0: el. Csapadék nem lesz, legfeljebb az északnyugati határszélre sodródhat egy-egy zivatargóc. A délies, északnyugaton késő délután, este az északnyugatira forduló szelet, olykor élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton döntően 36 és 39 fok között alakul. Híreinket hallották.
1: Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
2: Dicsértessék, ha Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban a székelyföldi Tusványosra látogatunk, ahol a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen pódiumbeszélgetést tartottak a mezőgazdaság a háborúk és környezeti kihívások árnyékában címmel. A beszélgetésben Táncos Barna, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség szenátora, Románia miniszterelnök helyettese, és Pap Zsolt György országgyűlési képviselő, a Parlament Agrár és Élelmiszergazdasági Bizottságának alelnöke vettek részt. Az eszmecsere moderátora Mezei Dávid, az Európai Parlament szakértője volt. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk.
3: Rögtön vágjunk is bele a mai beszélgetésbe, hogy a téma mezőgazdaság, klímaváltozás, geopolitikai változások, háborúk árnyékában. Rögtön azzal kezdeném, hogy adhatnátok egy kis vizet Magyarországra, mert azt látom, hogy itt azért bőven van most. Azért Európában, Európa nagy részén, mondjuk így, hogy azért azt látom, hogy Erdély most a szerencsésebb területek közé tartozik. Ennek a nyárnak a témája az mindenképpen az aszály, a klímaváltozás. Éppen most jelent meg egy tanulmány, ami szerint Európában eddig, tehát a eddig eltelt időszakban már közel 2 milliárd eurós kárt okozott a gabona termésben az aszály. Magyarországon kb. 2,4 millió tonnás kieséssel számolunk. Emellett azonban az árak azok nőttek, mármint a műtrágya árak, sajnos a termés árak nem, erről is majd szerintem érdemes beszélnünk kicsit, hogy hogy lehetséges az, hogy miközben az összes termelési költség, műtrágya, növényvédőszer, üzemanyag mind emelkedik, azt látjuk a másik oldalon, hogy nem nagyon emelkednek a felvásárlási árak. És egy kicsit az állattenyésztésről is beszéljünk, komoly válság van a tejpiacon, tejárak területén, a sertéspiacon is, és azt látjuk, legalábbis Magyarországon már kezd begyűrűzni a tejpiac a húsmarha ágazatba is. A húsvágó marhának az ára az jelentősen csökkent az utóbbi időszakban. Hogyan lehet ezekre válaszolni, milyen stratégiákat láttok, milyen válaszokat lehet adni ezekre a komoly problémákra? Tehát mondom egyrészt azt, hogy a felvásárlási ára szinte sehol nem nőnek, sőt az ott esetben csökkennek, miközben a termelési költségek meg csak nőnek, és nyakunkon a klímaváltozás. Ez az első nem könnyű kérdés. Szerintem Barna Kokesz.
4: Köszönöm szépen a meghívást, gratulálok a szervezőknek a témaválasztáshoz. Valamivel más a perspektívából nézem a dolgokat, miután 2,5 évi környezetvédelmi miniszter voltam, és volt alkalmam dolgozni nem csak az Európai Bizottság szakembereivel, hanem nagyon sok esetben NGO-s, zöld szervezetből származó, onnan avanzsáló miniszteri székbe ülő Európai Uniós miniszterekkel. Rengeteg vitát lefolytattunk a klímaváltozásról, kezdve az összeesküvés elméletektől, hogy nincs is, és nem is volt, és nem is lesz, egészen addig a szintig, ahol tudományos bizonyítékokkal, tudományos tanulmányokkal mutatták ki ennek a beláthatatlan következményét, vagy az általános klímaváltozásnak a kiszámíthatatlanságát és a beláthatatlan következményét. Most pedig látom azt, ami történik az agrárpiacon egészen közelről. Eddig is 10 évig voltam a mezőgazdasági szakbizottságnak a tagja vagy alelnöke a szenátusban, és mondhatom, hogy ez az első szerelmem adminisztráció szempontból, tehát most úgy hozta a sors, hogy ügyvívő miniszterként ezt is vinnem kell. Egy olló effektus alakul ki sajnos. A klímaváltozás meggyőződésem szerint a kiszámíthatatlansággal írható le egy szóban a legkönnyebben. Nem azt jelenti, hogy nem fog esni. Nem azt jelenti, hogy sokat fog esni. Nem azt jelenti, hogy csak szárazság lesz, azt jelenti, hogy kiszámíthatatlan és regionális szempontból is annyira megosztott, hogyha megnézzük az átlag csapadék mennyiségét Romániában, tavaly például Hargita megyében, akkor egy egészen jó mutatót, jó számot látunk. Amikor megnézzük egyik vagy másik medencének a helyzetét, a Csíki, az Alcsíki medencének a helyzetét, vagy a Gyergyői medencének a helyzetét, akkor teljesen más a helyzet. Ez alakul ki Európában is, hogy most éppen úgy alakult a helyzet, hogy Romániában az idén rengeteget esett. Nagyon sok, főleg gabonatermesztéssel foglalkozó, több száz vagy több ezer hektáron gazdálkodó gazdaság csendben mosolyog. Ilyenkor a gazda hallgat, amikor jó a termés, akkor nem büszkélkedik vele, hogy valakinek valami ötlete származon abból, hogy jól ment az év. Tehát ebből a szempontból viszonylag csend van, jók a termések, jók a mutatók, és jók a perspektívák az őszi betakarításra is. Ugye a napraforgóra, a törökbúzára is, a kukoricára jók a kilátások. Van egy jó termés. Romániában, Magyarországon néhány 100 kilométerrel arrébb egy teljesen más helyzet alakul ki. A tavaly Románia volt katasztrofális helyzetben, a tavaly előtt is, most Románia van jó helyzetben. Tehát ez a kiszámíthatatlanság az, ami a klímaváltozás szempontjából biztos. Az a biztos, hogy most már semmi sem biztos, nincsenek biztos termések, nincsen biztos csapadék, és valahogy öntözéssel próbálja kihelyettesíteni minden ország, ami egy óriási nyomást helyez a felszíni vizeinkre, vagy a fúrt kutainkra. Látjuk, hogy milyen alacsony vízszinten érkezik a Duna Romániába. Annak ellenére, hogy itt nagyon sok eső volt az elmúlt 2-3 hónapban, egy történelmi mínuszon van ma a Duna, és ott az új uniós szabályozás is, amely azt mondja, hogy börtönbüntetés jár akkor, hogyha a környezetvédelemben olyan maradandó kárt okozol, ami visszaállíthatatlan, például a víz befogása, a patakok, a folyók vízének használata, a mély kutaknak a fúrása engedély nélkül, és ezzel ismét egy olyan témát nyitunk meg, amely nehezen kezelhető, rengeteg benne a populizmus. Tehát ez a kritikus helyzet, ez fenn fog maradni meggyőződésem, csak annyi, hogy máshova fog költözni. Lehet, hogy jövőben Magyarországon lesz esősebb, itt lesz nagyobb szárazság, és ez egy nagy nyomást helyez összességében az egész Európai Uniós piacra. Az árak szempontjából, akár az inputok, akár az értékesítési árak szempontjából meggyőződésem, hogy sem tagállamként, sem Európai Uniónként nem tudunk igazából hatást gyakorolni a nemzetközi árakra. Ma az inputok esetében is, a műtrágy esetében is, a gázolaj, motorina szempontjából is a nemzetközi helyzet szabja meg az árat. A háború szó szerint. Tehát ez vitte fel az árakat, ez hozta nehéz helyzetbe azokat az országokat, akiknek nincsen saját termelések, jóolaj és megfelelő finomítási kapacitása. A tegnaptól Romániából kiesett még egy pillér, a kazakok úgy döntöttek, hogy nem kockáztattak többet a Fekete-tengeren, nem hoznak a Rompentrolhoz finomítható kőolajat. Ezzel egy újabb érvágást kell elszenvedjen a román piac, és még inkább ki vagyunk téve a nemzetközi gázolajárnak. Mert az sem mozog egyformán a kőolajjal. Kőolajára lecsökkent 71-72 dollárra hordonként ezelőtt 4 héttel. Továbbra is viszonylag magasan maradt a gázolaj nemzetközi ára, mert nem mindenkinek van kapacitása kőolajt hozni, finomítani és az országot ellátni. Tehát ezért a műtrágyánál ugyanaz a helyzet, az inputoknak az árát a nemzetközi piac határozza meg. A tagállam vagy az állam nem tud egyebet csinálni, csak megpróbálja a különbözetet zsebből kifizetni. Tehát azt tudja csinálni, hogy az illetéket leviszi mondjuk nullára, kifizeti a jövedéki adót, kifizeti az állam, mentesülettől a gazda, jobb esetben időben, ez most nem áll ez a veszély fel sajnos Romániában, mert ilyen 8 hónapos késéssel fizet a pénzügyminisztérium. Itt ma reggel volt egy baráti üzenet, idézőjelben üzenetváltásom a pénzügyminiszterrel, hogy ez a helyzet már tarthatatlan, és cinikus az, ahogy a pénzügyminisztérium vagy az állam a gazdáktól várja el, hogy a deficitet finanszírozzák 3-4-8 hónapra, úgyhogy kifizetik a jövedéki adót, és majd megkapjátok, fiúk, várjatok egy picit, aztán lesz pénz is. A búzára most épp felfele megy. amióta kialakult a totális, lassan totális háború a Fekete-tengeren, Oroszország és Ukrajna között, szinte minden ukrán kikötő le van zárva. Nem, a nagy traderek nem hoznak két-három napja, egy hete felbontják a szerződéseket, vagy felfüggesztik az ukrán szerződéseket, nem hoznak búzát. És a ma reggeli információim szerint elindult a búzára felfele. És ha a háború folytatódik, akkor megtörténhet, hogy ebben az esetben épp pozitív hatása lesz, addig, amíg meg nem érkezik ismét az ukrán áru Magyarországra, Romániára, vagy Lengyelországba, hogy ezt három évvel ezelőtt megtapasztaltuk. Tehát ki vagyunk téve nagyon sok olyan külföldi, külső hatásnak, amire nem igazán van kontrollunk, és ez fogja meghatározni a következő hetekben, hónapokban is a piacokat. Az alkalmazkodó képesség a legfontosabb, ott, ahol van kapacitás tárolásra, ott van lehetőség kivárni a megfelelő pillanatot. Persze ez rizikó is, mert mindenki arra számít, hogy felmennek az árak. Az idén tavasszal nem mentek fel. Betározták, többet költöttek, rosszabb áron adták el, mint hogy eladták volna az ősszel, közvetlenül a betakarítás után a földről kamionoslag a búzát. Tehát egy óriási rizikófaktor, és ezen felül Romániában még nincs egy jó biztosítási rendszer sincs, ami nem alakult ki az elmúlt években, és óriási a fenntartása, vagy a tartózkodás biztosító társaságok részéről nem biztosítanak olyan kockázatot, olyan rizikót, ami mindennapos kihívás a gazdának. Például az aszályt nem tudjuk biztosítani, nincsen egy olyan rendszerünk, ami a gazdákat azonnal segíteni, az államtól kell mindig várni az aszálytámogatást. Most kaptunk mi 14,5 millió eurót, azaz gyakorlatilag nem nagyon van, amit csináljuk.

0: Zsolt, mi a helyzet Magyarországon ehhez képest? Ugye a bevezetőben említettük, hogy vízből nekünk most ebben az évben nem jutott olyan sok, sőt már évek óta egyre kevesebb.
1: Én is szeretném köszönteni önöket, és onnan folytatva, vagy csatlakozva miniszterelnök helyettes úrhoz, hogy azok a problémák, amik nevesítve voltak, azokkal Magyarországon is találkozunk. Ezek minden nap szembe jönnek a valósággal. Ma válságot kezelünk, és krízishelyzetből mászunk krízishelyzetbe. És azt gondolom, hogy hosszú távú célkitűzésekkel, stratégiával, alkalmazkodó képességgel, amit említettél te is, talán az első legfontosabb az alkalmazkodó képesség. És azt szokták mondani, hogy az agrárium nem képes az alkalmazkodásra. Az állattartás az egy nehéz ipar, egy fejős tehenet nem lehet egyik napról a másikra, vagy egy kocát megállítani. Egy állattartó telepet nem lehet egyik napról a másikra megállítani, vagy átállítani, amikor minden nap veszteséget képes termelni. De szerintem az agrárium alkalmazkodó képességét a legjobban mutatja, hogy mi voltunk az 1 millió hektár termő kukorica országa. Ma mi vagyunk azok, akik alig több mint 600 ezer hektáron termelnek. És az idei kukorica termés, hogyha napokon belül nem érkezik meg az a várva vált csapadék, akkor még annyi sem lesz, mint amit eddig reméltünk. És rendkívül rossz állapotot mutat az ország jelentős részén a határ. Üresek a napraforgó tányérjai, öklömnyi bugával, lehajolva, válik felsülve, derékig érő kukoricával. Ez a valóság. Vannak, akinek 4-6 tonnás búzája volt, de azért az átlag az mégiscsak lerontva ezt a mennyiséget 2-3 tonnába koncentrálódik. Az országos átlag nyilván ettől sokkal jobb. Egyetlen jó dolog van benne, hogy a megtermett búza minősége jelentős része az javító minőségű, vagy malmi egy. Tehát a minőségével nincs kifogás. A mennyiségével komoly baj van. Az alkalmazkodó képesség mellett azok a krízis helyzetek, ami elsősorban a csapadék, az a hiánya, az asszály. Üdítő látvány volt megérkezni ma ide önökhöz, és harmatos lett a cipő. Nálunk nincs otthon ilyen. Tehát én nem gondoltam olyan soha egyébként, hogy annak is tudunk körülni egyébként, ha kiszállunk az autóból, az első fűtől a harmadik lépésnél vizes lesz a cipő. Nálunk nincs ilyen. Én nem is vagyok benne biztos, hogy otthon a fiamnak ezt meg tudom magyarázni, hogy egyébként itt még 10 órakor van ilyen. Ekkorát változik a környezet, a klíma, meg az időjárás körülöttünk. Szorítja az agráriumot a különböző állatbetegségek. Legyen ez növény, állat, hogy most ez a szőlőt érinti, a sertéspestist, vagy a víziszárnyasokat, mindegyiknek megvan a maga baja. A tavalyi esztendőben annyi járványos betegségünk volt, ahány a tankönyvi példahoz. Én azt gondolom, hogy a jövőképet azt tudja mutatni, hogyha szerkezet átalakításban a feldolgozásra is tudunk hangsúlyt fektetni. A legfontosabb kérdése az agráriumnak, hogy hogyan tudunk hozzáadott értéket ragasztani a megtermelt javakhoz. Mert én még úgy tanultam, hogy uszájra termelni ma már kicsik vagyunk. És majd mi megnézzük Magyarországról a chicagói tőzsdét, hogy mit kínálnak egy áruért, na de Szabolcsban nincs vevője a búzának. Tehát, hogy nagyon kicsi termésmennyiség, az árak nem kompenzálják ezt, nincs vevő. Ez a három probléma van, úgyhogy küzdünk mellette egyéb kihívásokkal, mint egyébként az időjárás kockázatai, mint egyébként az importnyomás, mert hogy azért az Európai Unióban jelentkező áru dömping mennyisége, nagyon jó, hogy említetted, hogy mi történik egyébként a Fekete-tengeren. Vajon mikor fog megmozdulni az az áru, mint a kereskedelem természetes nyomulásával, szárazföldön, valahol elkezdi keresni az útját, és utat most magának. Egy hét múlva. És vajon milyen árakat fog diktálni? És a csekély termés mennyiséggel, amikor nincsen tételünk, amivel oda lehet állni egy kereskedő elé, hogy megjöttünk. És ő tényleg uszályba gondolkodik, és akkor a tételeket vár. Együtt beszerezni, együtt értékesíteni. Szerintem van még egy rész, és mindjárt beszélünk a biztosításról is, mert ugyanez a problémánk a biztosításra, bár van biztosítási díjtámogatásunk, bár van öngondoskodásnak lehetősége az agráriumba, csak nem biztosítanak mondjuk asszályra. Legégető problémája ma az agráriumnak. Én azt gondolom, hogy ez felülvizsgálatot igényel, meg is kezdjük be azt a munkát a biztosítókkal, meg az annak felügyeletével, hogy hogyan lehetne ezen változtatni. Ha már sok pénzbe kerül, akkor érdemi segítséget és öngondoskodást tudjon biztosítani a gazdák számára. Van egy rész, amiről nem beszéltünk, és tudom, hogy fogunk ma. Kellenek azok az adminisztratív támogatási lehetőségek, amik meggátolják azt, hogy ne legyen mondjuk 30%-kal drágább a műtrágya. Kellenek azok az adminisztratív lehetőségek, amelyek nem árasztják el a piacainkat, jogszabály erejénél fogva megakadályozni azt, hogy legalább a saját belső piacainkon ne legyünk hátrányba. jogszabály erejénél fogva, és most uniós jogra gondolok, akár a műtrágyánál, akár a növényvédőszereknél frissíteni kell a 30 éves jogszabályokat. 30 év alatt odébb ment a tehén. Tudomásuk kell venni, hogy az időjárással megváltoztak a fogyasztói szokások, a termelési körülmények, a lehetőségek és az adottságok. Ahhoz kell tudni igazítani az agráriumnak. Én azt gondolom az iránytűjét. Itt van a legnagyobb hiányossága, én azt gondolom az uniós rendszernek, nem feltétlenül támogató. Legyen ez egyébként egy műtrágya, egy vízgazdálkodás kérdése, illetve a természeti erőforrásokhoz való alkalmazkodásnak a kérdése.
0: Ha már szóba került az Európai Unió, pont az elmúlt hetekben egyébként Brüsszelben fölmerült egy olyan javaslat, hogy hasonlóan a kőolajhoz, esetleg műtrágyából is érdemes lenne európai készleteket létrehozni, stratégiai készleteket, és ez ebben az esetben ezeket a kiugró áremelkedéseket tompítani valamennyire. Ugye a kőolajnál ezt láttuk, hogy ezeket a kőolaj áremelkedéseket, azokat jelentős mértékben tompította az, hogy Amerikában, Kínában a stratégiai készleteket elkezdték felhasználni és piacra dobni. Elképzelhető, hogy műtrágyában, ahol nincsenek ilyen készletek, ott is a jövőben érdemes lenne így felkészülni, bár nyilván ez európai szintű együttműködést igényelne. Ha már szóba hoztam az Európai Uniót, egy biztos vagy biztosnak tűnő lába ennek az egész rendszernek azért volt eddig, ez a közös agrárpolitika és a támogatási rendszer, terület alapú támogatások főként. Most azért az látszik, hogy ez sem lesz olyan biztos a jövőben, hogy az Európai Bizottság már nyilvánosságra hozta a 2028-2034 közötti időszakra vonatkozó terveit. Ebben azt látjuk, hogy megszűnne a közös agrárpolitikának az önállósága. Ez ugye egy kb. 60 éve, amióta az európai integráció létezik, volt önálló közös agrárpolitika. Ez most megszüntetésre kerülne. Beolvasztanák az európai egy közös alapba, pénzügyi alapba a mezőgazdasági pénzeket. Ezen belül lenne azért egy mezőgazdaság számára biztosított, lehatárolt forrás. Ez nagyságrendileg 300 milliárd euró lenne 7 évre. Ez így most érthetőbbé válna, hogyha azt mondanám, hogy ez 20%-kal kevesebb, mint az előző időszakban volt. Tehát itt a garantált forrás. Ez természetesen az Európai Bizottság azt mondja, hogy a tagállam a saját forrásaiból ezt kiegészítheti. De kérdés ez, hogy majd a mindenkori kormányok ezt meg tudják-e tenni, vagy meg akarják tenni. Másik nagy változás az, hogy a területalapú támogatások eddig úgy működtek, hogy minden egyes hektár után járt azonos összegű támogatás. Ez is megváltozna, és bizonyos mérethatárok fölött már nem járna a területalapú támogatás, illetve csökkenne a területalapú támogatásnak az összege. Ezek azok a tervek, amiket jelenleg tudunk. Ezek azért elég nagy horderejű változások. Hogyan látjátok közös agrárpolitikának a jövőjét, lehetőségeit? Lesznek egyáltalán akkor így ebben a formában, ugye folytatható-e a területalapú támogatási rendszer következő időszakban?
2: Hangsúlytolódott egy picit el. Tehát valamikor az uniós egységes politika az agrárköré csoportosult. Tehát az vitte 60-70%-át a közös politikának, az vitte pénzben is a legnagyobb összeget. Most egy picit hangsúly áttolódás van, fókusz eltolódás. Megmarad a kizárólag agrár támogatási része, többé-kevésbé. Valóban ha a teljes agrárcsomaghoz viszonyítjuk, akkor egy csökkenéssel. De például a teljes csomagból finanszírozni lehet tovább is a vidéki iskolát, az óvodát, ami eddig az agrár csomagból ment. Most pedig azt mondjuk, hogy ezt ha teljes mértékben mezőgazdasági támogatásra és nem vidékfejlesztésre használjuk, akkor talán olyan sokat a kimondottan mezőgazdasági része nem veszít. A vidékfejlesztésnek a szerepe az persze legalább annyira fontos, mint az agrár támogatásnak. Az, hogy a falvak ne néptelenedjenek el, hogy infrastruktúra legyen, hogy versenyben maradjon a nagyvárossal, a városi élettel, ahhoz a vidékfejlesztési támogatásra szükség volt. Ez tagállam függő lesz, hogy a másik nagy csomagból mennyi tud visszahúzni a vidék fele. A beruházási támogatásoknak mekkora része jön vissza a vidékfejlesztésbe. Van egy jó hír is, hogy úgy néz ki, hogy felébredt Európa, és nem a szarvas marhától kibocsájtott metán ma a legnagyobb problémájuk, és van egy új állattenyésztési stratégia. Egy picit ez részben, vagy jelentős mértékben magyar biztosnak is köszönhető, mert az, hogy Várhelyi biztos úr teljesen másképp látja az állatjólétét, az állategészségügyet, az állattenyésztés szerepét, az meghatározó lehet ebben a kérdésben. De van egy új stratégia, ami azt mondja, hogy protein termelésbe kell megerősödjön, Európa függőségét kell csökkentse, hogy állattenyésztés szempontjából nagyobb beruházások kellenek, állatlétszám növelésre van szükség, nem csökkenésre, hazai termelés, hazai uniós termelés növelésre, nem csökkentésre, nem be kell zárni a farmakot, hanem farmakot kell nyitani. Tehát ez egy teljesen más hozzáállás. És ez tud segíteni Románián is. Mi jelentős mértékben gabonexportőrök vagyunk, Románia, és kevesebb kerül be az állattenyésztésbe, sajnos sertéshúsban, tejben behozatali bajnokok vagyunk, és ezen kell mi változtassunk, még akkor is, hogy a magyarországi behozatalt kell egy kicsit csökkentsük, de ebbe valószínűleg nem veszünk össze Magyarországgal. Na tehát vannak rossz hírek, jó hírek. Meggyőződésem, hogy továbbra is a mezőgazdaságnak, vidékfejlesztésnek meg lesz az ereje a nagy csomagban is. Ezt a csatát sajnos elvesztettük, mi utolsónak engedtük el ezt a témát. Románia volt az utolsó, aki továbbra is a két külön költségvetést szorgalmazta. Nincsen most már senki, aki ezt fenntartaná, úgyhogy többé-kevésbé biztos, hogy ez így összeolvasztva fog menni tovább. És próbálunk minél többet kiharcolni, például 10%-ra, 15%-ra növelni a minimum összeget, akkor, amikor majd a végleges egyességek megszületnek, azért, hogy mégis több pénz legyen elvből odaítélve, vagy startból odaítélve a mezőgazdaságnak.
3: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban a székelyföldi tusványossal látogattunk, ahol a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen pódiumbeszélgetést tartottak. A mezőgazdaság a háborúk és környezeti kihívások árnyékában címmel. Adásunkban ezen pódiumbeszélgetést sugároztuk. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is. A műsorvezető Farkas Erzsébet, a viszonthallásra. Most elhangzott adásunkat holnap, azaz szombaton hajnalban 3 óra 5 perctől és délután 15 óra 5 perctől megismételjük.
4: Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: az erdőfohásza.
1: Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. Kállai Márton 1982-ben született Budapesten. Eredetileg szociológiát tanult az ELTE-n, és akkoriban fordult figyelme a fotográfia felé. A tavalyi évben jelent meg Matuzsálemek című kötete, melyben Magyarország legnagyobb és legidősebb fáit gyűjtötte össze. Vele készült a most következő beszélgetés.
2: Nagy sértés, ha megkérdezem azt, hogy hogyan lett dendromán? Vagyis hogy fordítanánk ezt, famániás?
3: Nem, egyáltalán nem sértés, de azt gondolom, hogy én nem lettem dendromán. Ez a dendromán egy, ugye a dendrológiából és a mániából létrehozott szó. Van egy oldal, a dendromania.hu, amit a Pósfai György biológus, biokémikus alapított. Ez egy hatalmas adatbázis. Rajta a Magyarországon jellemző fajok rangsorával, mégpedig a talajszint és 150 cm között mért legkisebb törzskerület szerinti rangsorral. És ők ezt nevezték el, ezt a fa gyűjtő vagy fa mérő mániát nevezték el dendromániának. Úgyhogy ha így nézzük, akkor rám azért sem igaz, és azért sem mondhatom ezt magamról, hiszen én teljesen másféle módon én vizuálisan gyűjtöm ezeket a fákat, és bár amikor elkezdtem ezt a sorozatot készíteni, akkor betettem az autóba egy 10 méteres mérőszalagot, hogy majd én is fogok fát mérni. Azt hiszem az első vagy a második fánál, vagy mondjuk úgy az első 5 fából az egyiknél eszembe jutott, hogy meg kéne mérni, azt oda mentem, megmértem, és utána soha többet, mert rájöttem, hogy ez a része engem nem is érdekel.
2: Matuzsálemek, tehát azt jelenti, hogy azok a fák, amelyek ebben a könyvben vannak megörökítve, azok öregek is.
3: Gyaníthatóan öregek. Ugye ezt jelenti gyaníthatóan öregek. Nyilván a matuzsálemi kor az sugallja, hogy ezek hazánk legidősebb fái, de ez egy rendkívül nehéz dolog, ezt a kort megbecsülni, nagyon nehéz dekódolni, úgyhogy mivel ez összefügg azzal, hogy nem csak a legidősebb, vagy sokszor azt feltételezzük, hogy a legnagyobb az a legidősebb is, vagy hogy van összefüggés, ez egyébként nem feltétlenül van így, de nyilván az a fa, ami elképesztően nagy, az feltehetően valamennyire idős is.
2: Mit értünk ez alatt? Nyilván a korukat ezeknek a fáknak már száz években, több száz években lehet mérni.
3: Nyilván azt szinte biztosan állíthatjuk, hogy egy fa, ami annyira nagy méretet öltött, hogy a saját fafaján belül mondjuk ott van a, nem tudom, a felső 10-20%-ban, arra egészen biztosan mondhatjuk azt, hogy nagyon idős. Talán azt is mondhatjuk, hogy van 100 éves, de igazából, ha egy másféle módon közelítjük meg az időtávot, akkor ugye itt arról van szó, hogy itt azt keressük, hogy mi az, ami 400 éves, vagy mi az, ami 500 éves, vagy hogyha elkezdünk utána menni a mondáknak, akkor ugye itt ebbe a könyvbe én is fényképeztem 3 darab 1000 éves tölgyet. Egészen nyilvánvalóan nincsenek 1000 évesek, de hát ez valahogy a kor meghatározás, ugye nyilván ez erősen összefügg azzal, hogy az ember hogyan tudja ezt a hatalmas időtávot áthidalni, és nyilván a kiinduló pont az egy ember élettartama, ezért az jól látható, hogy azok a fák, amik a mi életünkben ültették őket, azok elég jól meghatározható a koruk, azok, amik mondjuk még akár emlékezhetünk, vagy a déd-déd szülők korábban lettek ültetve, vagy egész egyszerűen spontán módon akkor kezdtek növekedni, az is még belátható, tehát mondjuk a petőfifák kora, az mondjuk még akár lehet petőfifa is, de aztán, ahogy megyünk tovább az időben, a Mátyás királyfa az már minden bizonnyal teljesen, hogy mondjam, egy ilyen önkényesen létrehozott fogalom, vagy valamiféle történetmesélésből, vagy valami mondából visszamaradt fogalom, mert még hogyha lehetett is 500 éves az a fa, tegyük föl, az szinte bizonyos, hogy 500 évvel ezelőtt az nem volt egy kiemelkedő fa a környéken, tehát miért pont oda kötötték volna a lovat, vagy miért pont az alatt írtak volna verset, és akkor még egy kicsit messzebb menve jön az 1000 éves, ami pedig már egy jelzővé alakult, biológiai alapja nem túl sok van neki, mert azért nem jellemző, hogy 1000 évig elélne egy fa ezen a klímán.
2: Némelyik fának neve is van.
3: Igen, soknak van neve egyébként.
2: Kandelláberfa, összpötérő.
3: Összpötei kandelláberfa, ami egyébként Rinyabesenyő határában van. Ez például egy Douglas-fenyő, ennek a korát elég jól meg tudjuk ítélni, mert leírások emlékeznek meg arról, hogy az 1870-es években kezdték Magyarországon telepíteni őket. Tehát innen például tudjuk, hogy ez a fa minden bizonnyal semmiképp sem idősebb, mint 150 éves, de olyan helyszínen volt, olyan gazdag élőhelyen, olyan jó vízellátással, olyan jó tápanyagellátással, hogy nagyon nagy növekedésre volt képes. A 150 év, ami itt ebben az esetben például tudjuk, hogy 150 év, ez nyilván egy rossz talajon, fényért versengve növekedni próbáló fa esetében lehet, hogy ez egy karvastagságú fát eredményez, aki igazából azt várja az erdőben a vetétársai között, hogy mondjuk a fölötte összezáró lombkorona egyszer egy kicsit abban valami kár keletkezzen, vagy egy fa kidőljön, több fény lejöjjön arra a szintre, ahol ő nő, és utána kezd el növekedni.
2: Emeljünk ki akkor egy-két fát ebből a könyvből, kezdjük ezzel a hédervári Árpád tölgy.
3: Igen, hát hogyha elég sokat jártunk utána és kerestük az erre vonatkozó szakirodalmat, nem csak a Dendrománia oldalon, hanem a korábbról föllelhető szakirodalmat. És azt tudom, hogy egy múlt századi felmérés során egy német, azt hiszem erdőmérnök volt, aki Európát járta és kereste minden országban a legnagyobb fákat, az ő könyvébe egyébként két magyarországi fa került bele. Az egyik az a hédervári Árpád tölgy volt, ami a mai napig látható, szintén nagyon erőteljesen csonkolt verzióban, hogy a főágai letörtek, még azt hiszem egy égési sérülés, vagy valami villámsújtotta sérülés látható benne, a törzse teljesen ketté van hasadva, de van egy része, ami még él, egy ilyen gúlaszerű, piramisszerű képződménnyel meg van erősítve, hogy az ott megmaradjon. A másik ilyen kiemelt fa, ami ebbe a kiadványban is benne volt, az pedig az ötvös kónyi hárs. Ezt tartják Magyarország legidősebb fájának.
2: Nincs jó bőrben.
3: Nincs igazán jó bőrben, de hogyha azt nézzük, hogy 450 évesre teszik a korát, akkor azért ahhoz képest igencsak becsülendő, hogy él. Egy akkora odú van benne, hogy abban bőven elfér egy család. A története egyébként az, hogy ez egy kastély udvarán áll. A kastély az most elhagyott kastély. A rendszerváltás előtt egy szanatórium vagy elmegyógyintézet működött benne. Azelőtt, a második világháború előtt a kastélyt, amíg még használták, addig vannak olyan képek, hogy az úri közönség itt egy kártyapartit rendez bent az odvában, mert ott van a leghűsebb a környéken. A világháború alatt van egy olyan leírás, mi szerint egy nincstelen család költözött be az odvába és élt ott. De a képi bizonyítékok itt még visszább mennek az időben, mert 1896-ban a milleniumi kiállításon Somogy megye ezt a fát, illetve erről a fáról készült képet küldte el Budapestre kiállításra, mint a megye egyik nevezetessége. És azon is igen nagy már a fa, mert úgy küldték, hogy két ember áll mellette. Teljesen beazonosítható az alakja, és lehet tudni, hogyha 130 évvel ezelőtt is ilyen nagy volt, ebből tudják visszakalkulálni ezt a feltételezhetően 450 éves kort, mert ugye itt évgyűrűket számolni értelemszerűen teljesen reménytelen, mert az egész törzs középen üreges.
2: Mi volt a kritérium, hogy bekerüljön egy-egy fa a könyvbe?
3: Talán három szempont volt. Volt egy szempont, mivel ez egy fotóalbumnak indult, ezért az egy deklarált szempont volt, hogy vizuálisan legyen érdekes. Ezen kívül, ha fellelhető róla információ, akkor legyen idős, mint például itt a képen most éppen, amit lapozgat, az a Sopron-Horpácsi kastély udvarában álló hársfa. Sajnos ez a kastély udvar, ez most nem látogatható, le van zárva. De hogy például erre azt tartják, hogy amikor Széchenyi a könyvtárát és a tárgyait a Nemzeti Múzeumnak, illetve a Széchenyi Könyvtárnak adományozta, akkor annak apropóján ültette ezt a fát. És ennek utána mentünk, egyébként megpróbáltunk Széchenyi kutatókat fölkeresni, hogy megállja a helyét ez a mondás, vagy nem, és azt mondta, hogy akár meg is állhatja, de konkrétan ő az életműben nem talált olyan sort, hogy már pedig Sopron-Horpácson ide ültettem ezt a hársfát, de az, hogy mi próbáltuk keresni azokat a fákat, aminek valamilyen kultúrtörténeti jelentősége van, az abszolút egy szempont volt, ahogy ide a könyvbe bekerült, mint ahogy éppen a képes fák is úgy kerültek be, hogy elkezdett érdekelni ez a jelenség, a képesfák jelensége, és például a tüskevári képesfa, ami minden bizonnyal nem egy nagyon idős tölgy, mert ugyan egy szép tölgyfa, de ebből a méretből mondjuk 100 000 szám van Magyarországon tölgyfa, de mégis a könyvbe beválogattam, mert eleve érdekesnek találtam, amikor megláttam, hogy a képesfán a kép az egy mecsetet is ábrázol. És rögtön elkezdtem utána járni a történetnek, hogy akkor hogyan fordulhat ez elő.
2: És van kedvenc fája vagy fafaja?
3: Nyilván vannak olyan fafajok, amik vizuálisan nagyon érdekesek, tehát például a gyertyánoknak, az idős gyertyánoknak a törzse, vagy például az idős hársfáknak a törzse. Az például nagyon közel áll hozzám, és nagyon szeretem nézni a formájukat, a kialakulásukat. És hát vannak olyan fák, aminek pedig azt mondom, hogy a hangulata vagy a története nagyon erős.
2: Akkor egy történetet kiemelünk.
3: Én azt szoktam mondani, ennek a könyvnek a borítóján a zsenyei 1000 éves tölgy látható.
2: Bocsánat, de ez tavaly a legszebb könyv díját nyerte el?
3: Idén, igen. Tehát a tavaly kiadott könyveknek volt 2026-ban egy versenye. A Magyar Könyvkiadók Egyesülete szervezi ezt a versenyt, és azon elnyerte a legszebb ismeretterjesztő könyvnek járó díjat. Tehát amiről beszéltünk, ez a zsenyei 1000 éves tölgy, ez Magyarország legnagyobb tölgyfája volt. 10 méteres körkerülettel rendelkezett, ami azért abban a szempontból nagyon érdekes, hogy ma a legnagyobb élő magyar tölgy, amit ismerünk, az pontosan most lépte át a 800 centimétert. Tehát nagyon sok tölgyfa van, ami 7 méter és 8 méter közötti törzskerülettel bír, de ez 10 méteres volt. Több kár is érte, először keletkezett egy hatalmas odú a belsejében, amit megpróbáltak betonnal kiönteni, és hatalmas acélpántokkal a törzset erre a betonra rápántolni. Aztán 2006-ban jött egy vihar, ami végleg ledöntötte a törzsnek mind a két fő ágát. Ez egy relatív alacsonyan ágazó fa volt, két hatalmas fő ággal. És az egyik fő ág, egyik pici része, az nem dőlt ki, hanem 20 évvel ezután, a vihar után is ott áll, és még mindig kihajt, levelet hoz és termést hoz. Egyébként 2 héttel ezelőtt ellátogattam ismét Zsenyére, ott volt dolgom, megnéztem, és bár látszik a törzsön, hogy már nagyon-nagyon sok mindenféle bogárnak, élőlénynek otthont ad, ugye ez a fa egészségére utalva nem egy pozitív dolog, de még ma is ott áll, és teljes levélben van. Úgyhogy ez a fajta túlélés, amit ő mutat, meg az, hogy tölgyfából a legnagyobb volt Magyarországon, egyesülve azzal, hogy vizuálisan, ahonnan innen megnézzük, úgy néz ki, mint egy fél arc, tehát ez a több rétegű jelentés, ahogy így egymásra rakódott, ez például egy nagyon kiemelkedő történet volt számomra.
2: Ezeket a fákat akarva vagy akaratlanul az elődeink hagyták ránk, mi hagyunk-e matuzsálemeket az utódainkra?
3: Én azt gondolom, hogy egész biztosan hagyunk. Hogy mennyit hagyunk, az már egy érdekes kérdés. Miközben én ezt az albumot fényképeztem, ez körülbelül 4,5-5 évet ölelt át, ami alatt ez a sorozat elkészült. Ebbe a könyvbe bekerült körülbelül 120 fa, vagy 120 nevezetes élőhelyen lévő fa, mert vannak olyan helyek, ahol egy ilyen facsoport van ugye benne. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez alatt az 5 év alatt, ugye folyamatosan, amikor a könyvet szerkesztettük, akkor még egyszer leellenőriztük az információkat, hogy az ide bekerülő fák valóban élnek, állnak, továbbra is egészségesek. És körülbelül azt kell, hogy mondjam, hogy a fák egy olyan 5-10 közötti fáról tudjuk azt, hogy ami alatt az album készült, azóta elpusztult. Vagy kiszáradt, és nem hajt ki többet, vagy olyan is van, hogy tövestől kidőlt. Vannak ilyen rekorderek benne, például a legnagyobb magyarországi gyertyán, amit én még fényképeztem 4 évvel ezelőtt Oroklánban, az a rákövetkező évben kidőlt, és erre több példa is van. Ugyanez nem egy tudományos kijelentés, és nagyon óvatosan kell fogalmazni, de mégis az emberi tapasztalatban azt mondom, hogy sajnos sokkal nagyobb arányban pusztulnak, mint ahogy újra tudnak teremtődni. Azt kell, hogy mondjam, az is biztos, hogy lesznek kivételek, és fogunk hagyni matuzsálemeket az utókorra, de azt hiszem, azt is mondhatjuk, hogy most nagyobb ütemben látható a pusztulásuk, mint ahogy a következő generáció beleöregszik.
1: Az elmúlt percekben Kálai Mártont hallották Magyarország nagy és különleges fáiról. Kötete a Matuzsálemek idén az év legszebb ismeretterjesztő albuma címet nyerte el. Ehhez és eddigi tevékenységéhez ezúton is gratulálok.

0: Most folytatásos irodalmunk negyedik részét Ráczi János színművész olvassa fel.
1: Tóth János Zoltán, erre mit lépsz, kis haver? Egy akvarista emlékére. Telt múlt az idő. A fázós novembert, a december mézes kalács illatú ünnepe váltotta fel, úgy elröpült egy hónap, hogy észre se vettük. Január, február, nem sokára itt a nyár, ahogy az öreg mondaná, és tényleg. Ha március elején kisütött a nap, az nekünk már a bőség kezdetét jelentette. A téli kabátot gyorsan beakasztottuk a szekrénybe. Jött a tavasz, és jöttek a problémák. Jánoskám, kérdezte Laci bácsi, nem láttad a plankton hálómat? Dehogy nem, mondtam rosszat sejtve. Tegnap még a kezében volt, és plankton szedett vele. Az öreg homlokán vihar felhők gyülekeztek. Ott felejtettem, suttogta elhaló hangon. Biztos, hogy ott felejtettem. Azt már tudtam, hogy az öreg számára a plankton háló olyan, mint narkós számára a heroin. Ha nincs a keze ügyében, akkor gubanc van. Egyszer Uszkve 100 kilométert kocsikáztunk érte, ezt most elmesélem. Akkor a fűszfa mellett felejtette a tónál, de onnan meg sajnálatos módon hazavitte egy cigánygyerek. Az infót egy horgásztól kaptuk, tehát volt egy szemtanunk. Nem hagytuk annyiban, elpöfögtünk a cigány sorig. Viszonylag könnyen megtaláltuk Aladárt, aki épp egy kóbor kutyát próbált meg befogni Laci bácsi hálójával. Az öreg felhördült. A háló! Valódi Molnár szita szövet! És úgy nézett rám, mintha én lennék a hibás mindenért, aztán fülsüketítő dudálásba kezdett. Aladár azonnyomban beszüntette a tevékenységét, és megszeppenve nézett, hogy vajon mit akarhat a két félőrült. A plankton hálót elcseréltük vele egy tábla csokira, meg egy üveg kólára. A kóla mellesleg az enyém volt, már itt a

előtt gyermekzsivaj foszlányait sodorta felénk a szél. Az öreg képes volt lelassítani, ha valahol 11-es rugáshoz készülődött egyes szúrtos kis emberpalánta, és a maga módján még kommentálta is a történéseket. Figyeld! Félpályáról fut neki, mint Beckenbauer! Na, ennek nagyobb volt a füstje, mint a lángja. Így elbénázni azt a jó kis 11-est. De azért az öreg asszonyt majdnem kilőtte. A boldog kádári időkben még úgy készültek a játszótereken a focipályák, hogy a kapukat csak néhány méter választotta el a gyalogjárdától, ahol jöttek-mentek az emberek. A rutinosabb járókelők mindig megvártak egy-egy nagyobb helyzetet, na nem a játék szépsége, hanem a fejbe trafálás veszélye miatt, és csak akkor haladtak tovább, ha már a másik térfélen pattogott a labda. Láttunk öregasszonyokat eldőlni, mint egy krumplis zsákot, amikor valamelyik gyerek jól megküldte a lasztit, és a pekhes járókelő nem volt elég körültekintő, vagy elég gyors. Mielőtt folytatnám a legújabb plankton háló ügyet, még elmesélem azt a történetet, amikor az öreg egyszer visszarúgta a labdát. Egy tavaszi napon történt. Fagylaltostól jöttünk, gyalog. Gyengénk volt a csoki puncs vanília. Nagy halommal nyaltunk éppen, amikor elénk pattant a labda. Laci bácsi leállította a bőrgolyót, kicsit nekifutott. Az elgondolás az lehetett, hogy egy egészségeset belebikázik, de a tervezett irányhoz képest túlságosan jobbra perdült a laszti, viszont erő az maradt benne rendesen. A lövés útjában álló babakocsit elementáris erejű találat érte. Cumis üveg és papír zsebkendő foszlányok imbolyogtak mindenhol a levegőben. A kismama elhűlve büfisztette tovább a csemetéjét, aki történetesen, hála a gondviselésnek, néhány másodperccel a becsapódás előtt vett ki a babakocsiból. Könnyben úszó szemekkel csak annyit tudtam mondani az öregnek, mint Minarik Ede, a méltán elhíresült mosodás. Laci bá, kell egy csapat. Visszatérve a plankton hálóra, útközben elaludtam az autóban. Néha megesett velem, de ilyenkor legalább tudtam repülni is. Nem úgy, mint az angyalok, hanem mint a kenguruk. Csak az én lábam soha nem ért le a földre. Repültem, aztán mielőtt földet értem volna, magam alá húztam a lábamat, mintha hintáznék. Új lendületet vettem, és hasítottam tovább a levegőt. Annyira életszerű volt, hogy ébredés után percekig azon gondolkodtam, miért nem próbáltam ki már a valóságban is. A Wartburg jóleső duruzsolása ébresztett. Még egyensúlyoztam picit az álom és az ébrenlét határán, aztán összeszedtem a gondolataimat. Az öreg megint elhagyta a hálóját, csak most nincs semmi támpont, hogy merre keressük. Letehette útközben valahol, de ahogy ismerem, ebben az elhagyásban is lesz valami rendszer és logika. A korábbi esetnél, miután végzett a planktonszedéssel, kimosta a hálót, suhogtatta, szárítgatta, aztán letámasztotta a fűzfa mellé, hogy járja a nap meg a szél. Ott találta meg később Aladár. A háló kimosása után az élő planktonnal volt elfoglalva, szortírozta vödrönként, én sem vettem észre, hogy valami hiányzik a kocsiból. De ez az újabb helyzet egészen más volt. Most alig használtuk a hálót, csak barangoltunk az ártéren. Hirtelen megvilágosodott minden. Az őzek! Ez lesz a megoldás. A távcsőért kotorászott, mikor feltűntek előttünk az erdőben. Csak vissza kell emlékezni, hol találkoztunk velük, és hogy meddig maradtunk a nyomukban. Úgy rémlett, hogy egy hatalmas kiszáradt nyárfa közelében lehettünk. Az öreg úgy ismerte az árteret, mint más földi halandó a kiskertjét. Biztosra vettem, hogy be tudja azonosítani a környéket. Mire ezt elmondhattam volna neki, már meg is pillantottam a kiszáradt nyárfát a kocsi ablakából. Laci bácsi tőlem függetlenül ugyanerre a következtetésre jutott, csak most más úton jöttünk, mint reggel.

Ez egy rövidebb út volt, számomra teljesen ismeretlen. Megérkeztünk, mondta az öreg, és jobbra rántotta a kormányt egy csalán tenger közepén, ahol útnak nyomát sem láttam. De lett út. Simán eldöcögtünk a nagy fáig, háló persze sehol. Sötétedésig kerestük, de semmi. Elcsigázottan érkeztünk haza, a kapuban Margitka néni várt minket. Lacikám, fordult az öreghez, megvan a hálód. A garázsban volt a helyén, csak eldőlt és becsúszott az ajtó mögé. Én is alig vettem észre. Az öreg rám nézett, és csak ennyit mondott. Vagy inkább kérdezett. Na, és most ne üssön meg a guta. Aztán kacagni kezdett hosszan, jó ízűen, és mindannyian felvidultunk körülötte. Morzsa kutya, a vérszomjas házőrző, Margitka néni, a csillagok az égen, és én.

Elhangzott Tóth János Zoltán Erre mit lépsz, kis haver című könyvének negyedik része. A felolvasó Rácz János színművész, az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna volt. Ezzel mai műsorunk véget ért. Búcsúzom még a zenei szerkesztő Vasvári Detti és a technikai munkatárs Nátrán István nevében is. Köszönöm figyelmüket, Tigovics Ernőt hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Három óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Újabb 5 évre meghosszabbították Erdő Péter bíboros prímás tagságát az apostoli szignatúrában. Adta hírül az Esztergom budapesti főegyházmegye július 31-én. A főpásztor 2004 óta tagja a katolikus egyház legfelsőbb bíróságának. A mostani döntés azt jelenti, hogy továbbra is részt vesz a Szentszék legfontosabb jogi döntéseiben és a világegyház igazságszolgáltatásának szolgálatában. A kinevezés újabb megerősítése annak a nemzetközi elismerésnek, amely Erdő Péter bíborost kiemelkedő kánonjogi felkészültségéért és több évtizedes szolgálatáért övezi. Az apostoli szignatúrát Dominik Mamberti francia bíboros vezeti 2014 óta. Nemrégiben erősítette meg a Szentszék Erdő Péter bíboros prímás tagságát a keleti egyházak dikasztériumában is. A katolikus Caritas Legyen öröm az iskola kezdés elnevezésű kampányát és a Lépcsőfok programot mutatták be a sajtóképviselőinek Budapesten július 30-án. A kezdeményezés célja, hogy a nehéz körülmények között élő gyermekek számára is reményt és valódi támogatást nyújtsanak tanévkezdéskor, és évközben is segítséget nyújtsanak nekik a kibontakozásban. Az alapvető tanfelszerelések biztosítása mellett a segélyszervezet 2026-ban még nagyobb hangsúlyt helyez a személyre szabott, hosszú távú esélyteremtésre. A kampány részeként működő Lépcsőfok program mentorálással, korrepetálással, tehetséggondozással és célzott természetbeni segítséggel kíséri a hátrányos helyzetű gyermekeket az egész tanév során. Zagyva Rihárd, a katolikus Caritas országos igazgatója elmondta, hogy a szervezet az elmúlt időszakban évente átlagosan 4000 gyermek iskola kezdését segítette. Tavaly pedig 100 diák vett részt a Lépcsőfok programban. Idén még több rászorulót szeretnének elérni, amihez az adományozók támogatását kérik. A katolikus Caritas iskola kezdési akciója július 30-ától szeptember 15-ig tart. A 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal lehet támogatni az akciót hívásonként. Lelki gyakorlatot szerveznek a Don Bosco nővérek Sárospatakon augusztus 11-e és 15-e között 18 és 35 év közötti hölgyeknek. Mint írják, ezen a lelki gyakorlaton a szűzanyához fordulunk segítségért, hogy jobban megértsük, mit is mond Jézus konkrétan nekünk, és mi az ő álma az életünkről. Hiszen nem mindegy, hogy hogyan éljük az életünket, színültig vagy nem teljesen. A lelki gyakorlat mottója, tegyetek meg mindent, amit csak mond, a kánai mennyegzőre utal, női szívvel színültig. Jelentkezni a Don Bosco nővérek honlapján lehetséges. A Keresztény Demokrata Néppárt parlamenti frakció vezetője szerint a tankerületek maradék szabadsága is megszűnik az oktatás irányítás miniszterelnök által bejelentett átalakítása nyomán. Magyar Péter csütörtök délelőtt azt közölte, hogy a kormány döntése értelmében a Klebersberg központ középirányítói funkciója megszűnik, és kutatási, oktatást segítő háttérintézmény lesz, valamint ezentúl nyílt pályázaton választják ki az összes tankerületi vezetőt. Rétvári Bence közösségi oldalán közzétett videójában kiemelte, a tankerületek eddig egy szakmai középirányító szerv alá tartoztak, most közvetlenül az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium irányítása alá kerülnek. Az eddigieknél nagyobb szabadságot ígértek a tankerületeknek és azt, hogy az önkormányzatoknak adják át az iskolák fenntartó jogait. Ehhez képest ahhoz a miniszterhez centralizálják a tankerületeket és az iskolákat, akik korábban már hadat üzent a kistelepülési iskoláknak és az egyházi iskoláknak is, fűzte hozzá Rétvári Bence. Hozzátette, nem több szabadság van, hanem nagyobb centralizáció, fogalmazott a KDNP frakció vezetője. Végül a szombati időjárásról. Napos időre van kilátás, kevés gomoly és fátyol felhővel. Csapadék nem lesz, legfeljebb az északnyugati határszélre sodródhat egy-egy zivatargóc. A délies, északnyugaton késő délután, este az északnyugatira forduló szelet, olykor élénklökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton döntően 36 és 39 fok között alakul. híreinket hallott.

0: Közélet. Délelőtti magazin.
1: Dicsertessék a Jézus Krisztus! 2026. július 31-e péntek van. A közéleti adás szerkesztője Klisz Beáta nevében is szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban elsőként beszámolunk az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem idei felvételi eredményeiről és legnépszerűbb szakjairól. Majd szólunk arról is, hogy OTDK dicsőségfalat avattak az intézményben. Végezetül tiszabábolnai aktualitásokról is hallanak. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: OTDK dicsőségfalat avattak az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. A Krakker házban létrehozott emléképítmény azoknak a hallgatóknak a nevét örökíti meg, akik az egyetemmé válást követő 10 évben helyezést értek el az országos tudományos diákköri konferenciákon. A művészeti kar közreműködésével elkészült alkotás nem csak az eddigi eredményeket teszi láthatóvá, hanem a jelenlegi és későbbi hallgatói nemzedékek számára is ösztönzést adhat. Ezzel a gondolattal üdvözölte a kezdeményezést dr. Pajtókné dr. Tari Ilona. Most őt hallják.
1: Nagy öröm számomra, hogy ma itt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem művészeti karának új épületében, a Krakker házban együtt ünnepelhetjük a hallgatóink sikereit, tehetségét és kitartó munkáját. Dicsőség falat avatunk, amely látható formát ad annak a megbecsülésnek, amellyel egyetemünk a kiemelkedő hallgatói teljesítmények felé fordul. Egy üvegkorlát, nem is egy, hanem kettő, amelybe hallgatóink nevei bevésésre kerültek, a nyitottság, a távlat, a láthatóvá tett értékeknek a jelképe. Olyan neveket őriz, amelyek mögött a tehetség, a szorgalom, az alkotó bátorság, kutatói kíváncsiság és az oktatói támogatás áll. Azok a hallgatók, akik a tudományos diákköri konferencián helyezést értek el, saját munkájukkal dicsőséget hoztak a karuknak, az oktatóiknak, a közösségüknek és egész egyetemünknek. Az eredményeik azt üzenik, hogy az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen van értelme kérdezni, kutatni, alkotni, és van értelme hinni abban, hogy a hallgatói munka valódi értéket teremt. Egyetemünk számára a tehetséggondozás küldetésünk egyik legfontosabb része. Mindannyian tudjuk, hogy a tehetség ígéret. Ahhoz, hogy kibontakozzon, figyelemre, bizalomra, szakmai igényességre és olyan közösségre van szüksége, amely támogat, inspirál és felemel. A TDK ennek az egyetemi kultúrának az egyik legszebb formája, a hallgatói kíváncsiság és az oktatói elhivatottság találkozási tere. Különösen fontos ez itt a művészeti karon, ahol a tudományos és művészeti teljesítmény gyakran személyes látásmódból, érzékenységből, belső keresésből és teremtő erőből születik. A egyetemünk 250 éves jubileuma óta az ekkely elmondata örökség, érték, jövő. Ezek a fogalmak pontosan kifejezik azt a szellemiséget, amelybe ez a dicsőségfal is illeszkedik. Az örökség számunkra azt jelenti, hogy építünk arra a tudásra, kultúrára, hitre és szellemi hagyományra, amelyet elődeinktől kapunk. A Krakker ház falai között ez az örökség különösen is jelen van. A múlt értékei élő alapként szolgálnak az új teljesítmények számára. Az érték azonban az emberi és szakmai teljesítményekben válik láthatóvá, amelyet ma is ünnepelünk. Érték a hallgatók munkája, az oktatók mentoráló figyelme. Érték a közösség bizalma, és minden olyan eredmény, amely másokat is ösztönöz. A jövő ezekben a nevekben, akiket ma itt láthatunk az dicsőségfalon, ezekben a nevekben válik láthatóvá. Azokban a fiatalokban, akik ma hallgatóként szerepelnek ezen a dicsőségfalon. Holnap pedig alkotóként, kutatóként, pedagógusként, művészként, értelmiségiként formálják a közösségeinket, városainkat, kultúránkat és egész nemzetünket. Ez a dicsőségfal megnyit egy utat. Emléket állít az elért sikereknek, és példát mutat a következő nemzedékeknek. Azt üzeni minden ide belépő hallgatónak, Itt van helye a tehetségnek, van becsülete a munkának, és az egyetem közössége számon tartja, megbecsüli azokat, akik teljesítményükkel gazdagítják a közös örökségünket. Köszönet illeti mindazokat, akik a dicsőségfal létrejöttén dolgoztak, és mindazokat az oktatókat, témavezetőket, mentorokat, akik a hallgatók mögött álltak. A siker közös teljesítmény. Benne van a közös gondolkodás, a biztatás, esetlegesen a kritikus párbeszéd, és az a hit, hogy minden egyetemi hallgatóban ott rejlik valami kibontakoztatásra váló érték.

0: A Dicsőség falavatáson dr. Juhász Tibor tudományos rektorhelyettes felidéztem, hogy 2 évvel ezelőtt fogalmazódott meg a Dicsőség fal gondolata. Mint mondta, kiemelt szempont volt, hogy frekventált helyen legyen, és az állandóságot jelképezze.
1: Nekem már túl sok dolgom nem maradt, mint sem a koncepcióról, a gondolatról, annak a fogantatásától, a mai napig eltelt útról mondani néhány szót. Ugye elnök úr említett példát arra, hogy dicsőség falak más intézményekben ugye milyen célra emeltetnek. Hát nálunk itt nincs dicsőség fal egészen idáig. 2 éve jött a gondolat, hogy a UTDK-n helyezést elért hallgatók előtt tisztelegve a nevük megjelenítésével kellene kitalálni egy ilyet, és nagyon örülök neki egyébként, hogy végül ez úgy alakult, hogy hát akkor a hallgatókkal kezdünk. Ugye az egyetem számára mi más lehet fontosabb, mint a hallgatók. Lehet, hogy lesz még folytatása a dicsőség falazásnak, de a hallgatóink mindenképpen elmondhatják, hogy ők voltak az elsők, akik neve ezen szerepel. Nyilván a célunk ugye az volt, hogy tisztelegjünk az eddigi teljesítményük előtt, illetve motiváljuk a jövő nemzedékét hasonló, kiváló eredmények elérésére. Hát ugye 2 éve született a gondolat, ezt így rektorasszony azonnal rábólintott, megkerestem a művész kollégákat, a intézményi TDK bizottság tagjait, és hát rakosgattuk egymás fejébe ezt a gondolatot, dédelgettük. De nyilván az, hogy nem volt intézményi minta, ez egy kicsit lassította a folyamatokat, majd Sütő László kollégám, akit ugye az előbb elnök úr is megemlített, ugye azzal vágta át ezt a gordiuszi csomót, hogy betette egy pályázatba vállalásként, hogy ezt a dicsőségfalat létrehozzuk, ezáltal egy határidőt rendelt a gondolkodásnak, úgyhogy ez az, ami miatt ma stabilan itt lehetünk. Követelményeket fogalmaztunk meg. A követelmények egyike, az egyik legfontosabbik az volt, hogy mindenképpen frekventált elhelyezkedése legyen, tehát ez ne egy sötét irodának a hátsó sarkában legyen, hanem valami olyan helyen, ahol mind a hallgatóink, mind az oktatóink, mind a város lakossága, mind pedig a turisták gyakran megfordulnak. Ugye hála a művészeti karnak ez egy olyan épület, ahol folyamatosan vannak kiállítások, folyamatosan vannak programok, tehát én azt gondolom, hogy ennél látogatottabb helye kevés van az intézményünknek, tehát ezt mindenképpen sikerült elérni. Másik fontos követelmény az volt, hogy legyen permanens, tehát mindenképpen valami állandóságot mutasson, az örökké valóságnak szóljon. Volt olyan koncepció, hogy esetleg vetíteni valahova ezeket a neveket, de arra azt mondtuk, hogy jó, eljönnek a hallgatók az avatásra, és azt is gondolhatják, hogy amint elmennek, kikapcsoljuk azt a projektort. Tehát az ilyen gyanút szerettük volna eloszlatni, tehát mindenképp azt szerettük volna, hogy valami olyasmi megvalósítás legyen, amin látszódik az, hogy ez az örökké valóságnak szól. Azt szeretnénk, hogyha azok a hallgatók, akik neve szerepel ezeken a paneleken, 20-30 év múlva is, ha barátokkal, családdal, gyermekekkel, unokákkal erre járnak, akkor biztonsággal bejöhessenek ide, és büszkén mutathassák, hogy az ő nevük ide ki lett írva. Hát ugye a TDK örök, ezt örökös elnök úrtól hallottuk, meg ugye ezt a elnökség többször is szokta hangsúlyozni, és mi ezt elhisszük. Mi ezt elhisszük, emögött ott van a több mint 70 év bizonyíték, amit ugye már a TDK maga mögött tudhat. Másrészt magunk is igyekszünk a TDK jövőjéhez hozzájárulni, ugyanis 2027-ben a humán tudományi szekció és a sporttudományi szekció kerülnek itt megrendezésre. Kollégák már is lázasan dolgoznak ezeken, majd 2029-ben ez a 3T betűs szekció, tanulás és tanulásmódszertani tudástechnológiai szekcióra jelentkeztünk már be, és nem tudom, hogy az elnökségnek van-e már róla tudomása, de felénk Jedlovszky tanár úr már a múltkor egy ilyen vezető értekezleten bejelentette, hogy szeretnék 2031-ben a kémiai és vegyipari szekciót Egerben tudni. Úgyhogy 31-ig jók vagyunk, de úgy gondolom, hogy a TDK ennél bőven, de bőven tovább fog ismert lenni, és nem kell attól aggódni, hogy most csináltunk egy ilyen dicsőségfalat, és 30 év múlva bejön valaki, és nézi, hogy OTDK, hát az meg mi lehet. Tehát ez abszolút nem áll fent. Valahol el kellett kezdeni, ugye, hát a TDK 70 év, az intézményünkkel közös metszete, megmondom őszintén, nem tudom, hogy mikorra tehető. Többféle jubileum elhangzott most itt, nemrég voltunk 250 évesek, az ODT nemrég volt 70 éves, viszont július 1-én volt 10 éve annak, hogy egyetemmé váltunk, és 5 éve lesz most augusztus 1-én annak, hogy katolikus egyetemmé. Tehát úgy gondoltuk, hogy ezen évfordulókra is tekintettel a 2017-es OTDK-tól, tehát mióta egyetem vagyunk, jelenítjük meg a helyezetteket. Érkezett már egy olyan megjegyzés, hogy talán érdemes lenne korábbra is visszamenni, mert nagyon szépen látszik, hogy az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem talán nem csak azért lett egyetem, mert 2016-ban majdnem minden főiskola egyetem lett, hanem azért, mert ez az intézmény törekedett és koncepcionálisan építkezett annak érdekében, hogy egyetemmé válhasson, és ez az OTDK résztvevők és helyezések számában abszolút tetten érhető ez az építkezés. Egészen pontosan 2001-ben, addig tudtam visszanézni az OTDT archívumában, 2001-ben még 38 pályamunkával volt jelen az intézményünk az OTDK-n, és ebből 7 kapott helyezést. 2013-ra ez oda emelkedett, hogy 145 pályamunka jelent meg az intézményünk, és abból 37 helyezést értünk el. Ez egyébként egy lokális maximum volt ez a 2013-as év. 2017-től kezdődően ugye vannak itt a panelek, mint említettem, itt olyan 25-29-en értek el helyezést évente. Kiugró év, ami egyben globális maximum is, a 2025-ös év, ahol 44 nevet kellett feltüntetnünk, tehát minden további év elfér egyetlen panelen, a 2025-ös évnek nagyon nagy örömmel 2 panelt szenteltünk, tehát 44 hallgatónk ért el helyezést, ez azt jelenti, hogy 115 pályamunkából 41 lett helyezett, ugye voltak közös pályamunkák, ha a különdíjakat is számoljuk, akkor 54 kapott valamilyen díjat, tehát akkor elmondhatjuk, hogy fele, tehát a pályamunkáknak a fele valamilyen elismerésben részesült, úgyhogy ezt tudom, hogy egy tudományos rektorhelyettes nem mondhat ilyet, de ezt elmondtam azon a ünnepségen is, ahol a hallgatókat és a témavezetőket köszöntöttük, hogy ezt nem kell tudni fölülmúlni jövőre. Tehát elég, ha beállítjuk. Összesen 154 item került most itt kiírásra. Egy item alatt értek egy nevet és egy helyezést. Ennyi van a panelen. Az összes többi a panelen lévő QR kódra beolvasásával érhető el az összes többi információt, a dolgozat, a témavezető, a szekció, minden ott van a tagozat, amelyben indult, milyen szakos volt a hallgató. Ugye 6 panel van, mint említettem, amely 5 OTDK évadot fed le. Van olyan név, amely 2 panelen is szerepel, tehát hogy az egyik évben és a másik évben is helyezést ért el a hallgató, illetve olyan név is van, aki ugyanazon a panelen 2 helyezéssel is szerepelne, 2 különböző tagozatban, 2 különböző témavezetővel érte el helyezést. Vannak olyanok, akik azóta már doktorandusaink, olyanok is vannak, akik már azóta a kollégáink a 2017-es, 19-es merítésből. Hát ugye átlátszó a felület, az ami azt jelenti, hogy van színe fonákja, csak úgy, mint az élet minden dolgának. Ugye természetesen lehetnek sajtóhibák, ezt minden megjelent hallgatót kérek arra, hogy ellenőrizze, hogy neve jó helyen van-e, jól van-e kiírva, jó helyezés van-e mögötte, permanens ugyanaz alkotás, de javítható, úgyhogy kérem jelezzék, hogyha bármilyen rendellenességet találnak. Van még nagyon sok üres panel, még ezen a szinten is, illetve a következő szinten is. Kedves jelenlegi és jövőbeli hallgatóink, az ott a ti helyetek.

0: Az eseményen ott volt Habil Csontó Lajos, a művészeti kar dékánja, aki arra emlékeztetett, hogy a művészet egyik fontos feladata mindig is az volt, hogy láthatóvá tegye, amit egy közösség fontosnak tart megőrizni. Most őt hallják.
1: Egy kicsit nehéz helyzetben vagyok, mert ugye már sok mindent elmondtak előttem, viszont én megpróbálnék ennek a munkának, vagy én úgy nevezem, hogy egy installációs műnek egy picit a művészeti vonatkozásait is megvilágítani. A művészet egyik fontos feladata mindig is az volt, hogy láthatóvá tegye mindazt, amit egy közösség fontosnak tart megőrizni. Ezért őrzünk portrékat, ezért rendezünk kiállításokat, és ezért emelünk emlékműveket is. És ezért érzem különösen fontosnak, hogy ma itt, a Krakkerházban nem csupán egy új installációt avatunk fel, hanem látható formát adunk az emlékezetünknek. Olyan emlékezetnek, amely egyetemünk tudományos és művészeti kiválóságát őrzi. A TDK konferencia, illetve a TDK, vagy a Tudományos Diákkori Konferencia egyetemünk és a művészeti kar számára mindig jóval többet jelentett egy versenynél. Bár hallgatóink folyamatosan megmutatják magukat a vizsgákon, szakmai tudományos fórumokon, kiállításokon, koncerteken vagy vetítéseken, a TDK mindig egy különleges pillanat. Az országos TDK mindig egy különleges pillanat. Ilyenkor a tudás, a kutatás és az alkotás kilép az egyetem falai közül, és egy országos közegben mérettetik meg. Nyilván ez egy visszajelzés és inspiráció is egyben. A hallgatóink számára, illetve minden hallgató számára bizonyítékát adja, hogy a munkájunk megszólítja és érdekli az adott szakmát, tudományos vagy művészeti közösséget. Az oktatók számára pedig annak a megerősítése, hogy a közösen végzett sokszor hosszú hónapok át tartó aprólékos és olykor bizonytalanságokkal teli műhelymunka nem hiába való. Hogy a türelem, a következetesség és a közös gondolkodás végül valóban értékké tud formálódni. Egy kis visszatekintés ugye a tavalyi OTDK-ra, aminek a művészeti szekcióját mi rendeztük meg, egyetemünk. És itt elsősorban nem a szervezésnek a nagysága és nehézségei miatt hozom ezt elő, hanem azért a két napért tulajdonképpen, amikor az egyetem megtelt élettel. Fiatal alkotókkal, beszélgetésekkel, szakmai vitákkal, az egész tulajdonképpen egy inspiráló találkozássá nőtte ki magát. És ilyenkor tapasztalhatjuk meg azt, hogy milyen érzés egy nagy, nyitott szakmai közösség részévé válni, vagy részévé lenni az elmúlt, vagy az elkövetkezendő időkben. Ezért is örülök annak, hogy a dicsőségfal éppen a művészeti kar új épületében, a Krakkerházban kapott helyet, ahol semmiképpen sem egy hagyományos emléktáblát szerettünk volna csinálni, ahogy ezt már rektor helyettes úr is említette, hanem valami olyat, amely belesimul ebbe a gyönyörű kiállítótérbe, és idővel az itt tanulók és oktatók minden napjainak is természetes közegévé vagy részévé válik. A végleges forma persze nem elsőre született meg, mint a rektor helyettes úr is ezt már említette, és nem csak koncepcionális, hanem számos grafikai és térbeli koncepció is vetekedett egymással. Köszönjük a határidőt, mert valóban ez sokat segített, hogy pontot tudtunk tenni a dolog végére. Tehát sokféle lehetőséget végiggondoltunk, mire megszületett ez a megoldás, amelyről mindannyian úgy éreztük, hogy méltó a helyhez és az emlékezés szellemiségéhez is. Végül tudatosan egy visszafogott, letisztult vizuális nyelv mellett döntöttünk. Olyan mellett, amely nem akarja túl kiabálni majd az itt kiállított műalkotásokat, hanem magától értetődően lesz része az épületnek. De ami csendes jelenlétében mégis nap mint nap emlékeztet bennünket arra, hogy a TDK mennyire fontos része az egyetemünk életének. És remélem, hogy épp ez a visszafogottság teszi majd időtállóvá ezt az alkotást. És azt is, hogy ezek a nevek idővel nem csak üvegen lesznek jelen, hanem közösségünk emlékezetének részévé is válik. Hiszen mindannyian tudjuk, hogy egy név önmagában csupán a betűk sora. jelentést az ad neki, ami mögötte van. Az évek munkája, a kételyek, a kudarcok, az újrakezdések, mindaddig, amíg végül elérkezik egy pillanat, amikor a közösség kimondja, igen, ez érték. Ez a fal ezért valójában nem csupán a díjazottak neveit őrzi, hanem a mögöttük rejlő emberi történeteket, a kitartást és az alkotó energiát teszi láthatóvá, mint ahogy erről már többen említést tettek előttem. Éppen ezért nem csak a múlt eredményeit idézi fel, hanem nyilván a jövőnek is üzen. Minden alkalommal, amikor egy hallgató majd végsétál a fal mellett, emlékeztetni fogja arra, hogy mindig érdemes vállalni és elfogadni a megmérettetésnek a nehézségét. Mindig meg kell mutatni azt a munkát, amely hónapokon át, vagy akár éveken át dolgoztunk, dolgozott az adott hallgató. Remélem, hogy egyetértenek velem, és én azt gondolom, hogy sikerült egy olyan emlékművet létrehoznunk, amely méltó ehhez az épülethez, és a TDK szellemiségéhez is. Helyesebben a nagyszerűségéhez. És mindazokhoz nyilván, akinek a neve mostantól itt olvashatóvá válik. És abban is bízom, hogy a dicsőségval hosszú éveken át láthatóvá teszi mindazt, amit a közösségünk fontosnak tart megőrizni. A tehetséget, a kitartást, a közös munka erejét, és hát nyilván az alkotás örömét.

0: A dicsőség falon ott található a neve Pap Katalin Tündének, aki a következő gondolatokat fogalmazta meg, most őt idézem. Nem a helyezés és az oklevél az, amit egy életen át magammal viszek a megmérettetésről, hanem sokkal inkább azt az élményt és tapasztalást, hogy a tudományos kutatómunka nem kizárólag magányos műfaj.
1: Bevallom, hogy amikor először hallottam az egész OTDK-ról, illetve TDK-ról már harmadéves voltam, és többnyire azt tudtuk róla, hogy ez valamilyen tudományos verseny. És amikor lett lehetőségünk arra, hogy először kipróbáljuk magunkat az intézményi TDK-n, akkor kiderült, hogy egy sokkal komplexebb dologról van szó. A TDK munka és maga az Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvétel az egy olyan élmény és fejlődési lehetőség, ami elkísér egész életünk során. Úgyhogy nagyon hálásak vagyunk érte, hogy ez mind megtörténhet velünk itt hallgatói létünkben. Hallgatói szemmel maga a konferencián való részvétel az egy nagyon különleges légkörrel bír, ugyanis egyrészt rettenetesen izgulunk, másrészt pedig elképesztően lelkesek vagyunk. Izgulunk, hiszen nagyon szeretnénk a lehető legjobban bemutatni azt a kutatást és tudományos tevékenységet, amit folytattunk, ezért igazán érdemes és lehet is izgulni. Szerencsésen nekem nem egyedül kellett ezt átélnem, mert egy barátommal együtt szerepeltünk az OTDK-n. Másrészt pedig rendkívül lelkesek vagyunk, mert nagyon felemelő látni, hogy az ország különböző egyetemeiről érkező hallgatók milyen színvonalas munkát végeznek egyéb területeken. Ezért az OTDK nem a versenyésről szól nekünk, hanem magáról a tapasztalatcseréről, a kapcsolatépítésről, és arról, hogy betekintést nyerhetünk más kutatási témák eredményeibe is. A szakmai beszélgetések és a zsűri visszajelzései, valamint a hallgatók közötti eszmecserék mind hozzájárulnak ahhoz, hogy az OTDK konferencia végeztével új inspirációkkal és motivációval új emberként érhettünk haza. Nyilvánvalóan az OTDK-ban való részvételről nem lehet anélkül beszélni, hogy az azt megelőző időszakot ne vennénk számba. Maga a kutatás folyamata az, ami sok hallgatónak a legtöbb eredményt és sikerélményt nyújtja. Megtanít számos praktikus dologra, például kutatásokat felépíteni, szakirodalmat keresni, reflektálni, de sokkal elvontabb képességekre is, mint például újrakezdeni, hogyha esetleg valami nem sikerült úgy, ahogy szeretnénk, felállni belőle és újra tervezni. Olyan készségeket fejleszt tehát, amelyek nem csak a tudományban, hanem a munkavilágában és a hétköznapi életekben is nagyon sok értéket teremt számunkra. Megtanulunk ez alatt a munka folyamat során határidőket kiszabni magunknak és jobb esetben be is tartani, problémákat felvetni és megoldani, valamint a legvégén megpróbálni egy munkafolyamatot, egy életszakaszt lezárni, méltóképpen megünnepelni és eredményeinket a lehetőség szerint érthetően bemutatni. Egy TDK kutatási folyamatról pedig nem lehet beszélni a témavezetők jelentősége nélkül, akikkel hallgatóként különleges hálával és tisztelettel gondolunk, és gondolok én is. Hallgatóként szerencsésen egy olyan mentorral dolgozhatunk együtt, aki szakmai tudásával tud támogatni és vezetgetni bennünket, ugyanakkor teret engedni arra, hogy szabadon gondolkodjunk. Ez a közös munka egy olyan védőhálót feszített ki körénk, ahol szabad volt kérdezni és hibázni, és biztonságban érezhettük magunkat azokon az első lépéseken, amikor barátkoztunk a kutatások világával. Mindezeken felül a TDK-nak az egyik legnagyobb előnye pedig mégis az szerintem, hogy lehetőséget ad arra, hogy mélyebben foglalkozzunk egy olyan témával, ami valóban érdekel minket. Az egyetemi tanulmányok során sok ismeretet szerzünk, sokat tanulunk, de a TDK-val van igazán lehetőségünk arra, hogy egy minket foglalkoztató kérdést mélyebben is körbejárhassunk. Ez nem csak a szakdolgozat vagy a diplomamunka során lesz majd előny számunkra, hanem a szakmai karrier építésében is később. Végezetül még azt szeretném mindenhez hozzáfűzni, hogy az OTDK tanított meg arra, hogy a tudomány nem egy magányos tevékenység. Egy olyan közösség részévé válhattunk, ahol mindenkit ugyanaz a kíváncsiság és fejlődni akarás motivál. Az új kapcsolatok, szakmai ismerettségek és barátságok még a konferencia után is megmaradtak és megmaradhatnak. Később közös kutatások és szakmai együttműködések alapjául lehet őket venni. Egyúttal rengeteg inspirációt kaptunk egymástól. A Kepesgyörgy szakkollégium tagjaként pedig személyesen is azt fedeztem fel, hogy milyen motiváló az, amikor az ember eleve olyan emberekkel veszi magát körbe, akiknek az alapambíciói közé tartozik, hogy a TDK-n részt vegyenek és eredményesen szerepeljenek így, a tudományos gondolkodást és a fejlődést fejleszik egymásban is vigyék tovább. Véleményem szerint tehát a TDK legnagyobb értéke nem az oklevelekben vagy a helyezésekben van, hanem abban, hogy megtapasztaljuk, hogy képesek vagyunk valami újat létrehozni, hozzáadni a világhoz, és mindezt nem kell egyedül csinálnunk. Ez egy olyan élmény, amiért örökre hálások azok, akik valaha megtapasztalhatták az OTDK által, így én is az vagyok, és nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.

0: Július 23-án nagyon sokan várták izgatottan, ez már megtörtént múlt héten, és hát az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen is azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokan izgultak azért, hogy vajon jön-e az a bizonyos értesítő SMS, hogy sikerült a felvételi. Az, ami minden évben érdekes, hogy hogyan alakultak a felvételi adatok, mik a népszerű, a number one szakok, ezekről Varga Csilla oktatási főigazgatót kérdezem.
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Igen, mi is izgatottan vártuk az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem közösség. Az, hogy hogyan alakul az idei évben a felvételi eljárásunk. 3180 főt nyert felvételt az általános felvételi eljárásban, és intézményi felvételi eljárásban kántorszakra további 8 fő csatlakozhat majd a beiratkozó hallgatóink közé. A népszerű szakjainknak tekinthetők egyrészt a gazdaságtudományi képzési területen lévő szakjaink, kiemelkedő továbbra is a pedagógus képzési területen lévő alapszakjaink és az osztatlan tanárképzésben is magasabb hallgatói létszámot értünk el, mint a tavalyi felvételi eljárásban. Emellett talán kiemelném még a sporttudományi képzési területet és a művészeti képzési területünket, ahol szintén népszerűek voltak a képzéseink. Tavalyi évben indítottuk először a pszichológiai alapképzési szakot, ez a bölcsészettudományi képzési területhez tartozik. Itt is igen magas volt a ponthatár, úgy, ahogy az országban szinte mindenhol, és 76 fő kezdheti meg a tanulmányait majd ezen a szakunkon. A Jászberényi képzési helyünkön pedig egy igen kiemelkedő számra vagyunk most büszkék, ugyanis nappali tagozaton 63%-kal nőtt a felvett hallgatóink létszáma, összintézményi szinten pedig 10%-kal nőtt a nappali tagozatos hallgatói létszámunk. Jászberényben a legnépszerűbb szak a gyógypedagógia és az óvodapedagógus szak, és nagy örömünkre szolgál, hogy az idei évben elindult Jászberényben a műszaki menedzser szakunk nappali tagozaton.
0: Nyilván nagyon sok újonnan felvett hallgató izgalommal várja azt, hogy hogyan kell az első lépéseket megtenni, a kollégiumi jelentkezéseket, tehát most, ami nyáron mindenképpen praktikus lépés, mi az, amiket kezdjenek el intézni.
1: A napokban fogjuk kiküldeni a hallgatóknak az értesítést a további teendőikről, ami nagyon-nagyon fontos, hogy az első lépésként, hogy be kell lépniük a Neptun egységes tanulmányi nyilvántartó rendszerbe, itt el kell végezniük egy adategyeztetést, és ezt követően a beiratkozási lapot ki kell nyomtatniuk, és a nappali tagozatosok a gólya héten hozzák magukkal, a levelező tagozatos hallgatók pedig postai úton eljuttathatják az egyetemre. Szeptemberben indul a tantárgyfelvétel, úgyhogy nagyon fontos lépés az is, hogy felvegyék a tanegységeiket. Augusztus végén gólyatáborral várjuk a hallgatóinkat. Augusztus 28-tól 31-ig kerül megrendezésre Tiszafüreden a gólyatáborunk, ahol nagyon sok rendezvényel, pontosabban programmal, sportprogrammal, vetélkedőkkel és hasznos információkkal várjuk a gólyáinkat. Kollégiumi jelentkezéssel kapcsolatosan rövid határidő lesz, úgyhogy szeretném felhívni a figyelmet, hogy kezdjék el már időben beszerezni a szükséges dokumentumokat, hogy a kollégiumi jelentkezésüket idejében be tudják adni a jelentkezők.
0: Jelen pillanatban Egerben az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hány kollégiummal rendelkezik?
1: Egerben 3 kollégiumban hirdetünk felvételt, a Magyar Dombi Kollégium Lányka úti kollégiumban és az apartmanházakban.
0: Hogyha valakinek most nem sikerült a felvételi, akkor sem kell elkeseredni, mert pótfelvételi lehetőség mindig van, ezt most mikori határidővel kell figyelni?
1: Július 30-án indul a pótfelvételi eljárás, várhatóan a délutáni órákban, és augusztus 7-én éjfélig tudnak jelentkezni azok, akik vagy nem nyertek felvételt az általános felvételi eljárás keretében, vagy pedig nem jelentkeztek február 15-éig.
0: Minden szakra lehet jelentkezni, vagy csak meghatározott szakokra?
1: Azokat a szakokra lehet jelentkezni, amelyek a normál felvételi eljárásban elindultak. Önköltséges képzési formában minden szakot fogunk hirdetni, ami elindult. Állami ösztöndíjas képzésekről még folynak az egyeztetések a minisztériummal, hogy hirdethetünk vagy nem. Ez igazán július 30-án fog kiderülni mindenki számára.

0: Tiszabábolnán is gondot okoz az aszály miatt kialakult vízügyi helyzet. A helyi kikötőkből ki kellett költöztetni a csónakokat. A település számos fejlesztésben gondolkodik, melyek az ilyen problémákat is megoldanák. Szeretnék az élő Tisza kikötőjét működtetni, s a turisztikai lehetőségeket tovább bővíteni. Bernát Erik polgármester azt is elmondta, hosszú kihagyás után ismét falunapot rendeznek augusztus második hétvégéjén. Bércesi András riportja következik.
1: Mi a keleti kapuja vagyunk a Tiszatónak, ami azt jelenti, hogy az élő Tiszával vagyunk összeköttetésben. Van egy 30 hektáros szallai holtiszánk is. Annak van egy kikötője, vagyis a Súlymos-csatornán egy kikötőnk eljeszkedik, meg most harcolunk a önkormányzattal 7 év után, hogy kerüljön az élő tiszai nagy kikötő nekünk a kezelésünkben. Többféle szervet keresek 7 éve, mindenhol csak falakba ütköztem, mindenhonnan nemleges válaszok jöttek, közben pedig az infrastruktúránkat, a turizmusunkat tudnánk ebből a nagy kikötőből fejleszteni, plusz helyi munkaerőt tudnánk létrehozni, csak valami oknál fogva mindig falakba ütköztünk a vízügyigazgatóságnál. Mi se értjük, hogy miért, barátságosan közelítettünk meg mindenkit, de mégis valahogy nemleges válaszokat kaptunk.
2: Miért lenne jó, hogyha a faluhoz tartozna az élő Tiszának kikötő?
1: Eleve a horgászturizmusunk erősödne, ebből többféle üzletünk, tutajos vendéglő, bolttól kezdve a kocsmánk erősödne, mivel az ide érkező vendégek, én úgy gondolom, hogy itt fogyasztanának, itt vásárolnák meg a reggelit, esetleges ebédet, ebből a helyi vállalkozókat is erősítenék, nem beszélve a vendégházakról, mert aki jön, az nem egy-két napra fog érkezni. Mellesleg a helyi munkaerőnk körülbelül a két kikötő 6-8 helyi embernek tudna munkalehetőséget biztosítani. Továbbiakban így a strandunkat is valamilyen szinten fel tudnánk virágoztatni, mert ott volt egy elég jelentős strandberuházás, ami nem kellőképpen sikerült a tervekhez méltan, ami be lett harangozva. Ennek az okát nem tudom, nem szeretnék belefolyni, majd lehet, hogy ki fogják vizsgálni. Esetlegesen. Nekünk most a legfontosabb, hogy a nagy kikötő valahogy az önkormányzat kezelésébe jusson. Ehhez megvan mindenünk, mivel turisztikát szeretnénk fejleszteni, akkor a helyi munkaerőt, arra mindig azért érek ki, mert én úgy vagyok vele, hogy mivel Tiszabábolna elég erős turisztikailag, a helyieknek legyen már megélhetősége itt falun belül.
2: Milyen az együttműködés a szomszédos településekkel? Tiszabábolna se elszigetelten működik, hanem fontos, hogy azért a szándékok egy irányba mutassanak.
1: Nagyon jó a kapcsolatunk a környező településekkel is. Nekünk nagyon jó az infrastruktúránk, mivel elvileg két kikötővel rendelkezünk, egy stranddal, étteremmel, így nagyon erős a turisztikánk, de a többi település is próbál felzárkózni. Nagyon remélem, hogy a jövőben a kis települések is nagyon jelentősen lesznek támogatva, mint turisztikailag, mint infrastruktúrailag, meg anyagilag, és meglátjuk ezt az egészet, hogy milyen irányba fog elhozni, mit hoz nekünk a jövő.
2: Most a közelmúltban napokban történt váratlan vízügyi esemény. Hogyan lehetne ezt érzékeltetni? Mi az, ami történt?
1: Hát jelen pillanatban most is azon dolgozunk, hogy a kiskikötőnket evakuálni kell, mivel a Súlymos csatornából a vízünk el fog fogyni. Ez egy hirtelen kialakult állapot a nagy aszályra való tekintettel, viszont én nekem most ezt meg kell oldanom, hogy körülbelül 80 csónak tartozik a kikötő, vagy tartózkodik a kikötőben. Nekem ez a 80 csónakot valahol rövid időn belül el kell helyeznem. Ilyenkor lenne jó a nagy kikötőnek a területe, de mivel nem az a mi hozzánk tartozik, hanem a Maharthoz, de a Maharthal szoros együttállásban állunk. A Mahart mai napig azon van, hogy az önkormányzathoz kerüljön át az egész kikötő területe. Csak a vízügynél ez a dolog ez megakadt, mert ők nem akarják engedélyezni.
2: A strand milyen állapotban van most ebben a vízügyi helyzetben?
1: Hát a strandunknak a víze az nagyon alacsony. Most a napokban elvileg tölteni fogják az egész holtiszánkat, viszont a kivitelezés a strandnak az egész része nem úgy sikerült, ahogy a tervekhez méltan kellett volna. Így annyit tudunk csinálni, hogy

0: Amennyire anyagi helyzetünk engedi, rendbe tartjuk az egész területet.
1: És hogy egy picit ne csak a munkáról, hanem a kikapcsolódásról is beszéljünk. Hosszú idő után ismét lesz egy nagy közösségi rendezvény augusztus első, második hétvégéjén.
0: Igen, körülbelül 7 éve volt falunapunk. Úgy döntöttünk az új testülettel, hogy szeretnénk felélénkíteni ezt az egész rendezvényt. Úgyhogy augusztus 8-án meg fogjuk rendezni. Nagy öröm számunkra is, hogy önerőből most már eljutottunk arra a szintre, hogy ezt megrendezzük. Meg nekem nagyon fontos az, hogy az itt élő embereket együtt lássam, és együtt töltsük el ezt a napot.
2: Bernát Erikkel, Tiszabábolna polgármesterével, Bércesi András beszélgetett.

Kedves hallgatóink, műsorunk végéhez értünk. Munkatársaim Klész Beáta és Bércesi András nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Farkas Erzsébet. Most elhangzott adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében valósult meg. A viszont hallásra!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Négy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Hivatástisztázó lelki gyakorlatra várják a férfiakat az EGRI szemináriumban augusztus 12-e és 15-e között. A program mottója neveden szólítottalak. A bennünket körülvevő világ zajában, a mindennapok pörgésében és az ezerféle elvárás tengerében nehéz meghallani azt a csendes, de határozott hangot, amely a mélyből szólít meg bennünket. Augusztus 12-e és 15-e között az EGRI szeminárium kapui nyitva állnak azok előtt a fiatal férfiak előtt, akik felmerik tenni maguknak a kérdést, vajon mi Isten terve az életemmel, papnak híve az Úr. A lelki gyakorlat során a résztvevőknek lehetőségük lesz személyes és közösségi imádságra, őszinte párbeszédre, személyes lelkivezetésre és a kortársak megismerésére is. 21 életvédő szervezet nyílt levelet írt Hegedű Zsolt egészségügyi miniszternek, melyet a Magyar Kurérnak is közzéadtak. Mint írták, értesültek arról, hogy az egészségügyi minisztérium a tegnapi napon egyeztetést tartott a szívhangrendeletként ismert szabályozásról, az esemény utáni tabletta vénykötelezettségének módosításáról és az abortusz tabletta bevezetésének lehetőségéről. Meglepődve tapasztalták ugyanakkor, hogy a születendő életvédelmével hosszú évek óta foglalkozó életpárti civil szervezetek jelentős része nem kapott lehetőséget arra, hogy ezen a megbeszélésen részt vegyen. Tudomásuk szerint az egyeztetésen számos, az abortusz szabályozásának liberalizálását támogató szervezet volt jelen, miközben az életvédő csoportok közül csak nagyon kevesen kaptak meghívást. Több munkatársukat is ajánlották a minisztérium által megadott módon és határidőben, de mégsem nyílt lehetőségük arra, hogy bekapcsolódjanak az egyeztetésbe. Bizalommal fordulnak a miniszterhez azzal a kéréssel, hogy az egyeztetések során további életvédő szervezetek számára is biztosítsák a részvétel és véleménynyilvánítás lehetőségét. Átlátható és korrupcióellenes környezetet teremt a kormány minden vállalatnak, azt szeretné, ha minél több befektető jönne Magyarországra Bajorországból is, közölte a miniszterelnök tegnap. Magyar Péter Markus Söder bajor miniszterelnökkel tárgyalt Budapesten, majd hangsúlyozta, a kormány további bajor befektetőket vár Magyarországra. A tárgyalásokon szó esett többek között a mesterséges intelligenciáról, a kutatásfejlesztésről, a gyógyszeriparról és a védelmi iparról is. A második negyedévben 1,7%-kal nőtt a gazdaság teljesítménye. Az elemzők ennél erőteljesebb bővülést vártak. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a bruttó hazai termék volumene az előző év azonos időszakához képest a nyers adatok alapján 1,7, a kiigazított adatok szerint 1,6%-kal bővült. Negyedéves összevetésben is növekedett a GDP. A szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok alapján a gazdaság teljesítménye 0,4%-kal haladta meg az előző negyedévét. Spanyolországban megszűnt az erdőtüzek miatt elrendelt országos vészhelyzet, miután sikerült stabilizálni a Madrid és Kasztília és León térségében pusztító tüzeket. Pedro Sánchez miniszterelnök közölte, a döntés nem a lángok teljes eloltását jelenti, hanem a készültségi szint csökkentését. Oroszországban 6 hónappal meghosszabbította a dízelolaj és a benzin export tilalmát 2027. január 31-ig a kormány. A dízelolaj termelők számára az export tilalom csak egy hónapra, szeptember 1-ig szól. Az orosz kormány szerint az export tilalom célja a stabil üzemanyagellátás biztosítása. A NATO és Lengyelország fokozott készültséget rendelt el, miután egy feltételezetten orosz rakéta Lengyelország keleti részén csapódott be. A NATO európai főparancsnoksága szerint a helyzetet folyamatosan vizsgálják. Donald Tusk lengyel kormányfő közölte, hogy a becsapódás lakatlan területen történt, így közvetlen veszély nem alakult ki. Az Európai Bizottság elnöke elfogadhatatlannak nevezte, hogy Oroszország legutóbbi Ukrajna elleni csapásaival ismételten megsértette az uniós légteret, ezúttal Lengyelország felett. Végül a szombati időjárásról. Napos időre van kilátás kevés gomoly és fátyol felhővel. Csapadék nem lesz, legfeljebb az északnyugati határszélre sodródhat egy-egy zivatargóc. A délies, északnyugaton késő délután, este az északnyugatira forduló szelet, olykor élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton döntően 36 és 39 fok között alakul. Híreinket hallották.

0: Holdvilág.
1: Kedves hallgatóink, hajnali zenés óránkban Gózon Gyula és Kabos Gyula emlékezetes felvételeiből válogatunk. Jó szórakozást kívánunk!
2: Való, hogy egy

Akkor volt a tenger zöld, egyik a medérre ripal, elhunni ott van a föld. Génuából, hajdanában, indult Kolumbus Amerikába, benszülöttek, félve jöttek, piros

0: Amerikát. Na hát!
1: Mert hölgyeim és uraim, megmondom őszintén úgy, ahogy van, Amerika fel van fedezve. Nem merném ilyen határozottan állítani, ha nem élne odakint egy nagybácsim, akinek havonta 20 pengőt küldök. Amerika egy világrész, mely már évek óta mozdulatlanul fekszik Sré vis-a-vis Európával, egy nagy tócsa vízben, és ezért nevezik nedves Amerikának. Lakossága egy része iparból és kereskedelemből, elenyésző része pedig bankrablásból él. Az elenyésző rész él jobban. Amerika legkedélyesebb része Texas, ahol az emberek célbalövéssel és ebből eredő korai temetkezéssel foglalkoznak. A texasiak átlagos életkora 21-22 év. Hát beszélik ugyan, hogy egyszer élt ott egy körülbelül 25 éves Matuzsálev is, tehát ez nem hiteles. Inkább a nép száján énekelt ballada. Mikor Columbus anno decumál, az akkor még ismeretlen Amerika partján kikötött, a parton benszülöttek fogadták akkfőnökükkel az élén. Maguk vadak, kérdezte Columbus. Azok volnánk, instálom, mondta az akkfőnök. Aztán maguk emberevők? Hát én nem instálom, mert én apper szónám Karlsbadi kurán vagyok. Hanem a kis unokám, az a göndörhajú fekete, a nagyon szereti. Fölöstökömre megetik egy misszionárust. Sokat mondok, ha egy kis kocsonya marad estére. A fene győzi ezt a kölyköt misszionárussal. A gyere ide kis szolgám, most csinálj egy pukkedlit a bácsinak. Ne harapj mindig belém, ebatt a kölyke, már alig van valami a nagypapából. Apropó, ha meg nem sírtem, kit tisztöljünk az úrban? Én Columbus Kristóf vagyok. Instálom a tojásos. Igen. Nálok, hogy gyerekek, jó nézünk ki. Fő vagyunk fedezve.
0: Hókusz Pókusz és Columbus így fedezte fel Amerikát. Na hát!
2: Hat év előtt szép tavaszi napsütés még volt. Össze-vissza virágoztak fácskák, és elmente Petri Pali.
3: Hogy többé vissza se jöjjön.
2: No, azért nem kell buzsulni, lefogyni, még a divat is. Én is voltam valamikor szép fiatal legény túl a nagy krivánon. Nekem is volt 3 feleségem. Nyugodjanak békében ott, ahol vannak. Mert amíg itt voltak, sohasem nyugodtak. Azért mégis megmaradt zenyim jó kedvem. Na, na, ne buzsuljon, na. Figyelj kicsit, Rejám, ne sírj, kislány, a szerelem nem szégyen, én is így sírtam régen, nekem is volt egy

a hajamba kis máslikat, mert mostan én, s nem más vigad. Magamnak megveszem a láncidat, antik zsebóra láncnak. A pénzemet én máma mind elmulatom, kala pom pom pom, kala pom pom pom.

Egy váncer szebb, mint száz beszéd, átfonja mind a nő szívét. Egy jó

0: köszöni, hogy imádtam, hogy magára vigyáztam.
1: De neki jött virágot nekem.
0: Köszöni, hogy becéztem, de kissé elkéstem, mert titokban

0: Hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy díjmentesen bemutatkozzam. Jó házból való állás nélküli spanyol bikaviador vagyok. Minden e szakmába vágó munkát jutányosan vállalom. Bátorságom a legkényesebb igényeket is kielégíti. Bármilyen veszélyes dologra vállalkozom. Elsejei házbérfizetések és egyéb zajos családi jelenetekhez levelezőlaphívásra házhoz jövök. Végrehajtókkal való személyes tárgyalásoknál 5% felár.
1: Stram, spanyol vagyok, azt mondják, szemem úgy ragyog. Én olcsón adok, spanyol leckét is, ha kell. Szívem egy katán, Barcelona az én hazám.

haza lebúj volt mindig az anyám, ott a főpintér az édes anyám, minden asztalnál folyik a bor, van ott matróz és torreador. Ha az egyikre rád a dzsinsz a nő, a másik egy kést rád elő, és lő! Ez így van sajnos nálunk. A spanyolok nem szívbajos családból származnak. Legutóbb azonban egy határozottan kellemetlen afférom volt. Ezt tessék meghallgatni. Mit sem sejtve állok az aréna kellős közepén, egy piros rongyot rázva. Már majdnem teljesen ki volt rázva a rongy, amikor egyszerre rám eresztenek egy bikát. Én nem tudom, hogy vagyok vele, igazán rövidlátó vagyok, de tudja, a csuda, ha egy bika nekem jön, azt én rögtön meglátom. A bika meglát engem, én meglátom a bikát. Hát azt nem tudom, hogy ő meg volt-e ijedve. Én nagyon. Egyet bőgött és felém rohant. Én legalább hármat bőgtem, azt hiszem két nagyot és egy kicsit. És ugyancsak rohantam hátrafelé. Ha bárki azt merné állítani, hogy én a bika felé rohantam, azt bíróság elé állítom. Nem mintha ez rám nézve megbecstelenítő volna, de ha én ezt azt állítom, hogy én nem bántok egy bikát, abban ne kételkedjen senki. Tettemre én nem voltam tréningben, a bika igen, és úgy belém döfött, hogy két hónapig csak állni tudtam. Sőt, még ma sem igazi ülés az, amit csinálok. Hála Istennek, hogy túl vagyok rajta. Barcelonában áll egy kis ház, és a sarkán egy kis kávéház. Az a lebúj volt mindig az anyám, ott a főpintér az édes anyám. Minden asztalnál folyik a bor, van ott matróz és torreador. Ha az egyikre rád a zsinsz a nő, a másik egy kés rán elő, és lő!

0: voltam az anyósom, de jó lett a sorsom, a filéres gyorson.
1: Így, de gyorsan szalad ez a ördög masina. Csak most volt Bütyök telepen, ott Mári alsó lepén falvánál vagyunk.
2: Hé, néném asszony, húzza ki alólam a kisfiát. Igen kemény feje van a gyereknek.
1: Csak gyereket ne emlegessenken, mert én azt hiszem, hogy Ani fiam létrehozása körül más is tevékenykedett.
2: Mi a sző? Akkor magának pont olyan gyereke lehet, mint a Kossuth szobor.
1: Na, mi volna olyan?
2: Mert az is közadakozásból készült.
1: Vigyázz, amma, igaz?
2: De nini, állomáshoz írtünk.
1: Felső Bivaj Hernád. Úgy látszik, itt egy parasi lakik.
2: Miből gondolja?
1: Azért, mert ki van írva, hogy urak még hölgyek.
2: Na, ne köpködjön. Nem látja, hogy ki van írva, hogy köpködni tilos?
1: Na, azt látom, de az is ki van írva, hogy... Azt mondja, hogy viseljünk Aida kebeltartót, azt még mégsem viselünk. Fücsülök az ilyesmire, mert a nóta is azt mondja, hogy hát

0: Hőj a nem jóját! Tudtam, hogy rám szakad ez a kosár tojás.
1: De színsárga lett a pofád, bánya. Azért tudja kell, hogy mit hallottam tegnap a rádióban? Azt, hogy a jó gazdának a szőlőt is trágyázni kell.
0: Ha lehetne, nekem egy fél kiló szőlőm van csak, amit a piacon vettem. Most mi a fenének trágyázom össze azt a fél kilót?
1: Hát az igaz. Én is szégyellenék és fél kilóval elkezdeni.
0: Erről jut eszembe, ismeri kendve a szégyenlő spék nótáját. Úgy szól, hogy hát...
2: Vagyis már lakpék műhelye volt a vásártéren. Huszár Balázs a pék nejét megszöktette télen. Ez a csúfság úgy megártott szegény maflapéknek, hogy az utcán azóta csak

0: meglátogatom a kedves festét. Adjék az Úristen, Didi Kalauz úr! Hát Kend is leszállt a vonatról, mi?
1: Jó, most fog felszállni, szabadságon voltam, horgáztam.
0: Mi a fene, azt fogott valamit?
1: Nehogy fogtam. Szavamra mondom, hogy kiröhögtek a halak. Az egyik kidugta a fejét és nyelvet öltött rám. A szegény zsiga tüdőgyulladást kapott.
0: Zsiga? Hát az ki?
1: A kukacom. Annyit lógattam a vízbe, hogy megfázott. Most hazaviszem, kap egy priznicet és egy forró teát.
0: Mennyi máge! Be kell rúgatni, attól elmúlik a nátha. Hé, kocsmáros! Három fél liter! Nekem a Kalauz úrnak, meg a kukacnak.
1: Így áll, zsiga, hiszen a nóta is azt mondja, hogy hát...
2: Akkor egy kis szettetelek, szettelek, hozzá egy kis jó szalonnát leszelek, leszelek és szettelek, szettelek és leszelek, hogyha nincsen tormám otthon, akkor torkot reszelek.
1: Nézze csak, nem iszik a zsiga, talán lágas szegény.
0: A lehet, a nátha veszélyes egy betegség. Volt egy komám, az három év előtt megfázott, az...
1: Meghalt?
0: Megbizom, két héttel ezelőtt. A lova agyon rúgta.
1: Na láss, hogy miket lehet egy náthából szerezni.
0: Én is voltam már beteg, tipucom volt. Abba vagy belehal az ember, vagy ha megmarad, akkor hülye le.
1: Maga megmarad?
0: Láthatja, azt nem is vagyok ám gyengelegi, nem bizony.
1: De azt mondom, hogy négyom már többet. Szegény feleségem is az ivásba halt bele.
0: Mi a szösz? Ha mit hívott?
1: Gyufát.
0: Gyufát? Azt kent engedte?
1: Nem voltam otthon, mikor megitta. Csak oda készítettem neki a kredencre, és elmentem hazúról.
0: Látom, már megvigasztalódott, Kent.
1: Hát örökké nem lett az ember bánatos.
0: Hát igaz, mikor halt még szegény asszony?
1: Tennap este.
0: Én is az iszok, mert felejteni akarok.
1: Hát mit akarsz felejteni?
0: Mit? Hát azt már elfelejtettem. De mondja csak, ismeriken azt a blomba nótát. Azt mondja, hogy hát... Ne vennélek feleségül, édes kicsi párom. Csak éppen az édesanyád, egy jó szavát várom. Mikor ő is igent mondok, abban a percben nyomba. Vigyázzunk, most jön a blomba. Kézzel foglak és elviszlek, rögtön a templomba. Melyhez hasonló jókat kívánok figyelmeteknek is.

0: Mondja, maga mindent tud ezen játszani?
1: Mindent a világon.
0: Römit is?
1: Römit azt nem. Kihallgassa igazgató, megtanítom magát nagyon szép nótára.
0: Engem nem érdekel a nótára.
1: Nem érdekeli azért, csak tanulja meg a rettentő szép.
0: Na.
1: Esti szél ringatja csolnakom. Nem, hát mondja utánam.
2: Esti szél ringatja csolnakom.
1: Szeretlek téged nagyon. Füledbe súgom, hogy légyen én. Rettentőn imádlak én. Vasárnap mociba elmegyünk.
0: Mit játszanak a moziba?
1: Most mit játszom, nem tudom, mikor én legutoljára voltam, akkor a Burlingtoni január játszották.
2: Vasárnap moziba elmegyünk, öröm lesz az életén. Egy édes pepike ring a bölcsőbe, ez szívem álma, hopszászá.
1: Vigyázzon, most lefrén van.
2: Egy édes pepike ring a bölcsőbe, ez szívem álma, hopszászá.
0: Jó van,
1: ugye?
0: Igen.
1: Na vigyázz, most szépen vagy maga. Énekel is én kísérletet. Kísérletettem.

0: most az egész alapon, hogyha hallom földös csapom már a kalapon.
1: Rózsik zsuzsikák énekelik át, egyik partról a másikra ezt a muzsikát.
0: Az én rózsám vasutas, vasutas, vasutas, hogyha nem sok az utas, rögtön megölel. Teheti, mert vasutyék, vasutyék, vasutyék, magyarán.

éjszaka néha még a zsóna izen. Álmomban otthon a búza földön nagyok, a szívemben fakadók a régi vidám dalok, van London.

Ma minden nagyon jó, a kedvem ragyogó. Bár egy kis könyvelő vagyok, de búsuljon a ló. Megvallom őszintén, befrigizáltam én, s a fixemből majd lélektetett vetek elsején. Vagyonom nem volt, hitelem nincsen, s ragyogó kedvem van. Van bennem egy talós mit, ez aztán a jó vit. Fügyülök erre, fügyülök arra, amikor spiccem van. Azt mondják, hogy ilyenkor szexi félem van. Most a csókot kívánom, bár ez banál is. Most úgy érzem, imádom, tán még magád is. Vagyonom nem volt, hitelem nincsen, s ragyogó kedvem van. Van bennem egy szalón, s mit, jól érzem magam. Két három deci bor, s a vérem már is forr. A zsebem üres lett, de viszont piros lett az orr. Most nem gondolkodom, a gondot felrúgom, hogy miből fizetem a házbért, azt még nem tudom. Vagyonom nem volt, hitelem nincsen, s ragyogó kedvem van. Van bennem egy talonspit, nem adták a jó mit. Fügyülök erre, fügyülök arra, amikor spiccem van. Azt mondják, hogy ilyenkor szexifélem van. Most a csókot kívánom, már ez banális. Most úgy érzem, imádom, tán még magát is. Vagyonom nem volt, hitelem nincsen, ragyogó kellem van.

0: ülök, én repülök arra, amikor spiccem van. Sose állom meg, vagy legalábbis nagyon ritkán. Merem állítani, hogy tyuhaj! Vagyonom nem volt, hitelem nincsen, s nagyobb kérdemem van. Van bennem egy szalós pizza. Jól érzem magam. Háj!
1: Tárgyalást megnyitom. Kovács István, pékmester.
2: Jelen, személyesen.
1: Maga azzal vádolja Makra Gergőt, hogy az ő kutyája megharapta magát.
2: Megám kérem, úgy megharapott, hogy 5 napig csak állva tudtam ülni.
1: Na mesélj el, hogy történt a harapás.
2: Hát kérem, ez a ronda fráter...
1: Na. Válogassa meg a szavait.
2: Ez már a válogatottak közül való.
1: Szólítsa nevén a vádlottat.
2: Igenis. Szóval ez a ronda fráter Makra Gergő...
1: Ha még egyszer azt mondja, hogy ronda fráter, akkor 20 pengőre büntetem.
2: Tessék 10-ért megszámítani, nincs több pénz nálam.
1: Elég, folytassa.
2: Legyen 12-re, többet egy vasot se adok.
1: Haja, ne alkudozzon itt velem. Hogy harapta meg a kutya?
2: Így. Ham.
1: Mondja el, hogy történt.
2: Igen. Hát, kijöttem a kocsmába.
1: Részeg volt?
2: Kicsit. Pedig mindig mondom, hogy négy áll Pista, négy áll Pista. De hát beszélhetek én magamnak, a mindenit a datos büszke fejemnek.
1: Nem tudja, hogy az alkohol az méreg? Minden pohár ital egy szeg a koporsójához.
2: Az lehet. De én akkor is iszom, ha olyan lesz a koporsóm a sok szektűr, mint egy sündisznó. De azért vigyázok, mert én csak az A betűvel kezdődő italokat iszom. Azok nem ártanak.
1: Amik A-val kezdődnek? Mik azok?
2: A bor, a sör, a pálinka.
1: De hiszen a pálinka az erős.
2: A feléd, a víz erős. Mert a víz az malmokat hajt, hajókat cepel a hátán. Ilyesmit én a pálinkáról még sose hallottam.
1: Nagyon csavaros az eszejárása. És mondja csak, maguk folyton csak isznak ott a kocsmában.
2: Iszunk és játszunk. Van ott egy automata játék. Fránya, egy masina, nagy esze van.
1: Hogyan mit beszél? Az automattának nincs esze.
2: Kell, hogy legyen, mert hiába dobok én felül a bíró úrba 20 fillért. Alul csak nem adja ki a golyókat.
1: Na most már eleget szemtelenkedek. Ér kártérítést a harapásért?
2: De kérek ám, én is meg a kocsmáros is.
1: A kocsmáros?
2: Az ám, mert én minden nap megiszom ott vagy 2 liter dosza, harapás miatt 2 napig nem mehettem a kocsmába. Ezt a 4 litert meg kell fizetni a makrának.
1: Ilyen követelést a bíróság nem ítélhet meg.
2: Ha lehet. Mi nem is erőszakoljuk, de hogyha nem fizet, akkor agyonverjük.
1: Tudja, hogy ezért lecsukathatnám?
2: Miért? Mert ez a rand... Tessék elfogadni 12 pengőt, fizetek végig 1 liter kazart is.
1: Fogja be a száját! Magának nincs kutyája?
2: De van. Igen, rendes állat. Csak azt bosszant, hogy ha meglát, akkor rögtön elkezd a farkával kopogni a földön.
1: Mert örül.
2: Na és ha örül? A muszáj azt egy kutyának lekopogni.
1: Nem lehet magával boldogulni. Majd a Makra Gergő elmondja az esetet.
2: Mondj elő, ronda fráter.
1: Hallja, ezért...
2: Tudom, itt van 12 pengő, aztán 8-at meg tessen fölírni.
1: Makra Gergőt fogom kihallgatni. Makra Gergő, elismeri, hogy az a kutya, amely Kovács Istvánt megharapta, a magáé volt?
3: Elismerem, kérem a lássa. Büszke vagyok rá, mert olyan okos kutya nincs még egy a faluban. Mert az csak olyan ételt eszik, amit már megrágtak.
1: Igazán? És ki szokta megrágni?
3: Kicsoda, ő maga. Elő megrágja, aztán megeszi.
1: Tényleg okos lehet. Hogy hívják?
3: Makra Gergő Istálom.
1: Nem magát, a kutyának mi a neve?
3: Lekvár.
1: Lekvár. És milyen fajta?
3: Ribizli.
1: Ribizli a kutya?
3: Dehogy, Lekvár. Mert Ribizli Lekvár főztünk, mikor a kutya hozzánk került. Most azért így hívjuk.
1: Értem. Hát mondja el, hogy történt az eset.
3: Hát az úgy volt, kérem a lász, hogy a Kovács Szomti gyűjt haza a kocsmába.
1: Igen, a kocsmából hazafelé menve, ő melyik oldalon lakik?
3: Melyik én? Jobb oldalon.
1: És ő melyik oldalon ment?
3: Mind a kettőn. De még úgy is kesken volt még az utca. Aztán gyűjt a kutya és ugatott.
1: Igen, tovább.
3: Igen.
1: Mi az, hogy igen?
3: Tovább ugatott.
1: És a Kovács?
3: Ő nem ugatott. Csuklott Istálom. Ezért haragudott a kutya, mert utálja a részeg embereket.
1: Szóval a kutya akkor megharapta.
3: Kit?
1: A Kovács István.
3: Akkor még nem, csak 1 hét múlva.
1: Akkor azt mondja el, mi történt 1 hét múlva?
3: Hát, az úgy történt, kérem, hogy a Kovács Szomti gyűjt haza a kocsmából.
1: Akkor is a kocsmából jön?
3: Ha mindig a kocsmából jön a frász törekje fejét. Akár mellik irányba megy, gyűn, ő mindig a kocsmából, gyűn. Pedig nem bírja az italt, látszik, hogy nem volt katona.
1: Maga volt katona?
3: Én sem voltam, de én bírom az italt.
1: Szóval Kovászt a kutya akkor megharapta.
3: Igen.
1: Na, hála Istennek.
3: Én is ezt mondtam, mikor megharapta.
1: Úgy látszik, maga haragszik a kovászra.
3: Hát ő is haragszik én rám, mert azt mondja, hogy a csirkémet mindig bent találja a káposztájában.
1: Igaza van, ha fordítva lenne, akkor maga is haragudna.
3: Én nem bánnám, ha a káposztáját bent találnám az én csirkéimbe. Pedig én inkább lehetnék haragos, kérem, mert én egy beteg ember vagyok, kérem.
1: Mi baja van?
3: Mi bajom van? Apró fekete pontok vannak a gyomromba.
1: Apró fekete pontok? Mitől van az?
3: Én nem tudom, kérem. Lehetséges, ott adtuk, hogy mákos tésztát ettem ebédre.
1: Na, elég volt a társalgásból. Kihirdetem az ítéletet.
3: Igen.
1: A járásbíróság a tárgyalás adatai alapján és Makra Gergő beismerése folytán bizonyítottnak látja, hogy Makra kutyája Kovászt megharapta, és ezért a vádlottat két napi elzárásra ítéli. Megértette, Makra Gergő?
3: Meg. Mikor körüljön a büntetés?
1: Most azonnal.
3: Hát az bajos lesz, mert a vádlott nincs jelen. De tessék, vágy, irögbes idehozom.
1: Mi az, hová megy?
3: Hát hozom a vádlottat, a kutyát. Mert ő harapta, még nem én.

0: Engel angolfont nem érdekel, mert pénzre szükség nincs, nem kell. Ha dohányom van, az ahogy jön, úgy elrohan, és rém humoros, hogy mindig más a vagyonos. Nekem nincs egy huncut garasom, megszoktam már, hogy nincs. A vízállás úgy alacsony, nálam pénznek még nyoma sincs. Bizony nem sok vizet zavarok, mert bor az italom. És azért lopom a napot, mert éjjel nappalom. És sosem volt, hogy sehogy ne lett volna, mert akad héve hóva egy jó barát. Ma nincs egy huncut garasom, és azt sem mondom, jaj. A fejemet megvakarom, s azt mondom, annyi baj. Én bizony nem törődöm mással, csak az itallal. Engem kiskoromban mindig arra tanítottak, hogy óvakodjam az erős italoktól. Azóta nem is iszom vizet, mert a víz az a legerősebb ital, kérem, az egész világon. A víz az malmokat hajt, nagy hajókat cipel a hátán, ilyesmit én a pálinkáról sose hallottam. Sokan azt kérdezik, hogy nem bánt-e a lelkiismeret, hogy folyton iszom. Hát ezzel úgy áll a dolog, hogy nekem kétféle lelkiismeretem van. Az egyik az mondja, négy áll, te mafla, négy áll, legyen ezen négy áll. A másik meg biztat, hogy az mondja, így áll, csak te húja, így áll. Aztán amíg ezek ketten vitatkoznak, én már be is rúgtam. A múltkor egy öreg úr megkérdezte, hogy mit eszem, hogy olyan sokat tudok inni. Hát megmondtam, hogy sós percet. Van a kocsmában egy automata, abban fölül bedobunk 20 fillért, és alul kiadja a sós percet. Igen okos masina. Nagy esze van. Az mondja az öreg, ne beszéljek bolondokat, hogy lenne a masinának esze? Hát mondom, kell, hogy legyen, mert hiába dobok én magába felül 20 fillért. Alul csak nem adja ki a sós percet. Mafla népség. Azt is szokták kérdezni, hogy mi a foglalkozásom, hogy nem dolgozom, csak folyton iszok. Hát mondom, korszakalkotó találmányom van, abból telik. Azt mondják, micsoda? Mondom, kreáltam egy új madárfajt, postagalamb és papagáj keverék. És az mire jó, kérdezik? Hát mondom, élő szóval adja át az üzenetet. És ebből telik nekem italozásra? Még aztán mondom, kabinos vagyok egy reumafürdőben. Aztán jó az a víz a reumának? Hát mondom, hát hogy ne volna jó, hát én is attól kaptam. Ma népség húcsos garasom, és azt sem mondom, jaj, a fejemet megvakarom, s azt mondom, annyi baj.
1: Milyen tisztelt hölgyeim és uraim! Most pedig a gyengélkedő Rolli-Polli helyett a régi Pest egyik leghíresebb artista száma, van-e ki a nevet nem ismeri, Angélus Angéla következik.

Ma mindenünk a sport, a fő egy új rekord, vívát, éljen a sport! Ülünk győzelmi tort, lefőztük ezt a kort, vívát, éljen a sport! Úgy ver a szíved, start, vigyázz, már jaj a hideg, majd kiráz. Ma mindenünk a sport, a fő egy új rekord, vívát, éljen a sport! Láttam az olimpiást, ami élek nem fogom elfelejteni, nem csak azért, mert a stadionba kilopták a zsebemből az órát, a pénztárcát és a kabátomból a bélést, hanem mert tényleg nagyszerű volt. Mennyi ember! Én mondtam is egy hölgynek, akinek nem jutott ülőhely, hogy én nagyon szívesen átadnám a helyemet, ha üres lenne. Tehát sajnos én ülök rajta. Nekem a birkózás tetszett a legjobban. Mikor a kárpáti ellenfelének a vesélyét letett a zsűri asztalára, azért még kétséges volt, hogy ki győz. Amikor aztán az egész aprólékot letettek, külön a zuzát, külön a májat, bejelentették, hogy a magyar győzött. A lovaspólót tetszett. A lovaspólót egy kis sárga gömbbel játsszák. A játék elején nincs baj a gömbbel, de amikor már sokat szaladgáltak a lovak a pályán, akkor már nem tudni, hogy melyik gömb tartozik a játékhoz. A játékosok, e mól az összes gömböket szétverték. Hogy utána a publikum hogy nézett ki? A rendezés nekem nem tetszett, a rendezés. Megéheztem és körülnéztem, hogy hol lehet valamit enni. Ki volt írva egy táblára, büfé 2 perc. Megyek, megyek, megyek, sehol büfé. Végre egy órai gyaloglás után megtalálom. Mondom, a büfésnek mellesleg egy nagyon szép lány volt. Uram, hát hogy lehet kérni, hogy 2 perc, mikor ez minimum egy fél óra? Azt mondja ő, de igen, kérem, ez 2 perc. De nem önnek, hanem az Owensnek. A vívásban Kabos győzött. Mikor a nevét olvastam a műsorban, azt hittem, hogy ez a Kabos nevű komikus. Előre röhögtem. Mulatságos is volt, amikor az olasz Marcival összeugrottak, mint 2 kakas. Mikor aztán már komolyra fordul a dolog, elmentem. Én a Kaboson röhögni akarok. Általában az egész olimpiát remekül sikerült. Amíg kim voltam, a feleségem megszökött az egyik barátommal. Ezt a levelet hagyta otthon. Ödönkém, utállak, és ezért megszöktem a Manóval. Csókol hű...

0: március hóban jön egy kislány jóval, de április-május az isteni.
1: Mert ez

Kedves hallgatóink, hajnali zenés műsorunkban Gózon Gyula és Kabos Gyula emlékezetes felvételeiből hallottak válogatást. A műsort Kovács Krisztina szerkesztette. További tartalmas rádiózást kíván a műsorvezető Sinkovics Andrea.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Öt óra.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, 2026. augusztus első napja van, szombat. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim, a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a hírszerkesztő hírolvasó Domán Vivien, a technikai pultnál pedig Birincsik Márton ül, rádiónk elnöke Buda Péter atya, igazgató főszerkesztőnk Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas szombat reggelt kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata ifjabb Rubik Ernőtől származik és így hangzik: csak egy percig tudatlan, aki kérdez, de aki nem kérdez, egész életében az marad. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé a következő órában. Hamarosan a napi mája hangzik el, majd híreket mondunk, és a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. 5.30-tól hírek, majd a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 6 órától hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Tartsanak velünk, érdemes!

0: A nap imája.
1: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer négy ember. Név szerint mindenki, valaki, bárki és senki. Egy szép napon szóltak mindenkinek, hogy akadt egy fontos munka, amit sürgősen meg kell csinálni. Mindenki biztos volt benne, hogy valaki megcsinálja. Bárki megcsinálhatta volna, viszont senki nem csinálta meg. Valaki nagyon dühöngött emiatt, mivel ez mindenki dolga lett volna. Mindenki úgy gondolta, hogy bárki megcsinálhatná, és senki nem vette észre, hogy mindenki kerüli a munkát. Végül valaki lett az, akit mindenki okolt, amiért senki nem csinálta meg azt, amit bárki megcsinálhatná.

0: Hallgassák meg híreinket.
1: Újabb 5 évre meghosszabbították Erdő Péter bíboros prímás tagságát az apostoli szignatúrában. Adta hírül az Esztergom budapesti főegyházmegye július 31-én. A főpásztor 2004 óta tagja a katolikus egyház legfelsőbb bíróságának. A mostani döntés azt jelenti, hogy továbbra is részt vesz a Szentszék legfontosabb jogi döntéseiben és a világegyház igazságszolgáltatásának szolgálatában. A kinevezés újabb megerősítése annak a nemzetközi elismerésnek, amely Erdő Péter bíborost kiemelkedő kánonjogi felkészültségéért és több évtizedes szolgálatáért övezi. Az apostoli szignatúrát Dominique Mamberti francia bíboros vezeti 2014 óta. Nemrégiben erősítette meg a Szentszék Erdő Péter bíboros prímás tagságát a keleti egyházak dikasztériumában is. A katolikus Caritas Legyen öröm az iskola kezdés elnevezésű kampányát és a Lépcsőfok programot mutatták be a sajtóképviselőinek Budapesten július 30-án. A kezdeményezés célja, hogy a nehéz körülmények között élő gyermekek számára is reményt és valódi támogatást nyújtsanak tanévkezdéskor, és évközben is segítséget nyújtsanak nekik a kibontakozásban. Az alapvető tanfelszerelések biztosítása mellett a segélyszervezet 2026-ban még nagyobb hangsúlyt helyez a személyre szabott, hosszú távú esélyteremtésre. A kampány részeként működő Lépcsőfok program mentorálással, korrepetálással, tehetséggondozással és célzott természetbeni segítséggel kíséri a hátrányos helyzetű gyermekeket az egész tanév során. Zagyva Rihárd, a katolikus Caritas országos igazgatója elmondta, hogy a szervezet az elmúlt időszakban évente átlagosan 4000 gyermek iskola kezdését segítette. Tavaly pedig 100 diák vett részt a Lépcsőfok programban. Idén még több rászorulót szeretnének elérni, amihez az adományozók támogatását kérik. A katolikus Caritas iskola kezdési akciója július 30-ától szeptember 15-ig tart. A 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal lehet támogatni az akciót hívásonként. Lelki gyakorlatot szerveznek a Don Bosco nővérek Sárospatakon augusztus 11-e és 15-e között 18 és 35 év közötti hölgyeknek. Mint írják, ezen a lelki gyakorlaton a szűzanyához fordulunk segítségért, hogy jobban megértsük, mit is mond Jézus konkrétan nekünk, és mi az ő álma az életünkről. Hiszen nem mindegy, hogy hogyan éljük az életünket, színültig vagy nem teljesen. A lelki gyakorlat mottója, tegyetek meg mindent, amit csak mond, a kánai mennyegzőre utal, női szívvel színültig. Jelentkezni a Don Bosco nővérek honlapján lehetséges. A kereszténydemokrata néppárt parlamenti frakció vezetője szerint a tankerületek maradék szabadsága is megszűnik az oktatás irányítás miniszterelnök által bejelentett átalakítása nyomán. Magyar Péter csütörtök délelőtt azt közölte, hogy a kormány döntése értelmében a Klebersberg központ középirányítói funkciója megszűnik, és kutatási, oktatást segítő háttérintézmény lesz, valamint ezentúl nyílt pályázaton választják ki az összes tankerületi vezetőt. Rétvári Bence közösségi oldalán közzétett videójában kiemelte, a tankerületek eddig egy szakmai középirányító szerv alá tartoztak, most közvetlenül az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium irányítása alá kerülnek. Az eddigieknél nagyobb szabadságot ígértek a tankerületeknek és azt, hogy az önkormányzatoknak adják át az iskolák fenntartó jogait. Ehhez képest ahhoz a miniszterhez centralizálják a tankerületeket és az iskolákat, akik korábban már hadat üzent a kistelepülési iskoláknak és az egyházi iskoláknak is, fűzte hozzá Rétvári Bence. Hozzátette, nem több szabadság van, hanem nagyobb centralizáció, fogalmazott a KDNP frakció vezetője. Végül a szombati időjárásról. Napos időre van kilátás, kevés gomoly és fátyol felhővel. Csapadék nem lesz, legfeljebb az északnyugati határszélre sodródhat egy-egy zivatargóc. A délies, északnyugaton késő délután, este az északnyugatira forduló szelet, olykor élénklökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton döntően 36 és 39 fok között alakul. Híreinket hallották.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória pénteki adásunk tartalmából.

0: 14. Leó pápa fogadta az amerikai Patti Smith énekesnőt. Közé tették Leó pápa augusztusi Assisi látogatásának és liturgikus szertartásainak programját. Pápa szemmel a világ körül, Tóth Tamás atya könyvismertetője. XIV. Leó pápa fogadta az amerikai Patti Smith énekesnőt. 14. Leó pápa július 31-én péntek délelőtt a vatikáni apostoli palotában tartott magánkihallgatáson találkozott az amerikai Patti Smith-szel, aki énekesnő és dalszerző, költő és művész. Május 8-án 14. Leó pápává választásának első évfordulóján Patti Smith avatta fel a Szentszék pavilonját a Velencei Biennálé 61. nemzetközi művészeti kiállításán. Előadott egy hangos imát, amelyet a Sandwalk Collective-vel, a Kulturális és Oktatási Dikasztérium által támogatott kiállítási projekt kulcsfontosságú művészeti partnerével együttműködve készített. A Vatikáni Rádiónak adott tavaly áprilisi interjújában mindössze néhány nappal Ferenc pápa halála után Patti Smith megosztotta a személyes emlékeit Jorge Mario Bergoglióról, akivel először a 2013. április 10-i általános kihallgatáson találkozott, és aki előtt egy évvel később fellépett. Vegyük kedvenc szavait, szeretet, alázat, együttérzés, és higgyünk bennük teljes szívünkkel. És ahogy néhány nagy mesterünk tanította, meg kell próbálnunk követni Krisztust. Ferenc pápát követni annyit tesz, mint sokkal közelebb kerülni Istenhez, nyilatkozta az amerikai énekesnő. Leó pápa augusztusi Assisi látogatásának és liturgikus szertartásainak programja. A Szentszék sajtóirodája közzétette 14. Leó pápa augusztus 6-i Assisi városába tervezett látogatásának programját, ahol szentmisét mutat be a Gyerünk Ferences Ifjúsági Találkozó 2026-os rendezvényén résztvevő fiataloknak. A Szentszék sajtóirodája által csütörtökön közzétett program szerint Leó pápa augusztus 6-án reggel 8 órakor helikopterrel indul a Vatikánból, és 8 óra 30-kor érkezik Assisibe, ahol Felice Acrocca Assisi érseke és az olasz polgári hatóságok fogadják. Ezután az angyalos Szűz Mária bazilikában találkozik a Ferences rend főgenerálisával, majd 8 óra 45-kor a fiatalokkal az angyalos Szűz Mária téren, ahol válaszol három kérdésükre. Az eseményt követően Leó pápa délelőtt 4:10-kor a kolostor kerengőjében köszönti a Ferences rend képviselőit, köztük az Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója eseményeit szervező országos bizottság tagjait. Ezután délelőtt 10:30-kor 14. Leó szentmisét mutat be az angyalos Szűz Mária bazilikában, majd a szertartás végén egy fiatal köszönti. A pápa helikoptere várhatóan dél körül indul Assisiből, és 3:45-kor érkezik vissza a Vatikánba. A Gyerünk Ferences Ifjúsági Találkozó egy nemzetközi összejövetel Assisiben, amelyre a 18 és 33 év közötti hívő és nem hívő fiatalokat várják Európából. A rendezvényen műhelymunkákat, imákat, zenei versenyt és még sok más programot kínálnak. 2026-ban van Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója, és Assisiben egész évben számos rendezvényt, liturgiát és összejövetelt tartanak e megemlékezés jegyében. A pápai liturgikus szertartások hivatala közzétette Leó pápa augusztusi egyéb liturgikus programjait is. Az Assisi látogatáson túl a pápa augusztus 15-én szombaton, Nagyboldogasszony ünnepén délelőtt 10 órakor szentmisét mutat be a villanovai Szent Tamás pápai plébánián Castel Gandolfóban. Augusztus 22-én szombaton 14. Leó lelkipásztori látogatást tesz a közép-olaszországi Rimini városába, hogy részt vegyen a 47. alkalommal megrendezésre kerülő Rimini meetingen. Aznap este 6:30-kor szentmisét mutat be a közép-olaszországi tengerparti város kikötőjében. Ezután, augusztus 29-én szombaton Leo pápa szentmisét mutat be, és körmenetet vezet este 6 órakor a Castel Gandolfói Tavi Boldogasszony templomban. Pápa szemmel a világ körül. Tóth Tamás atyakönyv ismertetője.
1: 17.900 kilométer. Nagyjából ennyi a távolság a Jász-Nagykun Szolnok megyei Csépa, Pintér Gábor érsek, apostoli nuncius szülőhelye, valamint az új-zélandi Wellington jelenlegi állomáshelye között. A brit nemzetközösséghez tartozó gyönyörű Szigetország fővárosa Magyarországhoz képest szó szerint a föld másik végén található. A két település között éppen 12 óra az időeltolódás, ráadásul az éghajlata is egészen más. Amikor nálunk nyár van, ott akkor van tél. Így, amikor egyik helyről a másikra utazik az ember, nem csak az időeltolódás, hanem a hirtelen éghajlati változás miatt is össze tud valamelyest keveredni. Pintér Gábor 1996-ban, vagyis éppen 30 évvel ezelőtt állt diplomáciai szolgálatba. De hogyan kerül valaki egy alföldi kistelepülésről előbb szentszéki szolgálatba, hogyan kerül a világ jelentős fővárosaiba, és mit tesz, lát, tapasztal ott? Erről szól a Szent István Társulat gondozásában Pápa szemmel a világ körül címmel nemrég megjelent interjúkötet. Új-Zéland jelenlegi apostoli nunciusa életének első 14 évét Csépán, egy tiszazugi nagyközségben töltötte, amely a hármas körös és a Tisza találkozásától északra fekszik. Innen került el előbb Szentesre, majd Kecskemétre a Piarista gimnáziumba, ahol 1982-ben érettségizett. A Váci egyházmegyébe jelentkezett, ahol 4 évvel később pappá szentelték. Doktorátusig tartó teológiai tanulmányainak színhelye Eger, Budapest és Bécs lettek. Ezt követte Németország, a Burgkászlai Magyar Gimnázium. Az ottani papigazgató éppen 1989-ben ment nyugdíjba, és fontos volt, hogy az intézmény, amelynek pótolhatatlan és unikális szerepe volt az emigráció életében, ne maradjon magyar lelkipásztor nélkül. Közben bekövetkezett a rendszerváltás, és rövidesen világossá vált, hogy az egykor szovjet befolyás alatt álló országokban nem lesz visszarendeződés. Így elkezdett a szentszék a volt kommunista országokból olyan fiatal papokat keresni, akik a megfelelő tanulmányok elvégzése után diplomáciai szolgálatba állhatnak. Pintér Gábor lett az első olyan magyar jelölt, akit Magyarországról hívtak meg erre a különleges feladatra. Tanulmányait 1993-ban kezdte meg Rómában, a Pápai Egyházi Akadémia, a világ legrégibb diplomata képző intézményének növendékeként. A képzés részeként kánonjogot hallgatott a Lateráni Egyetemen. Még tanulmányi időszakához tartozik, hogy 2 hónapot tölthetett el gyakornokként Libanonban. Belekóstolhatott abba, amit azóta is csinál. A sikeres vizsgákat követően 30 éve, 1996-ban vette kezdetét számára a diplomáciai szolgálat. Bár röviden vatikáni diplomatákként szoktunk hivatkozni azokra, akiket erre a fontos egyházi feladatra választanak ki, azonban a valóságban nem csupán egy kicsiny városállam, hanem az apostoli szentszék, vagyis a római pápa, illetve a pápa munkáját segítő intézményrendszer, a pápaság szolgálata feladatuk a világ különböző pápai követségein, azaz az apostoli nunciatúrákon. Csak kapkodni tudjuk az ujjunkat a képzeletbeli térképen, ha követni akarjuk Pintér Gábor egymás után következő állomáshelyeit. Beosztott diplomataként először Port-au-Prince, Haiti, La Paz, Bolívia, Stockholm, Svédország, illetve a Skandináv-félsziget, Párizs, Franciaország, Manila, Fülöp-szigetek, végül Bécs, Ausztria következnek. Ferenc pápa 2016-ban püspökké és címzetes érseki rangban Belarus apostoli nunciusává nevezte ki. Minszkben azonban nem maradhatott túl sokáig, mivel a Szentatyának Hondurászban volt rá szüksége, így 2019-ben Tegucigalpába küldte. Onnan került 2024-ben Wellingtonba. Itt nem csupán Új-Zéland, hanem lényegében az egész óceániai szigetvilág népei felé közvetíti a katolikus egyházfoly üzenetét. A legfőbb hídépítő a római pápa követeként és munkatársaként szolgálja most a népek és nemzetek közti dialógust egy akkora területen, amely jóval nagyobb, mint a mi öreg kontinensünk Európa. Ezen a hatalmas, missziós szempontból is kiemelkedő jelentőségű területen még fontosabb az, hogy segítse a katolikus egyházfő döntéseit, ő legyen ott, képletesen szólva, a pápa szeme. Az egyes állomáshelyek azonban csupán a nélkülözhetetlen keretet adják, mivel ez a beszélgető kötet nem életrajz, és nem is akar az lenni. A kötetet olvasva egy csépáról elinduló világ körüli utazás részesei lehetünk, amelynek során sokat megtudhatunk arról, mit jelent embernek és kereszténynek lenni a világ különböző tájain. Népeket, közösségeket és sorsokat ismerhetünk meg, és eközben rácsodálkozhatunk arra, hogy sok helyütt mennyire más helyzetben van az egyház, mint amit mi idehaza megszokhattunk. Belepillanthatunk a különböző országok politikai berendezkedésébe, a helyi közösségek életébe és problémáiba, olykor, innen nézve, nagyon bonyolult viszonyokba, illetve az egyház és az állam együttműködésének különböző formáiba, mely gyakran gyökeresen eltér attól a francia forradalom ihlette elvtől, mely szerint az úgynevezett társadalmat és az egyházat teljesen szét kell választani egymástól, holott a két halmaz, jó esetben, fedi egymást. Megtudhatjuk például, hogy mennyire meghatározó egész Közép- és Dél-Amerikában a katolikus egyház szerepe. Arrafelé ma nem lenne közoktatás, ha nem lenne katolikus egyház. A jezsuita redukciók már az újkorban a benszülöttek felkarolását és taníttatását tűzték ki célul, de mindezek ellenére a térség államainak egy része ma sincs abban a helyzetben, hogy normatív támogatással vagy más módon lényegileg támogassa az oktatást, így tehát aki tanulni akar, annak tandíjat kell fizetnie. Ennek ellensúlyozására, a rászoruló tehetségek felkarolására alakult ki egy jól működő ösztöndíjrendszer. Az egyház jelenléte különösen ezeken a helyeken fontos, hiszen azok hangja és támasza, akik kirekesztettek és a társadalom peremére szorultak. Ez azonban arrafelé nem mindig jár komoly veszély nélkül. Port-au-Prince érseke például 1991-ben emigrációba kényszerült. Az ok? A főpap óvatos kritikával illette szentbeszédében a nem sokkal korábban megválasztott elnököt, aki korábban maga is szerzetes pap volt. Jean-Bertrand Aristide haiti elnök fölháborodott, és merényletet szervezett ellene. Miután a fölbőszített tömeg nem találta székhelyén az érseket, a nunciatúrát támadta meg. A nuncius megmenekült ugyan, de a beosztott diplomata, Pintér Gábor egyik elődje, oly súlyos sérüléseket szenvedett, hogy másfél évig kórházban ápolták. Hivatástudatát mi sem bizonyítja jobban, hogy ma már ő is nunciusként szolgálja az egyházat. Minden szolgálati hely és helyzet, ezzel minden tapasztalat más. A Fülöp-szigetek a világ egyik legnépesebb katolikus országa, egészen más azonban Skandinávia, amely hagyományosan protestáns régió. Ott egyébként az utóbbi két évtizedben ugrásszerűen emelkedik a katolikusok száma, az odaérkezett vendégmunkások, menekültek és bevándorlók miatt. Egyetlen példa. Svédországban sok tízezer hazájából elüldözött iraki kált katolikus menekült papjaival együtt. Ennek a jelenségnek óvatatlanul hatása van az észak-európai országok kicsiny katolikus közösségeire, amelyek így egyre dinamikusabbá válnak. Ennek ellentéte a nagymúltú Ausztria, amelynek társadalma elöregedett, és ahol az utóbbi időben csökken a templomba járók száma. Egy másik európai példa lehet Franciaország, ahol a látszat és az állammal való ambivalens kapcsolata ellenére is él és virul a helyi egyház, számos modern lelkiségi mozgalom bölcsője. Belarusz ismét egy egészen másféle társadalom. Az egykori Szovjetunió része, ahol a népesség 80%-a ortodox, és mind a mai napig a moszkvai patriarkátus alá tartozik. Bár Európát nézve néha kétségeink vannak, és eltölt bennünket a jogos aggodalom, mégis a kötetből bátorítást nyerünk. Egy élő és színes egyház képe rajzolódik ki előttünk, amely jelen van az egész világon. És valóban, a Szentszék által 2026-ban közölt hivatalos adatok szerint a katolikus népesség száma világszerte nő, meghaladja az 1,4 milliárd főt. A megkeresztelt katolikusok száma világszerte stabilan közel 18%. Ha feltesszük a képzeletbeli pápa szemünket, és mi is elindulunk a kötet alkotóival erre a világ körüli utazásra, egy olyan virtuális kalandban lehet részünk, amely széles ablakot nyit nekünk. Megtanulhatjuk a mi sajátos magyar helyzetünket nem csak belülről kifelé, de fordítva is, azaz a nagyvilág nézőpontja felől nézve értékelni, önmagunkat és nemzetünket a világ és a katolikus egyház térképén elhelyezni. És hogyan áll össze a mozaik Csépa, Kecskemét, Róma és meg annyi városon keresztül egészen az új-zélandi Wellingtonig? A szeretett édesanya mellett, aki az alföldi kistelepülés postáján dolgozott, Gábor már kisgyerekként zavartalanul olvashatta az odaküldött számtalan folyóiratot és újságot, és így nap mint nap rácsodálkozhatott a nagyvilág történéseire. Az ív pedig innen folytatódik tovább egészen odáig, hogy ma a katolikus egyház fejét, a pápát képviseli a világ legkülönbözőbb helyein. Ahogyan Pintér Gábor maga fogalmaz, mindaz, amit korábban kaptam, láttam, hallottam, olvastam, tanultam, tapasztaltam, megértettem, mostani szolgálatomra készített fel, és segít, hogy eligazodjam a jelenlegi világban. Pontosan erről van szó. Így működik az isteni gondviselés.
0: Tóth Tamás atya könyvismertetőjét hallották Pápa szemmel a világ körül címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
2: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Öt óra 30 perc.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Hivatástisztázó lelki gyakorlatra várják a férfiakat az EGRI szemináriumban augusztus 12-e és 15-e között. A program mottója neveden szólítottalak. A bennünket körülvevő világ zajában, a mindennapok pörgésében és az ezerféle elvárás tengerében nehéz meghallani azt a csendes, de határozott hangot, amely a mélyből szólít meg bennünket. Augusztus 12-e és 15-e között az EGRI szeminárium kapui nyitva állnak azok előtt a fiatal férfiak előtt, akik felmerik tenni maguknak a kérdést, vajon mi Isten terve az életemmel, papnak híve az Úr. A lelki gyakorlat során a résztvevőknek lehetőségük lesz személyes és közösségi imádságra, őszinte párbeszédre, személyes lelkivezetésre és a kortársak megismerésére is. 21 életvédő szervezet nyílt levelet írt Hegedű Zsolt egészségügyi miniszternek, melyet a Magyar Kurérnak is közzéadtak. Mint írták, értesültek arról, hogy az egészségügyi minisztérium a tegnapi napon egyeztetést tartott a szívhangrendeletként ismert szabályozásról, az esemény utáni tabletta vénykötelezettségének módosításáról és az abortusz tabletta bevezetésének lehetőségéről. Meglepődve tapasztalták ugyanakkor, hogy a születendő élet védelmével hosszú évek óta foglalkozó életpárti civil szervezetek jelentős része nem kapott lehetőséget arra, hogy ezen a megbeszélésen részt vegyen. Tudomásuk szerint az egyeztetésen számos, az abortusz szabályozásának liberalizálását támogató szervezet volt jelen, miközben az életvédő csoportok közül csak nagyon kevesen kaptak meghívást. Több munkatársukat is ajánlották a minisztérium által megadott módon és határidőben, de mégsem nyílt lehetőségük arra, hogy bekapcsolódjanak az egyeztetésbe. Bizalommal fordulnak a miniszterhez azzal a kéréssel, hogy az egyeztetések során további életvédő szervezetek számára is biztosítsák a részvétel és véleménynyilvánítás lehetőségét. Átlátható és korrupcióellenes környezetet teremt a kormány minden vállalatnak, azt szeretné, ha minél több befektető jönne Magyarországra Bajorországból is, közölte a miniszterelnök tegnap. Magyar Péter Markus Söder bajor miniszterelnökkel tárgyalt Budapesten, majd hangsúlyozta, a kormány további bajor befektetőket vár Magyarországra. A tárgyalásokon szó esett többek között a mesterséges intelligenciáról, a kutatásfejlesztésről, a gyógyszeriparról és a védelmi iparról is. A második negyedévben 1,7%-kal nőtt a gazdaság teljesítménye. Az elemzők ennél erőteljesebb bővülést vártak. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a bruttó hazai termék volumene az előző év azonos időszakához képest a nyers adatok alapján 1,7, a kiigazított adatok szerint 1,6%-kal bővült. Negyedéves összevetésben is növekedett a GDP. A szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok alapján a gazdaság teljesítménye 0,4%-kal haladta meg az előző negyedévét. Spanyolországban megszűnt az erdőtüzek miatt elrendelt országos vészhelyzet, miután sikerült stabilizálni a Madrid és Kasztília és León térségében pusztító tüzeket. Pedro Sánchez miniszterelnök közölte, a döntés nem a lángok teljes eloltását jelenti, hanem a készültségi szint csökkentését. Oroszországban 6 hónappal meghosszabbította a dízelolaj és a benzin export tilalmát 2027. január 31-ig a kormány. A dízelolaj termelők számára az export tilalom csak egy hónapra, szeptember 1-jéig szól. Az orosz kormány szerint az export tilalom célja a stabil üzemanyagellátás biztosítása. A NATO és Lengyelország fokozott készültséget rendelt el, miután egy feltételezetten orosz rakéta Lengyelország keleti részén csapódott be. A NATO európai főparancsnoksága szerint a helyzetet folyamatosan vizsgálják. Donald Tusk lengyel kormányfő közölte, hogy a becsapódás lakatlan területen történt, így közvetlen veszély nem alakult ki. Az Európai Bizottság elnöke elfogadhatatlannak nevezte, hogy Oroszország legutóbbi Ukrajna elleni csapásaival ismételten megsértette az uniós légteret, ezúttal Lengyelország felett. Végül a szombati időjárásról. Napos időre van kilátás kevés gomoly és fátyol felhővel. Csapadék nem lesz, legfeljebb az északnyugati határszélre sodródhat egy-egy zivatargóc. A délies, északnyugaton késő délután, este az északnyugatira forduló szelet, olykor élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton döntően 36 és 39 fok között alakul. Híreinket hallották.
2: Napköszöntő. Reggeli magazin.
3: Kedves hallgatóink, ma augusztus 1-én Boglárka napja van. Szeretettel köszöntjük az ünnepelteket névnapjuk alkalmából, és sok boldogságot kívánunk nekik innen a Szent István Rádióból. Nézzük a névnap eredetét. Újabb keletű magyar név a Boglárka virágnévből, jelentése fémveretes, égköves, gyöngyös, zománcos, gomb alakú építmény, illetve virágnév. Isten éltesse tehát a névnaposokat, és persze azokat is, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy másokból fontos nekik a mai dátum. A következő szám nekik szól.

nekem te nem. Csak az a nap vasárnap volt,

0: Kalendárium. Évforduló, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, most pedig következzenek a napjeles eseményei a Szent István Rádió kalendáriumából. Augusztus 1-e az év 213. napja. Ez a nap a forint születésnapja. 1946. augusztus 1-én vezették be a magyar fizetőeszközt, a forintot a pengő helyett. Ma van az anyateljes táplálás világnapja, ezen a napon az anyateljes táplálás fontosságára hívják fel a figyelmet. 1291-ben három kanton szövetségéből jött létre Svájc, bár nemzetközileg csak 1648-ban ismerték el az országot, a svájciak e napon tartják nemzeti ünnepüket. Nézzük, kik születtek ezen a napon a történelem folyamán. Krisztus előtt 10-ben született Claudius, római császár. 1802-ben született Fuss Vilmos, magyar vegyész, bányamérnök, a Bécsi Tudományos Akadémia tagja. 1819-ben született Herman Melville, író, a Moby Dick szerzője. 1885-ben látta meg a napvilágot Hevesi György, magyar származású Nobel-díjas kémikus. 1895-ben született Andrászki Gábor, magyar botanikus, paleobotanikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1904-ben született Bálint Sándor, magyar néprajzkutató. 1944-ben ezen a napon született Vajna András, magyar származású amerikai filmproducer. 1963-ban született Coolio, amerikai rapper, színész, producer. 1978-ban ezen a napon született Mező Mihály, magyar énekes, gitáros, zenész, a magna cum laude frontembere. Szintén 1978-ban született Szálinger Balázs, József Attila díjas magyar költő. 1979-ben született Jason Momoa, amerikai színész. Most nézzük, kik hunytak el augusztus első napján a történelem folyamán. 527-ben halt meg első Justinus, bizánci császár. 1898-ban ezen a napon hunyt el Arany László költő, népmesegyűjtő, Arany János fia. 1911-ben halt meg Vértesi Arnold, magyar újságíró, lapszerkesztő, a Kisfaludi Társaság és a Petőfi Társaság rendes tagja. 1922-ben halt meg Bánki Donát, magyar mérnök, feltaláló. Korának egyik legnagyobb gépészmérnöke, a hidrogépek, kompresszorok és gőzturbinák szerkezettanának professzora. 1969-ben távozott közülünk Lőrinc Márton, magyar birkózó, olimpiai bajnok. 1988-ban hunyt el Bicskei Zoltán, magyar úszó, edző. 2005-ben hunyt el Kránic Lajos, Jászai Mari díjas magyar színész. Most nézzünk még néhány eseményt, amik a mai naphoz köthetők. 768-ban ezen a napon volt IV. István pápa megválasztása, 1658-ban első Lipót, magyar királyt, német-római császárrá koronázták. 1739-ben felszentelték a szegedi Szent Rozália kápolnát, 1866-ban megindult az első pesti lóvasút. 1941-ben ezen a napon megszűnt a Nyugat című irodalmi folyóirat. 1944-ben kirobbant a varsói felkelés, melynek célja a náci elnyomás megtörése volt. 1949-ben ezen a napon ellamosították a magyar színházakat. 1977-ben Romániában elkezdődött a zsilvölgyi bányász sztrájk. 2012. augusztus 1-én a Voyager 1 az első ember által készített tárgyként csillagközi térbe lépett. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Hat óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Újabb 5 évre meghosszabbították Erdő Péter bíboros prímás tagságát az apostoli szignatúrában. Adta hírül az Esztergom Budapesti Főegyházmegye július 31-én. A főpásztor 2004 óta tagja a katolikus egyház legfelsőbb bíróságának. A mostani döntés azt jelenti, hogy továbbra is részt vesz a Szentszék legfontosabb jogi döntéseiben és a világegyház igazságszolgáltatásának szolgálatában. A kinevezés újabb megerősítése annak a nemzetközi elismerésnek, amely Erdő Péter bíborost kiemelkedő kánonjogi felkészültségéért és több évtizedes szolgálatáért övezi. Az apostoli szignatúrát Dominique Mamberti francia bíboros vezeti 2014 óta. Nemrégiben erősítette meg a Szentszék Erdő Péter bíboros prímás tagságát a keleti egyházak dikasztériumában is. A katolikus Caritas örökségkezelési kampányát és a lépcsőfok programot mutatták

0: korálással, korrepetálással, tehetséggondozással és célzott természetbeni segítséggel kíséri a hátrányos helyzetű gyermekeket az egész tanév során. Zagyva Rihárd, a Katolikus Caritas országos igazgatója elmondta, hogy a szervezet az elmúlt időszakban évente átlagosan 4000 gyermek iskola kezdését segítette. Tavaly pedig 100 diák vett részt a lépcsőfok programban. Idén még több rászorulót szeretnének elérni, amihez az adományozók támogatását kérik. A Katolikus Caritas iskolakezdési akciója július 30-ától szeptember 15-ig tart. A 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal lehet támogatni az akciót hívásonként. Lelki gyakorlatot szerveznek a Don Bosco nővérek Sárospatakon augusztus 11-e és 15-e között, 18 és 35 év közötti hölgyeknek. Mint írják, ezen a lelki gyakorlaton a szűzanyához fordulunk segítségért, hogy jobban megértsük, mit is mond Jézus konkrétan nekünk, és mi az ő álma az életünkről. Hiszen nem mindegy, hogy hogyan éljük az életünket, színültig vagy nem teljesen. A lelki gyakorlat mottója: tegyetek meg mindent, amit csak mond, a kánai mennyegzőre utal, női szívvel színültig. Jelentkezni a Don Bosco nővérek honlapján lehetséges. A kereszténydemokrata néppárt parlamenti frakció vezetője szerint a tankerületek maradék szabadsága is megszűnik az oktatás irányítás miniszterelnök által bejelentett átalakítása nyomán. Magyar Péter csütörtök délelőtt azt közölte, hogy a kormány döntése értelmében a Klebersberg központ középirányítói funkciója megszűnik, és kutatási, oktatást segítő háttérintézmény lesz, valamint ezentúl nyílt pályázaton választják ki az összes tankerületi vezetőt. Rétvári Bence közösségi oldalán közzétett videójában kiemelte, a tankerületek eddig egy szakmai középirányító szerv alá tartoztak, most közvetlenül az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium irányítása alá kerülnek. Az eddigieknél nagyobb szabadságot ígértek a tankerületeknek, és azt, hogy az önkormányzatoknak adják át az iskolák fenntartó jogait. Ehhez képest ahhoz a miniszterhez centralizálják a tankerületeket és az iskolákat, akik korábban már hadat üzent a kistelepülési iskoláknak és az egyházi iskoláknak is, fűzte hozzá Rétvári Bence. Hozzátette, nem több szabadság van, hanem nagyobb centralizáció, fogalmazott a KDNP frakció vezetője. Végül a szombati időjárásról. Napos időre van kilátás, kevés gomoly és fátyol felhővel. Csapadék nem lesz, legfeljebb az északnyugati határszélre sodródhat egy-egy zivatargóc. A délies, északnyugaton késő délután, este az északnyugatira forduló szelet, olykor élénklökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton döntően 36 és 39 fok között alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám. Ünnepeljük együtt Szent István napját Rómában. Augusztus 20-a és 23-a között kedvezményes áron várjuk Rómába, a Szent István házba. Az első nap magyar nyelvű szentmise a Szent István ház kápolnájában. Augusztus 21-én reggel indulás a tengerre. Augusztus 22-én magyar idegenvezetés a Fórum Románumban. A 66 euró per fő per éj kedvezményes ár tartalmazza a szállást reggelivel, az idegenforgalmi adót és az úti költséget a tengerre oda és vissza. Bővebb információ a római Szent István ház elérhetőségein www.csssroma.katolikus.hu vagy a sich@katolikus.hu címen.
2: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
1: Augusztus 8-án várja az érdeklődőket Tiszabábolnán a Falunap, az elszármazottak találkozója. Reggel 8 órakor főzőversennyel kezdődik a program. 10 órától hálaadó szentmisét tartanak. 12 órától megemlékeznek a Hortobágyra hurcoltakról, majd emlékfát ültetnek a település lakói. 13 órától ebéd és színes műsorok következnek. 18 órától a Bakelit zenekar lép fel, majd 20 óra 30-tól Sipos F. Tamás lesz a sztárfellépő, 22 órától utcabál lesz. Egész nap gyermekprogramok várják.

0: a családokat. Várja vendégeit augusztus 8-án a Tiszató keleti kapuja Tiszabábolna.
1: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu
2: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu
1: Nem csak katolikusoknak.
2: keresztényélet.hu
3: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
0: Megjelent az új ember augusztus 2-ai száma, a Tartalomból, amikor Jézusról szól a rap. Interjú a közösségi médiában evangelizáló Manuel Sandes ferences szerzetessel. Nem csak diplomát, küldetést is kaptak. 1100 végzős bocsájtott útjára a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Kara. Elindulunk a szeretet útján. Böjte Csaba ferences szerzetessel a Balatoni Csillagösvény missziós körúton. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
5: Reklámot hallottak.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, 2026. augusztus első napja van, szombat. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a hírszerkesztő hírolvasó Kriston Tamás lesz a nap folyamán, a technikai pultnál pedig Somogyi Márton ül. Rádiónk elnöke, Buda Péter atya, igazgató főszerkesztőnk Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas ébredést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata ifjabb Rubik Ernőtől származik és így hangzik, csak egy percig tudatlan, aki kérdez, de aki nem kérdez, egész életében az marad. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé a következő két órában. Műsorismertetésünk után útinform híreket és időjárás előrejelzést hallhatnak, ezután a nap verse hangzik el. Radnóti Miklós, Augusztus című költeményét Baranyi Péter mondja el. Fél héttől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a Szívem első gondolata című műsorunkkal jelentkezünk. 7 órától kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. Ezután hírek, majd Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Ligúria Szent Alfonz Mária életéről hallhatnak. Ezután Cseppelényi György boldoggá avatásáért imádkozunk, a napi mája és programajánló zárják ezt az órát. 8 órától hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel a szombati beszélgetés előtt. Tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek!
0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Válogatás az útinform ma érvényben lévő híreiből. Az M3-as autópályán Bakk térségében a leálló sáv aszfaltozása miatt Budapest felé szűkített sávokon lehet autózni a 40-es és a 30-as kilométerek között. Új terelést építettek ki a kerekharaszti pihenőhely térségében, az 50-es és az 53-as kilométer között a Vásárosnamé felé utazók a belső és az ellenkező oldal belső sávján haladhatnak, míg a Budapest felé a külső és a leálló sáv járható. A korlátozás ideje alatt a kerekharaszti pihenőhelyre történő kihajtás biztosítva van, és az üzemanyag töltőállomás is nyitva van. Szintén az M3-ason 60 és Gyöngyös között is forgalomterelésre számítsanak, Vásárosnamé felé a 62-es és a 70-es kilométer között a külső és a leálló sávot lezárták, a forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest irányába sávelhúzással a külső és a leálló sáv használható. A 3-as főúton Miskolc belterületén a 180-as kilométernél felújítják a burkolatot, mindkét oldalon lezártak egy sávot, így most irányonként egy-egy sáv járható. A 3-as főúton a felújítás a második ütemként a 181-es és a 182-es kilométer között, a Futó utcai csomópont és a régi gyógyszertár között a külső sávokat lezárták és ideiglenes busz megállókat építettek ki. A 38-as főúton Tokaj és Tarcal között felújítják a burkolatot, a 2-es kilométertől a 7-es kilométerig a félútpályát több szakaszon lezárták, jelzőlámpa irányítja a járműveket. A 25-ös főúton Egerben a Vincellér iskola utca és a Mátyás király útja között a 12-es kilométer környezetében útépítés miatt mindkét irányban elkerítettek egy sávot a forgalom elől. Szintén a 25-ösön Eger átkelési szakaszán a 16-os és a 19-es kilométer között több helyen továbbra is közműépítés vagy aszfaltozás miatt kell sávlezárásra vagy félpályás lezárásra számítani. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról az utinform.hu információi alapján.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Száraz, napos idő, perzselő hőséggel, kedves hallgatóink, a folytatásban a várható időjárásról tájékoztatjuk Önöket. Ma napos, száraz időre számíthatunk, csak kevés gomoly és fátyol felhő lesz az égen, a déli eszél gyenge mérséklet lesz, de délután élénk lökések is lehetnek. Kora reggel 24, délután 38 fok várható. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között nagyon erős lesz, ha tehetjük, kerüljük el a tűző napfényt. Holnap marad a napos forró időjárás, az ország északi felén jelenhetnek meg gomoly felhők az égen, és kis eséllyel egy-egy zápor, zivatar előfordulhat, mérsékelt helyenként élénk lesz a légmozgás. Már többfelé készülhetünk trópusi éjszakára, 15 és 24 fok között alakulnak a minimumok, a délutáni órákban 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várhatóak. Hétfőn is az északi határ közelében fordulhat elő kisebb eséllyel zápor, zivatar, de emellett napos, gyengén felhős időre készülhetünk. Helyenként élénk lökések kísérhetik majd a déli-délkeleti szelet, a minimumok 15-25 fok között alakulnak, délután 35-40 fokig forrósodik a levegő. Kedden szinte felhőmentes, derült időre van kilátás, csapadék nem lesz, a déli-délkeleti szél helyenként megélénkül, hajnalban 16-26, délután 35-41 fok között alakulhat a hőmérséklet. Pollen jelentés. A parlagfű pollen szemei alacsony koncentrációban már több helyen megjelennek a levegőben. Koncentrációjuk a hőhullám megindulásával egyre több felé érheti el a tüneteket okozó közepes szintet. A csalánfélék pollen koncentrációja országosan közepes magas. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a hers, a szelídgesztenye, a fenyőfélék, továbbá a lágyszárú allergének közül a perzsitfű, az útifű, a lórom, a kenderfélék, a libatopfélék, az üröm és az ernyős virágzatúak pollenje. A kültéri allergén gombák közül az alternária spóra szema a közepes, míg az epikokkumé az alacsony tartományban alakul. Orvos meteorológia. Ma a tomboló hőség jelentősen megterheli még az egészséges emberek szervezetét is, a szív- és érrendszeri betegségekkel élőknél és az időseknél fokozottan jelentkezhet. Vérnyomás ingadozás, rosszul lét és nő a sztrók, infarktus előfordulásának valószínűsége is. A trópusi éjszakák miatt romlik az alvás minőség, ami tovább fokozhatja szervezetünk kimerülését. Sokaknál jelentkezhet tompaság, fáradékonyság, dekoncentráltság. Ne tartózkodjunk húzamosabb ideig a tűző napon, mert könnyen napszúrást, hőgutát kaphatunk. 11 és 16 óra között országszerte erős lesz az UV-sugárzás, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére, kerüljük a magas koffein és alkohol tartalmú italokat. Ha tehetjük, étrendünkben részesítsük előnyben a könnyebb, zsírszegényebb ételeket, együnk sok zöldséget és gyümölcsöt. Közlekedés meteorológia. Ma országszerte száraz útviszonyokra számíthatunk, a napos időben érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. Ne hagyjunk gyermeket, idős embert, illetve házi állatot tűző napon álló zárt járműben. Tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést hallottak az időkép.hu adatai alapján.
0: A napverse.

0: Radnóti Miklós, augusztus. A harsány napsütésben oly csapzott már a rét, és sárgál már a lomb közt a szép aranyrét. Mókus sivít már, és a büszke vadgesztenyén is szúr a tüske.
1: Radnóti Miklós, augusztus című versét Baranyi Péter mondta el. Radnóti Miklós 1909. május 5-én született Budapesten, 1929-30-ban részt vett a Kortárs című avantgárd szellemiségű folyóirat megalapításában és szerkesztői munkájában. 30-ban jelent meg első verses kötete a Pogány köszöntő. A Szegedi Egyetem magyar-francia szakán tanult, Radnóti bekapcsolódott a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma nevű baloldali diákcsoport tevékenységébe. 1934-ben a bölcsészettudományok doktorává avatták. 2 év múlva szerezte meg a magyar-francia szakos tanári oklevelet, de a zsidó törvények következtében soha nem tudott középiskolában elhelyezkedni, állandó munkahelye sem volt. 37-ben Baumgarten jutalmat kapott és belépett a Magyar Pen Klubba. 1943. május 2-án az izraelita vallást elhagyta, és Gyarmati Fannival közösen a római katolikus vallásra tért át. A budapesti Szent István bazilikában Sík Sándor papköltő keresztelte meg. A költő már korábban is elhatározta, hogy a krisztusi korba érvén 34. életéve betöltése előtt felveszi a keresztséget. Ezen döntését nem befolyásolta politikai megfontolás, a zsidó törvények miatt már előnyben ezáltal nem részesülhetett. Lelki igénye meggyőződése okán döntött így. 1940 és 42 után harmadjára hívták be munkaszolgálatra 1944-ben. A jugoszláviai Bor melletti tábor borba hurcolták, amit aztán felszámoltak, a foglyokat nyugat felé indították. Radnóti Miklóst 21 társával együtt november 9-én a Győrhöz közeli Abda község határában lelőtték.
2: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória pénteki adásunk tartalmából.

0: 14. Leó pápa fogadta az amerikai Patti Smith énekesnőt. Közé tették Leó pápa augusztusi Assisi látogatásának és liturgikus szertartásainak programját. Pápa szemmel a világ körül, Tóth Tamás atya könyvismertetője. A 14. Leó pápa fogadta az amerikai Patti Smith énekesnőt. 14. Leó pápa július 31-én péntek délelőtt a vatikáni apostoli palotában tartott magánkihallgatáson találkozott az amerikai Patti Smith-szel, aki énekesnő és dalszerző, költő és művész. Május 8-án 14. Leó pápává választásának első évfordulóján Patti Smith avatta fel a Szentszék pavilonját a Velencei Biennálé 61. nemzetközi művészeti kiállításán. Előadott egy hangos imát, amelyet a Sandwalk Collective-vel, a Kulturális és Oktatási Dikasztérium által támogatott kiállítási projekt kulcsfontosságú művészeti partnerével együttműködve készített. A Vatikáni Rádiónak adott tavaly áprilisi interjújában, mindössze néhány nappal Ferenc pápa halála után, Patti Smith megosztotta a személyes emlékeit Jorge Mario Bergoglióról, akivel először a 2013. április 10-i általános kihallgatáson találkozott, és aki előtt egy évvel később fellépett. Vegyük kedvenc szavait, szeretet, alázat, együttérzés, és higgyünk bennük teljes szívünkkel. És ahogy néhány nagy mesterünk tanította, meg kell próbálnunk követni Krisztust. Ferenc pápát követni annyit tesz, mint sokkal közelebb kerülni Istenhez, nyilatkozta az amerikai énekesnő. Leó pápa augusztusi Assisi látogatásának és liturgikus szertartásainak programja. A Szentszék sajtóirodája közzétette 14. Leó pápa augusztus 6-i Assisi városába tervezett látogatásának programját, ahol szentmisét mutat be a Gyerünk Ferences Ifjúsági Találkozó 2026-os rendezvényén résztvevő fiataloknak. A Szentszék sajtóirodája által csütörtökön közzétett program szerint Leó pápa augusztus 6-án reggel 8 órakor helikopterrel indul a Vatikánból, és 8 óra 30-kor érkezik Assisibe, ahol Felice Acrocca Assisi érseke és az olasz polgári hatóságok fogadják. Ezután az angyalos Szűz Mária bazilikában találkozik a Ferences rend főgenerálisával, majd 8 óra 45-kor a fiatalokkal az angyalos Szűz Mária téren, ahol válaszol három kérdésükre. Az eseményt követően Leó pápa délelőtt 4:10-kor a kolostor kerengőjében köszönti a Ferences rend képviselőit, köztük az Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója eseményeit szervező országos bizottság tagjait. Ezután délelőtt 10:30-kor 14. Leó szentmisét mutat be az angyalos Szűz Mária bazilikában, majd a szertartás végén egy fiatal köszönti. A pápa helikoptere várhatóan dél körül indul Assisiből, és 12:45-kor érkezik vissza a Vatikánba. A Gyerünk Ferences Ifjúsági Találkozó egy nemzetközi összejövetel Assisiben, amelyre a 18 és 33 év közötti hívő és nem hívő fiatalokat várják Európából. A rendezvényen műhelymunkákat, imákat, zenei versenyt és még sok más programot kínálnak. 2026-ban van Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója, és Assisiben egész évben számos rendezvényt, liturgiát és összejövetelt tartanak e megemlékezés jegyében. A pápai liturgikus szertartások hivatala közzétette Leó pápa augusztusi egyéb liturgikus programjait is. Az Assisi látogatáson túl a pápa augusztus 15-én szombaton Nagy Boldogasszony ünnepén délelőtt 10 órakor szentmisét mutat be a villanovai Szent Tamás pápai plébánián Castel Gandolfóban. Augusztus 22-én szombaton 14. Leó lelkipásztori látogatást tesz a közép-olaszországi Rimini városába, hogy részt vegyen a 47. alkalommal megrendezésre kerülő Rimini meetingen. Aznap este 6:30 szentmisét mutat be a közép-olaszországi tengerparti város kikötőjében. Ezután, augusztus 29-én szombaton, Leo pápa szentmisét mutat be, és körmenetet vezet este 6:00 a Castel Gandolfói Tavi Boldogasszony templomban. Pápa szemmel a világ körül. Tóth Tamás atya könyvismertetője.
1: 17.900 kilométer. Nagyjából ennyi a távolság a Jász-Nagykun Szolnok megyei Csépa, Pintér Gábor érsek, apostoli nuncius szülőhelye, valamint az új-zélandi Wellington jelenlegi állomáshelye között. A brit nemzetközösséghez tartozó gyönyörű Szigetország fővárosa Magyarországhoz képest szó szerint a föld másik végén található. A két település között éppen 12 óra az időeltolódás, ráadásul az éghajlata is egészen más. Amikor nálunk nyár van, ott akkor van tél. Így, amikor egyik helyről a másikra utazik az ember, nem csak az időeltolódás, hanem a hirtelen éghajlati változás miatt is össze tud valamelyest keveredni. Pintér Gábor 1996-ban, vagyis éppen 30 évvel ezelőtt állt diplomáciai szolgálatba. De hogyan kerül valaki egy alföldi kistelepülésről előbb szentszéki szolgálatba, hogyan kerül a világ jelentős fővárosaiba, és mit tesz, lát, tapasztal ott? Erről szól a Szent István Társulat gondozásában Pápa szemmel a világ körül címmel nemrég megjelent interjúkötet. Új-Zéland jelenlegi apostoli nunciusa életének első 14 évét Csépán, egy tiszazugi nagyközségben töltötte, amely a hármas körös és a Tisza találkozásától északra fekszik. Innen került el előbb Szentesre, majd Kecskemétre a piarista gimnáziumba, ahol 1982-ben érettségizett. A Váci egyházmegyébe jelentkezett, ahol 4 évvel később pappá szentelték. Doktorátusig tartó teológiai tanulmányainak színhelye Eger, Budapest és Bécs lettek. Ezt követte Németország, a Burgkanzlei Magyar Gimnázium. Az ottani papigazgató éppen 1989-ben ment nyugdíjba, és fontos volt, hogy az intézmény, amelynek pótolhatatlan és unikális szerepe volt az emigráció életében, ne maradjon magyar lelkipásztor nélkül. Közben bekövetkezett a rendszerváltás, és rövidesen világossá vált, hogy az egykor szovjet befolyás alatt álló országokban nem lesz visszarendeződés. Így elkezdett a Szentszék a volt kommunista országokból olyan fiatal papokat keresni, akik a megfelelő tanulmányok elvégzése után diplomáciai szolgálatba állhatnak. Pintér Gábor lett az első olyan magyar jelölt, akit Magyarországról hívtak meg erre a különleges feladatra. Tanulmányait 1993-ban kezdte meg Rómában, a Pápai Egyházi Akadémia, a világ legrégibb diplomata képző intézményének növendékeként. A képzés részeként kánonjogot hallgatott a Lateráni Egyetemen. Még tanulmányi időszakához tartozik, hogy 2 hónapot tölthetett el gyakornokként Libanonban. Belekóstolhatott abba, amit azóta is csinál. A sikeres vizsgákat követően 30 éve, 1996-ban vette kezdetét számára a diplomáciai szolgálat. Bár röviden vatikáni diplomatákként szoktunk hivatkozni azokra, akiket erre a fontos egyházi feladatra választanak ki, azonban a valóságban nem csupán egy kicsiny városállam, hanem az apostoli szentszék, vagyis a római pápa, illetve a pápa munkáját segítő intézményrendszer, a pápaság szolgálata feladatuk a világ különböző pápai követségein, azaz az apostoli nunciatúrákon. Csak kapkodni tudjuk az ujjunkat a képzeletbeli térképen, ha követni akarjuk Pintér Gábor egymás után következő állomáshelyeit. Beosztott diplomataként először Port-au-Prince, Haiti, La Paz, Bolívia, Stockholm, Svédország, illetve a Skandináv félsziget, Párizs, Franciaország, Manila, Fülöp-szigetek, végül Bécs, Ausztria következnek. Ferenc pápa 2016-ban püspökké és címzetes érseki rangban Belarus apostoli nunciusává nevezte ki. Minszkben azonban nem maradhatott túl sokáig, mivel a Szentatyának Hondurászban volt rá szüksége, így 2019-ben Tegucigalpába küldte. Onnan került 2024-ben Wellingtonba. Itt nem csupán Új-Zéland, hanem lényegében az egész óceániai szigetvilág népei felé közvetíti a katolikus egyházfoly üzenetét. A legfőbb hídépítő, a római pápa követeként és munkatársaként szolgálja most a népek és nemzetek közti dialógust egy akkora területen, amely jóval nagyobb, mint a mi öreg kontinensünk Európa. Ezen a hatalmas, missziós szempontból is kiemelkedő jelentőségű területen még fontosabb az, hogy segítse a katolikus egyházfő döntéseit, ő legyen ott, képletesen szólva, a pápa szeme. Az egyes állomáshelyek azonban csupán a nélkülözhetetlen keretet adják, mivel ez a beszélgető kötet nem életrajz, és nem is akar az lenni. A kötetet olvasva egy csépáról elinduló világ körüli utazás részesei lehetünk, amelynek során sokat megtudhatunk arról, mit jelent embernek és kereszténynek lenni a világ különböző tájain. Népeket, közösségeket és sorsokat ismerhetünk meg, és eközben rácsodálkozhatunk arra, hogy sok helyütt mennyire más helyzetben van az egyház, mint amit mi idehaza megszokhattunk. Belepillanthatunk a különböző országok politikai berendezkedésébe, a helyi közösségek életébe és problémáiba, olykor, innen nézve, nagyon bonyolult viszonyokba, illetve az egyház és az állam együttműködésének különböző formáiba, mely gyakran gyökeresen eltér attól a francia forradalom ihlette elvtől, mely szerint az úgynevezett társadalmat és az egyházat teljesen szét kell választani egymástól, holott a két halmaz, jó esetben, fedi egymást. Megtudhatjuk például, hogy mennyire meghatározó egész Közép- és Dél-Amerikában a katolikus egyház szerepe. Arrafelé ma nem lenne közoktatás, ha nem lenne katolikus egyház. A jezsuita redukciók már az újkorban a benszülöttek felkarolását és taníttatását tűzték ki célul, de mindezek ellenére a térség államainak egy része ma sincs abban a helyzetben, hogy normatív támogatással vagy más módon lényegileg támogassa az oktatást, így tehát aki tanulni akar, annak tandíjat kell fizetnie. Ennek ellensúlyozására, a rászoruló tehetségek felkarolására alakult ki egy jól működő ösztöndíjrendszer. Az egyház jelenléte különösen ezeken a helyeken fontos, hiszen azok hangja és támasza, akik kirekesztettek és a társadalom peremére szorultak. Ez azonban arrafelé nem mindig jár komoly veszély nélkül. Port-au-Prince érseke például 1991-ben emigrációba kényszerült. Az ok? A főpap óvatos kritikával illette szentbeszédében a nem sokkal korábban megválasztott elnököt, aki korábban maga is szerzetes pap volt. Jean-Bertrand Aristide haiti elnök fölháborodott, és merényletet szervezett ellene. Miután a fölbőszített tömeg nem találta székhelyén az érseket, a nunciatúrát támadta meg. A nuncius megmenekült ugyan, de a beosztott diplomata, Pintér Gábor egyik elődje, oly súlyos sérüléseket szenvedett, hogy másfél évig kórházban ápolták. Hivatástudatát mi sem bizonyítja jobban, hogy ma már ő is nunciusként szolgálja az egyházat. Minden szolgálati hely és helyzet, ezzel minden tapasztalat más. A Fülöp-szigetek a világ egyik legnépesebb katolikus országa, egészen más azonban Skandinávia, amely hagyományosan protestáns régió. Ott egyébként az utóbbi két évtizedben ugrásszerűen emelkedik a katolikusok száma az odaérkezett vendégmunkások, menekültek és bevándorlók miatt. Egyetlen példa. Svédországban sok tízezer hazájából elüldözött iraki kált katolikus menekült papjaival együtt. Ennek a jelenségnek óhatatlanul hatása van az észak-európai országok kicsiny katolikus közösségeire, amelyek így egyre dinamikusabbá válnak. Ennek ellentéte a nagymúltú Ausztria, amelynek társadalma elöregedett, és ahol az utóbbi időben csökken a templomba járók száma. Egy másik európai példa lehet Franciaország, ahol a látszat és az állammal való ambivalens kapcsolata ellenére is él és virul a helyi egyház, számos modern lelkiségi mozgalom bölcsője. Belarus ismét egy egészen másféle társadalom. Az egykori Szovjetunió része, ahol a népesség 80%-a ortodox, és mind a mai napig a moszkvai patriarkátus alá tartozik. Bár Európát nézve néha kétségeink vannak, és eltölt bennünket a jogos aggodalom, mégis a kötetből bátorítást nyerünk. Egy élő és színes egyház képe rajzolódik ki előttünk, amely jelen van az egész világon. És valóban, a Szentszék által 2026-ban közölt hivatalos adatok szerint a katolikus népesség száma világszerte nő, meghaladja az 1,4 milliárd főt. A megkeresztelt katolikusok száma világszerte stabilan közel 18%. Ha feltesszük a képzeletbeli pápa szemünket, és mi is elindulunk a kötet alkotóival erre a világ körüli utazásra, egy olyan virtuális kalandban lehet részünk, amely széles ablakot nyit nekünk. Megtanulhatjuk a mi sajátos magyar helyzetünket nem csak belülről kifelé, de fordítva is, azaz a nagyvilág nézőpontja felől nézve értékelni, önmagunkat és nemzetünket a világ és a katolikus egyház térképén elhelyezni. És hogyan áll össze a mozaik Csépa, Kecskemét, Róma és meg annyi városon keresztül egészen az új-zélandi Wellingtonig? A szeretett édesanyja mellett, aki az alföldi kistelepülés postáján dolgozott, Gábor már kisgyerekként zavartalanul olvashatta az odaküldött számtalan folyóiratot és újságot, és így nap mint nap rácsodálkozhatott a nagyvilág történéseire. Az ív pedig innen folytatódik tovább egészen odáig, hogy ma a katolikus egyház fejét, a pápát képviseli a világ legkülönbözőbb helyein. Ahogyan Pintér Gábor maga fogalmaz, mindaz, amit korábban kaptam, láttam, hallottam, olvastam, tanultam, tapasztaltam, megértettem, mostani szolgálatomra készített fel, és segít, hogy eligazodjam a jelenlegi világban. Pontosan erről van szó. Így működik az isteni gondviselés.
0: Tóth Tamás atya könyvismertetőjét hallották Pápa szemmel a világ körül címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
2: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.

Egy megrendítő történettel találkozunk a mai evangéliumban Keresztelő János vértanúságával. A halála nem harctéren történt, hanem egy szenvedélyből, bosszúból és gyávaságból szőtt udvari intrika tragikus végkifejlete. Herodes félt Jánostól, ugyanakkor tisztelte is őt, és bűntudata volt miatta. De amikor Heródiás bosszúja, a lány csábereje és saját hatalmi gyengesége összeadódott, a próféta feje egy tálon végezte. A történet mély kérdéseket vet fel számunkra. Miért engedi Isten az igaz ember szenvedését és halálát? Hol van az igazság, ha a hazugság, a bosszú és a félelem győznek? Keresztelő János alakja arra emlékeztet, hogy az igazságért való kiállásnak ára van. Ő nem volt hajlandó hallgatni, amikor törvénytelen kapcsolatot látott. Nem a békesség kedvéért, nem a túlélés érdekében, hanem Isten igazságának képviseletében szólt, és ezért az életével fizetett. Jézus később János szerepéről beszél, ő volt az előfutár, aki a Messiás közelgő jövetelét hirdette, ugyanakkor példát adott, hogyan kell kiállni az igazságért. Sokan ma is Keresztelő János sorsában látják saját helyzetüket. Amikor az igazságtalansággal szemben felemelik a szavukat, gyakran megaláztatás, elszigeteltség, sőt üldözés lehet a részük. Az ő számukra Keresztelő János nem csak figyelmeztetés, hanem vigasztalás is. Isten látja áldozatukat.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk, a szertartás énekei a következők. A Szent vagy Uram című énekeskönyv 3 éneke, a 257-es, a 184-es és a 121-es hangzik el. Még egyszer a számok, tehát a Szent vagy Uram című énekeskönyv 3 éneke, a 257-es, a 184-es és a 121-es csendül fel a szertartáson. Ha tehetik, imádkozzanak velünk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek.
1: És a felállítás.
0: Likvóri Szent Alfonsz püspök és egyháztanító emléknapján szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. A erkölcs teológiának nagy alakja, Likvóri Szent Alfonsz meghatározó egyénisége a keresztény erkölcsi tanításnak. Kérjük ma a közben járását, hogy életünk mindig az egyház tanításához igazodjék, erkölcsi életünk, amely átöleli egész ember voltunkat, mindennapjainkat. Istennek tetsző legyen, Likvóri Szent Alfonsz püspök tanítására épülve. A szentmisében nagyszülőkért, szülőkért, keresztszülőkért, élő és elhunyt hozzátartozókért száll Istenhez könyörgő szavunk. A rokoni vérségi kapcsolat és a lelki kapcsolat, a keresztszülőkhöz fűződő kapcsolat nagyon mélyen a szívünkben, lelkünkben ültetve adja mindenható Isten, hogy akikért, akikhez hozzátartozunk így vagy oly módon, azokkal együtt lehessünk majd a mennyei dicsőségben is. Most vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait.

0: Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk, vétkeztünk ellene. Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: könyörögjünk. Istenünk, te egyházadban mindig új példaképeket állítasz elénk, akik megmutatják nekünk az erényes élet útját. Segíts testvéreink szolgálatában úgy követnünk Szent Alfonsz püspököt, hogy egykor vele együtt a mennyei jutalomban is részesüljünk. Ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Olvasmány Jeremiás próféta könyvéből. A választott néppapjai és álprófétái így szóltak a főemberekhez és az egész néphez. Ez az ember, Jeremiás, halált érdemel. Fületek hallatára ugyanis Jeruzsálem ellen jövendőlt. Erre Jeremiás próféta így szólt a főemberek és a nép előtt. Az Úr küldött engem, hogy jövendőjek háza ellen és a város ellen is, hogy elmondjam az ő igéit, amelyeket hallottatok. Változtassátok meg életmódotokat és tetteiteket. Hallgassatok uratok, istenetek szavára, és akkor ő visszavonja a sújtó kezét rólatok. Én most a ti kezetekben vagyok, tegyétek velem azt, amit jónak és helyesnek láttok. De fontoljátok meg, hogyha itt most megöltök engem, ártatlan vér száll a fejetekre, és erre a városra, meg lakóira. Mert valóban az Úr küldött engem hozzátok, hogy mindezt elmondjam fületek hallatára. A főemberek és a nép így szóltak a papokhoz és az álprófétákhoz. Ezt az embert nem ítélhetjük halálra, mert ő az Úrnak, a mi Istenünknek igéit mondta el nekünk. Áhikám Sáfán fia is pártját fogta Jeremiásnak, és így nem került a nép kezébe, hogy megöljék őt. Ez az Isten igéje.

0: az Úr legyen veletek.
1: És a tőlemkedben.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből. Amikor Heródes Antipász, a negyedes fejedelem meghallotta a Jézusról szóló híreket, ezt mondta magában. Ez keresztelő János, ő támad föl a halálból, azért van ilyen csodatévő ereje. Heródes ugyanis annak idején elfogadtatta Jánost, bilincsbe vetette és börtönbe vetette Heródiás miatt, aki fivérének Fülöpnek a felesége volt. János ugyanis figyelmeztette, nem szabad őt feleségül venned. Heródese miatt ki akarta végeztetni Jánost, de félt a néptől, mert prófétának tartották őt. Amikor Heródesnek születésnapja volt, Heródiás leánya a vendégek előtt táncolt. Ez nagyon megtetszett Heródesnek, ezért esküvel ígérte, hogy bármit is kér, megadja neki. A leány, mivel anyja már előre kioktatta, így szólt. Add nekem egy tálon keresztelő János fejét. Erre a király elszomorodott, de esküje és a jelenlévő vendégek miatt megparancsolta, hogy adják oda neki keresztelő János fejét. Erre elküldvén lefejeztettette Jánost a börtönben, fejét elhozták egy tálon, és odaadták a leánynak, ő meg elvitte anyjának. Ekkor János tanítványai eljöttek, elvitték a holttestet és eltemették, majd felkeresték Jézust, és mindezt hírül adták neki. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, ószövetségi olvasmányunkban Jeremiás próféta történetéből egy igazi konfliktus helyzetet hallottunk, amikor szembe kerül a környezetével, illetve a környezete nem fogadja őt el, szavára nem hallgat. És hál' Istennek voltak olyan mellette szólóak, akik a életét is szavaikkal meg tudták őrizni, nem került a megkövezés sorsára. Konfliktus helyzet, ami azon úgy oldódott meg, hogy voltak jó szándékúak, voltak Jeremiással együttérzőek, vagy éppenséggel emögött a Isten félelem lelkével elteltek, akik védelmére keltek annak, akit bántani akartak. Életünk mindennapjaiban sokszor kerülünk mi is, ha nem ilyen súlyos, de mégis hasonló konfliktus helyzetbe, amikor a környezetünkben egyesek valakit vagy valakiket szóval halálra akarnak kövezni, vagy éppenséggel véleményeikkel lehetetlenné akarnak tenni. És ha nincs olyan jó szándékú, nincs olyan jó indulatú ember, aki védelmére keljen a bántottnak, akkor nem is tudja az ember, hogy milyen kimenetele lehet egy ilyen élethelyzetnek. Talán mi kell, hogy legyünk azok, akik védelmére kelünk a környezetünkben bántottaknak. Nyilván nem arról van szó, hogy a bűnt védeni kellene, a bűnöst fel kellene, vagy futni kellene, hogy engedjük, és úgy védelmezzük, mintha semmit nem tett volna. Ez egy egész más helyzet. Legtöbbször a vádaskodások, a megszólások, a rágalmak, azok alaptalanak, vagy csak nagyon homályos információkra épülnek. És ha mi megvédelmezzük a másikat, akkor a konfliktus elmélyedését tudjuk megakadályozni. Úgy, mint ahogy Jeremiás életében hallottuk itt a mai ószövetségi olvasmányban. A békességnek megteremtői, az összetűzések elsimítói, a nézeteltérések feloldói kell, hogy legyünk ilyen élethelyzetekben. A mindenható Isten a részben a megbocsátásnak, részben a békességnek, részben pedig a szeretetnek küldetésében részesít bennünket. A gyengék védelmezője, a támadottaknak oltalmazója, a hamisan vagy nem egészen megalapozott módon vádlóknak menedéke kell, hogy legyünk. Ilyen volt Jeremiás próféta mellett is, és kell, hogy legyünk mi is olyan helyzetekben, amikor valakit szóval vagy bármilyen más módon szóval bántalmaznak, vagy bármilyen módon sérelem ér a környezetünkben. Biztos, hogy Istennek tetsző dolgot teszünk akkor, ha védelmére kelünk, mentséget keresünk, kiutat keresünk azokból a konfliktus helyzetekből, amelyek nap mint nap adódnak, adódhatnak a környezetünkben is. Kérjük a mai szentmise üzeneteként Istentől azt a kegyelmet, hogy legyen bátorságunk, legyen szemünk, hogy észrevegyük, és legyen hangunk, hogy megszólaljunk akkor, amikor szükséges mások védelmében. Amen. Testvéreim, Likóri Szent Alfonz egyháztanító közben járását kérve terjesszük Isten elé kéréseinket.
1: Adjunk egyházadnak bölcs tanítókat és apostoli lelkületű hithirdetőket, hogy egyre jobban megismerje a világ szent fiad evangéliumát. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk, hallgass meg!
1: Add, hogy megszűnjék az írás tudatlansága földön, és a szentírás ismeretében is gyarapodjanak a népek. Hallgass meg, Urunk!
2: Hallgass meg minket!
1: Támasz hívő szakembereket az emberi tudás minden ágában, neved dicsőségére és a lelkek javára. Hallgass meg, Urunk!
2: Hallgass meg minket!
1: Add, hogy a szülők meg ne feledkezzenek ígéretükről, amelyet megkeresztelt gyermekeik vallásos nevelésére tettek. Hallgass meg, Urunk! Ne engedd, hogy világi tanulmányainkban előre haladva elhanyagoljuk a szentek tudományát, az imádságos lelkületet és az ember szeretet gyakorlását. Hallgass meg, Urunk! Nyisd meg az igazság kapuit az elhunyt szülők, nagyszülők és keresztszülők számára, és minden megholt hívednek. Hallgass meg, Urunk!
0: Istenünk, te kiapadhatatlan fényességben lakozol, gyarapítsd ismereteinket, és add meg nekünk szent lelked segítségét, hogy életünkkel tanúskodjunk a te igazságaidról, így veszess bennünket az üdvösségre, Krisztus a mi Urunk által.
2: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadjál az Úr kezedből az áldozatot,
0: nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunké és az egész szent egyházára. Urunk Istenünk, gyújtsd lángra szívünket mennyei tűzzel, mert szent alfoznak is Te adtad meg azt a kegyelmet, hogy a szent mise áldozatot bemutassa és benne önmagát is neked áldozza, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a felelkedjen.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Felemeljük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Mert megadod egyházadnak, hogy örvendezzék Ligori Szent Alfonz ünnepén, és erősödjék buzgóságának példája láttán. Ige hirdetésével oktatod, és előtted kedves közben járására óvod és véded népedet. Mi ezért az angyalok és a szentek kórusával együtt dicséretet himnuszát zengjük, és vég nélkül valljuk.

Könyörögve kérünk tehát, jóságos atyánk, fiad, ami úrunk Jézus Krisztus által fogadd el és áld meg ezeket az adományokat és ajándékokat, ezt a szent és tiszta áldozatot. Elsősorban szent és katolikus egyházadért ajánljuk föl neked, tartsd meg békében, őrizd meg egységben, és veszesd az egész földkerekségen szolgáddal, Leó pápánkkal, Csaba főpásztorunkkal, és minden igaz hívővel, akik a katolikus és apostoli hitet hűségesen őrzik és vallják. Emlékezzél meg, Urunk, szolgáidról. Emlékezzél meg minden jelenlévőről is, akinek hitét és buzgóságát ismered, akikért ezt a dicsőítő áldozatot felajánljuk, vagy akik ezt felajánlják önmagukért és övéikért, lelkük megváltásáért, üdvösségük és épségük reményében, és hódolatukat bemutatják neked, az örök, élő és igaz Istennek. A szentek közösségében tisztelettel megemlékezünk mindenekelőtt a dicsőséges mindenkor Szűz Máriáról, Istenünk és Urunk Jézus Krisztus édesanyjáról, valamint Szent Józsefről, a Szent Szűz jegyeséről, Péter és Pál, András apostolaidról, vértanúidról és minden szentedről. Az ő érdemeikért és könyörgésükre add, hogy mindenben érezzük oltalmadat. Kérünk, Istenünk, fogadd megengesztelődve ezt az áldozati adományt tőlünk, szolgáidtól és házad egész népétől. Irányítsd a te békédben életünk napjait. Ments meg minket az örök kárhozattól, és védj fel választottaid körébe. Áld meg, Istenünk, bőséges áldásoddal ezt az áldozati adományt. Tedd rendelésed szerint magadhoz méltóvá és előtted kedvessé, hogy legyen ez számunkra, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak teste és vére. Ő ugyanis szenvedésének előestéjén tiszteletre méltó szent kezébe vette a kenyeret, és szemét az égre emelte te hozzád az Istenhez, mindenható atyához, majd hálát adva áldást mondott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy tiszteletre méltó szent kezébe vette ezt a csodálatos kelyhet, majd ismét hálát adva áldást mondott, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, mi eljössz.
0: Megemlékezünk ezért, Istenünk, mi a te szolgáid és a te szent néped, fiadnak, Krisztus Urunknak áldott szenvedéséről, a halálból való föltámadásáról, dicsőséges mennybe meneteléről, és ajándékaidból fölajánljuk magasztos fölségednek ezt a tiszta, szent és szeplőtelen áldozati adományt, az örök élet szent kenyerét és az örök üdvösség kelyhét. Nézd kegyes és jóságos szemmel, és fogadd el, amint elfogadtad igaz szolgádnak Ábelnek ajándékát, ősatyánknak Ábrahámnak áldozatát, és azt a szent és szeplőtelen áldozati adományt, amelyet főpapod Melkizedek mutatott be neked. Könyörögve kérünk, mindenható Istenünk, szent angyalod vigye áldozatunkat mennyei oltárodra isteni fönséget szín elé, hogy mi, akik erről az oltáról, fiat szentséges testében és vérében részesülünk, minden mennyei áldással és kegyelemmel elteljünk. Emlékezzél meg, Urunk, szolgáidról, akik a hit jelével előttünk távoztak el az élők sorából, és a béke álmát alusszák. Könyörünk, kérünk, Urunk, hogy nekik és minden Krisztusban elhunyt hívőnek add meg a boldogságot, a világosságot és a békét a te országodban. Nekünk is, bűnös szolgáidnak, akik irgalmad bőségében bizakodunk, adj kegyesen közösséget szent apostolaiddal és vértanúiddal, Jánossal, Istvánnal, Mátyással, Barnabással és minden szenteddel. És kérünk, bár meg nem érdemeljük, irgalmadból mégis bocsáss be minket szentjeid körébe. Istenünk, te mindezeket a javakat mindenkor Krisztus a mi Urunk által teremted, szenteled meg, élteted, áldod meg és adod nékünk. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
2: Amen.
0: Üdvözítőnk parancsára és isteni tanításán fölbátorodva így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved.
3: Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
5: Mert hozzád a hatalom,
3: mindörökké.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
3: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
3: És a telkedben.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
3: Legyen békesség a
0: mi Urunk Jézus Krisztus testvére.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Könyörögjünk! Istenünk, te Szent Alfonsz püspököt egyszülött fiat testének és vérének hűsölges kiszolgáltatójává tetted, add, hogy hívei gyakran járuljanak a szent áldozáshoz, és benne részesülve vég nélkül dicsérjenek téged, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Amen.
0: A szent mise véget ért, menjetek békében, szolgáljátok Istent és embertársaitokat szeretetben.
3: Istennek legyen.
0: Jézusunk, lelket örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák sírunk előtted, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közben járására, adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat.

0: Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk az Egri Bazilikából, amelyet dr. Csizmadia István a Bazilika plébánosa mutatott be. Az éneket vezette és orgonán közreműködött Kubik Tamás, a felolvasó dr. Löffler Erzsébet volt. A technikai közvetítést Somogyi Márton irányította. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Elmarad az országgyűlés jövő hétfői és keddi ülése, közölte Hollerné Nagy Anikó, az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnöke. A politikus közleményében azt írja, hogy Ruf Bálint, a miniszterelnökséget vezető miniszter, a kormány nevében visszavonta a kabinet korábbi kezdeményezését, amely augusztus 3-ára és 4-ére hívta volna össze a parlament rendkívüli ülését. A visszavonás indoka a harmadfokú hőségriasztás, valamint a tartós szárazság és az aszályhelyzet által előidézett villamosenergia válsághelyzet, mondta Hallerné Nagy Anikó, aki hozzátette, a kormány az intézkedéseivel példát kíván mutatni az energiatakarékosság terén, különös figyelemmel a várható energiabiztonsági kihívásokra és az ellátásbiztonság megőrzésére. Zárásként azt írja, hogy az országgyűlés hivatala is energiatakarékossági intézkedéseket tesz. A Kereszténydemokrata Néppárt parlamenti frakcióvezetője szerint a tankerületek maradék szabadsága is megszűnik az oktatás irányítás miniszterelnök által bejelentett átalakítása nyomán. Magyar Péter még csütörtök délelőtt közölte, hogy a kormány döntése értelmében a Klebelsberg központ középirányítói funkciója megszűnik, és kutatási, oktatást segítő háttérintézmény lesz, valamint ezentúl nyílt pályázaton választják ki az összes tankerületi vezetőt. Rétvári Bence azt írja, a tankerületek eddig egy szakmai középirányító szerv alá tartoztak, most pedig közvetlenül az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium irányítása alá kerülnek. Az eddigieknél nagyobb szabadságot ígértek a tankerületeknek, és azt, hogy az önkormányzatoknak adják át az iskolák fenntartói jogait. Ehhez képest ahhoz a miniszterhez centralizálják a tankerületeket és az iskolákat, aki korábban már hadat üzent a kistelepülési iskoláknak és az egyházi iskoláknak, fűzte hozzá. Jelentősen változik az országos jégkármentesítő rendszer működése, miután az Agrárkamara által a minisztérium felkérésére végzett felmérés alapján országosan a gazdák kétharmada a jéger leállítását kérte, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bona Szabolcs elmondta, hogy az elmúlt hetekben sok vita alakult ki a jéger működése körül. Az idei rendkívüli asszály miatt sok gazdálkodóban merül fel a kérdés, a rendszernek lehet-e szerepe a csapadék hiányban. Kiemelte, azt ígérte, hogy ebben a kérdésben nem politikai döntést fognak hozni, hanem megkérdezik az érintetteket. Ezért a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara az Agrár Közgazdasági Intézet tudományos módszertana alapján országosan reprezentatív felmérést készített 5000 gazdálkodó megkérdezésével. Az eredmény egyértelmű, az országosan megkérdezett gazdák 66%-a a jégerrendszer működésének szüneteltetése mellett, még 24,5%-a a működés fenntartása mellett foglalt állást. Már szervezés alatt áll a Tudományos és Technológiai Miniszter találkozója bajorországi kollégájával, akivel az együttműködés konkrét részleteiben fognak megállapodni. Tanács Zoltán miután a kormány a legmagasabb szinten találkozott Bajorország miniszterelnökével, Markus Schröderrel, azt írja, hogy Európának nincs más választása, mint befektetni az innovációba és a tudásba, csak így veheti fel a versenyt Kínával és Amerikával. Megjegyezte, hogy több mint 57 ezer magyar munkavállaló dolgozik bajor cégeknél Magyarországon. Az Audi, a BMW, a Knorr, a Günther, a Rosenberg mind olyan vállalat, amely magas hozzáadott értékű tevékenységet hozott az országba. Az ilyen típusú együttműködések bővítésére és új iparágak közös meghódítására is lehetőségünk nyílik, ha megfelelően működünk együtt, fogalmazott a miniszter. Végül az időjárásról. Legalább egy hétig kitart a forróság a Hungaromet ZRT előrejelzése szerint. Mint írják, túlnyomóan napos, csapadékmentes idő valószínű, de a hétvégén és hétfőn az északi határ mentén esetleg egy-egy rövid életű csapadékgóc kialakulhat, illetve besodródhat. Az éjszakák sem lesznek frissítőek, egyre nagyobb területen marad 20 fok fölött a minimum hőmérséklet, sőt, a nagyobb városokban, a hegyvidéki tájakon és a vízpartokon egyre inkább 25 fok fölötti minimumok várhatóak. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!
0: Szentek, szentéletű emberek.
2: Liguri Szent Alfonz Mária, püspök egyháztanító. Marianellában született 1696. szeptember 27-én, 1781. augusztus 1-én halt meg, 91 évet élt. Régi nápolyi nemesi családból származott. 8 testvér között ő volt a legidősebb. Édesapja ellentengernagyként szolgált a nápolyi királyság flottájában. Fiát jogi pályára szánta. Alfonz alig 17 éves volt, amikor civil és egyházjogból doktorátust szerzett. Ügyvéd lett. Egymás után nyerte meg a rábízott pereket. 27 évesen elvállalta a gravénai herceg milliós értékekre menő perét a toszkánai nagyhercegséggel szemben, de a pert elvesztette. Belátta, hogy foglalkozásában néha igazságtalan ügyekkel is meg akarták bízni, ezért felhagyott ezzel a pályával, és 30 éves korában pap lett. Nápolyban kapott beosztást, belépett a világi papokból álló missziós társulatba, hitoktatott, a világiak képzését segítette, és egyszerű, világos szentbeszédeivel fölhívta magára a világ figyelmét. Súlyosan megbetegedett, és 36 évesen föl kellett hagynia a lelkipásztori munkával. Az Amalfi öböl fölött töltötte lábadozásának idejét. Itt figyelt fel a hegyi pásztorok és földművesek teljes lelki elhagyatottságára. Senki sem törődött velük. Ezért megmentésükre 1732-ben megalapította a redemptorista rendet, más néven a megváltóról nevezett missziós papok társulatát. Egyetlen célja volt gondozni a szegény népréteget, mindenáron megszüntetni a lelki és vallási elmaradottságot. 1749-ben a pápa megerősítette rendjét. Pár évre rá rendje az akkori idők legnagyobb férfi szerzetes rendjévé fejlődött. Ebben nagy szerepe volt Hofbauer Szent Kelemennek is. A nők számára szemlélődő rendet alapított, amely redemptorisszák néven vált ismerté. Nagy gondot fordított szerzetesi életükre, lelki képzésükre. Azt akarta, hogy ne csak kitűnő szónokok legyenek, hanem jó gyóntatók is a szerzetesek. Ezért fogott hozzá egy alapos erkölcstan megírásához. Így alkotta meg az újkori erkölcsteológia klasszikus művét, amely magába foglalta az előző századok lelkipásztori gyakorlatait és ismereteit. Egymás után írta könyveit. Ezek a következők, amiket most megemlítek: az imádság erős fegyvere, a megélt Krisztus szerelem, az örökké valóság fényében való élet, Mária dicsősége, de a legszebb talán a látogatás a szentségi Jézusnál és Máriánál. Ezek csodálatosan szép elmélkedéseket, imádságokat tartalmaznak. Több mint 100 művet hagyott az utókorra. Erkölcstan című munkája mindmáig használatban van. Már öreg és beteg volt, amikor püspökké nevezték ki. Engedelmességből vállalta ezt a számára nehéz szolgálatot, és hűségesen el is végezte kötelességét 79 éves koráig. Ezután már csak szenvedés volt az élete. Amikor a liguri püspökség vezetése alól kérte fölmentését, a pápa ezt válaszolta: boldog vagyok, ha liguri püspöke a beteg ágyból is, de kormányozza egyházmegyéjét. Végül is fölmentést kapott, és visszatérhetett a redemptoristák közé, ahol sok harca és kísértése volt az ördöggel. Köszvénytől gyötört teste 1787-ben, 91 éves korában adta vissza lelkét teremtőjének. 16. Gergely pápa 1839-ben szentté avatta, 9. Pius pedig 1871-ben egyházdoktorrá nevezte ki. A gyóntatók és erkölcstanítók égi védnöke liguri Szent Alfonz Mária. A szentmisében így imádkozunk: Istenünk, te egyházadban mindig új példaképet állítasz elénk, akik megmutatják nekünk az erényes élet útját. Segíts testvéreink szolgálatában úgy követnünk liguri Szent Alfonz püspököt, hogy egykor vele együtt a mennyei jutalomban is részesüljünk, Krisztus a mi Urunk által.
3: Yeah. Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: A nap imája.
1: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer négy ember. Név szerint mindenki, valaki, bárki és senki. Egy szép napon szóltak mindenkinek, hogy akadt egy fontos munka, amit sürgősen meg kell csinálni. Mindenki biztos volt benne, hogy valaki megcsinálja. Bárki megcsinálhatta volna, viszont senki nem csinálta meg. Valaki nagyon dühöngött emiatt, mivel ez mindenki dolga lett volna. Mindenki úgy gondolta, hogy bárki megcsinálhatná, és senki nem vette észre, hogy mindenki kerüli a munkát. Végül valaki lett az, akit mindenki okolt, amiért senki nem csinálta meg azt, amit bárki megtehet.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, programajánlónk következik. Augusztus 2-án, tehát holnap, Régiségvásár várja az érdeklődőket Miskolc belvárosában, ahol antik tárgyak, könyvek, érmék, porcelánok és különleges kincsek között böngészhetnek a nézelődők. Az Orgonapont koncertsorozat augusztus 3-án az Avasi Református templomban folytatódik, ezúttal a legismertebb filmzenék csendülnek fel orgonán, különleges zenei élményt kínálva a klasszikus és a filmes dallamok kedvelőinek. Augusztus 5-én a Mexikó Völgy rendezvényközpont ad otthont a Hangforrás koncertek következő állomásának, ahol kellemes nyáresti zenei program várja a közönséget. Miskolc-Tapolcán augusztus 7 és 8 között a Pazár István sétányon rendezik meg a második Gin & Gastro Fesztivált, ahol prémium ginekkel, különleges gasztronómiai kínálattal és hangulatos esti programokkal várják a látogatókat. Ugyanezen a hétvégén, augusztus 7-e és 9-e között a Lilafüredi Libegő Parkban zajlik a Downhill országos bajnokság 2026, ahol Magyarország legjobb hegyi kerékpárosai mérik össze tudásukat a látványos pályán. Ezzel párhuzamosan a Fazolakóhónál rendezik meg a harmadik vaskenyér napokat, amely a hagyományőrzést, a helyi gasztronómiát és a kulturális programokat ötvözve kínál tartalmas kikapcsolódást minden korosztály számára. Augusztus 11 és 15 között hullócsillagok nyomában a Hortobágyi Csillagoségbolt Parkban napfogyatkozás és hullócsillagnéző programok lesznek. Augusztus 15-én 17.30-tól és 18.45-től naplemente szafari lesz a Hortobágyi Vadasparkban. Augusztus 20-áig tart az Artegerfest 2026. Az Artegerfest Eger kulturális és színházi életének egyik üdes színfoltja. Előadásaik létrehozásában elsősorban az egri szakemberekre és színészekre támaszkodnak, de a magyar színházi szakma kiemelkedő képviselői is rendre szerepet kapnak a nyári produkciókban. Az Élet Szent címmel vándorkiállítás tekinthető meg az egri bazilikában. Szent Janka Beretta Molla életszentségét bemutató tárlat a bazilikában.

0: augusztus 15-én a Márai Központban Bor Nóta Szerelem címmel az Operett és a Magyar Nóta Egri éjszakája lesz, augusztus 21-én pedig ugyanitt Tankcsapda koncerten lehet részt venni. Augusztus 15-én Demjén Ferenc koncertezik a Tokaji Fesztivál Katlanban, augusztus 28-án pedig a Pál utcai fiúk című zenés játékot nézhetik meg két részben. A folytatásban Kassai Tomást, a Visit Miskolc kommunikációs és marketing vezetőjét a miskolci programokkal kapcsolatban idézzük.
1: Augusztus 12-én az én személyes kedvencem a terüly-terüly közösségi vacsora, amit én bátorítom mindig a szállásadókat, hogy hirdessék ezt a látogatóiknak, vendégeiknek, mert a turizmus trendek azt mutatják, hogy az emberek azokat az élményeket keresik, ahol tudnak kapcsolódni a helyiekkel, ahol találkozhatnak, nem csak egy buszmegállóban valakikkel úgy látják, hogy ők a helyiek, hanem egy ilyen közösségi rendezvényen, eseményen tudnak kapcsolódni velük, adott esetben akár beszélgetni, látják, hogy hogyan élnek, és azt tudják mondani, hogy hú, ez egy jó város, hát máshol nincs ilyen, hogy egy közösségi vacsorára össze lehet jönni óriási több száz fős asztaloknál, és jól érezzük magunkat, és szól az ingyenes koncerten a zene. Ilyen nincs sehol. Tehát, hogy ez egy abszolút olyan program, ami egyébként el is nyerte a Város Marketing Gyémánddíj minősítést az idei évben. Tehát, hogy ez is mutatja, hogy ez szakmailag is egy jó program. Augusztus végéig lesznek még egyébként programok. Ugye a legfontosabb hétvégénk augusztus 20-tól 23-ig a barlangfürdő nyitó hétvége, és augusztus 22-én, aki a fitness iránt érdeklődik, erőemelés és így tovább, az az Ellipsum strandfürdőn, a Cutler Day-en találja meg a számítását és az éppen aktuális mozgásformát, amit kipróbálna. És augusztus 29-én lesz majd egy nyárzáró éjszakai fürdőzés, szintén az Ellipsum strandfürdőn. Úgyhogy ezek a fő strandos, illetve Miskolctapolcás programok, viszont lesz még sok más. Vannak a szabadtéri színpadon is előadások, ugye ezekre is érdemes kilátogatni.
0: Az elmúlt percekben Kassai Tamást, a Visit Miskolc kommunikációs és marketing vezetőjét és programajánlónkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Nyolc óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Elmarad az országgyűlés jövő hétfői és keddi ülése, közölte Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnöke. A politikus közleményében azt írja, hogy Ruf Bálint, a miniszterelnökséget vezető miniszter, a kormány nevében visszavonta a kabinet korábbi kezdeményezését, amely augusztus 3-ára és 4-ére hívta volna össze a parlament rendkívüli ülését. A visszavonás indoka a harmadfokú hőségriasztás, valamint a tartós szárazság és az aszályhelyzet által előidézett villamosenergia válsághelyzet, mondta Hallerné Nagy Anikó, aki hozzátette, a kormány az intézkedéseivel példát kíván mutatni az energiatakarékosság terén, különös figyelemmel a várható energiabiztonsági kihívásokra és az ellátásbiztonság megőrzésére. Zárásként azt írja, hogy az országgyűlés hivatala is energiatakarékossági intézkedéseket tesz. A kereszténydemokrata néppárt parlamenti frakcióvezetője szerint a tankerületek maradék szabadsága is megszűnik az oktatás irányítás miniszterelnök által bejelentett átalakítása nyomán. Magyar Péter még csütörtök délelőtt közölte, hogy a kormány döntése értelmében a Klebelsberg központ középirányítói funkciója megszűnik, és kutatási oktatást segítő háttérintézmény lesz, valamint ezentúl nyílt pályázaton választják ki az összes tankerületi vezetőt. Rétvári Bence azt írja, a tankerületek eddig egy szakmai középirányító szerv alá tartoztak, most pedig közvetlenül az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium irányítása alá kerülnek. Az eddigieknél nagyobb szabadságot ígértek a tankerületeknek, és azt, hogy az önkormányzatoknak adják át az iskolák fenntartói jogait. Ehhez képest ahhoz a miniszterhez centralizálják a tankerületeket és az iskolákat, aki korábban már hadat üzent a kistelepülési iskoláknak és az egyházi iskoláknak, fűzte hozzá. Jelentősen változik az országos jégkármentesítő rendszer működése, miután az Agrárkamara által a minisztérium felkérésére végzett felmérés alapján országosan a gazdák kétharmada a jéger leállítását kérte, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bona Szabolcs elmondta, hogy az elmúlt hetekben sok vita alakult ki a jéger működése körül. Az idei rendkívüli asszály miatt sok gazdálkodóban merül fel a kérdés, a rendszernek lehet-e szerepe a csapadék hiányban. Kiemelte, azt ígérte, hogy ebben a kérdésben nem politikai döntést fognak hozni, hanem megkérdezik az érintetteket. Ezért a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara az Agrár Közgazdasági Intézet tudományos módszertana alapján országosan reprezentatív felmérést készített 5000 gazdálkodó megkérdezésével. Az eredmény egyértelmű, az országosan megkérdezett gazdák 66%-a a jégerrendszer működésének szüneteltetése mellett, még 24,5%-a a működés fenntartása mellett foglalt állást. Már szervezés alatt áll a Tudományos és Technológiai Miniszter találkozója bajorországi kollégájával, akivel az együttműködés konkrét részleteiben fognak megállapodni. Tanács Zoltán miután a kormány a legmagasabb szinten találkozott Bajorország miniszterelnökével, Markus Schröderrel, azt írja, hogy Európának nincs más választása, mint befektetni az innovációba és a tudásba, csak így veheti fel a versenyt Kínával és Amerikával. Megjegyezte, hogy több mint 57000 magyar munkavállaló dolgozik bajor cégeknél Magyarországon. Az Audi, a BMW, a Knorr, a Günther, a Rosenberg mind olyan vállalat, amely magas hozzáadott értékű tevékenységet hozott az országba. Az ilyen típusú együttműködések bővítésére és új iparágak közös meghódítására is lehetőségünk nyílik, ha megfelelően működünk együtt, fogalmazott a miniszter. Sport. Egy arannyal és két bronzzal a 4. helyen végzett a magyar válogatott a hongkongi vívó világbajnokság érem táblázatán. A mieink közül győzött a Battai Sugár, Szűcs Luca, Spész Anna, Katona Renáta összeállítású női karcsapat, illetve harmadik lett egyéniben Battai és a tőröző Dósa Dániel. Végül az időjárásról. Legalább egy hétig kitart a forróság a Hungaromet ZRT előrejelzése szerint. Mint írják, túlnyomóan napos, csapadékmentes idő valószínű, de a hétvégén és hétfőn az északi határ mentén esetleg egy-egy rövid életű csapadékgóc kialakulhat, illetve besodródhat. Az éjszakák sem lesznek frissítőek, egyre nagyobb területen marad 20 fok fölött a minimum hőmérséklet, sőt a nagyobb városokban, a hegyvidéki tájakon és a vízpartokon egyre inkább 25 fok fölötti minimumok várhatóak. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
0: Reklám. Ünnepeljük együtt Szent István napját Rómában. Augusztus 20-a és 23-a között kedvezményes áron várjuk Rómába, a Szent István házba. Az első nap magyar nyelvű szentmise a Szent István ház kápolnájában. Augusztus 21-én reggel indulás a tengerre. Augusztus 22-én magyar idegenvezetés a Fórum Románumban. A 66 euró per fő per éj kedvezményes ár tartalmazza a szállást reggelivel, az idegenforgalmi adót és az úti költséget a tengerre oda és vissza. Bővebb információ a római Szent István ház elérhetőségein www.csssroma.katolikus.hu vagy a sich@katolikus.hu címen.
1: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
0: Augusztus 8-án várja az érdeklődőket Tiszabábolnán a Falunap, az elszármazottak találkozója. Reggel 8 órakor főzőversennyel kezdődik a program. 10 órától hálaadó szentmisét tartanak. 12 órától megemlékeznek a Hortobágyra hurcoltakról, majd emlékfát ültetnek a település lakói. 13 órától ebéd és színes műsorok következnek. 18 órától a Bakelit zenekar lép fel, majd 20 óra 30-tól Sipos F. Tamás lesz a sztárfellépő, 22 órától utcabál lesz. Egész nap gyermekprogramok várják a családokat. Várja vendégeit augusztus 8-án a Tiszató keleti kapuja Tiszabábolna.
3: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
3: Nem csak katolikusoknak.
4: keresztényélet.hu.
0: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
5: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
0: Megjelent az új ember augusztus 2-ai száma, a Tartalomból, amikor Jézusról szól a rap. Interjú a közösségi médiában evangelizáló Manuel Sandes ferences szerzetessel. Nem csak diplomát, küldetést is kaptak. 1100 végzőst bocsájtott útjára a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Kara. Elindulunk a szeretet útján. Böjte Csaba ferences szerzetessel a Balatoni Csillagösvény missziós körúton. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
3: Reklámot hallottak.
6: Napköszöntő. Reggeli magazin. Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, 2026. augusztus első napján szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a hírszerkesztő hírolvasó Kriston Tamás, a technikai pultnál pedig Somogyi Márton ül. Rádiónk elnöke Buda Péter atya, igazgató főszerkesztőnk Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas szombat reggelt kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata ifjabb Rubik Ernőtől származik, és így hangzik: csak egy percig tudatlan, aki kérdez, de aki nem kérdez, egész életében az marad. A folytatásból kiderül, mi vár ránk a délelőtt folyamán. Hamarosan kezdődik reggeli beszélgetés című műsorunk. Ebben Béresné Buckó Viktória a rendőrszázadossal, a Miskolci Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadójával beszélgetünk a nyári veszélyes helyzetekről, drogprevencióról, internetes zaklatásról, elektromos rollerezésről és egyéb aktualitásokról is. Következzen bejátszásunk.
7: Nagyon fontos itt is arra felhívni a fiatalok figyelmét, hogy ne fogyasszanak alkoholt. Legalábbis ne annyit, amennyit ők gondolnak, hiszen ez is veszélyt rejthet. Akár egy természetes víznél, vagy a strandokon is szenvedhetnek balesetet. Ezen túl, hogyha a strandra megy valaki, akkor az értékeit ne vigye magával, vagy értékmegőrzőbe tegye. Ha autóval mennek, ne hagyják látható helyen. Tehát vagy a csomagtartóba helyezzék el, mert nyilván az a legjobb, hogyha be sem viszi magával valaki a strandra az értékeit, de ha már ugye muszáj, mert a bankkártyát, pénzt, hogyha valaki üdítőt szeretne, vagy ételt vásárolni, akkor mindenféleképpen értékmegőrzőbe. Tehát ez a törölköző szív, ez nem működik.
6: 9-től hírek, majd segíthetünk című műsorunkat sugározzuk. A mai műsor vendége Jakobinyi László, a Szimbiózis Alapítvány elnöke lesz, akivel táborokról, önkéntességről, fogyatékkal élők mindennapjairól, állatasszisztált terápiáról, mesejátszó térről, legendás növényekről és munkatársakról is beszélgetünk. Ajánlónk következik a műsorhoz.
8: Hány munkatársad van, akik nap mint nap segítenek?
9: Ez egy mindig izgalmas kérdés. Jogilag, tehát a havi KSH jelentés az 382 alkalmazott, akinek utalunk fizetést. Ez nem kevés. A 382-ből 252-nek van valamilyen papírja. Tehát van, aki mondjuk a fazekas műhelyben dolgozik, mondjuk mint egy, akár egy értelmi fogyatékos, vagy egy autista ember, de van, aki az irodában dolgozik. Ugyanúgy, úgymond célcsoporti tag a hallássérült sajtmesterünk, vagy a kolléganő, akinek hiányzik az egyik karja, és ő is teljes értékű munkát végez.
6: Kilátó című regionális műsorunkban elsőként beszámolunk az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem felvételi eredményeiről, legnépszerűbb szakjairól, majd szólunk arról is, hogy OTDK dicsőségfalat avattak az intézményben, végezetül tiszabábolnai aktualitásokról is hallhatnak. Ajánlunkban dr. Pajtókné dr. Tari Ilonát, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektorát hallják.
10: Nagy öröm számomra, hogy ma itt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem művészeti karának új épületében, a Krakker házban együtt ünnepelhetjük a hallgatóink sikereit, tehetségét és kitartó munkáját. Dicsőség falat avatunk, amely látható formát ad annak a megbecsülésnek, amellyel egyetemünk a kiemelkedő hallgatói teljesítmények felé fordul. Egy üvegkorlát, nem is egy, hanem kettő, amelybe hallgatóink nevei bevésésre kerültek, a nyitottság, a távlat, a láthatóvá tett értékeknek a jelképe.
6: Napról napra című regionális műsorunkban többek között gasztronómiai műsorunkat sugározzuk, a levendulát és gasztronómiai felhasználását ismerhetik meg. Bejátszásunkban Süje Károlynét idézzük.
11: Néhány szál levendula virággal borecetet, olívaolajat is ízesíthetünk, amit a főzés során felhasználhatunk, és hát a provanszi fűszerkeveréknek is egyik alkotó eleme a levendula. Talán más fűszerkeverékben nem is láttam még eddig. Mi magunk is elkészíthetjük otthon, főleg akinek van a kertjében többféle fűszer és gyógynövény. Ezt jól záródó üvegbe, lehetőleg sötét üvegbe rakjuk, és akkor évekig is megfelelő vagy eláll.
6: 10 órától hírek, majd kezdődik Itt élünk című műsorunk. Ma egy természetvédelmi táborról lesz szó, és a fonós zenekarok és mazsore csoportok nemzetközi fesztiváljáról, amely Mezőkövesden volt az elmúlt hétvégén. Ajánlunkban Panyi Zoltán karnagyot, a rendezvény főszervezőjét hallják.
12: Ugye jön egy külföldi csoport, vagy akár kettő, akkor már ők csütörtökön megjönnek, és hogy nekik is legyen egy kis szabadidő, pénteki nap, akkor az csak este kell, hogy fellépjenek, mégis hogy történjen valami, és akkor mi is akkor játszunk, közös műsort adunk egy egész estét, és akkor ez így nekünk ez egy fontos lépés, mert másnap szombat délőtt, ami a zsúriba van, ott csak a vendég zenekarok lépnek fel, mert nekünk a zenekari tagoknak egyébként nagyon sok feladatunk volt, főleg szervezés és fizikálisan oda tenni a dolgokat, és ebben nagyon sokat segítettek a zenekari tagjaink, akiknek hálával tartozunk.
6: 11 órától hírek, majd kezdődik Megmaradni című műsorunk. Ebben a székelyföldi Tusványosra látogatunk, ahol a Belványosi Nyári Szabad Egyetemen pódiumbeszélgetést tartottak Európa átalakulása és a kisebbségi jogok témaköréről. Most Szili Katalint, a Magyarországgyűlés volt elnökét idézzük.
13: Miért olyan érzékeny számunkra akkor, amikor kisebbségvédelemről beszélünk a migráció kérdése? 1995-ben született a Kisebbségvédelmi Keretegyezmény és a 90-es évek elején a Nyelvi Karta, ami tulajdonképpen ma Európában nemzeti kisebbségek védelméhez kapcsolódik, ami keretjogszabályt ad, tulajdonképpen kötelező, de ki nem kényszeríthető. Erről majd Kalmár Ferenc úr szerintem részleteiben fog beszélni, hiszen az Európa Tanács fogadta el a Kisebbségvédelmi Keretegyezményt, aminek ő is a tagja volt. És tudni kell azt, hogy ma Európában közel 50 millió azoknak a létszáma, azoknak az európai polgároknak a létszáma, akik nemzeti kisebbségi sorban élnek, őshonos nemzeti kisebbségi sorban. Másként fogalmazva, ők a szülőföldjükön kerültek olyan helyzetbe, hogy kisebbségben élnek.
6: 11.30-tól a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a napverse hangzik el. Radnóti Miklós Augusztus című költeményét Baranyi Péter előadásában hallgatjuk meg. Ezt az órát a napi mája zárja, délben harang szó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival az Úrangyala imádságot. Ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel. Tartalmas szombat délelőttöt kívánok minden munkatársam nevében.

reggeli beszélgetés. Dicsért lássék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Ma Béresné Buckó Viktória rendőrszázadossal, a Miskolci Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadójával beszélgetünk, a nyári veszélyes helyzetekről, drogprevencióról, internetes zaklatásról, unokázós csalásról, elektromos rollerezésről és egyéb aktualitásokról is beszélgetünk. Tartsanak velünk, érdemes!

0: Szeretettel köszöntelek, Viki, itt a stúdióban, szervusz!
1: Szia, köszöntöm a hallgatókat!
0: Azt beszéltük így az interjú előtt, hogy a nyár veszélyeire hívjuk fel a figyelmet. Hát kezdjük mondjuk a drogfogyasztás és a droggal kapcsolatos témákkal. Ti rendszeresen tartotok előadást, megelőzés és tájékoztatás címszóval. Hogy álltok ezzel, hogy állunk ezzel Miskolc városán, hogy áll a drogfogyasztással és a fiatalok? Mit tapasztalsz, tehát mennyire érdeklődnek akár a téma iránt, és mennyire lehet a figyelmüket a veszélyekre felhívni?
1: Valóban a tanév során számos oktatási intézményben járunk, és itt is igyekszünk felhívni a fiataloknak a figyelmét arra, hogy milyen veszélyeket rejt a drogfogyasztás, de nem csak egészségügyileg, hanem természetesen jogilag is, büntetőjogilag. Így nyáron táborokban veszünk részt nagyon sok meghívásra, akár önkormányzati szervezeteknél, vagy civil szervezeteknél, és itt is igyekszünk arra felhívni a figyelmet, hogy milyen veszélyek leselkednek rájuk. Manapság tapasztalataink szerint a marihuána az, ami leginkább a fiatalok körében elterjedt. Ezt alkalmanként fogyasztják nyilván a fiatalok, de arra próbáljuk őket ösztönözni, hogy egyáltalán meg se próbálják, hiszen nem tudhatják, hogy mi van ebbe a cigibe, vagy hogy reagál az ő szervezetük, főleg azok, akik még soha nem próbálták ki. De nyilván ez, mivel nem legális szer, ezért bármikor bármilyen összetételű lehet, és bárkinek problémát jelenthet. Úgyhogy valóban a nyár is egy olyan alkalom, amikor fesztiválok vannak, olyan táborok esetleg, amik már középiskolásoknak hoznak létre, vagy szerveznek, és nyilván itt is előfordulhatnak, mert hát a gyerekek kíváncsiak, és próbálják még jobbá tenni akár a fesztiváli hangulatot is, de én azt gondolom, hogy mindenképpen fel kell az ő figyelmüket hívni arra, hogy ezek nagyon veszélyesek lehetnek.
0: Hány éves korban érdemes akár a szülőknek erről beszélniük?
1: Akár általános iskolásoknak is, hiszen vannak olyan drogok is, amik például gumi cukorba rejtenek, és ezzel megtalálhatják ezt a korosztályt is. Tehát én azt gondolom, hogy minél korábban hívják fel a szülők a gyerekek figyelmét, annál jobb, és minél többször, annál jobb. Azt látjuk, hogy vannak olyan gyerekek, akik azt gondolják, hogy ez velük nem történhet meg, de én azt gondolom, hogy biztos, hogy van ennek hatása, hiszen ha a gyerek elteszi magába ezeket az információkat, és netalántán találkozik egy olyan helyzettel, akkor tudja, hogy mit kell csinálni, jobb mondom, hogy mit nem kell csinálni, nem szabad kipróbálni ezeket a szereket.
0: Milyen egészségkárosító hatásai vannak a drogoknak?
1: Hát ez teljesen változó. Ahogy mondtam, a marihuána is nagyobb mennyiségben sok mindent okozhat, és inkább itt az a probléma, hogy függőséget okoz, tehát rá lehet szokni pár alkalommal elfogyasztása után is ezekre a szerekre. És nyilván a kristály az, ami új pszichoaktív szernek minősül, ezeknek az összetétele nagyon változó, és nem lehet tudni, hogy hogyan hat a szervezetre, tehát akár egyszeri fogyasztással is halált okozhat. Vannak súlyosabb dolgokat előidőző szerek, vannak olyanok, amik halucinogének, vannak olyanok, amik nyugtató hatásúak, tehát teljesen változó. Én azt gondolom, hogy azért észre lehet venni, hogyha valaki valamilyen kábítószert fogyaszt, és ez leginkább a marihuánára jellemző, hiszen ennek egy jellegzetes szaga van. Én is voltam már úgy, hogy sétáltam a városba, és hoppá, ment mellettem egy olyan személy, aki, vagyis hát nem tudtam, hogy el, mert nem látom senkit körülöttem, tehát megállt ott maga a szag, ahol fogyasztották. Tehát vannak ismertető jelek, hogy felismerik akár a szülők is, hogy a gyermekeik esetleg kábítószert fogyasztottak.
0: A viselkedésre is hatással van, és akár a memóriára, tehát például vannak olyan drogok, amik a emlékezett kiesést is okozhatnak, ugye?
1: Nyilván igen, a parti drogoknál is van ilyen, sőt, a fiataloknak, hogyha tesznek valamilyen kábító hatású anyagot a üdítőjükbe, akkor ez is okozhatja azt, hogy eszméletüket veszték, vagyis elfelejtik, hogy mi történik velük, és sajnos ezeket kihasználhatják a elkövetők. Azt a tanácsot szeretnénk adni, hogyha valaki elmegy valamilyen szórakozó helyre, akkor semmiképpen ne igyon úgy az üdítőjéből, amit már ott hagyott, vagy pedig bontott üdítőt ne fogadjon el. Tehát leginkább bontatlan csomagolású üdítőt vagy más italt fogyasszon, vagy pedig nézze meg, hogy mit tesznek vele mondjuk a pultnál, mert akár összebeszélés is lehet az elkövető és a pultos között.
0: Mikor lesz a következő ilyen előadásotok, és hol? Meg egyáltalán hogy működik ez? Tehát az iskolai igazgatók megkeresnek titeket, és kérnek egy ilyen előadást, tájékoztatást?
1: Nagyon sok esetben így van, hiszen nagyon jó kapcsolatban vagyunk az oktatási intézményekkel és egyéb más szervezetekkel is. Tehát igény esetén, hogyha felmerül a gyanú, vagy hogyha úgy gondolják, hogy fontos felhívni erre a gyerekeknek a figyelmét, akkor keresnek minket akár e-mail útján, akár telefonon, és így szoktunk eljutni hozzájuk. A nyári időszakban például most a Miskolci Rendőrkapitányság szervez egy drogprevenciós délelőttöt a Jukói Máltan odába, ahol hátrányos helyzetű fiataloknak fogjuk játékosan bemutatni a drognak a veszélyét, illetve a megelőzési formákat különböző társszervekkel, más szervezetekkel.
0: Jukóban gondolom speciálisabb a helyzet olyan szinten, hogy kisebb anyagi ráfordítással tudnak akár droghoz jutni.
1: Nyilván vannak olyan kábítóhatású anyagok, kábítószerek, amik, vagy tudatmódosítószerek, amelyekhez könnyebben hozzá lehet jutni, tehát olcsóbbak, viszont ezeknek az összetétele elég változó, tehát én azt gondolom, hogy ezek talán veszélyesebbek, mint egy tiszta anyagú kábítószer.
0: Azzal élünk egy kicsit, utána folytatjuk ezt a beszélgetést.

0: Stúdió vendégem Béresné Buckó Viktória, a Miskolci Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadója, rendőrszázados. A nyár veszélyeiről beszélgetünk a mai adásban. Az internetezés, a telefonhasználat és az ezekkel összefüggésbe hozható veszélyekről beszéljünk. Tehát mire figyelmeztetjük a fiatalokat, akár a telefon és az internet használattal kapcsolatban?
1: Az a legnagyobb probléma, hogy nyáron nagyon sokan vannak egyedül otthon. A szülők azt gondolják, hogy biztonságos helyen vannak, hiszen otthon vannak a gyerekek, nem érheti őket semmi baj, számítógép előtt ülnek, telefonoznak, és arra ritkán fordítanak hangsúlyt, vagy legalábbis tapasztalataink szerint azt gondolják, hogy a gyermekeik jó gyerekek, és nem foglalkoznak semmi olyan dologgal, ami nem lehet. De sajnos úgy gondoljuk és azt tapasztaljuk, hogy elég sokszor fordulnak a gyerekekhez olyan, vagy keresik meg a gyerekeket olyan felnőttek, akiknek nem egyenes szándékaik vannak, hogy finoman fogalmazzak. Úgyhogy leginkább erre hívnám fel a szülőknek is a figyelmét, és a fiataloknak is, hogy soha nem tudhatják, hogy ki van a másik oldalon. Lehet, hogy ismerkedési szándékkal rájuk ér akár egy velük azonos nemű és korú fiatal, akivel egy az érdeklődési körük, legalábbis ő ezt mondja, és így próbál valahogy kapcsolatot teremteni. Vagy esetleg más nemű, ez megint nagyon jellemző, hiszen tudjuk, hogy a fiataloknak nagyon nehéz az ismerkedési lehetőség. Nem nagyon keresik a személyes kapcsolatot, hanem inkább interneten ismerkednek, és ezekben az esetekben is sajnos előfordul olyan, hogy a fiatal megismerkedik valakivel, és mondjuk intim fotókat kérnek tőle, esetleg kapnak is, és utána sajnos megfenyegetik őket, vagy egyéb dolgokat helyeznek kilátásba, amiből problémáik adódhatnak a fiataloknak.
0: Mit tanácsolunk, akár a szülőknek?
1: Hát mindenképpen beszélgessenek el a fiatalokkal többször. Szintén azt mondom, hogy szeretettel forduljanak hozzájuk, és mondják azt el, hogy igenis ezek veszélyeket rejtetnek, hiszen nem tudhatják, hogy ez a személy esetleg egy idősebb ember, aki már értelmesebb, okosabb is ki tud találni olyan történeteket, amikkel tudják, hogy a fiatalokat be lehet hálózni. Tehát mindig motoszkáljon ott a kis ördög, semmiképpen ne küldjenek magukról semmilyen felvételt, még akár felöltözve sem, de intim fotót meg főképp nem, hiszen ezek mindig visszaélésre adnak okot. És főképpen ne találkozzanak, mert sajnos az arra is van tapasztalatunk, hogy elmennek a fiatalok és találkoznak vadidegen emberekkel.
0: Mennyire biztonságos a Miskolci éjszakánként? Mi a tapasztalat?
1: Leginkább most nyári időszakban, azért hétköznapokon is, de a tanítási időszakban inkább hétvégéken jellemző az, hogy a fiatalok egy kicsit elszabadulnak, úgymond. Nyilván vannak olyan szórakozó helyek, ahol megtalálják a számításaikat. Nagyon változó egyébként. Azt tapasztaljuk, hogy azért válnak ők is bűncselekmények áldozatává, hiszen akár egy alkoholos befolyásoltság, vagy egy tudatmódosítószer használata után azért azt tudom, másról kell venniük, hogy ők áldozattá is válhatnak, akár elkövetővé is válhatnak. Tehát igyekszünk erre is felhívni a figyelmet, hogy kultúráltan próbáljanak szórakozni, nem túlzásba vinni akár az alkoholt, fogyasztást, és azért itt is szoktuk őket figyelmeztetni, hogy a bódító tudatmódosítószerek milyen veszélyeket hordozhatnak magukban.
0: A már jogosítványra rendelkező fiatalok tiszteletben tartják a zéró tolerancia törvényt, tehát hogy az alkohol fogyasztása és a vezetéssel kapcsolatban mi a tapasztalatotok, gyakran találkoztok olyan fiatalokkal, akik ma egy sör belefér, vagy akár kettő?
1: Sajnos vannak ilyenek, nem feltétlenül jellemző, tehát nem általánosítanám, hogy csak fiatalok, tehát felnőttek is ugyanúgy beleesnek ebbe, és azt gondolják valóban, hogy hát én csak egy sört ittam, és két órája ittam, tehát semmi bajom nincsen, tehát ők lehet, hogy úgy gondolják, hogy tudják kontrollálni a viselkedésüket is, el tudják vezetni azt az autót, de sokszor azért látjuk, hogy ez nem így van, hiszen elvesztik a kontrollt az autó felett, balesetet okozhatnak, vagy esetleg szenvedhetnek el, és nyilván, hogyha többen vannak, akkor pedig sérülést okozhatnak azokkal, akik velük vannak. Tehát találkozunk ilyen fiatalokkal, sajnos, de bízunk benne, hogy ez is majd valamikor eljut a fiatalokhoz, hogy valóban megértsék azt, hogy ezzel milyen problémát okoznak. Nem véletlenül van ez, hiszen ezzel akár nagyon nagy bajba is kerülhetnek.
0: És ha már a közlekedés, említsük meg a rollerek elterjedését, néhány tanácsot adjunk ezzel kapcsolatban is. Például az alkoholfogyasztás ugyanúgy vonatkozik a rollerekre is.
1: Valóban így van, és jó, hogy kérdezed, hiszen a mai nap olvastam egy olyan jelentést, az Országos Rendőrfőkapitányság küldött egy olyan jelentést, amiben roller balesetekről és egy rollerrel kapcsolatos bűncselekményekről van szó, és valóban azt veszük észre, hogy a rollerek elterjedésével a balesetek száma is egyenesen alányosan nő, hiszen vannak olyan rollerek, amik már nagyon nagy sebességgel tudnak közlekedni, és azért gondoljunk bele, hogy ez nem egy autó, itt valóban fixen állunk két lábbal egy járművön, ami egy kis semmi, és ugye ezt nem veszik figyelembe sokszor, tehát itt azért, ha találkozik egy autóval a roller, itt súlyos sérüléseket lehet szerezni, nem beszélve arról, hogy ezek a kicsi kerekek megcsúszhatnak, valamilyen kőbe elakadhatnak, és hatalmasokat lehet bukni. De hát én azt gondolom, hogy a roller balesetek megelőzésére azt kellene figyelembe venni, hogy kisebb sebességgel menjenek mindenféleképpen, és azokat a biztonsági eszközöket használják, a bukósisak, illetve egyéb védőket, amiknél a sérülést tudják csökkenteni, vagy hát megelőzni nyilván nem, de mindenképpen csökkenteni.
0: Ellenőrzik a rendőrök, ellenőrzitek a bukósisakat például?
1: Az új kereszt előírja, tehát az ellenőrzési kötelezettségünk lesz ezzel ennek vonatkozásában is, mint ahogy nagyobb rollereknek a vonatkozásában azt is, hogy akár felelősség, sőt felelősségbiztosítással is kell majd rendelkezniük, hiszen azért ne felejtsük el, hogyha ők valamilyen balesetet okoznak, akkor ott vagyoni kár keletkezik, amit valakinek ki kell fizetnie.
0: Ha nyár, akkor mindenképpen beszéljünk a strandról és a stranddal kapcsolatos rendőrségi figyelmeztetésekről.
1: Nagyon fontos itt is arra felhívni a fiatalok figyelmét, hogy ne fogyasszanak alkoholt. Legalábbis ne annyit, amennyit ők gondolnak, hiszen ez is veszélyt rejthet. Akár egy természetes víznél, vagy a strandokon is szenvedhetnek balesetet. Ezen túl, hogyha a strandra megy valaki, akkor az értékeit ne vigye magával, vagy értékmegőrzőbe tegye. Ha autóval mennek, ne hagyják látható helyen. Tehát vagy a csomagtartóba helyezzék el, mert nyilván az a legjobb, hogyha be sem viszi magával valaki a strandra az érték, de ha már ugye muszáj, mert a bankkártyát, pénzt, hogyha valaki üdítőt szeretne, vagy ételt vásárolni, akkor mindenféleképpen értékmegőrzőbe. Tehát ez a törölköző szív, ez nem működik. Sajnos előfordul az is, hogy öltöző szekrényeket törnek fel. Ennek megelőzésére a Selyemréti strandon például iskola őrök végeznek bűnmegelőzési tevékenységet, akik kifejezetten bűnmegelőzési szándékkal figyelik akár az értékmegőrzők és az öltözőknek a környezetét is, hogy ne váljon senki áldozattá.
0: Zene után folytatjuk ezt a beszélgetést.

0: Béresné Buckó Viktória, rendőrszázados, a Miskolci Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadója a vendégem. A folytatásban beszélgessünk az internetes zaklatásról, akár a bullyingról. Ezzel kapcsolatban milyen tanácsokat tudunk adni akár a fiataloknak, akár a szülőknek?
1: Nyilván a korábbiakban beszéltünk arról, hogy mi van, hogyha ismeretlen ír rá a gyerekre, de sajnos az is előfordul, hogyha valaki ismerős elkezdi piszkálni a másikat. Ez is jellemző egyébként, amikor iskolákba járunk, és már általános iskolákban is sajnos elkezdődik az, hogy bántalmazzák egymást, és nincsenek feltétlenül tisztában azzal, hogyha például valakit, ahogy mondta, csúfolnak, piszkálnak, egyedzéseket tesznek rá, kigúnyolnak, megaláznak, akkor ez a bullyingnak minősül tulajdonképpen, tehát ez a bántalmazásnak az egyik formája. Itt a fiatalok olyan esetekben is bántják a másikat, hogyha például posztolnak magukról. Kigúnyolják őket, különböző kommenteket írnak a fénykép alá, a Instagramon is, tehát erre hívnám fel leginkább a szülőknek is a figyelmét, illetve a fiataloknak két is, hogy lehet, hogy vannak véleményeik, de azért próbálják már kultúráltan ezt elintézni, hiszen hogyha valakit folyamatosan bántalmaznak például, mert és tapasztalataink szerint, hogyha egy barátság már nem barátság, vagy lány és fiú között megszakad egy kapcsolat, akkor szoktak leginkább előjönni ezek a dolgok, hiszen a fiatalok nem tudják ezt feldolgozni, és ilyenkor bántják egymást. Ami, hogyha folyamatosan a mindennapi életébe valaki beleavatkozik, akkor a zaklatás bűncselekményét valósítja meg, ami már nem játék, hanem ez már büntetőjogi felelősségre vonással büntetendő, és nagyon sok fiatal szokott bejönni hozzánk úgy feljelentést tenni, akár szülővel, akár önmaga is, hogy zaklatás áldozatává vált egy korábbi kapcsolata által, vagy pedig valamilyen korábbi baráti kötődés során, vagy követően.
0: Mikortól számít ez bűncselekménynek? Tehát mi a határ? Van itt határ?
1: Nyilván, hogyha valakit egyszer megsértenek valamivel, és ráadásul nyilvánosság előtt, akkor ez becsületsértés bűncselekményét valósítja meg. Viszont ha már többször, itt azt írja a törvény, hogy tartósan, a mindennapi életébe tartósan beleavatkozik, tehát többszöri rossz gúnyolódás, vagy megalázás, vagy egyéb dolog. Tehát nem azt jelenti, hogy egyszer valakit, tehát hogyha én egyszer megsértek valakit, akkor az becsületsértés, de hogyha többször, és nyilván benne ez nagyon rossz érzést kelt, mert ugye a zaklatás az nem feltétlenül fizikai kell, hogy legyen, hanem pszichésen kell, hogy zaklassa a másik, sőt leginkább így történik lelkileg, és ez, ennek folyamatosnak kell lenni. A mindennapi életébe beleavatkozni. Tehát, hogyha valaki reggel azzal kell, hogy már megint messenger üzenetet kapott, vagy megint kommentelték az ő megosztását, vagy történetét, ezzel fekszik napközben, és irogatnak neki, hívogatják, tehát ez már zaklatásnak minősül.
0: Arra is hívjuk fel a figyelmet, hogy nem kell mindent megosztani, már csak azért sem, mert például a tartózkodási helyünket is eláruljuk, hogyha éppen megosztjuk, hogy hol vagyunk, és az akár egy betörésre is alkalmat adhat.
1: Igen, ez is probléma, hogy nagyon sokan elindulnak, most főleg nyaralási időszak van, és elindulnak valahová nyaralni, akkor egyből posztolják, hogy most itt vagyunk a repülőtéren, vagy felszálltunk a vonatra, vagy beszálltunk az autóba, és két hétig most a színünket nem látja senki, mert pihenni fogunk. Valóban, vannak olyan személyek, akik ezt is figyelik, és előfordul kertesházas övezetekben például, hogy ilyenkor valaki úgy tér vissza, hogy a lakásában már nincsen semmi, vagy legalábbis az értékeik eltűntek. És hát erre is fel szoktuk hívni a figyelmüket, hogy ezt mellőzzék már ezt, majd ha hazajönnek, mert nyilván úgy is lehet, hogyha valaki annyira közé szeretné tenni, hogy ő hol nyaralt, amikor már itthon van, és akkor teszik. Illetve jó az, hogyha valakinek jó szomszédja van. Tehát ez ilyen vagyonvédelmi tanács, hogy biztonság szempontjából fontos lehet, hogyha van egy jó szomszédunk, akkor kérjük meg, hogyha valamilyen zajt, nest tapasztal, akár bérházba, akár kertesházba, akkor kérdezze meg azokat a személyeket. Bár találkoztunk már olyan elkövetővel is, aki megvezette úgy a szomszédját, hogy azt mondta, hogy Dunántúlon kapott munkát, nem is jön már haza, és ő kérte, hogy pakoljanak össze, és vigyék el az otthoni cuccokat. Úgyhogy a bűnözők azért észnél vannak, és tudnak mindenre reagálni, de én azt gondolom, hogy ilyenkor is egy telefon segíthet abban, hogy felhívjuk az illetőt, és megkérdezzük, hogy valóban elköltözik-e is, itt vannak a költöztetők, vagy nem is tud róla. az is fontos lehet, hogy ne feltétlenül jelöljünk vissza mindenkit. Tehát, hogyha valakivel egyszer találkozunk, vagy kapcsolatban lépünk valamilyen úton, módon, és megjelöl, akkor ne jelöljük vissza, hiszen nem biztos, hogy azt a személyt ismerjük, sőt, biztos, hogy nem ismerjük, és nem tudhatjuk, hogy milyen szándékkal jelölt meg minket. Úgyhogy én azt gondolom, hogy azokat az ismerősöknek a felkérését fogadjuk el, akikkel valóban napi kapcsolatban vagyunk, vagy legalábbis, hogyha utána megkeres minket, akkor tudjuk, hogy valóban ő az. Ez azért is fontos, mert vannak olyan csalási formák, amikor messenger üzenetbe ír valaki az ismerősére, kér valamilyen adatot tőle, nyilván sürgeti, megadja az ismerősének azt az adatot, akár bankkártya adatot is, vagy teljesen mindegy, és azért ez fiataloknál is előfordulhat, hogy pontokat gyűjtök, és már csak pár pont kell, és ahhoz, hogy megkapjam ezt a pénzt, ahhoz kell egy ismerősömnek a bankkártya adata, vagy tök mindegy, tehát valami butaságot kitalál, és sürgeti azt, akinek ír, és ilyen esetekben nagyon sokan válaszolnak erre. És utána szembesülnek azzal, hogy akár a pénzt tűnt el a számlájukról, vagy valamilyen átutalást kérnek cserébe, tehát, hogy találkoztunk olyannal is, hogy nyitottam egy számlát, amihez kellene 50 000 forint, de én most nem rendelkezem ezzel, megtennéd, kérlek, hogy átutalod ezt a pénzt. És utána én fogok kapni 100 000 forintot, visszaadom neked az 50-et, és minden rendben. És sajnos nem így működik, hanem elutalja ez az 50 000-et, tehát gyanútlanul elutalod az 50 000 forintot, és utána rájössz, hogy azt az embert, akit te azt gondolsz, hogy ismered, nem is ismerted, vagy ha ismered is, akkor az ő profiljával visszaéltek. Tehát ez a másik dolog, amikor valakinek a Facebookját vagy Messenger fiókját feltörik, és az ő nevében élnek vissza. Tehát nem feltétlenül az, akit te ismersz, hanem az ő nevében élnek vissza.
0: Vagy akár egy adott képpel létrehoz egy álprofilt, ugye ilyen is előfordul?
1: Valóban így van, hát nem tiltja semmi, hiszen ha valakinek van ehhez ideje, meg kedve, akkor meg tudja ezt csinálni, hogy levesz bárhonnan képet, bárkiről képet, és az ő nevében készít egy másik profilt, és aztán így keresi meg azokat az ő ismerőseit, és kerül az ő bizalmukba, és akár bűncselekményt is követhet el a sérelmükre.

0: a személyes adattal való visszaélés, milyen büntetési tétele van ennek?
1: A személyes adattal visszaélés is attól függően, hogy milyen adatot adott ki, illetve milyen hátrányt okozott ezzel, mert hogy vagyoni hátrányt, vagy más egyéb hátrányt okozott vele, 2 évig terjedő börtönbüntetéssel is sújtandó, és nyilván ez még a vagyoni kár értékének megfelelően növekedhet.
0: Pont a napokban olvastam egy unokázós csalásról hírt, hogy egy magánnyomát felhívtak, hogy börtönbe került a fia és droghasználat miatt, és hogy 5 millió forintot össze kell szednie, és össze is szedett, nem tudom, 2 milliót KP-ban, meg 2 milliót ékszerekben, kiakasztotta a kerítésre, és hát a megadott időpontban teljesen naívan, és hát elvitték természetesen, és fogalma sincs, hogy kik. Ez gyakran előfordult?
1: Mostanában nem, de mindig vannak új módszerek. Most például azért megnövekedett azoknak a bűncselekményeknek a száma, amikor a rendőrség nevébe keresnek fel valakit, és ráadásul telefonon felhívják, hogy gyanús tranzakciókat látnak a számláikon, és arra kérik őket, hogy vegyék ki, zárolták a számlájukat, a rajta lévő összeget vegyék ki, és utalják át egy másik számára, ami biztonságos, és abban az esetben, hogyha a probléma megoldódik, akkor vissza fogja kapni. És nagyon sokan bedőlnek ebbe, vagy bedőlnek ennek. Hál' Istennek itt a Miskolci rendőrkapitányságon még egy esetben fordult csak elő, de fel vagyunk rá készülve, és emiatt is szeretnénk felhívni a lakosságnak a figyelmét, hogy sajnos a rendőrség nevében is már vannak visszaélések, akár SMS üzenetbe vagy e-mailbe, viszont ezt is nyomatékosan felhívnám az embereknek a figyelmét, hogy a rendőrség sem SMS-ben, sem pedig e-mailben nem küld, csak is kizárólag ügyfélkapun, vagy pedig postai úton küld bizonyos hatósági intézkedésekről ugye tájékoztatót. Ha esetleg telefonon felhívja az ügyfelet, akkor időpont egyeztetés gyanánt, hogy mondjuk menjen be egy tanú kihallgatásra. Tehát semmilyen adatot nem kérünk, semmilyen zárulást nem végzünk a pénzintézetnél, a számláikon, tehát semmi ilyesmit nem szabad elhinni.
0: Mi a büntetési tétele ennek, és mi a neve ennek a kategóriának, aki mondjuk rendőrnek adja ki magát?
1: Hát nyilván ez jobban bünteti a törvény, tehát ez is a csalásnak egy változata. Ez is az értéktől függ, tehát attól függően, hogy milyen értékű, akár kisebb értékre elkövetett csalás, vagy nagyobb értékre, vagy jelentős értékre elkövetett csalás, tehát amennyit megszerez tulajdonképpen az elkövető. Illetve ugye abban az esetben, hogyha nincs olyan összeg, amihez ő hozzájut, akkor is kísérletnek minősül, tehát akkor ő vétség miatt akár 2 évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető.
0: Mondjunk elérhetőségeket, hol tudhatnak meg többet hallgatóink a témáról, és ha kérdésük merült fel akár még témával kapcsolatban, akkor hol tehetik fel?
1: A Borsod-Abújzemlén Vármegyei Rendőrfőkapitányságnak és a Borsod-Megyei Bűnmegelőzési Alapítványnak is van egy honlapja, a bűnmegelőzés.eu, tehát itt nagyon

Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak az elmúlt közel 3/4 órában Béresné Buckó Viktória rendőrszázados, a Miskolci Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadója volt a vendégünk. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott műsorunkat jövő héten csütörtökön ugyanebben az időpontban megismételjük.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Elmarad az országgyűlés jövő hétfői és keddi ülése, közölte Hollerné Nagy Anikó, az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnöke. A politikus közleményében azt írja, hogy Ruf Bálint, a miniszterelnökséget vezető miniszter, a kormány nevében visszavonta a kabinet korábbi kezdeményezését, amely augusztus 3-ára és 4-ére hívta volna össze a parlament rendkívüli ülését. A visszavonás indoka a harmadfokú hőségriasztás, valamint a tartós szárazság és az asszályhelyzet által előidézett villamosenergia válsághelyzet, mondta Hallerné Nagy Anikó, aki hozzátette, a kormány az intézkedéseivel példát kíván mutatni az energiatakarékosság terén, különös figyelemmel a várható energiabiztonsági kihívásokra és az ellátásbiztonság megőrzésére. Zárásként azt írja, hogy az országgyűlés hivatala is energiatakarékossági intézkedéseket tesz. A kereszténydemokrata néppárt parlamenti frakcióvezetője szerint a tankerületek maradék szabadsága is megszűnik az oktatás irányítás miniszterelnök által bejelentett átalakítása nyomán. Magyar Péter még csütörtök délelőtt közölte, hogy a kormány döntése értelmében a Klebelsberg központ középirányítói funkciója megszűnik, és kutatási, oktatást segítő háttérintézmény lesz, valamint ezentúl nyílt pályázaton választják ki az összes tankerületi vezetőt. Rétvári Bence azt írja, a tankerületek eddig egy szakmai középirányító szerv alá tartoztak, most pedig közvetlenül az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium irányítása alá kerülnek. Az eddigieknél nagyobb szabadságot ígértek a tankerületeknek, és azt, hogy az önkormányzatoknak adják át az iskolák fenntartói jogait. Ehhez képest ahhoz a miniszterhez centralizálják a tankerületeket és az iskolákat, aki korábban már hadat üzent a kistelepülési iskoláknak és az egyházi iskoláknak, fűzte hozzá. Jelentősen változik az országos jégkármentesítő rendszer működése, miután az Agrárkamara által a minisztérium felkérésére végzett felmérés alapján országosan a gazdák kétharmada a jéger leállítását kérte, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bona Szabolcs elmondta, hogy az elmúlt hetekben sok vita alakult ki a jéger működése körül. Az idei rendkívüli asszály miatt sok gazdálkodóban merül fel a kérdés, a rendszernek lehet-e szerepe a csapadék hiányban. Kiemelte, azt ígérte, hogy ebben a kérdésben nem politikai döntést fognak hozni, hanem megkérdezik az érintetteket. Ezért a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara az Agrár Közgazdasági Intézet tudományos módszertana alapján országosan reprezentatív felmérést készített 5000 gazdálkodó megkérdezésével. Az eredmény egyértelmű, az országosan megkérdezett gazdák 66%-a a jégerrendszer működésének szüneteltetése mellett, még 24,5%-a a működés fenntartása mellett foglalt állást. Már szervezés alatt áll a Tudományos és Technológiai Miniszter találkozója bajorországi kollégájával, akivel az együttműködés konkrét részleteiben fognak megállapodni. Tanács Zoltán miután a kormány a legmagasabb szinten találkozott Bajorország miniszterelnökével, Markus Schröderrel, azt írja, hogy Európának nincs más választása, mint befektetni az innovációba és a tudásba, csak így veheti fel a versenyt Kínával és Amerikával. Megjegyezte, hogy több mint 57 000 magyar munkavállaló dolgozik bajor cégeknél Magyarországon. Az Audi, a BMW, a Knorr, a Günther, a Rosenberg mind olyan vállalat, amely magas hozzáadott értékű tevékenységet hozott az országba. Az ilyen típusú együttműködések bővítésére és új iparágak közös meghódítására is lehetőségünk nyílik, ha megfelelően működünk együtt, fogalmazott a miniszter. Sport. Egy arannyal és 2 bronzzal a 4. helyen végzett a magyar válogatott a hongkongi vívó világbajnokság érem táblázatán. A mieink közül győzött a Battai Sugár, Szűcs Luca, Spész Anna, Katona Renáta összeállítású női karcsapat, illetve 3. lett egyéniben Battai és a tőröző Dósa Dániel. Végül az időjárásról. Legalább egy hétig kitart a forróság a Hungaromet ZRT előrejelzése szerint. Mint írják, Túlnyomóan napos, csapadékmentes idő valószínű, de a hétvégén és hétfőn az északi határ mentén esetleg egy-egy rövid életű csapadékgóc kialakulhat, illetve besodródhat. Az éjszakák sem lesznek frissítőek, egyre nagyobb területen marad 20 fok fölött a minimum hőmérséklet, sőt a nagyobb városokban, a hegyvidéki tájakon és a vízpartokon egyre inkább 25 fok fölötti minimumok várhatóak. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!
2: Reklám. Verdi requiemje az Egri Bazilikában. Augusztus 21-én pénteken 18 órai kezdettel Giuseppe Verdi requiem miséje, a Nemzetközi Ifjúsági Kórus Találkozó kórusa és az Era Nova zenekar előadásában csendül fel az Egri Bazilikában. A 11 különböző nemzetből érkező előadók egy héten át együtt éltek és dolgoztak a németországi Baden-Württemberg tartomány Ifjú Zenészek Állami Akadémiáján, hogy közös munkájuk eredményeként Verdi requiemjét mutassák be egy nemzetközi koncertturné keretében, amelynek augusztus 21-i helyszíne az Egri Bazilika lesz. Az előadásra a belépőjegyek megvásárolhatók a jegy.hu oldalon.
4: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
2: Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2016@gmail.com e-mail címen vagy a ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
5: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecsként a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
2: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
6: Reklámot hallottak.
7: Segíthetünk. A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
8: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Mai műsorunk vendége Jakubinyi László, a Szimbiózis Alapítvány elnöke lesz. Táborokról, legendás növényekről, Baráthegyi majorságról, állatasszisztált terápiáról és sok érdekességről beszélgetünk. Tartsanak velünk, érdemes!

0: Szeretettel köszöntelek, Laci, itt a stúdióban. Szervusz.
1: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm, hogy itt lehetek.
0: Hogy telik a nyár, gondolom, táborokkal, mint minden évben.
1: Természetesen a tábor az egy örök sláger. Nálunk minden évben van egy kis módosítás. Nagyon fontos az, hogy a nálunk lévő gyerekeknek legyen egy szabadidőn kívül valamilyen tanulási folyamat, egy edukáció. Az idejében a kézműves foglalkozásnak a projektje, hiszen minden nap hazavisznek valamit, meg van egy heti nagy projekt. Most ilyen daráshotelt készítenek, méhlegelők mellé kihelyezendő, hogy mindenképpen ez a fajta gondolkodásmód ez megjelenjen. Természetesen a kis alpakák azok a sláger, de az idejében van egy olyan fajta tanítás is, hogy a kecskefejéstől a sajtkészítésig, tehát megtanulnak kecskét fejni. Van egy fából készített idézőben műkecskefejünk is, ahol a technikát megtanulják, utána lehet rendes kecskén is kipróbálni, de az is a lényeges, hogy már csütörtökön a saját első guriga sajttal mennek haza, amit a megfejt tejből ők maguk készítenek, tehát az egyszerű népi recepttel, ecettel és sóval beoltva egy gomolyát fognak készíteni, és mindenki reggel beoltja a tejet, és délután már a formába préseli, és hazamenet pedig egy beizzacskó és haza lehet vinni. Azt látjuk, hogy ez egy óriási élmény, és ez a gasztrovonal pedig úgy van megspékelve a hétvége fele, hogy van kézi malom örlőnk, kétféle malmunk is van, és a gyerekek megőrülik a saját búzát, azt leszitálják, és akkor a krumplilángos sütésbe azt a finom liszet bele is lehet tenni, és akkor saját maguk sütik ki, ebből is lehet hazavinni, de hát azt látjuk, hogy a gyerekek imádják, és megeszik, és van, aki tejfőlel, van, aki fokhagymásolajjal, van, aki a házi lekvárral, de mindenképpen az egy nagyon izgalmas dolog, hogy azt látjuk, hogy erre nyitottak a gyerekek, és kezdik azt értékelni, hogy a helyben termelt élelmiszer, tehát természetesen bemennek a fóliasátorba, az üvegházba, most éppen a paradicsom terem, és hogy akkor azt ők szedik le a tízoraihoz, az, hogy ők szitálják meg, ők gyúrják össze a masszát, pihentetni kell, utána kisütik a kemencénél, ők segítenek a tüzet is megrakni, tehát hogy ezek a folyamatokban részt vesznek, és nagyon-nagyon nyitottság, és a rácsodálkozás, hogy jé, tehát nem egy műanyag rekeszben terem a paradicsom, meg a kenyeret azt sütni kell, azt nem a polcról kell levenni, és abszolút bevonhatók. És azt gondoljuk, hogy ez nagyon fontos, hogy ezt a fajta, akár a saját identitásunkat is meghatározza az, hogy mi képesek vagyunk saját magunkat is ellátni, és tudatosan gondolkodni arról, hogy a környezettel hogyan vagyunk harmóniában.
0: Hány turnust vártok idén? Hány ember, hány gyerek érkezik hozzátok?
1: Az idén leszervezett turnus az 7-es darab turnus, tehát 7x7, tehát ez a nyárnak a jelentős részét lefedi. Ezen kívül vannak olyan csoportok, akik csak mondjuk szálláshelyet vagy programot igényelnek. Nagyon sok miskolci tábor egy-egy napra eljön hozzánk egy-egy programelemre, tehát mi úgymond a meglévő táboroknak is egy ilyen napi attrakció vagyunk, amikor akár az állatokkal, akár így a gasztrotevékenység van egy foglalkozás. A táborainknak két fontos nagy rekesze van. Az egyik a hagyományos tábor, ahol a bárki bejelentkezhet, tehát ez többnyire egy ilyen 6-tól 12 éves korosztály, azt gondoljuk, hogy számukra vagyunk talán a legoptimálisabbak. Nagyon érdekes, hogy ide már fogadunk az 50 órás diákokat is közösségi szolgálatra, is jönnek is. Tehát a nagyok az hogyan tudnak a kisebbekkel viselkedni és részt venni. Hát mosogatni is kell például, meg együtt kirándulni is. Tehát ez mindenféle tevékenység erre értendő. Valamint van a speciális tábor, ez egy autizmus specifikus táborok. Ezeket mi támogatásokból finanszírozunk, tehát a szülőknek ez nem nagyon kerül pénzbe, és otthonról elhozzuk a gyerekeket is délután vissza, tehát a szülőnek még be se kell hozni, mint a többi táborba a majorság bejáratáig, hanem háztól házig megy a szolgáltatás. És ezt úgy kell elképzelni, hogy 10-12 gyerek van egy táborba, és egy gyerek egy segítő, plusz a kisegítő személyzet. Tehát amikor 12 gyerek 12 felé szalad, mindenkinek más a nőkéje, mindenkinek más a kommunikáció szintje, van, aki képekkel kommunikál, van, aki hangokkal, de nem biztos, hogy artikulálva tud beszélni. Nekünk mindenkit előzetesen meg kell ismerni, de nagyon fontos az, hogy a szülőknek van egy tehermentesítés, és van, aki csak itt tudja megtartani a munkahelyét, hiszen nincsen annyi szabadság, 8 hét valakinek egy évben, és Szerintem ez egy nagyon hálás feladat is, mert azt látjuk, hogy a szülők nagyon-nagyon értékelik. Óriási a várakozási lista, tehát itt már az idén befoglalják a következő évet, és nagy a nyomás, hogy még egy turnust, tehát ez minden évben bővülünk egy-egy turnussal. A legnagyobb gond, hogy a kollégák nincsenek. Itt például önkéntesekre nem tudunk számítani teljes értékű stábként, mert mi van, hogyha nem jön be az önkéntes? Tehát itt mindenképpen főállású munkavállalókkal kell nekünk ezt megoldani, és akkor is jöhet egy táppénz, egy betegség, vagy bármi. Tehát ez egy nagyon magas fokú felkészültséget igényel, de azt gondolom, hogy ez egy társadalmi szolgáltatás is. Emellett például a speciális kórháziskolából járnak hozzánk gyerekek. Ma reggel például a gyerekotthonból fogadtuk. Ezeket mi azért ingyen csináljuk, tehát hogy van egy helyszín, ahol a profitot ebbe próbáljuk meg visszaforgatni, hogy azokat a speciális szükségletű célcsoportokat, akik mások segítenek, mi hogyan tudunk ebbe akár helyszínként partnerként részt venni. És azt látjuk, hogy ez egy olyan fajta közösségi gondolkodásmód, hogy a nyáron azoknak a szülőknek, akik egy extra teher, hiszen amíg az iskolában van a gyerek, addig hál' Istennek reggel elviszik, vagy a szülő, vagy egy szállító szolgálat délután vissza, addig van egy ritmus a napi életnek. Nyáron ez a ritmus megszűnik, és azért ez nagyon intenzív. A gyerekek is idézőjelben megborulnak, hogy nincsen az, hogy naponta mit kell csinálni. Ezeket a gyerekeket le kell foglalni, tehát a nyári időszak ezeknek a családoknak sokkal nagyobb tehertétel, és nem is igazán szabadságról vagy pihenésről szól, és ebben mi hogyan tudunk egy ilyen közös teherviseléssel, ilyen családtámogatási szolgáltatást is nyújtani.
0: Az étkezéseket hogy oldjátok meg, nagyon sok minden alapanyag rendelkezésre?
1: Nekünk van egy konyhánk, tehát jelen pillanatban naponta több mint 300 adag ebédet főzünk, tehát mi ellátjuk saját magunkon kívül több mint 100 idős embert, meg például főszezonban egy iskolát is métkeztetünk. A konyhánk az fel van arra készülve, ha előre tudjuk, hogy vannak-e speciális igények, akkor ezt hogyan szerezzük be, de például van olyan gyerek, aki csak pirosat eszik, tehát akkor mindenen ketchup kell legyen, vagy eperlekvár, tehát ezekre nekünk oda kell figyelni, de van, akinek nagyon fontos az, hogy nem lehet rajta semmilyen szórás, például mit tudom én, egy bolonyai spagettire nem lehet tenni mondjuk zöld fűszert, az csak sima natur kell legyen. Ezekre mi hál' Istennek fel vagyunk készülve. Én nagyon fontos az, hogy például a táboroknál, hogyha ezt említjük, akkor a gyerekbarát menü legyen. Tehát lehet, hogy valami különleges meg finom étel, valami, mint ami rakott zöldség, de hogyha azt nem ismert erőt a gyerek, azt nem fogja megenni, bármennyire is felnőttként azt gondoljuk, hogy esetleg egészségesebb. Ezek mind-mind olyan dolgok, amik azt gondolom az étkeztetésnél, aki ezt műveli, ez fontos. Valamint azt is meg kell említeni, hogy évek óta mi dolgozunk az Élelmiszerbankkal együtt, tehát 4 miskolci áruházban napi szinten, hétvégén is azokat az élelmiszereket úgymond, ami mentésre kerülnek, ami lehet, hogy estére lejár. Mi naponta több mint 200 olyan megváltozott munkaképességű fogyatékos személynek juttatunk napi szinten élelmiszert, akik lehet, hogy a minimálbér feléből, tehát mint amint 140 ezer forintból gazdálkodik, ami azért valljuk be nem sok. És lehet, hogy emellett kap még egy 30 ezer forintos valamilyen rokont ellátást, és akkor abból mondjuk egy családnak ketten kell megéljenek, tehát akár egy szülő gyerekkel. És ez nagyon fontos az, hogy mindenki kap naponta egy kenyeret, vagy zöldséget, gyümölcsöt, tehát mindenki így jön be, és a visszajelzés is mondjuk onnan mérjük, hogy ha valaki szabadságon van, szabadság idején is a napi ételosztásra visszajön. Tehát, hogy ez mennyire fontos az, hogy valakinek, aki mondjuk be kell ossza az, hogy egy nap a rezsire, öltözködésre, ennivalóra néhány ezer forintot be kell osszon, akkor neki kenyérre mondjuk nem kell költenie.
0: Mozzanélünk egy kicsit, utána itt folytatjuk.

0: Stúdió vendégem Jakubinyi László, a Szimbiózis Alapítvány elnöke. Az előző részben szó volt az alpakákról. Milyen állatok és mennyi található meg nálatok most?
1: Jelen pillanatban az állatoknak a számossága aránylag nagy, tehát több mint 50 kecskénk van. Ezek leginkább fejős állatok, meg egy-két baka így körülöttük. Ők úgymond a gazdasági állatok. Emellett 50 tyúk van, a tojást azt nem tudunk annyit termelni, amit el tudnánk adni, és magát a tojást mi nyitottunk egy kis tésztagyártó üzemet, ugyanúgy a megváltozott munkaképességűek, fogyatékos emberek dolgoznak, autista ember, a raktáros, tehát így egy nagyon szerethető kis cuki üzem is a saját tojáson alapul, és a minden tésztát hál' Istennek értékesítünk, beszállítunk nagy éttermekbe. Tehát az 50 tyúk mellett van egy-két díszbaromfé, ami ilyen különleges, ilyen bóbítás, meg színe, hogy a gyerekeknek tudjunk erről mesélni. Természetesen van kacsaliba, hogy a színes baromfi udvart is megtanulják a gyerekek. Emellett van két szamarunk, van két lovunk, és az alpakák azok három anyuka, egy apuka, és két kicsi van, és a harmadik anyuka is vemhes, tehát valamikor szeptemberre reméljük, hogy a következő alpaka bébi is fog jönni. Az alpakákkal pedig nemrég indult egy intenzív munka, tehát így most az elés után már a kicsik is be vannak fogva, hogy az állatasszisztált foglalkozásokban ők hogyan vesznek részt, tehát meg kell tanulják a kötőféket elviselni. Utána pedig az, hogy az anyukák után ők jönnek, és hogy a bójákon keresztül hogyan kell jobbra-balra fordulni, átmenni a hídon, átbújni a kisházikó alatt. Ez mind-mind egy olyan a tevékenység, hogyha jól csinálja, akkor jutifalatot fog kapni, tehát ugyanúgy hagyományosan, hogy mondjuk a kutyákat betanítjuk mindenféle kutyás foglalkozásokra, tehát ők is ugyanúgy működnek, de nagyon fontos az, hogy ők például 20 perc után már elfárad az alpaka, tehát 20 perc oktatás, utána egy kis pihenés, negyed óra, aztán megint 20 perc oktatás, és egy nagyon rövid vezényszavakkal, most éppen ilyen valami pittyegőt szereztek be a kollégák külföldről, amilyen hangra érzékeny az alpaka, hogy a figyelmét felhívja, és akkor azzal erősítjük az utasításokat, hogy megjegyezze a rövid vezényszavakat. Úgy néz ki, hogy ez működik, és a gyerekek nagyon-nagyon szeretik, hogy ezek ilyen bohókás állatok. Tehát amikor rád néz egy alpak, akkor rá van fagyva a mosoly az arcára. Tehát ez így tényleg nagyon jámbarok és szerethetőek. Ami nagyon fontos az, hogy a láma az, amely köp, az alpaka az inkább ilyen nagyon mélyeket sóhajt, és esetleg hátrafele rúg, tehát ezekre ilyen szabályok vannak, hogy ne kerülj az alpaka háta mögé, elől nyugodtan lehetsz. Emellett nagy sláger a nyuszi simogató, tehát mindenféle nyuszink van, legalább 5 fajta, tehát húsvét után mindig megszaporodik, hogy húsvét után 2 héttel megérkeznek azok a nyuszik, akiket örökbe kell nekünk fogadni, és akkor mindig így van egy ilyen színes nyuszi csapat, úgyhogy hál' Istennek ott is folyamatos a szaporulat, aztán mi is ajándékozunk őket természetesen tovább. Vannak malacok, tehát hagyományosan, mint egy gazdaságban sok minden megtalálható. Kokettáltunk még más állatokkal is. Jelen pillanatban van egy nyertes pályázatunk, és ha minden igaz, év vége fele, vagy legkésőbb jövő év elején 2 tehénnel fogunk gazdagodni, hiszen nekünk tehéntejre szükség van a kecsketeim mellett, úgyhogy ennek az istálója már megépült, éppen ma vettem át a nagy új trágyatárolót, hiszen nem arról szól a tehén, hogy most van egy fedett szín is, oda be fogom hozni, hanem azért a trágyatároló kapacitást azt növelni kell, a vízellátást oda kell vinni, a fejőberendezés az hol lesz, tehát ezt az egész technológiai folyamatot át kell gondolni, ez nem úgy van, hogy hazavittem, hiszen otthon nagyapának úgy is volt egy istálója, és elfért még egy tehén, tehát nekünk ezeket ki kell építeni hozzá.
0: Ez azt is jelenti, hogy a sajt kínálat bővül?
1: Mindenképpen jelen pillanatban van egy együttműködésünk egy őstermelővel, itt a Bükkben Répás után van egy családi gazdaság, de neki is kis szűkös a kapacitás, onnan hozunk. Nagyon fontos ez az A2-es minősítésű tej, tehát az igazi alapanyagból készül nagyon jó minőségű sajt termék, de mi a saját legelőnket folyamatosan fejlesztjük, tehát hogy gyógynövényekkel szaporítjuk, tehát amikor például a kakukkfű virágzik, az érződik a sajton is, átmegy a tejbe, most is éppen egy kicsit ilyen vadrozmaringos illatok vannak a legelőn, és nagyon fontos, hogy mi ezt hogyan kezeljük a legelőt, meg a szénát is nagyon, úgymond odafigyeléssel vásároljuk, tehát olyan szénát, ami az út mellett kaszáltak le, Mi most jelen pillanatban az Aggteleki Nemzeti Park területéről hozzuk a szállastakarmányt, olyan területről, ahol a környéken sincs kocsi. Tehát nem mindegy, hogy minket etetünk az állatokkal, mi a méretünk miatt nekünk nem éri meg a biominősítés, tehát árérték arányban az annyira drága, hogy nem hozna többet, de nálunk egy nagyon erős és tudatos ökoszemlélet van. Gyakorlatilag például a kertészetben másfél éve ásásmentes kertünk van. Nincs ásó, hanem mindenképpen egy saját magunk által készített komposzt réteg kerül mindig a földre, és abban van az ültetés, és egy lengő kapával lazítják a talajt, és gyönyörű, óriási zöldségeink vannak, és ami nagyon fontos, hogy ez egy, azon kívül, hogy nem vegyszerezünk, még a talajnak a kímélése is azért ott van, hogy a talaj, ahogy a saját magát szervezi azokkal a mikroorganizmusokkal, hogy azokat sem bolygatjuk, és ez a tudatos gazdálkodás, tudatos állattartás, kertészkedés, ez mind-mind egy olyan fajta szemlélet, ami a hosszú távú fenntarthatóságot. Amihez hozzátartozik, hogy jelen pillanatban 7 óriási nagy tartályunk van elásva a földbe, mindenhol gyűjtjük az esővizet, 2 nagy kerti tavunk is van, most éppen egy harmadikat próbálunk tervezni, tehát hogy a víz megtartás az milyen, főleg ebben a szárazságban azt látjuk, hogy ezt 10 éve kezdtük el, és most kezdi a nagyobb közönség is értékelni azt, hogy hát vizet kéne valahogy menteni nálunk, ez már úgy megvan, szélkerék húzza a vizet a kútból. Van egy 15 méter magas szélkerekünk, ami nem áramot termel, hiszen annyit nem tud, hanem a vizet felemeli 4 méter magasba a föld felszín fölé, onnan becsolog egy nagy tízköbös tartályba, a tartály 1 méter fölött van beásva a domboldalba, az alján van egy csap, és úgy locsoljuk az üvegházat. Tehát, hogy hogyan lehet akár áram nélkül is. A saját erdőnkből termelünk tűzifát, meg vásárolunk is, szoktunk adományba is kapni itt, ahol van mondjuk bozótirtás. Itt hajléktalan emberek dolgoznak nálunk a fatelepen, van olyan rönkhasítónk, ami egy pedálos, tehát fejszét nem adunk a kezükbe, de sokkal kényelmesebben lehet a fát aprítani, és ezeket szárítjuk, és most már, akár mondjuk a mai nap, azokat a fákat készítik elő, amit 2027 telén fogunk majd felhasználni, hiszen mi másfél-két évre előre kell gondolkodjunk, hogy száraz tűzifánk legyen. Jelen pillanatban 8 cserépkályhánk van, és 9 fa elgázosító kazánunk. Az összes épületnél saját magunk által előállított fabrikettel, papírbrikettel és tűzifával fűtünk, a gázszámlánk pedig az ezelőtti programhoz képest több mint 40%-kal csökkent, ami nekünk nagyon sok millió forintot jelent. Tehát ez a fajta tudatos gazdálkodás, önfenntartás, ez nagyon fontos, és amikor jönnek hozzánk mások megnézni, akkor sokan azt mondják, hogy jaj, de jó ezt csinálni, és akkor mi is szeretnénk hasonlót, és mi próbálunk másoknak segíteni, hogy ilyen hasonló szociális harmokat hozzanak létre. Igaz, amikor elmondjuk azt, hogy hát az állatokat karácsony este is meg kell etetni, az mondjuk kevésbé szimpatikus. Vagy a tűzifát, azt fel kell hasítani, be kell pakolni, meg kell rakni, a hamut azt ki kell vinni a kertészetbe, vagy rátenni a trágyára, megkeverni, stb. Ezek mind-mind olyan munkafolyamatok, amikkel a mi ellátottainkkal tudunk együtt dolgozni, és nincs, csak ez mind szervezésnek a kérdése. És ilyenkor jön be az, hogy hát akkor mégis kényelmesebb az, hogy inkább kifizetek egy magasabb számlát.
0: Most zenélünk egy kicsit, utána az is kiderül, hogy mekkora területen gazdálkodtok, és hány munkatársad van.

0: Jakubinyi Lászlóval, a Szimbiózis Alapítvány elnökével beszélgetek. Az előző részben, hát amit felsoroltál, az egy csoda, amit itt felépítettetek. Mekkora területetek van?
1: Jelen pillanatban 7 hektáron gazdálkodunk. Azért azt kell tudni, hogy ez egy meredek domboldal, 62 méter a szintkülönbség. Tehát ez volt az a domboldal, ami nem kellett senkinek. Tehát az első 1 hektár az a bányakapitányságnak volt a része. Most éppen egy legendás növények tanösvényt építünk, tehát a 2 hektár erdő közepén egy több mint 1 kilométer hosszú kanyargós utat sikerült építeni, és ősszel jön még egy faültetéses rész, tehát ilyen őshonos fákat ültetünk, és nagyon fontos az, hogy próbáljuk megtalálni azokat a magyar népi gyökereket is, amit az őseink tudtak a fákról. Például már most ezt kitakarítottuk, ez egy meglévő nyírfacsoportnál, a nyírfacsoport közepén lesz egy pad, és nagyon fontos, hogy azoknak, akiknek mondjuk leukémia típusú betegségük van, ha nyírfák között naponta egy negyed órát ülnek, és azt a rezgést átveszik a nyírfanet keringésétől, az mennyire gyógyítólag hat, valamint a nyírfa nak a megcsapolása, egy bicskával egy egyszerű V alakot kell vágni a nyírfa kérekbe, és betenni műanyagot, és oda tenni mondjuk egy poharat, régen konzervdoboz, vagy bármit, akkor az elkezd csepegni, és ezt naponta egy decitebből inni, az teljesen gyógyítólag hat, és ez már orvosilag is igazolt. Na ezt tudták az elején, akik annak idején bejöttek akár a Kárpát-medencébe is, hogy a nyírfába úgymond szent szellem lakik, akinek gyógyító ereje van, hiszen a nyírfa pont ezt a fajta a nedvkeringés segít, úgymond egy öngyógyító folyamatot beindítani, és a nyirokcsomókadnak a tisztításában, tehát érdemes megkeresni azokat a régi könyveket is, amiket mi most már gyűjtünk meg akár a népi legendáriumokból is elővenni, vagy a régi kalendáriumokat ezt írták, de ugyanilyen, ha most egy vöröslevelű mogyoró bokorligetet alakítunk ki, aki oda beül, akkor annak a susogása, meg hogy a hajlékonyság, a mindenféle mozgásszervi problémák lesz, hogyan tudhatni, egészen más a diófa alatt ücsörögni, tehát a diófa alatt gyakorlatilag nem nő gyomnövény. Akkor vajon miért van ez így? És ezeket úgy tudták, és azt kell tudni, hogy ezeknek a legendás növényeknek vannak nagyon precíz leírásai, nem csak botanikai, hanem orvosi leírásai is, és ezeket mi próbáljuk előhozni. Azért a gyógyszereinknek több mint a 90% a növényi alaperedetű, és ezt próbáljuk mi ezt a gyógyító erdő mozgalomba egy kicsit bekapcsolódni, és akkor lesznek ilyen pihenőpontok, sétálópontok, és ezt szeretnénk majd megnyitni a nagy közönség előtt. Reméljük, hogy szeptemberben ez majd nyílik, és akkor ez körülbelül 2-3 év alatt fog ez úgy fejlődni, hogy azokat a fákat, amiket most idén több mint 100 fát fogunk ültetni, erre van egy nyertes pályázatunk, hogy azok az őshonos fák, már sikerült leegyeztetni mindenféle tudorral azt, hogy erre a régióra, erre a tájegységre, melyek azok a, nem mindegy, hogy milyen körtefát ültetünk például, ami mondjuk ide való volt, és a nevek, tehát a majorságnak az egyik oldalát Kis Szilvás Völgynek hívják. Itt, ahol beszélgetünk, itt ért véget a Medgyesalja, vagy a Diósgyőr. Ezek a nevek mind gyümölcsfa eredetű nevek voltak, akkor vajon miért éppen így nevezték el ezt, hiszen ez egy hagyomány útján alakult ez ki, és nekünk ez fontos tudni ezeket a népi legendáriumokat, és ezeket le fogjuk írni oda, ezt el lehet majd olvasni, és sokat-sokat lehet ezekből tanulni, természetesen van egy gyógynövényes részünk is, amit lehet alkalmazni, és ezt az egészet megfejeltük most egy szenzoros kerttel, aminek a kiépítése nagy részben megtörtént, ezt szeptemberben fogjuk úgymond átadni. Ez olyan gyerekeknek elsősorban, akik például nagyon sok autista gyerek nagyon nehezen tapint meg valamit, érzékeny az illatokra, a különböző textúráknak az érintésére, és ezt hogyan lehet fejleszteni, ez egy terápiás kert, ennek is ugyanúgy már nemzetközi szinten teljesen tudományos alapja van, ezt tanítják is már hál' Istennek, akár a gyógypedagógiai főiskolán is, valamint egy terápiás játszóteret fogunk átadni, és ez most nagyon fontos, hogy erről beszélünk, nem is így erről készültem. Pont a tegnap küldte át a tervező kivitelező az első fotókat. Azt kell tudni, hogy van Magyarországon egy híres fafaragó, Kőboldizsárnak hívják, és olyan mesetereket épít, ami mindegyik egy olyan játszótér, aminek van valamilyen üzenete. Eddig főleg ilyen történelmi dolgok voltak, tehát a Mátyás király korabeli játszótér, a János Vitéz, nagyon úgymond neves helyeken, a Nemzeti Múzeum mellett, vagy a Visegrádi vár mellett vannak ilyen játszóterek. Itt a környékünkön nincs ilyen, de van neki játszótere Indiában, Portugáliában, ezek nem olcsó dolgok, mindegyik egyedileg készül, egyedi történet alapján. Mi tavaly kezdtük el a közös gondolkozásra, a közös tervezést, tavaly szeptemberben megállapodtunk, mi a Borszem Jankú meseteret fogjuk felépíteni közösen, és két hét múlva érkeznek, már az első úgymond művészi értékű faszobor faragványok már elkészültek. Ez arról szól, hogy ha valaki bejön ebbe a mesetérbe, akkor el tudja játszani azt, hogy ő is kicsinek születik. Tehát lehet kicsinek és csökevényesnek születni egy borszemnek, akiről mindenki azt gondolja, hogy hát ez egy borszem, semmire nem fogja ő vinni, és hogy végig kell menjél, a saját sárkányaidon is meg kell harcolni, de a körtefán le kell csúszni az alvilágba. Mindenkinek van egy saját alvilága, ahol a saját démonjainkkal meg kell harcoljunk, ahol van a három fejű, a hét fejű, a 9-12 fejű, nem tudom hány fejű sárkány lesz már ebben a mesében, és akkor ezeket hogyan kell legyőzni, és utána megmented a nővéreidet, a király kisasszonyokat, akik végül téged cserben hagynak. Tehát mindig van az, hogy lehet, hogy valaki akár a családba fog, vagy a legjobb barát hagy cserben, és magadra vagy utalom, és lehet, egy idegen, a griffmadár fog neked segíteni, de a griffmadár akkor tud téged felrepíteni a felvilágba, hogyha őt eteted, és a végén elmarad az enivaló, és a combodból kell vágni egy darabot. Na ezt a népmesét, ez ki van faragva játszótéri elemekre. Tehát például a kacsalábon forgó várak az ilyen kacsalábon forgó körhinta lesz a királylányokkal, természetesen egy ilyen kapaszkodós, felmászós dolog, a fel kell mászni, és le kell vágjad a sárkányoknak a fejét, lesz benne természetesen egy kuckó is, egy pad is, ahol meg lehet közben pihenni, de egy repülő körhinta tetején lesz a griffmadár, aki majd felrepít, de a körtefán le lehet majd csúszni, és amikor a gyerekeknek elmondjuk ezt a mesét, és hogy lépésről lépésre végigvezetjük őket, és azt az érzést kell neki átélni, hogy nekem most meg kell harcolnom, tennem kell nekem is valamit azért, hogy tovább lépjek, és a végén pedig én leszek a kis királyfé, és a nyertes, ez egy önbizalomépítő, és egy saját erőknek a felfedezése, és ez a mesejátszótér, ha minden igaz, akkor szeptember elején átadásra kerül, ami nagyon fontos, hogy mint minden játszótérnél nagyon erős szabályozás van Magyarországon is, tehát az, hogy nekünk gyakorlatilag több köbméter földet kell kiásni, bebetonozni, lehomokozni, a végén pedig lesz egy hivatalos TÜV játszótéri engedély, tehát ez nem egy olyan, hogy most lesz egy szoborpark, hiszen ahova gyerekeket engedünk be, ott nagyon fontos a biztonság, és ezt mi hivatalosan ugyanúgy engedélyeztetjük, lepapírozzuk, hogy reméljük, hogy valamikor szeptember közepén majd egy átadó meghívó ünnepség keretében erről fogunk tudni beszélni. De azt gondolom, hogy ez nem csak maga a játszótérről szól, hanem arról, hogy hogyan gondolkodunk azokról a gyerekekről, akik egyre többen vannak. És hogy hogyan tudjuk akár preventív módon, akár egy terápiás módon őket segíteni, hogy saját magukból hogyan tudják a legtöbbet kihozni.
0: Zene után lesz még kérdésem a játszótérről is.

0: Jakubinyi László, a Szimbiózis Alapítvány elnöke a vendégem. Ez a játszótér bárki által használható is lesz?
1: Határozottan igen. Tehát nagyon fontos az, hogy a Majorságot úgy alakítjuk ki, mint egy turisztikai központ, és hát ott van a Diósgyőri játszóvár, ami nem titok, jövő héten jönnek minősíteni, és az egyik toronyba szobát alakítottunk ki, meg ott van a panzió is, meg az állatokhoz is folyamatosan jönnek vendégek, de ezt szeretnénk egy kicsit keretek között átlátható módon működtetni, ezért múlt héten megérkezett a bejárathoz egy fából készült őrbódé, tehát lesz egy beléptetési rendszer, hogy bárki bejöhet, egy ilyen nagyon szimbolikus belépő jeggyel, amiből majd évente le kell viaszolni ezeket a játékokat, hogy azt tudjuk ebből finanszírozni, de mindenképpen a közönség számára ez egy nyitott dolog lesz. Maga az a terápiás ösvény, ami az erdőbe megy, az ingyenes bárki számára, hiszen az, hogy egy öngyógyítási folyamatot is szeretnénk működtetni, tehát ez ilyen félig nyitott, félig egy kicsit ilyen szabályozott program szerint fog működni. Nagyon sokat tanultunk például abból, amikor tavaly előtt ez a bárki bármikor bejöhetett, és volt állatelhullás is, amikor narancshéjat dobálnak be, és azt megrágja az állat, és a gyomra pedig elzáródik, és akkor vagy egy bélcsavarodás van. Tehát sajnos azt látjuk, hogy amikor bejönnek nagyon sokan, akkor hirtelen ez a olyan helyen vagyunk, ahol bármit szabad, nincsen szabályozva, akkor nekünk, amikor a vendégek vannak, vagy látogatók, akkor csak kell személyzetet biztosítani, aminek ugyanúgy költsége van. Tehát ezeket próbáljuk mi valahogy egy ilyen nagyon kényes egyensúlyjal, méltányos alapon ezt jól működtetni. Ugyanúgy látjuk, hogy ha minden ingyen van, akkor annak nincs értéke. Tehát volt már olyan, hogy eltörtek dolgokat, nem úgy használták, rongálták, eltulajdonítottak, tehát ebben a történetben minden benne van. Hát ezekre nekünk oda kell figyelni, ez is egy tanulási folyamat. Tehát mi is azt gondoltuk, hogy ezt próbáljuk minél szélesebb körbe, de annak azért ezt az értékét meg kell valamilyen szinten adni, hogy ez egy minőségi dolog, és ezért a minőségi dologért lehet akár közösen tenni is. Ezért nagyon fontos az, hogy nekünk van önkéntes programunk, tehát lehet jönni önkénteskedni, az önkéntesek mindig hozzák akár a családjukat is, tehát hogy van egy olyan, hogyha valaki azt mondja, hogy akkor én jövök, mondjuk például megkérdettünk idén tavasszal alpaka sétáltatást, hogy lehet jönni az alpakákhoz önkénteskedni, és ez olyan volt, hogy egy napra el lehet jönni az alpakákhoz, és akkor egy nap önkénteskedés, mondjuk az egy az 4 vagy 5 óra. És akkor ez olyan, hogy azzal kezdik, hogy közösen kitakarítjuk az alpakáknak az istálóját, utána lehet őket a terápiás tréningen végigvinni, utána lehet sétálni, utána meg kell őket itatni, etetni. És hát nagyon sokan azt gondolták, hogy ez csak arról szól, hogy amikor én csak jól érzem magam, de hát a seprűt azért nem fogom a kezembe. És azért az önkéntes munkának van ilyen meg olyan oldala is, tehát hogy tegyünk azért valamit, hogy mindenki tudjon haladni és jól legyen. Ez is egy kulturális folyamat, azt gondolom.
0: Nagy volt amúgy az érdeklődés erre?
1: Határozottan igen, és én azt gondolom, hogy a legnagyobb arányban pozitív volt. Tehát ez abszolút úgy rendben volt, de ugyanúgy azt láttuk, hogy nekünk sokkal tudatosabban és sokkal részletesebb tájékoztatást kell arról adni, hogy hogyan kell mondjuk állatokkal viselkedni. Tehát mi most már azt is kírjuk, hogy ne tedd a kezedet az állat szájába. Tehát azt gondoljuk, hogy alap, ugye? Hát nem alap. Tehát, hogy ezekre oda kell figyelni, vagy hogy persze azt tanítjuk, hogy amikor a lovakat almával letetett, akkor nyitott tenyérbe teszed az almát, mert azért az ínyével azért tud sérülést okozni. Tehát ezekre nekünk mind-mind oda kell figyelni. De azt látjuk, hogy vannak visszatérő önkénteseink is. Tehát ez nagyon jó. Meg vannak távolabbról érkező önkéntesek. Meg egyre több a céges önkéntes, akik ezt értékelik. Ami nálunk nagyon fontos az, hogy nálunk azért kőkemény munka is van. Tehát most mondok egy példát, hogy nemrég valaki azon, hogy beszélgetünk, nagyon jól sült ki a végén, van nekünk az aranyhalacska programunk, amikor fából vannak kivágva halformák, amit egy óriási nagy ilyen fémkádba úszkálnak ezek a halak, és akkor horgászbotál a gyerekekhez kihalászták, és van benne 2 aranyhal is. Hát ezt újra kellett festeni, ez volt a program, de hát előtte ezt le kell csiszolni. nem csak arról szól, hogy festjük és díszítjük, hanem az előtte csiszolunk is. Tehát, hogy ezeket kell jól átgondolni, és mi már úgy vagyunk, hogyha valamit meghirdetünk, akkor ilyen nagyon apró lépésekkel el kell írni, hogy ez arról fog szólni, hogy előtte lecsiszoljuk, leporoljuk, szivacssal le kell takarítani, és utána jön a festés, a happy része. És hogyha így kommunikálunk, akkor szerintem mindenkinek jó, de mi is tanuljuk ezt abszolút, tehát nekünk is fel kell zárkozni.
0: Említetted a céges önkénteseket is, tehát be lehet még jelentkezni hozzátok? Van hely, kapacitás önkéntesként, akár egy cég csapatépítésként elmegy hozzátok, és fix munkát kiadtok neki?
1: Abszolút. Az idén a legnagyobb csapatunk egy 80 fős céges csapatépítés volt. Amikor például a terápiás kertnek a részét készítettük, lehet jönni 5 fős csapattal is, tehát van, amikor tényleg akár rossz időben belső tereknek az otthonok van a festése, vagy kerítésépítés van, és most van egy új őszi program meghirdetésünk kialakulóban. A MÁV terepen az Y-híd mellett van egy nagy otthonunk, ez egy nagy napközi otthon, ez egy U-alakú régi iskola, ez egy 100 éves épület, ahol a súlyosabb a fogban érintettek vannak nálunk napközi ellátásra, tehát többen vannak pelenkás, kerekesszékes, szondatáplált is, tehát sok autista fiatal van, és nekik nincs udvaruk, hiszen ebben az U-alakú épület udvarán az egy parkoló, ahol naponta jönnek-mennek a speciális szállítási eszközök, és őket egy ilyen 30 településről szedjük össze ezt a 80 főt, tehát Miskolc és vonzás közvete, és ez semmilyen udvaruk nincs. És eddig mindenki azt gondolta, hogy nekik erre nincs szükség. És az utcácska túloldalán, tehát gyakorlatilag 5 méterre a kaputól, van több hektár parlagon lévő terület, ami az Y-híd építése után ott maradt, a MÁV telep lebontása után. És akkor ezt megigényeltük az önkormányzattól, ettől 10 000 négyzetmétert, nemrég írtuk alá a szerződést, de hát óriási nagy földkupacok vannak ott, tele mindenféle gyomnövényel, és hát nekünk azt rendbe kell tenni, le kell keríteni, és ott számukra egy játszótér lesz, egy terápiás udvar, ott is szeretnénk nekik néhány magas ágyást, hogy télen is legyenek is akár egy fóliasátor, de nagyon fontos, hogy egy zöld felület legyen, tehát ott is szeretnénk faültetést, és hogy ennek a 80 súlyos fogyatékos embernek a napi szintű kikapcsolódását, a jobb minőségű ellátását, életvitelét tudja segíteni, úgyhogy most aláírtuk a szerződést, jön a földmérő, hát ennek a lekerítése, a kigyomlálása. Például most szeretnénk, most éppen egy pályázatot írunk, hogy szeretnénk ott egy kicsike kis focipályát, vagy ilyen sportpályát, ahol mindenféle szaladgáljanak. Ahhoz nekünk gyeptéglát legolcsóbb venni, de azért mit tudom én, a gyeptéglát le kell teríteni, előtte a homokot el kell gerebjézni, tehát ehhez nekünk egy-egy napra olyan jó lenne 20-30 szorgos kéz, akivel úgy hirtelen ezt meg lehet csinálni, hogyha mi minden eszközt oda teszünk, csak jön valaki, aki ezt segít elvégezni, hiszen maga az otthonban nekünk gondozónők vannak, egy megváltozott munkaképességű karbantartóval, akik azt a 80 fogyatékos embert el kell lássa, tehát ők sajnos erre kapacitás hiányába nem tudnak időt, energiát szakítani, és ezt mindenképpen önkéntesekkel szeretnénk majd megvalósítani.

0: hány munkatársad van, akik nap mint nap segítenek?
1: Ez egy mindig izgalmas kérdés. Jogilag, tehát a havi KSH jelentés az 382 alkalmazott, akinek utalunk fizetést. Ez nem kevés. A 382-ből 252-nek van valamilyen papírja. Tehát van, aki mondjuk a fazekas műhelyben dolgozik, mondjuk mint egy, akár egy értelmi fogyatékos, vagy egy autista ember, de van, aki az irodában dolgozik, ugyanúgy, úgymond célcsoporti tag, a hallássérült sajtmesterünk, vagy a kolléganő, akinek hiányzik az egyik karja, és ő is teljes értékű munkát végez. Az a kérdés, hogy hol a határ? Tehát van egy jogi határ, hogy ő célcsoport tag, közben teljes értékű munkát végez, lehet, hogy mondjuk nem 8 órában, nem 7 órában dolgozik, mert az egészségi állapota ezt kívánja, de nem csak a fogyatékosok vannak nálunk, hanem például, ha valaki mondjuk a stroke után gyógyult. Lehet, hogy ő sokkal lassabban dolgozik, de kiváló szakember. Mondjuk nálunk van 4-5-6 órában dolgozik. Lehet, hogy neki fel kell írni naponta, hogy mit kell végezni, mert elfelejti, hogy tegnap előtt mit beszélt, de ha naponta oda van írva, hogy na ma ez a feladat, akkor az teljesen jól fogja tudni csinálni, de vannak olyan kolléganők, akik most többen is vannak, akik kemoterápia után vannak, mindenféle ilyen műtétek után, és azt gondoljuk, hogy számukra is nagyon fontos, hogy lehetnének otthon, úgymond betegnyugdíj, vagy rokkantnyugdíjon, de szeretnének emberek között lenni, és akkor számukra ez egy védett közösség, de ugyanúgy célcsoporthoz tartoznak jogilag. És hát természetesen vannak maguk a fogyatékossággal élő emberek, akik a védett műhelyekben dolgoznak, de napi szinten nekünk 550 családdal van ellátási szerződésünk, ami azt jelenti, hogy napi szinten ennyi fogyatékos fordul meg nálunk, most már 10x telephelyen, 9 házban 80-an laknak nálunk, ami egy nem kevés szám, 3 napköziben 175-en járnak naponta, és ilyenkor nyáron még többen, mert a speciális iskolákból is hozzánk járnak be a napközibe, tehát ilyenkor mi akár 200-an is vannak a napközikbe, emellett van a babysitter szolgáltatásunkban vannak 36-an, a speciális szállításban 60-an, és akkor is ez még nem a foglalkoztatásos része, ez csak a szociális ellátási része, és emellett mindenféle programunk van, azt gondolom, hogy most egy nagyon szerethető programunk a Csak Csajok projekt, ahol jelen pillanatban 24 olyan fogyatékos lány van benne, akik egy ilyen önismereti, ugyanúgy egy ilyen belső személyiségfejlődési projekt, ahol pszichológus, mindenféle stílus tanácsadós, minkelős, meg ilyen kollégák vannak, akik abba készítik fel a lányokat, hogy hogyan érez magad teljes értékű nőnek. Mert hogyha mi azt láttuk, és ez a mi egyéni fejlesztési terveinkből kijön, hogy milyen probléma van, hogy belenéz a tükörbe, és azért azt látja,

0: Nő. És ez több éve megy ez a projektünk, és azt gondolom, hogy most egy olyan kiteljesedése van, hogy ezek a lányok tényleg azt érzik, hogy ők a főnyeremény, és már a többi lányt, aki eddig úgy félt ebbe a projektbe belépni, behúzzák. És azt gondolom, hogy nagyon fontos erről beszélni, ez az egész úgy indult, hogy beérkezett hozzánk sírva az egyik fiatal 21 néhány éves lány, aki már nem a speciális szakiskolába jár, hanem hozzánk kell dolgozni az egyik műhelybe sírva. Akkor szóltak a kolléganők, hogy hát mit tudunk neki még mondani, utazott a villamoson, tehát önállóan tud közlekedni, és hogy leköpték a villamoson, hogy milyen ronda vagy. Mert van egy féloldali parézis és féloldalra béna. És akkor egy kicsit a szemhéja, meg a füle, meg az arca egy kicsit meg van ereszkedve. És akkor ennek a lánynak a lelke vajon milyen, hogyha téged leköpnek a villamoson, mert csúnya vagy. És akkor ebből indult ki, hogy elkezdtünk szakembereket keresni, és akkor én olvastam egy tanulmányt, az Európai Unióban van egy hivatalos kimutatás, hogy a szexuális abúzus által érintett célcsoport a fiatal fogyatékos nők. Tehát ők azok, akik nem tudnak nemet mondani, ők azok, akik leginkább behúzhatók a csőbe, és hogy ők azok, akikre a legkevesebb figyelem is irányul. És akkor így írtunk először egy pályázatot, és így találtunk szakembert, tehát tényleg pszichológus vezeti ezt az egész projektet, hogy hogyan kell rájuk odafigyelni, és hogyan kell őket abba támogatni, hogy ők saját magukat hogyan tudják akár képviselni, és hogy hogyan lehetnek teljes értékű hölgyek. És azt gondolom, hogy erről is kell beszélni, mert a szakma se beszél erről. Tehát, hogy ezzel egyáltalán mi van. És akkor eljutunk odáig, hogy lehet-e nekik szexelni. Tehát a mai társadalom még továbbra is azt gondolja, hogy a fogyatékos az egy aszexuális társadalom. Hát ugyanúgy működnek a hormonok, és ugyanúgy vannak a vágyak, és senki se beszél velük erről. És akkor ezt is intim módon, hogyan kell ezt megközelíteni, hogyan kell felkészíteni őket, hogy elmenni a nőgyógyászhoz, elmondani a problémáinkat. De mit jelent az, hogy egy olyan közeledés, ami nem kellemes, vagy félek tőle, segítséget kérni, hogyan kérsz segítséget? Tehát ez mind egy ennek a kupasznak a része, és azt gondolom, hogy ha azon, hogy mi ezt a programot felvállaltuk, egyre többen egy híre ment, így fű alatt a szakmába, és már keresnek minket, hogy igen, ezt mások is átvennék szívesen, hiszen ez egy élő, valós probléma.
1: Mindig sajnálom, amikor veled beszélgetek, hogy véget ér a műsoridőnk, és gondolom hallgatóink is még hallgatnák ezeket a gondolatokat, és egyáltalán ezeket a témákat tudnánk még sorolni sokáig. Fogjuk ezt a beszélgetést folytatni majd valamikor. Nagyon szépen köszönöm, Laci, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
0: Köszönjük a lehetőséget!
1: Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben Jakubinyi Lászlóval, a Szimbiózis Alapítvány elnökével beszélgettünk. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.

0: kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: 10 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Az országgyűlési képviselők segítségét kérte a Szlovákiából áttelepült roma családok miatt Szalonna polgármestere. Balogh Zsolt közölte, a fideszes Csúszda Gábor és a tiszás Német Csilla országgyűlési képviselőt tájékoztatta a településen kialakult helyzetről, és diplomáciai segítségüket kérte, mivel a helyzet túlmutott polgármesteri hatáskörén. Korábban Német Balázs, a Fidesz országgyűlési képviselője azt írta, hogy több borsodi település polgármestere aggályosnak és veszélyesnek tartja a folyamatot, amely miatt a kormányhoz fordultak segítségért és információért. Pakusza Zoltán

0: A Mi Hazánk mozgalom alelnöke jelentette be, hogy lakossági jelzést kapott arról, hogy a kassai no-go zónából költöztek családok a borsodi településre. Ezen a napon a szalonnai önkormányzat rendkívüli nyílt ülést tartott és rendeletet hozott a település önazonosság védelméről. Ebben elővásárlási jogot jelentett be a település ingatlanjaira, valamint 500 ezer forintos betelepülési hozzájárulást vezetett be, amit azoknak kell megfizetniük, akik szalonnán létesítenek lakcímet. A Kereszténydemokrata Néppárt parlamenti frakcióvezetője szerint a tankerületek maradék szabadsága is megszűnik az oktatás irányítás miniszterelnök által bejelentett átalakítása nyomán. Magyar Péter még csütörtök délelőtt közölte, hogy a kormány döntése értelmében a Klebelsberg központ középirányítói funkciója megszűnik, és kutatási, oktatást segítő háttérintézmény lesz, valamint ezentúl nyílt pályázaton választják ki az összes tankerületi vezetőt. Rétvári Bence azt írja, a tankerületek eddig egy szakmai középirányító szerv alá tartoztak, most pedig közvetlenül az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium irányítása alá kerülnek. Az eddigieknél nagyobb szabadságot ígértek a tankerületeknek, és azt, hogy az önkormányzatoknak adják át az iskolák fenntartói jogait. Ehhez képest ahhoz a miniszterhez centralizálják a tankerületeket és az iskolákat, aki korábban már hadat üzent a kistelepülési iskoláknak és az egyházi iskoláknak, fűzte hozzá. Jelentősen változik az országos jégkármentesítő rendszer működése, miután az Agrárkamara által a minisztérium felkérésére végzett felmérés alapján országosan a gazdák kétharmada a Jäger leállítását kérte, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bona Szabolcs elmondta, hogy az elmúlt hetekben sok vita alakult ki a Jäger működése körül. Az idei rendkívüli asszály miatt sok gazdálkodóban merül fel a kérdés, a rendszernek lehet-e szerepe a csapadék hiányban. Kiemelte, azt ígérte, hogy ebben a kérdésben nem politikai döntést fognak hozni, hanem megkérdezik az érintetteket. Ezért a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara az Agrár Közgazdasági Intézet tudományos módszertana alapján országosan reprezentatív felmérést készített 5000 gazdálkodó megkérdezésével. Az eredmény egyértelmű, az országosan megkérdezett gazdák 66%-a a jégerrendszer működésének szüneteltetése mellett, még 24,5%-a a működés fenntartása mellett foglalt állást. Már szervezés alatt áll a Tudományos és Technológiai Miniszter találkozója bajorországi kollégájával, akivel az együttműködés konkrét részleteiben fognak megállapodni. Tanács Zoltán miután a kormány a legmagasabb szinten találkozott Bajorország miniszterelnökével, Markus Schröderrel, azt írja, hogy Európának nincs más választása, mint befektetni az innovációba és a tudásba, csak így veheti fel a versenyt Kínával és Amerikával. Megjegyezte, hogy több mint 57 ezer magyar munkavállaló dolgozik bajor cégeknél Magyarországon. Az Audi, a BMW, a Knorr, a Günther, a Rosenberg mind olyan vállalat, amely magas hozzáadott értékű tevékenységet hozott az országba. Az ilyen típusú együttműködések bővítésére és új iparágak közös meghódítására is lehetőségünk nyílik, ha megfelelően működünk együtt, fogalmazott a miniszter. Sport. A Nemzetközi Ökölvívó Szövetség döntése értelmében Magyarország rendezheti a sportág Los Angeles-i olimpia előtti utolsó világkvalifikációs tornáját. A magyarországit megelőzően kontinentális selejtezőket rendeznek, az európait Isztambulban a jövő évi Európa játékok keretein belül, majd az első világkvalifikációs tornának Olaszország lesz a házigazdája. Végül az időjárásról. Legalább egy hétig kitart a forróság a Hungaromet ZRT előrejelzése szerint. Mint írják, túlnyomóan napos, csapadékmentes idő valószínű, de a hétvégén és hétfőn az északi határ mentén esetleg egy-egy rövid életű csapadékgóc kialakulhat, illetve besodródhat. Az éjszakák sem lesznek frissítőek, egyre nagyobb területen marad 20 fok fölött a minimum hőmérséklet, sőt, a nagyobb városokban, a hegyvidéki tájakon és a vízpartokon egyre inkább 25 fok fölötti minimumok várhatóak. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!
1: Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett és a technikus Somogyi Márton nevében is Papp Péter a következő óra szerkesztője. Ma egy mezőkövesdi eseményről, a Fóvós zenekarok és mazsorett csoportok fesztiváljáról, valamint egy természetvédelmi táborról szólunk, ami Garbolc mellett volt. A Fóvós fesztivál bemondója Krupán és Sebe Gabriella köszöntőjével kezdünk.
1: Tisztelt hölgyeim, kedves vendégeink és uraim! Nagy szeretettel köszöntöm Önöket a Fóvós zenekarok és mazsorett csoportok nemzetközi fesztiválján. Bevallom őszintén, amikor készültem erre a rendezvényre, nagyon sok emlék jutott eszembe. Hosszú évekkel ezelőtt volt szerencsém évről évre végigkísérni ezt a fesztivált. Láttam a felvonulások izgalmát, a próbák utolsó simításait, a fellépések előtti csendes készülődést, majd azt a pillanatot, amikor megszólalt az első hang, és minden életre kelt. Akkor még talán nem is sejtettem, hogy ezekből az élményekből ennyit viszek majd magammal. Ezért különleges számomra, hogy ennyi év után ismét itt lehetek Önökkel, és újra részese lehetek ennek a csodás hagyománynak. Mert aki egyszer átéli ennek a fesztiválnak a hangulatát, annak a fúvózene ereje, a mazsorettek eleganciája és az a különleges közösségi élmény örökre a szívében marad. A mazsorett és fúvózene kapcsolata különleges. Külön-külön is csodálatosak, de együtt valami egészen más születik. A zene adja a ritmust, a menet a lendületét, a mazsorettek pedig mozdulataikkal láthatóvá teszik azt, amit a hangszerek mesélnek. Mintha a dallam egyszerre csak életre kelne. A fúvózenekarok évszázados hagyományt őriznek, a mazsorett pedig ezt a hagyományt öltözteti eleganciába, lendületbe és mosolyba. Talán éppen ezért működik ez a párosítás olyan jól. Tiszteli a múltat, miközben minden fellépéssel új élményt ad. Mezőkövesden ennek a fesztiválnak különleges helye van a szívünkben. Évről évre nem csak kiváló zenekarokat és fantasztikus mazsorett csoportokat látunk vendégül, hanem régi barátokat is, akik újra és újra hazatalálnak hozzánk. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy ma este együtt köszönhetjük a fesztivál résztvevőit és vendégeit. Kívánok minden fellépőnek sikeres szereplést, a közönségnek pedig felejthetetlen élményeket. Kívánom, hogy a következő órákban töltsenek meg bennünket zenével, mosollyal, látványos koreográfiákkal és olyan pillanatokkal, amelyekre még sokáig jó lesz visszaemlékezni. Nagyon jó szórakozást kívánok mindannyiuknak. Mielőtt elkezdenénk, szeretném elmondani, hogy kik azok a támogatók, akik nélkül nem jöhetett volna létre a mostani fesztivál. Mezőkövesd város önkormányzata, Közkincstár Nonprofit Kft., Művelődési Ház dolgozói, Városgazdálkodási ZRT és a Zsóri Fürdő, Közkincstár Nonprofit Kft., Mezőkövesdi Rendőrkapitányság, Mezőkövesdi Polgárőrség, Danamit Kft., Sallai József és a Miskolci Szakképzési Centrum. Köszönjük szépen közreműködésüket és támogatásukat. És akkor kezdjük. A Darekben sziléziai koncert és szórakoztató zenekar műsora következik. A Big Band 2000 szeptemberében kezdte működését Darius Brabinski vezetésével. Több hónapos intenzív munka és jazz standardekből, swing darabokból, örökzöldekből, propslágerekből álló repertoár kidolgozása után kezdték el közös színpadi fellépéseiket, és arattak hatalmas sikereket Szilézia szerte és Lengyelországban egyaránt. A Big Band jelenlegi koncertjei során a zenekar számos elismerést kap a hallgatóktól. Ezek kedvesség, az élénk interakció és a lelkes taps olyan teljesítmény, amelyet a zenészek mindenek felett értékelnek, és hálásak minden elismerésért. A színpadon, a Darekben fogadják őket sok-sok szeretettel.

0: Folytatjuk műsorunkat Panyi Zoltán Karnaggyal, aki először gyorsan egy újságcikk olvasásával méltatta az eseményt.
1: Szervezőként óriási öröm volt látni, ahogy Mezőkövesd 21. színpadot megtöltötte a zene, a szín és a dinamika. Úgy gondolom, egy igazán emlékezetes, magas színvonalú nemzetközi fesztivált sikerült tető alá hoznunk. A fózenekar és mazsaret csoportok találkozása mindig hihetetlen energiákat szabadít fel, az és külföldi együttesek elképesztő korpizmus sorral tettek tanúbizonyságot. A közönség pedig fantasztikus partner volt ebben. A vastag és a perzső hangulat mindenre csak megért számunkra.
0: Ez már egy újságcikk, amit mondasz szinte, tehát le is adható, de egyébként számolgattam magamba, hogy 93 körül kezdődött az első találkozó, illetve fesztivál. 27-dik, akkor maradtak közben, mert ugye a fesztivállal volt
1: cserébe. Szerintem kimaradtam egy-kettő, igen.
0: Hát Covid gondolom az is hozott egy kimaradást. Igen. Tehát én úgy nagyjából a 30-dik körül gondoltam, de hát nem, akkor 27-dik volt. Már ez is úgy szép szám.
1: Igen, ez tekintélyes szám, igen, ez már egy hagyomány.
0: Mindig kapcsolatban voltál a Magyar Fogózenei Szövetséggel, de már az elejétől kezdve, amikor már megkezdtitek még Kalcsival, attól kezdve úgy nevessé vált. Tehát rögtön, hogy itt van egy fesztivál. Igaz, hogy az a kezdetek voltak, máshol még kevésbé volt ilyen, ugye?
1: Ez így van, hál' Istennek erre az önkormányzat is és a közösségi ház is vevő volt. Ugye megvolt az alap, a fúzenekar, és akkor így, hogy legyen egy nyári fesztivál, a Matyó Néptánc együttesre alapozott fesztivál mellé még egy másik, hogy jobban kitöltsük a nyári időszakot, így létrehozta azt a fesztivált, és akkor emlékszem rá kezdetén, persze felmentünk, és akkor még Balázs Árpád volt a Fúzenei Szövetség elnöke, és vele ültünk le, hogy akkor milyen körül között milyen feltételeket tudjuk ezt megcsinálni, és ő le is jött a fesztiválra, és megnyitotta, és onnantól kezdve már tényleg hagyománnyá vált történetet alkottunk annak idején.
0: Árpád után Dohos László volt, aki szintén olyan kedvel jött ide, mint hogyha hazajött volna mindig, de ez a színvonal egyre növekedett, hiszen egyre inkább jöttek külföldről is, ugye az olaszokat még abban az időben hoztátok, de a zsóri is belépett, a lengyelországi zsóri, meg az összes többi, ahová nektek el kellett menni, vissza kellett adni, amit nem a legkönnyebb eset, ugye?
1: Igen, hál' Istennek voltak ilyen esetek, amikor a olasz zenekart ugye meghívtuk, akkor ők visszahívtak bennünket, és nem is egy ilyen kapcsolatunk van, élő kapcsolatunk is van a Petriolo város fúzenekara. Tavaly voltunk náluk, most szerettünk volna, hogy ők is eljönnek ebbe az évben, a fesztivál, de sajnos nem jött össze nekik, de ebből lett ebből a szoros kapcsolatban egy testvérvárosi kapcsolat, ami még szorosabbá tette a kapcsolatunkat. Az évek során nagyon sok államból jöttek, Németországból, Lengyelország, Ausztriából, Szlovákiából, Erdélyből és Tajvanról. Volt egy olyan eset, amikor Tajvanból, a fővárosából 2 hétre jöttek Európába, és az egyik állomás Mezőkövesd volt, a másik Pécs, a harmadik Prága. És amikor ez megtörtént, akkor a fesztivál, akkor meghívtuk a tajvani nagykövetséget is, és képviselték a hazájukat. És visszahívtak, amit sajnos még azóta nem tudtunk visszanozni, de majd talán egyszer.
0: Azért Tajpej messze van, no, de tulajdonképpen a fúvosok mellé jönnek majd a mazsorettek, és hogyha jól tudom, 93-ban alakultak, de a lényeg, amikor megtudtam, hogy te már 2024-ben 40 éve vezeted, mondom, hát még meg se születtél jóformán, 20 évesen kezdted el?
1: Hát tulajdonképpen az a 1980-as évek közepén lehetett, amikor a főiskola elvégzése után katonasorba kerültem, és akkor utána Kacsi bácsi meghívott, mert akkor éppen a aktuális karmester már nem tudta tovább vállalni, és akkor én folytattam a zenekar vezetését 1984 óta.
0: Óriási szám, azért akárhogy is nézzük, már 42 éve és ennyi dolog. Tulajdonképpen mi vitt rá arra, hogy vállald, mert azért ez felelősség tanítani is, meg ugye a zenekart összetartani, ami nem egy 10 fős zenekar, hanem egy akkor 40, majdnem 50 fős is volt. Fiatalon merted vállalni?
1: Hát végül is valószínűleg ez valahol rá kell születni, és én valószínűleg erre alkalmas voltam, mint a tanításra is. És akkor ebből fakadt az, hogy akkor ha már, mert végeztem egy karmesteri tanfolyamot is, nekem van végzettségem, ez is egy szakma, és ezen felbuzdulva, meg az ottani tapasztalatokat beépítve elkezdtem a hozzánekari vezetői pályafutásomat, amit szívesen, teljes szívvel próbálok, mert ez csak így lehet.
0: Ugye olyanokkal dolgoztál, meg dolgozol is, akik hát természetesen mellette nem zenélnek, csak nagyon kevesen oktatnak zenét, mint te, hanem úgy hobbiból, de mellette azért mégis nagy tudással. Mert amikor megszólaltatok, hát megmondom őszintén, meg borzongtam én is, meg mindenki, mert ez már profi szint.
1: Igen, sikerült egy olyan szintet elérni, ami nem egyszerű. Tudnék az, hogy megszólaljon a zenekar, nem elég egy-két évnek a hangszertanulása. Itt 8-10 évekre van szükség alaphangon. És akkor hallatszódik az, hogy milyen minőségű hang szólal meg, milyen minőségben, mennyire együtt délezik a 30-40 zenekari tag, mennyire érzik a lüktetést, a dinamikát, és ebből áll össze igazából az alkotás. És akkor ez a végeredmény, amikor megborzongsz ezt hallgatva.
0: Én a műfázban is hallottam néhányszor a próbátokat, nem olyan egyszerű az, mint ahogy én elgondoltam, hogy elkezdik ott fújogatni, állj meg, teljesbe. Szóval ehhez ez szakma is, meg mellette azért, hát szinte majdnem mindenkit tanítottál most már, akit játszik, tehát azért hallgatnak is rád.
1: Persze ez a közös munkának a gyökere. Ha ez nincs meg, akkor fölösleges időtöltés, alkotni kell, minden percben történjen valami, és úgy haladunk előre. Mindig is szem előtt tartottam, hogy a lényeg az apró dolgokban rejlik.
0: Nyomon követem a Facebookon, meg hát a városi hírekben is a tevékenységeteket, mert hát azért nem csak zenekarvezető vagy csak, karmestere ennek a Púvós zenekarnak, hanem oktatsz is, tanítasz is. Azért mondom mind a kettőt, mert embert is nevelsz, tehát nevelsz is, és tanítod őket olyan szinten, hogy versenyeket nyernek, versenyekre mennek. Ugye az fontos egy zenésznek, hogy versenyen mutassa meg magát, az egyéni képességét, ugye?
1: Így van.

0: Menjünk már a mazsorettekre is. Kezdetektől veletek dolgoztak, vagy először gépről zenéltek, mert hát meg kell szokni azt is, hogy a fúvós játszik nekik.
1: Kezdete az úgy volt, hogy ugye kezdtek el terjedni Magyarországon már a mazsorettek, és akkor mivel Jutkának volt egy ilyen irányú elképzelése, így akkor belefogtunk ebbe a közös munkába, és akkor hát végül is mi felvettük az anyagot, hogy mire kellene játszani, és akkor ő erre a hanganyagra próbált koreográfiákat csinálni.
0: És akkortól kezdve együtt játszottok akkor, vagy az elején azért még meg kellett a gyerekeknek szokni, mert hát nem nagyok kezdett rögtön, ők sem.
1: Persze, a kicsikkel így van, és akkor a kicsik miután felnőttek, kicsikből lettek nagyok, akkor olyan tapasztalatokat tettek szert, ami már országos szintet is képviselték, és hát a szakma szerint az ország legjobb mazsorett csoportjai közé tartozott, és most is tartozik a mezőkövesdi mazsorett együttes.
0: És fúvós, ugye az alapítványon keresztül azért csak rokonok vagytok.
1: Hát hogyne, úgyhogy közös az alapítványunk, ez a biztosítja az anyagi hátteret az utazásokhoz, a hangszer javításhoz, beszerzéshez, ruha javításhoz kell egy ilyen.
0: Ugye ruha kell a mazsoretteknek, mert anélkül aztán akárhogy is nézzük, mutatósabb egy csapat, hogyha megfelelő szép ruhát tud úgy szerezni, az pedig varratni kell, pénz kell.
1: Ez így van, úgyhogy minden évben, amikor tehetjük a félretett pénzünket, új ruhákra költjük, mert kopnak, elhasználódnak, úgyhogy szükség van mindig az új ruhákra. Ugyanígy a zenekarnak a pólóira is.
0: Nem csak a pólóira, hanem telefonáltál az előbb a hangszerjavításra is. Emlékszem, amikor veled együtt mentünk még Budapestre hangszerjavítás miatt, meg sokfelé a boltokba, hangszerboltokba. Most már azért el tudjátok intézni itthon is ezt a lehetőséget.
1: Persze, most már kialakult az a forma, eljárás, ami alapján ezt helyre tudjuk tenni, akár javítás, akár hangszerbeszerzés. Úgyhogy ez a része is megvan oldva.
0: Támogatók nélkül egy fesztivál, ami most már fesztivál, mert ugye azelőtt találkozónak hívtátok egyik évben, másik évben fesztiválnak, mert hát így volt megegyezve. Egy fesztiválnak a megrendezése azért nem úgy megy, hogy fogom magam és innen elkezdek telefonálgatni, hanem segítség kell, szponzorok kellenek. Nekem a legnagyobb munka mindig a szponzorok megtalálása volt. Neked is?
1: Hát, hogy nem. Tehát, ha a fesztivál csak anyagi alapokon jöhet létre, itt vannak költségek, étkezés, szállás, utazás, egyéb hirdetés, plakát, ami anyagi feltételeket tartalmaz, és akkor ebben az esetben kell szponzor. Most ebben az esetben most a hétvégi rendezvényünkhöz a önkormányzat biztosította az anyagi feltételeket, és persze voltak hozzá támogatók, akik hozzájárultak egy kis mértékben, de fontos mértékben a rendezvény megvalósításához.
0: Pénteken, amikor hét után az eső miatt kicsit késve indult a rendezvény, Sebe Gabi azért elmondta a szponzorokat is, mert minden fillér számít. Lehet, hogy egy csoportot éppenséggel nem tudtatok volna vendégül látni, hogyha nem támogatnak, ugye?
1: Így van, tehát itt mindenfajta támogatásra szükség van, akár anyagi, akár fizikai, bármilyen.
0: Zsúriba kerül ki főképpen ugye két nap fellépés, illetve a menettánc és a gála az a szokott helyén, a főutca és a sportcsarnok. Most már azért úgy gondoljátok, hogy jobb lesz a péntek szombat, mert máshol is van vasárnap rendezvény, vagy pedig hát most így jött ki.
1: Nem, ez most már évek óta ezt a formát választottuk. A vasárnap az azért is nem volt annyira jó, mert akkor az, hogy olyan pihenő nap legyen az a közönség, legyen az a zenekari tag. Meg gondoljuk el, hogy befejezzük este 10-kor, és vasárnap este utazik haza, és másnap reggel munkába kell menni, az nem volt túl szerencsés. Itt viszont szombaton 10-kor befejeztük, hát még ugye Soltról jöttek a zenekar, az 2,5-3 óra út, és másnap azért nem kellett dolgozni menni, nem kellett időbe odaérni, valahogy volt ideig pihenni a zenekari tagoknak magukat. És egy hétvégén a közönség szempontjából pedig úgy gondoljuk, a szombata az olyan felszabadult, amikor elindulnak és akik kicsikét kikapcsolódnak, eseményeket keresve.
0: Tehát a péntek az előkészület, ugye akkor bejátsza magát, akár legyen néptáncos, akár legyen fúvós vagy bárki, de a szombat az a gála most már, hiszen a vasárnap azért csak pihenő nap kell, hogy legyen. Ez most már lassan megszokom. Igaz, hogy az én időmben, meg a mi időnkben a vasárnapra volt koncentráltatva. Ez lehet az a politikai oka is volt azelőtt, hogy oda tettek rendezvényeket. Nem érdekes, nem fontos. Az a lényeg, hogy megtalálták a helyét a rendezvényeknek, úgy veszem észre.
1: Igen, a pénteki nap az úgy alakul, hogy jön egy külföldi csoport, vagy akár kettő, akkor már ők csütörtökön megjönnek, és hogy nekik is legyen egy kis szabadidő. Pénteki nap akkor az csak este kell, hogy fellépjenek, mégis hogy történjen valami, és akkor mi is akkor játszunk, közös műsort adunk egy egész estét, és akkor ez így nekünk ez egy fontos lépés, mert másnap szombat délőtt, ami a zsúriba van, ott csak a vendég zenekarok lépnek fel, mert nekünk a zenekari tagoknak egyébként nagyon sok feladatunk volt, főleg szervezés és fizikálisan oda tenni a dolgokat, és ebben nagyon sokat segítettek a zenekari tagjaink, akiknek hálával tartozunk.
0: Szívesen jönnek sok helyről, hiszen bemehetnek a zsúriba utána fürödni. Ugyanez van a bogácsi futásoknál is, meg sok helyen a fürdő az egy vonzerő ott is, meg a közönség is akkor oda megy. Ez annyiből jó, ugye?
1: Igen, ez természetes, tehát ha egy zenekar elmegy valahova, akkor ne csak a szereplés legyen, hanem motiválja a szereplőket, még plusz más lehetőség is, és a fürdés élmény ez még hozzátesz a zené élmény mellé.
0: És akkor a Zsúri ligetet, hogy ítéled meg, az megfelelő, jó hely arra, hogy ott szó legyen?
1: Kimondottan. Ez annyira jó felépített, úgyhogy én támogatom, és ezután szívesen megyünk oda, mert ott van tér, rálátás, hely, és szép. Meg van alkotva, zöld terület is van mögöttünk, de ugyanakkor amik vannak, az nagyon jó együttes képet alkot.
0: Hát köszönöm szépen, Zoli. Többszöri nekifutásra azért csak sikerült befejeznünk egyelőre ezt a beszélgetést. Gratulálok, és hát azért a munka melletti pihenést is. Hát igaz, nyári szüneted is van, de itt a voltadban nincs szünet.
1: Hát ideig volt a munka, most jön majd mostantól jön a pihenés része, úgyhogy majd egy kis horgászatot majd bevezetek mostantól kezdve.
0: És akkor mikor zenélsz?
1: Hát hétvégente, amikor, ha hívnak, akkor megyünk zenélni.
0: Panyi Zoltán a mezőkövesdi fúvózenekari és mazsolett fesztiválról szólt.

0: A következőkben Petrilla Attillát hallják.
1: A Szatmári Nagytájnak az Erdőhát nevű területe, és konkrétan Garbolc településtől vagyunk, olyan másfél kilométer a hármas határ térségében, már bent a tájvédelmi körzetben.
0: És egy gát tövében, hogyha hogyan?
1: Így van, a Kistúrnak a egykori régi gátőrházában vagyunk most.
0: Na most az, hogy én hogy kerültem ide, azt el tudnám mondani, de az nem érdekes. De te, hogy találtad meg ezt a helyet?
1: Hát 30 évvel ezelőtt olyan helyet kerestem, ahol lehetőség szerint több élőhely találkozik, ugye itt rét-víz-erdő együtt van, a Kistúr folyó nem veszélyes víz, tehát lehet benne nyugodtan fürödni, úgyhogy így kerültünk ide erre a helyre, és akkor először természetvédelmi táborosztatás ment, később, amikor már nagyon sok visszatérő gyerek volt, tehát 3-4-5-ször visszatértek, akkor délelőtt megmaradt a természetvédelmi növény állatismeret, délutánra pedig valamilyen történelmi tematika lett. Így aztán volt honfoglaláskori tábor, török hódoltságkor, a 48-as tábor, betyárokról, pásztorokról, néprajzi tábor, tehát ilyen vegyes dolog. Aztán ugye 4-5 évente ismétlődött az egész, addigra kifutott az a generáció, akik többször visszatértek.
0: Ugye azért ez gyönyörű hely, hogyha a hallgató látná tőlünk, úgy egy kicsikét keletebbre a határon túl, már talán, hogyha jól tudom, a nagyszülősi hegyek látszanak.
1: Igen.
0: Gyönyörű, szép táj az is, itt pedig a Kistúr partján csend van, nyugalom,
1: hát,
0: ugye?
1: Abszolút nyugalom van, nem is volt ez soha másképp. Itt a legnagyobb rendzavarás esetleg az, hogy cigarettacsempészek rohangálnak a határőrmeg mögötte, de itt hál' Istennek az ebben csempészet az nulla.
0: Tehát a cigit hordják.
1: A cigit hordják, igen, de most már az sem nagyon, mert ugye Ukrajnából jött a cigaretta, de már ott se igen hiszem, hogy nagyon megmeri közelíteni a határt.
0: De nehéz, mert hát ugye határőrizet van, és mellette pedig hát nem engednek senkit, jókor nem most már.
1: Hát
0: mert
1: hát
0: ugye a nők nem jönnek, a férfiak pedig már a többség átjött, aki tudott.
1: Hát aki nem,
0: azt meg elfogja.
1: Kint harcol, vagy már fekszik a föld alatt.
0: Hát sajnos, gyönyörű tájról van szó, de titeket az kapott meg a táj, nem pedig maga az itteni kulturális örökség, mert a természeti örökség az egy kicsit erőteljesebb.
1: Hát így van, ugye ez határövezet volt a rendszerváltás, igen, most is határövezet, csak rendszerváltás előtt itt nem mászkálhatott senki, így aztán megmaradtak azok az értékek, amelyeket most meg tudunk mutatni a gyerekeknek, hogy már megnézhetjük közel mehetünk.
0: Ja igen, a határhoz közel, de oda, nem a román határhoz, átjárható, hát most jöttünk át, tehát ott már a sorompót is lebontották. Igaz, hogy még ott van a vasdarab, ami volt régebben sorompó, az utat megcsinálták olyanná, amilyenné lehetett tenni, úgyhogy a két település között nyugodtan lehet sétálgatni, de gyerekeket nem viszitek máshová, itt is nagyon jó, ugye?
1: Hát azért kimozdulunk innen nyilván, tehát minden nap kirándulást teszünk egyszer a rétre, egyszer a vízekvízpartok mellé, egyszer az erdőbe, és akkor ott olyan növényeket, állatokat, meg összefüggéseket próbál megmutatni, ami ott mutatható be.
0: Mondtad, hogy 30 évvel kezdtétek, hát feleségeddel együtt akkor még elkezdtétek, és hát most már két tábor között vagyunk, ugye, és mondott, hogy valószínű, hogy az utolsó tábor lesz, mert beleutál, vagy pedig már a nyugdíjasként már nem érdemes.
1: Nem valószínű, ez biztos. Tehát már az ingatlan is meg lett hirdetve, eladásra kerül. 30 évet csinálom, meg is öregettem, nem is nekem való már, rengeteg már vele az adminisztrációt, most már csak nem is tudom, talán a szomszéd boltosnak nem kell jelenteni naponta online. Már itt ANTS-től kezdve az ENTAK felé minden üvé kellene jelenteni, vagy kell jelenteni.
0: Hát akkor kemény dolog most tábort szervezni most már, pláne annak, aki még a szabadság idejében, mikor szabadon lehetett ezt tenni, mert beleutál akkor. Meg hát ugye a mindenfajta adminisztráció folyamatosan növekszik. De azért nem fogod sajnálni, 30 év azért.
1: Hát nyilván hiányzott fel, hogy fél életemet itt töltöttem, legalábbis a nyarakat. Pillanatnyilag úgy néz ki, hogy olyanok fogják megvenni, akik egyébként évek óta itt táboroztak, csak most már felnőttek, és azt mondták, hogy nekik olyan sokat jelent ez a hely, hogy inkább megveszik csak, hogy még jöhessenek idején baráti összejövetelekre.
0: Ez egy jó pár embert el tud látni, hát mennyi, 30-40-et, simán egy busznyi gyereket,
1: így van,
0: ugye?
1: Így van.
0: De hát azért a szervezés akkor is kell, hogyha mindig hasonló iskolák jönnek, ugye, mert mondhatod, hogy két iskolás csoport, akik már évek óta jönnek. Ugye 30 év, hát azok már nem azt mondom, öreg emberek, de középkorú emberek már, akik itt voltak, 40-50 között
1: hát,
0: vannak.
1: Igen, de most ezt úgy kérdezik, hogy az az iskola, konkrétan a Kecskemét, 26 éve jár, nyilván a gyerekanyag cserélődik, a tanárok nem, illetve olyan gyerekek, akik most már 22-23 éves felnőtt dolgozók, azok is eljönnek sokan, de már nem mint táborról, tehát részben táborozók, de inkább úgy, hogy segítenek a gyerekcsoportot hozó tanár, egykori tanároknak itt a programokban.
0: Mennyivel másabb ez, mint egy olyan tábor jelleg, ahol nomád körülmények között élnek, vagy itt is majdnem ugyanaz, csak hát legalább meleg van, hogyha hideg van kint, hideg van, hogyha meleg van kint, tehát azért a falok védenek, tehát egy kicsit úgy tűnik, mint hogyha komfortosabb lenne, mint egy olyan nomád tábor.
1: Hát ott a függ, hogy mit a nomád tábornak, tehát itt már nem sátraznak, itt fürdőszoba van, melegvizes zuhany, angol WC, hát tehát ez inkább nevezném fél nomádnak, mert a nomád az, hogy sátor, aztán bokorvás, egy gödöröt össze odapakol, tehát ez a nomád, de ez már nem az, hogy nem is lehetne, tehát előírások vannak, ja, hogy miket kell biztosítani.
0: Tehát már a nomád tábort nem is engednek, gondolom.
1: Nem tudom, lehet, hogy igen, én nem csinálok.
0: Jó, én Nagy Mihály, Mező Nagy Mihályon voltam, fél nomád volt az is azért, mert sátrakban, de azért a vizet, áramot tudtak. Igen. Itt nektek pedig van minden, még net is van.
1: Ahogy, de azt kéne még. Isten őriz, hát nem azért jövök el a városból, meg hogy itt internet legyen, szó nincs róla, hál' Istennek még sokszor megfelelő térerő sincs. Úgyhogy itt nem is nagyon telefonálgattak, itt a gyerekek meg játszanak a telefonon, mert van annyi program, ami leköti őket, a társaság, a esti tábortüzek, a labdajátékok, a kártyázás, a beszélgetés. Igazából itt nem nagyon szerik el a telefon, tehát nincs az, amiről annyit lehet hallani, hogy más se csinálnak, ők csak nyomkodja a kütyét.
0: Tehát ez az egyik dolog, hogy távol a várostól, a másik dolog pedig közel a természethez, de nagyon közel, mert gondolom, hogy a gátra kiül valaki, számolgathatja a csillagot, amennyit lát.
1: Így van, hát ugye itt azért nincs fényszennyezés, ha már a csillagról beszéltünk. Itt este egyesül meg tudod számolni, vagy amikor hélüstökös, ugye itt Magyarország láthatót, akkor itt állt épp a fasor fölött. Tehát csillagászati jellegű programok is vannak, amennyiben olyan tábor van, hogy ezt igénylik, akkor van ilyen alapvető csillagképeknek a bemutatása, egy-két csillagászati fogalom. Itt jól látható minden.
0: Tehát fényszennyezés. Jó, mondjuk állatok vannak körbe-körbe, úgyhogy lehet hallgatni valószínű a teljes vadvilágot, ami itt előfordul, hát a vízparti állatok, a élőlények, erdőt mondtad, mezőt mondtad a legelőtt, tehát...
1: Hát itt van egy juhászat, de bejönnek az őzek, szürkegén volt bent, tegnap itt szaladt egy mezei nyúl a töltéstetőn, tehát ha az ember itt viszonylagosan csendben, akkor sok minden állattal találkozhat. Ha meg kimegyünk, meg mondjuk a madárgyűrűzés kapcsán, mert folyamatosan megy a madárgyűrűzés, akkor olyan érdekességet is meg tudunk fogni, például most tegnap előtt fogtunk jégmadarat, ami a vízparton természetes lenne, de ezt egy bokrosban fogtuk meg, ami abszolút nem az élőhelye. Tehát ez is mutatja, hogy madarat szinte mindent lehet fogni már.

0: Ugye a madárgyűrűzés az azért egy szakmai dolog is, oda kell olyan, mint a feleséget, gondolom, hogy ő, aki tudja pontosan, meg hát megvan az igazolványa. Fel van húzva valahol a háló, mert én nem láttam még.
1: Hát az a jó, hogy te nem látod, meg a madár se látja, azért repül bele. Egyébként 7 helyen van most háló felhúzva, de van, ahol dupla háló van egymás mellett. Pont ez a lényeg, hogy ne látszódjon, mert olyan helyre húzod, ahol egyébként a madár is mozog, ezt csak ott van a háló és megfogja. Kiszedjük, gyűrűzés, határozott gyűrűzés. Hát nyilván ezt olyan végezhető, akinek madár gyűrűzési vizsgája van, az sokkal nehezebb, mint egy jogosítványszerző vizsga, egyébként sokkal alaposabb.
0: Hát gondolom, hogy még a kamion sofőr.
1: És nem kerül fél millióba.
0: Hát jó, nem kerül, de hát azért tanulni kell. Legalább 2-3 évet azt mondták,
1: hát igen,
0: hogy
1: meg, így van.
0: Amíg a vizsgára bocsátható.
1: Ez így van.
0: Mert hát ugye élőlényekről van szó, és néha-néha védett madarakról.
1: Hát kivétel nélkül. Egy-két dolog van, egy-két mondjuk balkáni gerlem, ami nem védett, de a 428-ból mondjuk 420 az védett.
0: Ja, ha kint van a háló, akkor ellenőrizni kell. Óránként ellenőrzitek?
1: Főszabály szerint óránként megy, ha nagy meleg van, akkor fél óránként, vagy egyszer össze is húzzuk, meg ha nagy hideg van mondjuk, és télen gyűrűzünk, bár akkor nincsen tábor, az szintén fél órás ellenőrzés, vagy ha mondom extrém hideg van, ami már itt Magyarországon nem nagyon van, akkor nem is húzzuk szét a hálót, mert nem jó a madárnak túlhűl, másik esetben ugye túl forrósodik.
0: És éjjelre összehúzzátok?
1: Összehúzzuk a háló zsinórra, így van. Utolsó ellenőrzés sötétben megy fejlámpával, éjszak ezek a kis énekesek nem mozognak, de össze is szoktuk húzni, és akkor a hajnalban, amikor pirkad, akkor szét a hálót, mehet bele a madár. És ugye akkor éhesek már egész éjjel nem ettek, úgyhogy a kora reggeli fogás, mondjuk a nap felkeltétől, mondjuk azt megelőzően egy olyan 9-10 óráig akkor a bőséges, meg délután, amikor a vacsorához ülnek le a madarak, vagy vacsorához röpülnek.
0: Tehát újrafogás is van biztosan, de mindegyiket meggyűrűzitek.
1: Igen.
0: Most ezt jegyzőkönyvezni is kell, hát akkor egy ember eljátszadozhat vele
1: hát
0: egy nap.
1: Hát, ugye többen mennek ki kiszedni, hogy azért ha van benne 20-30 madár, akkor az gyorsan kikerüljön, belekerülnek egy kis vászonzacskóba, mert az puha és levegős, bekerülnek a gyűrűzési pontra, az olyan 100-150 méterre van a hálóktól, hogy ne is zavarja, de elég közel is legyen, és akkor mennek egy hivatalos nyomtatott füzetbe, hogy mit fogtál, hol fogtad, ivarra, kora, faja nyilván, megkapja a gyűrűszámot, és rá a gyűrűt, aztán mehet is.
0: Van még olyan madár, ami nincs meggyűrűzve itt a környéken?
1: Hát biztos van, mert azért minden évben a szaporulat, de csak egy része kerül bele. A vándorlók, vonulók is ugye jönnek, sőt most éjszakánként már baglyokat fogunk. Baglyot, nappal, vércsét, egerészővet. Ezek különleges anyagból, nagy magasságú, erős hálók, és ugye van benne egy csali madár, egy műanyag bagoly, meg oda teszed hozzá a hangot, és akkor ugye a vándorlásban lévő bagoly azt látja, hogy ott ül valaki, akit ő nem szeret, hogy ott üljön, és rávág, de hát előtte ott van a háló, és a hálóba ugyanúgy bele tekeredik, mint egy énekes madár, csak hát itt a lukbőség jóval nagyobb, mint egy énekes háló.
0: Hát meg erősebb háló.
1: Meg sokkal erősebb, így van, mert az szétrugja, mint a tejvát.
0: Egyébként mennyire ismert már a gyerekek közt, akik voltak táborban a gyűrűzés, vagy akkor tanulják meg, mert mindig újabb és újabb csapat jön.
1: Inkább azt mondom, hogy hallottak már róla, részleteket esetleg tudnak, vagy jó, vagy rosszul, de itt mindig elhangzik a új csoportnál egyáltalán, hogy hogyan kezdődött ez a gyűrűzés, hogyan jelölték az első madarakat még Plinius idejébe, aztán ugye, hogy lett a 1900-as elején a Mortensen féle alumínium gyűrűs jelölés, mit, miért, hogyan csinálunk, és itt láthatják is, ott állnak az asztalnál, nézik a madarat, fényképezik, látják, hogy hogy írjuk be. Tehát, ha itt figyelt, akkor van egy összetett képe arról, hogy miért gyűrűzik, és hogyan gyűrűzik, és milyen adatokat lehet ebből szerezni főleg.
0: Hát gondolom, hogy ez alatt a 30 év alatt volt már egy pár olyan ember, aki utána úgy madarász lett, mert hát végül is a gyakorlatban lehet megszerezni a tudást, nem pedig az elméletben, és akkor az a tudás, amit én fogok elvégezni, és meg tudom tenni. Vannak azért, akik követtek?
1: Hát ugye azért a java részét nem tudom nyomon követni, hogy mi lett belőle, mert hogy Kecskeméten, Dunakeszi, vagy össze-vissza mi lett, de vannak olyanok, akiket tudom, például a erdészetnél is volt olyan kollégám, aki szakörösön volt, táborba volt, kiváló erdész, kiváló lelkületű hozzáállású vadász lett belőle. Közösen csináltunk ki táborokat is annak idején ezzel a fiúval. Tehát őről azt tudom, meg hát néhány másik is. Még nem is feltétlenül kell, hogy madarász egy Isten őriz, hogy mindenki madarat akarjon gyűrűzni, de olyan lelkülettel mondjuk autószerelő, vagy vízgázszerelő, hogy a természet iránt, meg annak a problémája iránt érzékenyen reagál.
0: Tehát fogékonyabbak lesznek bizonyos problémákra, mert aki látta, elengedett egy kis madarat a kezéből, gondolom, hogy évekig fogja még úgy emlékeztetni az, hogyha egy madár volt, egy hasonló madár, meg végül is nektek se az a célotok, hogy mindenki az legyen, mindenki madarász legyen, de hogy a természetet kedvelő, szerető, nem azt mondom, hogy őrző, védő, meg ilyenek, csak szerető, mert azok a szavak már kezdenek kikapni, ez az őrzés és a védés, hogy a természetet hagyni kellene a saját maga módján, természetesen az emberrel együtt, mert azért ne legyünk olyanok, hogy olyan zöldek vagyunk, hogy zöldebb a zöldnél, mert a cél mindig az élővilágnak a úgymond sokszínűségét megőrizni. Itt sokszínű, ezen a részen.
1: Igen, tehát jól mondod ezt, hogy élni és élni hagyni, tehát ez lenne a cél. Hát ugyanazok a változások érintik ezt a területet is, mint az országnak általában a többi részét, ez a szárazodás, a klímaváltozás, a időnként megjelenő nagy intenzitású, nagy erejű szélviharral, törésekkel járó viharok, amik fészket sodornak le, madarakat vernek a fákhoz, kiszáradt holtágok, ugye 2022 most is, tehát a vízhez kötődő fajok száma nagyon lecsökkent, a rétnek a madara a faj és egyes száma nagyon lecsökkent, amelyek tartják magukat, és nincs csökkenés, talán még ha egy minimális növekedés is, az az erdőhöz kötődő madarak. Nem feltétlenül csak azért, hogy az erdőterületek mennyisége ugye növekszik az országba, hanem azért, mert az erdei madarak zömében nem hosszú távú vonulók, tehát vagy itt maradnak Magyarországon, vagy a kontinensen belül minimális észak-déli mozgás végeznek. Nyilván egy fecskei gólya, ami 20-30 ezer kilométeres oda-vissza utat tesz meg, az több veszélynek van kitéve, mert olyan országokon megy át, mondjuk olaszok, franciák, aztán Arábia, ahol ölik, vágják, megeszik, lelövik, nyelvét kihúzzák, abocsán konzervetett a művet, franciák például. Tehát majd, hogy úgy nem néz ki, hogy itt közép-kelet-európai országok megvédik azért, hogy nekik legyen mit zabálniuk.

0: A nyugati részeken az erdők, illetve hát a védett területek szinte kipusztultak. Igen. A természet károsítás termelés miatt. Ha vadászok jönnek, most már itt láthatják azt a fajgazdagságot, ami ők már 2-3-400 éve úgy tönkretettek. Igen. És hát azért van nekünk mit védenünk. Annak ellenére, hogy nem nagyon szeretem ezt a dolgot, hogy védeni kell, de igazából ezt meg kell őrizni mindenképpen.
1: Mondjuk, hogy hagyni őket is élni.
0: Igen, ezt már megegyeztünk.
1: Jó pár évvel ezelőtt egy német vadász mondta, nagyon okosan egyébként, hogy azt mondja, a mi törvényeink erejével, mert ott erősebbek voltak akkoriban a természeti törvények, kellene védeni azt, ami még nektek megvan, mert ők már védhetik, de már nem nagyon van mit.
0: Nem nagyon lehet. Hát, pár fajt vissza lehet, hallottam egy-két fajról, ami sikeres volt, de óriási pénz.
1: Hát egy faj nem azért tűnik el, mert úgy döntött, hanem azért, mert nincsen meg az életfeltételei. Annyira szövevényesek ez a dolgok, hogy azt mondom, hogy hát most már ezeknek megvan elég kétséges, illetve megváltoztak a termelési viszonyok, tehát mondjuk betelepítenek egy adott élőlényfajt, amiről kiderül, hogy mondjuk itt konkrétan a hód, hogy persze nagyon jó, hogy van, csak hát termeli le az erdőket. Vagy most nem legetik, hogy milyen jó lenne a medve, hát rohadtul nem lenne jó, mert most már nincs neki megfelelő méretű élőhely, biztos, hogy be fognak törni a tanyákra, a kint legeltető állatokra, rátámad az őt védelmező pásztorra, tehát nagyon meg kell ezt fontolni, hogy mit telepítünk be, mert ha az eltűnt innen 1-200 éve, akkor az nem véletlenül tűnt el.
0: Azért a középkor vége felé, amikor ezek a fajok mind-mind együtt éltek az emberekkel, akkor nem volt olyan nagyon nagy a népsűrűsége az embereknek sem. Akkor talán 2 milliárdot sem értük el, most már 8,5-nél tartunk. Tehát az ember szorítja kifelé őket, mert mindenüvé betont tesz már, mindenüvé olyan dolgokat, amit kárnak mond, amikor feltörik a kis vadászházát és kiszedik a hűtőből a medvék, akkor az nem azért van, mert a medve gonosz, hanem azért, mert arra a területre tévedt az ember, vagy foglalta el. Hát ugye most igazából nem itt nálunk az az egy-két megjelenő átcsámborgó medvéről van szó, hanem az erdélyi dolgokról, ahol ott most már ilyen nagy pusztításhoz, hogyha bekapcsolom esetleg a valamelyik internetes dolgot, akkor már hoz rögtön egy vagy medvetámadást, vagy igen, pedig egy olyan. Ott már nagyobb a sűrűség, az ember sűrűség, mint kellene, vagy a medve sűrűség.
1: Hát az biztos, hogy úgy fog járni, mint a lemingek. Tehát olyan mértékben megy a szaporodás, hogy ezt nem fogja bírni a bolygó, és nem mondhatod azt egy bangladesinek, hogy neked nem jár a két kocsi, meg a klimatizált lakás, és csak a kanadainak jár, vagy a franciának. Ő is van, nekem is jár. Hát most, már most sem bírja a bolygó, ahányan vagyunk. Hogyha az igények növekednek, és joga van hozzá, hogy igényei legyenek, azt nem. Tehát minden állatfajnak volt egy felfutási időszak, aztán kipusztult, vagy nagyon minimális, hogy csökkent a száma, mi sem leszünk kivétel. Csak hát ez nekünk jobban fog fájni, mint amikor a trilobiták pusztultak ki.
0: Hát igen, csak hát addig az embernek észre kellene, vagy észhez kellene térni. Ugye nem csak ez a probléma, hát nem, itt sem leszünk mi ilyen kevesen. Egészen biztos, hogy a migráció azt nem lehet megoldani a mostani módszerek között. Ők pedig azt mondom, akik jönnek, amit mondtál, az igényszintet, azokat felemelik, és azt kielégíteni már nehéz lesz. Hát nem a politikában nem megyek bele, inkább a természetvédelembe, de a természet része az ember is.
1: Így van. Hát ugye a történelem mutatja, hogy amikor egy társadalom, egy kultúra elpult, akkor azt mindig elsöpörte egy harcosabb, keményebb, szikárok kultúra. Hát most ezt élik meg ugye Nyugat-Európába, hogy bejönnek a harcosok, és az itteni puhányokat el fogják söpörni. Amikor megtelik Németország, vagy megtelik, mit tudom, Kréta, akkor majd jönnek tovább. Ott nem egy-két gyerek van, mint nálunk, vagy egy se, hanem 6-8. Folytassam?
0: Azt hiszem, hogy ezt naponta hallhatjuk, de hát hallhatjuk az ellenkezőt is, hogy joguk van, ugye? Tehát az az oldal, amelyik azt szeretné, hogy őket politikailag támogassák, azok beengedik. De ugye ez így van sajnos, de a természetet én még mindig féltem. azért, mert ők még kevésbé lesznek természetvédők, mint a nyugat-európaiak.
1: Megoldják ezt az európaiak is egyébként a élővilág kipusztítását, ha mással, nem a kemikáliákkal. Ugye nyilván ennyi embernek már olyan termelés,

0: És akkor a végén ott vagyunk, hogy az a sima legeltető, ami itt van, ugye épp a hátunk mögött a juhokat, a legeltető állattartásra tartják, úgy nem érné meg, dehogy nem éri meg. Úgy nem éri meg, hogy nagy tömegben rengetegért, hogyha a hajlagos költséget hozzászámoljuk, sokkal több lesz, mint itt legeltetni, ugye?
1: Hát én ezt nem értek, mert ebben nem nagyon akarok nyilatkozni.
0: Hát azért látod.
1: Azt el kell felejteni, amit sokszor lehet hallani, vagy akár írásba is adják a hülyeségüket, hogy hát a régi emberek azok, hogy megbecsülték meg a természeti népek, nem, ugyanúgy nem becsülték meg a környezetet, csak nem volt lehetőségük elpusztítani, mert a termelésük nem állt olyan szinten. Nem volt traktoruk, ekélyük, hogy pusztítsák. Tehát amíg vadászott, akkor is volt, hogy többet vadászott, mint kellett volna, de nem volt a kezében olyan eszköz, hogy tönkretegye a környezetét, ahogy megkapta, meg is tette. Ott van Afrika, ott van Dél-Kelet-Ázsia. Amikor a technika, a technológia már a rendelkezésre állt, nagy ívbe tettek arra, hogy annyit fogunk használni, amennyire ne felejtsük el. Hát a haszonszerzés az mindent felülír. Mindegy, hogy ázsiai, afrikai, európai, teljesen mindegy.
0: Hát ugye mindig itt kötünk ki a végén a pénz, a pénz, a pénz. Ugye azért vadászik többet, azért viszel több elefánt agyarat, vagy bármi vízilót, ami éppen kapós, ugye amiért pénzt adnak. Mert hát mindenki, legalábbis a többség a pénzre hajt, mert hát a világot kiirányítja. Nem is kéne beszélgetni.
1: Mindig is az irányította, csak hol hatalomnak hívják, hol pénznek mondják, hol dominanciának, de a fő mozgatórugó mindig az ott, hogy én, az ego, én legyek az, aki majd megmondja, hogy mi lesz.
0: Hát igen, ugye a nemzetek is hasonlóképpen működnek, mert mint az többi ember, hogy pénz, és akkor nekem pénz, és akkor én akarok több fegyvert gyártani, többet eladni, stb. De ezeket inkább a madárhangokat jobb hallgatni, mint néha-néha ezt.
1: Mint akár minket most, mert
0: persze,
1: csak az elkeseredést fogja
0: hallgatni. Nem vagyok elkeseredve egyébként, mert amíg vannak ilyen emberek, akik itt vannak, majd és amikor, majd jönnek.
1: Majd amikor 8,5 milliárd ilyen ember lesz, aki így beszél, akkor lehet optimizmus okunk, addig nem.
0: Petrilla Attilát hallották a keleti végekről, egy táborról. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak, Vasvári Bernadett zenei szerkesztő és a technikus Somogyi Márton nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk. Felhívjuk figyelmüket, hogy műsorunkat megismételjük holnap hajnalban 3 óra 10 perctől és este 21 óra 10 perctől. Akkor is szeretettel várjuk Önöket a készülékek elé.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
3: 11 óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
4: Az országgyűlési képviselők segítségét kérte a Szlovákiából áttelepült roma családok miatt Szalonna polgármestere. Valog Zsolt közölte, a fideszes Csúszda Gábor és a tiszás Németh Csilla országgyűlési képviselőt tájékoztatta a településen kialakult helyzetről, és diplomáciai segítségüket kérte, mivel a helyzet túlmutott polgármesteri hatáskörén. Korábban Németh Balázs, a Fidesz országgyűlési képviselője azt írta, hogy több borsodi település polgármestere aggályosnak és veszélyesnek tartja a folyamatot, amely miatt a kormányhoz fordultak segítségért és információért. Pakusza Zoltán, a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke jelentette be, hogy lakossági jelzést kapott arról, hogy a kassai no-go zónából költöztek családok a borsodi településre. Ezen a napon a szalonnai önkormányzat rendkívüli nyílt ülést tartott és rendeletet hozott a település önazonosság védelméről. Ebben erővásárlási jogot jelentett be a település ingatlanjaira, valamint 500 ezer forintos betelepülési hozzájárulást vezetett be, amit azoknak kell megfizetniük, akik Szalonnán létesítenek lakcímet. A kereszténydemokrata néppárt parlamenti frakcióvezetője szerint a tankerületek maradék szabadsága is megszűnik az oktatás irányítás minisztérium.

0: miniszterelnök által bejelentett átalakítása nyomán. Magyar Péter még csütörtök délelőtt közölte, hogy a kormány döntése értelmében a Klebelsberg központ középirányítói funkciója megszűnik, és kutatási, oktatást segítő háttérintézmény lesz, valamint ezentúl nyílt pályázaton választják ki az összes tankerületi vezetőt. Rétvári Bence azt írja, a tankerületek eddig egy szakmai középirányító szerv alá tartoztak, most pedig közvetlenül az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium irányítása alá kerülnek. Az eddigieknél nagyobb szabadságot ígértek a tankerületeknek, és azt, hogy az önkormányzatoknak adják át az iskolák fenntartói jogait. Ehhez képest ahhoz a miniszterhez centralizálják a tankerületeket és az iskolákat, aki korábban már hadat üzent a kistelepülési iskoláknak és az egyházi iskoláknak, fűzte hozzá. Jelentősen változik az országos jégkármentesítő rendszer működése, miután az Agrárkamara által a minisztérium felkérésére végzett felmérés alapján országosan a gazdák kétharmada a jéger leállítását kérte, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bona Szabolcs elmondta, hogy az elmúlt hetekben sok vita alakult ki a jéger működése körül. Az idei rendkívüli asszály miatt sok gazdálkodóban merül fel a kérdés, a rendszernek lehet-e szerepe a csapadék hiányban. Kiemelte, azt ígérte, hogy ebben a kérdésben nem politikai döntést fognak hozni, hanem megkérdezik az érintetteket. Ezért a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara az Agrár Közgazdasági Intézet tudományos módszertana alapján országosan reprezentatív felmérést készített 5000 gazdálkodó megkérdezésével. Az eredmény egyértelmű, az országosan megkérdezett gazdák 66%-a a jégerrendszer működésének szüneteltetése mellett, még 24,5%-a a működés fenntartása mellett foglalt állást. Már szervezés alatt áll a Tudományos és Technológiai Miniszter találkozója bajorországi kollégájával, akivel az együttműködés konkrét részleteiben fognak megállapodni. Tanács Zoltán miután a kormány a legmagasabb szinten találkozott Bajorország miniszterelnökével, Markus Schröderrel, azt írja, hogy Európának nincs más választása, mint befektetni az innovációba és a tudásba, csak így veheti fel a versenyt Kínával és Amerikával. Megjegyezte, hogy több mint 57000 magyar munkavállaló dolgozik bajor cégeknél Magyarországon. Az Audi, a BMW, a Knorr, a Günther, a Rosenberg mind olyan vállalat, amely magas hozzáadott értékű tevékenységet hozott az országba. Az ilyen típusú együttműködések bővítésére és új iparágak közös meghódítására is lehetőségünk nyílik, ha megfelelően működünk együtt, fogalmazott a miniszter. Sport. A Nemzetközi Ökölvívó Szövetség döntése értelmében Magyarország rendezheti a sportág Los Angeles-i olimpia előtti utolsó világkvalifikációs tornáját. A magyarországit megelőzően kontinentális selejtezőket rendeznek, az európait Isztambulban a jövő évi Európa játékok keretein belül, majd az első világkvalifikációs tornának Olaszország lesz a házigazdája. Végül az időjárásról. Legalább egy hétig kitart a forróság a Hungaromet ZRT előrejelzése szerint. Mint írják, túlnyomóan napos, csapadékmentes idő valószínű, de a hétvégén és hétfőn az északi határ mentén esetleg egy-egy rövid életű csapadékgóc kialakulhat, illetve besodródhat. Az éjszakák sem lesznek frissítőek, egyre nagyobb területen marad 20 fok fölött a minimum hőmérséklet, sőt a nagyobb városokban, a hegyvidéki tájakon és a vízpartokon egyre inkább 25 fok fölötti minimumok várhatóak. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
1: Reklám. Verdi requiemje az Egri Bazilikában. Augusztus 21-én pénteken 18 órai kezdettel Giuseppe Verdi requiem miséje, a Nemzetközi Ifjúsági Kórus Találkozó kórusa és az Era Nova zenekar előadásában csendül fel az Egri Bazilikában. A 11 különböző nemzetből érkező előadók egy héten át együtt éltek és dolgoztak a németországi Baden-Württemberg tartomány Ifjú Zenészek Állami Akadémiáján, hogy közös munkájuk eredményeként Verdi requiemjét mutassák be egy nemzetközi koncertturné keretében, amelynek augusztus 21-i helyszíne az Egri Bazilika lesz. Az előadásra a belépőjegyek megvásárolhatók a jegy.hu oldalon. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2016@gmail.com e-mail címen vagy a ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
2: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecsként a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
1: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak.

0: megmaradni. A határon túli magyarság közéleti magazinja.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Határon innen és Határainkon túl rádiónk minden kedves hallgatóját. Mai adásunkban a székelyföldi Tusványosra látogatunk, ahol a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen pódiumbeszélgetést tartottak Európa átalakulása és a kisebbségi jogok témaköréről. A beszélgetésen Bak Miklós politológus, egyetemi docens és Szili Katalin, a Magyarországgyűlés korábbi elnöke mondták el véleményüket a témában.
2: Egy titkot osztok meg önökkel. Ide egy másik beszélgetést terveztünk. Szabin German, ismert közéleti aktivista, transzilvanista lett volna ma a vendégünk. Sajnos egy sajnálatos ok miatt ennek nem lehetett most itt keretet adni, de a témánk az mindenképpen kapcsolódik ahhoz, amiről vele beszélgettem volna. Nyilván transzilvanizmus kérdése az kapcsolódik a régiók Európájának a kérdéséhez. Na most a kisebbségi jogoknak az európai térségen és az Európai Unión belüli sorsa, jó, az európai térség az nyilván több, majd Kalmár Ferenc fog részletesen is gondolom beszélni erről, hiszen neki nagyon jelentős munkássága volt az Európa Tanács közgyűlésében. Tehát a régiók Európája lekerült a napirendről, tehát az a nagyon is megejtő jövőkép, vízió, amit de Rougemont, francia gondolkodó fogalmazott meg még a 60-as években, és amelyre a 90-es évek első felében az európai architektúra víziója épült, nevezetesen, hogy ez egy háromszintű politikai térség lesz, a régiók, az államok és az Európai Föderáció vagy Konfederáció szintjei fogják meghatározni, és mindegyik szint a szubszidiaritás nevébe fog működni. Nos, ez tulajdonképpen az elmúlt 20 évben lekerült a politikai napirendről, az európai politikai térszerkezet átalakult, és hát ez az, ami tulajdonképpen az európai kisebbség jog involúcióját, elnézést, hogy ezt a csúnya idegen szót használom, tulajdonképpen meghatározta. Na de hogyan tudnánk ezt a folyamatot tulajdonképpen egy jó értelmezési keretbe helyezni? Én most erre teszek kísérletet, és elnézést kérek, hogyha az első néhány mondat az egy túlságosan teoretizáló bevezetésnek tűnik, de úgy hiszem, hogy fontos lesz, és igyekszem rövidre fogni ezt a bevezetést. Arról lenne szó, hogy több érdekes új politikai elmélet úgy osztályozza, klasszifikálja az államokat, helyesebben nem is az államokat, hanem az állami viselkedés módot, hogy alapvetően ennek két alapmintája van, a birodalmi és a nemzetállami. Kéretik már is mind a kettőt kicsi idézőjelbe tenni, és tudomásul venni, hogy nem világosan elkülönülő kategóriákról van szó, hanem történelmi színjátszásnak kitett kategóriákról van szó. És ennek a lényege, ahogy Joram Hazony, izraeli-amerikai politika tudós ezt egy nagyon érdekes könyvébe kifejtette, ennek a kétféle állami viselkedés módnak a lényege az, hogy a nemzetállami, a nemzet az modern kategória, de mint nemzetállami ő már az ókorba felfedezte egy tulajdonképpen olyan állami viselkedés, amelyre egy kulturálisan és tradícióiban meghatározott közösség a vezetőivel tulajdonképpen rááll, mint útvonalra, és Hazony az izraeli törzseket hozza fel. A mózesi törvénykönyvek szerint ezek az izraeli törzsek, királyságok tulajdonképpen úgy működtek, hogy a királynak a feladata, az uralomnak a feladata az volt, hogy megőrizze a közösségnek a tradícióit, nem kívánt terjeszkedni más irányba, és az uralom az nem új célok kijelölését, hanem az öröklött hagyományrendszer életben tartását jelentette. Ezzel szemben szintén az újkorban megjelent a birodalmi viselkedésmód, amelynek a jellemzője a terjeszkedés. A terjeszkedést az általában egy nemes eszme, főleg egy béke eszme nevébe történt, és már az ókori birodalmak kapcsán és a római birodalomtól kezdődően a Pax Romana eszményén keresztül világosan megfogalmazódott az, hogy egy egyetemes béke érdekébe történik a terjeszkedés, hogy ennek a béke eszmét ez tulajdonképpen az akkor ismert világban érvényesítsék. Innentől kezdődően a történelem során megfigyelhető e két állami viselkedés módnak a valamiféle folytonossága, egymással való ütközése, kiegyezése, és az a térség, és akkor most érünk el Európához, ahol ez a dolog folyamatosan végbe ment, ennek a dinamikája, az tulajdonképpen Európa volt. A legmodernebb birodalmakat Európa produkálta a világtörténelem számára, és a modern nemzetállamnak a mintáját is Európa a veszfáliai béke után ő dolgozta ki, és hagyta ránk mind a mai napig, és azóta Európa története egy folyamatos belső hullámzás, hol a birodalmiság, hol a nemzetállamiság tört előre. A második világháború utáni korszak az tulajdonképpen a nemzetállamok korszaka volt. A birodalmak jelentős részét letörték, és hát innentől kezdődően az európai egységesülés az tulajdonképpen a nemzetállamok együtt létezésének a talaján alakult ki, és az első európai egységeszmék tulajdonképpen azt szolgálták, hogy egy olyan nemzetállamok közötti, államok közötti együttműködés alakuljon ki, amely birodalmi túlsúlyt nem tesz lehetővé, megakadályozza újabb birodalmaknak az előtörését. Nos, ez az alapító eszme, az európai egységesülésnek ez az alapító eszméje, valamikor hát megbicsaklott. Most nem mondanék évszámot, többféle diagnózisa van ennek. Sokan a Maastrichti szerződéshez kötik az európai integrációnak azt a forduló pontját, ahonnan tulajdonképpen elkezdődött egy kvázi birodalmi építkezés Európában. Mi jellemzi a birodalmakat, és azért, hogy lássuk, hogy mi történt Európával, érdemes a birodalmi építkezésnek két jellemzőjét még egyszer leszögezni. Az egyik a terjeszkedés. Itt az Európai Uniónak a bővítése is tulajdonképpen egy terjeszkedési logika. És így gyorsan hozzáteszem, hogy ezeket a kategóriákat, hogy birodalom és nemzetállam, én most csak leíró kategóriaként használom, tehát egyelőre ne kapcsoljunk semmilyen értékmozzanatot ehhez. Az Európai Unió bővítése az egy terjeszkedési logika. Nyilván nem a klasszikus területhódító terjeszkedés, hanem valamiféleképpen egy minta, egy kultúra, és egy béke eszme jegyébe történő terjeszkedés, de ma már tudjuk a Pax Britannica és a Pax Americana birodalom története után, hogy a kulturális terjeszkedés az egyben a befolyásnak, a politikai és a gazdasági befolyásnak a terjesztése is. Az Európai Unió a globalizáció korában rákényszerült arra az átalakuló geopolitikai környezetbe, hogy maga is próbáljon meg birodalomként viselkedni, mert különben visszaszorul. Nos, ez tehát a terjeszkedés az egyik. A másik, ami a birodalmaknak a jellemzője, egy másfajta állampolgárság eszme, gondolkodás, mint amit a klasszikus nemzetállamok kigondoltak. A klasszikus nemzetállamok esetében az állampolgárságnak az alapja egyfajta identitás és tradíció és hűség közösség, ami az állampolgárok sokaságát az államhoz köti. A birodalmak esetében nyilván a terjeszkedésből és a nagy területűségből adódóan kulturális kohézióról nem lehet beszélni. A birodalmak ezt a kulturális kohéziót behelyettesítették általában valamilyen szolgáltatói közösséggel. Adnak a birodalmak polgárainak valamit, és ugyanakkor követelnek tőlük valamit. Ennek számos történeti változata van, nem célunk ebbe most belemenni.

0: Azonban nagyon fontos látnunk a következő dolgot, és akkor itt jutunk el tulajdonképpen a kiinduló kérdésünkhöz, hogy miért változott meg a kisebbség politika, kisebbség jog érvényesülésének a lehetősége Európába. Nos, azért, mert ez a típusú állampolgárság gondolat és állami viselkedésmód átalakulása tulajdonképpen rákényszerítette az európai térséget, hogy ebben a kérdésben visszalépje. Hogyan? És akkor itt látjuk az érdekességet. Ez már napjaink kérdése az, hogy a nyugat-európai államoknak az egyik fő kérdése a migráció nyomán átalakult társadalom. Ők már a klasszikus nemzetállami modell keretében nem tudják fenntartani azt a típusú hűségközösséget és kulturális közösséget, amely a klasszikus nemzetállamokat jellemezte. Ugyanakkor ezeknek a nyugat-európai magállamoknak, amelyek létrehozták az Európai Uniót, van egy kettős történetük. Egyrészt Európán belül nemzetállamok voltak, de erős nemzetállamokként, korai nemzetállamokként a világ többi része felé birodalomként viselkedtek. Tehát két arcúak ezek az államok. Van egy birodalmi múltjuk, és van egy nemzetállami múltjuk, és a birodalmi múlt több ok folytán tulajdonképpen abba az irányba vezényli ezeket az államokat, hogy a birodalmiságot most, a birodalmisági törekvéseket tulajdonképpen az Európai Unió egészére hát kiterjesszék, és ebből adódik egy olyan kettőség, amelyet szinte a napi politikában is tapasztalunk, és emlékszem, annak idején Orbán Viktor többször is elmondta, több beszédébe is, hát ő felajánlott tulajdonképpen egy alkút a nyugat-európai államok felé. Ők nyugodtan alakítsák a belső életüket, és a migráció kapcsán fogadjanak el olyan politikákat, amilyeneket akarnak, de Közép-Európa államait hagyják meg a maguk tradíció szerinti politika szervezésbe, és ez lehetne az európai egység, vagy az átalakuló európai egység fennmaradásának egyfajta új alapító dílje, alapító egyezménye, ha sikerülne ezt a dolgot kimunkálni. Hát ez a dolog nem úgy tűnik, hogy sikerült, és innentől kezdve tulajdonképpen azt tapasztaljuk, a jogok kodifikációja és a kisebbségi jogokat érintő felfogás tekintetében, hogy egy nagyon divatos kulcsszó, a multikulturalizmus fogalma is megkettőződött. A multikulturalizmus fogalmának ma már két értelme van, és amit Nyugat-Európában uralkodóvá kívánnak tenni, az tulajdonképpen egy birodalmi multikulturalizmus, amelyik nem kulturális és nyelvi identitáshoz, hanem egy ilyen általános szolgáltatói közösséghez tartozik. Én úgy látom, hogy a nyugat-európai államok ebből adódóan egy olyan átalakuláson mennek át, amit én úgy neveznék, hogy egy új állammodell, a szálloda állam van kialakulóba, amelyben tulajdonképpen bármilyen polgár, hogyha megfelelő szolgáltatási szabályokat figyelembe vesz, akkor megkaphatja ennek a szállodának a szolgáltatásait, majd bármikor távozhat onnan. Tehát egy ilyen, hogy úgy mondjam, piaci alapon rendezett átjáróház állammodell van kialakulóba, amelyben az állampolgári hűségnek a klasszikus 19. századi és nálunk Közép-Európában érvényes mintái eltűntek. Na most a multikulturalizmusnak a nyugat-európai fogalma ehhez kapcsolódik. Miközben mi közép-európaiak úgy tartjuk, bár egy kicsit ez a terminus most lejáratónak tűnik, érzünk benne már egy pejoratív ízt is, amikor multikulturalizmusról beszélünk, de a mi felfogásunkban a multikulturalizmus Európa klasszikus történeti multikulturalizmusát jelenti, azaz táji őslakós csoportoknak történeti, nyelvi, kulturális együttélésének a multikulturalizmusát. A nyugat-európai multikulturalizmus az tulajdonképpen, tehát nem kulturális alapú, de mivel egy szolgáltató államnak a legitimációjához kapcsolódik, ezért szükség van arra, hogy a kulturális vagy a sajátosság tagolásnak valamiféle mintáit tulajdonképpen felmutassa, és általában nem kultúrák, nem feltétlenül kultúrák mentén, hanem inkább biológiai kategóriák mentén kezdik az emberi társadalmat felszabdalni, és olyan csoportokat létrehozni, amelyek jogokat kapnak szolgáltatás formájában. Nem térek ki erre, mert nem témánk az LMBTQ közösségek, meg a faji kérdésnek az instrumentalizálása kapcsolódik ehhez. A lényeg azonban az, hogy a jogoknak az az átinstrumentalizálás, amely a klasszikus kisebbségi jogok kárára történik meg, tulajdonképpen ehhez a politikai érdekhez kapcsolódik. És akkor úgy hiszem, és itt meg is állnék, nem húznám tovább, hogy tulajdonképpen érzésem szerint itt kezdődik az európai kisebbségi jognak a kálváriája. Tovább visszaadnám a szót.
1: Akkor én köszönöm, vissza is veszem, ha már voltam olyan kedves, és a Miklósnak megadtam a szót, mint hozzáértő és szakmabéli elemzőnek. És ha megengedik, de jó is volt, hogy ezt így építettük fel, mert egy jó apropót és végszót adott ahhoz a Miklós, hogy én egy olyan felütéssel kezdjem a bevezetőmet, ami arról szól, hogy mi az a néhány dolog, amilyen kihívással ma Európa szembenéz. Miklós már szólt arról, az egyik ilyen a migráció, és nyilván az ehhez kapcsolódó kulturális sokszínűség. A másik ilyen kérdés véleményem szerint a demográfiai problémák, ami egyébként tulajdonképpen a migrációval össze is függ. Harmadik ilyen kérdés, amivel szembe kell nézni Európának, ez a háború, és a negyedik pedig a digitalizáció. És hadd kezdjem azzal, ami a migráció kérdését jelenti, és valahol a mai kisebbségvédelmi európai kérdéseink gyökere is itt keresendők, mégpedig az őshonos nemzeti közösségek, és itt azért szeretnék egy distinkciót tenni, ha megengeditek, hogy akkor, amikor mi itt kisebbségvédelemről beszélünk, mi a nemzeti kisebbségekre gondolunk. Ezt csak azért is tettem, mert voltam olyan Európai Uniós fórumon, ahol a nemzeti kisebbségek ügyébe gyűltünk össze a magyar közösségek, és az egyik európai korifeus ugye azzal kezdte, hogy az LMBTQ-s közösségekről beszélt, miután mondtuk, hogy lehet, hogy ő úgy gondolja, hogy arról kéne szólni, de most itt a nemzeti kisebbségi közösségekről van szó. És ezt azért is teszem, mert miért olyan érzékeny számunkra akkor, amikor kisebbségvédelemről beszélünk, a migráció kérdése? 1995-ben született a kisebbségvédelmi keretegyezmény és a 90-es évek elején a nyelvi karta, ami tulajdonképpen ma Európában nemzeti kisebbségek védelméhez kapcsolódik, ami keretjogszabályt ad, tulajdonképpen kötelező, de ki nem kényszeríthető. Erről majd Kalmár Ferenc úr szerintem részleteibe fog beszélni, hiszen az Európa Tanács fogadta el a kisebbségvédelmi keretegyezményt, aminek ő is a tagja volt. És tudni kell azt, hogy ma Európában közel 50 millió azoknak a létszáma, azoknak az európai polgároknak a létszáma, akik nemzeti kisebbségi sorban élnek, őshonos nemzeti kisebbségi sorban. Másként fogalmazva, ők a szülőföldjükön kerültek olyan helyzetbe, hogy kisebbségben élnek. És ehhez szeretném hozzátenni azokat az adatokat, amik ma Európában, ezek 2025-ös adatok felelhetők, 2025-ben Európában az egyébként nem Európában születetteknek a száma 46,7 millió volt. Ehhez hozzáteszem azt is, hogy 2024-ben a statisztikák szerint összesen 4,2 millió nem európai polgár jelent meg, tehát jött be Európába, de figyelmeztető az az adat is, ami a nem európai állampolgároknak a létszámát jelenti, ami nyilván nem ugyanaz, mint akik a nem Európában születettek, ők is 30,6 millióan vannak. Viszont hozzá kell tennem, hogy addig, amíg 50 millió volt 30 évvel ezelőtt is az őshonos nemzeti kisebbségi sorban élőknek a létszáma, addig az általam említett nem európai születésű, illetőleg nem európai állampolgárként itt élő száma, az pedig összesen duplájára növekedett 30 év alatt. Tehát 20-25 millióról emelkedett 46 millióra, illetőleg, hát ahogy említettem, a nem európai állampolgárok létszáma is megduplázódott. Ez figyelmeztető, és ezért az első állításom az, hogyha a migrációról, illetőleg a nemzeti kisebbségi védelemről beszélünk, akkor az Európai Uniónak az első és legfontosabb feladata az lenne, sőt hozzáteszem az Európa Tanácsnak is, tehát a 47 országnak, hogy szétszálazza és tegyen különbségeket a bevándorló, illetőleg az őshonos nemzeti közösségek jogai, illetőleg a szabályozása között. Ha ezt nem teszi meg, akkor ez mindenképpen hosszú távon Európának stabilitási és biztonsági kérdést fog jelenteni. Ezért ezt, ugye mindig el szoktam mondani, hogy azért arra legyünk figyelemmel, hogy a 21. század második negyed századát kezdtük már meg 2026-ban. Ebben a századból már negyed századot végigéltünk, és hogy mára is oda jutottunk, hogy ezek között egyrészt nem tesz különbséget az európai mainstream politika, és hallgat egyébként az összes többi ügybe, itt csak zárójelben jegyzem meg, hogy ugye, hogy a Minority Safe Pack, illetőleg a nemzeti régiók polgári kezdeményezések ügyében is elutasítással élt, ahelyett, hogy fölvállalta volna, illetőleg elkezdene egy párbeszédet az országok között a tekintetben, ami ezeknek a kérdéseknek a feloldását jelenti. És ezt teszi úgy, hogy egyébként az Európai Uniós csatlakozás esetén kötelező az unióba lépő országnak azon a vizsgán átesni, ami a nemzeti kisebbségek kérdéseit jelenti, azonban a belépést követően abszolút a különböző országok belpolitikájának a részévé utalja ezt a kérdést, nem foglalkozik vele, tehát ezért is eléggé egyenetlen, mondjuk Európában a különböző nemzeti közösségek tekintetében az ő státuszkvójuk manapság így a 21. században.
2: Kedves hallgatóink, elhangzott összeállításunkban a székelyföldi Tusványosra látogattunk, ahol a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen pódiumbeszélgetést tartottak Európa átalakulása és a kisebbségi jogok témaköréről. A beszélgetésen Bak Miklós politológus, egyetemi docens és Szili Katalin, a Magyarországgyűlés volt elnöke mondták el véleményüket a témában. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Klész Beáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória pénteki adásunk tartalmából.

0: 14. Leó pápa fogadta az amerikai Patti Smith énekesnőt. Közé tették Leó pápa augusztusi Assisi látogatásának és liturgikus szertartásainak programját. Pápa szemmel a világ körül, Tóth Tamás atya könyvismertetője. XIV. Leó pápa fogadta az amerikai Patti Smith énekesnőt. 14. Leó pápa július 31-én péntek délelőtt a vatikáni apostoli palotában tartott magánkihallgatáson találkozott az amerikai Patti Smith-szel, aki énekesnő és dalszerző, költő és művész. Május 8-án 14. Leó pápává választásának első évfordulóján Patti Smith avatta fel a Szentszék pavilonját a Velencei Biennálé 61. nemzetközi művészeti kiállításán. Előadott egy hangos imát, amelyet a Sandwalk Collective-vel, a Kulturális és Oktatási Dikasztérium által támogatott kiállítási projekt kulcsfontosságú művészeti partnerével együttműködve készített. A Vatikáni Rádiónak adott tavaly áprilisi interjújában, mindössze néhány nappal Ferenc pápa halála után, Patti Smith megosztotta a személyes emlékeit Jorge Mario Bergoglióról, akivel először a 2013. április 10-i általános kihallgatáson találkozott, és aki előtt egy évvel később fellépett. Vegyük kedvenc szavait, szeretet, alázat, együttérzés, és higgyünk bennük teljes szívünkkel. És ahogy néhány nagy mesterünk tanította, meg kell próbálnunk követni Krisztust. Ferenc pápát követni annyit tesz, mint sokkal közelebb kerülni Istenhez, nyilatkozta az amerikai énekesnő. Leó pápa augusztusi Assisi látogatásának és liturgikus szertartásainak programja. A Szentszék sajtóirodája közzétette 14. Leó pápa augusztus 6-i Assisi városába tervezett látogatásának programját, ahol szentmisét mutat be a Gyerünk Ferences Ifjúsági Találkozó 2026-os rendezvényén résztvevő fiataloknak. A Szentszék sajtóirodája által csütörtökön közzétett program szerint Leó pápa augusztus 6-án reggel 8 órakor helikopterrel indul a Vatikánból, és 8 óra 30-kor érkezik Assisibe, ahol Felice Acrocca Assisi érseke és az olasz polgári hatóságok fogadják. Ezután az angyalos Szűz Mária bazilikában találkozik a Ferences rend főgenerálisával, majd 8 óra 45-kor a fiatalokkal az angyalos Szűz Mária téren, ahol válaszol három kérdésükre. Az eseményt követően Leó pápa délelőtt 4:10-kor a kolostor kerengőjében köszönti a Ferences rend képviselőit, köztük az Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója eseményeit szervező országos bizottság tagjait. Ezután délelőtt 10:30-kor 14. Leó szentmisét mutat be az angyalos Szűz Mária bazilikában, majd a szertartás végén egy fiatal köszönti. A pápa helikoptere várhatóan dél körül indul Assisiből, és 12:45-kor érkezik vissza a Vatikánba. A Gyerünk Ferences Ifjúsági Találkozó egy nemzetközi összejövetel Assisiben, amelyre a 18 és 33 év közötti hívő és nem hívő fiatalokat várják Európából. A rendezvényen műhelymunkákat, imákat, zenei versenyt és még sok más programot kínálnak. 2026-ban van Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója, és Assisiben egész évben számos rendezvényt, liturgiát és összejövetelt tartanak e megemlékezés jegyében. A pápai liturgikus szertartások hivatala közzétette Leó pápa augusztusi egyéb liturgikus programjait is. Az Assisi látogatáson túl a pápa augusztus 15-én szombaton, Nagyboldogasszony ünnepén délelőtt 10 órakor szentmisét mutat be a Villanovai Szent Tamás pápai plébánián Castel Gandolfóban. Augusztus 22-én szombaton 14. Leó lelkipásztori látogatást tesz a közép-olaszországi Rimini városába, hogy részt vegyen a 47. alkalommal megrendezésre kerülő Rimini meetingen. Aznap este 19:30-kor szentmisét mutat be a közép-olaszországi tengerparti város kikötőjében. Ezután, augusztus 29-én szombaton Leo pápa szentmisét mutat be, és körmenetet vezet este 6 órakor a Castel Gandolfói Tavi Boldogasszony templomban. Pápa szemmel a világ körül. Tóth Tamás atya könyvismertetője.
1: 17.900 kilométer. Nagyjából ennyi a távolság a Jász-Nagykun Szolnok megyei Csépa, Pintér Gábor érsek, apostoli nuncius szülőhelye, valamint az új-zélandi Wellington jelenlegi állomáshelye között. A brit nemzetközösséghez tartozó gyönyörű Szigetország fővárosa Magyarországhoz képest szó szerint a föld másik végén található. A két település között éppen 12 óra az időeltolódás, ráadásul az éghajlata is egészen más. Amikor nálunk nyár van, ott akkor van tél. Így, amikor egyik helyről a másikra utazik az ember, nem csak az időeltolódás, hanem a hirtelen éghajlati változás miatt is össze tud valamelyest keveredni. Pintér Gábor 1996-ban, vagyis éppen 30 évvel ezelőtt állt diplomáciai szolgálatba. De hogyan kerül valaki egy alföldi kistelepülésről előbb szentszéki szolgálatba, hogyan kerül a világ jelentős fővárosaiba, és mit tesz, lát, tapasztal ott? Erről szól a Szent István Társulat gondozásában Pápa szemmel a világ körül címmel nemrég megjelent interjúkötet. Új-Zéland jelenlegi apostoli nunciusa életének első 14 évét Csépán, egy tiszazugi nagyközségben töltötte, amely a hármas körös és a Tisza találkozásától északra fekszik. Innen került el előbb Szentesre, majd Kecskemétre a piarista gimnáziumba, ahol 1982-ben érettségizett. A Váci egyházmegyébe jelentkezett, ahol 4 évvel később pappá szentelték. Doktorátusig tartó teológiai tanulmányainak színhelye Eger, Budapest és Bécs lettek. Ezt követte Németország, a Burgkanzlei Magyar Gimnázium. Az ottani papigazgató éppen 1989-ben ment nyugdíjba, és fontos volt, hogy az intézmény, amelynek pótolhatatlan és unikális szerepe volt az emigráció életében, ne maradjon magyar lelkipásztor nélkül. Közben bekövetkezett a rendszerváltás, és rövidesen világossá vált, hogy az egykor szovjet befolyás alatt álló országokban nem lesz visszarendeződés. Így elkezdett a Szentszék a volt kommunista országokból olyan fiatal papokat keresni, akik a megfelelő tanulmányok elvégzése után diplomáciai szolgálatba állhatnak. Pintér Gábor lett az első olyan magyar jelölt, akit Magyarországról hívtak meg erre a különleges feladatra. Tanulmányait 1993-ban kezdte meg Rómában, a Pápai Egyházi Akadémia, a világ legrégibb diplomata képző intézményének növendékeként. A képzés részeként kánonjogot hallgatott a Lateráni Egyetemen. Még tanulmányi időszakához tartozik, hogy 2 hónapot tölthetett el gyakornokként Libanonban. Belekóstolhatott abba, amit azóta is csinál. A sikeres vizsgákat követően 30 éve, 1996-ban vette kezdetét számára a diplomáciai szolgálat. Bár röviden vatikáni diplomatákként szoktunk hivatkozni azokra, akiket erre a fontos egyházi feladatra választanak ki, azonban a valóságban nem csupán egy kicsiny városállam, hanem az apostoli szentszék, vagyis a római pápa, illetve a pápa munkáját segítő intézményrendszer, a pápaság szolgálata feladatuk a világ különböző pápai követségein, azaz az apostoli nunciatúrákon. Csak kapkodni tudjuk az ujjunkat a képzeletbeli térképen, ha követni akarjuk Pintér Gábor egymás után következő állomáshelyeit. Beosztott diplomataként először Port-au-Prince, Haiti, La Paz, Bolívia, Stockholm, Svédország, illetve a Skandináv-félsziget, Párizs, Franciaország, Manila, Fülöp-szigetek, végül Bécs, Ausztria következnek. Ferenc pápa 2016-ban püspökké és címzetes érseki rangban Belarus apostoli nunciusává nevezte ki. Minszkben azonban nem maradhatott túl sokáig, mivel a Szentatyának Hondurászban volt rá szüksége, így 2019-ben Tegucigalpába küldte. Onnan került 2024-ben Wellingtonba. Itt nem csupán Új-Zéland, hanem lényegében az egész óceániai szigetvilág népei felé közvetíti a katolikus egyházfoly üzenetét. A legfőbb hídépítő, a római pápa követeként és munkatársaként szolgálja most a népek és nemzetek közti dialógust egy akkora területen, amely jóval nagyobb, mint a mi öreg kontinensünk Európa. Ezen a hatalmas, missziós szempontból is kiemelkedő jelentőségű területen még fontosabb az, hogy segítse a katolikus egyházfő döntéseit, ő legyen ott, képletesen szólva, a pápa szeme. Az egyes állomáshelyek azonban csupán a nélkülözhetetlen keretet adják, mivel ez a beszélgető kötet nem életrajz, és nem is akar az lenni. A kötetet olvasva egy csépáról elinduló világ körüli utazás részesei lehetünk, amelynek során sokat megtudhatunk arról, mit jelent embernek és kereszténynek lenni a világ különböző tájain. Népeket, közösségeket és sorsokat ismerhetünk meg, és eközben rácsodálkozhatunk arra, hogy sok helyütt mennyire más helyzetben van az egyház, mint amit mi idehaza megszokhattunk. Belepillanthatunk a különböző országok politikai berendezkedésébe, a helyi közösségek életébe és problémáiba, olykor, innen nézve, nagyon bonyolult viszonyokba, illetve az egyház és az állam együttműködésének különböző formáiba, mely gyakran gyökeresen eltér attól a francia forradalom ihlette elvtől, mely szerint az úgynevezett társadalmat és az egyházat teljesen szét kell választani egymástól, holott a két halmaz, jó esetben, fedi egymást. Megtudhatjuk például, hogy mennyire meghatározó egész Közép- és Dél-Amerikában a katolikus egyház szerepe. Arrafelé ma nem lenne közoktatás, ha nem lenne katolikus egyház. A jezsuita redukciók már az újkorban a benszülöttek felkarolását és tanítatását tűzték ki célul, de mindezek ellenére a térség államainak egy része ma sincs abban a helyzetben, hogy normatív támogatással vagy más módon lényegileg támogassa az oktatást, így tehát aki tanulni akar, annak tandíjat kell fizetnie. Ennek ellensúlyozására, a rászoruló tehetségek felkarolására alakult ki egy jól működő ösztöndíjrendszer. Az egyház jelenléte különösen ezeken a helyeken fontos, hiszen azok hangja és támasza, akik kirekesztettek és a társadalom peremére szorultak. Ez azonban arrafelé nem mindig jár komoly veszély nélkül. Port-au-Prince érseke például 1991-ben emigrációba kényszerült. Az ok? A főpap óvatos kritikával illette szentbeszédében a nem sokkal korábban megválasztott elnököt, aki korábban maga is szerzetes pap volt. Jean-Bertrand Aristide haiti elnök fölháborodott, és merényletet szervezett ellene. Miután a fölbőszített tömeg nem találta székhelyén az érseket, a nunciatúrát támadta meg. A nuncius megmenekült ugyan, de a beosztott diplomata, Pintér Gábor egyik elődje, oly súlyos sérüléseket szenvedett, hogy másfél évig kórházban ápolták. Hivatástudatát mi sem bizonyítja jobban, hogy ma már ő is nunciusként szolgálja az egyházat. Minden szolgálati hely és helyzet, ezzel minden tapasztalat más. A Fülöp-szigetek a világ egyik legnépesebb katolikus országa, egészen más azonban Skandinávia, amely hagyományosan protestáns régió. Ott egyébként az utóbbi két évtizedben ugrásszerűen emelkedik a katolikusok száma, az odaérkezett vendégmunkások, menekültek és bevándorlók miatt. Egyetlen példa. Svédországban sok tízezer hazájából elüldözött iraki kált katolikus menekült papjaival együtt. Ennek a jelenségnek óhatatlanul hatása van az észak-európai országok kicsiny katolikus közösségeire, amelyek így egyre dinamikusabbá válnak. Ennek ellentéte a nagymúltú Ausztria, amelynek társadalma elöregedett, és ahol az utóbbi időben csökken a templomba járók száma. Egy másik európai példa lehet Franciaország, ahol a látszat és az állammal való ambivalens kapcsolata ellenére is él és virul a helyi egyház, számos modern lelkiségi mozgalom bölcsője. Belarus ismét egy egészen másféle társadalom. Az egykori Szovjetunió része, ahol a népesség 80%-a ortodox, és mind a mai napig a moszkvai patriarkátus alá tartozik. Bár Európát nézve néha kétségeink vannak, és eltölt bennünket a jogos aggodalom, mégis a kötetből bátorítást nyerünk. Egy élő és színes egyház képe rajzolódik ki előttünk, amely jelen van az egész világon. És valóban, a Szentszék által 2026-ban közölt hivatalos adatok szerint a katolikus népesség száma világszerte nő, meghaladja az 1,4 milliárd főt. A megkeresztelt katolikusok száma világszerte stabilan közel 18%. Ha feltesszük a képzeletbeli pápa szemünket, és mi is elindulunk a kötet alkotóival erre a világ körüli utazásra, egy olyan virtuális kalandban lehet részünk, amely széles ablakot nyit nekünk. Megtanulhatjuk a mi sajátos magyar helyzetünket nem csak belülről kifelé, de fordítva is, azaz a nagyvilág nézőpontja felől nézve értékelni, önmagunkat és nemzetünket a világ és a katolikus egyház térképén elhelyezni. És hogyan áll össze a mozaik Csépa, Kecskemét, Róma és meg annyi városon keresztül egészen az új-zélandi Wellingtonig? A szeretett édesanyja mellett, aki az alföldi kistelepülés postáján dolgozott, Gábor már kisgyerekként zavartalanul olvashatta az odaküldött számtalan folyóiratot és újságot, és így nap mint nap rácsodálkozhatott a nagyvilág történéseire. Az ív pedig innen folytatódik tovább egészen odáig, hogy ma a katolikus egyház fejét, a pápát képviseli a világ legkülönbözőbb helyein. Ahogyan Pintér Gábor maga fogalmaz, mindaz, amit korábban kaptam, láttam, hallottam, olvastam, tanultam, tapasztaltam, megértettem, mostani szolgálatomra készített fel, és segít, hogy eligazodjam a jelenlegi világban. Pontosan erről van szó. Így működik az isteni gondviselés.
0: Tóth Tamás atya könyvismertetőjét hallották Pápa szemmel a világ körül címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
2: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
3: A napverse.

0: Radnóti Miklós, augusztus. A harsány napsütésben oly csapzott már a rét, és sárgál már a lomb közt a szép aranyrét. Mókus sivít már, és a büszke vadgesztenyén is szúr a tüske.
1: Radnóti Miklós, augusztus című versét Baranyi Péter mondta el. Radnóti Miklós 1909. május 5-én született Budapesten, 1929-30-ban részt vett a Kortárs című avantgárd szellemiségű folyóirat megalapításában és szerkesztői munkájában. 30-ban jelent meg első verses kötete a Pogány köszöntő. A Szegedi Egyetem magyar-francia szakán tanult, Radnóti bekapcsolódott a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma nevű baloldali diákcsoport tevékenységébe. 1934-ben a bölcsészettudományok doktorává avatták. 2 év múlva szerezte meg a magyar-francia szakos tanári oklevelet, de a zsidó törvények következtében soha nem tudott középiskolában elhelyezkedni, állandó munkahelye sem volt. 37-ben Baumgarten jutalmat kapott és belépett a Magyar Pen Klubba. 1943. május 2-án az izraelita vallást elhagyta, és Gyarmati Fannival közösen a római

0: A nap imája.
1: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer négy ember. Név szerint mindenki, valaki, bárki és senki. Egy szép napon szóltak mindenkinek, hogy akadt egy fontos munka, amit sürgősen meg kell csinálni. Mindenki biztos volt benne, hogy valaki megcsinálja. Bárki megcsinálhatta volna, viszont senki nem csinálta meg. Valaki nagyon dühöngött emiatt, mivel ez mindenki dolga lett volna. Mindenki úgy gondolta, hogy bárki megcsinálhatná, és senki nem vette észre, hogy mindenki kerüli a munkát. Végül valaki lett az, akit mindenki okolt, amiért senki nem csinálta meg azt, amit bárki megtette.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhében fogadá Szentlélektől szent fiát.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.
1: Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Íme az Úr szolgáló leánya,
1: legyen nekem a te ígéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: És az ige testélőn,
1: és mi köztünk lakozék, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Úrunk által.
1: Amen.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Délidőben.
1: Kedves hallgatóink, műsorismertetésünk következik, de előbb a Stebról.

0: a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a hírszerkesztő híróolvasó Kriston Tamás, a technikai pultnál pedig Somogyi Márton ül. Rádiónk elnöke Buda Péter atya, igazgató főszerkesztőnk Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. A mai nap gondolatébresztő mondata ifjabb Rubik Ernőtől származik, és így hangzik: csak egy percig tudatlan, aki kérdez, de aki nem kérdez, egész életében az marad. Nézzük, mi vár ránk a délután folyamán, hamarosan egyházi hírekkel jelentkezünk, majd evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, romai és német nyelveken. 12.30-tól Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Liguri Szent Alfonz Mária életéről lesz szó. Ezután a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 13 órától hírek, majd Nosztalgiázzunk Laci atyával című műsorunkat sugározzuk. A mai adásban is zenei időutazásra invitálják kedves hallgatóinkat Széles László, Lőrinci plébános és a műsorvezető Farkas Erzsébet, akik ezúttal népszerű magyar együttesek felvételei közül válogatnak. Érdemes lesz velük tartani és nosztalgiázni. Következzen most egy rövid ajánló az adásból.
1: Kedves Laci atya, romantikus, beállítottságú embernek tartom magam, ezért a most következő dal címe akár a jelszavam is lehetne, mert hogy egészen pontosan a Bergendi Együttes Jelszó Love, szeretet című dala szól. Nekem nagyon tetszik ez a cím.
2: Valóban a legnagyobb sikereik közé tartozott ez a felvétel is. Nagyon-nagyon sokat mondó szöveggel rendelkezik. A szeretetről szól, hogy a szeretet mi mindenre megoldás az életünkben.
0: 14 órától hírek, majd a 7 évfordulóját sugározzuk, ezután Közelkép című műsorunkkal jelentkezünk. Ma Aux Eliza íróval Somosvári Eszter Anna beszélget.
3: A szeretetről alkotott fogalom sokat változott számomra, azáltal, hogy megismertem Isten szeretetét, azáltal mondhatni azt a hiányt sikerült betölteni bennem, amiről korábban írtam, és nagyon sok esetben teljesen más, vagy sokszor torz kép alakult ki bennem azelőtt, hogy mit gondolok, hogyan kellene szeretni, és hogyan tud szeretni az ember. De most már erről egy teljesen más felfogásom van.
0: 15 órától hírek, majd Zöld hullám című műsorunkat hallhatják. A mai adásban a székelyföldi Tusványosra látogatunk, ahol a Bálványosi Szabad Egyetemen pódiumbeszélgetést tartottak a mezőgazdaság, a háborúk és környezeti kihívások árnyékában címmel. Most Papp Zsolt György országgyűlési képviselőt, a Parlament Agrár- és Élelmiszergazdasági Bizottságának alelnökét hallják.
4: Én azt gondolom, hogy a jövőképet azt tudja mutatni, hogyha szerkezet átalakításban a feldolgozásra is tudunk hangsúlyt fektetni. A legfontosabb kérdése az agráriumnak, hogy hogyan tudunk hozzáadott értéket ragasztani a megtermelt javakhoz. Mert én még úgy tanultam, hogy uszályra termelni ma már kicsik vagyunk. És majd mi megnézzük Magyarországról a chicagói tőzsdét, hogy mit kínálnak egy áruért, na de Szabolcsban nincs vevője a búzának. Tehát, hogy nagyon kicsi termésmennyiség, az árak nem kompenzálják ezt, nincs vevő. Ez a három probléma van, úgyhogy küzdünk mellette egyéb kihívásokkal, mint egyébként az időjárás kockázatai, mint egyébként az importnyomás, mert hogy azért az Európai Unióban jelentkező áru dömping mennyisége, nagyon jó, hogy említetted, hogy mi történik egyébként a Fekete-tengeren. Vajon mikor fog megmozdulni az az áru, mint a kereskedelem természetes nyomulásával szárazföldön, valahol elkezdi keresni az útját, és utat most magának. Egy hét múlva. És vajon milyen árakat fog diktálni?
0: 15.30-tól 7 nap című közéleti műsorunk következik. 16 órától hírek, majd Kávéhez című műsorunkkal jelentkezünk. Mai műsorunkban Berdos Istvánnal, a Miskolci Air Partner repülőjegy és utazási iroda marketing vezetőjével többek között az idei nyaralási lehetőségekről és a magyarok utazási kedvéről is beszélget az adás szerkesztője Farkas Erzsébet. Következzen most rövid ajánlónk.
5: Én mindig azt szoktam mondani, hogy dolgozunk, élünk és csináljuk a dolgunkat, de ha egyáltalán elmegyünk, egy valamit nem vehetnek el tőlünk, azok az élmények és az emlékek. És tulajdonképpen a mi szakmánkban az az irdatlan nagy előny és különlegesek a többiekhez képest, hogy mi élményeket árulunk mondhatjuk úgy, hogy élményeket árulnak az utazási irodák, megelőlegezve azokat az élményeket, amikkel a később a hosszú éveken keresztül az utazó aztán elél, és visszaemlékezik rá, és vágyik vissza.
0: 17 órától regionális hírekkel, majd regionális sporthírekkel jelentkezünk. Ezután Kapcsolj rá című zenei összeállításunkat sugározzuk. 18 órától a rózsafűzér imádságot hallhatnak, majd Cseppelényi György boldoggá avatásáért imádkozunk. 18.32 körül egyházi híreket sugárzunk. Ezután 18.45-től a gyermekeknek kedveskedünk az esti mesével. 19 órától hírek, majd az ökümenét, a testvéregyházak fél óráját hallgathatják meg. Ezután Közelkép című műsorunkkal jelentkezünk. Műsorunkban Kószó András, zászlókészítő mesél hivatásáról.
6: Bementünk, Izraelből mentünk át Jordániába fotózni, és kérdezték a határon, hogy miért van nálam két drón. Hát mondom, mert Petlát szeretném drónozni, és hogy Magyarországon megmutatni, meg az újságokban, hogy ezzel terjesztem, hogy neki milyen szép helyei van.
7: Aha.
6: Azt nem lehet. Hát mondom, engedélyem van rá. Egy-kettő, mondom, Jordániában lehet drónozni, de nem lehet. És a végén fogták, kivették a drónomat, és elvittek ilyen vallató helységbe hátra. És nem mondom, hát az itt mi lesz itt, akkor turista sport meg rám várt a buszban már másfél órája. Ez volt a vicces. Engem meg hátul vallottak egy ilyen fénybodegába.
0: 20 órától hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel. Tartalmas szombat délutánt kívánok minden munkatársam nevében. Ha tehetik, töltsék velünk a következő órákat is.
8: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
9: Kedves hallgatóink, hallgassák meg az egyházi híreket! Véget ért a nyári pihenőidőszak a Castel Gandolfóban 14. Leó pápának, aki visszatért a Vatikánba. Castel Gandolfói tartózkodása idején a Szentatya az imádságnak, az olvasmányoknak és egy kis sportnak szentelte idejét. Róma közelében az Albánói tóra néző Olaszország legszebb települései közé sorolt kisvárosban töltött pihenőidőszaka során három vasárnap az apostoli palota főbejáratánál a jelenlévő hívekkel együtt elimádkozta az úrangyalát, továbbá két másik nyilvános eseményen is részt vett. Ezek között szerepelt egy ebéd a szegényekkel a pápai villa kertjében, 200 fő, köztük 35 a római egyházmegyéből származó, szociálisan kiszolgáltatott helyzetben lévő gyermek részvételével került sor a programra. A másik esemény egy koncert volt az albánói egyházmegye szervezésében az apostoli palota udvarán július 18-án. Leó pápa két magánlátogatást is tett a Monte Cassinói bencés apátságba, illetőleg a Valle Pietrai Szent Háromság egy helyre, valamint a Subiacui Szent Benedek és Szent Skolasztika kolostorba. Szent II. János Pál pápa megválasztásának 50. évfordulójára 2028-ra készülve megkezdődik fotóarchívumának digitalizálása. A Vatikáni Kommunikáció Dikasztériuma kezdeményezésének célja, hogy megőrizze és érvényre juttassa annak a több millió képnek a rendkívüli örökségét, amely elbeszélt és formált egy korszakot. II. János Pál közel 30 éves pápaságának történetét több mint 4 millió felvétel őrzi. Rendkívüli vizuális örökségről van szó, amelyet végre digitalizálnak, hogy az egész világhoz eljusson. Karol Wojtyla pápasága kitörölhetetlen nyomot hagyott a kollektív emlékezetben. Ezért a kommunikáció dikasztériuma úgy határozott, hogy elindít egy részletes folyamatot az értékes fotóarchívum megóvására és aktív hasznosítására. A cél visszaadni a világnak a 27 évnyi pápaság fotóemlékezetét, amelyet többek között 104 apostoli utazás és 146 lelkipásztori látogatás gazdagított. Összesen több mint 4,7 millió fényképpel, melyek egy nagyon intenzív magisztériumról és nemzetközi jelenlétről tanúskodnak. Ezek a számok azt is megmutatják, hogy a képek mennyire központi szerepet játszottak a lengyel pápa éveiben. Egy olyan korban, amelyet mély technológiai átalakulások jellemeznek, ez a projekt szimbolikus értelmet is nyer, mondta Paolo Ruffini, a kommunikáció dikasztériumának prefektusa, aki aláhúzta, hogy ez a kezdeményezés tanúskodik az analógból a digitálisra való átállásról a mai világban, amelyben a kép nélküli emlékezet félő, hogy elsorval és kialszik. Felkészítő foglalkozásokat indít a legszegényebb településeken élő gyermekek számára a Máltai Szeretetszolgálat. A jelenlét pontokon a pótvizsgára készülő és tanulási nehézségekkel küzdő fiatalokkal szociális munkások és gyógypedagógusok foglalkoznak. A kezdeményezésben érintett 300 hátrányos helyzetű település közül 88 Borsod-Zemplén vármegyében található. A felzárkózó települések program keretében összesen 28 civil és egyházi szervezet végez intenzív szociális munkát. A részletekről Romhányi Tamás, a Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője adott tájékoztatást.
7: Július közepére, egész pontosan a július 20-án kezdődő hétre írták be a jelenlétpontok vezetője naptárokba azt a feladatot, hogy a településen évismétlés, vagy hát bótvizsgára kényszerült gyerekek családjait megkeressék. A felzárkózó települések program az ország 300 legszegényebb településén működik. Ebből mi vagyunk a legnagyobb megvalósító, 28 szervezet végez szociális munkát, de a Máltai Szeretetszolgálat 112 településen van jelen egymaga. Most, hogy megnéztem a felzárkózó települések helyszínei közül a 300-ból 83 Borsod-Zemplén megye területén található, tehát elég intenzív általában a program, meg a Máltai Szeretetszolgálatnak is a jelenléte. És minden településen van jelenlétpont, ami közösségi tér, illetve a szociális munka központja. Ezekben mindegyikben van gyermeksarok, illetve tanulósarok kialakítva azoknak a gyerekeknek, akiknek az otthoni körülmények nem alkalmasak a tanulásra, tehát akár csak házi feladatot írni, bármire bejöhetnek. És egész évben zajlanak úgynevezett tanulássegítő foglalkozások, a bukások is, iskolai lemorzsolódások csökkentésére, vagy hogy a gyerekeknek az iskolai teljesítményét, a hátrányaik ne rontsák tovább. Most nyáron speciális feladatunk a pótvizsgára készülő gyermekekkel való tanulás. Ezt most ezen a héten keresik meg a családokat, az érintett családokat a munkatársaink, és elkezdődnek. Ugye az augusztus utolsó hetében írja ki a legtöbb általános iskola a pótvizsgáknak az időpontjait, és akkor a következő heteket ezzel töltik a munkatársaink, illetve az érintett gyermekek. A tavaly évben megközelítőleg 200 gyermek fordult meg a jelenlét pontokon, akik pótvizsgára való felkészítésen vettek részt. Pontos százalékot nem tudok mondani, de elég jó hatékonysággal sikerült venni ezt az akadályt, úgy tudták folytatni a legtöbben évismétlés nélkül a tanulmányaikat. Tehát most is számítok olyan gyermekekre, akik még az elsőt most fogják kezdeni, de akár a családjuk, akár a szakemberek, a pedagógusok úgy ítélték meg, hogy egy pici előzetes beszoktatást segítő időszakban egy segítségnyújtás ráfér a gyermekre. Van néhány középiskolás diákunk is, akik ugye már nem a településen lévő általános iskolába járnak. Új kihívások közt kell helytállniuk. Ez nagyon nagy választó víz, a felzárkózó településekről elkerülő gyerekeknek egy nagyon nagy része az első fél évben, vagy az első év végén kibukik a középiskolából. Ők is segítségre szorulnak, de a mostani foglalkozásainkban érintett gyermekeknek az zöme, akikre számítunk, az második és hatodik évfolyam közötti gyerekek, de hát 8 évestől 11 éves korig lesznek a legtöbben, hiszen a hétköznapokban is ez a korosztály látogatja leginkább ezeket a foglalkozásokat. Még gyógypedagógusok és logopédusok is segítenek néhány településen. A legtöbb helyszínen a szociális munkásaink azok, akik a gyerekekkel leülnek tanulni, vagy pedig pedagógusok vagy önkéntesek jönnek, akár egyetemisták is ebbe besegíteni. A személyes jelenlét és egyáltalán az, hogy odafigyelünk a gyerekekre és nem hagyjuk őket kallódni, ez a legnagyobb segítség. De nagyon sokszor fordulnak elő olyan problémák, hogy ilyen tanulássegítő foglalkozásokon már harmadikos, negyedikes gyerekek is vannak, akiknek még a betűknek a kiolvasása nem megy maga biztosan, és azt kell gyakorolni. Vagy például a egészen nagy gyerekeknél is szokott probléma lenni, például a pontosé, elipszilonosének a használata, akkor például azt gyakorolják. Vannak egészen nagy gyermekek, akik a matematikában addig magabiztosak, amíg az ujjaikon ki tudják számolni az adott feladatot, hogyha annál nagyobb számokkal kell dolgozni, akkor lefagynak és nem sikerül nekik a feladatot megoldani. Ez sok-sok gyakorlás, sok-sok türelem kell, és elsősorban ez az, amit a munkatársainktól, meg a segítőinktől megkapnak a jelenlét pontokon.
9: Neveden szólítottalak, hivatás tisztázó lelki gyakorlat lesz augusztusban az EGRI szemináriumban. A bennünket körülvevő világ zajában, a mindennapok pörgésében és az ezerféle elvárás tengelyében nehéz meghallani azt a csendes, de határozott hangot, amely a mélyből szólít meg bennünket. Augusztus 12-e és 15-e között az Egri szeminárium kapui nyitva állnak azok előtt a fiatal férfiak előtt, akik felmerik tenni magukban a kérdést, vajon mi Isten terve az életemmel, papnak híve az Úr. A lelki gyakorlat során a résztvevőknek lehetőségük lesz személyes és közösségi imádságra, a vezetett szentségimádások és csendes órák segítenek elmélyíteni az Isten kapcsolatot. Ugyancsak lehetőség lesz őszinte párbeszédre, találkozásra és beszélgetésre a szeminárium előjáróival, kispapokkal és papokkal, akik nyíltan mesélnek a papi élet szépségeiről, mindennapjairól és kihívásairól is. Lehetőség lesz egyéni beszélgetésekre, melyek során a felmerülő kételyek, kérdések és félelmek szabadon felszínre hozhatók. Megtapasztalni a közösség erejét más olyan fiatal férfiakkal, akik hasonló élethelyzetben vannak, és ugyanazokat a kérdéseket hordozzák. A helyszín az Egri Érseki Papnevelő Intézet, Eger Foglár György út 6 szám. Augusztus 25-ig van lehetőség jelentkezni a Nyíregyházi Szent Atanász Görög Katolikus Hittudományi Főiskola 2026-27-es tanévére meghirdetett képzéseire. Azoknak kínálnak lehetőséget erre, akik nem kerültek be felsőoktatási intézménybe a rendes felvételi eljárás keretében. A pótfelvételi eljárásban még augusztus 25-ig van lehetőség jelentkezni a következő tanévre. Bővebb információ a főiskola weboldalán található, vagy pedig a főiskola tanulmányi osztályán. Közeledik Dett Kis Kápolna római katolikus plébánia mátraverebélyi szentkúti zarándoklata. Augusztus 16-án vasárnap mátraverebélyi szentkúton dr. Udvardi György veszprémi érsek mutatja be az ünnepi szentmisét. Az utazáshoz fejenként 5000 forint hozzájárulást kérnek, érdeklődni és jelentkezni augusztus 15-ig lehet a zarándoklat2024@gmail.com e-mail címen. A zarándoklat lelkivezetője Kakuk Ferenc plébános lesz. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a Ciszterci templomban augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba érsek. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen lehet, vagy a Ciszterci templom sekrestyéjében. Az Egri Főegyházmegye területét érintő rendelkezésekről, hírekről és eseményekről a www.eger.egyházmegye.hu oldalon, valamint a szentistvánrádió.hu oldalon tájékozódhatnak. Kedves hallgatóink, egyházi híreket hallottak.
10: Reklám. Ünnepeljük együtt Szent István napját Rómában. Augusztus 20-a és 23-a között kedvezményes áron várjuk Rómába, a Szent István házba. Az első nap magyar nyelvű szentmise a Szent István ház kápolnájában. Augusztus 21-én reggel indulás a tengerre. Augusztus 22-én magyar idegenvezetés a Fórum Románumban. A 66 euró per fő per éj kedvezményes ár tartalmazza a szállást reggelivel, az idegenforgalmi adót és az úti költséget a tengerre oda és vissza. Bővebb információ a római Szent István ház elérhetőségein www.csssroma.katolikus.hu vagy a sich@katolikus.hu címen.
11: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
10: Augusztus 8-án várja az érdeklődőket Tiszabábolnán a Falunap, az elszármazottak találkozója. Reggel 8 órakor főzőversennyel kezdődik a program. 10 órától hálaadó szentmisét tartanak. 12 órától megemlékeznek a Hortobágyra hurcoltakról, majd emlékfát ültetnek a település lakói. 13 órától ebéd és színes műsorok következnek. 18 órától a Bakelit zenekar lép fel, majd 20 óra 30-tól Sipos F. Tamás lesz a sztár fellépő, 22 órától utcabál lesz. Egész nap gyermekprogramok várják a családokat. Várja vendégeit augusztus 8-án a Tiszató keleti kapuja Tiszabábolna.
12: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
13: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
12: Nem csak katolikusoknak.
13: keresztényélet.hu.
14: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenkiréka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
15: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecsként a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
16: Megjelent az új ember augusztus 2-ai száma, a Tartalomból, amikor Jézusról szól a rap. Interjú a közösségi médiában evangelizáló Manuel Sandes ferences szerzetessel. Nem csak diplomát, küldetést is kaptak. 1100 végzőst bocsájtott útjára a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Kara. Elindulunk a szeretet útján. Böjte Csaba ferences szerzetessel a Balatoni Csillagösvény missziós körúton. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
17: Reklámot hallottak.

0: Dicsérdessék a Jézus Krisztus!
1: A mai nap evangéliuma magyar nyelven következik.
2: Evangélium Szent Máté könyvéből. Amikor Heródes Antipász, a negyedes fejedelem meghallotta a Jézusról szóló híreket, azt mondta szolgáinak: ez Keresztelő János, ő támadt fel a halálból, azért van ilyen csodatevő ereje. Heródes ugyanis annak idején elfogadta Jánost, bilincsbe verette és börtönbe vetette Heródiás miatt, aki fivérének, Fülöpnek a felesége volt. János ugyanis figyelmeztette: nem szabad őt feleségül venned. Heródes emiatt ki akarta végeztetni Jánost, de félt a néptől, mert profitának tartották őt. Amikor Heródesnek születésnapja volt, Heródiás leánya a vendégek előtt táncolt. Ez nagyon megtetszett Heródesnek, ezért esküvel ígérte, hogy bármit is kér, megadja neki. A leány, mivel anyja már előre kioktatta, így szólt: add nekem egy tálon Keresztelő János fejét. Erre a király elszomorodott, de esküje és a jelenlévő vendégek miatt megparancsolta, hogy adják oda neki Keresztelő János fejét. Erre elküldvén lefejeztette Jánost a börtönben. Fejét elhozták egy tálon és odaadták a leánynak, ő meg elvitte anyjának. Akkor János tanítványai eljöttek, elvitték a holttestet és eltemették, majd felkeresték Jézust és mindezt hírül adták neki. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Az Úr küldött engem, hogy jövendőjek háza ellen és a város ellen is. Változtassátok meg életmódotokat és tetteiteket. Hallgassatok, uratok, Istenetek szavára, és akkor ő visszavonja sújtó kezét rólatok. A mi felelősségünk nagyobb, mint Jeremiásé és kortársaié, mert őrájuk nem volt az egész világ üdvössége rábízva. Nekünk azonban el kell vinnünk az örömhírt Babilonba, Ninivébe, s ha egy meghamisított evangéliumot adunk át nekik, ha elhallgatjuk Krisztus üzenetéből, ami esetleg irritálhatja a modern embert, akkor éppen azokat áruljuk el, azokat károsítjuk meg, akik öntudatlanul is várják az örömhírt. Szűz Mária szűzi foganása, a házasság előtti tiszta élet, az élet szentsége a fogantatás első pillanatától az élet utolsó pillanatáig, az örök kárhozat reális lehetősége, az Istentől rendelt végső emberi kategóriák tiszteletben tartása, csak a férfiakból álló papság a katolikus egyház tanításának olyan sarkalatos pontja, amelyekhez, ha ragaszkodik, rövid távon nem számíthat népszerűségre a finnyás ízlésű Európa részéről, a különböző vallásokból összegyűrt lelki elixírek és ezoterikus tanok piacán. Ám ha lead ezekből a hitünk alapjaihoz tartozó igazságokból, az eredmény kétszeresen negatív lesz. Az eddigi tapasztalatok alapján biztosan megjósolható, hogy nem térdek meg tömegek az egyházhoz, ellenkezőleg, látva gyöngességét és álhatatosságát, még inkább támadni fogják, ugyanakkor Krisztus tanításának, a hitletéteményeknek és az evangéliumi erkölcsöknek felhiggításával azokat is elbizonytalanítja és félrevezeti, akik eddig hűséges hívei voltak. Ne riasszon vissza Jeremiás elutasítása, sem Keresztelő János vértanúsága a mai evangéliumban attól, hogy mindig a teljes igazságot képviseljük, és a csorbítatlan evangéliumot hirdessük, melyet életünk odaadásával is kész vagyunk megpecsételni. Az egyháznak az új évezredben nincs más választása, mint hogy egyre jobban egyházá alakuljon radikális megtérések sorozatán keresztül. A mélyből kiindulva a felszínig, a külső megjelenési formákig át kell, hogy hassa Jézus Krisztus misztériuma, s ellentmondva a sátán különféle furfangos csábításainak, megalkuvás nélkül ragaszkodnia a tisztasághoz, az Atya szüntelen imádásához, és Jézus Krisztus szent keresztjéhez, a szegénységhez, a világ értékrendjéből való állandó exodushoz, mindezt az örökké valóság fényében, melyet a legnagyobb és legreálisabb valóságnak tart, dacára a legfrissebb vallásszociológiai felmérések adatainak. Ma Jeremiás egyházává kell alakulnunk, igazán azzá kell lennünk, amik már keresztségünk óta csirájában vagyunk, amivé Isten akarja tenni egyenként és közösségként is az ő szent népét.

0: Most a mai nap evangéliumát hallgathatják meg szlovák nyelven.
1: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša. Herodes dal sťať Jána. Jeho učeníci išli a oznámili to Ježišovi. V tom čase tetrarcha Herodes počul o Ježišovi a hovoril svojim dvoranom. To je Ján Krstiteľ. Vstal z mŕtvych a preto v ňom pôsobí zázračná moc. Herodes totiž Jána chytil, sputnal ho a vrhol do väzenia pre Herodiadu, manželku svojho brata Filipa, lebo mu Ján hovoril, nesmieš s ňou žiť. A chcel ho zabiť, bál sa však ľudu, lebo ho pokladali za proroka. No v deň Herodesových narodenín tancovala dcéra Herodiady v kruhu hostí a Herodesovi sa tak zapáčila, že jej pod prísahou slúbil dať všetko, čo si bude žiadať. Ona na návod svojej matky povedala, daj mi tu na mise hlavu Jána Krstiteľa. Král sa zarmútil, ale pre prísahu a kvôli spolustolujúcim rozkázal, aby jej ju dali. A tak dá Jána vo väzení sťať. I priniesli na mise jeho hlavu, odovzdali ju dievčaťu a ono ju zanieslo svojej matke. Tu prišli jeho učeníci, vzali jeho telo a pochovali ho. Potom išli a oznámili to Ježišovi. Počuli sme slovo Pánovo.
0: A mai nap evangéliumát roma nyelven hallgathatják meg a következő percekben.
2: Ande kodolo vrámio Herodes, sar štartoríga ko kraj, ašundas le Jézusecky sirma. Kado o boladári jankosi, pendas peske slugenge, o pretrezi sajlo, anda kadis jande leste kadi čudi mezour. O Herodes, kuti lavadas le jankos, ande sastri maravadas les, ha andai tömlöci súvadas les, anda peski práleski romni, andai heródiás, anda kodi, ke o janko dumadas les, ke nastiga vel kíri. Vikam laste mára vel les, ba darai laskataru narodo, ke profétos ke inkernas les. Pele heródes es korachagyi maskodjes pélaspe, ke la heródiás es kidei, kellas lezsénenge. Kade fajilas le Herodeseske, ke cola hasa hutildas lake, ke szokamlate mangel, kodo kothedel a lake. Kodi szarkájlak idei avrisi tjárdasla, kodi pendas. De mange pejek csáro, le boladári jankoszko séro. O kráj brigi szájlo, ba pepeski colach, haj pele zsénengi lazsav, poroncsi szárdas, keden lesz lake kothe. Télesi navadas lajankoszko séro, andei robia. Leszko séro, pejek csáro angle andre, haj kothe dine lesz lasake, kodipale kothe ingerdas lesz kaj peskidei. Atunci avi letar leszke sityarde, ingerde lesz, taj praho szárde lesz kot rúpo, pala kodi gele, haj pende szirma le Jézuseske.
0: A nap evangéliuma következik német nyelven.
3: Evangélium nach Matthäus. Der Tetrarch Herodes hörte, was man von Jesus erzählte. Er sagte zu seinem Gefolge, das ist Johannes der Täufer. Er ist von den Toten auferweckt worden, deshalb kann er solche Wunder tun. Herodes hatte nämlich Johannes festnehmen und in Ketten ins Gefängnis werfen lassen. Schuld daran waren Herodias, die Frau seines Bruders Philippus. Denn Johannes hatte zu Herodes gesagt, du hast nicht das Recht, sie zu heiraten. Der König wollte ihn deshalb töten lassen, fürchtete sich aber vor dem Volk, denn man hielt Johannes für einen Propheten. Als er der Geburtstag des Herodes gefeiert wurde, tanzte die Tochter der Herodias vor den Gästen. Und sie gefiel Herodes so sehr, dass er schwor, ihr alles zu geben, was sie sich wünschte. Da sagte sie auf Betreiben ihrer Mutter, »Lass mir auf eine Schale den Kopf Johannes des Täufers herbringen.« Der König wurde traurig, aber weil er vor allen Gästen geschworen hatte, befahl er, ihr den Kopf zu bringen. Er schickte eine Wache in das Gefängnis und ließ Johannes enthaupten. Man brachte den Kopf auf eine Schale und gab ihn dem Mädchen, und sie brachte ihn ihrer Mutter. Seine Jünger aber kamen holten den Leichnam und begruben ihn. Dann gingen sie zu Jesus und erzählten ihm alles. Wort des lebendigen Gottes.
4: Szentek, szentéletű emberek.
5: Liguri Szent Alfonz Mária, püspök egyháztanító. Marianellában született 1696. szeptember 27-én, 1781. augusztus 1-én halt meg, 91 évet élt. Régi nápolyi nemesi családból származott. 8 testvér között ő volt a legidősebb. Édesapja ellentengernagyként szolgált a nápolyi királyság flottájában. Fiát jogi pályára szánta. Alfonz alig 17 éves volt, amikor civil és egyházjogból doktorátust szerzett. Ügyvéd lett. Egymás után nyerte meg a rábízott pereket. 27 évesen elvállalta a gravénai herceg milliós értékekre menő perét a toszkánai nagyhercegséggel szemben, de a pert elvesztette. Belátta, hogy foglalkozásában néha igazságtalan ügyekkel is meg akarták bízni, ezért felhagyott ezzel a pályával, és 30 éves korában pap lett. Nápolyban kapott beosztást, belépett a világi papokból álló missziós társulatba, hitoktatott, a világiak képzését segítette, és egyszerű, világos szentbeszédeivel fölhívta magára a világ figyelmét. Súlyosan megbetegedett, és 36 évesen föl kellett hagynia a lelkipásztori munkával. Az Amalfi öböl fölött töltötte lábadozásának idejét. Itt figyelt fel a hegyi pásztorok és földművesek teljes lelki elhagyatottságára. Senki sem törődött velük. Ezért megmentésükre 1732-ben megalapította a redemptorista rendet. Más néven a megváltóról nevezett missziós papok társulatát. Egyetlen célja volt gondozni a szegény népréteget, mindenáron megszüntetni a lelki és vallási elmaradottságot. 1749-ben a pápa megerősítette rendjét. Pár évre rá rendje az akkori idők legnagyobb férfi szerzetes rendjévé fejlődött. Ebben nagy szerepe volt Hofbauer Szent Kelemennek is. A nők számára szemlélődő rendet alapított, amely redemptorisszák néven vált ismerté. Nagy gondot fordított szerzetesi életükre, lelki képzésükre. Azt akarta, hogy ne csak kitűnő szónokok legyenek, hanem jó gyóntatók is a szerzetesek. Ezért fogott hozzá egy alapos erkölcstan megírásához. Így alkotta meg az újkori erkölcsteológia klasszikus művét, amely magába foglalta az előző századok lelkipásztori gyakorlatait és ismereteit. Egymás után írta könyveit. Ezek a következők, amiket most megemlítek: az imádság erős fegyvere, a megélt Krisztus szerelem, az örökké valóság fényében való élet, Mária dicsősége, de a legszebb talán a látogatás a szentségi Jézusnál és Máriánál. Ezek csodálatosan szép elmélkedéseket, imádságokat tartalmaznak. Több mint 100 művet hagyott az utókorra. Erkölcstan című munkája mindmáig használatban van. Már öreg és beteg volt, amikor püspökké nevezték ki. Engedelmességből vállalta ezt a számára nehéz szolgálatot, és hűségesen el is végezte kötelességét 79 éves koráig. Ezután már csak szenvedés volt az élete. Amikor a liguri püspökség vezetése alól kérte fölmentését, a pápa ezt válaszolta: boldog vagyok, ha liguri püspöke a betegágyból is, de kormányozza egyházmegyéjét. Végül is fölmentést kapott, és visszatérhetett a redemptoristák közé, ahol sok harca és kísértése volt az ördöggel. Köszvénytől gyötört teste 1787-ben, 91 éves korában adta vissza lelkét teremtőjének. 16. Gergely pápa 1839-ben szentté avatta, 9. Pius pedig 1871-ben egyházdoktorrá nevezte ki. A gyóntatók és erkölcstanítók égi védnöke Liguri Szent Alfonz Mária. A Szent Misében így imádkozunk: Istenünk, te egyházadban mindig új példaképet állítasz elénk, akik megmutatják nekünk az erényes élet útját. Segíts testvéreink szolgálatában úgy követnünk Liguri Szent Alfonz püspököt, hogy egykor vele együtt a mennyei jutalomban is részesüljünk, Krisztus a mi Urunk által.
6: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Délidőben.
1: Kedves hallgatóink, ma augusztus 1-én Boglárka napja van. Szeretettel köszöntjük az ünnepelteket névnapjuk alkalmából, és sok boldogságot kívánunk nekik innen a Szent István Rádióból. Nézzük a névnap eredetét. Újabb keletű magyar néva Boglárka virágnévből, jelentése fémveretes, égköves, gyöngyös, zománcos, gombalakú építmény, illetve virágnév. Isten éltesse tehát a névnaposokat, és persze azokat is, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy másokból fontos nekik a mai dátum. A következő szám nekik szól.

nekem te nem. Csak az a nap vasárnap volt,

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, most pedig következzenek a napjeles eseményei a Szent István Rádió kalendáriumából. Augusztus 1-e az év 213. napja. Ez a nap a forint születésnapja. 1946. augusztus 1-én vezették be a magyar fizetőeszközt, a forintot a pengő helyett. Ma van az anyateljes táplálás világnapja, ezen a napon az anyateljes táplálás fontosságára hívják fel a figyelmet. 1291-ben három kanton szövetségéből jött létre Svájc, bár nemzetközileg csak 1648-ban ismerték el az országot, a svájciak e napon tartják nemzeti ünnepüket. Nézzük, kik születtek ezen a napon a történelem folyamán. Krisztus előtt 10-ben született Claudius római császár. 1802-ben született Fuss Vilmos, magyar vegyész, bányamérnök, a Bécsi Tudományos Akadémia tagja. 1819-ben született Herman Melville, író, a Moby Dick szerzője. 1885-ben látta meg a napvilágot Hevesi György, magyar származású Nobel-díjas kémikus. 1895-ben született Andrászki Gábor, magyar botanikus, paleobotanikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1904-ben született Bálint Sándor, magyar néprajzkutató. 1944-ben ezen a napon született Vajna András, magyar származású amerikai filmproducer. 1963-ban született Coolio, amerikai rapper, színész, producer. 1978-ban ezen a napon született Mező Mihály, magyar énekes, gitáros, zenész, a magna cum laude frontembere. Szintén 1978-ban született Szálinger Balázs, József Attila díjas magyar költő. 1979-ben született Jason Momoa, amerikai színész. Most nézzük, kik hunytak el augusztus első napján a történelem folyamán. 527-ben halt meg első Justinus bizánci császár. 1898-ban ezen a napon hunyt el Arany László költő, népmesegyűjtő, Arany János fia. 1911-ben halt meg Vértesi Arnold, magyar újságíró, lapszerkesztő, a Kisfaludi Társaság és a Petőfi Társaság rendes tagja. 1922-ben halt meg Bánki Donát, magyar mérnök, feltaláló. Korának egyik legnagyobb gépészmérnöke, a hidrogépek, kompresszorok és gőzturbinák szerkezettanának professzora. 1969-ben távozott közülünk Lőrinc Márton, magyar birkózó, olimpiai bajnok. 1988-ban hunyt el Bicskei Zoltán, magyar úszó, edző. 2005-ben hunyt el Kránic Lajos, Jászai Mari díjas magyar színész. Most nézzünk még néhány eseményt, amik a mai naphoz köthetők. 768-ban ezen a napon volt IV. István pápa megválasztása, 1658-ban első Lipót magyar királyt német-római császárrá koronázták. 1739-ben felszentelték a szegedi Szent Rozália kápolnát, 1866-ban megindult az első pesti lóvasút. 1941-ben ezen a napon megszűnt a Nyugat című irodalmi folyóirat. 1944-ben kirobbant a varsói felkelés, melynek célja a náci elnyomás megtörése volt. 1949-ben ezen a napon ellamosították a magyar színházakat. 1977-ben Romániában elkezdődött a zsilvölgyi bányász sztrájk. 2012. augusztus 1-én a Voyager 1 az első ember által készített tárgyként csillagközi térbe lépett. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Tizenhárom óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Délidőben.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Nosztalgiázzunk Laci atyával. Zenei időutazás a 60-as, 70-es évekbe.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját, a mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják, és szeretettel köszöntöm kedves stúdió vendégemet, állandó riportalanyomat, Nosztalgia zenei műsorunkban, valamint a műsor zenei szerkesztőjét is egy személyben, Széles László Lőrinci plébánost. Isten hozott kedves Laci atya rádiónk egri stúdiójában.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
5: Mindörökké, amen! Az M7-es együttes örök klasszikusával folytatjuk Nosztalgiázzunk Laci atyával című műsorunkat, amely dal nem lesz más, mint a Valaki áttáncolt az életemen című dal. Mi jut eszedbe erről a dalról, kedves Laci atya?
6: Az első érdekesség az, hogy 1972-ben készített erről felvételt a Magyar Rádió, és emlékeim szerint 4 évvel később jelent meg csupán lemezem. Tehát addig csak a Magyar Rádiónak volt róla felvétele. Nekem ez van meg, ez az eredeti Magyar Rádiós felvétel, hiszen így kértük ezt a kívánságműsorban annak idején. Megint egy olyan szöveg, amely kicsalja az ember szeméből a könnyet, és ismételten örök téma a szerelem, de annak az árny oldala a fájdalom is. Egy olyan fiúról szól a dal szövege, aki nagyon szeret egy lányt, de a lány elhagyta őt, és ami a lényeg, hogy a fiú nem esküszik bosszút, hanem próbálja mindezt feldolgozni. Hadd idézek a szövegéből, valaki áttáncolt az életemen, mi az, mit elmondhatnék róla? Gyűlölni kéne őt, de mégse teszem, emlékezem inkább a jóra. Csókjával érkezett a nyár, a földre perdült napsugár, sok ég felé törő nagy álom, és többé nem találom már. Valaki áttáncolt az életemen, pedig sok mindent tettem érte, van láthatatlan könny a két szememen, és mégis azt mondom, megérte. Vagyis a szövegből láthatjuk, hogy a fiú átélte a szerelem boldogságát, amelyet a mennyi atya adott ehhez az érzéshez nekünk, és erre gondolva tudja feldolgozni ezt a csalódását, ezt a fájdalmát, amit átélt.
5: Sokak számára példa

0: És lehet ez a sláger szöveg, hiszen kivétel nélkül tényleg csak a szerencsésebbek mondhatják el azt, hogy nem élnek át szerelmi csalódásokat, de aki átél szerelmi csalódást, annak lehet egyfajta iránymutató, útmutató ez a dal, hogyan és miként dolgozza fel a szerelmi csalódást.
1: Ahogy szoktad mondani, az életből vették a dal szövegét, nem a levegőbe lóg.
0: Meghallgatjuk akkor az M7-es együttes Valaki áttáncolt az életemen című dalát. Szóljon a felvétel 1972-ből.

0: Kedves Laci atya, romantikus, beállítottságú embernek tartom magam, ezért a most következő dal címe akár a jelszavam is lehetne, mert hogy egészen pontosan a Bergendi együttes Jelszó Love, szeretet című dala szól. Nekem nagyon tetszik ez a cím.
1: A dalt is ismered egyébként?
0: Egyébként ismerem, igen, és örülök, hogy beleszerkesztetted a mai adásba, mert hogy olyan jó lesz újra meghallgatni.
1: Valóban a legnagyobb sikereik közé tartozott ez a felvétel, és nagyon-nagyon sokat mondó szöveggel rendelkezik. A szeretetről szól, hogy a szeretet mi mindenre megoldás az életünkben. Hadd idézem a szövegét, hiszen ez önmagáért beszél. Ha elment messze a kedvesed, és elrontotta a kedvedet, mondd love. Ha egyszer mégis visszajön, s a szerelem újra rád köszön, mondd love. Hogy színesnek lásd a színeket, és ízesnek érezd az ízeket, mondd love. Hogy eltompuljon a fájdalom, mosoly fakadjon az arcokon, mondd love. Kutathatod a nyelveket, a legszebb szó úgy is ez lehet, míg könnyeket hozott a gyűlölet, a szerelem sok kis gyermeket. Tőle kaptuk az életet, s így nélküle élni nem lehet. Hogy előzzük végre az éjszakát, mondjuk együtt a szeretet jelszavát, hogy ne bántsanak az emberek, és kezet nyújtsanak ököl helyett, mondd love. Hogy virág teremjen vér helyett, és ne szóljanak a fegyverek, mondd love.
0: Most is aktuális a dal szövege.
1: Igen, és azt hiszem, hogy amíg háború van a világban, gyűlöd, ez a dal mindig így érvényes lesz.
0: Meghallgatjuk, hogy hogyan is énekli el Demjén Ferenc a Jelszó Love, szeretet című dalt, természetesen a Bergendi együttes kíséretében. Az 1972-es évet idézzük ezzel a dallal.

0: Az Express együttes is a kedvenceim közé tartozik, úgyhogy nagyon örülök, hogy ismételten az Express együttes egyik dalát is meghallgatjuk, amelynek címe Babérfa. Különleges már a cím is.
1: Nem csak a cím, a dal is. Megint Böbe idézem a szavaidat. Rádió történeti pillanat következik. Az én kérésemre hangzott el ez a dal a Petőfi Rádió Kívánság műsorában anno, onnan rögzítettem, és gyerekkorom óta ezt sem hallottam egyszer sem. Bevallom, nem emlékszem arra, hogy mi volt az az ok, ami alapján eszembe jutott ez a felvétel. Valami babér kapcsán, de lényeg az, hogy beugrott a címe, és így fordultam a Kívánság műsorhoz. A dal szövege az életből vett. Szoktuk mondani, hogy learatjuk a babért, vagyis, hogy dicsőséget szerzünk magunknak, vagy másoktól kapunk dicsőséget. A dal egy olyan fiúról szól, aki magának akar dicsőséget, önmagát dicsőíti, amiről szoktuk emlegetni, hogy nem egészen helyes. Ezt alátámasztva hadd idézzem a szövegét, humoros és nagyon aranyos, így hangzik. Van egy jó barátom, költői lélek, mindig dicsőre várt. Babér koszorút is érdemelt volna, így szédítette önmagát. Rímtelen verseit egyre csak írta, de nem figyelt fel rá a nagyvilág. Épp ezért gondolta ültet magának egy gyorsan termő babérfát. Nem terem babér, a babérfán néked, jobb, ha más csodára vársz. Ilyen fáról még senki sem hallott, ne hidd azt, hogy rátalálsz. Hát azt hiszem, hogy ehhez nincs mit hozzátenni, ez a szöveg is önmagáért beszél, és az érdekesség, hogy nem Solymostón énekli a dalt, hanem azt hiszem, hogy az egyik szerzője. Úgy tudom, hogy ugyanaz az előadó énekes, aki a Ne félj semmit című dalokat is énekelte. Ezt persze most csak emlékként mondom, de figyeljék meg a kedves hallgatók, hogy milyen pazar ez a dal is.
0: Nincs mit hozzáfűzni, hozzátenni, de annyit még hozzá kell fűznünk, hogy meghallgatjuk most ezt a dalt. Szóljon az Express együttes Babérfa című dala 1970-ből.

0: Az Apostol együttes örök klasszikusát hallgatjuk meg hamarosan a folytatásban. Szívemre teszem a kezem, kedves Laci atya, és nekem emlékeim között, amire vissza tudok emlékezni, ez a dal a legislegelső kedvencem az Apostol együttestől. Az a bizonyos Okosabban kéne élni, annyit mondhatok című dal, amelynek olyan jó a szövege és olyan jó a dallama, nem lehet megunni. Ez is egy olyan dal, amelyet nem lehet megunni. Jó hírrel szolgálatunk a kedves hallgatóknak, hamarosan meghallgatjuk a dalt, de csak is a kis ismertető szöveg után. Mi jut eszedbe erről a dalról?
1: A szövegéből hadd ne idézzek semmit. Ez annyira közismert és olyan óriási sláger, hogy azt hiszem, hogy a kedves hallgatók már most azonnal együtt fogják énekelni az énekessel. Ha jól tudom, ez már az újjá alakult Apostol együttestől való, tehát nem a kezdeti korszakából.
0: De nem Meződi József Fater énekli a szöveget.
1: Nem.
0: Legalábbis, mert hogy már mostanában az Apostol együttes énekese ő, de ez a dal még nem az ő jellegzetes hangjával együtt vált slágerré.
1: A dal azért így is önmagáért beszél, megállja a helyét, és egy olyan emlék jutott erről eszembe, szintén általános iskolás koromban. Akkor voltam 7. osztályos, és édesanyámmal megint csak a nyári szünidőben a termelő szövetkezetben dolgoztunk, így szintén málna szedésben. Kora reggel mentünk, és már szépen sütött a nap, melegedett az idő, de én hallgattam a Petőfi Rádió hajnaltól reggelig tartó zenés műsorát, ami mindig 5 órakor kezdődött és 8-ig tartott. Arra is emlékszem, hogy Földi Otto volt a műsorvezető, ő már a más világon van azóta, és mikor ezt a dalt lejátszották, ő így konferálta be: kedves hallgatók, egy olyan dal következik, amelynek a szövegét ajánlom mindenkinek a figyelmébe, és csak annyit tudok mondani mindehez önöknek, hogy okosabban kéne élni. És jól emlékszem, hogy édesanyám csak ennyit mondott rá. Ezt nagyon könnyű mondani a jó hűvös stúdióból. Bevallom, jót nevettem, de ez az emlék mindig eszembe jut, hogyha ezt a dalt meghallom. Azóta is nekem is az egyik kedvencem, mindig örömmel hallgatom, ha ezt valahol meghallom.
0: És most örülhetsz, kedves Laci atya, mert meghallgatjuk az Apostol együttes Okosabban kéne élni című dalát itt a Szent István Rádióban. 1974-ből szól a felvétel.

0: A Neoton együttes B-karok című dalával folytatjuk nosztalgia zenei időutazásunkat. Ha már rock és B-karok, jól gondolom én azt, hogy egy vidám dal következik hamarosan?
1: Hadd mondjam el be, mind a mellett, amit mondtál, hogy ez teljesen így van. Kifejezetten neked akartam ezzel a dallal kedveskedni, ugyanis, majd ha meghallod, észreveheted, hogy a ritmusa teljes egészében az 1950-es évek rock'n'rolla.
0: Akkor nekem ez biztos fog tetszeni.
1: Igen, én erre bevallom, már nem emlékeztem, az emlékeimben nem élt ott. Többször szóltam arról, hogy a Tószegi állomás helyemen a negyedik falomban, Tiszavárkony szőlőkben egy családi háznál miséztem. Hadd mondjam el, hogy Böbőjékkel jártunk már ott, készítettek riportot. A házaspárnál a férja Csaba szólógitáros volt a 60-os, 70-es években.
0: Őt is gyakran emlegetjük a műsorban.
1: Nem ok nélkül, és nem tudom mi apropó volt, ami által neki ez eszébe jutott, de egy mise után, ahogy természetesen beszélgettünk a könnyűzenéről, a Csaba mondta, hogy emlékszel még a Neotontól a B-karokra? Mire én, hú Csabi, de jó, hogy mondod, ez nekem már nem jutott volna eszembe. Már is lépek a rádió felé, és elmondhatom, hogy a 24. órában történt, hogy ezt a dalt meg tudtam szerezni, míg a helyezésem előtt, tehát 2012-ben helyeztek el Tószegről, és abban az évben szűntek meg a Petőfi Rádión a ragyogó könnyűzenei műsorok.
0: Akkor még megmentetted az értéket.
1: Igen, még utolsó kívánság műsorok valamelyik évben ezt nekem leadták, ahonnan tudtam rögzíteni. Tehát a 24. órában született meg a gyűjteményemben. A szövege is nagyon aranyos, hadd idézzem, egy része. Tegnap oly vidám volt az éjszakám, másnak én sem hinném el talán. Rockot játszottunk a színpadon, s a zongorára felugrott egy béka. Pislogva körbe-körbe nézett. Ritmus vert lába, s szeme a mikrofonra tévedt. Sikított egy lány, megijedt talán, mert a béka ott ült a zongorán. És a furcsa hangra felfigyelt, és attól kezdve nem pihent a lába. A zöld kis béka táncra perdült, énekelt hozzá, valódi béka koncert készült. Hadd ne folytassam, ehhez jön az 50-es évekbeli rock and roll ritmus, ami a dal nagyságát ez a kettő, a szöveg és ez a ritmus együttesen adja.
0: Hallgassuk akkor ennyi információ után most a Neoton együttes B-karok című dalát. 1975-ből szól a felvétel.

0: A Corvina együttes hamarosan egy 1000 éves bohócról énekel nekünk, de hogy egészen pontosan kiről és miről, azt most elárulod nekünk te, kedves Laci atya.
1: Egy olyan bohócról szól a dal, aki 1000 évvel ezelőtt élt. Emlékem, hogy egy idős templomba járó nénit kértem meg a tószegi állomás helyemen, hogy a nevemben kérje ezt a felvételt. Meg is tette készséggel, le is adták a hétfői kívánságműsorban, és nagyon jól emlékszem, hogy amikor a következő alkalommal összefutottam a nénivel, akkor a következőt mondta. Atya, szívesen teljesítettem a kérését, de ez a dal engem valahogy nem nagyon hatott meg, de ha ez magának tetszik, hát akkor örömmel teljesítettem, legyen meg a gyűjteményében. Így is történt, hadd idézek a szövegéből. 1000 éve élt egy bohóc, igen olyan rég, egy igazi várban, egy csodavilágban. 1000 éve jókedve volt, igen akkor nevettek rajta 100-an, az igazi várban. Nevetése sok fájdalmat takart, sohasem tehette azt, mit akart. Azt hitték, hogy jó a kedve, mert ha szíve fájt, nevetve sírt. Aki látta, nem tudta még azt, hogy miért is él egy nevető ember oly szomorú szívvel. 1000 éve rossz sorsa volt, az egészet látom már te is érted, ha róla mesélek. Ilyen ember ma is oly sok akad, mi is tudjuk, sírni sosem szabad. 1000 éves tréfamester, ma már értjük, miért nevettél. Hadd ne folytassam. A dal szövegéből kitűnik, hogy a bohóc, ha fájdalma volt is lelki fájdalma, akkor is hivatásának tekintette, hogy az embereket megnevettesse, és nekik örömet szerezzen. Ez nagyon nehéz úgy, hogyha az ember szívében valamiféle fájdalom van, de erre mondta nekem egyszer egy templomba járó néni, hogy nálunk papoknál is érvényes ez, hogy ha valami ünnepi szentmisét végzünk, vagy esketünk, bármilyen fájdalmunk is lehet, ebből nem szabad, hogy a hívek bármit is észrevegyenek, hiszen nekik ez egy ünnep, ünnepi a szentmise, és nem lehet az, hogy mi az ünneplésüket elrontjuk. Nagyon nehéz, hiszen a pap is ember, de a Jóisten segítségével képes lehet erre az ember.
0: És amíg hallgattalak, kedves Laci, hogy azon gondolkodtam, hogy te valóban egy fantasztikus emlékező képességgel megáldott ember vagy, és emlékező képességgel rendelkezel, igaza volt annak a paptársadnak, meg a kedves ismerősödnek, aki azt mondta, hogy hódolata az emlékező tehetséged előtt,
1: az őrületed előtt,
0: hát fogalmazzuk akkor így szó szerint, de én azt mondom, hogy az emlékező tehetséged előtt, mert hogy még arra is precízen emlékszel, hogy a hétfői kívánságműsor, a csütörtöki adás, a keddi adás, a szerdai adás, szóval ehhez valóban nem akármilyen emlékező tehetség szükséges.
1: Hadd mondjam el, kedves bőben neked és a hallgatóknak is, hogy ezek spontán jönnek. Tehát amikor én otthon nekülök és pihenésképpen összeszedem a dalokat, akkor is sok emlék eszembe jut. A másik alkalom erre itt a stúdió, amikor a nagyon ügyes műsorvezető feltesz nekem egy-egy kérdést, és ezzel kapcsolatosan beugrik valami az emlékeimből. Kérdezték már, hogy mi alapján szedem össze a dalokat. Elmegyettem nekik a kollégának, aki mondta, hogy hódolatom az őrületed előtt, hogy ha valami téma megszületik bennem, akkor nagyon sok dal már rögtön fejből beugrik, hogy mi az, ami ebbe a műsorba, ebbe a témakörbe passzol. Nem okoz nagy gondot, hogy ezeket összeszedjem, hiszen utána már otthon könnyen meg is találom őket a gyűjteménybe, és hogy mondani szokták már, készre keresek, nem kell tapogatóznom.
0: Nem okoz nagy gondot, hiszen jól ismered ezeket a dalokat.
1: Erre hadd mondjam azt, hogy emlegettem egy kollégának, hogy mi lesz ezzel a gyűjteményemmel, és azt mondtam neki, hogy ha ezt én valakire ráhagynám, csak olyan valaki tudna ezzel valamit kezdeni, aki ezeket a zenéket ismer is. Valóban, mert így cím alapján ezek nem sokat mondanak, hanem ha az ember meghallgatja és felfigyel egy dalban az értékre, akkor döbben rá, hogy milyen jó, hogy ezeket átmentettük az utókornak.
0: Akár 1000 év múlva is éljenek ezek a dalok, mint ahogy most meghallgatjuk az 1000 éves bohóc című felvételt, a Corvina együttes dala szól 1974-ből.

0: Hamarosan Pályer András, vagy más néven Pályer öcsi énekel nekünk, úgy örülök neki, mert én nagyon szeretem Pályer Andrást is, és örülök, hogy beleszerkesztetted az ő egyik felvételét is adásunkba, kedves Laci atyám. Dalának címe: Falu végén kiskunyhóban láttam meg a napvilágot. Mit lehet tudnunk erről a dalról?
1: Nagyon örülök, Böbe, hogy ilyen tökéletesen mondtad el a dal címét, ugyanis az eredeti stúdiófelvételnek ez volt a címe: Falu végén kiskunyhóban láttam meg a napvilágot, de valahogy mégis úgy terjedt el a közgondolkodásban, és így szerepel a különböző lemezeken is, hogy Falu végén kiskunyhóban láttam meg a világot. Ezt a dalt azért vettem ide, mert a Pannonia együttes kíséri, és ezzel a dallal majd témát szeretnék váltani, ezt követően más téma alapján fogunk majd válogatni. De ezt a sorozatot, ezt a témát ezzel a dallal szeretném zárni, egyrészt, mert a Pannonia együttestől már nincs több felvételem, amik voltak, mindet meghallgattuk, ez a felvétel pedig Pályer öcsitől a nagy-nagy kedvenceim közé tartozik olyannyira, hogy gyerekkoromban mindig énekeltem a dalnak ezt a szöveg részletét, hogy ezért aztán nagyon ritkán nyitogatom a bicskám. Ezt már emlékszem 4-5 éves koromban is énekeltem, és sokszor csodálkozva néztek rám a felnőttek. Hadd idézzem a dal szövegét: Falu végén kiskunyhóban láttam meg a világot. Erdőt látni, mezőn járni azóta is imádok. Mikor lesz már, alig várom, eszem iszom, dínom, dánom, de most már csak nagyon ritkán nyitogatom a bicskám. Falu végén kiskunyhóban láttam meg a világot. Bárcsak tudnám, mit csinálnak arra most a leányok. Írni kéne jó anyámnak, leutaznék egy vasárnap, várjunk csak, hisz sok a dolgom, talán később megírom. Itt élek a kőkockákon, szürke falak mindenütt. Bisztró mélyén iszom néha titkon egy kis kék nyelűt. Falu végén kiskunyhóban, gondolatban ott vagyok. Elhagytam a régi tájat, s régi énem elhagyott. Két világ közt tétovázva élek, s nincs ki rám vigyázna, sokszor ezért rossz a kedvem, s nem találom a helyem. Azt hiszem, hogy önmagáért beszél a szövege is. S figyeljék meg a kedves hallgatók, hogy milyen pazar lesz a zenei kíséret a Pannonia együttes révén ehhez a felvételhez. Azt hiszem, hogy ehhez nem kell mit hozzátennem. Ha ezt a dalt meghallom, akkor azt szoktam tenni, hogy leteszek mindent a kezemből, kibírom azt a durva 3 percet, ameddig a felvétel tart, és Pályer Andrással, vagy ahogy Böve említette, népszerű nevén Pályer öcsivel, én is együtt éneklem.
0: Kedves Laci atya, akkor arra biztatlak, hogy amikor adásba kerül ez a felvétel, és meghallgatod az adásban, akkor tegyél le mindent a kezedből, és énekeld újra együtt Pályer Andrással és a Pannonia együttessel a Falu végén kiskunyhóban láttam meg a napvilágot című dalt, amelyet most meghallgatunk itt a Szent István Rádióban. A dallal az 1968-as évet idézzük.

0: kedves hallgatóink, ezzel mai nosztalgia zenei időutazásunk végéhez értünk. Köszönöm szépen Szédes László Lőrinci plébánosnak, hogy ezúttal is utitársam volt, és nagyon jó zenéket válogatott nekünk. Köszönöm szépen az ő munkáját, csak úgy, mint a technikai munkatárs Bilincsik Márton segítségét is.
1: Mielőtt elköszönjük a kedves hallgatóktól, még annyit ehhez hadd tegyek hozzá, hogy a műsorokban nyilván csak olyan zenéket hallhatunk, amelyek megvannak a gyűjteményemben, magyarán ebből a listából tudunk válogatni.
0: Köszönöm szépen neked a zenei időutazást, és köszönöm szépen a kedves hallgatók megtisztelő figyelmét. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallották. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánunk Önöknek, a viszont hallásra!

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A paksi atomerőmű teljes leállítására várhatóan korábban, akár már a hétvégén sor kerülhet, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, tovább csökkent a Duna vízszintje, ezért az esti és hajnali órákban újabb leállítást hajtottak végre az erőmű mérnökei Pakson. Jelenleg már csak 480 megawatt az erőmű teljesítménye a normál 2000 megawatthoz képest. Elmondta azt is, hogy a magyarországi villamosenergia rendszer erőművi teljesítményének jelentős csökkentése miatt a Magyar Villamosenergiaipari Átvételi Rendszer Irányító életbe léptette a rendszer jelentős zavara esetére kialakított protokollt. A rendkívüli helyzet azonnali döntéseket és összehangolt kormányzati fellépést követel. A feladatunk egyértelmű, megvédeni az emberek biztonságát, fenntartani az ország energia- és ivóvízellátását, és minden szükséges intézkedést időben meghozni, fogalmazott a miniszterelnök. Egyelőre nem fenyeget ökológiai katasztrófával, hogy a csapadékhiány és a nagy meleg miatt rekord alacsony a folyók vízszintje, mondta az élőkörnyezetért felelős miniszter. Gajdos László felidézte, hogy a Duna apadása miatt a lakosságot sokkal nehezebb kiszolgálni ivóvízzel, van, ahol 30%-kal kevesebb vizet tudnak termelni a szolgáltatók. Hozzátette ugyanakkor, örül annak, hogy ökológiai katasztrófáról még nem kell beszélni, mert egyelőre biztosítottak a vizes élőhelyek a Dunánál és a Tisza környékén egyaránt. Reméljük, hogy mire baj lenne, megérkezik az eső, fogalmazott. Azt is elmondta, hogy a Duna rekord alacsony vízállása mindenkitől fokozott odafigyelést igényel. Ezért arra kérte a lakosságot, hogy a következő időszakban mindenki takarékoskodjon a vízzel. Lehetőség szerint mellőzze a kertek locsolását, az automosást és minden olyan vízhasználatot, amely nem feltétlenül szükséges. Elindult a pótfelvételi eljárás. Augusztus 7-én éjfélig lehet jelentkezni a szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre. Pótfelvételire azok jelentkezhetnek, akiket a július 23-án zárult általános eljárásban egyetlen általuk megjelölt képzésre sem vettek fel, vagy idén nem jelentkeztek a felsőoktatásba, közölte az oktatási hivatal. A pótfelvételi ponthatárait augusztus végén hirdetti ki a hivatal, áll a közleményben. Tájékoztatásuk szerint idén is több mint 40 egyetem és főiskola hirdett pótfelvételi, alap, mester, valamint osztatlan képzéseket és felsőoktatási szakképzéseket. A pótfelvételi eljárásban egy felsőoktatási intézmény egyetlen képzésére lehet jelentkezni, a felvi.hu honlapról elérhető e-felvételiben augusztus 7-én éjfélig. Az előzetes adatok szerint 2026. júniusában 5790 gyermek született, és 9167 ember hunyt el. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 2,6, a halálozásoké pedig 3,1%-kal csökkent, a házasságkötéseké pedig 8,9%-kal nőtt, közölte a statisztikai hivatal. Az adatok szerint január és június között 34.312 gyermek jött világra, 2%-kal 703-mal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. Ebben az időszakban 62.330-an hunytak el, még 4,1%-kal 2679-el kevesebben az egy évvel korábbinál. A születések és a halálozások egyenlegeként a természetes fogyás január és június között 28.018 fő volt, 6,6%-kal kevesebb az előző évi 29.994 főnél. Sport. A Magyar Labdarúgó Szövetség az energiatakarékosság érdekében módosítja a bajnoki mérkőzések kezdési időpontjait. Az MLS tájékoztatója kiemeli, a rendkívüli időjárási helyzetre, valamint az ennek következtében várható energiaellátási nehézségekre tekintettel a szervezet azonnali hatállyal intézkedéseket vezet be az energiafelhasználás csökkentése érdekében. Az MLS döntése értelmében mától határozatlan ideig valamennyi NB1-es, NB2-es és NB3-as bajnoki mérkőzés olyan időpontban kezdődik, amely az energiafogyasztást jelentősen mérsékli, különös tekintettel a villanyvilágítás használatának elkerülésére. A legkésőbbi időpont, amikor mérkőzés villanyfény nélkül rendezhető, 17 óra 30 perc áll a közleményben. Végül az időjárásról. Napos időre van kilátás, kevés gomoly és fátyol felhővel. Csapadék nem lesz. Legfeljebb az északnyugati határszélre sodródhat be egy-egy zápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 36 és 39 fok között alakul. Késő estére 23 és 31 fok közé hűl le a levegő. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.

0: kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: A paksi atomerőmű teljes leállítására várhatóan korábban, akár már a hétvégén sor kerülhet, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, tovább csökkent a Duna vízszintje, ezért az esti és hajnali órákban újabb leállítást hajtottak végre az erőmű mérnökei Pakson. Jelenleg már csak 480 megawatt az erőmű teljesítménye a normál 2000 megawatthoz képest. Elmondta azt is, hogy a magyarországi villamosenergia rendszer erőművi teljesítményének jelentős csökkentése miatt a Magyar Villamosenergiaipari Átvételi Rendszer Irányító életbe léptette a rendszer jelentős zavara esetére kialakított protokollt. A rendkívüli helyzet azonnali döntéseket és összehangolt kormányzati fellépést követel. A feladatunk egyértelmű, megvédeni az emberek biztonságát, fenntartani az ország energia- és ivóvízellátását, és minden szükséges intézkedést időben meghozni, fogalmazott a miniszterelnök. Egyelőre nem fenyeget ökológiai katasztrófával, hogy a csapadékhiány és a nagy meleg miatt rekord alacsony a folyók vízszintje, mondta az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László felidézte, hogy a Duna apadása miatt a lakosságot sokkal nehezebb kiszolgálni ivóvízzel, van, ahol 30%-kal kevesebb vizet tudnak termelni a szolgáltatók. Hozzátette ugyanakkor, örül annak, hogy ökológiai katasztrófáról még nem kell beszélni, mert egyelőre biztosítottak a vizes élőhelyek a Dunánál és a Tisza környékén egyaránt. Reméljük, hogy mire baj lenne, megérkezik az eső, fogalmazott. Azt is elmondta, hogy a Duna rekord alacsony vízállása mindenkitől fokozott odafigyelést igényel. Ezért arra kérte a lakosságot, hogy a következő időszakban mindenki takarékoskodjon a vízzel. Lehetőség szerint mellőzze a kertek locsolását, az automosást és minden olyan vízhasználatot, amely nem feltétlenül szükséges. Elindult a pótfelvételi eljárás. Augusztus 7-én éjfélig lehet jelentkezni a szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre. Pótfelvételire azok jelentkezhetnek, akiket a július 23-án zárult általános eljárásban egyetlen általuk megjelölt képzésre sem vettek fel, vagy idén nem jelentkeztek a felsőoktatásba, közölte az oktatási hivatal. A pótfelvételi ponthatárait augusztus végén hirdetti ki a hivatal, áll a közleményben. Tájékoztatásuk szerint idén is több mint 40 egyetem és főiskola hirdett pótfelvételi, alap, mester, valamint osztatlan képzéseket és felsőoktatási szakképzéseket. A pótfelvételi eljárásban egy felsőoktatási intézmény egyetlen képzésére lehet jelentkezni, a felvi.hu honlapról elérhető e-felvételiben augusztus 7-én éjfélig. Az előzetes adatok szerint 2026. júniusában 5790 gyermek született, és 9167 ember hunyt el. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 2,6, a halálozásoké pedig 3,1%-kal csökkent, a házasságkötéseké pedig 8,9%-kal nőtt, közölte a statisztikai hivatal.

0: Az adatok szerint január és június között 34.312 gyermek jött világra, 2%-kal, 703-mal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. Ebben az időszakban 62.330-an hunytak el, még 4,1%-kal, 2679-el kevesebben az egy évvel korábbinál. A születések és a halálozások egyenlegeként a természetes fogyás január és június között 28.018 fő volt, 6,6%-kal kevesebb az előző évi 29.994 főnél. Sport. A Magyar Labdarúgó Szövetség az energiatakarékosság érdekében módosítja a bajnoki mérkőzések kezdési időpontjait. Az MLS tájékoztatója kiemeli, a rendkívüli időjárási helyzetre, valamint az ennek következtében várható energiaellátási nehézségekre tekintettel a szervezet azonnali hatállyal intézkedéseket vezet be az energiafelhasználás csökkentése érdekében. Az MLS döntése értelmében mától határozatlan ideig valamennyi NB1-es, NB2-es és NB3-as bajnoki mérkőzés olyan időpontban kezdődik, amely az energiafogyasztást jelentősen mérsékli, különös tekintettel a villanyvilágítás használatának elkerülésére. A legkésőbbi időpont, amikor mérkőzés villanyfény nélkül rendezhető, 17 óra 30 perc áll a közleményben. Végül az időjárásról. Napos időre van kilátás, kevés gomoly és fátyol felhővel. Csapadék nem lesz. Legfeljebb az északnyugati határszélre sodródhat be egy-egy zápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 36 és 39 fok között alakul. Késő estére 23 és 31 fok közé hűl a levegő. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
1: Reklám. Verdi requiemje az Egri Bazilikában. Augusztus 21-én pénteken 18 órai kezdett el Giuseppe Verdi requiem miséje, a Nemzetközi Ifjúsági Kórus Találkozó kórusa és az Era Nova zenekar előadásában csendül fel az Egri Bazilikában. A 11 különböző nemzetből érkező előadók egy héten át együtt éltek és dolgoztak a németországi Baden-Württemberg tartomány Ifjú Zenészek Állami Akadémiáján, hogy közös munkájuk eredményeként Verdi requiemjét mutassák be egy nemzetközi koncertturné keretében, amelynek augusztus 21-i helyszíne az Egri Bazilika lesz. Az előadásra a belépőjegyek megvásárolhatók a jegy.hu oldalon. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2016@gmail.com e-mail címen vagy a ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
2: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
1: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak.
4: A hét évfordulója. Az idei esztendő különleges évfordulót hozott az Egyesült Államok történetében. 250 évvel ezelőtt, 1776. július 4-én fogadták el a függetlenségi nyilatkozatot, amely megszületésének pillanatát jelenti annak az államnak, amely azóta a világ egyik legmeghatározóbb politikai, gazdasági és katonai hatalmává vált. De hogyan jutottak el az észak-amerikai brit gyarmatok a függetlenségi háborúig? Milyen eszmék formálták az új állam alkotmányát, és miként vált az Egyesült Államok a világ egyik meghatározó hatalmává? A következő percekben dr. Kis Lászlónak, az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nyugalmazott egykori tanszékvezető történészének előadásából hallhatnak részletet, amely átfogó képet ad az Amerikai Egyesült Államok megszületésének történelmi hátteréről, a függetlenségi küzdelem legfontosabb eseményeiről és az alapító atyák örökségéről.
5: 1763 után az amerikai forradalom időszakáról van már szó, az amerikai történetírás amerikai forradalomnak nevezi azt az esemény sorozatot, ami 1763-65 táján kezdődik, és a függetlenségi háború végéig, illetve a ma is létező alkotmány kibocsátásáig tartott. És ez az az időszak is, amikor az Egyesült Államok nagyjából meg fog születni. Miért olyan fontos fordulópont ez az 1763-as évszám? Hát azért, mert Anglia túl van egy nagyon költséges 7 éves háborún Európában, ami Észak-Amerikában Francia és Indián háború néven ismeretes. Anglia ugyan megszerezte a franciáktól az összes észak-amerikai gyarmatukat, Kanadától le Louisianáig, viszont hatalmas volt az államadósság. Ezt valahonnan pótolni kellett, finanszírozni kellett, és ezért döntöttek úgy, hogy a korábban meghozott tiltó törvényeknek most már határozottan érvényt szereznek, és újabb tiltó törvényeket is hoznak. Így is lett. Melyek voltak a legfájóbb 1763 után hozott törvények? Ott volt még ebben az évben a proklamációs törvény, amely megtiltotta a telepeseknek, hogy az Appalachian-hegységen túlra nyugat felé vándorolhassanak, indián veszélyre hivatkozva. Sokan már úton voltak, sokan már ott voltak, sokan készülődtek, sok embernek fájt ez nagyon. 1764-ben a Sugar Act, a cukortörvény, ami a rummal folytatott csempész kereskedelemre kíván csapást mérni, nemigen sikerült. De ami tényleg kezdte kiverni a biztosítékot, ez az 1765-ös bélyegtörvény. Okmány bélyeget, illeték bélyeget kellett fizetni minden újság, minden jogi és kereskedelmi dokumentum után. Adásvételi szerződés után, házassági szerződés után, halotti anyakönyv után, játékkártyákra, kockákra, mindenre kivetették. No, ez azért csapta ki a biztosítékot, mert ez már nagyon sok embert érintett, és közvetlenül érintett. Nagy tiltakozás bontakozott ki, röpiratok, zavargások, bojkott mozgalom kezdődik. Ellenállói csoportok szerveződnek, ezek közül a legismertebb a Szabadság fiai néven ismert társaság, fiatalokból álló társaság, nekik oroszlán részük lesz a bosztoni tea délután idézőjeles lebonyolításában, és még ebben az évben New Yorkban összeült a bélyegtörvénykongresszus. Látják, ez már az összefogás az egyesülés útján egy nagyon fontos lépés, nagyon fontos állomás volt. A bélyegtörvénykongresszus álláspontja nagyon kompromisszumos volt, és még kb. 10 évig mindenfajta hivatalos gyarmati álláspont kompromisszumos marad. Hűségesküdtettek a királynak, viszont tagadták a londoni parlament adóztatási jogát, adókivetési jogát. És kijelentették, hogy a gyarmatok csak a saját beleegyezésükkel adóztathatók meg. És megszületik a leghíresebb jelszó. Nincs adózás képviselet nélkül. Addig nem fizetünk adót, amíg nincs képviseletünk a londoni parlamentben. Tudták, hogy ez a távolság miatt lehetetlen. Tehát addig nem fizetünk adót, amíg bennünket is nem kérdeznek meg a minket érintő londoni döntésekkel kapcsolatban. És egy erősödő társadalmi tiltakozás, társadalmi ellenállási mozgalom széleseret bontakozott ki. Nos, meghátrál az angol vezetés, 1770 áprilisában a TEA törvény, a TEA vám kivételével minden vámot illetéket visszavontak, 3 év nyugalom következett, a gyarmatok népe csempészet holland teát fogyasztott, ezt pedig a csőd szélére juttatta az angol kelet-indiai társaságot. Időközben a londoni vezetés is bekeményítette, hogy ma mondanánk, és 1773-ban, hogy mutassa a határozottságát, kibocsátotta a TEA törvényt. Ez kereskedelmi monopóliumot biztosított a kelet-indiai társaságnak. Csak ők szállíthattak, forgalmazhattak teát. És egyenes úton halad a feszültség a bostoni TEA délután felé. Ez az esemény 1773. december 16-án tekinthető a függetlenségi háború úgynevezett békés szakasza kezdetének, amikor még jó néhány hónapig nem dörögtek a fegyverek. A bostoni TEA délutánról még el kell mondanom annyit, utaltam is rá, hogy a szabadság fiai, 50 indiánnak magát álcázó fiatalember, a bostoni öbölben horgonyzó kelet-indiai társaság hajóinak a rakományát, TEA rakományát, 45 tonnáról van szó, a bostoni öböl vizébe szórta. Tudják-e, hogy miért álcázták magukat indiánnak? Az indiánokra nem vonatkoztak az angol törvények. És úgy gondolták, hogy ki lehet bújni alóla, de hát mindenki tudta, hogy kikről van szó. Ugyanebben az időben egy nyilatkozatot is kibocsátottak, egy mondatot ki is emeltem belőle. Egy szabad nép szabadságának elengedhetetlen feltétele az, hogy nem vetnek ki rájuk adót a maguk vagy a képviselőik beleegyezése nélkül. És ellenlépéseket, további ellenlépéseket helyeztek kilátásba. A londoni vezetés továbbra is keménynek akart látszani, ezért 1774-ben a tűrhetetlen törvényeket, 4 bocsátott ki, 2 fontos a mi szempontunkból. Az egyik arról rendelkezett, hogy a bostoni kikötőt le kell zárni, amíg a öbölbe szórt teát meg nem fizetik. Másik pedig gyakorlatilag Massachusetts önkormányzatát alkotmányát felfüggesztette, és katonai parancsnokot nevezett ki Massachusetts élére. Ebben a feszültségettől terhes légkörben ült össze az első kontinentális kongresszusa a gyarmatoknak. Georgia képviselői még nem vettek részt rajta. És titokban történt ez az egész. Ők még mindig kompromisszumra törekedtek, elismerték a király fennhatóságot, kölcsönös párbeszédre törekedtek az anyaországgal és az angol néppel, csupán a londoni parlamenttel volt bajuk, amelyben ugye nincsen képviseletük, és kormányzattal, és ezeknek a hatáskörét tagadták. És igényelték, hogy szabad és független törvényhozásunk lehessen, olyan törvényhozásunk, amely adózási és az összes belpolitikai kérdésben számunkra mérvadó és általunk elfogadott döntéseket hozhat. És figyeljék meg a terminológiájukat. Ők még ő felsége gyarmatainak nevezik magukat. Vagy az angol gyarmatok lakóiról beszélnek, nem amerikai gyarmatok lakóiról, és megfogalmazták a tőlük elvehetetlen minden embert megillető jogokat. Jogot az élethez, a szabadsághoz és a tulajdonhoz. A függetlenségi nyilatkozat ezt a 3 alapjogot, illetve ebből az első 2 átveszi, a tulajdon cseréli ki a boldogságra való törekvéssel, John Adams befolyása, hatása látszik ebben. Majd a kongresszus tagjai megfogalmazták, felsorolták a sérelmeiket, azokat a sérelmeket, amelyek fájúak voltak a 13 gyarmat népének. Milyen érdekes, hogy a függetlenség nyilatkozat fő része szintén egy bűnlajstromot sorol föl, harmadik György király vétkeiről, hogy György milyen számukra elfogadhatatlan törvényeket hozott, és mivel Massachusetts közvetlen veszélyben volt, katonai védelmi intézkedéseket javasoltak neki, szükség is volt rá, mert 1775 áprilisától a függetlenségi háború a fegyveres szakaszába lép. Boston mellett Lexingtonnál és Concordnál kisebb összecsapásokra került sor, és ebben a még terhesebb légkörben ült össze, most már mind a 13 gyarmat képviselőinek részvételével a második kontinentális kongresszus Philadelphiában, amely kibocsátotta egyrészt az olajág petíciót. Békülékenységüket hangsúlyozták. Nem háborúskodni, hanem megállapodni akarunk. Mi volt erre a harmadik György, aki mélységesen konzervatív ember volt válasza? Lázadóknak nyilvánította a gyarmatok népét, és a lázadókat fegyverrel kell megregulázni. Erre válaszul Thomas Paine, a vitriolos tollú újságíró zsurnalista, királyi vadállatnak, egyfajta vadbaromnak nyilvánította az uralkodót, a vadállatra pedig, ha ő már fegyvert ragadott ellenünk, fegyverrel kell megsemmisíteni, hogyha úgy tetszik. Sok más ilyen intézkedés is született, de azt hiszem, ezek közül csak kettő fontos még. Nyilatkozat a fegyverfogásról, fegyverforgatásról. Nem akarnak elszakadni, még egyszer mondják, nem akarunk háborúskodni, viszont felkészültek a rosszabb megoldásra is, és egy közös kontinentális hadsereg szervezésébe kezdtek, George Washington, akit főparancsnokká neveztek ki vezetésével, majd két további bizottságot is megbíztak azzal, hogy az egyik bizottság dolgozzon ki egy konföderációs alkotmánytervezetet. Ezzel hamar el is készültek, de ez a konföderációs cikkelyek néven ismert első amerikai alkotmány csak 1781-től lépett hatályba, amikor mind a 13 állam ratifikálta. Egy másik bizottság pedig azt a feladatot kapta, hogy egy függetlenségi nyilatkozatot, annak tervezetét szövegezze meg. Egy öt főből álló testületről van szó. 1776. július 4-én a kongresszus el is fogadta a függetlenségi nyilatkozatot. És azzal fejezném be a mai áttekintésemet, hogy a függetlenség nyilatkozattal kapcsolatban, meg Jefferson ebbeni szerepében kérdéseket tegyek föl. A legtöbb tankönyv ugyanis úgy állítja be, hogy az Egyesült Államok a függetlenségi nyilatkozat kibocsátásával született meg, 1776. július 4-én tehát. De miért ekkor mondták ki, szinte váratlanul? Hiszen, ne feledjük, második kontinentális kongresszus is még békülékenységéről biztosította az uralkodót, és még mindig brit, angol, egyenjogú polgároknak és nem amerikaiaknak tekintik magukat. 1775-76-ig a lakosság és maga a kongresszus is még nem elszakadáspárti. 1776. január elején George Washington tisztjei még a királyra ürítették a poharukat. Fél évvel vagyunk a függetlenségi nyilatkozat kibocsátása előtt. Voltak-e olyan serkentő tényezők, amelyek a függetlenségi nyilatkozatot, annak elkészítését meggyorsították? Persze, hogy voltak. Ezek közül kettő nagyon fontos. Kevésbé szoktuk hangsúlyozni, hogy 1776. januárjában jelent meg Thomas Paine-nek a Józan ész című röpirata, több százezer példányban nyomtatták ki, rövid néhány hét alatt. Gyakorlatilag minden politika iránt érdeklődő ember olvashatta, és szétkapkodták. Elementáris hatást gyakorolt, mert Paine mondta ki azt ebben a röpiratában, amit már nagyon sokan gondoltak, de még nem mertek kimondani, hogy itt ágytól, asztaltól el kell válni. A kompromisszumos politika sehová nem vezet. A teljes függetlenségre kell törekedni. A másik pedig 1776. június 10-én Richard Henry Lee javaslata volt a kongresszusban, amikor arra tett javaslatot, hogy az Egyesült Gyarmatoknak, figyeljék a terminust, Egyesült Gyarmatok, még mindig, szabad és független államokká kell válniuk. Na és a következő napon állították fel azt az öt tagú bizottságot a függetlenségi nyilatkozat kidolgozására, amelynek tehát a legfiatalabb, mindössze 33 éves Thomas Jefferson is a tagja volt? És miért tekintjük őt szinte kizárólagosan a függetlenségi nyilatkozat elkészítőjének? Mert az öt tagból három rögtön átpasszolt a labdát neki, meg John Adamsnek. John Adams, aki idősebb volt, azt mondja, öcsém, csináld már meg a tervezetet egyedül. Ő június közepén egy-két nap alatt elkészítette, majd megmutatta Benjamin Franklinnek és John Adamsnek. John Adams szék módosításokat hajtottak végre rajta. Még tovább menve 1776. július legelején a függetlenségi nyilatkozat tervezetét kongresszusi vitára bocsájtották. Jefferson legnagyobb bánatára, majdnem belehaltam, írja egy helyen. Az általa készített és John Adamsék által némileg módosított tervezetnek durván az egynegyedét, a 25%-át a kongresszus kihúzta. Szétbarcangolták a tervezetemet, írja az egyik levelében. Tehát Jefferson készíti a tervezetet, Franklin és Adams változtatnak rajta, és végül a kongresszus is módosít, kihúz belőle, megváltoztat, tehát közös munka volt ez, közös munka volt az pontosan, ami július 4-én megszületett tehát. A függetlenségi nyilatkozat egyébként három részből áll, van egy általános bevezető rész, ebben szerepelnek az alapjogok is, jog az élethez, a szabadsághoz, a boldogsághoz, a második fő részben a király gyarmatai ellen elkövetett bűnostroma olvasható, a végén pedig van egy rövid zárórész, amely kimondja, hogy az Egyesült Gyarmatok még mindig nem Egyesült Államok. Az Egyesült Gyarmatok szabad és független államok, amelyek megszakítanak minden politikai köteléket az anyaországgal. No de valóban ekkor született-e meg, vagy később maga az Egyesült Államok? Hiszen egy dolog, hogy politikailag kimondjuk azt, hogy mi függetlenek kívánunk lenni, de ezt meg is kellett védeni. Ha nem tudják megvédeni a függetlenségi háborúban, akkor nincs Egyesült Államok. Tehát kellett hozzá a függetlenségi háború fegyveres szakaszának számos eseménye. És kellett egyebek között az is, hogy a szaratógai győzelem után 1778-tól olyan angol ellenes hatalmak, mint Spanyolország, Hollandia és mások, Franciaország nyíltan az Egyesült Államok oldalára álljanak, katonailag is, nem csak diplomáciailag. És kellett az is, hogy a függetlenségi háborút lezáró párizsi békeszerződésben Anglia hivatalosan is elismerje az Egyesült Államok szuverenitását, függetlenségét. Tehát a diplomáciai tényező is nagyon fontos, és még további kettő, az alkotmányjogi helyzet is. Nagyon lényeges az USA születése szempontjából. Mert az első alkotmány az egy gyenge alkotmány volt, a konföderációs cikkelyek, amelyről már említettem, hogy 1781-ben lépett hatályba, és csak néhány évig volt az USA gyenge alkotmánya. Nagy-nagy önállóságot, nagy-nagy függetlenséget adott a tagállamoknak, és nagyon gyenge központi hatalmat állított föléjük. Amerikai történészek is azt mondják, hogy ha ez az alkotmány marad, az USA nem lett volna tartósan életképes és működőképes. Ezért tehát, amikor Philadelphiában összegyűltek 1787-ben az úgynevezett alapító atyák, eredetileg azt tervezték, hogy megerősítik ezt a gyenge alkotmányt, és szövetségi államból államszövetséget hoznak létre, de hamarosan lemondtak a tervről, és egy teljesen új alkotmányt készítettek. A ma is létező kiegészítő cikkelyekkel azért az idők során ellátott alkotmány. Tehát kell az alkotmányjogi szempont is, hogy egy állam a magát függetlennek és szuverénnek nevezhesse, és végül pedig mikor született meg az egységes amerikai állam és nemzet. Erre még mindig várni kellett. Mert hiába van már egy erős alkotmány, nem volt meg a béke az egykori gyarmatok, a tagállamok között. Mindenki ismeri az 1861 és 65 között zajló észak-dél háborúját, az amerikai polgárháborút. Na, miután ez befejeződött, ekkor jön létre egy tartós állami politikai egysége az Egyesült Államoknak. Az amerikai nemzet és nemzettudat megszületésére pedig még tovább kellett várni. Ez jócskán áthúzódott még a 20. századra, és sőt, tulajdonképpen még napjainkban is tart. Befejezésül bárki megkérdezné tőlem, hogy na akkor most tanár úr, mikor született meg az Egyesült Államok? Hát nem tudnék egy konkrét évszámot, nem is lehet szerintem egy konkrét évszámot megadni, hanem elmondanám, hogy a függetlenség nyilatkozatnak fontos szerepe volt. Fontos szerepe volt, hogy európai államok elismerjék. Jelentős tényező volt a most is működő alkotmány, és a többi, és a többi. Tehát egy folyamatról van szó. De a könnyebb tanulhatóság és taníthatóság kedvéért, hát a legegyszerűbb azt mondani, hogy természetesen 1776. július 4-én. Köszönöm a figyelmüket!

0: Elhangzott műsorunkban dr. Kis Lászlónak, az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nyugalmazott egykori tanszékvezető történészének előadásából hallottak részletet, amely átfogó képet adott az Amerikai Egyesült Államok megszületésének történelmi hátteréről, a függetlenségi küzdelem legfontosabb eseményeiről és az alapító atyák örökségéről.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
2: Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
3: Sok szeretettel köszöntöm ismét a Szent István Rádió Egri stúdiójában Aux Eliza írónőt.
4: Köszönöm a meghívást.
3: Nem titok, hogy miért vagy itt. Amikor utoljára beszélgettünk, vagy mikor legutóbb nálunk jártál, akkor otthagytuk abba, hogy készül a második kötet az írósuliból. És bizony, azóta eltelt annyi idő, hogy ez meg is jelent.
4: Így van.
3: Ugye tudjuk, hogy nagyon sokan nagyon várták a folytatást, hiszen az első kötet olyan helyen ért véget, ami nagyon követelte, hogy következzen az újabb kötet.
4: Ó, igen, több ismerősöm is miután elolvasta az első kötetet, írt nekem, hogy nem lehet igaz, hogy így fejeztem be. Éreztem ott az indulatokat, úgyhogy bocsánat.
3: De végülis ez most már megoldódott, hiszen bárki a kezébe veheti és folytathatja tovább a történetet.
4: Így van, minden ugyanott folytatódik, ahol az első félben maradt.
3: Hogy egy kicsit emlékeztessük a hallgatókat, egy pár gondolatot mondasz magáról az univerzumról, ahol ez játszódik.
4: Igen, a történet onnan indul, még az első kötetben, hogy Magyarországon vagyunk, Budapesten, és a főszereplők tini lányok, akik egyszer csak egy különös világba csöppennek, ahol kiderül, hogy varázserejű írók élnek, és ők is ezekbe a közösségekbe kell, hogy becsatlakozzanak az íróiskolába, az írók világába, illetve hát ott is a klikkekbe, a fiatalok közösségébe. Nem olyan egyszerű ez, mint ami ennek látszik, ugyanis vannak gonosz szándékú írók is, akik szerint nem szabadna mindenkinek könyvet adni a kezébe, és nem mindenkiből lehetne író. Kicsit ilyen szegregáció elméleten alapul az ő filozófiájuk, és ezt nem is rejtik véka alá. Különböző tiltott szavakkal próbálnak fölé kerekedni a rendszernek, és hát emiatt veszélyes is ez a világ, ahova becsöppennek a főszereplők, és azáltal az olvasók is.
3: Ami nekem nagyon tetszett, ezt lehet, hogy a múltkor is mondtam, hogy nagyon lekerekített, nagyon jól kitalált az egész világ. És mivel, hogy írókról beszélünk, és írósuliról, ugye a nevek minden helyszínnek a neve úgy van kiválasztva, hogy ez kapcsolódjon a könyvekhez, a könyvtárhoz, az íráshoz, mindenhez. És ugye ezt is azt hiszem, hogy meg is beszéltük a múltkor, de én ezt most is nagyon ki akarom emelni, hogy emiatt egy pluszt mindenképpen ad még abból a szempontból is, hogy ismeretterjesztést is viszel bele így.
4: Igen, ez is volt a célom. Nekem a magyar és könyvtárszakos tapasztalataim, jegyzeteim segítettek konkrétan, hogy így fel tudjam építeni ezt a világot olyan kávézóval, olyan boltokkal, olyan tantárgyakkal az írósuliban, amik valós könyvtártudományi és irodalomtudományi szakszövegekből épülnek fel, és mindez nagyon viccesen hangozhat, hogyha olyanok olvassák, akik egyébként nem tudják a jelentését, de hogyha bárki szeretne, akkor utána nézhet. Tehát azok is élvezhetik a történetet, akiknek gőzük sincs erről a szakról igazából.
3: Ugyanakkor viszont el tudnak indulni egy úton, és akkor fejleszthetik a tudásukat. És azért is tetszett, mert nekem ez a fajta ismeretterjesztés pont azt adja, ami az iskolai oktatásból olyan sokszor hiányzik. Tehát, hogy színesen megfogni olyan dolgokat, amiket csak szárazon kapnak meg. Tehát amikor ott bemennek egy kávéházba, és ugye írókról elnevezett menük vannak, illetve ételek. Ha más nem, az úgy megragad a gyereknél, nem? És úgy könnyebben tud aztán talán kapcsolódni akár a szerzőhöz is.
4: Én azokat a visszajelzéseket kaptam nagyon gyakran, hogy mindenkinek az írók kávéháza, a Kúfi kávézó volt a kedvence, és egyébként a magyar szakos tapasztalataimból is tudom, hogy sokkal jobban szeretik az élmény központú, sztori központú tananyagokat a gyerekek. Lehet, hogy nem feltétlenül az lesz a kedvencük, hogy hogyan kell leelemezni ezt a Petőfi verset, de hogy mi történt a magánéletében, vagy emberként ő milyen személy volt a leírások és a dokumentumok alapján, na azt megjegyzik.
3: Igen, és utána talán már könnyebben nyúlnak hozzá a versekhez is, mert tudnak kapcsolódni magához, az alkotóhoz.
4: Igen, sokkal személyesebb.
3: Volt az út a könyvtárban kötetbemutatód, itt Egerben.
4: Így van. Nagyjából hasonlóan zajlott, mint az első kötet esetében. nagyon hálás vagyok a Bródy Sándor könyvtárnak, mert az írósuli első és második részéhez is biztosították a helyszínt és a lehetőségeket, hogy itt tartsuk a bemutatót, és nagyon örülök, mert elég sokan eljöttek, és kíváncsiak voltak, és többen még ajándékot is hoztak, amire abszolút nem számítottam, de nagyon köszönöm. És úgy zajlott igazából mind a kettő bemutató, hogy volt egy beszélgetés, az első kötet esetében a szerkesztőmmel beszélgettünk a könyvről, a második kötet esetében pedig egy író valaki, a kiadó vezetője, és egyébként NL Green-nel, Libor Erzsébettel beszélgettünk. Hát a második bemutató esetében már nehezebb volt, ott inkább személyesebb, íráshoz kapcsolódó általános kérdéseket kaptam, mert én nagyon könnyen spoilerezek, és még nem szabad elspoilereznem a második részt, úgyhogy most magamnak ezt feljegyeztem, hogy nem szabad, és csak olyat közvetítetek kifelé, akár social médián, akár itt a könyvbemutatón, ami még nem rontja el senkinek az olvasmány élményét, és ami még különleges volt a bemutatóban, és azt egyébként vissza is jelezték, hogy többen az én könyvbemutatómon vettek részt legelőször a Könyvek Városán, és azóta járnak el így többet a más írók bemutatójára is, mert egy nagyon jó élmény volt nekik, úgyhogy ezért nagyon hálás vagyok, és ami különlegessége volt mind a két bemutatónak az, hogy nyeremények is kisorsolásra kerültek az olvasók részére. Itt a második bemutató esetében könyvek a kiadó egyik másik ifjúsági szerzőjétől, Csoma Lőrinc Tamarától, illetve bögrék, amik így a bekuckózós élményhez adhatnak egy kis pluszt az olvasók számára. Az első rész esetében pedig mindenféle ilyen könyves ajándék, pennától kezdve könyves takaróig, könyvjelzők, mindenféle volt.
3: És hogy zajlott a nyeremény? Csak sorsoltatok, vagy válaszolni kellett kérdésekre?
4: Az első kötetnél ilyen is olyan is volt tombola is, meg kérdések is voltak. A második résznél már csak tombola volt, tehát volt egy dobozka, amiből én kihúztam a számokat, és az olvasók közül, akik jelen voltak a bemutatón, valakinek pont ugyanolyan száma volt, és ő lett a szerencsés kiválasztott. És a főnyeremény pedig a libri utalványok voltak, amik szintén így az olvasóvá válásban segíthetnek, meg hát lehetőséget adnak arra, hogy még több félek könyvvel az ember tudjon megismerkedni, úgyhogy hát azért esetleg én is örültem volna, hogyha bekerülök a dobozba, de nyilván én is nagyon örültem azoknak az olvasóknak, akik megnyerték ezeket.
3: Te is szeretél olvasni, igaz, gyerekkorodban?
4: Igen, nagyon sok mindent szerettem olvasni. Nagyon szerettem azt, amikor a szüleim felolvastak nekem gyerekként meséket. Volt egy orosz meseregény, nem tudom a címét, de piros volt a borítója, azt is nagyon szerettem. Amivel meggyűlt a bajom, az nehéz beismerni, így magyar tanárként, de a kötelezők voltak. Volt, amit nagyon szerettem, Kincskereső, Pál utcai, nagyon-nagyon szerettem, de azért az az aranyember meg a kőszívű nehezen csúszott.
3: Hát igen, de hogyha valaki belelapozott hánynak a kötetébe, a Kik vagytok tibe, ott azért ő is leírja, hogy jókaival neki is volt a gondjai annak idején, tehát szerintem ez lehet, hogy ilyen általános is egy kicsit. A másik dolog, ugye úgy terveztük ezt a műsort, hogy a második felébe, amiről még eddig nem beszéltünk, hogy a regények mellett novellákat is írsz. És ugye ezt már amikor először nálunk jártál, akkor beszéltük, hogy szeretnék majd novellákat bemutatni tőled itt a rádióba, és ugye erre most kerül sor. A novellák és a regényeid között ugye az alapvető különbség, hogy az egyik az fantasy, a másik az pedig abszolút a valósághoz kötött. És ráadásul nagyon erős, nagyon kemény témákkal foglalkozó benne.
4: Így van. Én hangulat egyperceseknek szeretem nevezni őket. Írtam egy-kettő hosszabb novellát is, de én nagyon szeretem azokat, amiket így két oldalba bele lehet sűríteni, és ütnek valami nagyon csattanósat, akár a végén, akár az egésznek van egy ilyen nyomasztó hangulata. Nem tudom, miért tartom ezeket annyira érdekesnek, de valahogy sokkal jobban tudom a szavakat is a helyükre tenni, amikor csak egy ilyen rövid terjedelem áll a rendelkezésre. Megvan az a nyomás, hogy itt kevés alatt kell sokat adni, és nincs lehetőség arra, hogy én sztorizgassak, túlírgassak benne dolgokat. Nekem a legelső megjelent novellám az Aranymosás irodalmi magazinban jelent meg, és ott pont az önszeretet, a saját testünk, személyünk szeretete volt az, ami kihangsúlyozódott, és nagyon szeretem megmutatni úgy a szeretetet, hogy annak a hiányára helyezem a hangsúlyt. Tehát abban a novellában a főszereplő abszolút nem szereti a saját testét, testképzavara van gyakorlatilag. Azt képzeli magáról, hogy ő kövér, miközben pont, hogy az ellentéte a helyzet. Ugyanígy a gyász esetében is nekem a kedvenc témám egyébként, szintén nem tudom, hogy miért, de valahogy a hiánnyal nagyon jól meg lehet mutatni azt, hogy egyébként ami fikciós térben esetleg hiányként lép fel, az sokaknak a valóságban is ugyanígy van. De hogy ebben a helyzetben, hogyha látjuk azt, hogy egy novellában akár, vagy egy regényben mi az, amit a főszereplőnek esetleg lehetne tenni, vagy gondolni, hogy jobb legyen, az sokkal könnyebb átültetni valóságban, mint hogyha valaki direktben megmondja egy gyászolónak, hogy lásd már a pozitív oldalát, hogyan, minek, ugye?
3: Igen, így van, és itt meg valóban, hogyha elolvas egy-egy ilyen történetet, ahhoz könnyebb kapcsolódni, segít neki a feldolgozásban adott esetben. Amit említettél, az aki esinek közé szorult, az is el fog hangzani majd a beszélgetés után a műsor második részében.
4: Ó, nagyon kíváncsi vagyok.
3: A novellákkal kapcsolatban egyébként van-e terved? Ugye regényed már sok megjelent. A novellákat tervezed-e, hogy összefűzöd egy kötetbe esetleg?
4: Mivel nagyon változatos helyen jelentek meg a novellák, egyébként pont a múlt héten is jelent meg egy írásom, mondjuk az vers, nem novella, de jön majd a nyáron még egy novella. Az egy ilyen tematikus afrikai pályázatra készült az író Cimborák által, abból lehet, hogy lesz majd nagyobb projekt is, még az kérdéses, minden esetre közé lesz téve a novella. Olyat terveztem, hogy egy saját novellás kötetet írok majd, de oda már csak újabb írásokkal, tehát nem a régiekkel. Ennek egyrészt ugye az oka, hogy nagyon változatos helyen jelentek meg, és a jogok ugye nyilván az adott helynél vannak sok esetben, mint egyetlen közlési lehetőség. Illetve a másik, hogy én nagyon régóta novellázok már. 2018-ban jelent meg azt hiszem a legelső novellám az Aranymosáson, és ezek először írógyakorlatnak indultak, tehát én nem terveztem felcsapni sose novellaírónak, nem is éreztem magam sose kompetensnek ebben a témában, aztán megszerettem. Viszont nagyon sokat változtam az évek során, már majdnem 10 év eltelt, és több novellám olyan témát dolgoz fel, vagy olyan aspektusból, amikhez már így utólag keresztényként nem tudok kapcsolódni. Úgyhogy szerintem ezt így is töltöttem fel a gyűjteményes listába, ahova feltöltöttem a Wattpad oldalra egyben a novelláimat, amiket lehetett, hogy egy bizonyos időszaktól egy bizonyos időszakig íródott novellák, tehát mondhatni egy ciklus. De az a ciklus az... már igazából a múlté. Tehát elérhető, olvasható, de már nem teljesen az a szellemisége azoknak az írásoknak, amiket jelenleg képviselek.
3: Mi változott? Hogy érzed?
4: A szeretetről alkotott fogalom sokat változott számomra, azáltal, hogy megismertem Isten szeretetét, azáltal mondhatni azt a hiányt sikerült betölteni bennem, amiről korábban írtam, és nagyon sok esetben teljesen más, vagy sokszor torz kép alakult ki bennem azelőtt, hogy mit gondolok, hogyan kellene szeretni, és hogyan tud szeretni az ember, de most már erről egy teljesen más felfogásom van, ugye, mint a Biblia alakít ki folyamatosan, és az újabb novelláimat, ugye a megtérésem óta írt novelláimat már e szerint igyekszem írni.
3: Azért az érdekes lehet ilyenkor, hogyha visszatekintesz a régiekre, és azon is látod a változást, nem csak érzed magadban, ugye, ahogy haladsz előre az utadon.
4: Igen, nekem az is nagyon érdekes volt mindig, ahogy a költőknek a bizonyos ciklusait végig lehetett követni. Soha nem gondoltam volna, hogy nekem is lesz ilyen.
3: És most, hogy költőket említettél, ez előbb ugye elhangzott egy mondat, amiben azt mondtad, hogy versel is jelent meg, ami egy teljesen másik oldal, hiszen eddig csak prózát.
4: Igen, soha nem gondoltam magam versírónak, továbbra sem gondolom magam annak. Eddig azt hiszem 2 olyan vers jelent meg tőlem, amire tényleg azt tudom mondani, hogy erre büszke vagyok, ezek szerintem nagyon jól sikerültek, magamhoz képest természetesen, mind a 2 kortárs hangon antológiában. Az egyik a COVID időszakot dolgozza fel, hogy milyen hangok lehetnek esetleg, amiket így a COVID során bezárva az ember már nem tapasztalhat a külvilágból, vagy idegennek tűnik számára, vagy vágyódik utána. Úgyhogy itt a hang és különféle érzékszervek vetületével játszottam. Ez a második pedig, ennek az a címe, ami múlt héten jelent meg, ez a, vagy hát nem múlt héten jelent meg, de én akkor vettem át a tisztelet példányomat. Ez a postmodern poéta, egy kicsit a 21. századi művészek, írók, költők helyzetét mutatja be a social media világában. Ugye lehet valami poszt, de az még attól nem postmodern, és hogy akkor most a marketinge, a lényeg, hogy jöjjenek a lájkok, vagy sokan vegyék meg a könyveket, vagy pedig az alkotás és az értékálló mű a lényeg. Úgyhogy erről szól igazából ez a vers.
3: Abszolút kortárs probléma minden téren, a művészetekben különösen.
5: Részt veszel-e most majd valahol író-olvasó találkozón? Találkozhatnak-e veled valahol az olvasóid?
4: Ó, igen, a könyvhéten kint leszek Budapesten, június 12-én az Álomgyár kiadó 6-os pavilonjánál. Eleven kiadó szerzőivel fogunk közösen dedikálni, és 17-18 óra között lesz ez az alkalom. Pont a centerben egyébként a Vörösmarty téren Budapesten, úgyhogy el se lehet téveszteni, de komolyan én mindig eltévedek, és tavaly is ott dedikáltam, és tavaly nem tévedtem el, úgyhogy aki szeretne, azt szeretettel várom, készülök könyvjelzőkkel, matricákkal, és írósulis tollakkal is egyébként.
3: Köszönöm szépen, hogy bejöttél hozzánk, és akkor a műsor második felében majd Babocsai Réka színművésznő olvassa fel a novelláidat.
4: Én is köszönöm a lehetőséget.
5: Kedves hallgatóink, és akkor, ahogy a műsorban is ígértük, következzen most Aux Eliza egyik novellája, Babocsai Réka színművésznő előadásában.
6: Aux Eliza, aki a sínek közé szorult. Mesztelenül álltam a tükör előtt, kezemben egy szakadt, törött gerincű kosztolányi kötet. Se színű hajam a vállamra hullott, virsli ujjaim elfehérettek, ahogy szorítottam a könyvet. Csend honolt itthon, csak a saját szívverésemet hallottam és az óra ketyegését. Minden kattanás üzenet. Tik-tak, tik-tak. Dagadt disznó, dagadt disznó. Végig simítottam a derekamon. A bőrömet zsírosnak és sikamlósnak éreztem, mintha olajat locsoltak volna rá. Ráléptem a tükör elé rakott mérlegre. A mutató ugrálni kezdett. Az a lány a tükörben nem lehettem én. Én nem lehettem ilyen. Ez az egész csak egy rossz álom, és bármelyik pillanatban felébredhetek. Az óra ketyegett és ketyegett. Fellapoztam a kosztolányi kötetet. Elolvastam az első verset, ami megakadt a szemem. Mint aki a sínek közé esett, és által érzi tűnő életét. Ha én esnék a sínek közé, biztos nem jönnék ki többé. A hájam szétfolyna a sínek között, és satuba zárna, hogy a vonat kényére kedvére játszadozhasson velem. Még zúgva kattog a forró kerék, cikázva lobban sok-sok ferdekép, és lát, ahogy nem látott sose még. A lábam reszketett, húsos combjaim egymásnak surlódtak, miközben az ítéletre vártam. Anyáik bármelyik pillanatban hazaérhetnek, addigra végeznem kell is visszatenni a mérleget, mintha hozzá se nyúltam volna, máskülönben ők is tudni akarják majd az eredményt. Nekem pedig elegem volt a szégyenkezésből. A látásom elhomályosult a könnyektől, de abban a pillanatban nem bántam. Legalább nem egy undorító hájpacni szemezett velem a tükörből, csak egy folt. Foltnak lenni jó, nem? A foltból még bármi lehet. Lehettem akármi. Mint aki a sínek közé esett, a végtelent, a távol életet búcsúztatom, mert messze mese lett, mint aki a sínek közé esett. Nem mertem a mérlegre nézni. Az előbb még tudni akartam a pontos súlyomat, de most elöntött a rettegés. Mi van, ha híztam? Ha örökké ilyen maradok? Ha egyszer bekebelezem az egész világot, akkor én leszek a világ? A világ, ami megette az előtte levő világot? Miért nem engedtem a suli orvosnak, hogy ő mérjen meg? Sokkal hamarabb túlestünk volna rajta. Ráadásul így addig követelheti rajtam azt a rohadt adatot, amíg meg nem őszül. Kellett nekem kirohanni onnan. Mint aki a sínek közé esett, vad panoráma, rémes élvezet, sínek között és kerekek között. Az én rémes élvezetem a késő esti nasi volt. De azt valóban élveztem. Ha nem tudtam aludni, megtámadtam a hűtőt, és egészen addig zabáltam, amíg azt nem éreztem, hogy a szemhéjam elnehezül, és egy olyan világba húz le, ahol nem léteznek szorongások, csak a békés sötétség. Legrosszabbul mégis reggelente éreztem magam, amikor az este megevett étel mind kikívánkozott. A bús idő robog fejem fölött, és a halál távolba mennydörög. Egy percre megfogom, ami örök, lepkéket, álmot, rémest, édeset, mint aki a sínek közé esett. Mély levegőt vettem, és megnéztem a mérleget. 46. Francba. A múlt hónapban még csak 42 volt. Fogtam a kosztolányi kötetet, és belevágtam a tükörbe. A tükörénem darabokra tört. Valahol én is.
5: Aux Eliza novelláját Babócsai Réka színművésznő olvasta fel. Kedves hallgatóink, megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Közelkép című műsorunk végéhez értünk. Elköszön önöktől a mai adás szerkesztője, Somosvári Eszter Anna. További kellemes rádiózást kívánok.
7: Kedves hallgatóink, megismételtük Aux Eliza íróval készült műsorunkat.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Magyarország valamennyi rendelkezésre álló kisegítő erőműve működik és készenlétbe áll, beleértve a régóta használaton kívüli és a rendkívül rossz állapotban lévő erőműveinket is. Minden hatra fogható erőmű ellátása megtörtént a szükséges tüzelőanyaggal, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter közdése szerint éjszakáig ülésezett a kormányzati védelmi munkacsoport rendkívüli ülése, és áttekintettek minden rendelkezésre álló erőművi kapacitást, továbbá az import lehetőségeket, a rendszer várható napi csúcsterhelését, a vállalat önkéntes fogyasztás csökkentéseket, a vízügyi helyzetet és a következő napokra várható forgatókönyveket is. Közölte azt is, hogy a Dunamenti erőmű kiesett 400 megawattos egységének javítása folyamatban van. A szükséges alkatrészek megérkeztek, és a jelenlegi állás szerint vasárnaptól újra termelhet az erőmű. Egyelőre nem fenyeget ökológiai katasztrófával, hogy a csapadékhiány és a nagy meleg miatt rekord alacsony a folyók vízszintje, mondta az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László felidézte, hogy a Duna apadása miatt a lakosságot sokkal nehezebb kiszolgálni ivóvízzel, van, ahol 30%-kal kevesebb vizet tudnak termelni a szolgáltatók. Hozzátette ugyanakkor, örül annak, hogy ökológiai katasztrófáról még nem kell beszélni, mert egyelőre biztosítottak a vizes élőhelyek a Dunánál és a Tisza környékén egyaránt. Reméljük, hogy mire baj lenne, megérkezik az eső, fogalmazott. Azt is elmondta, hogy a Duna rekord alacsony vízállása mindenkitől fokozott odafigyelést igényel. Ezért arra kérte a lakosságot, hogy a következő időszakban mindenki takarékoskodjon a vízzel. Lehetőség szerint mellőzze a kertek locsolását, az automosást és minden olyan vízhasználatot, amely nem feltétlenül szükséges. Elindult a pótfelvételi eljárás. Augusztus 7-én éjfélig lehet jelentkezni a szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre. Pótfelvételire azok jelentkezhetnek, akiket a július 23-án zárult általános eljárásban egyetlen általuk megjelölt képzésre sem vettek fel, vagy idén nem jelentkeztek a felsőoktatásba, közölte az oktatási hivatal. A pótfelvételi ponthatárait augusztus végén hirdetti ki a hivatal, áll a közleményben. Tájékoztatásuk szerint idén is több mint 40 egyetem és főiskola hirdett pótfelvételi, alap, mester, valamint osztatlan képzéseket és felsőoktatási szakképzéseket. A pótfelvételi eljárásban egy felsőoktatási intézmény egyetlen képzésére lehet jelentkezni, a felvi.hu honlapról elérhető e-felvételiben augusztus 7-én éjfélig. Az előzetes adatok szerint 2026. júniusában 5790 gyermek született, és 9167 ember hunyt el. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 2,6, a halálozásoké pedig 3,1%-kal csökkent, a házasságkötéseké pedig 8,9%-kal nőtt, közölte a statisztikai hivatal. Az adatok szerint január és június között 34312 gyermek jött világra, 2%-kal, 703-mal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. Ebben az időszakban 62.330-an hunytak el, még 4,1%-kal, 2679-el kevesebben az egy évvel korábbinál. A születések és a halálozások egyenlegeként a természetes fogyás január és június között 28.018 fő volt, 6,6%-kal kevesebb, az előző évi 29.994 főnél. Sport. A férfi kézilabda NB1-ben címvédő Veszprém és a női bajnok Győr is a NEKA csapatát fogadja az élvonal új idényének első fordulójában. A bajnokságok szeptember 6-án rajtolnak, a nőknél az utolsó forduló hivatalos játéknapja május 22-e. A férfi alapszakasz május 23-án zárul, az egyik fél második győzelméig tartó döntőre május 24-e és június 6-a között kerül sor. Végül az időjárásról. Napos időre van kilátása.

0: gyártás kevés gomoly és fátyolfelhővel. Csapadék nem lesz. Legfeljebb az északnyugati határszélre sodródhat be egy-egy zápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 36 és 39 fok között alakul. Késő estére 23 és 31 fok közé hüll a levegő. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
1: Reklám. Verdi requiemje az Egri Bazilikában. Augusztus 21-én pénteken 18 órai kezdettel Giuseppe Verdi requiem miséje, a Nemzetközi Ifjúsági Kórus Találkozó kórusa és az Era Nova zenekar előadásában csendül fel az Egri Bazilikában. A 11 különböző nemzetből érkező előadók egy héten át együtt éltek és dolgoztak a németországi Baden-Württemberg tartomány Ifjú Zenészek Állami Akadémiáján, hogy közös munkájuk eredményeként Verdi requiemjét mutassák be egy nemzetközi koncertturné keretében, amelynek augusztus 21-i helyszíne az Egri Bazilika lesz. Az előadásra a belépőjegyek megvásárolhatók a jegy.hu oldalon. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2016@gmail.com e-mail címen vagy a ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
2: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
1: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak.
4: Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban a székelyföldi Tusványosra látogatunk, ahol a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen pódiumbeszélgetést tartottak a mezőgazdaság a háborúk és környezeti kihívások árnyékában címmel. A beszélgetésben Táncos Barna, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség szenátora, Románia miniszterelnök helyettese, és Pap Zsolt György országgyűlési képviselő, a Parlament Agrár és Élelmiszergazdasági Bizottságának alelnöke vettek részt. Az eszmecsere moderátora Mezei Dávid az Európai Parlament szakértője volt. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk.
6: Rögtön vágjunk is bele a mai beszélgetésbe, hogy a téma mezőgazdaság, klímaváltozás, geopolitikai változások, háborúk árnyékában. Rögtön azzal kezdeném, hogy adhatnátok egy kis vizet Magyarországra, mert azt látom, hogy itt azért bőven van most. Azért Európában, Európa nagy részén, mondjuk így, hogy azért azt látom, hogy Erdély most a szerencsésebb területek közé tartozik. Ennek a nyárnak a témája az mindenképpen az aszály, a klímaváltozás. Éppen most jelent meg egy tanulmány, ami szerint Európában eddig, tehát a eddig eltelt időszakban már közel 2 milliárd eurós kárt okozott a gabona termésben az aszály. Magyarországon kb. 2,4 millió tonnás kieséssel számolunk. Emellett azonban az árak azok nőttek, mármint a műtrágya árak, sajnos a termés árak nem. Erről is majd szerintem érdemes beszélnünk kicsit, hogy hogy lehetséges az, hogy miközben az összes termelési költség, műtrágya, növényvédőszer, üzemanyag mind emelkedik, azt látjuk a másik oldalon, hogy a, nem nagyon emelkednek a felvásárlási árak. És egy kicsit az állattenyésztésről is beszéljünk. Komoly válság van a tejpiacon, tejárak területén, a sertéspiacon is, és azt látjuk, legalábbis Magyarországon már kezd begyűrűzni a tejpiac a húsmarha ágazatba is. A húsvágó marhának az ára az jelentősen csökkent az utóbbi időszakban. Hogyan lehet ezekre a válaszolni, milyen stratégiákat láttok, milyen válaszokat lehet adni ezekre a komoly problémákra? Tehát mondom egyrészt azt, hogy a felvásárlási ára szinte sehol nem nőnek, sőt az ott esetben csökkennek, miközben a termelési költségek meg csak nőnek, és nyakunkon a klímaváltozás. Ez az első nem könnyű kérdés. Szerintem Barna Kokesz...
7: Köszönöm szépen a meghívást, gratulálok a szervezőknek a témaválasztáshoz. Valamivel más a perspektívából nézem a dolgokat, miután 2,5 évig környezetvédelmi miniszter voltam, és volt alkalmam dolgozni nem csak az Európai Bizottság szakembereivel, hanem nagyon sok esetben NGO-s, zöld szervezetből származó, onnan avanzsáló miniszteri székbe ülő Európai Uniós miniszterekkel. Rengeteg vitát lefolytattunk a klímaváltozásról, kezdve az összeesküvés elméletektől, hogy nincs is, és nem is volt, és nem is lesz, el egészen addig a szintig, ahol tudományos bizonyítékokkal, tudományos tanulmányokkal mutatták ki ennek a benáthatatlan következményét, vagy az általános klímaváltozásnak a kiszámíthatatlanságát és a benáthatatlan következményét. Most pedig látom azt, ami történik az agrárpiacon egészen közelről. Eddig is 10 évig voltam a mezőgazdasági szakbizottságnak a tagja vagy alelnöke a szenátusban, és mondhatom, hogy ez az első szerelmem adminisztráció szempontból, tehát most úgy hozta a sors, hogy ügyvívő miniszterként ezt is vinnem kell. Egy olló effektus alakul ki sajnos. A klímaváltozás meggyőződésem szerint a kiszámíthatatlansággal írható le egy szóban a legkönnyebben. Nem azt jelenti, hogy nem fog esni. Nem azt jelenti, hogy sokat fog esni. Nem azt jelenti, hogy csak szárazság lesz. Azt jelenti, hogy kiszámíthatatlan és regionális szempontból is annyira megosztott, hogyha megnézzük az átlag csapadék mennyiségét Romániában, a tavaly például Hargita megyében, akkor egy egészen jó mutatót, jó számot látunk. Amikor megnézzük egyik vagy másik medencének a helyzetét, a Csíki, az Alcsíki medencének a helyzetét, vagy a Gyergyői medencének a helyzetét, akkor teljesen más a helyzet. Ez alakul ki Európában is, hogy most éppen úgy alakult a helyzet, hogy Romániában az idén rengeteget esett. Nagyon sok, főleg gabonatermesztéssel foglalkozó, több száz vagy több ezer hektáron gazdálkodó gazdaság csendben mosolyog. Ilyenkor a gazda hallgat, amikor jó a termés, akkor nem büszkélkedik vele, hogy ne valakinek valami ötlete származon abból, hogy jól ment az év. Tehát ebből a szempontból viszonylag csend van, jók a termések, jók a mutatók, és jók a perspektívák az őszi betakarításra is. Ugye a napraforgóra, a törökbúzára is, a kukoricára jók a kilátások. Van egy jó termés. Romániában, Magyarországon néhány 100 kilométerrel arrébb egy teljesen más helyzet alakul ki. A tavaly Románia volt katasztrofális helyzetben, a tavaly előtt is, most Románia van jó helyzetben. Tehát ez a kiszámíthatatlanság az, ami a klímaváltozás szempontjából biztos. Az a biztos, hogy most már semmi sem biztos, nincsenek biztos termések, nincsen biztos csapadék, és valahogy öntözéssel próbálja kihelyettesíteni minden ország, ami egy óriási nyomást helyez a felszíni vizeinkre, vagy a fúrt kutainkra. Látjuk, hogy milyen alacsony vízszinten érkezik a Duna Romániába. Annak ellenére, hogy itt nagyon sok eső volt az elmúlt 2-3 hónapban, egy történelmi mínuszon van ma a Duna, és ott az új uniós szabályozás is, amely azt mondja, hogy börtönbüntetés jár akkor, hogyha a környezetvédelemben olyan maradandó kárt okozol, ami visszaállíthatatlan, például a víz befogása, a patakok, a folyók vízének használata, a mély kutaknak a fúrása engedély nélkül, és ezzel ismét egy olyan témát nyitunk meg, amely nehezen kezelhető, rengetegben a populizmus. Tehát ez a kritikus helyzet, ez fenn fog maradni meggyőződésem, csak annyi, hogy máshova fog költözni. Lehet, hogy jövőben Magyarországon lesz esősebb, itt lesz nagyobb szárazság, és ez egy nagy nyomást helyez összességében az egész Európai Uniós piacra. Az árak szempontjából, akár az inputok, akár az értékesítési árak szempontjából meggyőződésem, hogy sem tagállamként, sem Európai Uniónként nem tudunk igazából hatást gyakorolni a nemzetközi árakra. Ma az inputok esetében is, a műtrágy esetében is, a gázolaj, motorina szempontjából is a nemzetközi helyzet szabja meg az árat, a háború szó szerint. Tehát ez vitte fel az árakat, ez hozta nehéz helyzetbe azokat az országokat, akiknek nincsen saját termelések, jóolaj és megfelelő finomítási kapacitása. A tegnaptól Romániából kiesett még egy pillér, a kazakok úgy döntöttek, hogy nem kockáztattak többet a Fekete-tengeren, nem hoznak a Rompentrolhoz finomítható kőolajat. Ezzel egy újabb érvágást kell elszenvedjen a román piac, és még inkább ki vagyunk téve a nemzetközi gázolajárnak. Mert az sem mozog egyformán a kőolajjal. Kőolajára lecsökkent 71-72 dollárra hordonként ezelőtt 4 héttel. Továbbra is viszonylag magasan maradt a gázolaj nemzetközi ára, mert nem mindenkinek van kapacitása kőolajt hozni, finomítani és az országot ellátni. Tehát ezért a műtrágyánál ugyanaz a helyzet, az inputoknak az árát a nemzetközi piac határozza meg. A tagállam vagy az állam nem tud egyebet csinálni, csak megpróbálja a különbözetet zsebből kifizetni. Tehát azt tudja csinálni, hogy az illetéket leviszi mondjuk nullára, kifizeti a jövedéki adót, kifizeti az állam, mentesül ettől a gazda, jobb esetben időben, ez most nem áll ez a veszély fel sajnos Romániában, mert ilyen 8 hónapos késéssel fizet a pénzügyminisztérium. Itt ma reggel volt egy baráti üzenet, idézőjelben üzenetváltásom a pénzügyminiszterrel, hogy ez a helyzet már tarthatatlan, és cinikus az, ahogy a pénzügyminisztérium vagy az állam a gazdáktól várja el, hogy a deficitet finanszírozzák 3-4-8 hónapra, úgyhogy kifizetik a jövedéki adót, és majd megkapjátok, fiúk, várjátok egy picit, aztán lesz pénz is. A búzára most épp felfele megy. Amióta kialakult a totális, lassan totális háború a Fekete-tengeren, Oroszország és Ukrajna között, szinte minden ukrán kikötő le van zárva. Nem, a nagy traderek nem hoznak 2-3 napja, egy hete felbontják a szerződéseket, vagy felfüggesztik az ukrán szerződéseket, nem hoznak búzát. És a ma reggeli információim szerint elindult a búzára felfele. És ha a háború folytatódik, akkor meg történhet, hogy ebben az esetben épp pozitív hatása lesz addig, amíg meg nem érkezik ismét az ukrán áru Magyarországra, Romániára, vagy Lengyelországba, hogy ezt 3 évvel ezelőtt megtapasztaltuk. Tehát ki vagyunk téve nagyon sok olyan külföldi, külső hatásnak, amire nem igazán van kontrollunk, és ez fogja meghatározni a következő hetekben, hónapokban is a piacokat. Az alkalmazkodó képesség a legfontosabb, ott, ahol van kapacitás tárolásra, ott van lehetőség kivárni a megfelelő pillanatot. Persze ez rizikó is, mert mindenki arra számít, hogy felmennek az árak. Az idén tavasszal nem mentek fel. Betározták, többet költöttek, rosszabb áron adták el, mint hogy eladták volna az ősszel közvetlenül a betakarítás után a földről kamionoslag a búzát. Tehát egy óriási rizikófaktor, és ezen felül Romániában még nincs egy jó biztosítási rendszer sincs, ami nem alakult ki az elmúlt években, és óriási a fenntartása, vagy a tartózkodás biztosító társaságok részéről nem biztosítanak olyan kockázatot, olyan rizikót, ami mindennapos kihívás a gazdának. Például az asszályt nem tudjuk biztosítani, nincsen egy olyan rendszerünk, ami a gazdákat azonnal segíteni, az államtól kell mindig várni az asszálytámogatást. Most kaptunk mi 14,5 millió eurót, azaz gyakorlatilag nem nagyon van, amit csináljuk.

0: Zsolt, mi a helyzet Magyarországon ehhez képest? Ugye a bevezetőben említettük, hogy vízből nekünk most ebben az évben nem jutott olyan sok, sőt már évek óta egyre kevesebb.
1: Én is szeretném köszönteni önöket, és onnan folytatva, vagy csatlakozva miniszterelnök helyettes úrhoz, hogy azok a problémák, amik nevesítve voltak, azokkal Magyarországon is találkozunk. Ezek minden nap szembe jönnek a valósággal. Ma válságot kezelünk, és krízishelyzetből mászunk krízishelyzetbe. És azt gondolom, hogy hosszú távú célkitűzésekkel, stratégiával, alkalmazkodó képességgel, amit említettél te is, talán az első legfontosabb az alkalmazkodó képesség. És azt szokták mondani, hogy az agrárium nem képes az alkalmazkodásra. Az állattartás az egy nehéz ipar, egy fejős tehenet nem lehet egyik napról a másikra, vagy egy kocát megállítani. Egy állattartó telepet nem lehet egyik napról a másikra megállítani, vagy átállítani, amikor minden nap veszteséget képes termelni. De szerintem az agrárium alkalmazkodó képességét a legjobban mutatja, hogy mi voltunk az 1 millió hektár termő kukorica országa. Ma mi vagyunk azok, akik alig több mint 600 ezer hektáron termelnek. És az idei kukorica termés, hogyha napokon belül nem érkezik meg az a várva vált csapadék, akkor még annyi sem lesz, mint amit eddig reméltünk. És rendkívül rossz állapotot mutat az ország jelentős részén a határ. Üresek a napraforgó tányérjai, öklömnyi bugával, lehajolva, válik felsülve, derékig érő kukoricával. Ez a valóság. Vannak, akinek 4-6 tonnás búzája volt, de azért az átlag az mégiscsak lerontva ezt a mennyiséget 2-3 tonnába koncentrálódik. Az országos átlag nyilván ettől sokkal jobb. Egyetlen jó dolog van benne, hogy a megtermett búza minősége jelentős része az javító minőségű, vagy malmi egy. Tehát a minőségével nincs kifogás. A mennyiségével komoly baj van. Az alkalmazkodó képesség mellett azok a krízis helyzetek, ami elsősorban a csapadék, az a hiánya, az asszály. Üdítő látvány volt megérkezni ma ide önökhöz, és harmatos lett a cipő. Nálunk nincs otthon ilyen. Tehát én nem gondoltam volna soha egyébként, hogy annak is tudunk örülni egyébként, ha kiszállunk az autóból, az első fűtől a harmadik lépésnél vizes lesz a cipő. Nálunk nincs ilyen. Én nem is vagyok benne biztos, hogy otthon a fiamnak ezt meg tudom magyarázni, hogy egyébként itt még 10 órakor van ilyen. Ekkorát változik a környezet, a klíma, meg az időjárás körülöttünk. Szorítja az agráriumot a különböző állatbetegségek. Legyen ez növény, állat, hogy most ez a szőlőt érinti, a sertéspestist, vagy a víziszárnyasokat, mindegyiknek megvan a maga baja. A tavalyi esztendőben annyi járványos betegségünk volt, ahány a tankönyvi példahoz. Én azt gondolom, hogy a jövőképet azt tudja mutatni, hogyha a szerkezet átalakításban a feldolgozásra is tudunk hangsúlyt fektetni. A legfontosabb kérdése az agráriumnak, hogy hogyan tudunk hozzáadott értéket ragasztani a megtermelt javakhoz. Mert én még úgy tanultam, hogy uszájra termelni ma már kicsik vagyunk. És majd mi megnézzük Magyarországról a chicagói tőzsdét, hogy mit kínálnak egy áruért, na de Szabolcsban nincs vevője a búzának. Tehát, hogy nagyon kicsi termésmennyiség, az árak nem kompenzálják ezt, nincs vevő. Ez a három probléma van, úgyhogy küzdünk mellette egyéb kihívásokkal, mint egyébként az időjárás kockázatai, mint egyébként az importnyomás, mert hogy azért az Európai Unióban jelentkező áru dömping mennyisége, nagyon jó, hogy említetted, hogy mi történik egyébként a Fekete-tengeren. Vajon mikor fog megmozdulni az az áru, mint a kereskedelem természetes nyomulásával szárazföldön, valahol elkezdi keresni az útját, és utat most magának. Egy hét múlva. És vajon milyen árakat fog diktálni? És a csekély termés mennyiséggel, amikor nincsen tételünk, amivel oda lehet állni egy kereskedő elé, hogy megjöttünk. És ő tényleg uszályba gondolkodik, és akkor a tételeket vár. Együtt beszerezni, együtt értékesíteni. Szerintem van még egy rész, és mindjárt beszélünk a biztosításról is, mert ugyanez a problémánk a biztosításra. Bár van biztosítási díjtámogatásunk, bár van öngondoskodásnak lehetősége az agráriumba, csak nem biztosítanak mondjuk aszályra. Legégetőbb problémája ma az agráriumnak. Én azt gondolom, hogy ez felülvizsgálatot igényel, meg is kezdjük be azt a munkát a biztosítókkal, meg az annak felügyeletével, hogy hogyan lehetne ezen változtatni. Ha már sok pénzbe kerül, akkor érdemi segítséget és öngondoskodást tudjon biztosítani a gazdák számára. Van egy rész, amiről nem beszéltünk, és tudom, hogy fogunk ma. Kellenek azok az adminisztratív támogatási lehetőségek, amik meggátolják azt, hogy ne legyen mondjuk 30%-kal drágább a műtrágya. Kellenek azok az adminisztratív lehetőségek, amelyek nem árasztják el a piacainkat, jogszabály erejénél fogva megakadályozni azt, hogy legalább a saját belső piacainkon ne legyünk hátrányba. jogszabály erejénél fogva, és most uniós jogra gondolok, akár a műtrágyánál, akár a növényvédőszereknél frissíteni kell a 30 éves jogszabályokat. 30 év alatt odébb ment a tehén. Tudomásul kell venni, hogy az időjárással megváltoztak a fogyasztói szokások, a termelési körülmények, a lehetőségek és az adottságok. Ahhoz kell tudni igazítani az agráriumnak, én azt gondolom, az iránytűjét. Itt van a legnagyobb hiányossága, én azt gondolom, az uniós rendszernek, nem feltétlenül támogató. Legyen ez egyébként egy műtrágya, egy vízgazdálkodás kérdése, illetve a természeti erőforrásokhoz való alkalmazkodásnak a kérdése.
0: Ha már szóba került az Európai Unió, pont az elmúlt hetekben egyébként Brüsszelben fölmerült egy olyan javaslat, hogy hasonlóan a kőolajhoz, esetleg műtrágyából is érdemes lenne európai készleteket létrehozni, stratégiai készleteket, és ebben az esetben ezeket a kiugró áremelkedéseket tompítani valamennyire. Ugye a kőolajnál ezt láttuk, hogy ezeket a kőolaj áremelkedéseket, azokat jelentős mértékben tompította az, hogy Amerikában, Kínában a stratégiai készleteket elkezdték felhasználni és piacra dobni. Elképzelhető, hogy műtrágyában, ahol nincsenek ilyen készletek, ott is a jövőben érdemes lenne így felkészülni, bár nyilván ez európai szintű együttműködést igényelne. Ha már szóba hoztam az Európai Uniót, egy biztos vagy biztosnak tűnő lába ennek az egész rendszernek azért volt eddig, ez a közös agrárpolitika és a támogatási rendszer, terület alapú támogatások főként. Most azért az látszik, hogy ez sem lesz olyan biztos a jövőben, hogy az Európai Bizottság már nyilvánosságra hozta a 2028-2034 közötti időszakra vonatkozó terveit. Ebben azt látjuk, hogy megszűnne a közös agrárpolitikának az önállósága. Ez ugye egy kb. 60 éve, amióta az európai integráció létezik, volt önálló közös agrárpolitika. Ez most megszüntetésre kerülne. Beolvasztanák az európai egy közös alapba, pénzügyi alapba a mezőgazdasági pénzeket. Ezen belül lenne azért egy mezőgazdaság számára biztosított, lehatárolt forrás. Ez nagyságrendileg 300 milliárd euró lenne 7 évre. Ez így most érthetőbbé válna, hogyha azt mondanám, hogy ez 20%-kal kevesebb, mint az előző időszakban volt. Tehát itt a garantált forrás. Ez természetesen az Európai Bizottság azt mondja, hogy a tagállam a saját forrásaiból ezt kiegészítheti. De kérdés ez, hogy majd a mindenkori kormányok ezt meg tudják-e tenni, vagy meg akarják tenni. Másik nagy változás az, hogy a területalapú támogatások eddig úgy működtek, ugye minden egyes hektár után járt azonos összegű támogatás. Ez is megváltozna, és bizonyos mérethatárok fölött már nem járna a területalapú támogatás, illetve csökkenne a területalapú támogatásnak az összege. Ezek azok a tervek, amiket jelenleg tudunk. Ezek azért elég nagy horderejű változások. Hogyan látjátok közös agrárpolitikának a jövőjét, lehetőségeit? Lesznek-e egyáltalán akkor így ebben a formában? Ugye folytatható-e a területalapú támogatási rendszer következő időszakban?
2: Hangsúlytolódott egy picit el. Tehát valamikor az uniós egységes politika az agrárköré csoportosult. Az vitte 60-70%-át a közös politikának, az vitte pénzben is a legnagyobb összeget. Most egy picit hangsúly áttolódás van, fókusz eltolódás. Megmarad a kizárólag agrár támogatási része, többé-kevésbé. Valóban ha a teljes agrárcsomaghoz viszonyítjuk, akkor egy csökkenéssel. De például a teljes csomagból finanszírozni lehet tovább is a vidéki iskolát, az óvodát, ami eddig az agrár csomagból ment. Most pedig azt mondjuk, hogy ezt ha teljes mértékben mezőgazdasági támogatásra és nem vidékfejlesztésre használjuk, akkor talán olyan sokat a kimondott a mezőgazdasági része nem veszít. A vidékfejlesztésnek a szerepe az persze legalább annyira fontos, mint az agrár támogatásnak. Az, hogy a falvak ne néptelenedjenek el, hogy infrastruktúra legyen, hogy versenyben maradjon a nagyvárossal, a városi élettel, ahhoz a vidékfejlesztési támogatásra szükség volt. Ez tagállam függő lesz, hogy a másik nagy csomagból mennyit tud visszahúzni a vidék fele. A beruházási támogatásoknak mekkora része jön vissza a vidékfejlesztésbe. Van egy jó hír is, hogy úgy néz ki, hogy felébredt Európa, és nem a szarvasmarhától kibocsájtott metán ma a legnagyobb problémájuk, és van egy új állattenyésztési stratégia. Egy picit ez részben, vagy jelentős mértékben magyar biztosnak is köszönhető, mert az, hogy Várhelyi biztos úr teljesen másképp látja az állatjólétét, az állategészségügyet, az állattenyésztés szerepét, az meghatározó lehet ebben a kérdésben. De van egy új stratégia, ami azt mondja, hogy protein termelésbe kell megerősödjön, Európa függőségét kell csökkentse, hogy állattenyésztés szempontjából nagyobb beruházások kellenek, állatlétszám növelésre van szükség, nem csökkenésre, hazai termelés, a hazai uniós termelés növelésre, nem csökkentésre, nem be kell zárni a farmakot, hanem farmakot kell nyitani. Tehát ez egy teljesen más hozzáállás. És ez tud segíteni Románián is. Mi jelentős mértékben gabonexportőrök vagyunk, Románia, és kevesebb kerül be az állattenyésztésbe, sajnos sertéshúsban, tejben behozatali bajnokok vagyunk, és ezen kell mi változtassunk, még akkor is, hogy a magyarországi behozatalt kell egy kicsit csökkentsük, de ebbe valószínűleg nem veszünk össze Magyarországgal. Na tehát vannak rossz hírek, jó hírek. Meggyőződésem, hogy továbbra is a mezőgazdaságnak, vidékfejlesztésnek meg lesz az ereje a nagy csomagban is. Ezt a csatát sajnos elvesztettük, mi utolsónak engedtük el ezt a témát. Románia volt az utolsó, aki továbbra is a két külön költségvetést szorgalmazta. Nincsen most már senki, aki ezt fenntartaná, úgyhogy többé-kevésbé biztos, hogy ez így összeolvasztva fog menni tovább. És próbálunk minél többet kiharcolni, például 10%-ra, 15%-ra növelni a minimum összeget, akkor, amikor majd a végleges egyességek megszületnek, azért, hogy mégis több pénz legyen elvből odaítélve, vagy startból odaítélve a mezőgazdaságnak.
3: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban a székelyföldi Tusványossal látogattunk, ahol a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen pódiumbeszélgetést tartottak. A mezőgazdaság a háborúk és környezeti kihívások árnyékában címmel. Adásunkban ezen pódiumbeszélgetést sugároztuk. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is. A műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásom.
4: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
5: Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hétnapjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina.

0: Felkészítő foglalkozásokat indít a legszegényebb településeken élő gyermekek számára a Máltai Szeretetszolgálat. A jelenlét pontokon a pótvizsgára készülő és tanulási nehézségekkel küzdő fiatalokkal szociális munkások és gyógypedagógusok foglalkoznak. A kezdeményezésben érintett 300 hátrányos helyzetű település közül 88 Borsod-Apó-Üzemlén vármegyében található. A felzárkózó települések program keretében összesen 28 civil és egyházi szervezet végez intenzív szociális munkát. A részletekről Romhányi Tamás, a Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője adott tájékoztatást.
1: Július közepére, egész pontosan a július 20-án kezdődő hétre írták be a jelenlétpontok vezetője naptárokba azt a feladatot, hogy a településen évismétlés, vagy hát bótvizsgára kényszerült gyerekek családjait megkeressék. A felzárkózó települések program az ország 300 legszegényebb településén működik. Ebből mi vagyunk a legnagyobb megvalósító, 28 szervezet végez szociális munkát, de a Máltai Szeretetszolgálat 112 településen van jelen egymaga. Most, hogy megnéztem a felzárkózó települések helyszínei közül a 83 Borsod-Apó-Üzemlén megye területén található, tehát elég intenzív általában a program, meg a Máltai Szeretetszolgálatnak is a jelenléte. És minden településen van jelenlétpont, ami közösségi tér, és illetve a szociális munka központja. Ezekben mindegyikben van gyermeksarok, illetve tanulósarok kialakítva azoknak a gyerekeknek, akiknek az otthoni körülmények nem alkalmasak a tanulásra, tehát akár csak házi feladatot írni, bármire bejöhetnek. És egész évben zajlanak úgynevezett tanulássegítő foglalkozások, a bukások is, iskolai lemorzsolódások csökkentésére, vagy hogy a gyerekeknek az iskolai teljesítményét, a hátrányaik ne rontsák tovább. Most nyáron speciális feladatunk a pótvizsgára készülő gyermekekkel való tanulás. Ezt most ezen a héten keresik meg a családokat, az érintett családokat a munkatársaink, és elkezdődnek. Ugye az augusztus utolsó hetében írja ki a legtöbb általános iskola a pótvizsgáknak az időpontjait, és akkor a következő heteket ezzel töltik a munkatársaink, illetve az érintett gyermekek. A tavaly évben megközelítőleg 200 gyermek fordult meg a jelenlét pontokon, akik pótvizsgára való felkészítésen vettek részt. Pontos százalékot nem tudok mondani, de elég jó hatékonysággal sikerült venni ezt az akadályt, úgy tudták folytatni a legtöbben évismétlés nélkül a tanulmányaikat. Tehát most is számítok olyan gyermekekre, akik mint az elsőt most fogják kezdeni, de akár a családjuk, akár a szakemberek, a pedagógusok úgy ítélték meg, hogy egy pici előzetes beszoktatást segítő időszakban egy segítségnyújtás ráfér a gyermekre. Van néhány középiskolás diákunk is, akik ugye már nem a településen lévő általános iskolába járnak. Új kihívások közt kell helytállniuk, ez nagyon nagy választó víz a felzárkózó településekről elkerülő gyerekeknek egy nagyon nagy része az első fél évben, vagy az első év végén kibukik a középiskolából, ők is segítségre szorulnak, de a mostani foglalkozásainkban érintett gyermekeknek az zöme, akikre számítunk, az második és hatodik évfolyam közötti gyerekek, de hát 8 évestől 11 éves korig lesznek a legtöbben, hiszen a hétköznapokban is ez a korosztály látogatja leginkább ezeket a foglalkozásokat. Még gyógypedagógusok és logopédusok is segítenek néhány településen. A legtöbb helyszínen a szociális munkásaink azok, akik a gyerekekkel leülnek tanulni, vagy pedig pedagógusok vagy önkéntesek jönnek, akár egyetemisták is ebbe segíteni. A személyes jelenlét és egyáltalán az, hogy odafigyelünk a gyerekekre és nem hagyjuk őket kallódni, ez a legnagyobb segítség. De nagyon sokszor fordulnak elő olyan problémák, hogy ilyen tanulássegítő foglalkozásokon már harmadikos, negyedikes gyerekek is vannak, akiknek még a betűknek a kiolvasása nem megy maga biztosan, és azt kell gyakorolni. Vagy például a egészen nagy gyerekeknél is szokott probléma lenni, például a pontosé, elipszilonosének a használata, akkor például azt gyakorolják. Vannak egészen nagy gyermekek, akik a matematikában addig magabiztosak, amíg az ujjaikon ki tudják számolni az adott feladatot, hogyha annál nagyobb számokkal kell dolgozni, akkor lefagynak és nem sikerül nekik a feladatot megoldani. Ez sok-sok gyakorlás, sok-sok türelem kell, és elsősorban ez az, amit a munkatársainktól, meg a segítőinktől megkapnak a jelenlétpontokon.

0: Idén is odaítélte a Superszum alapítványa a Superszum háladíjat. A díjjal az alapítvány célja az, hogy elismerje és megjutalmazza a Borsoda Bohus-Zemplén vármegyei pedagógusok és oktatók kiemelkedő munkáját. A díjhoz gyermekekre fordítandó támogatás jár, amit olyan projektekre lehet felhasználni, amelyek hozzájárulnak a példamutató és inspiráló pedagógiai munka folytatásához. A díjra a szülők anonim módon jelölhetik azokat a pedagógusokat vagy oktatókat, akik az elmúlt egy évben innovatív szemlélettel és kiemelkedő közösségformáló tevékenységekkel örvendeztették meg a közösséget. A részletekről Bernasconi Bush Katalin, az alapítvány elnöke adott tájékoztatást.
1: 2026, ez már a harmadik év, hogy a háladíjat átadjuk, vagyis háladíjakat. Eddig ebben az évben ugye egyet adtunk át, de még egy lesz. És ez azért egy kicsit több szervezést igényel, a második díjnak az átadása. 66 jelölés érkezett az idén, 66 pedagógusra. Én úgy gondolom, hogy ez azért azt is mutatja, hogy nagyon-nagyon-nagyon értékelik és értékesnek tartják a szülők ezt a díjat. Ugye ezzel a díjjal nem csak egy plakett, egy kerámia plakett és egy oklevél jár, hanem 500 ezer forint is. Ami azért egy pedagógusnak egy osztálykirándulásra, vagy egy olyan projektre, vagy terem díszítésre, vagy fejlesztésre nagyon hasznos. És mindig is kértük a díjazottakat, ugye, eddig 6 díjazott volt, hogy mutassák be azt a projektet, amire ezt a pénzt majd költeni szeretné. És az első díjazottunk idén Gálik Valentinné Kriszti néni, aki Kazincbarcikán az Egyesített Óvodáknak az egyik óvodavezetője, és titokban megérkeztünk, és a Color TV-vel a Kazincbarcikán így a polgármester úrral egy kicsit így összeszervezkedtünk, hogy egy ilyen álprogramot csináltunk a gyerekeknek az óvodába. Nagyon élvezték egyébként, mert kressz program volt, tehát futóbiciklivel, motorral, mindenhova jöhettek, mehettek, és jó sokan voltunk az udvaron, de hát nem ez volt a program. És mindenki csak megérkezett, és nem értették egyébként, hogy ez a sok idegen, ez ellenőrizni jön-e őket, vagy miért vannak ott a polgármester úrral. Úgyhogy nagy meglepetés volt Krisztinek, hogy ezt a díjat, ezt ő nyerte, és hogy Kazincbarcikára is érkezett egy ilyen díj, és a polgármester úr is nagyon büszke volt erre egyébként. Tehát ő volt a legboldogabb, ő értékelte Kriszti után a legjobban ezt a díjat, hogy az ő városában egy ilyen pedagógus dolgozik. És most a második díjazottnál ezt így nem sikerült időben összehozni. Hát nem szabad semmit elmondani egyelőre. Jó lesz. Nem ebben a hónapban adjuk át. Azt is elmondhatom, mert nem sikerült úgy összeszervezni, hogy méltó legyen az átadás. Tehát bemenni és átadni valakinek egy intézményben egy díjat, csak úgy nem. Ez egy szülői díj, tehát legalább a gyerekek vagy szülők is legyenek ott, hogyha lehetséges. Tehát ugye eddig próbáltunk évzáróra bemenni, vagy valamilyen módon ugye az intézménybe egy nagyobb tömeget egy kicsit úgy összehozni, vagy pedig bemenni egy ott lévő rendezvényre, megrendezett programra. Úgyhogy egy kicsit várunk, és szervezzük az átadást, de mindenféleképpen el fogjuk mondani, szerintem a sajtónak úgy előre jöjjön velünk megint, akiknek ugye jeleztük, hogy díjátadás lesz a Kazincbarcikán, nagyon-nagy örömmel jöttek velünk Miskolcról is újságírók, úgyhogy örülök neki. Előre fogjuk itt is jelezni, hogy hova szeretnénk majd menni. Egy jelölés is elég, és egy olyan minőségi jelölést kell leadni, ami után ezért egy minimális nyomozás, idézőjelben nyomozás történik. Nagyon szép jelölések és nagyon értékes jelölések érkeztek hozzánk, és az ötfős kuratórium ki is választott egy párat, amire elkezdtünk egy kicsit nyomozni, amiután elkezdtünk érdeklődni a pedagógus iránt, és egyébként olyan sok értékes pedagógus van közöttünk. Olyan jó olvasni ezeket a jelöléseket és a visszaigazolásokat, hogy valóban így van, ahogy le van írva a jelölésbe. Tehát mi egy e-mail címet látunk, vagy aláírja a jelölő, vagy nem írja alá. Egy e-mail címről érkezik egy jelölés, és egy nevet látunk, egy intézményt látunk, és egy jellemzést, a programok bemutatását, amit eddig csinált, a tevékenységeit, amit eddig végzett. És azért ezután utána kell nézni valahol egy kicsit. Vannak, ugye hát majdnem mindenki pedagógus a kuratóriumban, vannak ismerettségek, vannak összeköttetések, úgyhogy hamar le lehet csekkolni szinte bárkit a megyében. Kriszti néniről elég volt tényleg két telefon, és mindenki. Tehát jöttek hozzánk vissza az e-mailek, jöttek vissza az üzenetek, hú, a legjobb hely lenne, és hogy szervezzük meg, és tényleg nagyon-nagyon-nagyon jó lenne. És őre egyébként azt hiszem, hogy 3 jelölés érkezett, vagy 4, és mindegyik fantasztikusnak írta le, hogy a kuratórium első díjazottként őt választotta.

0: A Miskolci Egyetemen megnyílt a kollégiumi jelentkezési időszak az újonnan felvett hallgatók számára a 2026-2027-es tanévre. A diákokat modernizált épületek és összesen több mint 1600 férőhely várja, amelyből az első éveseknek több mint 300 helyet biztosítanak a Bolyai Kollégiumban és az Uni Hostel diákotthonban. Kónya Attila, az általános és hallgatói ügyeket koordináló igazgatóhelyettes kiemelte, hogy a korszerű infrastruktúra és a kedvező árak miatt idén is komoly verseny várható a szabad helyekért. A felsőbb évesek körében már lezajlott eljárás adatai alapján nagyjából 10%-os volt a túljelentkezés, az egyetem vezetése pedig az első évesek esetében még ennél is magasabb arányokra számít.
1: Úgy néz ki, hogy idén befejeződik a kollégiumi rekonstrukció. Jelenleg még folynak a munkálatok az EPER 2-es kollégiumban, de úgy készülünk, hogy a beköltözés előtt még egy főpróbában már tudunk vendégeket fogadni az épületben, és szeptemberben az EPER 2-es kollégiumban is beköltözhetnek a hallgatók. Az elmúlt években a kollégiumi rekonstrukciók folyamán az EPER 2-től az EPER 6-ig az épületek megújultak. Ezek azt jelenti, hogy szerkezeti átalakítások is történtek. Megszüntettük a közös vizes blokkot, és a többségében 3, illetve 4 ágyas szobákból önálló 2 ágyas szobákat alakítottunk ki a rekonstrukció folyamán. Ezt megelőzőleg ugye az EPER 1-es kollégium is megújult, ott ugye nem volt már szükség jelentős rekonstrukcióra, hiszen az korábban is apartmanházként üzemelt. Szeptembertől úgymond teljes kapacitással várjuk a hallgatókat. A 7 kollégiumi épületben, melyek mindegyike azért M-város a kampusz területén található, az Uni Hostel és az EPER 1-től az EPER 6-ig az épületek. Jelenleg a kapacitás az több mint 1700 fő, ebből a hallgatói létszám az több mint 1650, a fennmaradó helyek azok vendégek, levelezős hallgatók alkalmi elhelyezésére, illetve vendégoktatók, olyan egyetemi dolgozók, alkalomszerűen előadást tartó vendégek és egyéb meghívott személyeknek van általában fenntartva. A felvételi eljárások egy része már lezárult, a pályázati időszak az július 28-án kedden délbe indult, és egészen augusztus 11-én éjfélig jelentkezhetnek az első éves hallgatók, illetve azok a felsőbb éves hallgatók, akik mesterképzésen az első évüket kezdik. Azt érdemes tudni, hogy a jelentkezés az elektronikus úton zajlik, korábban is az elektronikus pályázati rendszeren kellett benyújtani a pályázatokat. Ez azt jelenti, hogy a pályázati tájékoztatóban felsorolt dokumentumokat elektronikus formában kell felcsatolni egy számítógép vagy okostelefon segítségével a jelentkezőknek. Nagyon-nagyon fontos, és erre szeretném felhívni minden jelentkezőnek a figyelmét, hogy a pályázati tájékoztatót olvassa el. Ez ott, ahol a bejelentkezést meg tudja tenni az elektronikus pályázati rendszer felületén, ott megtalálja ennek a linkjét. Nem rövid a dokumentum, de érdemes elolvasni, mert az a tapasztalatunk, hogy nagyon sok a hiányos pályázat, és bár lesz az első éveseknek is hiánypótlási időszak, de jobb, hogyha a rendes pályázati időszakban formailag megfelelő pályázatot nyújtanak be, mert akkor nagyobb eséllyel fognak bekerülni. A pályázati elbírálás egy pontrendszer alapján történik, és a pályázati elbírálás és a döntés az a hallgatói önkormányzatok kezében van, azért ott több eszem, mert ugye ezt minden kar saját maga végzi. A hallgatói önkormányzatiság az egyetemen ugye az alapvetően kari szinten szerveződik, és a kari bizottságok, a kari kollégiumi bizottság bírálja el a pályázatokat, és a korábban ugye a kollégiumi bizottsági határozatok alapján felosztásra került férőhelyek számában tudják ugye a hallgatókat felvenni, ugye ezért van az, hogy a karok úgymond gazdálkodnak a saját férőhelyeikkel. A felsőbb éveseknek, ugye ez a terminus technicus, annak a státusznak, amiben ők vannak, minden tanévben még tavasszal leszokott zajlani a felvételi eljárás. Ez azt jelenti, hogy a már egyetemi hallgatók jelentkezhetnek ilyenkor az eljárásban, és hát nyilván már megtudják gyakorlatilag május végére, június elejére azt, hogy a következő tanévben van-e kollégiumi férőhelyük.

0: Idén két összmagyar középiskolás tábort is szervezett a Rákóczi Szövetség Sátoraljaújhelyen, amelyekre a Kárpát-medence mellett a diaszpórából is érkeztek magyar fiatalok. A közös programok, a kulturális élmények és az új barátságok mellett a táborok a magyar nyelv és identitás erősítését is szolgálták. Koleszer Krisztián összeállítását hallják.
1: A Kárpát-medence minden tájáról, sőt a diaszpórából is érkeztek fiatalok Rákóczi tábor idei összmagyar középiskolás táboraiba Sátoraljaújhelyre. A többnapos program célja nem csak az, hogy tartalmas nyári élmény nyújtson a résztvevőknek, hanem az is, hogy erősítse a magyar identitást, segítse a magyar nyelv és kultúra megőrzését, valamint új barátságok és határon átívelő kapcsolatok születhessenek. A szervezők emellett arra is nagy hangsúlyt fektetnek, hogy a fiatalok megismerjék Zemplén természeti és kulturális értékeit. A tábor programjairól és célkitűzéseiről Lőrinc Brigittát, a Rákóczi Szövetség rendezvényszervezőjét hallják.
2: A tábor összétszáma ismételten 900 fő, és érkeztek a Kárpát-medencéből, illetve a diaszpora magyar közösségeiből. Kárpát-medencéből érkeztek Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyből, Vajdaságból, a diaszpora magyar közösségeiből pedig többek között Japánból, Kanadából, Csehországból és Amerikából is. Igyekszünk olyan programokat készíteni a diákok számára, amelyben a magyar kultúrát, magyar nyelvet használhatják, tanulhatják, és ugye ez a legfontosabb célunk, hogy a szórványból érkező diákok magyar környezetben tudjanak érvényesülni, tehát ezáltal igyekszünk táncházat tartani számukra, színházi előadással kedveskedünk, illetve kirándulásokat is szoktunk készíteni, amelynek következtében Zemplén kincseit megtekinthetik.
1: A Rákóczi Szövetség összmagyar középiskolás táborának különlegessége, hogy nem csak a Kárpát-medence magyar lakta területeiről, hanem a világ számos pontjáról is érkeznek fiatalok Sátoraljaújhelyre. Vannak, akik már gyermekkoruk óta magyar közösségben élnek, másoknak azonban ez az egyik ritka alkalom, amikor napokon át magyar szó veszi őket körül. Brösztl Arnóczki Emma családjával az Egyesült Államokban él, a magyar nyelvet nagymamája segítségével kezdte elsajátítani, a táborban pedig különösen nagy élményt jelent számára, hogy kortársaival is magyarul beszélhet.
3: Itt táborban nagyon szeretek, egész családom itt felnőttek Sátoraljaújhelyben, így Amerikában lakunk most. Egész családom most Sátoraljaújhelyben vannak, és a táborban nagyon sok barátom csináltam, szeretek lenni velük, szeretek beszélni velük, szeretek enni együtt, szeretem mindent a táborba, a játékot, mi mentünk lovaskázni tegnap, mi mentünk fent a hidon, ez nagyon jó volt. Én pici voltam, akkor a nagymamám jött Amerikába, és tanult engem magyart, mert én nem tudtam magyar, sok anyám, meg apám, és egész családom, akkor ő tudtam magyar, én még nem értettem magyar, és nem tudtam beszélni magyart még. Most tudok érteni, meg beszélni magyarat.

0: Az FC 60 a labdarúgás mellett a kézilabda és a jégkorong fejlesztésére is nagy hangsúlyt fektet. Jó hír, hogy a 60-i jégpálya a tervek szerint szeptembertől ismét megnyithatja kapuit, jelenleg az ehhez szükséges engedélyezési eljárás zajlik. Emellett a kézilabda szakosztály is fejlődő pályára állt, a klub célja pedig, hogy a következő időszakban stabil utánpótlás bázist építsen ki mindkét sportágban. Így az FC 60 hosszú távú sportfejlesztési terveiben a labdarúgás mellett a kézilabda és a jégkorong is kiemelt szerepet kap. A részletekről Ofella Zoltán, a klub elnöke beszél.
1: Ugye nem csak futball van ebben az egyesületben, hanem ugye van kézilabda és van jégkorong. Hát egy hatalmas nagy teher fog remélem a napokban leesni a vállunkról, mert úgy néz ki, hogy a építési hatóság visszajelzés alapján a jégpálya megkapja a használatba vételi engedélyt, és szeptembertől újra üzemelhet a jégpálya.
2: Ez jó hír lenne.
1: Nagyon bízom benne, hogy olyan feltételeket tudunk teremteni, hogy a lakosságnál sem lesz, a környezetünkben lévő lakóknál sem lesz ez probléma, mert azokat a feltételeket, amiket kértek tőlünk, teljesíteni tudjuk, ami azt jelenti, hogy szeretnénk úgy zajmentesen jégkorongolni, sportolni, hogy ne zavarja a pihenést a szomszéd lakóknál, úgyhogy bízunk benne, hogy ezt meg fogjuk oldani. A kézilabdánál ugye az utánpótlást kell megoldanunk, hát remélem, hogy ott is úgy rendbe tudjuk rakni a dolgokat, hogy el tudunk indulni a remélt korosztályokban, és ez a 60 városa újra utánpótlás egyik fellegvára lehet majd. Remélem, hogy el tudjuk indítani ezeket a programokat. Indulni fog a kézilabdában az iskolai programunk, és a megbeszéltek szerint most már több iskolában leszünk jelen a következő időszakban.

0: Mozgalmas augusztus várja a sárospatakiakat és a városba látogatókat. A művelődés háza szervezésében folytatódik a Bor térzene rendezvénysorozat és a mozipiknik. Emellett a térség egyik legjelentősebb kulturális eseménye, a Zempléni Fesztivál is számos programmal várja az érdeklődőket. A nyár hátralévő eseményeiről Mózes Árpádot, Sárospatak alpolgármesterét hallják.
1: A művelődési ház szervezésében történik. 4 hétvégén, 4 szombat este kerülnek megrendezésbe, mindig más fellépőkkel. Ez szintén a művelődési ház patkójában, ott van fölállítva egy színpad, sörpadok, babzsákok, egyéb kellékek és egy fröccs terasz. Kellemes hangulatot biztosít a nyári szombatestéken itt a belvárosban a lakosság részére, illetve a turistáknak is. Csütörtökön folytatódik a mozipiknik. Szintén szavazhatnak a lakosok, hogy milyen film kerüljön levetítésre. Szombaton fürdők éjszakája folytatódik. Bízunk a jó időben, hát a meteorológiai előrejelzések szerint megint kánikulával kell számolnunk. Lassan a végéhez érnek a művház rendezvényei, habár itt is lesz egy kis újdonság, de még nem akarom lelőni a poént. Egy augusztus végi rendezvényünk, ami újdonság lesz. Előtte a Zempléni Fesztivál. Tehát az ugye a térség egyik legnagyobb volumenű kulturális rendezvénye, és ennek Sárospatak az egyik fő szervezője, rendezvény helyszíne, és a művelődési ház a bázisa. Tehát én propagálnám, hogy mindenki mondja a rokonoknak, ismerősöknek, hogy ez egy milyen volumenű, milyen nívós rendezvény, mert szerintem ezért érdemes lejönni és több napot itt a környékünkön eltölteni.
0: A nyári kulturális programok mellett a kikapcsolódásnak is fontos szerep jut Sárospatakon. A Végartó fürdőben idén is több hétvégén várják a vendégeket a Fürdők éjszakája rendezvénysorozat programjai, amelyek zenés estekkel és különleges hangulattal kínálnak esti feltöltődést, folytatta a város alpolgármestere.
1: Ennek amúgy nagyon régi hagyománya van városunkban. Tehát ugye a fürdő az a 60-as évek végén, 70-es évek elején épült egy medencével, és én gyerekkoromban már csak azért is emlékszem, mert én ott nőttem fel mellette, tehát én a nyaraimat az egy melegvizes medencébe töltöttem, és már a 70-es években volt éjszakai fürdőzés. És akkor még ugye úgy működött a medence, hogy vasárnap este leengedték a vizet, hétfőn kimeszelték a medencét, és kezdték újból feltölteni. De már akkor is szombatonként nyaranta volt éjszakai fürdőzés. Itt nyaraló vendégek is vannak, valamint szlovák-lengyel turisták is részt vesznek. Viszont a mostani hétvégi az az országos fürdők éjszakájához kapcsolódó program volt. Annyi, hogy a Sárospataki fürdő ezt kibővítette, úgyhogy nálunk most egymás után 4 hétvégén is megrendezésbe kerül. Változó a forgalom, tehát ez pont ugyanúgy, mint ahogy a nappali hétvégi fürdőkkel kapcsolatosan. Amikor süt a nap, kánikula van, akkor többen vannak, ha kicsit változékonyabb az időjárás, akkor sajnos százas, ezres nagyságrendben mérhető a vendégszám csökkenés.

0: Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Kolaszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk, addig is viszont hallásra.
1: Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a

0: rossz állapotban lévő erőműveinket is. Minden hadrafogható erőmű ellátása megtörtént a szükséges tüzelőanyaggal, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter közlése szerint éjszakáig ülésezett a kormányzati védelmi munkacsoport rendkívüli ülése, és áttekintettek minden rendelkezésre álló erőművi kapacitást, továbbá az import lehetőségeket, a rendszer várható napi csúcsterhelését, a vállalt önkéntes fogyasztás csökkentéseket, a vízügyi helyzetet és a következő napokra várható forgatókönyveket is. Közölte azt is, hogy a Dunamenti erőmű kiesett 400 megawattos egységének javítása folyamatban van. Ha szükséges alkatrészek megérkeztek, és a jelenlegi állás szerint vasárnaptól újra termelhet az erőmű. Egyelőre nem fenyeget ökológiai katasztrófával, hogy a csapadékhiány és a nagy meleg miatt rekord alacsony a folyók vízszintje, mondta az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László felidézte, hogy a Duna apadása miatt a lakosságot sokkal nehezebb kiszolgálni ivóvízzel, van, ahol 30%-kal kevesebb vizet tudnak termelni a szolgáltatók. Hozzátette ugyanakkor, örül annak, hogy ökológiai katasztrófáról még nem kell beszélni, mert egyelőre biztosítottak a vizes élőhelyek a Dunánál és a Tisza környékén egyaránt. Reméljük, hogy mire baj lenne, megérkezik az eső, fogalmazott. Azt is elmondta, hogy a Duna rekord alacsony vízállása mindenkitől fokozott odafigyelést igényel. Ezért arra kérte a lakosságot, hogy a következő időszakban mindenki takarékoskodjon a vízzel. Lehetőség szerint mellőzze a kertek locsolását, az automosást és minden olyan vízhasználatot, amely nem feltétlenül szükséges. Elindult a pótfelvételi eljárás. Augusztus 7-én éjfélig lehet jelentkezni a szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre. Pótfelvételire azok jelentkezhetnek, akiket a július 23-án zárult általános eljárásban egyetlen általuk megjelölt képzésre sem vettek fel, vagy idén nem jelentkeztek a felsőoktatásba, közölte az oktatási hivatal. A pótfelvételi ponthatárait augusztus végén hirdetti ki a hivatal, áll a közleményben. Tájékoztatásuk szerint idén is több mint 40 egyetem és főiskola hirdett pótfelvételi, alap, mester, valamint osztatlan képzéseket és felsőoktatási szakképzéseket. A pótfelvételi eljárásban egy felsőoktatási intézmény egyetlen képzésére lehet jelentkezni, a felvi.hu honlapról elérhető e-felvételiben augusztus 7-én éjfélig. Az előzetes adatok szerint 2026. júniusában 5790 gyermek született, és 9167 ember hunyt el. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 2,6, a halálozásoké pedig 3,1%-kal csökkent, a házasságkötéseké pedig 8,9%-kal nőtt, közölte a statisztikai hivatal. Az adatok szerint január és június között 34.312 gyermek jött világra, 2%-kal 703-mal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. Ebben az időszakban 62.330-an hunytak el, még 4,1%-kal 2679-el kevesebben az egy évvel korábbinál. A születések és a halálozások egyenlegeként a természetes fogyás január és június között 28.018 fő volt, 6,6%-kal kevesebb az előző évi 29.994 főnél. Sport. A férfi kézilabda NB1-ben címvédő Veszprém és a női bajnok Győr is a NEKA csapatát fogadja az élvonal új idényének első fordulójában. A bajnokságok szeptember 6-án rajtolnak, a nőknél az utolsó forduló hivatalos játéknapja május 22-e. A férfi alapszakasz május 23-án zárul, az egyik fél második győzelméig tartó döntőre május 24-e és június 6-a között kerül sor. Végül az időjárásról. Napos időre van kilátás, kevés gomoly és fátyol felhővel. Csapadék nem lesz. Legfeljebb az északnyugati határszélre sodródhat be egy-egy zápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 36 és 39 fok között alakul. Késő estére 23 és 31 fok közé hűl le a levegő. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
1: Reklám. Ünnepeljük együtt Szent István napját Rómában. Augusztus 20-a és 23-a között kedvezményes áron várjuk Rómába, a Szent István házba. Az első

0: Nap magyar nyelvű szentmise a Szent István ház kápolnájában. Augusztus 21-én reggel indulás a tengerre. Augusztus 22-én magyar idegenvezetés a Fórum Románumban. A 66 euró per fő per éj kedvezményes ár tartalmazza a szállást reggelivel, az idegenforgalmi adót és az úti költséget a tengerre oda és vissza. Bővebb információ a római Szent István ház elérhetőségein www.csssroma.katolikus.hu vagy a sich@katolikus.hu címen.
1: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
0: Augusztus 8-án várja az érdeklődőket Tiszabábolnán a Falunap, az elszármazottak találkozója. Reggel 8 órakor főzőversennyel kezdődik a program. 10 órától hálaadó szentmisét tartanak. 12 órától megemlékeznek a Hortobágyra hurcoltakról, majd emlékfát ültetnek a település lakói. 13 órától ebéd és színes műsorok következnek. 18 órától a Bakelit zenekar lép fel, majd 20 óra 30-tól Sipos F. Tamás lesz a sztár fellépő, 22 órától utcabál lesz. Egész nap gyermekprogramok várják a családokat. Várja vendégeit augusztus 8-án a Tiszató keleti kapuja Tiszabábolna.
2: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
3: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
2: Nem csak katolikusoknak.
3: Keresztényélet.hu.
4: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
5: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
0: Megjelent az új ember augusztus 2-ai száma, a Tartalomból, amikor Jézusról szól a rap. Interjú a közösségi médiában evangelizáló Manuel Sandes ferences szerzetessel. Nem csak diplomát, küldetést is kaptak. 1100 végzőst bocsájtott útjára a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészet és társadalomtudományi kara. Elindulunk a szeretet útján. Böjte Csaba ferences szerzetessel a Balatoni Csillagösvény missziós körúton. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
6: Reklámot hallottak.
7: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
9: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek!
10: Rádos Istvánnal, a Miskolci Air Partner repülőjegy és utazási iroda marketing vezetőjével beszélgetek. Nyári időszakban találkoztunk, természetesen ha nyár, akkor utazás. Idén mit is mondhatunk el először általánosságban az utazási kedvel, a nyaralásokkal kapcsolatosan?
11: Hát az látszik, hogy az emberek kiszerettek volna szabadulni, és el is indultak különböző égtájak felé, akár belföldön, akár külföldön. Azt lehet mondani, hogy az idei év ez meg még érdekesebb, mert úgy tűnik, hogy még többen szeretnének kimozdulni.
9: Nagy az utazási kedv? Ezt kijelenthetjük?
11: Igen, azt látjuk, hogy a tavalyi évhez képest is emelkedett az utazási igény. Sokkal többen indulnak el, akár belföldre, akár külföldre, de inkább a külföldi területeket vették célba, és azok közül is azokat, amik árérték arányban nagyon jó szolgáltatásokat nyújtanak. Tehát úgy látszik, rászoktak a magyarok arra, hogyha elmennek nyaralni, akkor ott nem filéreskednek, és a hűtőtáskából viszik magukkal a dolgokat, hanem szeretik, ha valóban kiszolgálják őket, és ez szerintem így is van rendjén, mert ha megdolgozott az ember érte, akkor azt az egy-két hetet, vagy amennyit éppen tud rá szakítani, akkor azt valóban pihenéssel kellene tölteni. És ezért van az, hogy azokat a szolgáltatásokat keresik elsősorban az utasok, ahol kiszolgálják őket gyakorlatilag. Tehát nem csak egy szállásról van szó, hanem akár egy all-inclusive ellátásról, különböző programokról, tehát hogy ne kelljen foglalkozni semmivel, hanem tényleg csak a nyaralással. Azt kell mondanom, hogy a nyugati társadalomban ez évek óta így van. Mi mostanság érkeztünk el ehhez a történethez, most kezdik észrevenni az emberek, hogy nem feltétlenül az a nyaralás, hogy elmegyek valahová, és ott ugyanúgy kilódok tovább, mint esetleg itthon, és sütök, főzök, és nem pihenek, hanem elsősorban a pihenésre koncentrálnak, és ennek megfelelően keresnek helyeket.
9: Igen, a feleségek és az édesanyák se dolgozzanak, nyaraljanak ők is, akkor erre is törekednek.
11: Hát igen, én úgy gondolom, hogy ha egy család elmegy nyaralni, akkor ott mindenkinek egyenrangúan jár a pihenés, nem pedig az egyik része kiszolgálja a másikat, az egyik pihen, a másik pedig dolgozik. Ezek a úgynevezett all-inclusive nyaralási formulák, ezek a nyugati társadalomban évekkel ezelőtt kialakultak. Nálunk az utóbbi 5-6-8 évben kezdtek rádöbbenni az emberek arra, hogy egy picit többe kerül, ez kétségtelen, de ugyanakkor egy tényleg felelőtlen nyaralást és pihenést ígér, és én úgy látom, hogy az emberek most már tudják, hogy mit, miért vásárolnak és hova szeretnének menni, és hát nagyon sokan döntenek emellett a szolgáltatás mellett, mert ez valóban az egész család részére egy pihenés.
9: Beszéljünk a szakszavakról, all inclusive, és minden mellett még, hát ön a szakember, majd segít nekem, milyen lehetőségek közül lehet választani idén?
11: Hát a legegyszerűbb nyaralási forma az, ha valamilyen utazási eszközzel apartmanba megy el az ember, és most mindegy, hogy ez autóval, vagy busszal, vagy esetleg repülővel megy. Ennek az a lényege, hogy az apartmanban az önellátásos ellátásra kell berendezkedni, tehát ott nem kapnak a szálláson kívül semmi más szolgáltatást. Ez követi az a fajta szolgáltatási forma, ami csak reggelivel jár. Tehát szállást és reggelit kínálnak, az további étkezéseket magának kell megoldani az utasoknak. Ettől már egy picit kényelmesebb forma, amikor félpanziót kínálnak, ami azt jelenti, hogy reggelit és vacsorát adnak a szállás mellé, és hát a csúcs az az úgynevezett all-inclusive ellátás, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag itthon hagyhatja az ember a pénztárcáját, mert ott reggeltől 0-tól 24 óráig gyakorlatilag olyan szolgáltatásokat kapnak, 5 alkalommali étkezést, tehát főétkezéseket és közbe étkezéseket, az italok ingyen vannak, a gyerekek ha 100 fagylaltot szeretnének, akkor 100 fagylaltot kapnak, tehát gyakorlatilag az árban benne van ez a teljes ellátás. Annyi talán a kivétel, hogy a minden ország a saját országában jellegzetes italokat adja, tehát például ezeket a drágább nyugati alkoholokat, azokat nyilván külön pénzért adják, de a saját italokat, tehát a borokat, a söröket, az üdítőket, a fagylaltot, ezek mind ingyen vannak az egész idő alatt, tehát ezért nevezik all-inclusive-nak, hogy egy mindent magában foglal.
9: És gondolom a szállodában fogyaszthatja mindezt el a kedves vendég, valamint a szálloda szolgáltatásai közül is válogathat.
11: Hát nem csak a szállodában, hanem a szállodához például tartozik egy tengerparti rész, akkor a tengerparton ugyanúgy van lent büfé, ott is lehet esetleg snacket kapni, ott is az italokat elfogyaszthatja, tehát nem kell visszamenni a szállodába, még akkor se, ha közvetlenül a parton helyezkedik el a szálloda, akkor meg végképp nem, ha egy-kétszáz méterrel odébb van. Tehát a szálloda a szolgáltatásaiban ezeket a plusz dolgokat is nyújtja. Többek között benne van az, hogy akár a medencénél, akár a tengerparton napozó ágyak tartoznak díjmentesen a szolgáltatáshoz. Tehát ezért mondjuk azt, hogy szinte minden olyan dolog benne van, amire az ember kényelemre vágyik, és ezért mondtam azt, hogy otthon lehet hagyni a pénztárcát, mert ezekre ott nem kell költeni. Költeni arra kell, hogyha esetleg betévednek az asszonyok a piacra, mert azért bizonyos területeken, akár a görögországi területeken, a török riviéráról nem is beszélve, nagyon sok vásárlási lehetőség kínálkozik, de hát ez már egy más történet, ez már nem a nyaralás kategória, hanem inkább a egyéb felkészülés a család részére vásárlás területén.
10: Törekednek arra is a hotelek és a szállodák, hogy különböző szolgáltatásokkal színesítsék a programkínálatukat? Gondolok itt városnézésre, különböző olyan ismertető programokra, amelyek valóban megismertetik a nyaralóval és a pihenni vágyóval azt a várost és azt a környezetet.
11: Hát ezt szét kell választanunk, mert a szállodai szolgáltatások az egy kategória. De az előbb említetteken kívül például a szállodákban mindenütt vannak színpadok, mindenütt vannak esti programok, szórakoztató programok, filmvetítések, és minden egyéb olyan, például gyerekklub olyan helyeken, ahol ez esetleg várható, hogy több családos vagy gyerekes család érkezik. És a megismerés programjai, azok viszont úgynevezett fakultatív programok, ezek nincsenek benne a szállodárba. Tehát amikor megérkezik egy utas egy illető helyre, akkor az idegenvezető tart egy eligazítást, és megmondja, hogy egyrészt ő milyen napokon érhető el ott a szállodában, hogyha bárkinek bármi óhaja, sóhaja van, akkor el tudja írni. Másrészt milyen napokon vannak különböző kirándulások, amiket magyar idegenvezetők kísérnek a ismert helyekre. És ezeket ott pluszba kell rendezni, és a megadott napokon úgynevezett fakultatív programok keretén belül kapják meg az utasok. Tehát megvan a kellemes dolog is, és megvan a látnivaló is.

0: Beszéljünk a konkrétumokról. Először a külföldi úti célokról. Melyek azok az országok, amelyek a top 5-ben benne vannak érdeklődés szintjén?
1: Hát azt kell mondanom, hogy az első helyen mindenképpen a török riviéra áll. Tehát olyan minőségű szállodák tömkelege épült, és tucatjával, nem egy-két szálloda, hanem szó szerint százával épülnek a 4-5 csillagos szállodák a tengerparton, amik pontosan az all-inclusive szolgáltatások miatt egyszerűen árérték arányban utolérhetetlenek. Talán a görög területek a következő, ami nagyon népszerű, de az nagyon érdekes, hogy Görögország egy picit megtartotta, egy kicsit konzervatív, megtartotta a régi szokásokat, ott például rengeteg apartmant kínálnak most is önállátással, de a szállodák egy része az most már kezdott is átállni all-inclusive ellátásra, vagy minimum fél panzióra, tehát reggeli vacsorára, hogy ne kelljen az utasnak olyan sokat törődnie vele. Árérték arányban változatlanul ott van az elsők között például Bulgária, ami ugyan az utóbbi 2-3 évben, tehát picit mintha lecsendesült volna, most ismételten visszajött. Nagyon jó minőségű, nagyon sok szálloda van, és az árak is nagyon jók, és hát árarányban még mindig verhetetlenek az egyiptomi és a tunéziai nyaralások. Én például a szezon előtt kint jártam Tunéziában, mert ugye évekkel ezelőtt, a Covid előtt voltunk itt, és nem tudtuk, hogy mi a helyzet. Hát meglepődve tapasztaltam, hogy bizony nagyon jók a szállodák. Vannak gyengébbek is, azok olcsóbb áruak, de ezeknek a látogatásoknak pont az a célja, hogy tudjuk, hogy melyik milyen. Tehát ha egy olcsóbb szállodát keres valaki, akkor megmondjuk, hogy az attól olcsóbb, és akkor el tudja fogadni, vagy nem tudja elfogadni, és más választ. De gyakorlatilag azt kell mondanom, hogy az egy hét alatt 40 szállodát látogattunk végig, és a 40 szálloda nagy része olyan, ami javasolható a magyaroknak. Sokat felújítottak a Covid ideje alatt, épültek újak, és úgy látom, hogy kezd Tunézia ismét bejönni a képbe, annál is inkább, mert az ára változatlanul nagyon jó. És hát az Egyiptom az meg tulajdonképpen télen-nyáron. Most már szinte csak all-inclusive szolgáltatással rendelkező szállodák vannak. A többi terület közül Ciprus, ami még érdeklődésre tart számot, de nem olcsó. A spanyol tengerpartoknál a Majorka és a Kanári-szigetek és a spanyol szárazföld az ugyancsak elég sok utast és érdeklődőt vonz. És a régiek közül talán az olaszok olyanok, bármint az olasz kínálatok, amik megmaradtak a régi formába, tehát inkább városlátogatások, egy-két agyon zsúfolt tengerpart, itt Bibion és Jezuló környékén, vagy lejjebb Riminiben, és ismét beindult például Albánia. Előtte nagyon jól ment, aztán megállt a dolog, és most úgy látszik, hogy ismételten elkezdtek utána érdeklődni. A nyaralásokkal és az utazásokkal kapcsolatban nagyon fontos dolog. Az ember vagy vállalja, hogy elutazik saját autóval valahová, egy aránylag közeli országba, hiszen egy Horvátország, ne talán még egy Görögország, vagy Észak-Olaszország, ezek beleférnek 1000 kilométeres távolságon belül. Ha igazán kényelmesen akar utazni az ember, akkor viszont repülőre kell szállni, mert azzal 2-3 óra alatt távoli területeket lehet elérni, olyat, amit egyébként máshogy nem nagyon vállal be az ember, és hát ott vannak még köztesként a buszos utazások, amik viszont ugye el kell dönteni, hogy egy éjszakát az ember a buszon tölt, mire leér egy olyan helyre, ahová repülő másfél óra alatt leér, vagy pedig választja a kényelmesebb formát. Tehát ezeknek az utazási formáknak a változásában nincs újdonság. Azt kell tudnunk még a repülős utakról, hogy az ismert helyekre úgynevezett charterjáratok járnak.
0: Ez mit jelent?
1: A charterjárat azt jelenti, mint a különjárat az autóbuszoknál. Tehát ez indul minden héten X napon, viszi az utasokat, az a járat hozza vissza az ott lévő utasokat, egy hét múlva viszi innen megint, és tarokkolatilag ide-oda jár egy hetes váltással, hozza vissza az utasokat. Ezek különjáratok, és ilyen számtalan van. Hát a török rivierára hetente, ha jól emlékszem, pontosan 15-20 charterjárat repül. Debrecenből is, és Budapestről is. A másik repülési forma az, amikor menetrendszerinti járatra váltanak az utasok jegyet. Hát ez a lehetőség is megvan, mert a fapadosok, akár a Wizz Air, akár a Ryanair most már repül a különböző földközi tenger üdülőhelyére, itt Korfutól kezdve a török rivieráig. vagy a spanyol területekig, de ott nyilván, miután ez egy olyan légitársaság, ami menetrend szerint közlekedheti a járatait, azoknak az árai változnak, változhatnak és változnak is. Most a chartereknél az a lényeg, hogy ott a programgazda tavasszal leköti a járatot egy fix áron, és ott nem változik az ár akkor sem, amikor a főszezon kellős közepén, mondjuk a menetrend szerinti járaton háromszor annyiba kerül a repülőjegy. Tehát mindennek megvan az előnye, meg mindennek megvan a megfelelő ideje. Például hosszú éveken keresztül nagyon nagy szívfájdalmam volt, hogy a fővárosi utazók és az utasok és érdeklődők rájöttek, hogy az év elején, tehát december, január, február környékén vannak az úgynevezett előfoglalási kedvezmények, amik 10-20-30%-kal kedvezőben kínálják a nyarat, a főszezont is. És mire a vidékiek felébredtek, akár itt a miskolciak is, akkor már csak abból válogathattak, ami éppen maradt. De az utóbbi időben kezdenek most már ráébredni az itteniek is, hogy bizony az előfoglalás az egy nagyon jó dolog. Aki megteheti és be tudja már előre határozni a nyarat, hogy körülbelül mikor szeretne menni nyaralni, és jön december, január, februárba foglalni, az lényegesen olcsóbban kapja a jegyet, mintha most szeretne utazni. Illetve az egész nyaralást, mintha most szeretne utazni. Tehát ezek azok a szakmai belső titkok, amiket most már muszáj, hogy a közönség is tudjon, mert ezek nem titkok, de fontos mindenkinek, mindenkinek fontos a pénztárcája, mindenkinek fontos, hogy megfelelően nyaraljon, és ezek a könnyítések, ezek azt a célt szolgálják, hogy előre az ember nyugodtan biztosíthassa a utazását. És akkor még miután most arról beszélünk, hogy hónapokkal előtte foglalok valamit, és bármi az életbe közbeszülhat, ezért vannak az úgynevezett segítő szolgáltatások, és itt a Storno biztosításra gondolok. Tehát ha valaki az előfoglalás folyamán megvásárol egy nyári nyaralást, és közben egy olyan egészségügyi probléma akár az utazás előtt egy-két nappal is közbejön, akkor ez a Storno biztosítás az biztosítja, hogy nem veszik el a pénzt, hanem a biztosító a 80%-át átvállalja a költségeknek.
0: Tehát, és ezt a Storno biztosítást az utazás lefoglalásakor kell biztosítanunk?
1: Igen, sajnos akkor lehet csak foglalni. Tehát olyan nincs, hogy én később lefoglaltam valamit, és majd indulás előtt pár héttel akarom bebiztosítani, ez nem működik. Ezek a Storno biztosítások, ez úgynevezett útlemondási biztosítás magyarul, ezek 1-2-3%-os költséggel járnak. Tehát én mindig azt szoktam mondani, mint amit egyébként a betegség baleset podgyász biztosításra is mondok, hogy inkább vesszen el az a pár ezer forint, hogyha nincs probléma, mert az a jó, ha nincs probléma, de ha baj van, akkor nagyon nagy baj van. Ezért szoktuk javasolni, hogy ne nagyon induljanak az utasok betegség baleset podgyász biztosítás nélkül, mert bármi olyan probléma történhet, akár egy kinti orvosi kezelés ott többszörösébe kerül, mint Magyarországon, vagy ha elveszik egy csomag, netalán, vagy bármi baleset történik, akkor ezek a biztosítások ezt a célt szolgálják. Az útlemondási pedig azt, hogyha korán lefoglalom, akkor még ha bármi probléma történik, akkor le tudjam mondani.
0: A magyarok utazási kedvére mi jellemző? Jelenleg egy hétre, két hétre mennek el nyaralni? Mi a jellemző?
1: Hát az igazság az, hogy én szakemberként azt mondanám, hogy egy 10 napos nyaralás az, ami már ahol az ember ki tud kapcsolódni. Viszont a charterjáratok csak egy hetes turnusba járnak. Tehát azt jelenti, hogy 8 nap 7 éjszakába kell gondolkodni. Van egy-két terület, ahol nagyon sűrű a járat, ott meg lehet oldani, hogy esetleg egy 10-11 naposra átváltani az utazást. Tehát van ilyen, nem mindenütt, de pár területen kínálkozik ez a lehetőség. Általában azt lehet mondani, hogy a magyarok a 8 nap 7 éjszakát, tehát ezt a jó hosszú hetet választják, de hát azért gondoljunk bele, hogy emberek vagyunk, most fáradtan kimegyünk egy idegen helyre, 1-2 nap kell ahhoz, hogy akklimatizálódjon az ember, utána elkezdődik a felhőtlen nyaralás, és lassan haza kell jönni. Tehát ezek a 8 nap 7 éjszakás utak, ezek talán még arra jók, hogy ez mind beleférjen. Ha egy picit az ember szeretne, akkor vagy 2 hetet választ, vagy ha van esetleg hosszabb turnos lehetőség, akkor meghosszabbítani. A személykocsisoknál is, vagy a buszosoknál is általában ez a jellemző. Tehát ezek az 1 hetek. És az árak is úgy vannak kialakítva nyilván, hogy erre igazából jól illenek.

0: Az árakban valóban érezhető a drágulás, hiszen ma a hétköznapi élet is megdrágult. Ha utazási lehetőség után nézünk, erre a megdrágulásra számítanunk kell?
1: Igen. A tavalyi évhez képest azért tapasztalható egy nem jelentős, de egy 10-15% körüli drágulást lehet mondani, és ez abból adódik, hogy egyrészt a légitársaságok árai drágábbak, másrészt a szálloda szolgáltatások és a szállodai ellátások is drágábbak, tehát apránként mindegyikre rakódik egy pici, és ettől van az, de változatlan azt mondom, hogy az ember, ha olcsóban szeretne utazni, akkor foglaljon előfoglalással. Nagyon érdekes egyébként, hogy a korábbi években megszokott last minute-ek elmúltak.
0: Pontosan erre szerettem volna rákérdezni, hogy mi újság a last minute-ek házatáján?
1: Hát, ha minden telt ház, akkor nincs last minute. Last minute alatt azt kell érteni, hogy utolsó pillanatos értékesítés, tehát, hogy konkrétan, hogy az utasok is értsék. Van egy 180 fős repülőgép, és annak a megfelelő szállás foglalásai kint. Nyilván, ha egy héttel az indulás előtt nem adtak el belőle csak 170 helyet, akkor nem fogják azt mondani, hogy ez a 10 helyre repült, hanem azt fogják mondani, hogy ezt most odaadom last minute-be. Tehát általában arra kell gondolni, hogy ezek a maradék helyek maradnak meg, de ezt a szállásokra is úgy kell érteni, hogy ott sem már a legminőségibbekre lehet ilyenkor gondolni. Olyan is előfordulhat, de nyilván nem feltétlenül. Van last minute most is, nem mondom, hogy nincs. Bizonyos helyekre találhatom még, talán a török rivierára is, pedig hát idén a legnagyobb érdeklődés, itt százával mennek az emberek a török rivierára nyaralni az all inclusive ellátásos szállodákba. De mostanában, hogy nézem, a Tunéziánál található last minute, Bulgáriánál látok last minute-eket, törököknél is előfordul, görögöknél talán kevesebb. Most az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy az elmúlt évek azért megtanították az utazási irodákkal is, hogy óvatosan foglalnak helyet. Amikor egy utazási iroda hozzákezd a következő, mert most már például mi is, meg a többiek is a jövő nyárra dolgozunk. Tehát minimum
0: az idei nyarat már teljesítették valamennyire.
1: Hát igen, de most itt az a feladat, hogy az elkövetkezendő szezon az itt a téli lesz, ezek elsősorban az exkluzív utazások lesznek, de már ott van a következő nyár is. Már most vannak kint árak a következő nyárra. Tehát nyilván ezek kedvező árak, de visszatérve a témához, ahhoz, hogy valamit biztonságosan ugyanazon az áron lehessen eladni, ezért az utaztatók úgynevezett garanciális kötéseket csinálnak. Tehát kimegyek egy szállodába, és azt mondom, hogy ebbe a szállodába nekem 20 darab szoba kell, ezért adok ennyit, és ez akkor is annyibe kerül, ha előszezon van, meg akkor is, ha főszezon van. És gyakorlatilag ebből alakítják ki az árakat. Most ezek a garanciális helyek azok, amiket eladnak last minute-be, vagy el kell adni, mert ha megmarad, akkor az idézőjelben ráfizetés. És hát az irodák azok már alapja, már előre gondolkodnak. Most vagyunk egy főszezonban, tehát itt már vannak olyan érdeklődések, amik kifejezetten a téli időszakra szólnak. Ugyanaz a történet, az előfoglalás. Tehát a telet azt nyáron kell előfoglalni, a nyarat meg télen. És hát azok az exkluzív helyek, amik kínálkoznak, hiszen a téli időszakban az előbb említett földközi-tengeri üdülőhelyeken kívül ugye belépnek majd a nagyok, a Mauritius, a Maldív-szigetek, a Seychelles-szigetek, Tájföld, Zanzibar, Dominika, Dubaj, gyakorlatilag ezek azok, amik majd a téli időszakban, december, január, februárban lesznek aktuálisak. És ezeknek a dolgait most dolgozzák az irodák fel, most készítik elő, most foglalják le helyeket, most adnak hozzá árakat, és gyakorlatilag azok, mikor a nyári szezon általában augusztus végén, szeptember elején véget ér, akkor már onnan megvannak a következő időszaknak a lehetőségei a nyaralása. De mondom, nyár végén már jövő nyárra is lehet foglalni.
0: És van is igény már a téli nyaralások, ilyen exkluzív nyaralások iránt?
1: Érdekes, hogy minden időszakban egy-egy desztináció felkapott lesz a téliek közül is. És nyilván, ha többen mennek, akkor még az árak is kedvezőbbek. Ugye a korábbi időszakban elérhetetlenek voltak ezek a helyek, hogy Maldív-szigetek, egy luxus hajót például, vagy egy Dominika. Én azt mondom, hogy ma már nem. Nem sokkal drágábbak egyébként, mint egy nyári all-inclusive nyaralás, mondjuk egy elegáns helyen. Tehát nyilván a távolságok miatt a repülős árak azok magasabbak, de nem annyi valamennyivel hinni az ember. És hát ugye beléptek azért itt most már kedvezőbb helyek is, például belépett Dubaj rendszeres úti célként a téli időszakra, hiszen ott decemberben is 30 fok van. A Dubaji Riviera lassan felépül ott is, tehát nagyon elegáns helyek vannak. Belépett Zanzibar az érdeklődési körbe, és az tavaly nagyon népszerű volt, de maradhatunk a Dominikánál, vagy a Kubánál, vagy a Karib-szigeteknél, de ugyanúgy megmaradtak ugye a régiek, a Maldív, a Seychelles, Sri Lanka is, ami elég sok érdeklődésre tart számot, és hát azt kell mondanunk, hogy a télen legolcsóbb desztinációja, az pedig Egyiptom. Nyáron ilyenkor Egyiptomban nagyon meleg van, de télen is nagyon jó idő van, ott is 30 fok van a december-januári időszakokban, és azok azért lényegesen kedvező áron érhetők el, tehát azt kell mondanom, hogy ha idézőjelben tömegével utaznak télen az exkluzív helyekre, az utasok az elsősorban Egyiptom.
0: Említette, hogy a közelmúltban Tunéziában járt, legyen olyan kedves az ottani élményeiről, még beszéljen nekünk. Szakemberként, turisztikai szakemberként mit tapasztalt?
1: Hát külön kellene választani azt az utast, aki nagyon nézelődik és mindenre kíváncsi, és külön azt, aki nyaralni akar. Ugyanis azt őszintén meg kell vallanom, hogy bizonyos országok, akár mondjuk Egyiptomra és vagy Tunéziára is gondolok, de távoli helyeken is. Tehát a hétköznapi emberek élete az bizony nem egy nagyszerű dolog. Tehát, hogyha az ember kinyitja a szemét, akkor azt fogja látni, hogy hát itt bizony elég szegényesen élnek az emberek, és akkor megérkezik a szállodába, ott pedig luxus körülmények között nyaralhat, 4-5 csillag, teljes ellátással, all inclusive-val, tengerparton. Tehát azt tudomásul kell venni, hogy a szegényebb országok rájöttek, hogy van egy adottságuk a tengerpart, és van egy adottságuk a turizmus. És ezt a kettőt úgy kapcsolták össze, hogy gyakorlatilag az iparág az egyik vezető iparág lett az országban. Tehát hiába élnek szegényen az emberek, mert az átlagemberek ezekben az országokban azért bizony elég szegényesen élnek, de maga az ország a bevételeivel, a iparágával, a turizmussal nagyon-nagyon sokat profitál, és felvesz rengeteg dolgozót. Tehát ott a munkahely lehetőségek szerények, és gyakorlatilag itt például Egyiptomban is látunk olyat, hogy külön embert vesznek fel arra, hogy a lehulló leveleket összeseperje a szálloda udvarán, azért, hogy még ha kevés pénzért is, de dolgozni tudjanak az emberek.
0: Tehát ezek nagyon, mondjuk nagyon jó példák.
1: Ez egy nagyon hasznos dolog, tehát ezt mindenképpen díjazni kell. Az egy másik történet, és itt a kérdésre visszatérve a Tunéziába is, hogy mikor gyakorlatilag az ember az egyik helyről a másikra utazik, és különböző faluhelyeken megy át, hát látja, hogy itt bizony nem úgy élnek az emberek, ahogy én azt elképzelem a szálloda, kényelmes szállodámba, hanem messze az alatt a szint alatt, de nyilván ezt tudomásul kell venni, hogy különböző népek, különböző szokások, különböző életmódok, és hát aki azért utazik oda, hogy ezt megismerje, az nem nyaralni megy, az menjen és ismerje meg ezt a területet, aki pedig nyaralni megy, az pedig vegye tudomásul, hogy néha szegény országban él jól. Tehát, hogy azok a szállodai szolgáltatások bizony ott messze felülmúlják az ottani életmódot és a színvonalat. De mondom, ezek az országok, most már szinte számtalan ország rájött arra, hogy milyen nagy lehetőség van ebben. Ezért épülnek a szállodák. Hát, aki nem járt ott, az nem tudja elképzelni, hogy a török rivierán elindul az ember busszal a repülőtérről, és 100-150 kilométeren keresztül csak szállodák végig a tengerparton. Nem úgy, hogy van egy szálloda és egy szünet, és majd megint 10-20 kilométer múlva újabb valami. Egymás hegyén hátán a luxus szállodák. Tehát nem véletlen, hogy oda járnak nagyon sokan, nem csak a magyarok, a nyugat-európaiak is, meg egyéb más országból is, mert ott meg egyszerűen annyira ráébredtek, időben ráébredtek erre a dologra, időben felkészültek, de most is szállodák erdeje épül fel, minden évben új szállodákat kínálnak, hogy ők tényleg valóban rájöttek, hogy ez egy nagyon jó bevétel az országnak, nagyon jó hírnév, mert gyakorlatilag mit gondol az ember, ha a Törökországba költözik. Ugye, aki nem járt korábban, vagy még nem is járt egyáltalán, aki korábban járt, az Isztambulba járt. Hát látott ott egy bazárt, meg látott ott valamiket, érdekes dolgokat, és hát nem is feltétlenül kívánkozik a török tengerpartra, de ennek egy óriási nagy ellentéte a török riviéra. Mondom, olyan minőségű és mennyiségű szállodák, jobbnál jobb szállodák kínálják a szolgáltatást, hogy eszébe nem jut neki a korábban látott Isztambul, vagy annak a környéke. Én tudom, sokan óckodnak attól, hogy Törökország, de higgyék el nekem, hogyha valaki árértékarányban jól akarja magát érezni, akkor pillanatnyilag ezt kell választani.
0: És hát sokat hallhatunk manapság a török kultúráról, hiszen annyi török sorozatot lehet nézni és látni a televíziókban, hogy Törökország valamilyen szinten már a mindennapjaink részévé vált, így a filmek vagy a sorozatok által.
1: Hát a film és a valóság azért egészen más. Itt a tengerparton nem látni ezeket a szegényesebb területeket. Tehát itt a városok is normálisan néznek ki, nyilván úgy élnek az emberek a maguk módján, ahogy, de nagy a kereskedelem, nagy az idegenforgalom, és nagyon sokan élnek az idegenforgalomból. Tehát az idegenforgalom nem csak a szállodát jelenti, a transzfereket, a kirándulásokat, a hajó kirándulásokat, a városlátogatásokat, a piacozásokat, az éttermeket a szállodákon kívül. Tehát ez egy nagyon összetett kategória, és ők ezt tényleg nagyon jól csinálják. És nagyon érdekes, ha már itt a török oldalról beszélünk, hogy a Törökországnak ugye van egy nyugati oldala, ami Isztambul alatt Izmirtől, tehát a Dardanelláktól húzódik lefelé, egészen addig a görög szigetek vonaláig, tehát Kosrodoszig, ami tulajdonképpen egykoron görög terület volt, tehát ott voltak a híres nagy Trója, meg egyéb városok. És ez a terület, ez korábban is már felkapott volt, de a törökök részéről. Tehát a törökök nem a földközi tengerhez járnak nyaralni, hanem ideje lejártak a Dardanellák alá, a földközi tengerre. Szembe a görög szigetekkel, tehát ott a látótávolságban vannak a görög szigetek. És most ettől a résztől, ennek az aljától egészen legalul a déli vonalba végig fekszik az a török riviéra, amiről beszélünk, tehát Antáliával kezdődik, Alanya, Szide, Kemer és a többiek, és ezek ott gyakorlatilag Manavgat egymásban vannak épülve az üdülő területek. És végig széles homokos partok vannak, egyes helyeken vannak ugye sziklás kavicsosak, de az inkább a kevesebb, tehát itt gyerekes családok is kitűnően el tudnak lenni. Arról nem is beszélve, hogy a szállodáknak a szolgáltatásaiban olyan csúszdaparkok, akvaparkok állnak, amit itt egyébként külön önállóan építenek meg a különböző országokban, itt meg a szállodákon belül ott van ingyen használható.

0: A gazdasági hírekből egyre többet hallhatunk a távol-kelet jelentőségéről. Jogosan merül fel az emberben a kérdés, India, Japán, Kína úti cél a magyar emberek számára?
1: Lassan igen. Nekem megvannak minden országban személyes élményeim, és India csücskébe lent Sri Lanka az egy rendkívül vonzó, egzotikus hely. Tehát az nem csak egy a fűszersziget és a fűszervilág, hanem az egész nagyon kellemes tengerpartjaival, nagyon jó szállodáival. Sri Lanka egyébként már felkapott volt egy 10-15 évvel ezelőtt, de most kezd ismét visszajönni. Hát ugye, ami ott évtizedek óta nagyon népszerű, az Thaiföld. Thaiföldnek nem csak a beltenger részei, hanem ugye az indiai óceán felé eső részei, hiszen Phuket és azok a részek ide esnek, de ott most már az egyéb kis szigetek is, tehát Pipi és a többiek is kezdenek felkapottak lenni, és attól a szigetvilágról délre található az indonész szigetvilág. Vannak olyan helyek, amik a mesébe illőek, most már egy kezdik a magyarok is felfedezni, Langkawi például, sokan nem is hallottak róla, de az tényleg maga a csoda, tehát abszolút egzotikus helyek, és ezek kezdenek most már nagyon népszerűek lenni, és ha még délebbre megyünk, akkor viszont meg ott van Bali. Hát Baliról is csodákat regélnek, de azt kell, hogy mondjam, hogy Bali az ismertsége kapcsán kerül annyira előtérbe, mint ahogy az előbb említett helyek, hiszen akár Langkawira gondolok, akár Phuketre, Pipire és a többi szigetekre, ezek mind ugyanolyan gyönyörű szépek. Csak valahogy jobban előtérbe tolták a filmekkel, a regényekkel, a sztorikkal, a kedves emberekkel. Egyébként a távol-keletiek nagyon kedvesek. Tehát abszolút egészen más világ, más millió, ha szegények is, de kedvesek. Nyilván azt tudom javasolni, hogy a téli időszakban, miután itt rossz idő van, ott meg nyár van, aki teheti, nyilván az megteszi és ellátogat. De hát ott vannak olyan csodák, Szingapúrral az élen például, ami tényleg nem hiszel az ember, hogy ilyenek léteznek. Például Szingapúr egy városállam. Ott, ha az utcán egy szemetet ledobsz, megfog a rendőr és megbüntet. Tisztaság van, rend van, kedvesek az emberek, egyszerűen elképzelhetetlen nekünk magyarok számára, hogy sokszor még sokkal rosszabb körülmények között szegényen élő emberek sem követik azt a fajta stílust, amit mi itt Közép-Európában látunk, hogy nem is akarom részletezni, de tényleg irigylésre méltó.
0: És a gazdaságilag vezető országok mennyire népszerűek az utazni vágyók körében? Gondolok itt a nagyhatalmakra, meg hát az európai országokra.
1: Hát, ha nagyon nagy hatalmakra gondolunk, ugye akkor elsősorban USA-ra és a Kínára. Hát én az USA-t szívből szeretem, tehát én éveket éltem kint, nem éveket, de hosszú hónapokat, és hát ha tehettem, akkor mindig kimentem, szétnéztem. Én kedvelem az USA-t, de csak úgy, hogy tudom, hogy mikor jövök haza. És hát az egyébként az USA tengerpartjai nagyon jók, tehát érdekesek a látnivalók, itt akár New Yorkról, akár Floridáról, akár a középső részéről, vagy a túloldaláról beszélünk, ezek mind nagyon izgalmas helyek, ezek elsősorban nem nyaralásra, inkább látnivalókra. Nyaralni a tengeren túl, akkor már inkább a Florida, Bahamai és a Karib-szigeteket lehet javasolni, mert azok valóban tényleg egzotikusak. Kínánál más a helyzet, mert Kínában is inkább a látnivalók dominálnak. De nagy távolságra vannak egymástól, tehát akár egy Peking, akár egy Xi'an, akár egy Shanghai, vagy a többiek, azok távolságra messze vannak egymástól, de most már repülővel vagy vonattal könnyen elérhetők. De most már a kínaiaknak is van olyan területük lent délen, már nyaraló sziget, amire azt mondják, hogy az most már az ő kínai paradicsomuk, és hát azt most már meg is jelent a magyar piacon is egyébként. És hát akkor még ott vannak, nem beszélve a Vietnámról, ami megint egy izgalmas terület. Én csak azt tudom mondani, hogy aki teheti, az egyszer nézze meg ezeket, a közelieket és a távoliakat, és én mindig azt szoktam mondani, hogy dolgozunk, élünk, és csináljuk a dolgunkat, de ha egyáltalán elmegyünk, egy valamit nem vehetnek el tőlünk, azok az élmények és az emlékek. És tulajdonképpen a mi szakmánkban az az irdatlan nagy előny és különlegesek a többiekhez képest, hogy mi élményeket árulunk. Mondhatjuk úgy, hogy élményeket árulnak az utazási irodák, megelőlegezve azokat az élményeket, amikkel a később, a hosszú éveken keresztül az utazó aztán elél és visszaemlékezik rá, és és vágyik vissza.
0: Ha már távolság, akkor Ausztrália is eszünkbe jut. Ausztráliába mennyire utaznak a magyarok?
1: Hát nyaralni nem nagyon, inkább miután nagyon sok magyar él kint, ezért inkább látogatóba járnak ki a magyarok. Ezek a távolsági repülőjáratok, amik egy vagy két átszállással most már elérhetővé teszik Ausztráliát, ezek nagyon megkönnyítették az utazást. Nem tömegével, de mennek magyarok Ausztráliába. Ez azt jelenti, hogy egy európai átszállással, akár egy szingapúri, akár egy távol-keleti más átszállással Ausztrália ma már könnyedén elérhető, szinte folyamatában, igaz, hogy nem rövid az út, de elérhető, és az Ausztráliától kicsit közelebb eső területek pedig azért egy 10-11-12 órás repülőúttal ma már elérhetőek.
0: És legyünk igazságosak, olyan sokat beszéltünk a külföldi országokról, de egy kérdés erejéig azért beszéljünk a magyar úti célokról is. Mely városok, mely területek a legnépszerűbbek az idei nyáron?
1: Hát ez egy azért furcsa kérdés, mert az utóbbi jó néhány évben, és különösen a Covid után, gyakorlatilag a belföldi turizmus az kiszakadt az utazási irodákból. Ugye belépett számtalan olyan foglalási rendszer, ami lehetővé teszi, hogy magának keresgéljen az utas Magyarországon. Nincs távolság, nincs annyi rizikó benne, mint egy külföldi utazásban, tehát nagyon sokan megpróbálják maguk elintézni a belföldi nyaralásaikat, és ezek történhetnek akár ugye a termálfürdők környékére, akár nyáron a Balatonra. Tehát azt kell mondanom, hogy igazából rálátásunk most már a belföldre nincs. Ezt inkább azok a statisztikai adatok mutatják, amik összegzésként a különböző foglalási rendszerektől bekerülnek a statisztikai hivatalhoz. Az látszik, hogy vannak különböző terminusok, amikor egy-egy terület felkapott, tehát a tavaszi-őszi időszakban a termálfürdők nagyon felkapottak, nyáron a Balaton és a nagyfürdő, amik felkapottak, és ilyenkor egy picit a termálfürdők és a termálszállodák háttérbe szorulnak, és hát ugye a nyáron még azért most már nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy belépett az a belföldi turizmus, ami az ország megismerését jelenti. Most már nem tudsz elmenni az országban olyan kis, apró, pici helyre se, ahol ne tudnál magadnak szállást találni, és akár itt a Mátrától, a Bükkön keresztül, vagy az Emplénen keresztül, de akár a Dunántúlon is bárhol, bármit szeretnél megismerni, a közelében biztos, hogy találsz elfogadható áru szálláshelyet. Sokan vannak, akik lemondanak egy nagy nyaralásról, és elindulnak inkább megismerni az országnak ezeket a pici területeik. Hát mi, akik itt a közelben lakunk, azt mondhatjuk, hogy irdatlan nagy szerencsével rendelkezik itt ez a borsodi régió elsősorban. Ugye a hevesiekről azért nem beszélek, mert őket már a világ megismerte. De itt van ez a borsodi régió, ahol számtalan, még ismeretlen, vagy alig felkapott hely van, ahová érdemes elmenni, ahol tényleg történelmet, kultúrát, csendet, madárcsicsergést kap az ember, és vannak emberek, akik erre vágynak. Nyilván ezek nem hetekig tartó nyaralások, hiszen akár egy párnapos utazással ezek tudhatók, lejárhatók, de nagyon sokan vannak, akik ezt kedvelik, és sokan vannak olyanok, akik a köztes időszakokban például ezeket a lehetőségeket használják ki. És én örülök neki. Ezt korábban ugye lelkesen elkezdték falusi turizmusnak nevezni, ez nem, szerintem nem falusi turizmus. Ennek a faluhoz csak annyi köze van, hogy oda mennek. De alapjában véve a faluhelyek közelében lévő látnivalókat akarják felfedezni, és a falut pedig magát arra használják, hogy szálláshelyet kapnak benne. Nagyon sok házat átalakítottak szálláshelyé. Én például rendszeres idézőjelben idéglenes lakója vagyok Telkibányának, mert hogy egyrészt szerelmese vagyok, másrészt meg hát egy kicsit köt oda minket a dolog. És hát azt látom, hogy például Telkibánya egy 600 férőhelyes település és 600 szálláshelyet kínál. Tehát egyszerűen rájött itt is a köz és az idegenforgalom, hogy nem feltétlenül Török Riviéra létezik, ide is el fognak menni. Igaz, hogy rövidebb időre, de elmennek. És a települések ezt nagyon-nagyon ügyesen ki is használják most már. És hát mehetünk bármelyik részébe az országnak. Mindenütt olyan látnivalók vannak, amiket nem ismerünk. Én ehhez az egész történethez, amióta itt beszélgetünk, és gyakran szoktunk beszélgetni, én egy gondolatot szeretnék még elmondani. Személyes dolog, de azért elmondom. Én Miskolcon a legelsők között végeztem, amikor idegenvezetői tanfolyam indult, és én gyakorlatilag úgy gondolom, hogy nyugodtan beszélhetek a világ bármelyik részéről külföldről, mert én úgy tanultam meg az életet, hogy idegenvezetőként belfölden jártam. Tehát több éven keresztül, ugye akkor az volt a divat, hogy 2-3-4 napos belföldi buszos utazások voltak. Én hosszú éveken keresztül ezt csináltam gyakorlatilag, akár Pécs környékétől, akár Nógrádig, akár a déli alföldi részektől, akár a Sopron környéki határig. Tehát olyan szervezett túrák voltak, hogy akkor igazából az átkosban nem is lehetett máshova nagyon menni. És én nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy én úgy ismertem meg az országot, hogy gyakorlatilag utána, amikor kiléptem, akkor azt mondtam, hogy most már ezt is tudom, meg azt is szeretném látni. És hát hál' Istennek sikerült.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést Bárdos Istvánnak, az AirPartner repülőjegy és utazási iroda marketing vezetőjének. További kellemes nyarat kívánok Önnek, és köszönöm szépen a hasznos információkat, amiket megosztott velünk az utazásokkal kapcsolatosan. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
1: Köszönöm, és mindenkinek kellemes nyarat.
0: Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. További tartalmas rádiózást, kellemes időtöltést kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
2: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Most elhangzott műsorunkat jövő héten kedden este 21 óra 5 perctől megismételjük.
3: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
4: 17 óra.
3: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
5: Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kriston Tamás. Adásunk tartalmából. Nappali tagozaton mintegy 10%-kal többen kezdhetik meg tanulmányaikat, mint tavaly az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Az idei év

0: Tudtan, ez már megtörtént múlt héten, és hát az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen is azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokan izgultak azért, hogy vajon jön-e az a bizonyos értesítő SMS, hogy sikerült a felvételi. Az, ami minden évben érdekes, hogy hogyan alakultak a felvételi adatok, mik a népszerű, a number one szakok, ezekről Varga Csilla oktatási főigazgatót kérdezem.
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Igen, mi is izgatottan vártuk az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem közössége azt, hogy hogyan alakul az idei évben a felvételi eljárásunk. 3180 főt nyert felvételt az általános felvételi eljárásban, és intézményi felvételi eljárásban kántorszakra további 8 fő csatlakozhat majd a beiratkozó hallgatóink közé. A népszerű szakjainknak tekinthetők egyrészt a gazdaságtudományi képzési területen lévő szakjaink, kiemelkedő továbbra is a pedagógus képzési területen lévő alapszakjaink és az osztatlan tanárképzésben is magasabb hallgatói létszámot értünk el, mint a tavalyi felvételi eljárásban. Emellett talán kiemelném még a sporttudományi képzési területet és a művészeti képzési területünket, ahol szintén népszerűek voltak a képzéseink. Tavalyi évben indítottuk először a pszichológiai alapképzési szakot, ez a bölcsészettudományi képzési területhez tartozik. Itt is igen magas volt a ponthatár, úgy, ahogy az országban szinte mindenhol, és 76 fő kezdheti meg a tanulmányait majd ezen a szakunkon. A Jászberényi képzési helyünkön pedig egy igen kiemelkedő számra vagyunk most büszkék, ugyanis nappali tagozaton 63%-kal nőtt a felvett hallgatóink létszáma, összintézményi szinten pedig 10%-kal nőtt a nappali tagozatos hallgatói létszámunk. Jászberényben a legnépszerűbb szaka gyógypedagógia és az óvodapedagógus szak, és nagy örömünkre szolgál, hogy az idei évben elindult Jászberényben a műszaki menedzser szakunk nappali tagozaton.
2: Az idei év első 5 hónapját tekintve nőtt az Egerben eltöltött vendégészakák száma, ugyanakkor az is megfigyelhető, hogy közülük többen választják a szállodai pihenést, ismertette rádiónkkal Törőcsik Gábor, az Egervárosi Turisztikai Nonprofit Kft. Ügyvezetője.
3: Érdekes tendenciát figyelhetünk meg, hogy a magánszállás helyeken eltöntött vendégészakaszám csökken, ezzel szemben a kereskedelmi vendégészakaszám nőtt, azaz a szállodákban, hotelekben a vendégészakaszám nő. Tehát, hogy Egerben idén nagyjából az első 5 hónapban ott tudjuk a számokat, még nőtt is a vendégészakák száma, de a magánszállás helyeken csökkent. És hát ugye ez több okra vezethető vissza. Hát egyrészt az, hogy a szállodák azok dinamikusan játszhatnak az árral, tehát hogy ők leviszik az árat, hogyha kevés vendég van, és akkor úgy oda csalogatják magukhoz. Hát nyilván, hogyha egy hosszú hétvégen, akkor fel tudják vinni, mert akkor el tudják adni a szobákat. Még egy magánszállás hely nem ennyire. Tehát, hogy ott, ha megnézzük, magánemberek csinálják, nincs egy menedzsment, nincs egy háttérmarketing csapat például, tehát, hogy igazából ez a turizmus ipar nagyon megjelenik a szállodáknál. Hát és ezzel, még hogyha megnézzük azt, hogy egy szállodában akár félpanziósan, kényelmesen a vendég, reggeli, vacsora, wellness például egy nagyobb szállodában automatikusan benne van, vagy van olyan egri szálloda, ugye, ahol a fürdőbe át lehet sétálni ingyenesen. Tehát, hogy ezeket az előnyöket egy magánszálláshely nehezen hozza. Ezzel szemben ugye ott a személyesség, hogyha visszatérő vendégek vannak, akkor már idézőjelben mondom, de egy családi kapcsolat is szinte kialakulhat. Tehát, hogy a magánszálláshelyek meg ez a saját előnyeikre kell, hogy építsenek, de hát nyilván például komfortban nagyon nehéz a verseny egy nagy szállodával.
2: Közel 3900 diák kap szeptemberben ingyenes tanszercsomagot Nyíregyházán. Az önkormányzat által biztosított tanszercsomag alanyi jogon jár minden alsó tagozatos nyíregyházi diák számára, nem kell külön igényelni.
4: Az egyik legfontosabb támogatási eszközünk a tanszercsomag támogatása, amely minden nyíregyházi alsós diáknak jár, aki nyíregyházi általános iskolába jár. és ez összesen 3886 gyermeket érint, ez egy friss létszámadat, és 26 intézményben, tehát függetlenül attól, hogy ki a fenntartó, állami fenntartású, egyházi fenntartású, alapítványi iskoláról van szó, minden nyíregyházi kisgyáknak jár ez a tanszercsomag. Szeptember 1-én az asztalokon lesz. Gondoltunk arra is, hogyha több az igény, akkor pótrendet is tudunk majd teljesíteni.

0: szeptember 15-ig, ami újdonság az idei esztendőben, hogy a tavalyi 3000 forintról 4000-re emelte a közgyűlés döntésével ezt a költségvetési keretet, amit erre tudunk fordítani. Tehát egy picit bővült a keret, bízunk benne, hogy igényesebb és tartalmasabb csomagot fogunk tudni adni, mint amit korábban adtunk. Ez összesen bruttó kb. 16 millió forintot jelent az önkormányzat számára. Ha iskolakezdés, akkor az egyik legfontosabb támogatási program, de én azt gondolom, hogy majd érdemes még visszatérni erre a témára, hiszen vannak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyéb támogatások, vagy egyéb iskolakezdési támogatások, amelynek a fejtét még nem látjuk, de hogyha látni fogjuk, akkor majd erről szívesen adunk tájékoztatást.
1: Jó eredményeket hozott a nyíregyházi Sóstói erdő vízpótlását előkészítő pilot projekt. Az egy hónapig tartó teszt során a szakemberek azt vizsgálták, sikerül-e annyira tovább tisztítani a város tisztított szennyvizét, hogy azt később biztonságosan vissza lehessen jutatni az erdő talajába. Az első laboreredmények szerint a technológia teljesítette a várakozásokat, így a projekt újabb fontos mérföldkőhöz érkezett. Cselószki Tamást, a Tisza Völgye Innovációs és Klímaadaptációs Egyesület elnökét hallják.
2: Sok éve nézzük, mióta a szárazodás már így probléma, mondjuk az elmúlt másfél évtizedben. Azóta figyelgetjük azt, hogy itt az erdő mellett folyik el Nyíregyháza város tisztított szennyvízének egy jelentős része, és ugye ez a szennyvíz a befogadóba jutva nem tud hasznosulni itt a környéken. És 23-ban fogalmazódott meg az, hogy ebből jó lenne egy projektet összeállítani. A legelső szakmai egyeztetés 23 őszén szerveztük meg, ahol már ott volt a Nyíregyháza megyejogú város szakemberei mellett a Nemzeti Park, a hatóságok, civil szervezetek és a Nyíregyháza ZRT, valamint a Feti Vizig. Tehát, hogy egy szinte teljes szakmai körben tudtunk erről egyeztetni, és nagyon hamar világossá vált, hogy minden szereplő egyetért azzal, hogy ezt a vízkészletet valahogyan hasznosítani kellene.
1: A tisztított szennyvíz egyik legnagyobb előnye, hogy folyamatosan rendelkezésre áll, még a legforróbb nyári időszakban is, amikor az erdőnek a legnagyobb szüksége van rá. Ennek vizsgálatára állították üzembe a pilot rendszert, amely óránként mintegy 2,5 köbméter vizet képes tovább tisztítani, mondta Galambos Sándor, a Nyírségvíz ZRT műszaki vezérigazgató helyettese.
3: Most záródik az egy hónapos próbaidőszak. Ezen egy hónap alatt 8 mintavételezési időpontunk volt, és minden mintavételezésnél 4 önálló minta kerül vizsgálatra. Ez összesen 16 darab paraméter vizsgálatát teszi lehetővé. Azt tudjuk mondani, hogy a jelenlegi eredmények alapján a telep által kibocsátott 750 mg per literes sótartalmat jelentősen tudja csökkenteni, 95%-át kiviszi, tehát 20-30 mg per literre csökkenti a berendezés. Tehát azt lehet mondani, hogy a berendezés maga a sótartalom vonatkozásában hozza azokat a műszaki elvárásokat, amelyeket célként kitűztünk.
1: A laborvizsgálatok alapján a tovább tisztított víz nem csak alacsony sótartalmú, hanem mikrobiológiai szempontból is megfelelő. A területet kezelő Nyírerdő ZRT szerint ez azért fontos, mert az erdő érzékeny élővilágát, a talajban élő gombákat és mikroorganizmusokat is csak így lehet biztonságosan megóvni. Tölgyfa Gábort, a Nyírerdő ZRT műszaki vezérigazgató helyettesét hallják.
4: A Sóstói erdő egy Natura 2000 hálózatba tartozó egykori euroszibériai sztyepptöltésnek a maradványa, a maradvány erdeje, de emellett egy 120 ezeres nagyvárosnak a parkerdeje, zöld szigete, erdei rekreációs célpontja, tehát nagyon-nagyon fontos, és természetvédelmi szempontból is hihetetlen értékek vannak még itt elrejtve. Azért fontos, hogy ez megmaradjon, mert sajnos olyanok a környezeti viszonyok, olyan a talajvízszint csökkenés az elmúlt 15-17 évben, amit már az idős erdők semmiképpen nem tudnak követni, tehát azért olyan egészségi állapotban vannak az idős erdők, mert a talajvíz eltűnt alóluk. Tehát 2009-ből vannak adataink talajvíz szintre, ahhoz képest, hogy 3,5-5 méterrel lejjebb van most a talajvíz szint. De ha egy tavalyi évi mérés nézünk, akkor is már érezhető a különbség. Ezt sajnos az erdők nem tudják ilyen plasztikusan követni.
1: A nyári szabadság idején sokan indulnak útnak, ám egy váratlan betegség, baleset vagy podgyászkár könnyen beárnyékolhatja a pihenést. Éppen ezért érdemes időben gondoskodni a megfelelő utasbiztosításról. Hogy mire érdemes figyelni a szerződés kötéskor, és milyen esetekben nyújthat valódi segítséget egy jól megválasztott biztosítás, arról Tóth Zoltán biztosítási szakembert Fekete Gábor kérdezte.
5: A statisztikák mutatják, hogy azért legalább azért a 30-40%-a azért az ügyfeleknek még utasbiztosítás nélkül szokott külföldre menni. És ez idő, ameddig nincs probléma, természetesen addig ez nem jelent gondot, de amikor meg már valamilyen probléma felmerül, sajnos ez nagyobb költségekkel tud járni.
6: Akkor most szakemberként mondd el, hogy van egy európai egészségbiztosítási kártya, arról is beszéljünk, és amellé érdemes kötni egy utazásbiztosítást is. Akkor nézzük meg, hogy például a kínálat, a csomag mindenféle biztosító nélkül, most teljesen mindegy, melyik biztosító legyen általános. Mi a csomag, mire figyeljen egy olyan ember, aki azt mondja, hogy utazunk, és akkor mennyivel hamarabb kell ezt elvégezni?
5: Hát igen, mert ez a kártya alapvetően az alapellátásokra, a gyors ellátásokra specializálódott, de ezen kívül nagyon sok minden felmerülhet, illetve az sem mindegy, hogy Európán belül vagy kívül, hiszen nagyon sok desztináció most már Európán kívül van, akár a nyári szezonban is. Azt lehet mondani, hogy ha van egy kalkuláció, mondjuk az utas biztosításnál, ez egy nagyon összetett tud lenni, szinte majdnem biztosítónál azt állapíthatjuk meg, hogy Európán belül azért majdnem mindegy, hogy melyik biztosítót választjuk. Itt a csomagokra kell figyelni, hiszen háromféle kategória szokott lenni az olcsótól a prémium kategóriáig, és akár ha repülővel utazunk, akkor ott a járatkésésekre, ha autóval, akkor egyáltalán a gépjármű asszisztencia, hiszen nem mindig a kötelező biztosítás nem mindig fedezi, vagy a kaszkó ezeket, de arra is kell figyelni, hogy 20 évnél ne legyen idősebb az autó, de nem mindegy, hogy okos eszközökkel indulunk, sportfelszereléseket, hát egy eléggé komplex csomagot állítanak ki. Európán belül majdnem azt lehet mondani, hogy szinte majdnem mindegy, hogy bármely biztosítót választhatjuk, de meg kell nézni, hogy mit tartalmaz az adott csomag.
1: Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült, csapadékmentes idő várható, de az északi megyékben gomoly felhők képződhetnek, és ott néha zápor, zivatar a határ mentén előfordulhat. A változó irányú szél mérsékelt marad. A legalacsonyabb hőmérséklet 17 és 24 fok között alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. augusztus 1-én. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
7: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

0: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. A régió sportja.
1: Újabb amerikai játékossal állapodott meg a Deac kosárlabda csapata. A nyári hónapokban sem kell lemondani a rendszeres testmozgásról, erre ösztönöz idén a Mozdulj Nyíregyháza program sorozat. Izgalmas nyári sporteseménynek adott otthont Kazincbarcikán a Vízi Komplexum. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Újabb amerikai játékossal állapodott meg a Deac kosárlabda csapata. A 28 éves 193 cm magas hátvéd Dimitrus Underwood a szerb Sloga csapatában kezdte meg profi pályafutását, majd a román Targu gárdájához került, ezt követően Boszniába igazolt, ahol a Bosna együttesével ezüstérmet ünnepelhetett. A mögöttünk hagyott kiírásban ismét kiemelkedő egyéni teljesítményt produkált a szlovák Nyitrában. A nyári hónapokban sem kell lemondani a rendszeres testmozgásról, erre ösztönöz idén a Mozdulj Nyíregyháza program sorozat is. Nyújtással és bemelegítéssel kezdődik minden csütörtök délutáni Pilates óra Lugosi Mónika edzővezetésével a Városi Stadion udvarán. Most őt hallják.
2: Az a jó, hogy igazából ez mindenkinek. Nincsen benne szögdelés, ugrálás, tehát a gerinc az többnyire a talajgyakorlatokon csúcsosodik ki, és igazából itt nincsen olyan probléma, hogy a gerincre nagy ütést mérnénk a rázkodással. Úgyhogy akinek nagyon komoly gerinc problémája van, vagy ízületi problémája van, az nem fogja tudni csinálni, de alapjába véve majdnem mindenkinek ajánlani tudom. Mindenképp a mozgást azt be kell iktatni, tehát ne hagyjuk el, mert ez nagyon fontos, az életünk részévé kell tenni. Természetesen a táplálkozás az maximálisan kell, hogy kihasználjuk, ilyenkor a gyümölcsök, a könnyű ételek fogyasztását javaslom, sok folyadékkal természetesen. Részleteiben is le lehet menni, de ezek a fő koncepciók. És a mozgásnál pedig próbáljuk az esti időszakot, illetve a hűvös időszakot, vagy a reggeli időszakot, hiszen a nagy melegben végzett mozgások azok nem egészségesek és nem hasznosak bármennyire is. Úgy gondoljuk, hogy minél jobban izzadunk, annál hatékonyabb egy mozgás. A szervezet a nagyon nagy melegben nem igazán tolerálja a mozgást.
1: Ez a mozgásforma több mint 100 éves múltra tekint vissza, de igazodva a változó életmódunkhoz folyamatosan fejlődött. Különösen azoknak lehet hasznos, akik sokat ülnek a munkájuk során. Az ingyenes foglalkozások közül jó néhány idén először nem ment nyári szünetre, ezek között van a Pilates is, amely nagy népszerűségnek örvend. Ez a mozgásforma kortól és nemtől függetlenül szinte bárkinek ajánlott. A foglalkozásokon leginkább nők vesznek részt, de férfiak is egyre gyakrabban csatlakoznak. A résztvevők életkora is rendkívül változatos, a 20-as éveikben járóktól egészen a 70 év felettiekig sokan választják ezt a mozgásformát. A szabadtéri helyszín külön élményt jelent, hiszen a Pilates egyik fontos eleme a tudatos légzés, amit a friss levegő még kellemesebbé tesz. Az edző azt javasolja, a nyári időszakban is figyeljünk a rendszeres mozgásra. A hosszú évek óta tartó Mozdulj Nyíregyháza program szervezői idén úgy döntöttek, ezúttal a nyári hónapokban is megtartanak bizonyos órákat. Így június 22 és augusztus 30-a között továbbra is ingyenes edzéseken vehetnek részt a nyíregyháziak. Hornyák Enikő, városi sportreferenst hallják.
3: Kizárólag most olyan foglalkozásokkal készülünk, ami ugye eszközöket nem igényel, hiszen szabadtérre azért kiszállítani egy boldás falat szinte lehetetlenség. Ezért főleg gerinctorna, jóga a legtöbb jellegű foglalkozás, illetve lesz egy nagy futófesztiválunk augusztus 30-án, és ezért számos olyan foglalkozást szervezünk, ami segít felkészülni, aki akár 2,5, vagy akár 21 kilométert szeretne lefutni, a nulláról elkezdheti. Reméljük, hogy találkozunk majd vele augusztus 30-án a Kossuth téren.
1: A hőségben sokan keresik fel a strandokat, tavakat és folyópartokat, de a felhőtlen kikapcsolódás mellett a biztonságra is érdemes odafigyelni. Vajon milyen veszélyek leselkedhetnek a vízparton, és hogyan előzhetőek meg ezek a balesetek? A részletekről Mádi Attila Péter, gyöngyösi úszómestert hallják.
4: Tavaly is volt már hasonlóan meleg, lehet, hogy egy 2 fok különbség volt talán emlékeim szerint, viszont akkor júliusban már megérkezett ez a dolog, most pedig ugye június végére időzített ez, tehát hamarabb érkezett meg ez a dolog. Igen, tehát megvannak ennek a maga veszélyei, itt akár, hogy ebben a hőfokban akár már egy sétve is veszélyes lehet, van egy veszélyeztetett idősebb hozzátartozónk. Nem egy előnyös dolog, hogy kimenjen akár már ebbe az időbe, hiszen itt kapásból az ember kipárologtatja a folyadékot, és az, hogy mondjam, nem egy egészséges dolog. Itt erre még rátizmom, még rájön az, hogy most pont úgy itt a strandnak a veszélyéről beszélnénk, akár az otthoniakról, akár itt a mesterséges strandokról, ahol pont a víz lenne, ami hát elviekben felfrissít és felüdíti az ember, de egyben ez is a legveszélyesebb dolog, és ebben itt az elsődleges, amit én kiemelnék mindenféleképpen az, hogy ha úszástudásunk nincsen, ez egy készség, amit ki kell alakítani az évek során, akkor ne menjünk bele a mély vízbe, mert ez nem egy játék. Sokan azt gondolják, hogy ó, persze, de hát az egyik ilyen kedvencem az, hogy szülő kint áll a parton, lehet, hogy akár talpig kifestve, itt most elnézést kérek mindenkitől, de láttam ilyet, beszélgettem is vele. Gyerkőc pedig bent a vízben, épp hogy még úgy nagyjából kapálózik, és még abban még bele sem mentünk, hogy vannak ezek a nem életmentő felszerelések, mint a karúszó, vagy ezek a kis nagyon csodálatos úszógumik, ebben a hőfokban ilyen napsugárzással a műanyag, nem tudom, néhány ember biztos, hogy nem volt fizikán, mert ez a kettő valahogy úgy nem szereti egymást, amúgy főleg ebbe a közegbe, mindegy. Tehát gyermekünk bent van a vízbe, szülőként a parton, majd kérdezem, hogy mi lehet itt az elképzelés ebben a dologban. Ó, hát eljátszik, hát mondom, ez nekem annyira nem játéknak tűnik, hanem mondom, inkább ilyen kapálózásnak. Mondom, gyereki kisfiam, semmi gond nem lesz. Miért? Hát az egyik és legfontosabb az az, hogy nem váltom ki magát, illetve a kollégáim se a családfőnek vagy ott a családnak a szerepét. Tehát megosztik a felelősség, nekem nem az a lényeg, hogy én ott egy ilyen kindergartent vezetek, és akkor én mindenkinek hirtelenjénbe az apja vagy hozzátartozója leszek, hanem itt mindenkinek egy saját felelősség, hogyha kijövünk a kis családdal, igenis figyelek a gyerekre, főleg, hogyha kisebb, ha nagyobb is, időközönként azért ránézek, ez a minimum, ez a legalja a dolognak, de az, hogy egy ilyen veszélyes közegbe, tehát ő benne van a vízbe, ő kint van, mire már belép érte, oké, rendben van, tegyük fel, ha talán ő nem süllyed el, és nem kell őt csak kiszedni, akkor ki tudja tolni a partra, de az egy gyereknek egy életre szóló negatív élmény, amit mi kerülni szeretnénk, és én is, és inkább, és kollégáim is inkább preventívek vagyunk, és megelőzni próbáljuk ezt, reális vagyok, hogyha tényleg látok olyan embert bent a mély vízben, akinek rossz a mozgás koordinációja, és higgyük el, egy év távlatából azért már meg tudom különböztetni ezt, ne maradjon benne. Ne ott kísérletezzünk, menjünk el egy úszóoktatóhoz, van rengeteg, aki itt a Gyöngyösi városában is működik, tanuljunk meg biztosan úszni.
1: Izgalmas nyári sporteseménynek adott otthon a napokban a Kazincbarcikai Városi Sportkomplexum. A város első alkalommal rendezte meg a hullámrajt elnevezésű úszó-futó két próbát, amelyen a legkisebbektől a szenior korosztályig több százan álltak rajthoz. Kovács László sportreferenst hallják.
5: Az eseményeket elosztottuk az év minden részére, van egy bevezető, ez a hullámrajt, van a tradicionális kolorfutás, és van a terefutás, amit már levezetésnek szántunk, de természetesen még itt a futás eseménye is tartozik is a télen megrendezedő Mikulás kocogás. A legfontosabb dolog, hogy minden olyan ember, aki az úgynevezett ciklikus sportákat szereti, és szereti a kihívásokat, szereti az ilyen zenés eseményeket, szeretettel várjuk.
1: Kovács László kiemelte, hogy az első alkalommal megrendezett eseményre több mint 100-an neveztek, ami biztató visszajelzés a folytatás szempontjából. A résztvevők előbb a medencében, majd a csónakázótó környékén mérték össze erejüket. A verseny egyben a 2026-os mozgási versőállomása is volt. Dinamikus új sporteseményként hirdette meg a hullámrajtot Kazincbarcika önkormányzata, a Barcika Art Nonprofit Kft. És a Tricolor Kazincbarcikai Triatlon Sportklub. Az indulók a vízi komplexum új kültéri medencéjéből rajtoltak, majd a futószakasz a csónakázótó környezetében és a rekordtempáján folytatódott. A program lebonyolításában a Kazinci Ferenc tagiskola és a Szalézi Ferenc gimnázium diákjai is közreműködtek önkéntesként. A versenyen összesen 9 korcsoportban lehetett indulni. A legfiatalabbak a 2018-19-ben született gyermekek közül kerültek ki, nekik 60 méter úszást és 400 méter futást kellett teljesíteniük. A távok korosztályonként fokozatosan emelkedtek, a felnőtt kategóriában már 330 méter úszás és 3000 méter futás várta a résztvevőket. A legfiatalabb induló még a 7. életévét sem töltötte be, még a legidősebb versenyző már elmúlt 65 éves. A hullámrajt egyik különlegessége az volt, hogy az időmérés a rajtkőtől egészen a célvonalig folyamatosan zajlott. A versenyzők idejébe az úszás és a futás közötti átöltözés is beleszámított, így nem csak a medencében és a futópályán, hanem a váltáson is értékes másodpercek múltak. Szétka Pétert, Kozinc Balcik a polgármesterét hallják.
6: Azt gondolom, hogy az, hogy az úszás egyre népszerűbb Kazincbarcikán, az az elmúlt éveknek az a szakmai munkája, amit az a stáb, aki gyakorlatilag itt a vízi komplexumban vagy a korábbi úszodában dolgozik, vagy azok a sportszakemberek teszik a dolgukat a városban. Szóval nekik a munkájuknak az eredménye az, hogy az úszás egy rendkívül népszerű sporttá vált Kazincbarcikán, és az, hogy ma egy ilyen kombinált verseny indul el sok-sok korosztályban, sok nevezővel. Én azt gondolom, hogy ennek is az eredménye. Úgyhogy fontos az, hogy egyébként az emberek megmérettessék magukat, együtt legyenek a sportolók, jól érezzék magukat.
1: A gyermekek nagy száma külön örömet jelentett a szervezőknek. Viszocki Sándor, a Kazinci Ferenc tagiskola tagiskola igazgatója és a hullámrajt egyik sportszervezője szerint fontos, hogy a fiatalok minél korábban találkozzanak a sporttal.
7: A tömegsportoknak az a nagy szerepük ebben az esetben, hogy nem csak azok indulhatnak el, akik élversenyzők, hanem valójában mindenki elindulhat rajta, mindenki örömét találhatja benne, és tényleg egy jó szórakozás, egy jó mozgást biztosíthat bárkinek.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Kapcsolj rá! Zenei összeállítás fiataloknak.

Augusztus 10-én ez a Fiatalok zenei összeállítása itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Birincsik Márton. Kedves fiatalok, telik a nyár, és még van idő a tanévig, de nem akarok senkit megijeszteni. Ma Lőrinc névnapja van, Isten éltesse az ünnepelteket, és azokat is, akik valamilyen más alkalommal ünnepelnek a mai napon. Kedves fiatalok, hamarosan kirándulást tippel folytatjuk, de addig is itt vannak a slágerek. Maradjatok velünk!

0: Itt is vagyunk a zenék után, mint ígértem, kirándulás tippel folytatjuk, mégpedig a kirándulástippek.hu írását osztom most meg veletek. Palócföld legnagyobb vára, Fülek impozáns váromja, a város közepén magasodó vulkáni bazaltkúpra épült. A nagy terjedelmű erődítmény néhány bástyája, egy nagy tornya és sziklába épült vastag falai maradtak meg az utókornak. A falakról csodás kilátás nyílik, a 70%-ban magyar laktak is városra és a környező hegyekre. A vár története. A valószínűleg már a tatárjárás előtt meglévő várat, írásos emlékek először 1246-ban említik, amikor is egy Fulkó nevű rabló lovaktól vette el a várat IV. Béla király. Ezután tulajdonosai sokszor változtak, a huszita, majd a török időkben a magyar végvárat folyamatosan erősítgették, azonban 1554-ben mégis elfoglalta a török, sőt az egész Ipoly mentét magába foglaló török szandzsák közigazgatási központja is lett a füleki bég vezetésével. A várat 1593-ban sikerült a töröktől visszaszerezni, az 1600-as évek számítottak a vár fénykorának, több vármegye is tartotta gyűléseit. A várhoz fűződő legnevezetesebb esemény 1682-ben történt, amikor a sit kiáltották ki királyá, Thököly Imrét, miután a Habsburgok elleni felkelést kirobbantó fejedelem a törökök segítségével bevette Füleket. Sajnos röviddel ezután Thököly a várat felrobbantotta, nehogy a császáriak kezére kerüljön. A vár azóta is romokban van. Látogatás a várban. A vár bejáratánál alakították ki a modern, nógrádi turisztikai információs központot. A szépen felújított épületben a városról és környékéről kaphatunk tájékoztatást magyar nyelven is. A vár bejáratánál a hatalmas, fedeles, ötszögletű bebekbástya emelkedik, amely a legépebben fennmaradt része a várnak. Szélső falában látni a félig behatolt, kőből készült ágyugójót, az 1682-es ostrom emlékét. A bástyában 2017-től a Füleki Vármúzeum megújult és korszerűsített állandó kiállítással várja a látogatókat. A felső várban megtalálhatjuk a palota maradványait, az őstornyot és a félkör alakú ágyúbástyát. A várból csodálatos kilátás kínálkozik a városra és környékére. És a várban belépő díjat kell fizetni, nem egy nagy összeg. A felnőtt 5 euró, és a kedvezményes ár, ami azt jelenti, hogy 6 évtől 26 évig, valamint 61 évtől 70 évig 2,5 euró. 6 éven aluliaknak és 70 év felülieknek ingyenes a belépés. És ez volt a kirándulástippek.hu írása Palóc legnagyobb váráról, a Füleki várról. Kedves fiatalok, a zenével folytatjuk.
1: Kapcsolj rá a Szent István Rádióban.

0: augusztus 10-én az volt a Fiatalok zené összeállítása itt a Szent István Rádióban. Kövessétek rádiónkat Facebookon és Instagramon, illetve töltsétek le mobilos applikációnkat a Google Play áruházból vagy az Apple Store felületéről. A szerkesztő műsorvezető Birincsik Márton búcsúzik tőletek. Sziasztok! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kapcsolj rá!
2: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
4: 18 óra.
5: Kedves hallgatóink, a folytatásban rózsafűzéri meccsegot közvetítünk az EGRI stúdióból. Ma az Erdőtelki Rózsafűzértársulattal van lehetőségük imádkozni.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki

0: ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az első tizedben Leó pápa augusztusi ima szándékára imádkozzunk. Imádkozzunk azért, hogy a nagyvárosokban, amelyeket gyakran a névtelenség és a magány jellemez, új utakat találjunk az evangélium hirdetésére, felfedezve a kreatív közösségépítés új útjait is.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.

0: akit te Szent Szűz, a Szent Élektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szent Élektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szent Lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szent Lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szent Lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra, amen.
2: A második tizedben kérjük a Szűzanya oltalmát rádiónk és televíziónk alapítóira, fenntartóira, adományozóira, hallgatóira és dolgozóira, valamint imádkozzunk a keresztény magyarság fennmaradásáért, a keresztény párkapcsolatokért, egyházi házasságokért, családokért és a katolikus gyermeknevelésért.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: gyerekeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra. Ámen.
1: A harmadik tizedben imádkozzunk egy édesapa gyógyulásáért, valamint egy nagymama kéri unokája számára a gyermekáldást. Ugyanebben a tizedben egy várandós édesanyáért és születendő gyermekéért kérjük a szűzanya közben járó segítségét.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, s áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, menj meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A negyedik tizedben egy fiatal ember testi-lelki egészségéért, gonosztól való megszabadulásáért kérjük a szűzanya égi segítségét. Ugyanebben a tizedben imádkozzunk egy bükkábrányi család gyógyulásáért. Továbbá egy erdőtelki beteg testvérünk gyógyulásáért kérjük a szűzanya közbenjárását.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az ötödik tizedben imádkozzunk a világban dúló háborúk áldozataiért, a sebesültekért, harcoló katonákért, orvosokért, ápolókért, a szenvedő lakosságért. Kérjük a szűzanya közbenjárását a békéért, és azért, hogy megszűnjön az Isten tanításától eltérő káros propaganda, és Európa visszatérjen keresztény gyökereihez.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen

0: gyermekeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elimádkozásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Kedves hallgatóink, rózsafűzéri meccságot közvetítettünk az EGRI stúdiónkból. Ma az erdőtelki rózsafűzér társulattal imádkozhattak.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Évtizedek óta nem látott mértékű beruházások indulnak a megújuló energia területén, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Elmondta, a kormány úgy döntött, hogy 2030-ig 4 gigawattnyi szélenergia kapacitást fejleszt Magyarországon magántőke bevonásával, hamarosan társadalmi vitára bocsátják a létesítési helyszíneket is tartalmazó dokumentumot. Hozzátette, a jövő hónap végén zárul a helyreállítási alapból hazahozott 1,5 milliárd eurós kerettel elektromos hálózatok fejlesztésére kiírt pályázat, amely célja az, hogy a hálózat extrém körülmények között is hibamentesen tudjon működni. Emellett 2030-ig a kormány 3 gigawattnyi áramtároló kapacitást kíván kiépíteni. Gondoskodnunk kell arról, hogy az oroszoktól és a magyar dunai vízszinttől is minél inkább függetlenül tudjuk biztosítani az energiaellátást és hazánk energiabiztonságát, fogalmazott a miniszterelnök. A két kormány által létrehozott szlovén-magyar közös alap arra szolgál, hogy a nemzeti közösségeink az identitásunkat megtartva meg tudjanak maradni szülőföldjükön, és ápolni tudják kultúrájukat és nyelvüket, jelentette ki Orbán Anita a szlovéniai Hodoson. A magyar külügyminiszter szlovén kollégájának meghívására tett egész napos látogatást, amelynek végén közösen találkoztak a két ország kisebbségi vezetőivel. A látogatás zárásaként tartott sajtótájékoztatón Orbán Anita arról beszélt, hogy az idén Magyarország és Szlovénia részéről is 2 millió euróval feltöltött alap tette lehetővé a Hodosi Magyar Nemzetiségi Önkormányzat által működtetett ifjúsági központ felújítását is. A Morvavidéki magyarság és a Rábavidéki szlovének képviselőivel folytatott megbeszélésen arra is kitértek, hogy a két országnak ugyancsak kiemelt feladata a határmenti térségben a gazdasági fejlesztés. Már 3,3 milliárd forintnál is több közpénzt fizettek vissza azokból a támogatásokból, amelyeket a Nemzeti Kulturális Alap hírhett ideiglenes kollégiuma ítélt oda, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán emlékeztetett arra, korábban jelezték az előző kormánytól kulturális támogatásból részesülőknek, hogy ha azt érzik, nem állt biztos lábokon a támogatásuk, inkább utalják vissza a vonatkozó összegeket. Kérésük után hirtelen megugrott a visszautalások száma. Mára pedig már több mint 3,3 milliárd forint közpénzt fizettek vissza, közölte a miniszter, kiemelve, hogy ezek között a részben vagy egészben visszautalt támogatások között több 10 milliós tétel is van. A közpénz átlátható, objektív és független elköltése a magyar emberek érdeke. Az érintett kollégium átvilágítása közben már az elmúlt időszakban is számos visszaélésre bukkantunk. A kultúrának nem a politika, hanem az emberek szolgálatában kell állnia, függetlensége pedig nem alkutárgya, fogalmazott Tar Zoltán. Tanfelszereléssel és mentorprogrammal segíti a rászoruló diákokat a Katolikus Karitás Legyen öröm az iskola kezdés elnevezési programja, közölte a segélyszervezet. Azt írják, az alapvető tanfelszerelések biztosítása mellett a szervezet 2026-ban még nagyobb hangsúlyt helyez a személyre szabott hosszú távú esélyteremtésre. A kampány részeként működő lépcsőfok program mentorálással, korepetálással, tehetséggondozással és célzott természetbeni segítséggel kíséri a hátrányos helyzetű gyermekeket az egész tanév során. A közleményben idézték Zagyva Rihárdot, a Katolikus Karitász országos igazgatóját, aki elmondta, hogy a szervezet az elmúlt időszakban évente átlagosan 4000 gyermek iskola kezdését segítette, tavaly pedig 100 diák vett részt a lépcsőfok programban. Idén még több rászorulót szeretnének elérni, amihez az adományozók támogatását kérik. A Katolikus Karitász iskola kezdési akciója július 30-ától szeptember 15-ig tart. Végül az időjárásról. Általában derült vagy felhőtlen lesz az ég, de északnyugaton lehetnek kissé felhősebb körzetek is. Csapadék nem lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet jellemzően 17 és 22 fok között alakul. Ennél alacsonyabb értékek a hidegre hajlamos helyeken fordulhatnak elő, míg a nagyobb városokban, vízpartok közelében, illetve a magasabban fekvő helyeken melegebb időre számíthatunk. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!

0: A nap imája.
1: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer négy ember. Név szerint mindenki, valaki, bárki és senki. Egy szép napon szóltak mindenkinek, hogy akadt egy fontos munka, amit sürgősen meg kell csinálni. Mindenki biztos volt benne, hogy valaki megcsinálja. Bárki megcsinálhatta volna, viszont senki nem csinálta meg. Valaki nagyon dühöngött emiatt, mivel ez mindenki dolga lett volna. Mindenki úgy gondolta, hogy bárki megcsinálhatná, és senki nem vette észre, hogy mindenki kerüli a munkát. Végül valaki lett az, akit mindenki okolt, amiért senki nem csinálta meg azt, amit bárki megtehetett volna.

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, hallgassák meg az egyházi híreket! Véget ért a nyári pihenőidőszak a Casta Gandolfóban 14. Leó pápának, aki visszatért a Vatikánba. Casta Gandolfói tartózkodása idején a Szentatya az imádságnak, az olvasmányoknak és egy kis sportnak szentelte idejét. Róma közelében az Albánói tóra néző Olaszország legszebb települései közé sorolt kisvárosban töltött pihenőidőszaka során 3 vasárnap az apostoli palota főbejáratánál a jelenlévő hívekkel együtt elimádkozta az úrangyalát, továbbá 2 másik nyilvános eseményen is részt vett. Ezek között szerepelt egy ebéd a szegényekkel a pápai villa kertjében, 200 fő, köztük 35 a római egyházmegyéből származó, szociálisan kiszolgáltatott helyzetben lévő gyermek részvételével került sor a programra. A másik esemény egy koncert volt az albánói egyházmegye szervezésében az apostoli palota udvarán július 18-án. Leó pápa 2 magánlátogatást is tett a Monte Cassinói bencés apátságba, illetőleg a Valle Pietrai Szent Háromság egyhelyre, valamint a Subiacui Szent Benedek és Szent Skolasztika kolostorba. Szent II. János Pál pápa megválasztásának 50. évfordulójára 2028-ra készülve megkezdődik fotóarchívumának digitalizálása. A Vatikáni Kommunikáció Dikasztériuma kezdeményezésének célja, hogy megőrizze és érvényre juttassa annak a több millió képnek a rendkívüli örökségét, amely elbeszélt és formált egy korszakot. II. János Pál közel 30 éves pápaságának történetét több mint 4 millió felvétel őrzi. Rendkívüli vizuális örökségről van szó, amelyet végre digitalizálnak, hogy az egész világhoz eljusson. Karol Wojtyla pápasága kitörölhetetlen nyomot hagyott a kollektív emlékezetben. Ezért a kommunikáció dikasztériuma úgy határozott, hogy elindít egy részletes folyamatot az értékes fotóarchívum megóvására és aktív hasznosítására. A cél visszaadni a világnak a 27 évnyi pápaság fotóemlékezetét, amelyet többek között 104 apostoli utazás és 146 lelkipásztori látogatás gazdagított. Összesen több mint 4,7 millió fényképpel, melyek egy nagyon intenzív magisztériumról és nemzetközi jelenlétről tanúskodnak. Ezek a számok azt is megmutatják, hogy a képek mennyire központi szerepet játszottak a lengyel pápa éveiben. Egy olyan korban, amelyet mély technológiai átalakulások jellemeznek, ez a projekt szimbolikus értelmet is nyer, mondta Paolo Ruffini, a kommunikáció dikasztériumának prefektusa, aki aláhúzta, hogy ez a kezdeményezés tanúskodik az analógból a digitálisra való átállásról a mai világban, amelyben a kép nélküli emlékezet félő, hogy elsorvad és kialszik. Felkészítő foglalkozásokat indít a legszegényebb településeken élő gyermekek számára a Máltai Szeretetszolgálat. A jelenlét pontokon a pótvizsgára készülő és tanulási nehézségekkel küzdő fiatalokkal szociális munkások és gyógypedagógusok foglalkoznak. A kezdeményezésben érintett 300 hátrányos helyzetű település közül 88 Borsodabolyai-Zemplén vármegyében található. A felzárkózó települések program keretében összesen 28 civil és egyházi szervezet végez intenzív szociális munkát. A részletekről Romhányi Tamás, a Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője adott tájékoztatást.
2: Július közepére, egész pontosan a július 20-án kezdődő hétre írták be a jelenlétpontok vezetője naptárokba azt a feladatot, hogy a településen évismétlés, vagy hát bótvizsgára kényszerű gyerekek családjait megkeressék. A felzárkózó települések program az ország 300 legszegényebb településén működik. Ebből mi vagyunk a legnagyobb megvalósító, 28 szervezet végez szociális munkát, de a Máltai Szeretetszolgálat 112 településen van jelen egymaga. Most, hogy megnéztem a felzárkózó települések helyszínei közül a 300 ból 83 Borsodabolyai-Zemplén megye területén található, tehát elég intenzív általában a program, meg a Máltai Szeretetszolgálatnak is a jelenléte. És minden településen van jelenlétpont, ami közösségi tér, és illetve a szociális munka központja. Ezekben mindegyikben van gyermeksarok, illetve tanulósarok kialakítva azoknak a gyerekeknek, akiknek az otthoni körülmények nem alkalmasak a tanulásra, tehát akár csak házi feladatot írni, bármire bejöhetnek. És egész évben zajlanak úgynevezett tanulás segítő foglalkozások, a bukások iskolai lemorzsolódások csökkentésére, vagy hogy a gyerekeknek az iskolai teljesítményét, a hátrányaik ne rontsák tovább. Most nyáron speciális feladatunk, csoportvizsgára készülő gyermekekkel való tanulás. Ezt most ezen a héten keresik meg a családokat, az érintett családokat, a munkatársaink is elkezdődnek. Ugye az augusztus utolsó hetében írja ki a legtöbb általános iskola a pótvizsgáknak az időpontjait, és akkor a következő heteket ezzel töltik a munkatársaink, illetve az érintett gyermekek. A tavaly évben megközelítőleg 200 gyermek fordult meg a jelenlét pontokon, akik pótvizsgára való felkészítésen vettek részt. Pontos százalékot nem tudok mondani, de elég jó hatékonysággal sikerült venni ezt az akadályt, úgy tudták folytatni a legtöbben évismétlés nélkül a tanulmányaikat. Tehát most is számítok olyan gyermekekre, akik még az elsőt most fogják kezdeni, de akár a családjuk, akár a szakemberek, a pedagógusok úgy ítélték meg, hogy egy pici előzetes bezoktatást segítő időszakban egy segítségnyújtás ráfér a gyermekre. Van néhány középiskolás diákunk is, akik ugye már nem a településen lévő általános iskolába járnak. Új kihívások közt kell helytállniuk. Ez nagyon nagy választó víz, a felzárkózó településekről elkerülő gyerekeknek egy nagyon nagy része az első fél évben, vagy az első év végén kibukik a középiskolából. Ők is segítségre szorulnak, de a mostani foglalkozásainkban érintett gyermekeknek az zöme, akikre számítunk, az második és hatodik évfolyam közötti gyerekek, de hát 8 évestől 11 éves korig lesznek a legtöbben, hiszen a hétköznapokban is ez a korosztály látogatja leginkább ezeket a foglalkozásokat. Még gyógypedagógusok és logopédusok is segítenek néhány településen. A legtöbb helyszínen a szociális munkásaink azok, akik a gyerekekkel leülnek tanulni, vagy pedig pedagógusok vagy önkéntesek jönnek, akár egyetemisták is ebbe besegíteni. A személyes jelenlét és egyáltalán az, hogy odafigyelünk a gyerekekre és nem hagyjuk őket kallódni, ez a legnagyobb segítség. De nagyon sokszor fordulnak elő olyan problémák, hogy ilyen tanulássegítő foglalkozásokon már harmadikos, negyedikes gyerekek is vannak, akiknek még a betűknek a kiolvasása nem megy maga biztosan, és azt kell gyakorolni. Vagy például a egészen nagy gyerekeknél is szokott probléma lenni, például a pontos jé, elipszilonos jének a használata, akkor például azt gyakorolják. Vannak egészen nagy gyermekek, akik a matematikában addig magabiztosak, amíg az ujjaikon ki tudják számolni az adott feladatot, hogyha annál nagyobb számokkal kell dolgozni, akkor lefagynak és nem sikerül nekik a feladatot megoldani. Ez sok-sok gyakorlás, sok-sok türelem kell, és elsősorban ez az, amit a munkatársainktól, meg a segítőinktől megkapnak a jelenlét pontokon.
1: Neveden szólítottalak, hivatás tisztázó lelki gyakorlat lesz augusztusban az EGRI szemináriumban. A bennünket körülvevő világ zajában, a mindennapok pörgésében és az ezerféle elvárás tengelyében nehéz meghallani azt a csendes, de határozott hangot, amely a mélyből szólít meg bennünket. Augusztus 12-e és 15-e között az EGRI szeminárium kapui nyitva állnak azok előtt a fiatal férfiak előtt, akik felmerik tenni magukban a kérdést, vajon mi Isten terve az életemmel, papnak híve az Úr? A lelki gyakorlat során a résztvevőknek lehetőségük lesz személyes és közösségi imádságra, a vezetett szentségimádások és csendes órák segítenek elmélyíteni az Isten kapcsolatot. Ugyancsak lehetőség lesz őszinte párbeszédre, találkozásra és beszélgetésre a szeminárium előjáróival, kispapokkal és papokkal, akik nyíltan mesélnek a papi élet szépségeiről, mindennapjairól és kihívásairól is. Lehetőség lesz egyéni beszélgetésekre, melyek során a felmerülő kételyek, kérdések és félelmek szabadon felszínre hozhatók. Megtapasztalni a közösség erejét más olyan fiatal férfiakkal, akik hasonló élethelyzetben vannak, és ugyanazokat a kérdéseket hordozzák. A helyszín az EGRI Érseki Papnevelő Intézet, Eger Foglár György út 6 szám. Augusztus 25-ig van lehetőség jelentkezni a Nyíregyházi Szent Atanász Görög Katolikus Hittudományi Főiskola 2026-27-es tanévére meghirdetett képzéseire. Azoknak kínálnak lehetőséget erre, akik nem kerültek be felsőoktatási intézménybe a rendes felvételi eljárás keretében. A pótfelvételi eljárásban még augusztus 25-ig van lehetőség jelentkezni a következő tanévre. Bővebb információ a főiskola weboldalán található, vagy pedig a főiskola tanulmányi osztályán. Közeledik Detk és Kápolna római katolikus plébánia mátraverebélyi szentkúti zarándoklata. Augusztus 16-án vasárnap mátraverebélyi szentkúton dr. Udvardi György veszprémi érsek mutatja be az ünnepi szentmisét. Az utazáshoz fejenként 5000 forint hozzájárulást kérnek, Érdeklődni és jelentkezni augusztus 15-ig lehet az zarándoklat2024@gmail.com e-mail címen. A zarándoklat lelkivezetője Kakuk Ferenc plébános lesz. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a Ciszterci templomban augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba, érsek. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen lehet, vagy a Ciszterci templom sekrestyéjében. Az Egri Főegyházmegye területét érintő rendelkezésekről, hírekről és eseményekről a www.eger.egyházmegye.hu oldalon, valamint a szentistvánrádió.hu oldalon tájékozódhatnak. Kedves hallgatóink, egyházi híreket hallottak.

0: Esti mese.
1: Kedves hallgatóink, kedves gyerekek, ma este a Kismanók című mesét hallhatjátok. Tartalmas időtöltést kívánok.
2: Egyszer egy derék varga mások hibájából úgy elszegényedett, hogy egyetlen pár cipőre való bőrnél egyebe nem maradt. Ezt a bőrt este kiszabta, hogy majd másnap reggel munkába veszi. Nyugodtan lefeküdt, mint aki jól végezte dolgát, és elaludt. Másnap reggel csak ülne le a munkája mellé, hát mit lát? Ott a két cipő, készen az asztalán. Rettentő mód csodálkozott ezen, még a szava is elfogyott. Kezébe veszi a cipőket, nézi, az bizony olyan pompás munka, oly remekbe készítették, hogy egyetlen öltés sem hiányzott róla. Nem sokára vásárló lépett a műhelybe, megtetszett neki a párcipő, jól megadta az árát, úgyhogy két párra való bőrt vásárolhatott a varga. Este ezeket is kiszabta, és másnap friss kedvel akart munkához látni. Igen ám, ha lett volna mihez? Mert mire felkelt, újra csak kézcipőket talált az asztalán. A vásárlók megint úgy megadták az árát, hogy most már négy párra való bőrt vehetett. De amit vett, kiszabott, reggelre megint készen várta, szépen kidolgozva az asztalán. Ezek is jó áron keltek el, dőlni kezdett a pénz. A koldus szegény vargából csak hamar jó módú mester lett. Hát egy este, mielőtt lefeküdtek volna, így szólt az ember a feleségéhez. Mi lenne, ha ma éjszaka fennmaradnánk, és kilesnénk, ugyan ki segít ilyen buzgón nekünk? Meggyújtották a gyertyát, elbújtak a falra akasztott ruhák mögött, és onnan kukucskáltak. Úgy éjfél tájt, ha hiszitek, ha nem, két apró, teljesen ruhátlan legényke érkezett. Oda ültek a varga asztalához, elővették a kiszabott munkát, és pirinyó ujjaikkal oly szaporán szúrtak, vartak, kopácsoltak, hogy a varga a csodálkozástól csak a szemét meregette. Dolgoztak ám a kis manók, míg csak a remekbe készített cipők ott nem sorakoztak az asztalon. Akkor felugrottak, és már nem is voltak sehol. Másnap így szólt az asszony. A kis manóknak köszönhetjük, hogy jó módba kerültünk. Ezt valamivel meg kellene hálálnunk, ugye ember? Lám, ruhátlanul szaladgálnak az árvák, ki tudja mennyit áznak, fáznak, citeráznak. Tudod mit? Varrok nekik ingecskét, nadrágot, mellényt, zekét, még egy-egy pár harisnyát is kötök, te pedig varr nekik kis cipőket. Igazad van, asszony, felelte a varga. Úgy is történt. Másnap este a kiszabott bőrök helyébe a holmikat tették az asztalra, és megint elrejtőzködtek. Látni akarták, hogyan fogadják az emberkék az ajándékot. A kismanók nem is várattak magukra. Pontban éjfélkor betuppantak, hogy izibe hozzáfogjanak a munkához. Hát, uram, fia, nincs bőr. De mennyi szép holmi. Nézik, csodálják a szép ruhácskákat, kabátokat, és örömükben majd, hogy táncra nem perdülnek, gyorsan bebújtak a gúnyába, szeretettel simogatták magukon, és úgy énekeltek. Helyre, kislegények, vagyunk a javából, mulassunk, elég már a jó kaptafából. Elkezdtek táncolni, szögdelni, cigánykereket vetettek, úgy ugrabugráltak ki a szobából. Többé nem jöttek vissza. De a vargának ezután is jól ment dolga, amibe csak belefogott, szerencse kísérte.
1: Kedves hallgatóink, kedves gyerekek, ma este a Kismanók című mesét hallottátok. Jó éjszakát, szép álmokat!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Évtizedek óta nem látott mértékű beruházások indulnak a megújuló energia területén, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Elmondta, a kormány úgy döntött, hogy 2030-ig 4 gigawattnyi szélenergia kapacitást fejleszt Magyarországon magántőke bevonásával, hamarosan társadalmi vitára bocsátják a létesítési helyszíneket is tartalmazó dokumentumot. Hozzátette, a jövő hónap végén zárul a helyreállítási alapból hazahozott 1,5 milliárd eurós kerettel elektromos hálózatok fejlesztésére kiírt pályázat, amely célja az, hogy a hálózat extrém körülmények között is hibamentesen tudjon működni. Emellett 2030-ig a kormány 3 gigawattnyi áramtároló kapacitást kíván kiépíteni. Gondoskodnunk kell arról, hogy az oroszoktól és a magyar dunai vízszinttől is minél inkább függetlenül tudjuk biztosítani az energiaellátást és hazánk energiabiztonságát, fogalmazott a miniszterelnök. A két kormány által létrehozott szlovén-magyar közös alap arra szolgál, hogy a nemzeti közösségeink az identitásunkat megtartva meg tudjanak maradni szülőföldjükön, és ápolni tudják kultúrájukat és nyelvüket, jelentette ki Orbán Anita a szlovéniai Hodoson. A magyar külügyminiszter szlovén kollégájának

0: azokból a támogatásokból, amelyeket a Nemzeti Kulturális Alap hírhedt ideiglenes kollégiuma ítélt oda, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán emlékeztetett arra, korábban jelezték az előző kormánytól kulturális támogatásból részesülőknek, hogy ha azt érzik, nem állt biztos lábakon a támogatásuk, inkább utalják vissza a vonatkozó összegeket. Kérésük után hirtelen megugrott a visszautalások száma. Mára pedig már több mint 3,3 milliárd forint közpénzt fizettek vissza, közölte a miniszter, kiemelve, hogy ezek között a részben vagy egészben visszautalt támogatások között több 10 milliós tétel is van. A közpénz átlátható, objektív és független elköltése a magyar emberek érdeke. Az érintett kollégium átvilágítása közben már az elmúlt időszakban is számos visszaélésre bukkantunk. A kultúrának nem a politika, hanem az emberek szolgálatában kell állnia, függetlensége pedig nem alkutárgya, fogalmazott Tar Zoltán. Tanfelszereléssel és mentorprogrammal segíti a rászoruló diákokat a Katolikus Karitász Legyen öröm az iskola kezdés elnevezési programja, közölte a segélyszervezet. Azt írják, az alapvető tanfelszerelések biztosítása mellett a szervezet 2026-ban még nagyobb hangsúlyt helyez a személyre szabott hosszú távú esélyteremtésre. A kampány részeként működő lépcsőfok program mentorálással, korepetálással, tehetséggondozással és célzott természetbeni segítséggel kíséri a hátrányos helyzetű gyermekeket az egész tanév során. A közleményben idézték Zagyva Rihárdot, a Katolikus Karitász országos igazgatóját, aki elmondta, hogy a szervezet az elmúlt időszakban évente átlagosan 4000 gyermek iskola kezdését segítette, tavaly pedig 100 diák vett részt a lépcsőfok programban. Idén még több rászorulót szeretnének elérni, amihez az adományozók támogatását kérik. A Katolikus Karitász iskola kezdési akciója július 30-ától szeptember 15-ig tart. Sport. Bő 10 év légióskodás után visszatér a Ferencváros labdarúgó csapatához Nagy Ádám. A klub honlapja emlékeztetett rá, hogy a válogatott középpályás 2013-tól volt a Ferencvárosi Akadémia tagja, 2015. júliusában Thomas Doll irányítása idején került az FTC2-ből az első csapathoz. A Fradiban 41 mérkőzésen lépett pályára, egy bajnoki cím és két magyar kupa siker után a 2016-os Európa-bajnokságra kijutott magyar válogatottnak is tagja volt. Ezt követően az olasz élvonalbeli Bolognához került. Végül az időjárásról. Általában derült vagy felhőtlen lesz az ég, de északnyugaton lehetnek kissé felhősebb körzetek is. Csapadék nem lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet jellemzően 17 és 22 fok között alakul. Ennél alacsonyabb értékek a hidegre hajlamos helyeken fordulhatnak elő, míg a nagyobb városokban, vízpartok közelében, illetve a magasabban fekvő helyeken melegebb időre számíthatunk. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
1: Reklám. Ünnepeljük együtt Szent István napját Rómában. Augusztus 20-a és 23-a között kedvezményes áron várjuk Rómába, a Szent István házba. Az első nap magyar nyelvű szentmise a Szent István ház kápolnájában. Augusztus 21-én reggel indulás a tengerre. Augusztus 22-én magyar idegenvezetés a Fórum Románumban. A 66 euró per fő per éj kedvezményes ár tartalmazza a szállást reggelivel, az idegenforgalmi adót és az úti költséget a tengerre oda és vissza. Bővebb információ a római Szent István ház elérhetőségein www.csssroma.katolikus.hu vagy a sich@katolikus.hu címen. Augusztus 8-án várja az érdeklődőket Tiszabábolnán a Falunap, az elszármazottak találkozója. Reggel 8 órakor főzőversennyel kezdődik a program. 10 órától hálaadó szentmisét tartanak. 12 órától megemlékeznek a Hortobágyra hurcoltakról, majd emlékfát ültetnek a település lakói. 13 órától ebéd és színes műsorok következnek. 18 órától a Bakelit zenekar lép fel, majd 20 óra 30-tól Sipos F. Tamás lesz a sztár fellépő, 22 órától utcabál lesz. Egész nap gyermekprogramok várják a családokat. Várja vendégeit augusztus 8-án a Tiszató keleti kapuja Tiszabábolna.

0: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
1: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
0: Nem csak katolikusoknak.
1: keresztényélet.hu.
2: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
3: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra Derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
4: Megjelent az új ember augusztus 2-ai száma, a Tartalomból, amikor Jézusról szól a rap. Interjú a közösségi médiában evangelizáló Manuel Sandes ferences szerzetessel. Nem csak diplomát, küldetést is kaptak. 1100 végzős bocsájtott útjára a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészet és társadalomtudományi kara. Elindulunk a szeretet útján. Böjte Csaba ferences szerzetessel a Balatoni Csillagösvény missziós körúton. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
5: Reklámot hallottak.
6: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
7: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. 450 éves a református egyházközség Cseréffalun. A jubileum alkalmából kétnapos programsorozatot szerveztek a borsodi településen, melyen istentisztelettel, előadással és koncerttel emlékeztek a közösség csaknem fél évezredes múltjára. Az évfordulóra a templom karzatán gyülekezettörténeti kiállítást rendeztek be, és egy ötállomásból álló tanösvényt is megnyitottak, ami az egykori jótemető kőből faragott sírköveit ismerteti meg a látogatókkal. Mit jelent a gyülekezet számára az elmúlt 450 év? Gavruca nagyemese lelkipásztor.
8: A mi gyülekezetünk egy nagyon hagyománytisztelő gyülekezet. Nagyon sokan fontosnak tartották az elődök hitét, azt, amit alkottak. Visszatekinteni nagyon fontos alapokat jelent.
7: Mélységek és magasságok egyaránt voltak ebben a 450 évben?
8: Mint minden ember életében vannak mélységek, magasságok, akár történelmi mélységek, akár személyes történetekben. Igyekszünk ezt is egy picit megmutatni. Akár a címe az egész napnak, cserében rejtett kincs, ezt fedi.
7: És honnan jött az ötlet, hogy most egy ilyen programsorozattal emlékezzenek erre a kerekévfordulóra?
8: Igazából nem is tudom.
7: A gyülekezet vagy a lelkipásztor kezdeményezte?
8: Adja magát, a 450 év az elég tekintélyes időszak. Persze nagyon sok gyülekezet büszkélkedhet ezzel. Volt egy terve korábban, már évekkel ezelőtt a gyülekezetnek, hogy emléket állítani a múltnak, és így ezzel a kerekévfordulóval kötöttük egybe ezt.
7: Vannak olyan mérföldkövek, amiket fontosnak tartana megemlíteni a gyülekezet életéből, történetéből?
8: Igen, hát nagyon fontos szerintem az, hogy itt Eger környékén megmaradt ez a gyülekezet. Volt olyan időszak, hogy 6 ház volt lakott, és onnan növekedett vissza a lakosság, megőrizte a református öntudatát, református hitét, és ez szerintem nagyon-nagyon fontos.
7: Mert hogy alapvetően egy katolikus vidéken vagyunk.
8: Igen, hát egzegri érsekség vonzás körzetében van Cseréffalu is. Aztán nagyon-nagyon fontos volt a gyülekezet életében a templomépítése, az új templomépítése, amire azért volt szükség közel 130 évvel ezelőtt, mert akkora lett a gyülekezet, hogy nem volt elég a régi vélhetőség alapvetően Árpád-kori templom.
7: A reformáció lendületébe bele tudott valahogyan kapaszkodni a gyülekezet, hiszen időben meglehetősen közel van ugye a gyülekezet alapítása és a reformációnak az elindulása. Milyen erőt tudott meríteni ebből a közösség?
8: A szomszéd falu szülöttjei, zsérci nevűek, ők hozták vélhetően a reformáció tanait, és attól kezdve töretlen tulajdonképpen a református jelenlét.
7: Hogyan emlékeznek erre a kerek évfordulóra? Milyen programokat szerveztek?
8: Azt fogalmaztam meg így az elmúlt napokban, hogy az elmúlt fél évben ez a gyülekezet annyi munkát végzett el, mint máskor 3 vagy 5 év alatt. Megújult a templom környezete, parkosítottunk, a gyülekezet önerőből térkövezte a templomkertet, és létrehoztunk egy kiállítást a templom karzatán, ami régió reformációjával és a gyülekezet reformációjával foglalkozik. Ez az, ami köré szerveződnek a programok is. Kiállítás megnyitó, ótemető tanúsvény vágya született meg, és tudtuk kivitelezni. Ez a régi református temető, ami még a régi templom fölött volt, ezt fokozatosan elhagyta a falu, vagyis hát a gyülekezet, közelebb tett a mostani templomhoz, a temető is. Régi sírkövek vannak, régi történetek vannak, akár a sírkövekről is leolvashatóan. 5 helyet jelöltünk meg, ami érdekesebbnek tűnik, egy pici metszete igazából a korabeli falu képének.
7: De nem csak kiállítással és tanösvénnyel, hanem ahogy láttam egyébként koncerttel és egy háladó istentisztelettel is emlékeznek az elmúlt 450 év örökségére. Mit üzen a múlt a jelen gyülekezete számára?
8: Igen, én nagyon fontosnak tartom azt, hogy ne csak hátra tekintsünk, hanem a mát próbáljuk megragadni a mában, a mai lőgyülekezet legyünk kapcsolatban, és ez nagyon-nagyon lejött abból, ahogyan hozzáállt a gyülekezet ehhez a programhoz. Több mint 50 ember, aki most már napok óta dolgozott azon, hogy ez az alkalom összejöjjön, illetve nagyon fontos, hogy erőt tudjunk meríteni a régiek helytállásából, a maiaknak a lelkesedéséből, és hogy ne gondoljuk azt, hogy ez a gyülekezet itt bezárja az ajtót, és 450 év, és milyen jó, hogy megünnepeljük, de legyen folytatás.
7: Nem önökkel kezdődött, és nem önökkel végződik?
8: Igen, és nagyon hálásak vagyunk azért, hogy a gyülekezetnek van egy álma, vágya, bölcsöde létesítése, és a pár nappal ezelőtt kaptuk meg a választ arra, hogy meg tudjuk építeni ezt a bölcsödét, illetve hát létre tudjuk hozni. És ezt úgy érzem, hogy a Jóisten így ajándékként adta ide nekünk ezt a lehetőséget, ami előre mutat már kisgyerekes családok felé és a gyülekezet növekedése felé.
7: Milyenek a cserépfalui reformátusok? Inkább ragaszkodnak a gyökerekhez, vagy sokkal inkább ezekbe kapaszkodva a jövőbe tekintenek, és mindig azt nézik, hogy hogyan lehet fejlődni és hogyan lehet változni?
8: Azt tudom mondani, hogy mind a két fajta hozzáállás jelen van a gyülekezetben, és szerintem nagyon fontos, hogy tudjuk együtt, egymás mellett kezelni és értékelni ezeket a jelenvonásokat. Fontos az megőrzés, de fontos az, hogy ebből táplálkozva a korszerűen próbáljunk megkapcsolódni a ma emberéhez.
7: Ez a hétvégi eseménysorozat segít ebben?
8: Hát bízom benne, hogy igen. Igyekszünk, a gyerekekre is gondoltunk, kézműves foglalkozással, játszó udvarral, kisgyerekes családokat is megszólítottuk. Reméljük, hogy ez erősíti a gyülekezethez való kapcsolódásukat.
7: A hűvös parókia épületből átsételtünk a templomkertbe, ahol kirakodó vásár várja az érdeklődőket. Vannak itt sajtok, táskák, szörpök, és éppen egy olyan standnál állok, ahol tele van bögrékkel, fülbevalókkal és karkötőkkel. Jó napot kívánok! Ezek kézzel készült termékek?
9: Bertus Tünde vagyok. Igen, ezek mind kézműves termékek, kézzel készül, apránként, egyesével minden kis milliméterre.
7: Otthon?
9: Igen.
7: Ez hobbi vagy hivatás?
9: Tehát ez hobbi, mert mellette főállásom is van, de tehát igazából már kicsit a hobbitól jobban kinőtte magát.
7: bögrékkel szemezek, ezek különféle színekben pompáznak egyébként itt az asztalon. Mi alapján dönti el, hogy milyen motívumok kerülnek a bögrére, és milyen technikával teszi rá mindezt?
9: Ez mindig úgy készül, hogy van ugye egy keresletkínálat, szezonális termékek is vannak, tehát nyilván karácsonykor a karácsonyos minták mennek, így tavasszal, nyáron ezek a virágosak, a gyerekeknek ezek a állatfigurás minták, ezek mindig mennek, és akkor hát ugye úgy válogatom a vásárokra is. Hát és akkor nyilván ugye, hogy amilyen alapszíni mondjuk a bögre, mondjuk egy sárgára például ott egy napraforgós van, akkor ugye az illik hozzá ugye jobban.
7: Vannak kis kanalak a gyerekeknek, amit éppen említett, és a fülbevalók is egyébként, ha jól látom, többféle anyagból készülnek.
9: Polimer anyagból készül, polimer agyagból igazából, ez a hétköznapi néven az a süthető gyurma. Hát van többféle technikával, mert van, ami ugye a figura meg el van készítve kézzel, van, ami ugye le van lakkozva is, hogy ilyen fényes legyen. Ezen ugye ilyen matrica-szerű minta is van, de igen, és akkor van gyöngyökkel díszített, tehát többféle, tehát lehet válogatni, nem csak gyerekeknek, felnőtteknek is, mert a felnőttek is nagyon szeretik ezeket a színes ékszereket.
7: Itt a gyülekezetben mennyire népszerűek ezek a termékek?
9: Hát szerintem mindenhol népszerű, mert nagyon keresik őket mindenhol, akárhol vagyok vásáron.
7: Egy cseréffalói, ugye?
9: Igen.
7: Mióta él itt a településen?
9: 23-4 éve.
7: Akkor jól ismeri a reformátusokat?
9: Mondjuk igen.
7: Honnan jött az ötlet, hogy ezzel kezdjen el foglalkozni? Gondolom nem azért vágott bele, mert unatkozott volna.
9: Nem. Ez onnan jött, hogy tehát ékszerügyileg én eléggé válogatós vagyok, és akkor sose találtam olyat, ami nekem igazán tetszett volna, amit úgy magaménak éreztem volna, és akkor találkoztam ezzel a technikával, és akkor először magamnak készítettem csak, és akkor egyszer megkérdezték, hogy hú, de jó ékszered van, hol lehet ezt venni? És akkor úgy mondtam, hogy hát ez én készítem, de hogyha ennyire tetszik, akkor ugye meg lehet vele próbálkozni, eladni is, és akkor hát először csak ugye kevés volt, meg csak az ékszerek, és akkor ahogy jött a kereslet, úgymond, tehát utána jöttek a dísztárgyak, az ajándéktárgyak, a kanalak, amiket így keresnek. És azért mondom, hogy már jobban kinőtte magát, mint egy egyszerű hobbi.
7: Itt pedig már karkötőket is látok, amik éppen most kerülnek ki. Gyakran jár egyébként egyházi rendezvényekre?
9: Itt most ugye először vagyok, mert igazából itt a környéken járok csak vásárokra.
7: Szeret itt a településen élni?
9: Én igen, nagyon.
7: Mit szeret Cseréffaluban?
9: Hát a nyugalmat, a csendet, hát én pesti vagyok eredetileg, úgyhogy nagy változás volt ahhoz képest.
7: Megszoktam már azóta? Volt ideje?
9: Persze.
7: A főút mellett a templom bejáratától nem messze egy tábla előtt állunk. Itt kezdődik a cseréffalui kőkultúra tanösvény. Kósik István főgondnak állít velem szemben. Milyen céllal kezdték el kialakítani ezt a tanösvényt?
10: Ugye Cseréffaluban már van egy úgynevezett ördögtorony tanösvényünk, ami a Cseréffalu kulturális építészeti látnivalóit mutatja be, és ezt egész sokan járják. Amúgy is a tanösvények a mai turisztikai irányzatok közül eléggé felkapott. Bármár mondjuk az országban különböző tanösvények vannak, és arra gondoltam még, hogy egy másik tanösvény is létjogosultságot szerezheti Cseréffaluba, hiszen itt a Bükkalja, a bükkai települések a kőhazái. Itt a mészkőtől kezdve a Riolytufa kőig minden megtalálható, őseink ebből éltek, ezekből faragtak a házak alapjait, illetve hát sok mesterember kifaragta például a útmenti Jézus kereszteket is, Jézus szobrokat, és mivel a régi temetőben ezek a régi kőfaragók szép munkákat végeztek, és a 30 évente más-más divatirányzatok jöttek be. Ezért úgy gondoltuk, hogy ezeket a szép köveket bemutatjuk a turistáknak, hiszen például ilyen hőségben is, mint mi most vagyunk, ott árnyas ligetbe lehet végigmenni, és megcsodálni szép környezetbe ezeket a régi, igen szépen kifaragott síremlékeket, amik közül vannak híres emberek is, illetve vannak díszesen faragott síremlékek is, és ez egy jó kis kirándulás, egy fél órás kikapcsolódás, aki a faluba eljön csak egy hétvégére, ebbe az egy órában valószínűleg beférhet neki, hogyha esetleg olyan az idő, hogy nem tud menni messze a bükkbe, akkor ez esős időben is bejárható.
7: Ezeket a kőből faragott síremlékeket tehát az eredeti helyükön történelmi korhű állapotukban lehet megtekinteni?
10: Így van, ugye kialakítottuk az ösvényt, és akkor egy református kehely jellel jelözzük egyik ponttól másikig, hogy ne legyen eltévedni, és egyébként jobbról balra is lehet menni, teljesen mindegy, hogy merről közelítjük meg, úgyhogy igazából nem lehet eltévedni rajta, mert mindig a következő kehely már mutatja, hogy hol van a következő állomás. Nagyon sok szép kő van, de 5 követ külön kiemeltünk, ami külön kis táblával is meg van jelölve.
7: Itt lehet is olvasni. Ádám István, Nikkel Adolf, Hullaház, zsidó sírkő és névtelen obeliszk.
10: Igen. Nikkel Adolf az Kóburg hercegnek volt a főerdésze, egy egész nagy monumentális. A Hullaháznak az a története, ugye, hogy a régi világban akkor még ugye oda vitték ki a elhunytakat, és ha olyan halál volt, akkor ott boncolták föl. A zsidó sírkő az azt jelenti, hogy egy máshogy faragott kő a itt élő zsidó őseiknek, hogy őket is megmutassuk, és sajnáljuk, hogy jártak, ugye, mert sajnos Cseréforúból nem nagyon élték túl a táborokat. A névtelen Obelix pedig a leghatalmasabb, nagyon nagy kő, tehát csodálkozunk, hogy tudták az időben odavinni, mert akkor még nem voltak ezek a modern szállítóeszközök.
7: Tulajdonképpen egy cél lehet az is, hogyha valaki elindul ezen a tanúsfényen, akkor nem csak a reformátussághoz, de a helyi gyülekezethez és a helyi település értékeihez is egy kicsit közelebb kerül?
10: Természetesen, mivel Cseréfog szinte 100%-ban református, a katolikusok csak a betelepült vegyes házasságok révén vannak, ezért bemutatjuk saját reformátusságunkat is, büszkék is vagyunk rá természetesen, meg hát ez tényleg egy úgy gondoljuk, hogy egy különleges kis kitalálmány, és amire úgy büszkék vagyunk, hogy ez is nekünk kötött eszünkbe.
7: Ön végig sétáltam erre a tanösvényen?
10: De, természetesen, itt a prezsidentársakkal együtt jelöltük ki, ezt még ma reggel betonoztuk be, úgyhogy...
7: Egészen frissek még akkor a nyomok.
10: Így van.
7: Hogy tetszett egyébként, tehát nem alkotóként, hanem inkább résztvevőként végig sétálni ezen az ösvényen?
10: Igen, próbáltam abba is kibe, hogyha én most egy turista vagyok, akkor ez nekem tetszene, és úgy döntöttem magam, hogy igen, tetszene nekem, akkor is persze kicsit elfogult vagyok.
7: Ha felfelé emeljük a tekintetünket, akkor láthatjuk a református templomnak a tornyát. A közelmúltban sok munka megvalósult itt a gyülekezetben, ami érintette nem csak a tornyot, hanem a templomnak az egész épületét. Melyek voltak ezek a munkálatok röviden?
10: Az orgonát fai felütöttük, aztán a belső térből leválasztottuk a padokat, mert a falhoz értek, és ugye már romlottak, és most körbejárhatók. A két templom két végét is leválasztottuk, egyik egy ilyen raktárszőség, a másikban viszont az fűthető, és tényleg, amikor nagyon hideg van, akkor ezt a fűtött helyiségben vannak az istentiszteletek, és itt van egy kis melegítőkonyha, meg egy mosdó. 21. századnak megfelelően van most a templomunk kialakítva, és ide kerül be még most ráadásul ez a kis kiállítóterem is. Amúgy is elég sok turista csoport megáll, sok csoportoktól bemutatom a templomot, hiszen 54 méter magas a megye első vagy második legnagyobb református temploma. Jó helyen is van, a buszok is meg tudnak állni, és szívesen mutatom be a turistáknak.
7: A templomtorony is megszépült, illetve a templom óra helyre lett állítva.
10: Bizonyos évekkel ezelőtt, már most nem tudom mikor, új órát kapott, és a régi, nagyon hagyományos, több száz éves óra, mert ez már még a régi templomban is benne volt, ami lebontódott a új templom építése előtt. Ez a régi szerkezet át lett alakítva, és egyik presbiter társam, aki nagyon jó gépészmérnök, nem is tudom hány óra, de rengeteget áldozott rá, hiszen belepte a por, a mocsok, és hát most meg lehet nézni, ez gyakorlatilag működőképes. Egy csodálatos, egy igazi mérnöki csodálat azt megnézni, akinek a gépészethez van fogalma, az bele fog szeretni ebbe a műbe.
7: Mit üzen most a 450 éves református gyülekezet, és mit üzen a kiállítás, mit üzen a templom, és mit üzen ez a tanösvény, amiről beszélgettünk a helyiek, és azok számára, akik ellátogatnak erre a településre?
10: Ez fő kérdés. Ez egy kicsit az is eszembe jutott, hogy lehet, hogy az én korosztályom még az, aki még úgymond tudtunk tenni, egész sokat ahhoz, hogy a legfontosabb, leglátványosabb épülete, a református templom szép legyen, de ez kevés, hanem hogy belakható legyen és belakjuk. Attól félek, hogy utánunk jövő generáció már nem lesz annyi, vagy nem lesznek olyan rámenősek, vagy tehetségesek, mint mondhatom talán még az én korosztályom, meg még tőlem kicsit idősebbek, mert tényleg, hát ez a sok fejlesztés, amit azért nagyon sok részét persze pályázati pénzekből valósítottunk meg, ez önmagáért beszél. És szeretnénk, hogyha ez a gyönyörű templom, ez továbbra is élő lenne, és nem esetleg más funkciót kapna.
7: Asztalos Józseffel, a Hernád kiadó szerkesztőjével beszélgetek itt a Cseréfalui Református templom tövében. A kiállítás kapcsán, ami a mai napon nyílik meg, és Cseréfalu gyülekezetének az elmúlt 450 évét foglalja össze. Mi volt az alapvető szempont, amikor neki kezdett ennek a munkának?
11: Amikor megkaptuk ezt a megbízást, illetve egy segítségkérés volt a tudománygyűjtemények igazgatója felé, és a múzeum felé, akkor egy csapat állt össze ahhoz, hogy ez a kiállítás létrejöjjön, hiszen azért gyakorlatunk volt már benne, rengeteg kiállítást készítettünk, installáltunk az elmúlt időben. Szívesen segítettünk, rengeteg anyagot kaptunk a nagytiszteletű asszonytól, és hát ebből kellett aztán mindig egyre jobban prioritásoknak megfelelően a 450 év történelmét a gyülekezetnek és a régió reformációjával kapcsolatos dolgoknak összehozni, és több helyszíni szemle és méregetés után megcsináltuk a látványtervet, amiben szerepel egy U-alakú gipszkartonfal a mostani trendeknek megfelelően, és hát a legújabb installációs elemeket alkalmaztuk ahhoz, hogy itt a templomnak, a cseréfalui templomnak a karzatán ezt látványban is meg tudjuk valósítani. Nem volt egyszerű, rengeteg segítséget kaptunk, nem volt olyan, hogy valami mindig a helyére került volna, az utolsó percekig mindig voltak változtatások, de az Úr kegyelméből mégiscsak sikerült, úgyhogy mindenkit tudunk biztatni, hogy cseréfalu felé jár, akkor tekintse meg ezt a kiállítást.
7: Mit láthat az, aki ellátogat erre a kiállításra? Hány darabból áll ez a tárlat, illetve alapvetően milyen grafikai technikával készült?
11: Hát ugye a bevált módszerek alapján és szakmai elvárásoknak megfelelően, ami a legnagyobb problémát okozta, ugye rengeteg képanyag volt. A képanyag az mind keretezett képekről van szó, ilyen 18x24-es, ami A4-es méret, vagy attól kisebbek voltak. A magának a kiállítási panelnek a mérete, az pedig egy ilyen 5 méter széles és 2,75 magas, tehát a képeket is azért élvezhető formába és minőségi formába kellett oda beilleszteni, amihez most már azért a 21. században, ugye a digitális univerzum közepén vagy elején a mesterséges intelligencia segítségét is segítségül hívtuk. Ezáltal nagyon szép, gondolom én, hogy másoknak is tetsző és szakmailag is elfogadható kiállítás sikerült létrehozni.
7: Összhangban lehet valahogy hozni a 19. században épült templomot a modern technológiával?
11: Az összhang az abban látszik, hogy nem látszik gyakorlatilag, tehát megpróbáltuk ugyanazt a milliót és hangulatot kialakítani, de odafigyelve arra fajta hát informatív megjelenésre, ami egy nagyon gyors áttekintést ad a látogatóknak, és hamar információhoz jut. Ezen kívül nyilván a vizuális kommunikáció is, ami nagyon lényeges szempont egy ilyen timeline vagy idővonalnak a megszerkesztéséhez, és úgy gondolom, hogy a kapott anyagból egészen jó kiállítást lehetett.
7: Mennyi munka van egy ilyen kiállítási anyag elkészítésével?
11: Hogy őszinte legyek, tehát ezt körülbelül még áprilisban kezdtük el tervezni, néhány részletét megvalósítani, és hát a dömping, vagyis a nagy, amikor már véglegesre csinálja az ember, abban benne van legalább egy a másfél hét, két hét.
7: Hogy látja, milyen kép rajzolódik ki a gyülekezetről és annak a 450 éves történetéről, amikor valaki végsétál ezen a tárlaton, mit hoz haza magával?
11: Hát igen, ez nagyon, hogy mondjam, nagyon aktuális most, hogy generációnként ez biztos, hogy változni fog, hogy mit fogunk befogadni belőle. Számomra az látszik, hogy, és ez elég sajnálatos is, hogy sok olyan kép van, amikor a templom például tele van. Tele van ünnepségeken, istentiszteleteken. Ez ma már tudjuk, hogy ez elég ritka alkalom, de előfordul. És lehet látni azt a fajta történelmi idősíkot, hogy honnan indultak, milyen körülmények voltak, és azt a fajta lelkiséget is, hogy hogyan élhették meg régen előleink. Azt a biblikusságot, ugye rengeteg biblia van felajánlva és kirak, vagy az anyakönyvekből vannak részletek, szinte az egész falunak az életére rá lehet látni.
7: Elégedett a munkával?
11: Hát én soha nem lehetek elégedett vele, ugye ezt mindig egyrészt a látogatók, és a történelem, hogyha ilyen nagy szavakat használhatok, de hát mindenben egyedül az Úré a dicsőség.
7: A régió reformációjáról tartott előadás dr. Balog Judit történész egyetemi tanár. Mi kellett ahhoz, hogy ma itt 450 év után élő református gyülekezet legyen, mert nem volt egyszerű, ahogy hallottuk.
12: Igen, elsősorban azt gondolom, amit a legelső reformátorok mondtak az uralkodó biztosainak, hogy az a hihetetlenül egyértelmű meggyőződése a környék reformátusainak, hogy őket a Szentlélek hívta el erre, hogy ők ezt így végigcsinálják. És azt gondolom, hogy talán ez volt a legfontosabb, ez a belső hitük, amit ők megkaptak, és amit meg tudtak erősíteni minden nehézség ellenére is, hiszen jöttek-mentek a törökök, a Habsburgok, úgyhogy ez nem volt könnyű. De hogyha ilyen külső körülményekre is rátérünk, akkor egyrészt láthatjuk, hogy hogy a Bükkalja az olyan értelemben egy szerencsés geopolitikai helyzetben van, hogy hatott rá Debrecennek a teológiai hagyománya és a teológiai hatása, de ugyanakkor Pataknak a hatása is, és Kassának a hatása. Tehát egy ilyen nagyon izgalmas csomópontban van, és ekkor még hiába az egri püspökség közelsége, hogy éppen azt mondtam el, hogy a 16. századnak a 60-as éveiben, amikor éppen kibontakozik maga a reformáció, akkor a püspökség mellett egy sokkal nagyobb erő az egri végvárnak a katonasága, és ahogyan azt egyébként egész ország területén látjuk, tehát ez nem egyedi dolog, de itt nagyon szépen látható, hogy nem csak a végvári katonaság volt egyértelműen a reformáció pártján, ez gyönyörű történetek vannak, minden végvári katonaság nem csak a saját hitét védte, hanem a környék lakosságát is, a lelkészeket nagyon igyekeztek megvédeni. Tehát egyrészt van egy ilyen, ez a 16.-17. századi végvári katonaságnak a túlnyomó többsége református volt, és ezek nagyon elkötelezettek voltak, amellett, hogy akár fegyverrel is megvédjék ennek a közösségnek a lakosságát, és emellett még például Egerben a parancsnokok, a főkapitányok is döntő többségében ekkor reformátusok voltak, ugye éppen soroltam, hogy a Mágócsi Gáspárral kezdődik ez a sor, de Rákóczi Zsigmonddal, a későbbi erdélyi fejedelemmel ér véget.
7: Mennyire tudott belekapaszkodni a gyülekezet a reformáció lendületébe? Éppen ez volt az, ami egyébként arra sarkalta őket, hogy alapítsanak egy egyházközséget?
12: Igen, én a Mohácsi csatát követő nagyon sok pusztulásban, amit állandóan átéltek, jött egy nagyon hiteles új. Ezek a prédikátorok, akik a környéken mászkálnak, ezek a prédikátorok, ezek valóban a klasszikus vándor prédikátorok. Én nagyon szeretem az ő példájukat. Egyáltalán nem törődtek azzal, hogy mi lesz az életükkel, bebörtönzik őket, akkor esetleg majd kiszabadítják. Tehát, hogy annyira átélték a kor emberei azt, hogy a reformátorok egy hitelességet, egy hiteles Krisztus követést közvetítenek, hogy ez nagyon sokat segít. Tehát, hogyha azt látjuk egy nehéz helyzetünkben, bármilyen nehéz helyzetünkben, hogy itt hiteles emberek vannak körülöttünk, akkor ez nagyon sok erőt ad, lelki erőt is. És én azt gondolom, hogy ez is, és aztán pedig utána itt ez a Bükkalja egy nagyon szorgalmas nép lakja ezeket a falvakat, és ahogyan nem tudta már annyi búzát termeszteni, mert ugye jöttek-mentek a katonák, ez nem az az állapot, hogy akkor problémamentesen átállnak a szőlőművelésre, és ezt egészen tökélyre fejlesztik. Tehát, hogy a saját találékonyságuk is, de a prédikátori hitelesség is támogatta őket abban.
7: Mit vihet tovább a gyülekezet ebből a gazdag múltból?
12: Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy tudatában legyünk annak, hogy az eleink azok nem csak egyszerűen úgy döntöttek, hogy ők pedig reformátusok lesznek, hanem egyrészt megküzdöttek érte, nehéz időkben is kitartottak benne, és én azt gondolom, hogy ha ezt így szemünk előtt tartjuk, akkor azokban a nehéz időszakokban, ami újra és újra ráköszönt az emberiségre, mindig tudunk erőt meríteni abból, amit ők példaként ránk hagytak.
7: Mai adásunkban Cseréffalura látogattunk, ahol istentisztelettel, előadással és koncerttel emlékeztek a Cseréffalui Református Egyházközség fennállásának 450. évfordulójára. A jubileum alkalmából kétnapos programsorozatot szerveztek, a templom karzatán gyülekezettörténeti kiállítást rendeztek be, és egy öt állomásból álló tanösvényt is megnyitottak, ami az egykori útemető kőből faragott sírköveit ismerteti meg a látogatókkal. Helyszíni összeállításunkat hallották.
6: Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
7: Nincs más dolgom, mint hogy megköszönjem figyelmüket, önök az Európa Rádió református közéleti műsorát hallották. Ha lemaradtak volna adásunkról, vagy újra meghallgatnák, akkor ezt megtehetik az europaradio.hu oldalon. Műsorunkkal kapcsolatos észrevételeiket, véleményüket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk. A szerkesztő Kojsze Péter búcsúzik önöktől. Tartsanak velem legközelebb is. Viszont hallásra!
6: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
2: Kedves hallgatóink, műsorunkban Kosszó András zászlókészítő mesél hivatásáról. A beszélgetés az ecsédi motoros búcsón készült. A zászlókészítő mestert Csontos Péter kérdezi.
3: Ha jól tudom, akkor ha most a Hunyadi filmet, vagy előtte a Hadik filmet láttuk, néztük, akkor ott ezek a lobogók, amikkel a seregek felvonulnak, vagy amivel a harcosok megjelennek a csatatéren, azokat a lobogókat talán mindent te készítetted. Így igaz?
4: Igen, így igaz. A Hunyadi filmben 150 darabot csináltam, mindegyiket kézi festéssel, kézzel készítve. Volt köztem mondjuk hímzett is, festett, applikált, varrott, de mind a 150, kb. Nem volt benne olyan jelenet a filmben, ahol nem látható volt zászló. Tehát majdnem minden jelenetben. Úgy kezdődött, hogy még édesapám 1978-ban kezdte a céget, tehát most vagyunk durván 50 évesek leszünk most a cégünk, és még ballagási tarsolyokkal és ovatószalagokkal kezdte. És miért jött egy rendszerváltás, minden elkezdtünk, hát csináljunk céges zászlókat, önkormányzati zászlókat, és még telefaxon reklámoztunk, akkor még az volt semmi internet, semmi, és önkormányzatokat reklámoztunk, és hát az önkormányzatoknak kiadták, hogy legyen címerük, címer használatuk, és akkor meg kellett tervezni a címert, zászlót csinálni megyéknek, és akkor jött a millennium, ráadásul ez 2000-ben, és akkor kötelezték őket, hogy minden településnek legyen saját címere, zászlója. És ez ugye akkor kezdett így berobbanni inkább az önkormányzatok részéről, hogy önkormányzati zászlókat, de én akkor még nagyon viszonylag gyerek voltam. Az a vicces, hogy 4 éves koromban elvágtam a tenyeremet itt, és olyan sérülést okozott, hogy nem tudom behajítani az ujjamat ezt rendesen. Orvos annó közölt, hogy se írni, se rajzolni nem fogok tudni. És az a durva, hogy 4 éves koromban leültem apu mellé, és akkor még nem volt számítógép semmi, és csőtollakkal rajzoltuk ezeket a címereket. És ott tanultam meg, hogy hogyan kell ezeket a grafikákat megcsinálni 4-5 éves koromban. És hát utána elkezdtem egy történelmi zászlókat is közben kitaláltam, mert szerettem a történelmet.
3: Na várj, ne szaladjunk gyorsan. Hogy van az, hogy egy történelmi zászlót, vagy egy önkormányzati zászlót kellett készítsen édesapád? Ennek kutató munkája kell, hogy legyen, hogy az tényleg hiteles, odavaló, mindenki által elfogadható legyen.
4: Persze, tehát ezekben van heraldika, szabályok, stb. Zászlóleírások. Most volt olyan, akinek alapban már volt elkészített címere, volt, akinek nekünk kellett elkészíteni már a címert és a tervet is hozzá. Uh-huh. Tehát ilyenkor meg kell nézni levéltárban, összenézni ezeket az adatokat, hogy melyik, milyen települések, milyen esetleg valami régi múltra visszatekint, vagy valami előjáró, vagy valami volt-e ott a faluban esetleg, amit bele lehet rakni. A zászló színei változnak. Tehát az is még megyénként is változott. Tehát ez mind különböző volt, tehát mellette készültek céges zászlók, az önkormányzati mellett akkor, és tehát akkor vettük be ezt a történelmi vonalat is.
3: Egy céges zászlót egyszerű csinálni, mert mit tudom én, gépeket gyártok, akkor lesz egy fogaskerék, meg lesz még mellette mondjuk egy vonalzó, vagy egy dolómérő, és annyi, és nem több. De a történelmi zászlókhoz feltétlenül hitelesnek kell legyél.
4: Így van. Az első megrendelésünk az egy olyan, nem is tudom, még múzeumtól kaptuk, hogy le kellett másolni egy zászlót. Tehát az volt az legeslegelső, talán úgy emlékszem rá, de az még ilyen hímzett volt. És nekem kellett kirajzolni az elsőt, és még akkor kezdődtek ezek az internetes dolgok, még nem is tudom, nagyon minimálisan, akkor volt az első, hogy számítógépek akkor jelentek meg, és én kreáltam meg a weboldalunkat is akkor. És feltöltöttem ezt, hogy ilyen, mint referencia volt egy-kettő ilyen történelmi zászló már az elsőben, és utána azért jöttek, mert azért még akkor nem volt konkurencia. Tehát jöttek, hogy ilyen történelmi szeretnék, olyan múzeumnak másolatokat, de akkor még rövában ilyen egyszerű kategóriák. És utána jöttek ezek a komolyabb megkeresések. Tehát ezért ez egy nagyon sok idő betelt, amire tényleg ezt kidolgoztuk, ezt a munkát olyan minőségűre, hogy tényleg hogy a filmesek megkeressenek.
3: Az, hogy te előszedsz egy igazi történelmi zászlót valahonnan, akár internetről, akár tudom én, kódexből, bárhonnan és kimásolod, te azt fényképezed, vagy pedig saját kézzel kirajzolod abból a valamiből, hogy továbbiakban tudjál vele dolgozni. Azért kérdezem a fényképezést, mert neked van egy fényképezős ágad is.
4: Igen. Ez teljesen el van különítve. Mondjuk nekem mindegyik hobbim, én imádok fotózni, imádok filmeket készíteni mellette, és imádom az zászlókészítést. Tehát ez nekem mindegyik a munkám hobbim. Szerencsére, tehát én a fotózásban és a National Geographicnak is fotózok, sőt Magyarország filmjét én készítettem. Különböző országoknak én készítettem
3: filmeket. Ez az országi más filmről beszélni?
4: Igen. Pap Jánossal készítettük a Radnótinak a versét, a Nem tudhatom, ott mondta fel a versemre, és közel egy milliós nézettség volt rajta. És mellette most már azért olyan megtiszteltetések érnek, hogy Oszakában a világkiállításon is, mint az én filmemet vetítették Magyarországról. New Yorki spanyol tévétársaságok, múltkor koreai társaság kérte el a filmjeimet, úti filmjeimet, amiket készítek így a fotózás révén. Tehát most utoljára Indonéziában voltam, kint november-decemberben.
3: Magattól voltál, vagy küldtek?
4: Nem, látták úti filmjeimet, és egy utazási iroda mondta, hogy készíthetnék nekik egy filmet ezzel kapcsolatban, és hát olyan jól sikeredett, hogy a National Geographic kitette, felfigyelt rá az indonéz nagykövetség, és el is hívtak, hogy meg akarnak ismerni, és most az Indonézia filmjét én készítettem.
3: Ez érdekes, mert azért egy indonéz gondolkodásmód, meg egy akkor ottani világot, közép-európai, magyar gondolkodásmóddal elég nehéz lehet megvalósítani, nem?
4: Teljesen más, tehát kint voltam, egyszerűen az ember annyira átszellemül, ez a mindenki rohan, senkinek nem elég Európában semmi, általában itt erről szól ez a világ sajnos. Soha nem elég, ha biciklin van, autó kell, ha autón van, helikopter kell, ott kint mindenért hálásak az emberek, semmi nincsen körülbelül, de még azért is hálásak. Minden reggel felajánlásokat tesznek ki, hálások azért, amin is behívnak a házhoz, az utolsójukat odaadnák, tehát olyan ezzel találkozni egyszerűen, hogy fotóztam embereket, és odajött az ám a fotózás után, hozott egy fül szőlőt, egy banán, nem volt semmi, de még, hogy menjek be, hogy tiszteljen meg őket, hogy a vendégük leszek, tehát ez egy európai fejjel.
3: Pedig lehet, hogy nem is fogja látni sosem azt a képet, így amit róla készítettél.
4: Sőt, biztos. Így van.
3: Mert sem a hordozót, sem a folyóiratot, sem a semmit nem így fogja.
4: Van. És egy olyan világot ismer meg kint az ember, tehát egy teljesen más mentalitást, hogy ez a rohanó európai világból kiszakadni, ebbe egy teljesen más érzés. De ez, mert mondjuk voltam például Izraelben, kétszer Jézus útját végigjártam, ha már templom, akkor, tehát az összes, jó. Tehát a balzsamozó kövén voltam, ott is fotóztam, videóztam, a gázai övezetben fotóztam, videóztam, tehát ezért is készítettem filmeket.
3: Te is a te termékeid, filmes dolgaid hol láthatók, hol lehet hozzáférni?
4: Hát én Instagramon vagyok, Facebookról töröltem magam már jó ideje, ott a nevemben rákeresve megtalálhatóak, de amúgy ez az érdekes, hogy ez az egész film dolog, ez is onnan jött, hogy részt vettem, vittem zászlókat, például a Terminátor forgatásán voltam személyesen, készítettem a Terminátor 6-ba zászlókat, és Komáromban volt itt a forgatás, és nekem kellett felrakni a zászlókat, és valami hihetetlen érzés, amikor az ember a gyerekkori, amiben felnőttem 4-5 évesen a Terminátor első részén, azokkal a színészekkel találkozni, mint a Linda Hamilton, aki a Sarah Connor, meg ilyenekkel, meg rendezővel találkozni, tehát egy ilyen filmben ez részben, és beülni a rendezői székbe ott csörögni. És valahogy ez is megérintett, meg abban is szerettem fotózni és drónozni is minden, meg nagyon sokat repültem még édesapámmal, repülőgéppel. Ő épített annól egy repülőgépet egyedül, egy személyben, egy működőképes repülőgépet, és csak sajnos megvan, a repülőgép az azóta is megvan, és ezt egyedül építette 7 vagy 8 évig, két fedelesen dupla szárnyú repülőgépet.
3: És egy PO2?
4: Hát a pokettesre hasonlít. Amúgy ez a vicces, hogy még a Császár Karcsi bácsi, aki pokettesre annól repült, gyerekkoromban nagyon sokat vitt engem. Mindig jött az iskolához bebillegett, 4-5 éves koromban beültem mellé, és akkor vitt repülővel. Csak sajnos ő Budaörsön akkor annó meghalt, amikor lezuhantott infarktussal. És pont az apuknak is azért volt kedvence a kétfedeles repülőgép a pokettes miatt, és ő mondta, hogy egy hasonló gépet fog építeni. És én gyerekkoromban nagyon sokat repültem vele, és volt szerencsém ezt a világot felülről megnézni, hogy milyen. És ezt szeretném másoknak átadni, lássák ebbe a rohanó világban, mert sajnos ez a világ ez már nem olyan, mint régen. Mindenki telefonjában él, mindenki rohan, fut, autópályákon, senki nem lassul, és egy kicsit ezáltal akarom lelassítani az embereket.
3: Milyen gépet használsz?
4: Hát nagy objektívet használok fotón, általában két objektívet is, drónokból is két nagyobb drónt használok, az is két és három objektíves a drónom, tehát azon is komolyan van, tehát mert sokszor nem tudok oda menni a helybe felvenni ezeket a dolgokat, és muszáj messzebbről felvennem. Például Izraelben volt ilyen, és hogy nem lehet oda menni azért, mert meg itt Indonéziában is a szent templomok, tehát az a templomokhoz nem lehet bemenni, ott tiltott.
3: Nem szabad.
4: Nem szabad, és azért oda kell az a távolság, hogy ezeket meg tudjam örökíteni messzebbről. 4-800-asom is van, ilyen nagy mekkora objektíven van, egy olyanom is van. Például Indonéziában most, hogy ez is egy akkora élmény volt, hogy az ember lemerül az óceánba, és 6 méteres mantarájákkal lehet úszni, szirti cápákkal, ilyenek. Egyszerűen az embert, soha én sem láttam ilyeneket, mert azért nem voltam ilyen messze. És az embert kidobják a 100 méteres vízbe, így az óceán közepén, és snorkelmaszkba, meg így a kezembe a GoPro, és egy kézzel így lehet evezni közben. És jönnek ezek a 6 méteres óriás rájak, hogyha az ember lábához hozzáérnek, meg kíváncsiak. Szóval ez hihetetlen élmények. Meg a cápa ugra, az ember lába között ilyen élmények, szóval ilyen korallzátonyokon hihetetlen élmények.
3: De és akkor te így a zászlók és a természet fotózás között hogyan tudsz egyensúlyt tartani?
4: Na, a nyaralás is arról szól, hogy 3 kamera a fejemben körülbelül, és ilyen 3 óra alvásokkal rohanok mindenhol. Úgyhogy én nem vagyok ez a tipikus tengerparton leülök, és akkor ott ülünk, ezt nézelődünk.
3: És keresztrejtényt fejtesz napszegyben?
4: Videó, azt hiszem, hogy lehet, mit lehet fotózni, hol lehet fotózni, videózni, és ezt megmutatni utána. általában.
3: De ez a pörgős dolog, ez a zászlókészítésben, ahol rajzolnod kell, finoman kell dolgoznod.
4: Ott nem.
3: Ott nem megy?
4: Nem. De hogy érdekes pont, most volt nálam rádió és tévés, kérdezték azt, hogy én festés közben most éppen egy Habsburg zászlót festettem 6 napig, de akkor ez a pici tartományi címere 2 centisek és 1-es ecsetekkel, olyan picivel. És kérdezték, hogy zene szól valami, mondom, semmi, teljes csöndben tudom csak csinálni, tehát én nem is hallgatok már zenét ilyenkor semmit. Amúgy ez is annyira vicces, mert csomószor hívtak a forgatásra, és sehogy nem tudtam felérni, mert állandóan úgy küldték a megrendeléseket. Gyere, most megy az Oszmán föl a vártak a tetejére, most fogják a török zászlót kihúzni, gyere föl azonnal, ezt le kell drónozni, videózni, fotózni, hogy legyen róla képet. Mondom, nem érek fel, mert felcserélnek állandóan jeleneteket. Tehát volt olyan, hogy hétfő megrendelték a zászlót, hogy szerdára kell 2 darab. De az hétfő este még módosították, hogy mégse azt kell, mert változtattak a jeleneteken, és akkor úgy jöttek létre szerdán, hogy még száradt a zászló, és úgy vitték, hogy az autóba száradt meg ilyenek. És nem tudtam felérni, és a vicces az, hogy amikor ment a film, nem is tudom, hogy volt Instagramon, még a Gellértel, a főszereplővel, a Kádár Gellértel. Beszélgettem Instagramon, valami nem is ismertük egymást, így csak hogy én csak az zászlót igenis, hogy beszélgettünk. Aha. És másnap mentem Materára fotózni Olaszországba, és mit ne vagy Isten, a reptéren összementem vele. Ahogy elkezdtünk beszélgetni másnap, és azóta tiszta jó kapcsolatban vagyunk.
3: Mit nehezebb megcsinálni? Egy történelmi zászlót, vagy egy olyan fényképet, amire igazán büszke tudsz lenni?
4: Én büszke vagyok a zászlóimra is, meg a fotóimra is, mindegyikre.
3: Mit nehezebb megcsinálni?
4: Hát ez jó kérdés. Hát most van olyan történelmi zászló, amit tényleg azt mondom, hogy nagyon nehéz. Például a Bocskai zászló volt ilyen Magyarországon, a Bocskai Múzeumnak, hogy nem maradt fent róla semmi, kb. Csak foszlányok. És újra kellett az egészet rekonstruálnom a semmiből a múzeum részére, és azóta is ki van állítva a Bocskai Múzeumban a juharral és a koronával. Például a Rákóczi sírjára, Kassára és az én takaró zászlót, amire le van takarva, azt is én készítettem. Igen, azt is én készítettem. De amúgy Szigetvár, a Szulejmánnak az zászlóját is én csináltam, Egerbe a Dobó Istvánnak az zászlóját is én csináltam a nulláról újra, amit sikeresen el is égettek ágyúval, úgyhogy felavatták, másnap ágyúval lőttek, és a pernye begyújtotta, és megkérdezték, hogy mit lehet vele csinálni, mondtam, legalább autentikus lett. Ő lett antikorban.
3: Ez mennyi idő alatt készül el?
4: Hát, ezek viszonylag gyorsan mentek, mert ebből legalább szerintem egy 20 darab készült. Tehát egyszerre festettem őket. Tehát én nem álltam át erre a digitális technológiára, amit manapság mindenki sajnos, mert elkínaiasodik nagyon ez a...
3: Nem, én 4 centiméterre gondoltam, hogy kiteríted az összeset.
4: Nem, sajnos 4 darab fér el az asztalomon, sajnos csak 4 darab fér el az asztalomon, és akkor úgy mentem, hogy 4-esével mentem, és úgy csináltam őket. Csak amikor azt mondják, hogy 16 darab kell holnap utánra, azért ugye azért nagyon késő éjszakába belenyúlott. Tehát mindenki vesz egy nyomtatót, tintasugaras nyomtatót, befűzzük az anyagot, méterben ledaráljuk őket, ilyen otthonkanyagokra, és sajnos az a baj, hogy manapság ezek az ászlók. Tehát nem az a régi történelmi hagyomány, tehát nem, nincs értéke egyszerűen az ilyeneknek. És nem is tudom, hogy például a történelmi zászlókat elkezdenek így gyártani, katasztrófa egyszerűen. Mi nézni is rossz.
3: Te meglátod rögtön.
4: Én meglátom, igen. Tehát filmekben ilyeneket nem is használnak egyáltalán. Tehát az volt az első vicces ilyen megkeresésünk, tehát az első ilyen filmes zászló élményem, hogy a Vörös Verib, amikor készült a Jennifer Lawrence-szel, abban én készítettem a CIA zászlókat, az orosz zászlókat, mindent. Az volt az első ilyen filmes, és hát megkeresett minket.
3: Ez hány éve volt?
4: Nem tudom, talán 10 szerintem, már nem emlékszem pontosan. Már sokat csináltam azóta. Megkerestek, és az volt a vicces, hogy ezzel így kérdezik meg, hogy milyen lesz a minősége. Hát mondom, én megpróbálom a legjobbat kihozni, de lesz olyan, amit, amit külföldön csinálnak így? Hát mondom,
3: de én vagyok a csúcs a világon.
4: Nem, akkor még nem volt filmes zászlóim, akkor még nem voltak, és ez volt az első. És az volt a vicces, hogy berendelték Angliából, meg Amerikából is a zászlókat, és elküldtem 2 hét múlva a zászlót, hogy elkészült, megkapták, és én megvártam az e-mailt, hogy mondom, most akkor úristen, már gyere meg egy gyomra, és mit szóltak, hogy mondom, mit fognak szólni, hogy a kis faluból megcsinálták a zászlókat, ne ez milyen lett. Jött egy fénykép, így benne volt 2 zászló a kukába, az volt a külföldi. Megmondták a producer meg a rendező, hogy azt nem használhatják a filmbe, mert hulladék. És az volt az első ilyen, és utána jöttek folyamatosan, tehát az, hogy annyira tényleg maximumot beletettem, hogy és akkor jött utána a Terminátor, akkor a Netflixnek a $1 milliárd forráskód, abban az egész sorozatban én dolgoztam mindent, akkor a Radioactive című film volt, a Songs of Names, ilyen külföldi amerikaiak. Most utoljára a Mayday-ben dolgoztam a Ryan Reynolds filmjében. Az most Budapesten forgatták a Hősök terén, ilyen tankokkal ilyen orosz film, de még erről nagyon beszélni nagyon nem lehet. És utána meg jött még az Al Pacino-nak, meg a Johnny Depp-nek az új filmje, a Modi, abban is én dolgoztam. Hát meg a Hunyadi, ami egy
3: hát nagyon... Hunyadi jó, az
4: nekünk... Volt egy pár különben, de azokat...
3: A Hunyadi nem... nekünk ugye szívünk csücsike.
4: Így van. Tehát abban is.
3: És mondod ezt a kisfalut. Ez a kisfalu hol van?
4: Én Kaposvár mellett lakom, miután. Balatontól délre.
3: Mire vagy a legbüszkébb?
4: Hát az egyik ez a Hunyadi film, tehát ez az tényleg, hogy engem kértek fel, és egy ilyen nagyszabású film, ez akkor mindre megtisztelő, hogy hihetetlen. Meg tehát magában itt a képeimre, tehát azt, hogy például a Liszt Ferenc repülőtére 7 hónapig volt kiállításom, és azért Magyarországon ezzel fogadják az embereket, hogy a kiállításommal. Aha. Utána a Stefánia palotába, Bánába kiállításom volt. Uh-huh. Tehát ezek, meg ezek a filmek tényleg, tehát az, hogy például elszármazott magyaroktól olyan véleményeket, meg olyan kommenteket kaptam a filmjeimre, hogy tényleg az embernek a könnye kijön. Uh-huh. Tehát tényleg már azért megérte elkészíteni.
3: És te tanult vagy, autodidakta vagy valamelyik területen?
4: Minden magamtól. A zászlók is, a mai napig a festéket én keverem alkotó elemekből. A filmesnél, fotózásnál is soha senki nem segített. Amit tényleg még a másik, amire büszke vagyok, az, hogy például az Európa magasból volt ez a National Geographic sorozat, abban Magyarország felvételek az enyémek voltak. Meg egyszer 2023-ban elnyertem a világ legjobb drón videója díjat is.
3: Megvan benned a lendület, tehát nem kell, hogy támogasson senki, mert bízol magadban, tudod az utadat, és ha nem is széles az az út, ugye széles utat, hanem keskeny, de végig tudsz rajta menni, és hatalmas eredményekkel.
4: Próbálkozom, csak én mindig így.
3: Van-e olyan kudarcod, amiről nem szívesen beszélsz, de mostában?
4: Nincs. Nem, én nagyon maximalista vagyok mindenben, ilyen vagyok így előre. Nagyon érdekes ez is, hogy például voltam Kanári-szigeteken, és ott is ilyen filmforgatós helyszínek voltak. Érdekes ez a Koffete nevű strand. Itt van egy Wintervilla, az a neve. Azt mondják, hogy a Hitlert itt műtötték át a II. Világháborúban. Én sem akartam elhinni, azt mondják, hogy a Winter tábornoknak volt itt egy villája, és egy plasztikai sebészet van a szint alatt, meg odaálltak be a tenger alatt járók. Erről külön műsorok is vannak tévében amúgy, most én is csináltam róla. Uh-huh. És nem akartam elhinni, na ott is baleset ért, mi leestem a falról, összetörtem magam, úgyhogy tiszta vér voltam.
3: Nem akarták, hogy ezt erőzik.
4: Lehet. És mindig valami ilyen történik általában, mindig. A Vezúv tetején például álltam fönn drónozni, ott elment ugye a drónom, hogy eltűnt róla a kép, a kijelzőn, semmi. Tehát ilyenkor általában úgy működik a drón, hogy ha eltűnik a jelve, visszajön, így van. Hát ő nem akart visszajönni, meg semmit nem akart. Valami mágneses interferencia volt a Vezúv miatt, vagy a fene tudja. De ott is olyan mákon volt, hogy volt egy kis 80 éves kis Pernői bácsi mellettem, és az így nézte az elget, és kiszúrta, hogy hol van. És úgy tudtam visszahozni a távirányító, hogy nagyjából
3: kiszúrta. Szemben nem volt rajta, persze.
4: Nem. Például Jordániában meg elkobozták a drónjaimat. Bementünk, Izraelből mentünk át Jordániába fotózni, és kérdezték a határon, hogy miért van nálam két drón. Hát mondom, mert Petrát szeretném drónozni, és hogy a Magyarországon megmutatni, meg az újságokba, hogy ezzel terjesztem, hogy nekik milyen szép helyeink vannak.
3: Aha.
4: Az nem lehet. Hát mondom, engedélyem van rá. Egy-kettő, mondom, Jordániában lehet drónozni, de nem lehet. És a végén fogták, kivették a drónomat, és elvittek ilyen vallató helységbe hátra. És nem mondom, hát az itt mi lesz itt, akkor turista sport meg rám várt a buszban már másfél órája. Ez volt a vicces. Engem meg hátul vallottak egy ilyen fénybodegába. És akkor mondja az ember, hogy de miért kell nekik felvételek? Mondom, mert mondom, most mondtam, hogy megmutatom Magyarországon. De nem kémkedek, hát mondom, nem kémkedek. És akkor lehívtam még a feletteseket, és már 5-10-ig vallottam.
3: Mert be fogom vallani, hogy kém vagyok.
4: És akkor azt mondja, mondjam a nevemet, és beütötték a Google-be, és azt mondja, nézi, ó, 36 ezer, 100 ezer találat van a nevedre, és ó, my friend, és akkor jött, és akkor elővette a telefont, és fotózkodta. Előgettek az Instagramon, hogy oh my friend, és akkor, és mondom, jó, akkor elviszem a drónt. Nem viszed el a drónt, és akkor ott kellett hagynom a határon, hogyha bementünk Jordániába, nem mondom, hogy visszamegyünk, vagy eladták, vagy szétszették, vagy nem tudom mi lesz, de és megvoltak szerencsére.
3: Na.
4: És akkor mondja, neki is van drónja, de ő drónozhat, mert ő Jordán állampolgár. De legközelebb megyek, akkor írjak neki az Instagramon, és megoldja. Ilyen érdekes kalandok. Hihetetlen alakok vannak amúgy. Egyiptomban volt még egy ilyen hasonló, mentem oda is fotózni a piramisokhoz. És ott reggel 6 órakor ott a Giza azért el van barikádolva egy rendőri kordonnal, nem is tudom miért, azt mondják, a turistákat védik amúgy. Én reggel 6-kor fogtam, papucsba ekkor objektíve kisétáltam, hogy a nyomornegyedben mentem fotózni, és az egyszerűen senki nem piszkált. Behívtak mindenhova, meg hogy milyen aranyos vagy, mentem vissza, mindenki azt mondja, úristen, te élsz még? Papucsba ekkora fényképező, valami tök drága, meg minden, hogy ilyen helyen. És tényleg szerencsétlen emberek, hogy miben élnek, hihetetlen, hogy a kukával, a kutyával együtt esznek, meg ilyenek. Hihetetlen.
3: Ez az van a helyen, ahol mi pedig súlyos összeget fizetünk azért, hogy körbe vigyenek és megmutassák a múltjukat.
4: Pontosan. Kukával együtt esznek a kutyákkal ilyen. Szóval egyszerűen kivették a háromnapos bepalackot a vízre és ott itták. Ilyenek. Hihetetlen. Erős csináltam fotósorozatot direkt ezekre az emberekről. Hát hihetetlen volt ezt látni.
3: Te így szociófotós sorozatokat is készítesz.
4: Kínálni. Csak az ember azért elmondolja az életét, amikor ilyeneket lát, ilyen sorozatokat, hogy tényleg emberek hogy élnek, és akkor talán mi megbecsülje a dolgait. Amúgy Bali ugyanez volt, ez a helyzet. Tehát amikor az ember kimegy oda és ezt látja, hogy miben élnek emberek, hogy ilyen összeeszkabált házakban, ami csoda, hogy nem dől össze. Mégis boldogok és jókedvűek, és ezt hazajövő, semmi nem elég soha senkinek. teljesen más.
3: A vallás segíti őket szerinted abban, hogy boldogok legyenek?
4: Igen, ez a durva, hogy kérdeztem őket, a hit mondták, hogy olyan szinten, hogy képesek elmenni egy spirituális utazásokra, Indiában meg mindenhova, és ők a fizetésüket is erre teszik félre. És az volt a durva, hogy kérdeztem a vezetőmet, aki vitt kint, mondta, hogy neki a felesége az egész jó kereső ápolónő, és olyan havi 50 eurót keres. Tehát ilyen pénzeket keresnek kint az emberek. Mondták, aki nem a turizmussal foglalkozik, az mind ilyen összegekben van.
3: És a turizmus az egy kicsit húzósabb?
4: Hát főleg a központokban, tehát a repülőtér környéke, de onnan ki kell szabadulni. Tehát itt Indonéziában ezeket kerülni kell. Ott oroszok vannak, ukránok, idegenek, meg turisták sem. Ki kell szabadulni. Aha. Az volt a szerencsém, hogy én 12 szigetre elmentem körülbelül. Tehát a Takamakaszártól kezdve a komodói sárkányokhoz, Komodóra, mindenhova. Azért az ott már az a régi ősi Bali van inkább. Amúgy pont most lesz, most szervezzük az indonézekkel a kiállításomat, az indonéz nagykövetséggel lesz, meg az indonéz filmemnek a bemutatója, amit csináltam, egy dokumentumfilmet.
3: Van-e olyan, amit ugye a szíved mélyén dédelgetsz, hogy a jövőben olyan jó lenne csinálni? Elmenni valahová? Vagy készíteni valamihez egy olyan zászlót, bármit, ami még úgy hiányzik az életedből?
4: Egyszer leülni szerintem egy 3 napot pihenni, egy ilyen egyszer, az első.
3: Igen? Szerintem.
4: Vannak még ilyen helyek, ahol nem szívesen elmennék. Most a Pápua Új-Guinea, a Raja Ampat, meg ezek. Tehát ott mondják, hogy még vannak emberevők a mai napig, kannibálok. De annyira szép a szigetvilág, meg az élővilág, hogy ilyen több ezer halfaj van, meg elsüllyedt hajók repülők a második világháborúból a víz alatt, és oda mindenképp le kell menni. Holott nem tudok annyira úszni se, de
3: zászló.
4: Hát azért azt próbálom, azért csinálok. Állandóan így van, és hát az a baj ezekkel a filmesek, hogy nem kiszámítható. Valamikor nagyon sok van, valamikor nem. Tehát amikor sokat forgatnak, valamikor nem. Éppen ahogy kijön. Hát én próbálom szisztematikusan, amikor megjövök lelassítani magamat, sikerül is egy darabig általában, de utána sajnos visszapörgök én is. Tehát a munka hozza sajnos, meg ez a mentalitás, amit van sajnos. Tehát ez a baj, állam mindenből jobb kell, mindenből. Tehát muszáj az embernek hajtania magát az ászlókészítésben is sajnos, mert azért rengeteg a konkurencia, sajnos. Muszáj ez miatt örökni. Próbálom lelassítani magam én is mindig, amikor külföldön vagyok, akkor kicsit úgy lelassulni, és amikor visszajövök, azért 2-3 hétig hat. De utána sajnos visszajövök ebbe.
2: Koszó András zászlókészítővel Csontos Péter beszélgetett.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Évtizedek óta nem látott mértékű beruházások indulnak a megújuló energia területén, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Elmondta, a kormány úgy döntött, hogy 2030-ig 4 gigawattnyi szélenergia kapacitást fejleszt Magyarországon magántőke bevonásával, hamarosan társadalmi vitára bocsátják a létesítési helyszíneket is tartalmazó dokumentumot. Hozzátette, a jövő hónap végén zárul a helyreállítási alapból hazahozott 1,5 milliárd eurós kerettel elektromos hálózatok fejlesztésére kiírt pályázat, amely célja az, hogy a hálózat extrém körülmények között is hibamentesen tudjon működni. Emellett 2030-ig a kormány 3 gigawattnyi áramtároló kapacitást kíván kiépíteni. Gondoskodnunk kell arról, hogy az oroszoktól és a magyar dunai vízszinttől is minél inkább függetlenül tudjuk biztosítani az energiaellátást és hazánk energiabiztonságát, fogalmazott a miniszterelnök. A két kormány által létrehozott szlovén-magyar közös alap arra szolgál, hogy a nemzeti közösségeink az identitásunkat megtartva meg tudjanak maradni szülőföldjükön, és ápolni tudják kultúrájukat és nyelvüket, jelentette ki Orbán Anita a szlovéniai Hodoson. A magyar külügyminiszter szlovén kollégájának meghívására tett egésznapos látogatást, amelynek végén közösen találkoztak a két ország kisebbségi vezetőivel.

közéletért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán emlékeztetett arra, korábban jelezték az előző kormánytól kulturális támogatásból részesülőknek, hogy ha azt érzik, nem állt biztos lábokon a támogatásuk, inkább utalják vissza a vonatkozó összegeket. Kérésük után hirtelen megugrott a visszautalások száma. Mára pedig már több mint 3,3 milliárd forint közpénzt fizettek vissza, közölte a miniszter, kiemelve, hogy ezek között a részben vagy egészben visszautalt támogatások között több 10 milliós tétel is van. A közpénz átlátható, objektív és független elköltése a magyar emberek érdeke. Az érintett kollégium átvilágítása közben már az elmúlt időszakban is számos visszaélésre bukkantunk. A kultúrának nem a politika, hanem az emberek szolgálatában kell állnia, függetlensége pedig nem alkutárgya, fogalmazott Tar Zoltán. Tanfelszereléssel és mentorprogrammal segíti a rászoruló diákokat a Katolikus Karitász Legyen öröm az iskola kezdés elnevezési programja, közölte a segélyszervezet. Azt írják, az alapvető tanfelszerelések biztosítása mellett a szervezet 2026-ban még nagyobb hangsúlyt helyez a személyre szabott hosszú távú esélyteremtésre. A kampány részeként működő lépcsőfok program mentorálással, korepetálással, tehetséggondozással és célzott természetbeni segítséggel kíséri a hátrányos helyzetű gyermekeket az egész tanév során. A közleményben idézték Zagyva Rihárdot, a Katolikus Karitász országos igazgatóját, aki elmondta, hogy a szervezet az elmúlt időszakban évente átlagosan 4000 gyermek iskola kezdését segítette, tavaly pedig 100 diák vett részt a lépcsőfok programban. Idén még több rászorulót szeretnének elérni, amihez az adományozók támogatását kérik. A Katolikus Karitász iskola kezdési akciója július 30-ától szeptember 15-ig tart. Sport. Bő 10 év légióskodás után visszatér a Ferencváros labdarúgó csapatához Nagy Ádám. A klub honlapja emlékeztetett rá, hogy a válogatott középpályás 2013-tól volt a Ferencvárosi Akadémia tagja, 2015 júliusában Thomas Doll irányítása idején került az FTC2-ből az első csapathoz. A Fradiban 41 mérkőzésen lépett pályára, egy bajnoki cím és két magyar kupa siker után a 2016-os Európa-bajnokságra kijutott magyar válogatottnak is tagja volt. Ezt követően az olasz élvonalbeli Bolognához került. Végül az időjárásról. Általában derült vagy felhőtlen lesz az ég, de északnyugaton lehetnek kissé felhősebb körzetek is. Csapadék nem lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet jellemzően 17 és 22 fok között alakul. Ennél alacsonyabb értékek a hidegre hajlamos helyeken fordulhatnak elő, míg a nagyobb városokban, vízpartok közelében, illetve a magasabban fekvő helyeken melegebb időre számíthatunk. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, 2026. augusztus első napján a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Műsorismertetésünk következik, de előbb a stábról a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a hírszerkesztő hírolvasó Kriston Tamás, a technikai pultnál pedig Wassinger Jenő ül. Rádiónk elnöke Buda Péter atya, igazgató főszerkesztőnk Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata ifjabb Rubik Ernőtől származik és így hangzik: csak egy percig tudatlan, aki kérdez, de aki nem kérdez, egész életében az marad. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé a nap hátra lévő részében. Hamarosan kezdődik Beszélőkönyvek című műsorunk, ebben Neil Boyd Egek, mit évő legyek című regényének 17. részét Tóth Levente olvassa fel. 20.35-től Szerzetesek fél órája című műsorunkkal jelentkezünk. 21 órától hírek, majd Tudományról, kultúráról mindenkinek című műsorunkban elsőként Varga Kamil Ferences

0: szerzetes osztja meg önökkel Sinka István novelláiról szóló esszéjét, majd egy érdekes téglagyűjteményt mutatunk be, és végül Bozók Ferenc atya egyik írásával búcsúzunk. 22 órától hírek, majd Kódex című műsorunkat hallhatják. Műsorunkban egy különleges dallam történetét és utóéletét ismerhetjük meg, egy zeneműjét, amely évszázadokon átívelve vált birodalmak, nemzetek és történelmi korszakok jelképévé. Dr. Molnár Szabolcs zenetörténész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem adjunktusa beszél József Haydn császár himnuszáról.
1: Ez a dallam, ez annyira kedves volt Haydn számára, hogy egyrészt az, hogy feldolgozta egy vonos négyesben variációs formában, azt majd mindjárt meg fogjuk közelebbről nézni, hogy akik élete végén közel laktak, közel éltek hozzá, az ő beszámolóiból tudjuk, hogy ugye az utolsó években már nagyon elgyengült, elkedvetlenedett, magába süppedő, depressziós, időskori problémák tömegével kellett Haydnnek megküzdenie, és akkor azt mondják ezek a szemtanúk, hogy amikor vigasz keresett, akkor odament a zongorához, és ezt játszotta.
0: 23 órától hírek, majd a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, ezután Daloljatok az Úrnak című műsorunkkal jelentkezünk. Ezt követően hallhatnak legközelebb műsorismertetést a nap búcsúztató keretében. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel, tartalmas szombat estét kívánok minden munkatársam nevében.

0: Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
1: Kedves hallgatóink, Neil Boyd Egek mitévő legyek című regényének 17. részét Tóth Levente olvassa fel, a műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
2: Neil Boyd Egek mitévő legyek.

Üldözvel atya közben betegségkelte a megválasztott polgármestert. Szürke öltöny, középmagas termet, rövidre nyírt fehér haj. Körülbelül 55 éves lehetett. Bemutattak, a polgármester keményen kezet szorított velem, majd leültünk a kenyér, dzsem és a cukormázas, krémes sütemények dús választéka elé. Nézze ezeket az ételhegyeket, mondta Mr. Appleby. Mrs. Spring képes lett volna egész Írországot táplálni az éhínség idején. Mr. Appleby és Mrs. Spring láthatóan régi cimborák lehettek. Hát nem csoda, mert, mondta Duddleswell atya, 16 főnyi élelmiszerjegye van, beleértve a macskájét, ami elpusztult, és egy Rufus nevű kutyájét, ami soha nem is élt. Nehogy az ő jelenlétében dicsérjen, tanácsos úr, intette Mrs. Spring, ha csak nem akarja megsérteni. Ebben a házban, Bert, mondta Duddleswell atya könnyedén, mint jó keresztény, vigyázok rá, hogy kotlósunk ne kotkodácsolhasson. Egy jó szóba tőle, válaszolt Mrs. Spring hasonló hangnemben, beletörne az emberfoga. A plébános áthajolt az asztalon, vigyázzon, a jóságos asszonyság piskótájával, Bert, harag bele, és meg fogod cáfolni a régi angol közmondást. Melyiket, atya? Hogy nem tudod magaddal vinni, amikor elmész? Mindjárt nevettek, de úgy éreztem, a békés felszín alatt feszültség kezd kialakulni. Tudod, Bert, igazán büszkévé tettél bennünket, mondta Duddleswell atya, te vagy az első katolikus polgármesterünk. Még csak választott atya, be nem iktatott polgármester. Duddleswell atya nem vette tudomásul a kiigazítást. Nagyon nagy dicsőség ez a Szent Júdásnak, Bert, hiszen mindenki tudja, hogy a családod rendíthetetlen katolikus, római katolikusok elsősorban és mindenek előtt. Mivel a választott polgármester egy dzsemes kenyérbe harapott, hogy ne kelljen válaszolnia, éreztem, hogy egy kemény ütközetben eldördült az első fegyver. És mik lesznek a feladataid, Bert? Kerti ünnepségek, bazárok, táncmulatságok, iskolák megnyitása, rendszeres üvegnyitogató leszek, úgy is mondhatnánk. Mrs. Springgel mosolyogtunk a szerény elméntségen, nem úgy Duddleswell atya. És esetenként ott leszel az Isten tiszteleteken is? Kérdezte. Egyes esetekben, atya, hivatalos minőségemben természetesen. Ó, Bert, sóhajtott Duddleswell atya, anglikán Isten tiszteleteken is? Az anglikán egyház a hivatalos egyház, atya. A jó böske királynő alapította, vagy 4 évszázaddal ezelőtt. Wow! Valójában őszentsége a pápa kiközösítette ezért. De csak folytasd, Bert. Mr. Appleby megpróbálta. A beiktatást mindig ott tartják. Csak nem az anglikán Szent Lukács templomban. Tudod, hogy mindig így van, atya. De Bert, eddig sohasem volt katolikus polgármesterünk, így hát erre még nincs precedens, igaz? Miért történne egy katolikus ember beiktatása anglikán templomban, egy anglikán pap celebrálásával, angolul mondott imákkal, úgy, hogy maga az Úristen se értsen egy szót se? Hát összetörne a szívem. Mrs. Spring közbeszólt, csak éppen, hogy mondjon valamit. A fűrészport majd felsöpröm én. Hogy ne kelljen senki mellett sem kiállnom 4 darab dzsemes kenyér elköltése után, figyelmemet most a krémes süteményekre fordítottam. Bert Appleby, hogy bebizonyítsa, nem hiába a veterán harcos, most ellentámadásra csoportosította erőit. Olvastad vagy nem olvastad a Catholic Heraldban, hogy a kánoni törvény alapján az egyház engedélyezi, hogy katolikus koszorús lányok részt vegyenek protestáns esküvőkön. Bizonyos körülmények között engedett kelletlenül, Duddleswell atya, de furcsa esküvő lenne, ahová téged hívnának koszorús lánynak. Ugyanez az elv érvényes a polgármesterekre is, ha hivatalos minőségükben működnek. Más feltételek is vannak, mondta Duddleswell atya. Vagyis, folytatta Mr. Appleby, aki megtanulta a leckéjét, lélekben nem egyezik bele abba, amit ott történik? Éppen olyan jól tudom, mint akárki más, s ha hitetlenekkel nem helyes még csak a mi atyánkot is elmondani. Mivel nem kapott választ, folytatta. Minden esetre a zsebemben pergetem majd a rózsafüzéremet. Imádkozva a lelkész áttéréséért?
Azért is, válaszolta Mr. Appleby, bölcsen meglovagolva a gúny hullámtaraját. Tudod, Bert, erősködött Duddleswell atya lelkipásztori hangvétellel, az anglikánok kívül vannak az egyedül igaz aklon, és így veszélyben vannak. Jó emberek, tudom, Isten szereti őket egészen biztos, de túlságosan hasonlítanak hozzánk, érted? Még szent áldozásuk is van, ami látszólag nem tér el Krisztus igaz testétől. De, érvelt Mr. Appleby, az eukarisztikát kenyér és bor formájában veszik magukhoz, mint az utolsó vacsorán. Így nem tévesztenek meg senkit. Téged talán nem téveszt meg mindez, Bert, de gondolj az egyszerű hívekre. Azt akarod, hogy miattad letérjenek a keskeny igaz útról? Az utolsó pont döntőnek látszott. Némi gondolkodás után Mr. Appleby vigasztalanul így szólt. Meg kell hoznom az áldozatot, igaz? Minden katolikusnak kell hozni áldozatot, Bert, mondta Duddleswell atya megenyhülve, különösen azoknak, akiknek hivatása van, mint neked, meg nekem. Végül is katolikus, patikusok és fodrászok nem árulhatnak fogamzásgátlószereket, és ez nem teheti út az üzletnek, igaz? Akkor hát le kell mondanom, mert nem akarom, hogy a többi tanácsos gúnyt üzzön belőlem. Duddleswell atya úgy tűnt, csak a második felét hallotta meg Mr. Appleby megjegyzésének, és hogy kivédje, végső támadásra indult. Jézus Krisztust magát nem gúnyolták, és feszítették keresztre, mert katolikus volt? Nem képzelheted el, hogy ő protestáns istens tiszteleten vegyen részt. Megállt, mintha a lemondásra való utalás csak most ért el volna az agyáig. Ki beszél itt lemondásról? Még át sem vetted a hivatalodat. Mi hasznom lenne, mint polgármesternek, ha nem tudom a munkámat végezni? Jelentenem kell a tanácsnak, hogy ebbe a kerületben nem lehet katolikus polgármester. Nem lehet, képett el Duddleswell atya. Biggins tanácsos kárőrvendhet majd. Mindig azt mondja nekünk, katolikusoknak vigyázba kell magunkat vágni, ha a pap kiadja a parancsot. Az edény csörömpölésen és az én majszolásomon és nyelésem zaján kívül két teljes percig egyetlen hang sem hallatszott. Mrs. Spring nem bírta tovább a feszültséget. Csöngessenek, ha még akarnak teát, mondta és távozott. Nagyszerű asszony, mondta nagy lelkűen Mr. Appleby. Hiszed te, válaszolt Duddleswell atya, de nem igazán figyelt oda. Az életemet rábíznám, de valami fontos dolgot soha. Újabb csend lett, majd Duddleswell atya, mint aki bevallja, kijátszotta a kártyáit, kérésre fordította a szót. Bert, nem engednéd meg, hogy felmentést adjak neked? Köszönöm szépen, atya, de a katolikus polgármestereknek, ahogy Borbé társaiknak is, áldozatot kell hozniuk. Azzal, hogy nem lesznek polgármesterek? Nézd, Bert, az udvari főceremónia mester katolikus. Hát ő vezeti a koronázási szertartást a Westminster apátságban, amikor az uralkodót az anglikán egyház fejévé koronázzák. És imádkozik közben a király megtéréséért? Kérdezte Mr. Appleby, jelezve, hogy még nem vonult teljesen vissza. Nem, a lelkiismeretemet nem akaszthatom más ember hátára. Te nem házasodhatsz, én nem lehetek polgármester. Nem lehet valami engedmény? Kérdezte reménykedve Duddleswell atya. Még egy kis teát, ha szabad? Kérdezte Mr. Appleby, barátságosan feltartva a csészéjét. Engedmény? Bizonyára nem a hitemben. Nem. És a lelkiismeretemben sem. Nem. Akkor hát, folytatta Mr. Appleby, jó ez a csésze tea. Kicsit gyengedei iható, úgy gondolom. Azt mondanám, rávehetném a tanácsot, hogy a beiktatást a Szent Júdásban tartsák. Duddleswell atya megkönnyebbülten kezdett mosolyogni, de volna egy kis ára. Mennyi? Nem pénzben, érted? Vagyis meg kell győznöm a tanácsosokat, főleg Mr. Bigginst, hogy nem dugtál a reverendát zsebébe. És ezt hogy gondolod megtenni? Mr. Appleby letette a csészéjét. Úgy, hogy ráveszlek, vegyél részt az úszó ünnepélyen.
Ó, kioszthatnám a díjakat, erre gondolsz? Kérdezte Duddleswell atya aggodalmasan. Ez az én feladatom. Arról van szó, hogy a papok versenyében az anglikánok és a metodisták ellen ússzak? Még a gondolat is gyötrelem volt számára. A metodistákról nincs szó, mondta Mr. Appleby. Ők visszaléptek, mert valamelyik papjukat megtámadta az úr szava. Duddleswell atya megkérdezte, ez hogy értendő. Valve lejtette a bibliáját a lábujjára és az eltört, de nélküled nincs verseny. Lehetetlen, kiáltott fel Duddleswell atya. Gyorsabban süllyednék el, mint a kőszikla. A halálomat kívánod? Nem tudsz úszni, atya. De tud, Mr. Appleby, szóltam közbe. Ma reggel mondta nekem. Duddleswell atya vádlom mutatott az asztalon felhalmozott ételekre. Maga Jézus is elsüllyedne a vízekben, ha ezt mind meg kéne ennie. Nem vagyok rá képes. Nem vagyok formában. Jobban mondva, túl sok a formám. Szerénykedik, mint mindig, polgármester úr, mondtam. Duddleswell atya sötéten nézett rám. Köszönöm, Neil atya, mondta, hála minden jelenélkül. Nincs mit, atyám, én szeretek bátorítást nyújtani, ha tudok. Mr. Appleby megkérdezte, tudok-e úszni, és én megmondtam, ez az egyetlen, amihez értek. Remek, kiáltotta, majd folytatta, és elmondta, hogy a papok versenye vegyes verseny lesz, három emberrel egy-egy csapatban. Akkor helyben vagyunk, mondta Duddleswell atya. Nekem csak egy káplánom van. Van egy barátom a Székesegyházban, ajánlottam. Reading színeiben úszott, mielőtt a szemináriumba ment. Tom Fleming atya. Bert, sóhajtott Duddleswell atya. Lehet, hogy kicsit régi módi vagyok. Igen, az lehet, hogy az atyám, mondtam, hogy támogasson, de... folytatta. Azt nem kívánhatod, hogy közszemlére tegyem ki. Micsodát? Kérdezte gyorsan Mr. Appleby. A lelkemet és a pocakomat, a patás lábamat, ingerült ebben. A keblemet, meg mindent. Mi az, hogy mindent? Kérdezte Mr. Appleby választ várva. Tudod, Bert, én minden rossz helyen domborodom. Csak nem minden rossz helyen. És azt akarnád talán, hogy bűnös gondolatokat ébresszek a fiatal hölgyekben? Biztos vagyok benne, Mrs. Spring észre sem vesz majd, mondta csillapítóan Mr. Appleby. Ugyan, atya, csak pár hosszat kell megtened, és Szent Júdás megkapja az első katolikus polgármesterét. Szélesen mosolygott. Ez is egy kis áldozat azok közül, amit nekünk hivatással bíró katolikusoknak időnként meg kell hoznunk. Még aznap este később kakaót itt a Mrs. Spring konyhájában. Elszörnyedve hallotta, hogy Duddleswell atya vállalta, úszni fog a gála ünnepségen. Neil atya, a hang messziről hallatszott. Na, hát ez vagy éppen szül, vagy hajdoklik, mondta Mrs. Spring. Ezt az embert futószallagon állították elő, és bizonykodik majd, hogy kézzel faragták. A hang közeledett. Itt van, Neil atya. Ha megvehetném azon az áron, amit ér, mondta Mrs. Spring, és eladhatnám annyiért, amennyit képzel, hogy ér, vagyont szerezhetnék. Nevettem, és Duddleswell atya meghallotta. Mrs. Spring nem törődött vele, csak azt remélem, a mi kis vízi bébingből egy szívgörcs nem csinál majd hullát. Aggodalmának tárgya a folyosó másik végéről bömbölt. Lekötelezne, ha magának tartaná meg a pallérozatlan véleményét az egészségi állapotomról. És ki fogja magát kiteríteni, ha bekampecol? Próbálja inkább jókedvre deríteni, Mrs. Spring, suttogtam. Hogyan, csak hadd viszkessen a háta, azt mondom. Újabb kitörés. Hagyja a fiút, mielőtt szilánkokra lövöm. Szaladjon csak, kiskutya, mondta nyájasan Mrs. Spring. Ez az asszony képes lenne falábakat rakni a tyúkok alá, mondta Duddleswell atya, mikor megtaláltam, csak hogy igaza legyen. A dolgozó szobájában kényelmesen elhelyezkedve többet mondott a versenyről. A csapat minden tagjának két hosszat kell megtennie, az elsőt szabadúszással, a másikat háton, a harmadikat mellúszással. Darcy, a Szent Lukács templom főlelkésze, későn lett pap, már közel járt az 50-hez. Hajdan az oxfordi kékek között volt, és évei ellenére olyan erő, akivel számolni kell.
az új segédlelkészt Pinkertont a hátúszásra nevezték. Ez olyan kövér fickó és olyan sokat dohányzik, hogy Duddleswell atya szerint inkább lebegni fog a vízen, mint úszni. A lelkésznek, Percival Prablnek a mellúszáshoz volt kedve. Nos, Nél atya, nekem erkölcsi kötelességem, hogy Prabl-lal álljak ki. Amellett ez az egyetlen fajta karmunka, amit valamennyire tudok. Na, maga mit választ? Hát a hátúszást választottam. Tom Fleming, mondtam, az első fordulóban fog úszni, ő remek krallozó bajnok. Áj, az én problémám az, mondta Duddleswell atya, hogy időben jó kondícióba hozzam magam a versenyre. Utána nézett, és megtudta, hogy a Trickle Vane helyi úszodát a Bollington Hallt a hivatalos órák után szerény díjazásért magánemberek is igénybe vehetik. Pontosabban óránként 10 shillingért. Egy tisztességes mise ára, mormogta előjárom. Hivatalos órákon kívül? Kérdeztem lelkesen. Kedvem lenne egy kis késő esti úszáshoz. Elhiszem, de én úgy intéztem, 6-tól 7-ig menjünk, hogy az első misére 7:30-ra visszaérjünk. De ne felejts el, Nél atya, ki korán kell, aranyat lel. 6-tól 7-ig ismételtem. Azt mondta a fiacskám, hogy szeret úszni, és mi lehet kellemesebb, mint kimenni a tiszta levegőre, mielőtt még a nap sárgára érett. A kelletlenség árnyékát láthatta elsuhanni az arcomon. Gondolom, el akar kísérni. Ó, természetesen, atyám. Gyakorolni kell, hogy a protestánsok felül ne kerekedjenek. Ezzel egyetértek, atyám. A Bollington Hall üvegtetejű öreg szürketégla épület, iskolás gyerekek járnak oda tanítás után és hétvégeken. Belül a 25x10 méteres csempézett falu keskeny medencék vízhangozták kora reggeli lépteinket. A kísérteties világításban fény lett a klórszagú víz. A takarítónő, Miss Hattie Gale megmutatta az öltözőket. Felöltve skútmintás úszónadrágomat, dideregve ácsorogtam az uszoda peremén, várva Duddleswell atya megjelenését. Úgy döntöttem, hogy az első megmártózás joga az övé kell, hogy legyen. Miss Gale felmosó seprűjére támaszkodva, szája sarkában cigarettát lógatva megkérdezte, gyakran jön ide uraságod? Túl gyakran, mondtam, vagyis ez az első alkalom. Örülök, hogy van valaki, akivel szót válthatok. Már vagy 10 perce várakozik arra az öreg mókusra. Mi van vele? Hát átöltözik. A kutya fáját, kiáltotta Mrs. Gale. Akkor látta meg Duddleswell atyát vastag fehér fürdőköpenyibe burkolózva, a fejét ezüst fürdősapkába gyömöszölte. Duddleswell atya megcélozva a medence sekély végét bedugta a vízbe nagy fehér lábujját és harciasan felhorkant a hidegre, majd főúri mozdulattal ledobta magáról köntösét. Oldalról, ahol álltam, láttam, hogy viktóriánus méretű egy részes, fényes, fekete fürdőruhát öltött. Nyakában ezüst feszület lógott, és mellére, úgy néztem, csodatévő érem volt tűzve. Mrs. Gale szája tátva maradt, cigarettája felső ajkáról lebillent a vízbe. Uram, atyám, mondta, hát tisztára olyan, mint egy nyavajás fóka. Amikor beugrott, az uszoda egész vize felcsapott. Nagy igyekezettel, fáradtságosan tempózott, sok vizet nyelt és fújt ki, de tudott úszni. Kötelességtudatlan beugrottam, hogy ne legyen egyedül, és pár pillanat múlva már örültem, hogy eljöttem. Végül is megvoltak az Anyaszentegyház becsülete védelmében vállalt korai felkelésnek az előnyei.

0: Kedves hallgatóink, Neil Boyd Egek mit évő legyek című regényének 17. részét Tóth Levente előadásában hallották, a műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Most elhangzott műsorunkat 0 óra 5 perctől megismételjük.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Szerzetesek fél órája.
1: Kedves hallgatóink, műsorunkban Jackánics Fülöp ferences szerzetes előadását hallhatják, melyet a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán rendezett, a Bor ízei című konferencián rögzítettünk 2024. március 9-én.
2: Témám címe Szőlő és bor Jézus példabeszédeiben. Azt járom körbe, hogy az első századi palesztin társadalomban, akkor, amikor Jézus példabeszédeiben szőlőt, szőlős kertet vagy bort említ, akkor milyen gondolatok jutnak adott esetben eszébe a hallgatóságnak, amikor Jézus ezeket a motívumokat, ezeket a képeket használja. És nyilván óhatatlanul azzal kell kezdenünk, hogy mi volt a bor, illetve a szőlő szerepe az Ószövetségben, az ószövetségi zsidó gondolkodásban. Ugye azt, hogy hogy Palesztina földje bőségesen nyújt szőlőt és bort, nyilván az Ószövetség lapjain is tetten érhető, de ezen kívül is. Tudunk egy Krisztus előtti 18-19. Századból való egyiptomi történetről, Sinuhe története, aki a fáraó egyik tisztje volt, és különböző okok miatt be kellett járni a környező országokat, és átkelt Egyiptomtól keletre a Sínai félszigeten, Sínai sivatagon keresztül, és eljut Kánaán földjére. És azt írja róla, ez egy nagyon jó föld, füge és szőlő bőven van benne, több ott a bor, mint a víz. Tehát úgy beszél Krisztus előtt 1900 évvel ez a Sinuhe, hogy bőven találunk ott bort. Ez a kép, ez megjelenik az Ószövetség lapjain is. Itt természetesen gondolhatunk a Számok könyvére, ahol a Mózes kémei kikémlelik az országot, és hatalmas szőlőfürttel térnek vissza a táborhelyre, amely később nyilván érzéklete szimbóluma lesz a terület, az ország termékenységének. Isten áldása kíséri a bort, hogy azt mondja a Deuteronomiumban, ha hallgatsz ezekre a rendeletekre, ha megtartod és teljesíted, akkor Isten megáldja méhed gyümölcséd, földed gyümölcsét, gabonádat, borodat, olajodat, állataidat és minden mást. Tehát tényleg Isten áldásának a jelképe a bor, és mint itt korábban volt erről szó, hogy ez a bor, búza és olaj hármassága, ez megjelenik a profétáknál is, hogy ezzel fejezi ki a profétai hagyomány Isten áldását az ő népére. Ugye egyrészt van egy főleg a későbbi írásokban erős eszkatológikus értelmezése a bornak. Itt főleg Izajás és Mikeás prófétát hoznám. Ide egy Mikeás, aki azt írja, hogy mindenki szőlője alatt és fügefája alatt ül. Ez nem csak egy ilyen fogság utáni restaurációs hangulatból gyümölcsöző megjegyzésem, tényleg egy kicsit a távoli jövőre, az eszkatológikus jövőre mutat előre, és innen már csak egy lépés az, hogy olykor messiási vagy messianisztikus proféciák vagy megjegyzésekben is előkerül a szőlő vagy a bor képe. Zárójelet hadd tegyek, amikor azért az Ószövetségben ilyen messiási megjegyzésekről beszélünk, akkor azért mindig vigyázunk arra, hogy vele ne essünk ugye a vágyvezérelt exegézis hibájába, hogy ott is valami jelképet lássunk, ahol nincsen. Tehát, hogy azt, ami nem messiási szöveg, azt ne olvassuk annak, viszont ami meg az, azt meg annak olvassuk. És például itt Jákob áldása a Teremtés könyvének 49. fejezetében, hogyha a szöveg önmagában micsoda, az nagy kérdés, és itt különben sok nyelvi kérdés is van, pontosan mit is akar jelenteni egy-egy mondat, vagy egy-egy szó, de hogy a rabbik egyértelműen messiási versnek tekintik, utána is néztem, hogy a rabbik ezt kifejezetten a messiás eljövetelével, vagy a messiás alakjával kötik össze ezt a verset. És nyilván nem csak a Isten áldása, nem csak eszkatológikus, nem csak messiási jelképe van a bornak, hanem olykor negatív értelemben szerepel. Erről is volt már szó, főleg a bölcsességirodalom beszél arról, hogy nyilván óvaint a bor túlzott fogyasztásától, annak minden hatása az ugye ismeretes pont ezért, mert szegénységbe taszít, és a bölcsesség megszerzését akadályozza. És pont ahogy a bor jelenléte, megléte, az eszkatolikus áldásnak a szimbóluma, ugyanúgy a hiánya tud lenni egy eszkatologikus jel. Ugye Joel próféta a fogság után, egy nagy sáskajárás után eszkatologikus jelekkel beszél a végidőkről, most csúnyán szólva, és ott a sáskajárás egyik jele vagy eredménye az, hogy ugye elvész a bor, elvész a búza. Tehát pont ez az eszkatologikus jel szerepel Joel prófétánál is, de talán a legegyértelműbb, legerősebb jelkép, vagy legmélyebb szimbóluma a szőlőnek, a szőlős kertnek, az az Izraellel való azonosítás. A 80. Zsoltár gyakorlatilag 2-3 versben elmondja az egész izraeli üdv történetet. Egyiptomból hoztad ki e szőlőt, nemzeteket űztél el és elültetted. Tehát röviden elmondja gyakorlatilag egész Izrael történetét, és később ezt a képet, főleg a proféták azok, akik tovább viszik, és talán náluk éri el a csúcspontját, hogy a Ózeás proféta, aki a szinkretizmus, a bávány imádás ellen emeli fel a hangját, azt mondja, hogy mint szőlőt a pusztában, úgy találtam meg Izraelt. Pont kifejezi azt, hogy mit keres egy szőlő egy pusztában, teljesen reménytelen jövő vár rá, és Isten az, aki még ebből a reménytelen jövőből is tudott valamit tenni a népért, és a következő fejezetben folytatja, lombos szőlőtő Izrael, de amennyi gyümölcsöt kellett teremnie, annyi báványolt átemelt. Pont a hűtlenség jelképe lesz Ózeásnál a bor, illetve a szőlő. Ugye Ezekiel próféta a 15. fejezetben beszél arról, hogy emberfia különben valamivel a szőlőtőke fája a többi fánál. Tehát maga a szőlő fája semmire sem alkalmas, ha nem terem szőlőt. Pont ez a kép Ezekielnél, hogy Izrael háza, ha nem terem szőlőt, és nem tartja meg a törvényt, akkor semmire sem való. Ugye ez erős ítélet, vagy erős jelkép a választott népre, vagy népnek, és talán a legutolsó és legmélyebb, vagy legkidolgozottabb példája Izrael és a szőlőtő, vagy a szőlőskert azonosításának, az ugye Izajás 5. fejezetében található, az 5. fejezet elején, a híres ének a szőlőskertről, ahol Isten, mint szőlős gazda, egy kiváló szőlőskertet ültet, körbeveszi kerítéssel, tornyot épít benne, mindennel ellátja, aminek eredményeképp neki jó szőlőt kellene teremnie, és mégsem hozza meg ezt a jó termést. Ilyen képekkel találkozunk az Ószövetségben, hogyha szőlőt, bort vagy szőlős kertet keressük, és ez fontos volt ez a kitétel, mert innentől kezdve érthető adott esetben, hogy az Ószövetségben Jézus vagy az evangélisták hogyan használják ugye, ezeket a motívumokat. Az egyik ilyen fontos jézusi példabeszéd, amely eszünkbe juthat ugye ebben a témában, az ugye az új bor, új tömlőbe való példabeszéde, de mindhárom szinoptikus evangéliumban megtalálható ez, hogy János tanítványai, vagy valakik, Márknál nem teljesen egyértelmű, hogy kik, oda mennek Jézushoz, és megkérdezik, hogy miért van az, hogy mi, amint János tanítványai böjtölünk, a farizeusok is böjtölnek, te és a te tanítványaid miért nem böjtölnek, vagy miért nem böjtöltök. És a Jézus itt egy három részes választ ad, böjtölhet-e a násznép, míg vele a vőlegény, senki sem var régi ruhára új szövetből foltot, és senki sem tölt új bort régi tömlőbe. Úgyhogy miről is van szó? Az a kép van mögötte, hogy a préselés után, ami még félkész bort, ami még erjed, és ezért a térfogata tágul, ezért ilyen állatbőrből készült tömlőkbe helyezték, amelyek együtt tudnak tágulni a még készülő borral, de ha túl régi tömlőbe tették, amely már elvesztette a ruganyosságát, akkor szét tudta feszíteni azt a régi tömlőt, és így a tömlő is, meg a bor is tönkre mehetett. Ez a kép van mögötte. Ahhoz, hogy megértsük ezt az új bor, új tömlőbe való példabeszédnek az értelmét, óhatatlanul körbe kell néznünk, és meg kell néznünk azt, hogy milyen szöveg környezetben van. És ezt különben, halkan jegyzem meg, ezt minden evangéliumi perikópa esetében szükséges lenne megnézni. Tehát nem csak kiragadni a szövegkörnyezetből, hanem megnézni a szövegkörnyezetet is. Ugye Márk esetében, ez a Márk 2. fejezetében található ez a példabeszéd. Közvetlenül előtte Lévi vámos meghívása szerepel, és utána ugye Jézus lakomája a vámosokkal. Ezután szerepel ugye a kérdés a böjtről, amiről most szó van, És a következő perikópa rögtön ezután, ez a kalászedés szombaton. Ez a három történet szerepel egymás után, és egyértelmű, miről van szó. Jézus hogyan viszonyul a zsidó vallásossághoz? És ha egymás mellé tesszük ezt a három perikópát, pont azt látjuk, hogy mintha egyre súlyosabban átlépne bizonyos határokat. Ugye először csak vámosokkal szóba áll, meg vámosokkal étkezik, ami már nem volt jó, de oké. Még valahogy lenyeljük. Utána nem bőtöl, nem tartja meg az ősök hagyományát. Miért nem tartja meg sem Jézus, sem az apostolai az ősök hagyományát? És a harmadik, kifejezetten szombaton miért dolgoztok? Itt már kifejezetten törvény áthágásáról van szó, legalábbis a farizeusok értelmezésében. Minél jobban belemegy Jézus abba, mintha belemenne abba, hogy szabadon kezeli zsidó törvényeket. Ugye nem nehéz megérteni az egész perikópa értelmét, ugye a szövegkörnyezet is, meg a bőtről való kérdés is e felé irányítja a figyelmünket, hogy Jézus válasza, hogy az én tanításommal egy egészen új Isten kapcsolatra van lehetőség, amely szétfeszítené a régi kereteket, ezért egy új kereteket kell neki biztosítani. És ez a régi és új keretek megjelenik a szövegben is, méghozzá úgy, hogy az új bort új tömlőbe töltsünk megjegyzésben, hogy oinon neon eis askus kai nous. Két különböző melléknév szerepel a görögben az újra, és mind a kettő azt jelenti, hogy új. Ugye a bor mellett az a melléknév szerepel, hogy neos, ez az időbeli új, ami friss, ami most készült. A tömlőknél ott a kainos, minőségileg újat jelképező vagy jelentő melléknév szerepel, az időben újabb, frissebb jézusi tanítás, minőségileg újabb tömlőket, minőségileg újabb kereteket igényelne, hogy megmaradjon ez a tanítás. Érdekes megnézni azt, hogy ebben a perikópában igazából eszkatológikus jeleket látunk. Ugye erről volt szó még az ószövetségi résznél is. Ugye az első válasz Jézus a mennyegző, hogy bőtölhet-e a násznép, ha vele a vőlegény, ugye a szövet hogyan varjunk vagy ne varjunk, ugye új szövetből régi ruhára foltot, és ugye ez a bor. Itt van, aki mindhárom motivumnál eszkatológika, tehát végidőbeli motivumokat lát. A mennyegzőről talán nem kell túl sokat beszélnem. Mind az Ószövetségben, mind az Újszövetségben, az evangéliumokban előkerül az a gondolat, hogy a mennyek országa az olyan, mint egy mennyegző. A Jelenések könyve, eljött a bárány mennyegzője. Vagy maga Jézus Máté 22-ben hasonló a mennyek országa a királyhoz, aki mennyegzőt készített fiának. Tehát a mennyegző, mint eszkatológikai kép, ez talán nem újdonság. A ruha esetében egy kicsit nehezebb talán az azonosítás. Itt eszünkbe juthat például a zsidóknak írt levél, amely idézi a 103-as Zsoltárt, és azt mondja, hogy a föld és a te kezed művei az egek, azok elmúlnak, de te megmaradsz, mint a ruha, mind elavulnak, összegöngyölöd őket, mint egy köntöst, és elváltoznak, mint a ruha. Egy egész eszkatológikai keretbe helyezi ezt a ruha motivumot, és ugye Krisztus az, aki amikor újra eljön, összegöngyöli a régi eget és régi földet, hogy egy új földnek adja meg a helyet. És ezt eszünkbe juthat nyilván például az apostolok cselekedetei 10, Péter apostol látomása az égből leszálló lepedőről, ugye 4 csücskénél fogva száll le az égből, ahol ugye mindenféle állatokat lát. Tehát Péter látomásában az új világot látja, ahol Isten mindent rituálisan tisztává tesz. Kicsit ez is e felé vezet, és nyilván a bor, mint eszkatológiai kép, azt hiszem, hogy erről sem kell túlságosan sokat mondanom. Mózes kémei, akkor behozzák a hatalmas szőlőfürtöt, nyilván már jelzik is azt a bőséget, ami vár majd a zsidókra a bevonulás idején. Amire még érdemes ránézni ennél a perikópánál, hogy a különböző evangélisták, szinoptikusok hogyan változtatják meg a szöveget. Ugye mi a mainstream vélemény, hogy a három szinoptikus evangélium, evangélista Máté, Márk és Lukács közül Márk az első, ő írt legkorábban, és Máté és Lukács egymást nem ismerve, ismerve Márk evangéliumát feldolgozzák és megalkotják Márk alapján a saját írásaikat. Máté evangélista előtt ott van a márki szöveg, és ugye ő is beépíti a saját evangéliumába, és annyit tesz hozzá az egész példabeszéd végén, új bort új tömlőbe töltik, így mind a kettő megmarad. Ez az így mind a kettő megmarad, ez Máté sajátja. Ez nincs benne sem Márknál, sem Lukácsnál. Ugye mi van mögötte? Márk, aki maga is zsidó-keresztény valószínűleg, a címzetje is, az olvasói is zsidó-keresztények, akiknek fontos az, hogy valamennyire kiengeszteljék magukban a tórai törvénybetartást és a Jézusban eljött új Isten kapcsolatot. Hogy mind a kettő maradjon meg. Alakítsuk át valahogy a törvénybetartást úgy, hogy egyezzen, vagy legalábbis kiengesztelhető legyen a Jézusi új tanítással. Ez fontos volt Máté olvasóinak. Lukács pedig betesz egy ilyen, azt mondják, hogy közmondást, és senki, aki óbort ivott, újat nem kíván, mert azt mondja, jobb az ó. Ez csak Lukács teszi bele, azt mondják a kommentárok, hogy itt Lukács igazából egy első századi közmondást használ, és azt építi be az evangéliumába. És még ez a bor és tömlő képe máshol is előkerül a Szentírásban, ugye Sirák fia könyve és Jobb könyve, és Pirkéja volt, erről szeretném még egy-két szót mondani. Pirkéja volt az egy rabbinikus traktátus a Misnából, amely leginkább nem törvénybetartás, hanem etikai szabályokat tartalmaz, tehát nem azt arról beszél, hogy hogyan lehet jól élni. És a Pirkéja voltban találunk egy megjegyzést, amely kapcsolódik, vagy ugyanezeket a képeket használja, de azt mondja, aki fiataloktól tanul, az olyan, mintha éretlen szőlőt enne, vagy új bort inna azon mód a sajtóból. Ezzel szemben, aki a vénektől tanul, az olyan, mintha érett szőlőt enne, vagy óbort inna. Ugye látjuk, hogy a képi világ az hasonló, mind a bor, óbor, meg újbor, mind később a második résznél ott a kancsó, vagy legalábbis valami tároló edény tekintetében. A téma azért nagyon más. Tehát ugye itt arról van szó, hogy a régi és az új kancsó, azok öreg és fiatal túratanítók. És a régi és új bor, az pedig az ősi és kipróbált tanítás, vagy az új, nevezzük modernebb tanításnak, és hogy mennyire összeegyeztethető a kettő. És ha belegondolunk abba, hogy itt van ez a Pirkéja volt részlet, ahol szerepel ez az óbor, újbor, meg tömlők, ott van Sirák fia könyve, ahol szintén szerepel. Gondolhatjuk-e azt esetleg, hogy ezt az új bort, új tömlőbe, óbort, meg sehogyan, azt igazából nem is Jézus találta ki, hanem ezek a képek, ezek már éltek az első századi palesztin zsidóság társadalmában, ezek már keringtek ezek a képek, és Jézus felhasználta ezeket, a már ismert képeket, hogy ezzel új fényben világítsa meg a saját hivatását és személyét. Hát gondolhatjuk végül is. Vagy igazunk van, vagy nem. De hogy ezek a kérdések azonban itt vannak ebben a szövegben. Egy másik szöveg, amiről még röviden szeretnék szólni, ez a gonosz szőlőművesekről szóló történet, szintén mindhárom szinoptikus evangéliumban szerepel, ismerős a történet, gazdag ember szőlőt ültetett, mindennel ellátta, mindent megtett, hogy jó termést hozzon, elment távoli országba, elküldte a szolgáit, hogy behajtsák a termést, de a bérlők gonoszul bántak minden szolgájával, megverték, vagy adott esetben meg is ölték, és a végén a saját fiát küldte el abban a hiszemben, hogy majd őt talán csak megbecsülik, de ugye őt megölték. Ahogy Jézus elkezdi a példabeszédet, rögtön egyértelmű volt a hallgatóságnak, bárhogy is fogja folytatni, bármi is lesz a történet vége, ez rólunk szól. Az izajási történet olyan erősen Izrael népéről szól, hogy itt a hallgatóság rögtön tudta, hogy itt miről is van szó. Érdekes belemenni abba a témába, hogy mennyire részletesen kell szimbólumokat látunk ebben a történetben, mint a Jézus által újra mondott izajási történetben. Ugye a szőlőskert Izrael népe, ez nem kérdés. De az ember, aki ültette, ez Isten, ez sem kérdés. Hogy a szolgák, akiket küld, hogy behajtsák a termést, ezek a proféták. Hogy a fiú, akit küld végén, ez maga Jézus, a szeretett fiú. És innentől kérdésessé válik, hogy találunk-e benne még más szimbolikát. És ahhoz, hogy ezt meglássuk, ahhoz érdemes a targumokat elővennünk. Ugye a targum a héber ószövetség arámi fordítása. És megnézni, hogy az arámi hogy fordítja le Izajás történetét. Ugye ezt mondja az izajási történet, ugye a héber szöveg közepén tornyot épített, sajtót is vált benne. hogyan alakítja át, hogyan bővíti ki az arámi fordítás, és szentélyemet építettem fel, és oltáramat is odaadtam, hogy engesztelés szerezzem bűneikért. Tehát úgy alakítja át az arámi fordítás, hogy a torony a szentélyt jelképezi, a sajtó pedig az oltárt. Egyértelmű kultikus környezetbe helyezi az egész történetet. És ha ez igaz, hogy a szőlőskert Izrael népe, és ha igaz, hogy a torony a szentély, és ha igaz, hogy a sajtó az oltár, akkor a bérlők, akik nem szolgáltatták be a termést időben, azok, akik a templomban szolgálnak, ergo a papok, vagy rajtok keresztül a nép vezető rétege. És innen érthető a perikóp a záró verse, ugye Márknál. Ekkor el akarták őt fogni, de féltek a tömegtől, megértették ugyanis, hogy róluk mondta ezt a példabeszédet. Pontosan tudta a vezetőség, hogy ennek a példabeszédnek, izajási példabeszédnek, amit Jézus átalakít és felhasznál, nek van nagyon erős vezetők ellen való ítélete. És ez ítélet itt nem a népre fog hárulni, hanem a vezetőkre, akik nem ismerték el Jézust. Tehát az egész perikópa végső értelme az az, hogy Jézus személyéről és hatalmáról beszél. Ez egész szövegkönyezet arról szól, hogy Jézusnak honnan van a hatalma, melyen messiási és profétai tetteket hajt végre. Konklúzióm csak az, hogy amikor Jézus használja a szőlő és a bor képeit, akkor nem légüres térben beszél róla, hanem olyan elemeket használ, amelyeket jól ismert az első századi zsidó hallgatósága, és azért használja ezeket, és azért alakítja át, hogy ezzel még jobban kihangsúlyozza az ő személyét és küldetésének újdonságát. Köszönöm a figyelmet!
1: Kedves hallgatóink, Jackánics Fülöp ferences szerzetest hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: 21 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Évtizedek óta nem látott mértékű beruházások indulnak a megújuló energia területén, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Elmondta, a kormány úgy döntött, hogy 2030-ig 4 gigawattnyi szélenergia kapacitást fejleszt Magyarországon magántőke bevonásával, hamarosan társadalmi vitára bocsátják a létesítési helyszíneket is tartalmazó dokumentumot. Hozzátette, a jövő hónap végén zárul a helyreállítási alapból hazahozott 1,5 milliárd eurós kerettel elektromos hálózatok fejlesztésére kiírt pályázat, amely célja az, hogy a hálózat extrém körülmények között is hibamentesen tudjon működni. Emellett 2030-ig a kormány 3 gigawattnyi áramtároló kapacitást kíván kiépíteni. Gondoskodnunk kell arról, hogy az oroszoktól és a magyar dunai vízszinttől is minél inkább függetlenül tudjuk biztosítani az energiaellátást és hazánk energiabiztonságát, fogalmazott a miniszterelnök. A két kormány által létrehozott szlovén-magyar közös alap arra szolgál, hogy a nemzeti közösségeink az identitásunkat megtartva meg tudjanak maradni szülőföldjükön, és ápolni tudják kultúrájukat és nyelvüket, jelentette ki Orbán Anita a szlovéniai Hodoson. A magyar külügyminiszter szlovén kollégájának meghívására tett egésznapos látogatást, amelynek végén közösen találkoztak a két ország kisebbségi vezetőivel. A látogatás zárásaként tartott sajtótájékoztatón Orbán Anita arról beszélt, hogy az idén Magyarország és Szlovénia részéről is 2-2 millió euróval feltöltött alap tette lehetővé a Hodosi Magyar Nemzetiségi Önkormányzat által működtetett ifjúsági központ felújítását is. A Morvavidéki Magyarság és a Rábavidéki szlovének képviselőivel folytatott megbeszélésen arra is kitértek, hogy a két országnak ugyancsak kiemelt feladata a határmenti térségben a gazdasági fejlesztés. Már 3,3 milliárd forintnál is több közpénzt fizettek vissza azokból a támogatásokból, amelyeket a Nemzeti Kulturális Alap hírhett ideiglenes kollégiuma ítélt oda, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán emlékeztetett arra, korábban jelezték az előző kormánytól kulturális támogatásból részesülőknek, hogy ha azt érzik, nem állt biztos lábokon a támogatásuk, inkább utalják vissza a vonatkozó összegeket. Kérésük után hirtelen megugrott a visszautalások száma. Mára pedig már több mint 3,3 milliárd forint közpénzt fizettek vissza, közölte a miniszter, kiemelve, hogy ezek között a részben vagy egészben visszautalt támogatások között több 10 milliós tétel is van. A közpénz átlátható, objektív és független elköltése a magyar

és célzott természetbeni segítséggel kíséri a hátrányos helyzetű gyermekeket az egész tanév során. A közleményben idézték Zagyva Rihárdot, a Katolikus Karitász országos igazgatóját, aki elmondta, hogy a szervezet az elmúlt időszakban évente átlagosan 4000 gyermek iskola kezdését segítette, tavaly pedig 100 diák vett részt a lépcsőfok programban. Idén még több rászorulót szeretnének elérni, amihez az adományozók támogatását kérik. A Katolikus Karitász iskola kezdési akciója július 30-ától szeptember 15-ig tart. Sport. Bő 10 év légióskodás után visszatér a Ferencváros labdarúgó csapatához Nagy Ádám. A klub honlapja emlékeztetett rá, hogy a válogatott középpályás 2013-tól volt a Ferencvárosi Akadémia tagja, 2015. júliusában Thomas Doll irányítása idején került az FTC2-ből az első csapathoz. A Fradiban 41 mérkőzésen lépett pályára, egy bajnoki cím és két magyar kupa siker után a 2016-os Európa-bajnokságra kijutott magyar válogatottnak is tagja volt. Ezt követően az olasz élvonalbeli Bolognához került. Végül az időjárásról. Általában derült vagy felhőtlen lesz az ég, de északnyugaton lehetnek kissé felhősebb körzetek is. Csapadék nem lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet jellemzően 17 és 22 fok között alakul. Ennél alacsonyabb értékek a hidegre hajlamos helyeken fordulhatnak elő, míg a nagyobb városokban, vízpartok közelében, illetve a magasabban fekvő helyeken melegebb időre számíthatunk. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.

0: tudományról, kultúráról mindenkinek. A Szent István Rádió magazin műsorát hallják.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Tikovics Ernő. A mai műsorban elsőként Varga Kamil ferences szerzetes osztja meg önökkel Sinka István novelláiról szóló esszéjét, majd egy téglagyűjteményt mutatunk be, s végül Bozók Ferenc atya egyik írásával búcsúzunk. Most tehát Sinka István vadalma illatú történeteiről hallanak.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Varga Kamil testvér vagyok a gyöngyösi ferences kolostorból. Nem olyan régen olvastam Sinka Istvánnak a Fekete Bojtár című önéletírását, vallomását, de ettől még jobban érdekesebb volt számomra Sinka Istvánnak a novellái. Az Újváros Online számára készítettem is egy vadalma illatú történetek Sinka István novella világa című írásomat. Sinka István novellái a magyar paraszti világ mély rétegeibe vezetnek. Írásaiban a nélkülözés, a méltóság, a hit és remény egyszerre vannak jelen. A cikke prózavilág emberi és elkölcsi üzeneteit járja körül.

novellái sorsokról, igazságtalanságoktól és az emberi tartás csendes hősiességéről szólnak. Sénka István 1941-ben, vagyis immár 85 éve jelentette meg a 38 vadalma című novella gyűjteményét Püski Sándor gondozásában. Az érparti történet az 1961-ig írt novelláit gyűjti egybe. Bizony, ennek is már 65 éve. Mélyen megragadtak a történetek mondani valói, az írások nyelvezete, valamint a felvázolt sorsok. Sénka művei általában a magyar parasztság, a vidéki élet és a kisemberek világát ábrázolják realista, empirikus módon. Novelláiban gyakran jelennek meg a hétköznapi emberek küzdelmei, sorsuk, természeti környezetük. Ezek a témák prózájára épp úgy jellemzők, mint verseire, amelyekben szintén a magyar népi lét világát dolgozza fel. Így kezdődött. Sénka maga is a táj fia volt, hiszen 1897. szeptember 24-én Nagyszalontán született. Édesapja a különböző környékbeli majorságokban legelőkön volt ridegpásztor. Az év minden napját a juhokkal töltötte a mezőn. Távol nem csak a várostól, de még a majorságoktól is. Ezért őt hamar elragadta a tüdőbaj. Így Sénka Istvánt édesanyja nevelte föl. Tanulmányait korán megszakította, pedig nagyon szeretett tanulni. Cselédnek, bojtárnak, később pásztornak állt. E tapasztalatok tették képessé arra, hogy szót emeljen sorstársaiért. Számára kisgyermekkorában minden mese volt. Különösen a faluvégi, kölesi sikátor macskái és török cserepei. Minden a világon, amit összetudtam markolni, gondolatot, azt a fák is tudták. A szamár tövisek is, a sövénykóró is, írja az érparti történet 9. oldalán. Minden könyvet elkért és elolvasott, amihez csak hozzáfért, amiről csak hallott. Volt olyan, hogy beállt dolgozni egy könyvkereskedésbe, s ami a padláson porosodott, rossz tábláskönyv volt, azt is mind végigolvasta. Rendkívül szerteágazó olvasmány élményekhez jutott, történelmi regényekhez, virágirodalmi klasszikusokhoz, útleírásokhoz. Hitvallását már ekkor így fogalmazta meg. A tartalmas embernek irodalmilag is képzettnek kell lennie. Az egyszerű ember is lehet nagyszerű, írja az érparti történetekben. Egy időben aztán tudatosan kezdett válogatni olvasmányai között. Besorolta őket. Ez jó, ez tűrhető, amaz csak azért könyv, mert betű van benne, írja szintén az érparti történetekben. Ma könnyen és gyorsan hozzájuthatunk bármilyen irodalomhoz, vegyes minőségű tartalomhoz, már ne is beszéljünk az internetes tartalmakról. Érdemes megfontolni Sénka tapasztalatait és kiegészíteni Kodály Zoltán általános érvényű tanácsával, csak tiszta forrásból. Sénka szót emel a sorstársaiért. Az agrárcserédek, napszámosok és summások hétköznapjait saját bőrén tapasztalta meg. Számos írása tanúskodik erről, melyekben visszaköszönnek a Fekete Bojtár vallomásai című önéletrajzi életregényében is megírt dolgok. Bár életének egy részét Budapesten töltötte, novelláinak helyszínei többnyire a legegyszerűbb emberek életterei, a tanyák, puszták, majorságok. Vajon ki hallott közülünk Kocsordosról, Kölesérpatakról, Mezőgyarak pusztáról, Kárászmegyer majorról, Belmegyerrel, Szákos tanyáról, Ősi pusztáról,
Pankota pusztáról, Gyapjú pusztáról, és így tovább. A legegyszerűbb emberek világa és élettere. Sorstársai hiába gürcöltek napról napra, gyakran még a mindennapi betevőre sem jutott. Az Orvadász című írásában Kádár kegyes István csak azért ejt el egy mezei nyulat, hogy gyermekeinek legyen mit enniük. Azonban ezért elbocsátják. A novellában a kiszolgáltatottság, az elnyomás és a méltóság kérdései kerülnek erőtérbe, melyek azóta is örök érvényű kérdések és problémák. Az Imre szekerében, aki egész nap nyögve húzza a szekerét, levonja azt az általános meglátást, hogy ez a cselédek sorsa. Nem változik. Ugyanilyen szekeret húztak már Kun László idejében is. Minden marad a régiben. Egy alkalommal 6 hetet töltött kórházban, a vonatállomáson hazafelé mentében összetalálkozik néhány szatmári emberrel, akik Amerikába indulnak éppen. Hajtja az embert a kenyír, fogalmazzák meg keserűen. Az Érparti történetek 56. oldalán pedig így fogalmaz. Akkor még nem tudtam, ma már tudom, hogy ez a magyar sors volt. A népé, kinek fogyásáért, vándorlásáért, kenyeriért nem emelt hangot egyetlen úr is száj se, egyetlen nagy bankár se. A Végkielégítés című írásában egy özvegyasszony kiszolgáltatott helyzetét rajzolja meg, aki védekezni sem tud a vele erőszakoskodó. Őt ember számba sem vevő gazda tisztel. A legmegdöbbentőbb a 3 üreg című novellája, ahol az idős és munkában megrokkant, részben munkaképtelen cselédeket elhajtják a majorságból, akik mást nem tudtak tenni, mint magukra omlasztják a bánya bejáratát. Ám még így is nagyobb a méltóságuk, mint az őket elűzőknek. Kik úgy éltek, mint soká igában megtört emberek, s úgy haltak meg, mint az árvák, s úgy temetkeztek el, mint sok ezer évvel ezelőtt a meghalt sumér királyok, írja az Érparti történetekben. Egy másik novellájában a Holt folyóban megörökíti Kaszai Gábor és felesége Eszter történetein keresztül a mezőgazdasági cselédek világát is. Eszter meghal a lépaföldön, mert a hideg őszi esők, a sár, a fárasztó munka legyengíti szervezetét. Másik helyen azt is megírja, hogy a kegyetlen János úr veri béreseit, még Jónt is, amikor azonban meg akarja torolni rajta, látja János úr szorult helyzetét. 3 ember tör rábaltában a kezében. Ekkor elveti a bosszú gondolatát és nagy önfeláldozás visz véghez, csak azt kérve, hogy lányáról, Floricáról majd gondoskodjon. Azokat az embereket egyébként nem szerette, akik szavakban sokat ígértek a cselédek sorsának jobbá tételében, de a megvalósítás területén nem jártak elő jó példával. Amikor pedig ő akarta egyik vagy másik oldalt beszervezni, mondván, hogy ők csak a párt irodalmi osztályát vezetik, akkor mereven elzárkózott minden ilyen felkéréstől. A 2 kő között című írásában így fogalmaz. Azt mondtam nekik, hogy sajnálom, de nekem nem kell sem nyugati, sem keleti szocializmus, mert mind a kettő odavaló, ahol termett. Az általános emberséges részét megszívlelem, de a másfajtákra szabott túlzásait nem veszi be a gyomrom egyiknél sem. Az almazugi küzdelemben azok a falusiak a pozitív hősök, akik elhajtják az úgynevezett szóba festő mázoló módjára viselkedő képviselőt, és saját kezükbe veszik ügyeik intézését. Így ír. Az almazugiak megrázták még egy ideig az öklüket is. Megrázták az öklüket a küzdő ember után, aztán apró kis karókat faragtak, fogták az ölet, s egymás után sorban, zsibongva, megindultak a széles és tág uradalmi földek felé.
A Határőrök című írásában Labozsán Demeter, a jó csendőr, lelövi Bagosi Lajost, aki granicsár, vagyis ellenséges határőr katona. A történet azonban nem pusztán személyekről, vagy az elkövetett tettekről szól, hanem az emberi tájról, amely emlékezik, szenved és üzen. Labozsán és Bagosi is a tájfia, egyszerű parasztemberek. A történelmi és háborús határ átlépi az utakat, belehasít a búzatáblákba, eltorzítja a táj arcát, s vele együtt az ember életét is. A két főszereplő egymással szemben áll, de kizárólag a háború miatt, mert a háború elválaszt, határt húz az emberek közé. Megmutatja nekünk a történeten keresztül, miként fordítja egymás ellen a történelem és a mesterséges határ ugyanannak a tájnak két fiát, miközben maga a táj egy végzetes, szimbolikus áldozatban üzeni saját szenvedését. Természetesen a különböző novella történetekben jelen van a hit és az erkölcs is. Bár Sinka nem rendelkezett mély teológiai hittani műveltséggel, írásaiban mégis gyakran megjelennek az Isten hithez kapcsolódó gondolatok. Egyes novelláiban a hit nem tanításként, hanem erkölcsi erőként van jelen. Az emberi összetartozás, az önfeláldozás és megbocsátás minden ebből fakad. Tudjuk, hogy volt egy saját Bibliája is, amit rendszeresen olvasott, sőt volt olyan időszak, amikor csak ezt tudta olvasni. A Pogány című írása szerint Péter Ambrus már 20 éve szilajgulyás. A falut nem keresi föl, hiszen őt sem keresi a falu. Nem megy el testvére temetésére sem. Amikor Péter Gergő, az unokaöccse meglátogatja, hogy lelkére beszéljen, akkor hallja az alábbi imát tőle. Így nem tekinti pogánynak, de még fel is néz rá. Így ír. Vénségemben, erőim fogytán, ne hagyd magamra engem. Légy velem, ha majd elborulnak a szemeim. Ha már a főd, majd ásítozik csontjaimra. Mert igen elfáradtam, és igen magános vagyok, én Istenem. Sóhajt a Gulyás, és törli szakállas arcát. Osz, ha majd kerül, vesz a sötétség, vedd eszedbe, milyen egyedül is vagyok. A Kóti csata című elbeszélésében Bagó Mihály és Ökrös Sándor a két haragos egy villámcsapás kapcsán elfeledkeznek nézeteltérésükről. Mihály megmenti Sándort. A leégett kunyhóból csak egyetlen énekszöveg, imádság marad meg. Perej, Uram, perlőimmel, harcolj az én ellenségeimmel. A lap egy református énekes könyvből idézi a Genfi Zsoltárt. Természetesen a remény és a vidámság is megjelenik novellái között. Hisz nem pusztán szenvedés történetek azok. A Sárga Tyúk című írásában a háború romjai között is megszületik az öröm, amikor a főszereplő rátalál az élet továbbadásának jelére, a kotlós 11 csibével jön elő a kert végén.

0: szeretete. Ott a mi ajtónk előtt is a kis néném kazagása megint felmelegítette, és kezdték újra szeretni egymást. Bár Sinka István írásai gyakran kemény valóságot tárnak elénk, mégsem a reménytelenség tükörképei. A szenvedés mögött mindig ott derembel az emberi tartás, a szeretet és az élet továbbélése. Hősei eleshetnek, de emberségük megmarad. Ez az üzenet ma is megszívlelendő. A világ változhat, de az emberi méltóság értéke örök. Sinka műveinek olvasása közben megtanulhatjuk, hogy a legkisebb öröm, a legcsendesebb jóság is képes új fényt gyújtani.
1: Vadalma illatú történetek Sinka Istvánról szóló írását Varga Kamil Ferences olvasta fel.

0: Ha még nem jártak Tisza Szent Imrén a református templomban, akkor most megtudhatják, hogy miért is érdemes ellátogatni oda. Egyik tégla olyan, mint a másik, gondolná az ember, ha nem mélyült el annyira a témában, mint Fodor Gusztáv református lelkészít Tisza Szent Imrén, ahol a gyűjteményben állunk, igazából egy torony szobában mondhatjuk, hiszen a református templom tornya ad ennek helyet, ami ki nem növi. Fönnáll a veszélye.
1: Igen.
0: Hogyan jött a szerelem a téglák iránt, vagy a kötődés?
1: 2012-ben, amikor Tisza Szent Imrén egy Európai Uniós pályázat keretében a református templomot elkezdtük felújítani, akkor a felújítás folyamán a lépcsőből, a támfalból nagyon érdekes, bélyeges, pecsétes téglák kerültek ki. És Karcagról egy téglagyűjtő, azóta már barátom, átjött, és engedélyt kért arra, hogy ő ezekből a téglákból kapjon egy-egy példányt. És akkor elkezdtem gondolkodni azon, hogy mi az, ami érdekes lehet egy ilyen téglában, utána

0: megkérdeztem, és kiderült az, hogy abban az időben, 1770-es, 80-as években az, hogy akár a katolikus, vagy a református, vagy az evangélikus gyülekeztek a templomi építések alkalmával, mindenki a saját pecsétes téglájából építette a templomot. Ez abban az időben egyáltalán nem volt különleges dolog. Elkezdtem gondolkodni, és egy pár héten belül beléptem a Monarchia Pecsétes Téglagyűjtők Egyesületébe, és akkor ez egész történet, a tégláknak a szeretete, a történelemnek, a magyar történelmünknek a szeretete beszippantott engem. Egy pár héten belül Szentesen voltam egy téglagyűjtők találkozóján, amit úgy kell elképzelni, hogy mint a piaci kofák, megyünk, visszük a tégláinkat, kirakjuk a kocsik előtt, és akkor 30, 40, 50, vagy talán néha 80 gyűjtő elkezd csereberélni. Én elmondtam azt, hogy én lelkész vagyok, engem kimondottan az egyházi pecsétes téglák érdekelnek, elvittem körülbelül vagy 40 téglát, és 110 téglával jöttem haza. A téglagyűjtőknek annyira tetszett az, hogy igen, egy lelkész is közéjük áll, és gyakorlatilag ezzel ezt a picike kis őrültséget, ami azóta is megvan, ezzel is igazolni lehet. Ők is igazolták, és én ezt büszkén vállalom, mert ez egy olyan őrültség, ami jó lenne, hogyha nagyon sok emberre ráragadna.
1: Nem csak amatőr szinten áll a téglákhoz, hiszen szinte egy muzeológus szakszerűségével állította ki őket. Témák szerint, országok szerint, mi szerint még?
0: Azt kell, hogy mondjam, hogy én azért amatőr maradtam. Igaz, hogy a téglákkal kapcsolatban meg kell tanulni dolgokat, de az a fajta mélység talán azzal még nem rendelkezem, de annál lelkesebben nyúlok ehhez a témához. Gyakorlatilag, amikor elkezdtem a tégláimat összegyűjteni és berendezni ezt a kis termet, akkor ezt a toronygalériát, akkor még nem volt kész a koncepció. Ahogyan a téglák gyűltek, gyakorlatilag így csoportosítottuk őket. Hogyha megnézzük ezt a sarkot, akkor itt a zsidó téglákat lehet látni. Nagyon sok Dávid csillagú téglával rendelkezem, sőt vannak olyan tégláim is, amelyeken eredeti héber betűk vannak. A tégla égető zsidó mestereknek, vagy a gyártulajdonosoknak a monogramja található meg.
1: Mondod, hogy mesterjegyek?
0: Mesterjegyek, így van, pontosan. Ez a Dávid csillagos tégla sorozat, amiből van legalább 15, ez egy kőbányai tégla égető gyárból, téglagyárból kerültek ki, és itt ezek a számok a különböző csoportok, vagy különböző téglaigető csoportoknak a számai és a sorszámai találhatók rajta. Különös felfedezésem volt az, amikor megfejtettem azt, hogy ez az FI monogramú tégla, amit én itt Tisza Szent Imrén találtam, ez gyakorlatilag a tiszafüredi Flam Ignácnak a téglája, aki a II. Világháború előtt a tiszafüredi zsidó hitközségnek volt az előjárója. Pontosan egy ilyen gőzmalmot is működtetett, és ő alapította a Tiszafüredés vidéke takarék szövetkezetet. Ezen kívül, ha egy kicsit tovább megyünk a gyűjteményben, akkor katolikus szerzetesrendeknek a tégláit is találhatjuk. Nagyon büszke vagyok a pálos sorozatra. Egész Kárpát-medencében, Erdélytől egészen Felvidékig, nagyon sok településen ilyen PP monogramú téglákat lehet találni.
1: Azok rájuk utalnak?
0: Ezek abszolút rájuk utalnak. Paulini Primi, ami gyakorlatilag egy ilyen rövidítés, Ordo Fratrum Sancti Pauli Primi Eremité, Szent Pál első remetes szerzeteseinek a rendje. Ez gyakorlatilag erre utal. Aztán találhatunk itt jezsuita téglát is. Ferenc pápának, akinek egyik rajongója vagyok, református lelkészként, nagyon tetszik az a fajta szabadság, az a fajta kereszténység, amit ő képvisel. Gyakorlatilag az ő pecsétnyomójában is megtalálhatóak ez a három szög, ami Krisztus testét átütő szögeknek a szimbóluma. Ezek a fenti keresztek, ez sokan megkérdezték, hogy ez biztosan az unikumnak a jele. Ez nem az unikumnak a jele, hanem az egyik katolikus szerzetesennek a téglái, a piaristáknak a téglái, ez a sorozat, amiből nekem több van. Ha itt most szembeállunk ezzel a fallal, akkor itt nagyon különleges katolikus szimbólumokkal ellátott téglákat látunk. Például ott egy kis páros szerzetest ábrázol, az a fenti tégla, és ezt a téglát pedig nem máshonnan, mint Erdélyből, Szaploncán találtam. Szaplonca híres arról, hogy a román ortodox templomuk mellett van egy ilyen idézőjelbe vett vidám temető, ahol ilyen nagyon érdekes képek vannak a fejfákon, és le van írva az, hogy most valaki épp az alkoholtól halt meg, vagy valakit elütött egy kocsi, vagy éppen a feleség rossz ételt főzött, és agyon csapta a férje, még igen, is előfordul, és a templomnak a lelkészétől kértem egy ilyen körbezárt kereszt szimbólumú téglát. Minden katolikus templomban találhatunk ilyen szimbólumot, azt hiszem, hogy a felszentelések helyét szimbolizálják. Egy erdélyi református lelkész kollégámtól megtudtam azt, hogy ez a szimbólum gyakorlatilag a körbezárt kereszt, ez gyakorlatilag Jézus Krisztus az egész világmindenség fölötti uralmát is szimbolizálja ez a kereszt, és ugyanez a szimbólum megtalálható Kúhegyesen is, és nagyon sok magyarországi római katolikus templomban.
1: Püspökök nevéhez is fűződtek téglák, úgy látom.
0: Így van. Ez a fenti sorozat, itt Pásztély Kovács János és Pankovics István görögkatolikus püspököknek a téglái, akik munkácsiak voltak, és számomra ez azért fontos, mert én Munkács mellett születtem egy református magyar faluban, tehát ezek földi téglák, és érdekes, hogy ezeket Görömbölyön, a Miskolc melletti településnek a tégla égetőiben készítették. Győri püspököknek a tégláit is látjuk itt, kalocsai érseket a tégláit is látjuk, és hogyha tovább megyünk, akkor erre a gyűjteményemre is nagyon büszke vagyok. Itt gyakorlatilag azokat a téglákat láthatjuk, amelyek Szent István király által alapított püspökségeknek a téglái. Gyakorlatilag ezek a téglák olyan helyekről származnak, ahol Magyarországon a kereszténység megszületett. Pécsen, Veszprémben, az Irci apátság, az Egri érsekségnek a téglái, a Tihanyi apátságnak a téglái, a pannonhalmi téglákat láthatunk itt, az Árci abbácia főapátságnak a téglái, és ezek is nagyon-nagyon különlegesek, mert gyakorlatilag a magyar kereszténység megszületésének a bizonyítékait tárják elénk.

0: Vannak itt egészen érdekes téglák, nem annyira történelmiek talán, elefánt van rajta.
1: Nagyon nehezen jutottam ez a téglához, tehát igénybe kellett venni a rábeszélő képességemet, hiszen ez egy nagyon ritka tégla, felső elefántról származik, és azzal szoktam a látogatókat így megviccelni, hogy tudják-e azt, hogy Kárpát-medencében vannak elefántok, és persze teljesen kétségben vannak esve, hogy ugyanhol, és akkor el szoktam mondani felső elefántnak a történetét, és hogy ez a tégla onnan származik, és nagyon jó kivehető rajta egy elefánt szimbólum. De Passóból is származik tégla, amelyeken a városnak a címerállata egy ilyen ágaskodó farkas található. Aztán van egy nyulat ábrázoló téglám, és nagyon érdekes, hogy a szerelem motívum is megjelenik a téglákon. Itt például egy 1899-ből való téglát tudok megmutatni, amelyeken két szív található, egy gyönyörű tulipán virág mellett, és a szerelem szimbólum egy galamb található, és mindig megszoktam kérdezni a látogatóktól, hogy mit szólnának hozzá, hogyha egy ilyen berepülne, egy ilyen szerelmi vallomás berepülne az ablakon, és ez a hölgyeknek általában tetszeni szokott, de mondják, hogy ezt tégla nélkül is meg lehet oldani.
0: Ez a kisé rozoga,
1: ez a kisé rozoga tégla, ez egy Törökszent Miklósi tégla, azért szeretem ezt a téglát, mert a tégla égetőnek a gyermeke egy ilyen téglavető ládában lévő sárral játszadozott. Ez gyakorlatilag azt szoktam mondani a látogatóknak, hogy ez egy modern Xbox, vagy egy iPhone, vagy egy iPad. Abban az időben 100-150 évvel ezelőtt a gyermekek ilyen dolgokkal játszottak.
0: Téglaporba,
1: ilyen sárral játszadoztak, és látszik a gyermekeknek a keze nyoma, és nagyon élvezték az életet, és nem kellett modern technika ahhoz, hogy boldogok legyenek, és az édesapja ezt a kis játékot megőrizte, és ez annyira szép dolog. Nagyon tetszik ez a tégla, amin egy másfél éves kisgyermeknek a lábnyoma található.
0: A bal lába.
1: A bal lába, így van, és azóta is keressük egyébként, mint a Hamupipőke mesében, keressük ennek a lábnyomnak a tulajdonosát, és minden kisgyermek belepróbálja a lábát, és a gyerekek ennek nagyon szoktak örülni. Aztán a magyar tulipános mozgalomnak is vannak itt téglái, és vannak olyan téglák, amelyeken szerelmi vallomás található, hogy a tégla égető 1902-ben szerelmes lett Kovács Marcsiba, és hogy mennyire szereti, és ezt ő kőbe írta, hogy maradjon meg az utókornak.
0: Honnan folytatjuk? Most jutunk el a református téglákhoz?
1: Igen. Ha tovább jövünk a kis toronygalériában, akkor ezen a sarkon láthatjuk a protestáns részleget. Azt ugye tudjuk, hogy a protestánsok azok általában puritánabbak, a mi templomaink általában nem olyan színesek, mint a katolikus testvéreknek a temploma, és ez a puritánság egy kicsit a tégla jegyekben is látható. Itt látunk olyan téglát, amik Törökszent Miklósról származik, református egyház erre, vagy talán valahol csillagokat látunk, ugye a református templomokon vagy kakas vagy csillag található. Van itt tégla Majosházáról, Majosháza egyház monogram, vagy Túrkevei református egyház is megtalálható. A Mezőtúri református egyház a TRL monogramú téglákkal képviselteti magát. Van Egellövőből téglánk, aztán van Tiszaszőlősről téglánk, és ebben a sorban pedig az evangélikus testvéreknek, a luteránus testvéreinknek a tégláit gyűjtöm. Evangélikus egyház vagy AE monogramú téglák, amelyek az ágostai egyházra utalnak, és ezek a téglák mind-mind gyönkön készültek.
0: Belegondol abba, hogy most így az ökumenikus ima héten beszélgetünk, hogy egy-egy téglavető üzemben, vagy nem tudom, téglagyárban készülhetett protestáns tégla is, katolikus tégla is, zsidó tégla is, vagy pedig ezek külön készültek?
1: Én biztos vagyok benne, hogy voltak olyan téglaégető helyek, vagy téglagyárak, ahol többféle vallásnak készültek téglái, és számomra ez egyfajta szimbólum azzal kapcsolatban, hogy nekünk itt Magyarországon, Magyarország területén nekünk tiszteletben kell tartanunk egymásnak a hitét, egymásnak az istenfélelmét, és azóta, mióta foglalkozom a pecsétes téglákkal, én el tudom mondani azt őszintén, hogy én még jobban tisztelem a zsidó testvéreket, a római katolikus testvéreket. Rengeteg értéket hoztak Magyarországra, ezek mind-mind a bizonyítékai annak a kereszténység erejének, a kereszténység értékteremtő erejének, ezek ilyen kézzelfogható bizonyítékai ennek, amit nem szabad nem észrevennünk, és ha valaki elmélyül ebben, akkor még jobban szereti a másikat, és még jobban úgy nézünk egymásra, hogyan Isten néz ránk, Isten úgy néz ránk, hogy egyformán szeret bennünket, és nekünk ezzel a szeretettel, ezzel a tisztelettel kell egymást nézni, egymást hitét, Isten szeretetét tiszteletben tartani.
0: Van valami érdekes története, akár a gyűjtés során, akár pedig egy-egy téglához fűződően?
1: Számomra mindegyik tégla különleges. Talán ez a tégla itt ez számomra azért különleges, ez egy Győrből származó tégla, 1500-as évekből származik, a csodaszarvas legendáját dolgozza fel, egy csodaszarvas található rajta, és 500 évvel, vagy 600 évvel a honfoglalás után egy győri téglaégető mester az ősmagyar eredetmondát feldolgozza téglán, vajon mi motiválja őt? Én úgy gondolom, hogy a hazánknak a szeretete, a népünk történelmének, a múltunknak a szeretete, az, ami nagyon fontos, és én ezekből a téglákból, ebből a téglából is különösen azt tanultam meg, hogy minél mélyebbre eresztjük le a múltunkba a gyökereinket, annál erősebbek vagyunk, annál biztosabb lábakon állunk, és engem ezek a téglák erre is megtanítottak.
0: Nem mondhatjuk azt, főleg ha már jártunk itt ebben a Tisza Szent Imrei kiállításban, hogy a téglaknak nincs nevük. Mert ezeknek, hova most érkeztünk, van.
1: Így van. Gyakorlatilag minden egyes itt lévő téglának megvan a maga neve, megvan a maga tulajdonosa, megvan a maga készítetője, annak az élettörténete is. Gyakorlatilag, hogyha ezek így összeadódnak, és Magyarországon hál' Istennek a Monarchia Pecsétes Téglagyűjtők Egyesülete több mint 10 állandó kiállítást működtet, ezek, hogyha itt szépen összeadódnak, akkor a magyar történelem kézzelfogható közelségbe kerül mindenkihez. Kérem a kedves hallgatókat, hogy amennyiben van rá módjuk, akkor látogassák meg ezeket a kiállításokat, és ezek után, a látogatások után teljesen másképp fognak ezekre a téglákra nézni. Nem csak egy építészeti, egy építőanyag lesz, sokkal több annál, amely a magyar történelmünknek a komoly értékeit hordozza.
0: Az említett 10 kiállító hely egyike, ez a Tisza Szent Imrei, amelyik a református templom tornyában kapott helyet. Hogyan látogatható ez?
1: Van nekünk egy weboldalunk, a teglamuseum.hu, ékezetek nélkül, és ott megtalálható az e-mail címünk, a telefonszámunk. Ez a kis kiállítás ingyenesen látogatható. Mindenki, akit érdekel, ha jelentkezik, megbeszélünk egy időpontot, és nagyon nagy szeretettel látjuk magánszemélyeket, cégeket, csoportokat, osztályokat, gyülekezeteket, lelkipásztorokat. Volt olyan, hogy egy katolikus lelkészi közösség látogatott el, és nagyon sok érdekes dolgot tanultam meg tőlük is a katolikus téglákról, a katolikus szimbólumokról. Biztos vagyok benne, hogy nem csak fognak tanulni, hanem én is fogok tanulni, mivel a jó pap holtig tanul.
0: Az elhangzott riport a Tisza Szent Imrei egyházi pecsétes téglák magángyűjteményében készült. Beszélgető társam Fodor Gusztáv református lelkész volt.

0: Most Bozók Ferenc piarista szerzetes olvassa fel saját írását.
1: Sörözgető magyar költők. Alig akad magyar költő, kinek lírájában meg ne jelenne a mámorító, sokat dicsért, magasztalt nemes ital, a bor, a hegy leve és lelke. Csokonai szerelmeseként, hitveseként csikóbőrös kulacsacskáját dédelgeti. Csucsújgatja? Petőfi szerint Isten is megveri azt, aki nem tér be Egerbe, hol jó bort mérnek. Addi pedig azt kiáltja a fekete zongorában, hogy fusson, akinek nincs bora. Vége hossza nem lenne, ha lajstromba vennénk a magyar lírikusok boros verseit. Igen, kövér antológia kerekedne ki belőle. Na és akkor még a prózaírókat, például Krúdit vagy Hajnóci Pétert meg sem említettük. Boros nép a magyar, ez köztudott közhely, bár talán napjainkban már kevésbé is igaz, mint hajdanán. Nagy kérdés azonban, milyen viszonyban voltak a magyar klasszikus költőink a másik legnépszerűbb itallal, a folyékony kenyérrel, a sörrel. A sör jelenléte ugyanis kimutatható a magyar területen, már magyar nyelvű költészetünk bölcsőjénél is, de a sört, mint a bornál talán kevésbé nemesnek tartott italt, nagyítóval is alig találjuk a régi magyar líra kincses tárában. A törökök kiűzése 1686 idején még a hazai sörfogyasztásnak kevésbé a hangulat emelése, sokkal inkább egészségügyi és praktikus okai voltak, mivel a járványok miatt gyakran veszélyes volt vizet inni, de forralva, sörként kifőzve bátrabban itták. Magyar honban a sörfőzés kezdetben a céhek produktuma volt, de már a nagyipari termelés is megjelent 1843-tól a pesti serrendtartás kezdeményezésére. Aztán 1855-ben már a kőbányai serháztársaság is megnyitja üzemét. Azt is meg kell azonban jegyezni, hogy a bor népszerűségét a sör azért sem tudta kiszorítani sokáig, mert a bort nagyobb volumenben és olcsóbban tudták termelni és értékesíteni a 19. századig. A 19. századi magyar lírában még lényegében kevésbé lehetett népszerű a sörital, mint a 20. században, említése ritkább, de azért előfordul. Például Vajda János egy abszolutizmus pártoló politikus kitörése című versében. Arany János költészetében nem találtam sörös verset. De talán kevésbé közismert, hogy Arany fordított Robert Burns verset, a Kóbor Tamást. Burns, a skótok Petőfie, a sörök nagy nemzetközi tekintélynek számító dalnoka volt. Legismertebb sörös verse talán a Jó sör, ó kezdetű vers, mely a Kaláka együttes megzenésítésében is népszerűvé vált hazánkban. Az Arany által fordított Kóbor Tamás természetesen együtt sörözik Korhely cimborájával, kinek nevét Arany János Csiszlik Jancsinak magyarítja. Ady Endre vitathatatlan a bor iránt leginkább elkötelezett magyar költő. Ám az ő költészetében is megjelenik a sör. A Haj gyerekek című versében rég nem látott ifjúkori barátait az együttsörözés életképében idézi vissza szomorú nosztalgiával. Felbukkan a sör számos más Ady versben is, például az aktuális versekben, vagy a szezon versben, a márciusban, vagy a Dal a nagy erdőről című verseiben. Egyáltalán nem különös, hogy Tóth Árpád ugyancsak a debreceni nagy erdőt említi. A pünkösdi gyermeknapban szintén a sörözés és borozás élményével összekötve. Ady és Tóth Árpád egyaránt kötődnek Debrecenhez. Ady ide járt jogi egyetemre, Tóth Árpád pedig gyermekéveit töltötte a Cívis városban, így aztán kézenfekvő a nagy erdő és a nagyerdei sörözés képe. Nyilvánvaló így, hogy Ady ifjúkori emlékeket idéz, Tóth Árpád gyermekkori képeket. Tóth Árpád más versében is megjelenik a sör, a Riporter búja című versében a sör keserű ízét említi. A sör állítólagos keserűségének kérdése jelenik meg Ady Budapest éjszakája szól című versében is, azzal a kitétellel, hogy máshol keserű a sör a költő számára, de természetesen Budapesten édes. Vitathatatlan, hogy a habos hideg sör kelendőbb tikkasztó nyári napokon, mint borongós téli estéken. A bor fogyasztható decemberi estéken forralva, kandalló mellett, de a sört kipróbálta már forrón fogyasztani. József Attila a habzó hideg sört bravúros képben asszociálja a nyári kánikula képzetéhez. óriási korsósör a nyár, habok rajta, pufók, fellegek, írja a Tudtam én című versben. A Leontin című versében a forró nyár elől egy hűvös lugasba menekül. Azt hittem, főve megsülök, s drága sör mellett hűsölök. A sörhab képe is foglalkoztatta József Attilát, több versében is direktebb vagy rejtettebb módon. A Nyári délután a szobában című versében direktebb. Kiskorcsmában a sört isszák, talán ha én is innék, habzana a szám. Arcpoétika című versében ugyan direkt módon nem nevezi néven a sört, de egyértelműen felfejthető, mi az a való világ, amit hörpint, habzó éggel a tetején. Mióta felnőtt és nem lóg, a mesék tején. A Szigeten című versében pedig az időjárást és bánatos kedvét asszociálja egymásba, állott sörként, melynek már a habja is eltűnt az égről. A sörhab, a Hanzli képe megjelenik Somjó Zoltán az Aranyhalban című versében is. Babisnál kevés sörös versre leltem, de a Nyár című versében megjelenik a hideg sör képe. Továbbá egy fordításában Arthur Rimbaud Esti imádság. Találtam a sör és sörhab említését. Karintinál kizárólag Madács paródiában, az Emberke tragédiájában találtam sörözést. Pénzért mindent megkapunk, vedd elő a bukszát, vendéglőben sört iszunk, megesszük a buktát. Kosztolányi Dezső a Mi van még itt című versében a Vénasszonyok nyarához, a kora őszi nyaralás kissé hervatag élményéhez kapcsolja a sört, mint a bágyat őszi fürdőhely elmaradhatatlan tárgyi tartozékát. Nem tudjuk, Kassák Lajos milyen viszonyban volt a sörözéssel, ám apja Kassák István, az érsekújvári laboráns italozó ember volt. Így emlékszik rá Kassák a Ló meghal, a madarak kirepülnek című dadaista poémájában. Valamikor azt hitte az öreg, 21 éves koromban káplán leszek az érsekújvári plébánián. Az öreg már csak nagyon ritkán járt közénk haza, később az én szépen elgondolt jövőmet is beitta és kipisálta a sörrel. A 20. század második felében az egri kötődésű Kálnoki Lászlónak is voltak igen jelentős sörös versei. Legkülönösebb talán az egy régi sörtalp paleográfiája című hosszabb, sajátosan kálnokisan csevegős, az élőbeszéd és a líra közt hullámzó, nagyobb lélegzetű műve. Úgy hajol a sörtalp fölé a költő, vagy a szövegbe transponált valós, vagy álombeli lírai én, mint egy egyiptológus, aki tudós, aprólékos alapossággal vizsgálgatja egy sörtalp történeti nyomait, hieroglif jeleit, firkálásokat, vakarásokat, palimpszeszteket, de még a pörkölt szaft foltjairól is valami nagy titok feltárását reméli. Sörmárkát és sörreklám szlogeneket is idéz Kálnoki. Bánat ellen ősi szer, Hagenmacher őszi ser. Egy másik versében egy idős hölgy egy kávéház teraszán a Ferenc csatorna mocsarába süllyedt katona fiáról mesél, és Kálnokinak a pincér sör helyett mocsarat szervíroz. A költő méltatlankodására a pincér nem érti, hogy került a mocsár a sörös korsóba. Elnézést kér, elviszi, rendes sört hoz. A 20. században, a II. Világháború utáni magyar lírában sem szaporodnak fel a sörös versek számottevően, de azért találunk példákat. Nagy László a majálisozás természetes tárgyi velejárójának tekinti a fröccsöt és a sört. Így ír a Deres majális című versében. Vad megy virágzik álmomban. Hol a sör, a bor, meg a szóda. A már említett a Jósör Ó című verset szintén Nagy László fordítása alapján ismeri meg a magyar olvasóközönség. Köztudottan Kálnoki mellett Petri György is jó viszonyt ápolt a sörrel. Antropozófia című versében ezt írja. Az a fontos, hogy a sör legyen elég hideg, legyen az embernek tiszta ingje. A többi elintéződik magától. Bár ilyen egyszerű lenne az életünk.
0: Sörözgető magyar költők, Bozók Ferenc atya olvasta fel saját esszéjét, és ezzel mára összeállításunk véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Vasvári Detti és a technikai munkatárs Nátrán István nevében is. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották, mindannyiuknak további szép napot és jó rádiózást kívánok!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: 22 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Évtizedek óta nem látott mértékű beruházások indulnak a megújuló energia területén, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Elmondta, a kormány úgy döntött, hogy 2030-ig 4 gigawattnyi szélenergia kapacitást fejleszt Magyarországon magántőke bevonásával, hamarosan társadalmi vitára bocsátják a létesítési helyszíneket is tartalmazó dokumentumot. Hozzátette, a jövő hónap végén zárul a helyreállítási alapból hazahozott 1,5 milliárd eurós kerettel elektromos hálózatok fejlesztésére kiírt pályázat, amely célja az, hogy a hálózat extrém körülmények között is hibamentesen tudjon működni. Emellett 2030-ig a kormány 3 gigawattnyi áramtároló kapacitást kíván kiépíteni. Gondoskodnunk kell arról, hogy az oroszoktól és a magyar dunai vízszinttől is minél inkább függetlenül tudjuk biztosítani az energiaellátást és hazánk energiabiztonságát, fogalmazott a miniszterelnök. A két kormány által létrehozott szlovén-magyar közös alap arra szolgál, hogy a nemzeti közösségeink az identitásunkat megtartva meg tudjanak maradni szülőföldjükön, és ápolni tudják kultúrájukat és nyelvüket, jelentette ki Orbán Anita a szlovéniai Hodoson. A magyar külügyminiszter szlovén kollégájának meghívására tett egésznapos látogatást, amelynek végén közösen találkoztak a két ország kisebbségi vezetőivel. A látogatás zárásaként tartott sajtótájékoztatón Orbán Anita arról beszélt, hogy az idén Magyarország és Szlovénia részéről is 2 millió euróval feltöltött alap tette lehetővé a Hodosi Magyar Nemzetiségi Önkormányzat által működtetett ifjúsági központ felújítását is. A Morvavidéki Magyarság és a Rábavidéki szlovének képviselőivel folytatott megbeszélésen arra is kitértek, hogy a két országnak ugyancsak kiemelt feladata a határmenti térségben a gazdasági fejlesztés. Már 3,3 milliárd forintnál is több közpénzt fizettek vissza azokból a támogatásokból, amelyeket a Nemzeti Kulturális Alap hírhett ideiglenes kollégiuma ítélt oda, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán emlékeztetett arra, korábban jelezték az előző kormánytól kulturális támogatásból részesülőknek, hogy ha azt érzik, nem állt biztos lábokon a támogatásuk, inkább utalják vissza a vonatkozó összegeket. Kérésük után hirtelen megugrott a visszautalások száma. Mára pedig már több mint 3,3 milliárd forint közpénzt fizettek vissza, közölte a miniszter, kiemelve, hogy ezek között a részben vagy egészben visszautalt támogatások között több 10 milliós tétel is van. A közpénz átlátható, objektív és független elköltése a magyar emberek érdeke. Az érintett kollégium átvilágítása közben már az elmúlt időszakban is számos visszaélésre bukkantunk. A kultúrának nem a politika, hanem az emberek szolgálatában kell állnia, függetlensége pedig nem alkutárgya, fogalmazott Tar Zoltán. Tanfelszereléssel és mentorprogrammal segíti a rászoruló diákokat a Katolikus Karitás Legyen öröm az iskola kezdés elnevezési programja, közölte a segélyszervezet. Azt írják, az alapvető tanfelszerelések biztosítása mellett a szervezet 2026-ban még nagyobb hangsúlyt helyez a személyre szabott hosszú távú esélyteremtésre. A kampány részeként működő lépcsőfok program mentorálással, korepetálással, tehetséggondozással és célzott természetbeni segítséggel kíséri a hátrányos helyzet

A Fradiban 41 mérkőzéssel lépett pályára, egy bajnoki cím és két magyar kupa siker után a 2016-os Európa-bajnokságra kijutott magyar válogatottnak is tagja volt. Ezt követően az olasz élvonalbeli Bolognához került. Végül az időjárásról. Általában derült vagy felhőtlen lesz az ég, de északnyugaton lehetnek kissé felhősebb körzetek is. Csapadék nem lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet jellemzően 17 és 22 fok között alakul. Ennél alacsonyabb értékek a hidegre hajlamos helyeken fordulhatnak elő, míg a nagyobb városokban, vízpartok közelében, illetve a magasabban fekvő helyeken melegebb időre számíthatunk. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.

0: Kódex. A tudás öröksége.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, mai műsorunkban egy különleges zenetörténeti utazásra hívjuk Önöket. Kevés dallam járt be olyan különös és fordulatokban gazdag utat Európa történetében, mint Joseph Haydn császár himnusza. Joseph Haydn Ferenc császár felkérésére angol mintára írta meg a Gotterhalte Franz der Kaiser szövegkezdetű zeneművet, mely csak hamar az osztrák császárság, később a magyar királyság, majd meglepő fordulatként újabb és újabb szövegváltozatokkal Németország nemzeti himnusza lett. Ma is ezt játsszák az olimpiákon az aranyérmes német sportolók tiszteletére. De mire használták ezt a pompásan metszett dallamot Haydntől Bartókig? Miként változik egy zenemű jelentése az évszázadok során? Mit fejez ki egy himnusz? Uralkodói hűséget, nemzeti identitást, politikai eszmét vagy közösségi emlékezetet? Vajon szabad-e egy himnusz dallamával játszani, új értelmet adni neki a zenetörténet különböző korszakain át? Erre keresi a választ mai műsorunk előadója, dr. Molnár Szabolcs, zenetörténész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem adjunktusa. Az előadás Csak a dallam, változatok Haydn császár himnuszára címmel 2025. április 1-én hangzott el Egerben. Műsorunkban az előadás szerkesztett változat.

0: Tuzata következik.
1: Szeretettel köszöntök mindenkit. A mai előadásom témája az annyiban kapcsolódik a német tematikához, hogy az a dallam, aminek a zenei és eszmetörténeti utótörténetéről fogok beszélni. Ez Haydn által komponált dallam, ami a Weimari köztársaság ideje, tehát hogy 1920 óta a német himnusz különböző szövegekkel éneklik, de hogy az elmúlt 100 évben ezt fejezte ki Európában Németországot. Na most az a korszak, amiről most én fogok beszélni, még nem Németországot fejezte ki ez a dallam, hanem az osztrák-magyar monarchiát, tehát bizonyos értelemben minket is. 1867-ig, a kiegyezésig ez volt Magyarország hivatalos himnusza is, és a királyság területén pedig nem a császár himnusz volt érvényben, hanem egy másik himnusz. Nem kérdezem meg, hogy annak kiírta a szövegét és kiírta a dallamát, mert azt mindenki tudja, de az alkotmányba egyébként jóval később írták be, vagy rögzítették, hogy ez a szöveg Kölcsey Ferenc himnusz című verse, illetve ez a dallam Erkel Ferenc kompozíciója fejezi ki a magyar államiságot. Na most ugye ezzel mindjárt el is jutottunk egy nagyon fontos kérdéshez, hogy egy himnusz dallamnak vannak úgymond zenei természetű tulajdonságai, amit zenészként, előadóművészként, énekesként, karmesterként, tehát bármilyen módon tudok ezekhez a tulajdonságaihoz viszonyulni, hogyha én egy zeneszerző vagyok, akár variációk tárgyává is tehetem ezt a dallamot. És van egy másik tulajdonsága a himnuszoknak, hogy van egy zenén túlmutató, vagy a zenén túl értelmezhető jelentése, hogy egy bizonyos területen együtt élő embereknek a közösségét fejezi ki, és ebből a szempontból teljesen mindegy, hogy milyen zenei kvalitásai vannak ennek a dallamnak. Szerintem, aki nézi a világversenyeket, az olimpiákat, a világbajnokságokat, tehát azokat az eseményeket, ahol nagyon sokféle országnak a himnuszát meg lehet hallgatni, akkor biztos, hogy ha nem is mondjuk ki hangosan, de azért elő-elő fordul az az érzés, hogy hát ennek a Gánának azért nem sikerült annyira jól a himnusza. Például, ugye? Vagy az angoloknak milyen jó himnusza van? Vagy milyen jó a német himnusz? És akkor el lehet mesélni, hát persze, hogy jó, hát hogy Haydn írta, hát miért írt volna rossz zenét. Igen, ám, de az, hogy a Gánának milyen a himnusza, vagy éppen Uruguaynak milyen a himnusza, az teljesen, hogy mondjam, egy rossz kérdés, tehát zeneileg nem érdemes föltenni ezt a kérdést, mert nem az a funkciója egy himnusznak, hogy zeneileg is érdekes legyen. Tehát, hogy ez a dallam, ez 1797-ben született, akkor komponálta Haydn, és a kompozíció motivumai, azért mondom többes számba, mert hogy többféle zeneszerzői ambíciót is sejthetünk e dal megkomponálása mögött. Az egyik ambíció az volt, hogy a megelőző években, 1791-92-ben, aztán 1794-95-ben Haydn hosszabb időt eltöltött Angliában. Angliában megcsodálta azt, hogy az angoloknak van egy olyan közös dallamuk, egy olyan közös énekük, ami valamiképpen kifejezi azt, hogy ők angolok. Tehát, hogy bár az egyik az Yorkshire-ban él, a másik az meg mondjuk London külvárosában, tehát nem ismerik egymást, de a himnusz dallam az valamiféle módon mégiscsak összekapcsolja őket. Ugye ez lenne az egyik funkciója ezeknek a közösen énekelt dallamoknak. Ez a funkció egyébként a templomban énekelt himnusznak is, tehát ugye a himnusz eredetileg egy templomi liturgikus műfaj, tehát ott is a közösség a közös éneklésen keresztül fejezi ki azt, hogy mi közösség vagyunk, bármennyire is furcsán hangzik, és hogy az angoloknak már a 18. században volt egy olyan szövegük, ami kifejezte azt, hogy valamennyien az angol király alattvalói vagyunk, és ennek a királynak minden jót kívánunk, mert ha neki jó, akkor nekünk is jó. Körülbelül ez a lényege az angol himnusz szövegének. És akkor ugye lehet változtatni, hogyha éppen királynő uralkodik, akkor Queen-t énekelnek, God save the Queen, ha meg király uralkodik, akkor God save the King, Isten óvda a királyt. Erre a dallamra egyébként Beethovennek van egy nagyszerű zongora variáció sorozata, tehát hogy a 18-19. Században ez a dallam, ez a zenei értékei mentén is népszerűvé vált, nem csak azért, mert kifejezte az angoloknak az összetartozását. Na most a Haydn azt gondolta, hogy milyen jó lenne, ha nekünk is lenne ilyen. Mármint nekünk, akik a Habsburg császár fennhatósága alatt él. Született is egyébként egy olyan szöveg, ami szinte azt lehet mondani, hogy szinte a tükörfordítása az angol himnusz szövegének. Lorenz Leopold Haska írta, Gott erhalte Franz den Kaiser, unser guten Kaiser Franz, lange lebe Franz der Kaiser, ugye aki tanul németül, az már mindjárt az első három sorból meg tudja tanulni azt, hogy a határozott névelőnek is van ragozása. Ugye ez a német nyelvnek egyébként ez egy nagyon jó tulajdonsága, de valakik pont emiatt nem szeretik. Isten óvja Ferencet a császárt, ami jó Ferenc császárunkat, éljen soká Ferenc a császár, a boldogság legfényesebb ragyogásában, babérágak nyíljanak neki a becsület koszorú, bármerre is jár. Isten óvja Ferencet, a császárt, ami jó Ferenc császárunkat. Ugye annyira bugyuta a szöveg, hogy csoda, hogy ennek van szerzője, de van szerzője, tehát bármelyikünk tudna egyébként egy ilyen szöveget írni. Na most ez a szöveg, ez nagyon jól illik Haydn kompozíció alá, amit majd gyorsan meg is hallgatunk ebben az eredeti formájában, amikor énekelték.

Ez a dallam, ez annyira kedves volt Haydn számára, hogy egyrészt az, hogy feldolgozta egy vonós négyesben variációs formában, azt majd mindjárt meg fogjuk közelebbről nézni, hogy akik élete végén közel laktak, közel éltek hozzá, az ő beszámolóiból tudjuk, hogy ugye az utolsó években már nagyon elgyengült, elkedvetlenedett, magába süppedő, depressziós, időskori problémák tömegével kellett Haydnnek megküzdenie, és akkor azt mondják ezek a szemtanúk, hogy amikor vigaszt keresett, akkor oda ment a zongorához, és ezt játszotta. Tehát, hogy ez jelentett számára valamiféle fajta megnyugvást, és még azt is mondják, hát nyilván nem voltunk jelen, nem tudjuk ellenőrizni, hogy ez volt az utolsó zene, amit ő a saját zongoráján elpötyögött. Tehát, hogy ilyen értelemben van egy ilyen nagyon erős személyes kötődése. Na most ez a Ferenc császár, akit a szöveg is megénekel, ő pedig ezt ilyen születésnapi ajándékként kapta a Haydntól, ő nagyon megszerette, és onnantól kezdve minden születésnapján ezt játszották, de ez még nem jelenti azt, hogy ez himnusz. Ahhoz még el kellett tenni egy pár évnek, vagy két évtizednek, hogy a Habsburg család, a Habsburg császári család ezt a dallamot úgy kezelje, mintha ez valami fajta címer lenne, hogy minden fontosabb ünnepségen, amikor ők megjelennek, akkor ez a dallam jelzi azt, hogy ezek mi vagyunk. Ez valamikor az 1820-as években történt meg, és ugye csak annyit kellett tenni, hogy egy ilyen általánosabb szöveget kellett írni, tehát hogy a Ferenc ne legyen megnevezve benne, hanem általában a császár szerepeljen a szövegben. A következő, amik szintén kifejezi azt, hogy ez a császári család önreprezentációjának a fontos eleme, hogy Habsburg Otto temetésén, vagy a temetési szertartáson a templomban újra elhangzott. Napjaink időszakához tartozik ez az esemény, és senkinek eszébe nem jut, hogy miért a német himnuszt éneklik ezen az eseményen, teljesen evidens, hogy ez a Habsburg családhoz tartozó dallam. Na most ugye, hogy lett ebből német himnusz? Ez a mai előadásunknak csak egy ilyen mellék ága. Az 1840-es években egy Fallersleben nevezett német költő, mint régen a akár a Tinódi, vagy akár a Balassi Bálint korszakában, ad notam, tehát erre a dallamra gondolva, írt egy teljesen más szöveget, ami nem az osztrák császárnak a dicsőségét zengi, hanem azt az igényt, hogy a németeknek egyesülniük kell. Tehát ez az 1840-es években ez egy forradalmi gondolat volt, a német egységnek a gondolata, és hogy ezzel a Fallersleben-féle szöveggel ez a dallam nagyon gyorsan elkezdett folklorizálódni, ami azt jelenti, hogy emberek énekelték, katonák énekelték laktanyákban, annélkül egyébként, hogy biztosak tudták volna, hogy ennek a dallamnak már mi is az eredete. Azt gondolták, hogy ezzel a Fallersleben szöveggel, hogy mindig is ezzel a dallammal énekelték. Summa summarum, az első világháború után, amikor ugye megszűnt az osztrák-magyar monarchia, és ez a himnusz úgymond már nem, semmilyen országot nem fejezett ki, ez a dallam, ez szabad vegyértékűként, ott lógott a semmiben, és a Weimári köztársaság himnusszá tette. Ugye? Erről beszéltünk, és akkor onnantól kezdve már a német népet fejezi ki. Na most a magyar szöveggel, ugye, mert hogy ezt, hogy ahhoz, hogy magyarul is tudjuk énekelni, mert hiszen ez a mi himnuszunk is volt egy időben,

Maga Haydn erre a dallamra komponált egy variációs sorozatot, most ezt fogjuk kicsikét részletesebben megnézni. Ez a Erdődi József grófnak dedikált 6 vonós négyes közül a harmadik vonós négyes, a C-dur vonós négyes, és annak is a lassú tétele, hogy bemutatja ugye az első témát 4 hangszeren, és az első hegedűben fönt van maga a Kaiser Lied, a császár dallam.

az első variációban a dallam az lekerül a második hegedű szólamába, és az első hegedű ezeket a dallam hangokat vagy körülírja szomszédos hangokkal, mint például itt a második ütemben, vagy pedig azokat az harmóniákat, amik kísérhetnék ezt a dallamot, ezeket a harmóniákat ilyen hárfa-szerűen fölbontja, ugye ezt hívják arpeggio-nak, tehát hogy ez egy hegedűn is létező technika, tehát hogy a négy húron nagy töréseket játszva szólaltatja meg az akkordokat. Erre azért hívom fel külön a figyelmet, mert ezekre az arpeggio-kra majd még a későbbiekben mutatok példát. Na akkor hallgassuk meg ezt az első variációt.

Most ugye zeneszerzői szemmel nézzük, vagy ismerve a 18-19. Század fordulójának a variációs technikáit, hogy hogyan lehet egy dallamra újabb és újabb, érdekesebb, még érdekesebb változatokat készíteni, hogy ez tulajdonképpen ez az első variáció, ez bizonyos értelemben egy konvencionális. A második, az viszont már nem, a dallam most ugye lekerül a csellóba, és amit az első hegedű játszik, az nem variáció ennek a dallamnak, hanem egy önálló ellenszólam, egy olyan dallam, amire lehet, hogy most már elég sokat hallottuk magát a császárhimnusz dallamát, hogy lehet, hogy a főső szólamra érdemes figyelni, hogy ezzel a dallammal egy időben egy másfajta karakterű, egy másfajta érzelmi töltéssel bíró dallam is meg tud szólalni. Ez már egy olyan variáció, ami azért keveseknek jut már eszébe itt ebben az időben, a Haydn-nek még eszébe jut, hát ő azért Haydn. Ugye ezen a nyomvonalon haladunk tovább, mert most ugye kvázi a dallam az lekerült a brácsába, ugye mindegyik hangszeren legalább egyszer elhangzik a dallam majdnem, hogy érintetlenül, és hogy ez a másik dallam, ez ott marad az első hegedűben, de most, ha most figyeljük a második hegedűt, akkor az megint csak egy önálló értékű harmadik dallam. Nem csak egyszerűen variálja, nem csak földíszíti, hanem újabb és újabb melódikus ötleteknek lesz úgymond a tartó gerendája ez a császárhimnusz dallam. Nyilván akár ezt ilyen metaforikusan is lehet érteni, hogy a jó császár hatalmára arra mindenféle egyéb dolog is rá tud épülni, és hogy akkor jó a császárnak a hatalma, ha nem veszük észre. Ugye ez is akkor jó, hogyha nem is arra a dallamra figyelünk már, ami maga a kiinduló pont.

És ami most következik, a negyedik variáció, ez megint ebben a korszakban egy kötelező eleme a variációs sorozatoknak, hogy ugye az alapdallamunk, az alaptémánk az G-durban volt, most nem kell belemennünk, hogy mit jelent az, hogy G-dur, de hogy van egy másik variáció, ami egy másik hangnembe helyezi a dallamot, ez lehetne egyébként G-moll, és most Haydn azt választja, hogy a úgynevezett párhuzamos mollba, E-mollba rakja a dallamot, ami azzal a praktikus következménnyel jár, hogy más harmóniák, más ellenszólamok vannak, de itt látjuk azt, hogy az első hegedűben tulajdonképpen maga a dallam érintetlenül marad, tehát moll variáció, miközben a dallam az ugyanaz, ennek majd még a későbbiekben lesz jelentősége, mert hogy ezt a dallamot ez át lehet tenni valóban mollba, de akkor teljesen más jelentéssel fog bírni. Na most nézzük meg, hogy milyen ez a variációnk a párhuzamos mollba. És ez majd visszakanyarítja a tétel végén az alaphangnembe.

Ja, maga ez a zárlati formula, ez a két utolsó akkord, ez már nagyon a 19. század, tehát a romantika felé mutat előre, hogy nem egy ilyen hagyományos, klasszikus mesterekre jellemző zárlat, hanem szakkifejezés, azt szoktuk mondani, hogy ez egy molból kölcsönzött alteráció plagális környezetben, tehát hogy, de hogy ez nem a Mozartnak és nem a Haydn korszakának a nyelve, ez már inkább Schubertnek a zenei gondolkodása. És akkor ugorjunk vissza ennek a darabnak az első tételére. Ugye németül úgy hangzik az első sora ennek a himnusznak, hogy Gott erhalte Franz den Kaiser. A Gott az G betűvel kezdődik, és ugye itt egy G hangot látok az első hegedűben. Gott erhalte, ugye az meg E betűvel kezdődik, ez a szó, ott meg egy E hangot látok. F, mint Franz, Ferenc, D, mint Dén, és a Kaiser, az pedig azért C, mert a Kaiser szó az a Cézár németes változata, tehát hogy ez egy zenei anagramma, vagy akrosztikon, attól függ, hogy hogyan nézzük, tehát mindenképpen valahogy le van kódolva, át van kódolva zenei hangokká a császár himnusz szövegének a nyitó mondata. Na most az az érdekes, hogy erről a 18-19. Században erről senki nem beszél, még a 20. században sem nagyon, egészen egyszerűen azért, mert nem vették észre, hogy itt van egy ilyen kis trükk a Haydn részéről, és hát én személy szerint nagyon büszke vagyok arra, hogy ezt Somfai László, az én egyik zeneakadémiai tanárom fedezte fel ezt a érdekes haydni játékot, és akkor innentől kezdve már az első tétel is úgymond értelmezhető a császár iránti hódolat zenei megnyilvánulásaként. Most nem fogjuk meghallgatni az egész tételt, csak azt akarom megmutatni, hogy önmagában ez a dallam, ez önmagában nem lenne érdekes, ez attól lesz érdekes, hogy Haydn így ritmizálja. Ez a ritmus, ez annyira karakteressé teszi ezt a tulajdonképpen nem túl izgalmas dallamot, hogy bárhol bukkan fel a zenei anyagban, mindig hallom, hogy jelen van, és ezt a ritmus biztosítja, ezt a karakteres megjelenést.

Ez a pregnáns ritmika, ez azért is nagyon hasznos zeneszerzőileg, mert olyankor is azt hiszi a hallgató, hogy azt hallja, hogy Gotthard Hartel Franz Liszt Kaiser, amikor nem azt hallja. Tehát, hogy nem azokat a hangot hallom, nem azokat a hangokat, nem is azt a dallamot hallom, de mégis minden ritmus figura, minden tippám, pappappam figura mögé automatikusan ezt értem. Tehát ugye valahogy mindig jelen van a zenei szövetben. Na most ugye Haydn teljesen egyértelmű, hogy ennek a dallamnak, és érdekes mondom, magának a szövegnek is a zenei konzekvenciáit kutatja ebben a darabban. Tehát, hogy igazából nem az a fontos neki, hogy ez mit fejez ki, hát hiszen még 1797-ben nem is azt fejezi ki, amit az előbb mutattam, hanem ez tényleg önmagában egy jó zenei ötlet, amiből nagyon sok mindent ki lehet hozni. Mutatnék egy zongora kompozíciót. Ez Karl Czernyinek a kompozíciója, ez egy zongorára és zenekarra írt variáció sorozat, az a címe, hogy Variációk a Gotthard Hartel Franz Liszt Kaiser dallamára. Ez 1830-as években keletkezett, és egy nagyon hosszú bevezetője van, hogy itt kezdődik el a téma, itt mutatja be a témát. Nem fogjuk meghallgatni az egész művet.

Ugye Kár Csernyi ennek a kornak egy nagyon jelentős zongoristája és zongorapedagógusa volt, Beethoven tanítványa volt, és Liszt Ferenc tanára. Akkor azt hiszem, ezzel mindent elmondtunk a jelentőségéről. Tehát ő egy ilyen nagyon fontos kapocs a romantikus zongora stílus és a klasszikus zongora stílus között. Hát ez a műve, ez nyakig a romantikus zongora stílusban áll, tehát egészen elképesztően virtuóz zenei anyag, és hogy ennek a kompozíciónak most egy olyan dallamot választott Cserny, amelyik dallamra már 1830-as évek Bécsében már nem kell különösebben figyelni, helyette mire tudok figyelni? A virtuózitásra, a zongoristára. Ugye minden ilyen variációs sorozatnak az a lényege, hogy a figyelmet az úgy irányítja, úgy fókuszálja a zeneszerző, hogy az éppen abban a pillanatban fontos elemre derüljön fény, és ebben az esetben a zongorista technikai képessége. És akkor így néz ki az első variáció.

akkor kezdődik a második, abba csak be. Ugye, aki jól figyelt, vagy jó a füle, az azt is észreveszi, hogyha éppen úgy jön ki jól a lépés a cserjének, hogy akár a dallamvonalba is egy picikét belenyúl, tehát hogy nem feltétlenül tartja teljesen szentként tiszteletbe ezt a dallamot, tehát hogy abszolút mértékben a benne rejlő zenei lehetőségek foglalkoztatják. Na most a következő szerzőt sem kell bemutatnunk, Niccolò Paganini, ő pedig ennek a korszaknak, tehát a 19. század első évtizedeinek az első számú hegedű virtuóza volt, és neki van ez a Maestosa Sonata Sentimentale című tulajdonképpen ilyen, már-már ilyen hegedű versenyszerű darabja, és ennek a közép része egy variációs sorozat, amiben a császárhimnusz dallamát dolgozza fel.

ahogy azt illik, a teljes dallamot bemutatják, a zenekar és a szólista, és ugye hogy teljesen egyértelmű, hogy a dallam az slágerként él a 19. század elején, hogy közkincs, bárki hozzányúlhat zeneszerzőként, és újabb feldolgozásokat lehet írni. Ami ebben a darabban számomra különösen érdekes, az ott 12.58-nál kezdődik, mert Paganini szemmel láthatóan nem csak a dallamot ismeri, hanem ismeri a Haydn variáció sorozatából a moll hangnemű szakaszt is, és erre egy egészen csodálatos variációt ír. E-durból átrakta A-mollba. És ezek a mellékszólamok, ezek egyértelműen a Haydn kvartettből származnak.

Csak egy gyorsan zárójeles megjegyzés, hogy azért az is nagyon érdekes, hogy ennek a Paganini kompozíciónak a legjobb részét azt a Haydn írta. Tehát, hogy tényleg ez az ámorba áthelyezett változat, ez zeneileg ez a legérdekesebb. Hogy itt fölírtam néhány címet, hogy ez a nyugodtan nevezik úgy, hogy Schlager dallam, ez milyen művekben bukkan föl. Philipp Jakob Riotte darabja, ez a Die Schlacht bei Leipzig, ugye ez azt jelenti, hogy a lipcsei csata, ez cirka 1814 körül keletkezett ez a kompozíció, hát ez volt az a nagy ütközet, ahol a végső vereséget el kellett szenvednie Napóleonnak, és ennek a csatának, úgymond a zenei reprezentációja, ez a bizonyos értelemben csata szimfóniának nevezhető kompozíció, amiben elhangzik nyilván az osztrák erőket, az osztrák tábort szimbolizálandó ez a dallam. A Rossininak a Rájfi utazás című operája az 1825-ből, azt meg találják így a záróképét, külön a YouTube-on is meg lehet találni. Ez egy ilyen opera, olyan vígopera, aminek az a cselekménye, tulajdonképpen nincs cselek, az a cselekménye, hogy elmennek valahová, ahol királyt koronáznak, és egy helyen, amikor megállnak, akkor mindenki, aki erre a koronázásra siet, úgymond a saját nemzetiségét, a saját országa mellett tesz hitet, és ott elhangzik, érdekes módon németeket reprezentálandó, elhangzik ez a császárhimnusz dallam. Donizettinek a Stuart Mária című operája, ez nem a dallam idézi, csak nagyon hasonlít a dallamra. Ez a harmadik felvonás 8. jelenetében egy ilyen közös imára hívja Stuart Mária a hozzá közel álló hölgyeket, egy ilyen búcsúszertartás, egy ilyen közös ima, hogy miért énekelné egy skót királynő a halála előtt, és Haydn előtt 400 évvel a császárhimnusz dallamát. Nyilván, hogy nem idézett, hanem Donizettinek, ennek a dallamnak a lelkülete tetszett meg, mert van benne valami emelkedett áhítatosság, és ezért szerepel ebben a jelenetben. És akkor ez egy nagyon izgalmas, ez 1838-as Souvenir de Vienne, azaz Bécsi Emlék című Clara Schumann darab. Itt tulajdonképpen még nem szabadna Clara Schumannak hívni, mert még Schumann nem vette feleségül. Tehát, hogy Clara Wieck Souvenir de Vienne című zongora kompozíciójának a közép része az a császárhimnusznak az idézete, és nagyon szép, nagyon, nagyon romantikus akkordokkal öltözteti fel ezt a dallamot. És akkor itt van a nagy cseh hazafi Smetana ünnepi szimfónia című kompozíció 1853-ban, ami némileg ellentmond az ő cseh hazafiságának, mert hogy ez egy monumentális, több mint 40 perces darab, és minden tétel az osztrák császár dicsőségét zengi, és természetes módon minden tételben valamilyen módon jelen van ez a dallam. És amit meg is fogunk nézni, az újabb idők Paganiniének, Henrik Mnyavskinak az École Moderne című etüd sorozata, tehát hogy ez tulajdonképpen ez nem is kéne nagyon nekünk zeneként hallgatni, mert ezt a hegedűsöknek kell otthon gyakorlásképpen játszani, és ennek a kompozíciónak a 9. tétele egy arpeggio etüd, tehát hogy azt tanítja meg a hegedűsöknek, hogy hogyan tudnak a 4 húron akkord felbontásokat játszani, és hogy ne kelljen törődnie azzal se a zeneszerzőnek, se a hegedűsnek, hogy egyébként hogy mi a dallam, hogy akkor a dallam az legyen a császárhimnusz. Említettem azt, hogy a Haydn első variációjában az első hegedű tulajdonképpen arpeggiókat játszik, és hogy ezt az arpeggio gondolatot egy olyan bő 50 évvel később maximálisan kihasználja Mnyavsky.

És akkor jönnek a variációk az akkordokra. Hát ez egy bitan nehéz mű. És miért jó, hogy egy olyan dallam van a háttérben, amit mindenki ismer, mert én is tudom követni, hogy éppen hol tart a hegedűs, és ő is tudja követni, hogy éppen hol tart. Az nagyon fontos.

Én teljesen egyértelmű, hogy egy zene, egy közkézen forgó zenei tárgynak tekinti ezt a császárhimnuszt, hogy semmiféle olyan gátlás nincs a zeneszerzőben, hogy hát azért mégsem illik egy ország állami szimbólumával ezt a fajta, tulajdonképpen bizonyos értelemben öncélú játékot játszani, hiszen ez mégiscsak egy etüd, egy gyakorlat, ami a hegedülés technikájára vezeti rá a játékost. És akkor elérkeztünk az utolsó példánkhoz, ugye ez a határán van annak, hogy még zeneként, vagy pedig szimbólumként nyúljunk hozzá a dologhoz. Bartók Bélának a 1903-ban komponált Kossuth szimfóniájának van egy szakasza. Ugye maga a szimfónia, azt tudjuk, hogy miről szól, mert beírta a sorok közé Bartók Béla, hogy az első ütem, ahogy elindul, az Kossuth Lajos portréja. Aztán három oldalra később megszólítja őt a felesége, hogy mi baj, uram, mi nyomja vá. Álladat. És akkor még lapozunk kettőt, veszélyben a haza. Régen jobb időket éltünk. Nem akarom elmondani az egészet. Tehát valamiképpen egy ilyen idealizált Kossuth portré a fiatal Bartók Béla részéről, ami egyben ugye a 19. századi magyar történelemnek egy ilyen kritikus időszakát mutatja be, 1848 és a 49-es szabadságharc és a forradalom időszakát. Na most ez a bizonyos tétel, aminek nem adott címet Bartók Béla, hanem két zárójel között három pont van. Ugye azért nem kellett megnevezni, mert teljesen egyértelmű, hogy ez egy csata jelenet, amiben a magyar huszárok összecsapnak az osztrák erőkkel. Na most az osztrák erőket mi szimbolizálja? Hát a császárhimnusz. De nem abban a formában, ahogy megismertük, hanem a nagy tercet kis tercre változtatja, magyarul átrakja mollba, de nem úgy, ahogy a Haydn, hanem hogy tényleg mollba rakja, és ezáltal a dallam egyszerre lesz picit groteszk, kicsit karikatúraszerű, de ugyanakkor félelmetes is. Ugye a groteszknek, a magyar órán majd a fiatalok fogják tanulni, hogy a groteszknek az tulajdonsága, a groteszk hatásnak, hogy nem tudjuk eldönteni, hogy nevessünk vagy féljünk. Ugye ez a két élmény, ez egy időben jelentkezik az emberben. Kicsit olyan, azt szoktam mondani, amikor az ember a plakáton egy szép nőt lát, és akkor bajszot rajzol neki, és az milyen vicces, meg milyen félelmetes is, hogy ilyen értelemben ez egy ilyen gesztus tulajdonképpen a Bartók részéről,

0: ez Kossuth. Ugye ez a Kossuth dallam, onnan tudjuk, hogy ez a Kossuth dallam, hogy ezzel kezdődik a darab, tehát hogy ez egy portrészerű dallam. Na most ugye ez az 1903-as dátum, ez a, aki picit is ismeri a Bartók pályáját, tudja, hogy ez az 1903, ez még minden előtt van, tehát hogy még Bartók nem volt szerelmes, a Bartók még nem találkozott népdallal, a Bartók még bizonyos értelemben még nem fejezte be a Zeneakadémiát, tehát hogy még sok minden van áll előtte, és ez egy 19. századi romantikus, szimfonikus költemény, ő maga is zenekölteményként határozza meg ezt a kompozíciót. Azt gondolom, hogy Bartók nem nagyon ismerte azt az 1814-es csataszimfóniát, hogy ott is ez a dallam egy csataszituációt jelenít meg, mint itt is, hogy 100 évvel később ez a gondolat, ez valahogy újra aktuálissá vált a Bartók fejében, és itt nehéz eldönteni, és akkor ez legyen a mai előadásunknak az utolsó mondata, hogy itt nehéz eldönteni, hogy a dallamban lévő zenei lehetőségek a döntőek, vagy pedig az ideológiai kérdés, hogy egészen egyszerűen ez a dallam ez hordoz egy zenén kívüli jelentést, hogy ezek bizony azok az osztrák csapatok, akik leverték, vagy akikkel mi szemben álltunk a 48-49-es szabadságharcban.
1: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban dr. Molnár Szabolcs zenetörténész előadásának szerkesztett változatát hallották, amely csak a dallam Változatok Haydn császárhimnuszára címmel hangzott el tavaly április 1-én az Egri Bródi Sándor könyvtárban. Az előadás József Haydn császárhimnuszának különleges utóéletét mutatta be, miként vált egyetlen dallam birodalmak, nemzetek és történelmi korszakok meghatározó zenei elképévé, és hogyan él tovább Haydntól Bartókig a zenetörténetben. Köszönjük figyelmüket, további szép napot kívánunk minden kedves hallgatónknak!

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: 23 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Évtizedek óta nem látott mértékű beruházások indulnak a megújuló energia területén, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Elmondta, a kormány úgy döntött, hogy 2030-ig 4 gigawattnyi szélenergia kapacitást fejleszt Magyarországon magántőke bevonásával, hamarosan társadalmi vitára bocsátják a létesítési helyszíneket is tartalmazó dokumentumot. Hozzátette, a jövő hónap végén zárul a helyreállítási alapból hazahozott 1,5 milliárd eurós kerettel elektromos hálózatok fejlesztésére kiírt pályázat, amely célja az, hogy a hálózat extrém körülmények között is hibamentesen tudjon működni. Emellett 2030-ig a kormány 3 gigawattnyi áramtároló kapacitást kíván kiépíteni. Gondoskodnunk kell arról, hogy az oroszoktól és a magyar dunai vízszinttől is minél inkább függetlenül tudjuk biztosítani az energiaellátást és hazánk energiabiztonságát, fogalmazott a miniszterelnök. A két kormány által létrehozott szlovén-magyar közös alap arra szolgál, hogy a nemzeti közösségeink az identitásunkat megtartva meg tudjanak maradni szülőföldjükön, és ápolni tudják kultúrájukat és nyelvüket, jelentette ki Orbán Anita a szlovéniai Hodoson. A magyar külügyminiszter szlovén kollégájának meghívására tett egésznapos látogatást, amelynek végén közösen találkoztak a két ország kisebbségi vezetőivel. A látogatás zárásaként tartott sajtótájékoztatón Orbán Anita arról beszélt, hogy az idén Magyarország és Szlovénia részéről is 2 millió euróval feltöltött alap tette lehetővé a Hodosi Magyar Nemzetiségi Önkormányzat által működtetett ifjúsági központ felújítását is. A Morvavidéki Magyarság és a Rábavidéki szlovének képviselőivel folytatott megbeszélésen arra is kitértek, hogy a két országnak ugyancsak kiemelt feladata a határmenti térségben a gazdasági fejlesztés. Már 3,3 milliárd forintnál is több közpénzt fizettek vissza azokból a támogatásokból, amelyeket a Nemzeti Kulturális Alap hírhedt ideiglenes kollégiuma ítélt oda, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán emlékeztetett arra, korábban jelezték az előző kormánytól kulturális támogatásból részesülőknek, hogy ha azt érzik, nem állt biztos lábokon a támogatásuk, inkább utalják vissza a vonatkozó összegeket. Kérésük után hirtelen megugrott a visszautalások száma. Mára pedig már több mint 3,3 milliárd forint közpénzt fizettek vissza, közölte a miniszter, kiemelve, hogy ezek között a részben vagy egészben visszautalt támogatások között több 10 milliós tétel is van. A közpénz átlátható, objektív és független elköltése a magyar emberek érdeke. Az érintett kollégium átvilágítása közben már az elmúlt időszakban is számos visszaélésre bukkantunk. A kultúrának nem a politika, hanem az emberek szolgálatában kell állnia, függetlensége pedig nem alkutárgya, fogalmazott Tar Zoltán. Tanfelszereléssel és mentorprogrammal segíti a rászoruló diákokat a Katolikus Karitász Legyen öröm az iskola kezdés elnevezési programja, közölte a segélyszervezet. Azt írják, az alapvető tanfelszerelések biztosítása mellett a szervezet 2026-ban még nagyobb hangsúlyt helyez a személyre szabott hosszú távú esélyteremtésre. A kampány részeként működő lépcsőfok program mentorálással, korepetálással, tehetséggondozással és célzott természetbeni segítséggel kíséri a hátrányos helyzetű gyermekeket az egész tanév során. A közleményben idézték Zagyva Rihárdot, a Katolikus Karitász országos igazgatóját, aki elmondta, hogy a szervezet az elmúlt időszakban évente átlagosan 4000 gyermek iskola kezdését segítette, tavaly pedig 100 diák vett részt a lépcsőfok programban. Idén még több rászorulót szeretnének elérni, amihez az adományozók támogatását kérik. A Katolikus Karitász iskola kezdési akciója július 30-ától szeptember 15-ig tart. Sport. Bő 10 év légióskodás után visszatér a Ferencváros labdarúgó csapatához Nagy Ádám. A klub honlapja emlékeztetett rá, hogy a válogatott középpályás 2013-tól volt a Ferencváros

0: Városokban, vízpartok közelében, illetve a magasabban fekvő helyeken melegebb időre számíthatunk. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
1: Együtt éjfélig.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál nyári vakációja után ismét Vértesaljai László. Szombati adásunk témái: Leó pápa december 12-én olasz papukkal találkozik. A Szent Atya videó üzenete a perui nemzeti ifjúsági napra. Legyetek bátrak tanúskodni az élő Krisztusról. Interjú Leó pápával. Szeretem az amerikai szabadságot és azt, hogy befogadja az embereket a világ minden tájáról. Zászlóbontás egyével a 2027-es szöuli ifjúsági világ találkozó előtt. Készülődjetek, várunk!
1: Leó pápa december 12-én olasz papokkal találkozik. Az Optatam Totius és a Presbyterorum Ordinis zsinati dekrétumok 60. évfordulóján kiadott Hűség, amely jövőt terem című apostoli levél első évfordulóját ünneplő eseményt december 11-én egy rövid elmélkedés és egy imavirrasztás előz meg. Zuppi Bíboros ezt írja az olasz püspöki karnak: ez egy lehetőség arra, hogy megújítsuk Krisztushoz való ragaszkodásunkat, és azt a készségünket, hogy szolgáljuk őt az egyházban és a ránk bízott emberekben. 14. Leó december 12-én találkozik az olasz papsággal, akik az előző nap délutánján gyűlnek össze egy rövid elmélkedésre és imavirrasztásra. Ez a kettős esemény egybeesik a pápa Hűség, amely jövőt teremt című apostoli levelének első évfordulójával, amelyet az Optatam Totius és a Presbyterorum Ordinis zsinati dekrétumok 60. évfordulóján tett közzé. Matteo Zuppi Bíboros, az olasz püspöki konferencia elnöke, július 29-én a püspököknek küldött levelében hangsúlyozza, hogy az esemény értékes alkalom a közösségre, az imádságra és a testvériségre, hogy megújítsuk elkötelezettségünket Krisztus iránt és hajlandóságunkat arra, hogy szolgáljuk őt az egyházban és a ránk bízott emberekben. A pápa emlékeztet arra, hogy a hűség nem mozdulatlanság vagy fárasztó ismétlés, hanem egy befogadandó kegyelem és a megtérés mindennapi útja, emlékeztet a bíboros, hangsúlyozva, hogy a két zsinati dekrétum, az Optatam Totius és a Presbyterorum Ordinis, miközben megőrzik teljes aktualitásukat, segítenek megvédeni a papi szolgálatot a Krisztussal és az egyházzal való élő kötelékben, a püspökkel való szeretett közösségben, a presbitérium testvériségében és Isten népének szolgálatában. Nem csak arra vagyunk hivatottak, hogy emlékezzünk, hanem arra is, hogy befogadjuk a jelennek és a jövőnek szóló küldetést. Levelében Zuppi Bíboros elismeri a papok nagylelkűségét és alázatos hűségét, amelyel nap mint nap hirdetik az igét, ünneplik az eukarisztiát, elkísérik az embereket és őrzik a közösségeket, de ugyanakkor nehézségeiket, magányukat, csüggedésüket és a növekvő felelősségterhét is. Nem akarjuk elrejteni

0: ezeket a nehézségeket, de azt sem akarjuk, hogy ezeké legyen az utolsó szó, teszi hozzá a bíboros. Szükség van arra, hogy együtt imádkozzunk, támogassuk egymást, és újra felfedezzük hivatásunk örömét. Biztos benne, hogy a pápával való találkozás segíteni fog abban, hogy megerősödjünk hitünkben, bátorítást kapjunk küldetésünkben, és egységesebbek legyünk a szeretett közösségben. Egyetlen pásztor sem él és szolgál egyedül. Szükségünk van egymásra, a közös imára, a meghallgatásra és egy konkrét testvériségre, amely támogatja a hűséget és jövőt teremt.
1: Leó pápa a perui nemzetközi ifjúsági napra. Legyetek bátrak tanúskodni az élő Krisztusról. A perui Chulacanasban tartják július 30-a és augusztus 2-a között az ország nemzeti ifjúsági találkozóját, amelyre Leó pápa spanyol nyelvű videóüzenetet küldött, amelyben a Szent Atya a Krisztusról szóló hiteles tanúságtétel bátorságára szólítja a perui katolikus fiatalokat. Kedves fiatalok!
2: Queridos jóvenes!
1: Elérkezett a régóta várt pillanat, amelyet az elmúlt hónapokban oly nagy lelkesedéssel készítettették elő. A Chulucanasi Nemzeti Ifjúsági Nap. Szívből köszönöm, hogy válaszoltatok erre a kezdeményezésre, amely megújítja és megerősíti az egyház életét. Szó Leó pápa üzenete kezdetén. A motto, amely egyesít benneteket ezen a találkozón, legyetek bátrak, Krisztus él.
2: Sei valiente, Cristo vive.
1: Maga az Úr élő jelenlétének bizonyossága közöttünk az a belső tűz, amely arra ösztönöz minket, hogy legyünk bátrak, és lépjünk ki az individualizmus komfortzónájából, hogy a hitben testvéri közösségek tagjai legyünk, hogy a barátság hiteles kötelékeit kovácsoljuk, így téve tanúságot arról, hogy lehetséges egységben élni Krisztusban. Arra hívlak benneteket, hogy tárjátok szélesre a szíveteket, hogy befogadjátok azokat az ajándékokat, amelyeket az Úr ezekben a napokban rátok kíván árasztani. És amit e napok során megtapasztaltok, ne tartsátok meg magatokban, és ne hagyjátok, hogy csak a mobiltelefonotokon készült fotókon, vagy a közösségi médiában található videókon maradjanak meg, hanem osszátok meg a személyesen másokkal, tükrözzétek vissza azt életetekkel, mert ma sok embernek van szüksége arra az örömteli és tovaterjedő tanúságtételre, amelyet egy Krisztusba szerelmes fiatal tud közvetíteni. Ne féljetek Isten eszközeivé lenni, hogy újraélesszétek a reményt oly sok szenvedő szívben. Az evangelizáció szűzanyjának anyai közbenjárására bízlak benneteket. Járjon közben értetek, hogy Krisztus súlya és világossága leessetek ebben a szeretett perui hazában.
2: Sal y luz de Cristo en esta querida tierra peruana. Que Dios los bendiga.
1: Isten áldjon meg benneteket. Záró 14. Leó pápa videó üzenete, amelyet a napokban folyó perui nemzeti ifjúsági napra küldött a Chulucanas városában tartott 4 napos rendezvényre.
0: Tizennegyedik Leó. Szeretem az amerikai szabadságot és azt, hogy befogadja az embereket a világ minden tájáról. A pápa interjút adott az NBC és a Telemundo televízióknak a béke éneke találkozó végén. A szabadság és a lehetőségek érzése, valamint az a tény, hogy nemzedékeken át hívtak embereket a világ minden tájáról, hogy egyetlen nemzet részévé váljanak. Ez az Amerikai Egyesült Államok legfontosabb aspektusa, amely a legközelebb áll 14. Leó pápa szívéhez, amint az kiderül az NBC-nek és a Telemundónak adott interjújából is. A július 29-i a Castel Gandolfo-i pápai villa kertjében a Laudato Si faluban tartott béke éneke imatalálkozó után került sor a beszélgetésre. A rendezvényen Andrea Bocelli és az ABF Voices kórus is fellépett. Leó pápa kifejezte vágyát, hogy meglátogassa a szülőhazáját, és visszatért a migránsok témájához, arra buzdítva őket, hogy ne veszítsék el a reményt, és éljenek rendezett módon. A világ különböző részeiről származó és különböző vallásokhoz tartozó gyermekeket egyesíti az ének és a zene szépsége. A béke himnusz által kínált megindító környezet a pápa szerint arra hívott, hogy tekintsünk mélyebbre, és pillancsunk a megszülető szépségre, amelyben mindenki részesülhet, amikor félreteszünk néhány különbséget, és felismerjük azt a gazdagságot, amely jellemzi az embert, akit Isten képére teremtettek. 14. Leó a gyermekek által elmondott imákból vett részleteket is felidézett, amelyek a felnőtteknek egy olyan egyszerű, mint amilyen lefegyverző kérdést tettek fel. Miért van háború, és miért nincs béke? Miért van gyűlölet, és miért nincs szeretet? Hiszem, hogy a gyerekek sokat taníthatnak nekünk, és hogy újra fel kell fedeznünk az értékeket, az emberben rejlő kincset, azt a tényt, hogy mindannyian testvérek vagyunk, hogy felismerjük, hogy mindannyian valóban részt vehetünk egy olyan társadalomban, amely szereti a békét, amely keresi a békét, amely a különbségeink ellenére is befogadja egymást. Ha mindannyian a béke építésén dolgozunk, legyőzhetünk számos olyan helyzetet, amely konfliktust és gyűlöletet szül, nyilatkozta Leó pápa. Ezután arra a témára terelődött a beszélgetés, hogy mi a fontos Robert Francis Prevost szerint, aki az első pápa, aki az Egyesült Államokból származik. Erre a megfontolásra Róma püspöke egy pontosítással válaszolt. Inkább úgy gondolok magamra, mint a pápára, aki csak véletlenül amerikai. Ez nem hazája értékének csökkentése, amelyet a pápa állítása szerint nagyon szeret, hanem inkább annak a küldetésnek a megerősítése, hogy ő az egyetemes egyház pásztora, akinek van hangja és lehetősége a párbeszédre az egész világgal. Tehát ebben a sorrendben helyezem el a dolgokat, és ugyanakkor elismerem, hogy mind számomra, mind az Egyesült Államok népe számára a tavaly május 8-a óta tapasztalt reakciók alapján ítélve nagy jelentőséggel bír az, hogy én vagyok az első amerikai pápa, nyilatkozta 14. Leó. Amikor arról kérdezték, hogy mit szeret a legjobban az Egyesült Államokban, 14. Leó elárulta, hogy mindenek előtt az ország alapelveit értékeli. Amit Amerika képvisel, az a szabadság érzése, a lehetőségek érzése, és az a tény, hogy nemzedékek óta a világ minden tájáról hívnak oda embereket, hogy legyenek Amerika részei, mondta a pápa. Robert Prevost emlékeztetett arra, hogy nagyszülei ágán bevándorló családból származik, míg anyai ágon vannak ősei, akik rabszolgák és rabszolgatartók voltak. Az amerikai felnőtté válás története és az ilyen jellegű tapasztalatok segítenek felismerni, hogy ez az Egyesült Államok egyik legnagyobb gazdagsága. És továbbra is támogatom azokat az alapelveket, amelyek olyan sok éven át az amerikai lét részét képezték, és ez így is fog folytatódni, állapította meg Leó pápa. 14. Leó pápasága során számos üzenetet intézett országa különböző szervezeteihez. Amikor egy lehetséges látogatásról kérdezték, a pápa nem titkolta, hogy személyesen is szeretne odautazni, hogy még nagyobb erővel bizonyítsa elkötelezettségét a béke, a szeretet és a harmónia építésére irányuló közös erőfeszítések iránt. Látni fognak ott, mondta. Véletlenül pont ma néztük a következő 2 év naptárát. Még semmi sem végleges, de őszintén remélem, hogy hamarosan elmehetek oda. A pápa záró gondolata a migránsokhoz szólt. Legyen reményetek, törekedjetek arra, hogy rendezett módon éljetek. Fel kell ismernünk, hogy ha valaki bűncselekményt vagy vétséget követett el, akkor ilyen módon nem lehet társadalmat építeni. Ezért meg kell tanulnunk békében élni, de bátorsággal és reménnyel is kell rendelkeznünk, amelyek mindig segíteni fognak nekünk, zárta interjúját 14. Leó az NBC és a Telemundo televízióknak.
1: Zászlóbontás egyével a 2027-es szöuli ifjúsági világtalálkozó előtt. Készülődjetek, várunk! A jövő évi szeuli ifjúsági világtalálkozó helyi szervezőbizottsága a holnapjukon, július 30-án csütörtökön közé tett közleményében számol be az előkészületről, az eddig elvégzett munkáról, és jelzi, hogy hétfőn indul a visszaszámlálás, hiszen 365 nap múlva, 2027. augusztus 3-án kezdődik a legnagyobb katolikus ifjúsági seregszemre, amelyet még Ferenc pápa jelentett be 2 éve a lisszaboni ifjúsági találkozó végén. A világ találkozó hivatalos himnuszának közzététele, globális faültetési kampány, önkéntesek szervezése, az zarándokok regisztrációja jelzik a 2026-os év második felének legfontosabb mérföldköveit. 2027. augusztus 3-a és 8-a között tartják a dél-koreai Szeulban az ifjúsági világtalálkozót, amelynek helyi szervezőbizottsága bejelentette, hogy a szervezés az előkészületi szakaszából a projekt teljes megvalósítási fázisába lépett minden területen, mint a nemzetközi együttműködés, zarándoklati szolgáltatások, szállás, közlekedés, biztonság, orvosi ellátás és kommunikáció. Éppen ezért a világ minden tájáról érkező fiatalokat arra hívják, hogy vegyenek részt már most egy olyan spirituális zarándoklaton, amelynek során felfedezhetik a Szeulba vezető út összes kulcsfontosságú szakaszát. A visszaszámlálás 2026. augusztus 3-án hétfőn kezdődik a hivatalos himnusz világpremiérjével a World Youth Day YouTube csatornán. A dalt 434 beküldött pályamiből választották ki, amelyek közül 294 külföldről érkezett. A nyertes szerzemény a latin nyelvű Confidite Ego Vici Mundum. Bízzatok, én legyőztem a világot című dalt egy koreai zeneszerző Francis Yi-Yin Kim írta. A győztes dalt a világtalálkozó témája ihlette azzal a szándékkal, hogy a zarándokok számára a hit közös kifejezésévé és a szeuli világnap jellegzetes zenei szimbólumává váljon. Ugyanezen a napon a helyi szervezőbizottság elindítja az Élet Lehellete nevű globális faültetési kampányt, amely arra hívja a fiatalokat, hogy ültessenek fákat saját országaikban és osszák meg egymáson online részvételüket. Az ötletet Ferenc pápa Laudato Si kezdetű enciklikája ihlette, és már a 2023-as lisszaboni világtalálkozón elindítottak egy világméretű faültetési programot. A mostani kampány célja, hogy a jövőbeli zarándokokat konkrét közös ökológiai cselekvésbe vonja be, amelyet csökkentik a széndioxid kibocsátás ökológiai lábnyomát, és hogy olyan örökséget hagyjanak maguk után hátra, amely megmarad a világtalálkozó után is. A faültetési kampány egy 2025-ben indított helyi kezdeményezésre épül a Koreai Erdészeti Szolgálat és a Szeuli Városi Önkormányzat együttműködésével. A külföldről érkező zarándokok regisztrációját hamarosan 2026 második felében kezdik meg. A folyamattal kapcsolatos összes információ elérhető lesz a hivatalos weboldalon a www.vidseul.org címen. Továbbá a hivatalos weboldalon az egyházmegyék és a világ minden tájáról érkező zarándokcsoportok már találhatnak információkat a zarándok csomagokról, amelyek tartalmaznak a szállást, az étkezést, az utazást, a biztosítást és a hivatalos zarándokcsomagokat, hogy megkezdhessék felkészülésüket Szeulba. Az önkéntesek regisztrációja is az év második felében nyílik meg. Összesen 378 önkéntes már most is részt vesz az előkészületekben. A koreai és külföldi önkéntesek toborzása a zarándok regisztráció megnyitásából kezdődik, amelyet képzés és lelki és pszichológiai formáció is támogat. Az önkéntesek együttesen alkotják majd Korea frontvonalát a világ minden tájáról érkező zarándokok fogadásában. Peter Sun Taik Chung érsek a kezdetekről így nyilatkozott. Egy évünk van arra, hogy befejezzük az előkészületeket, és fogadjuk a fiatalokat a világ minden tájáról. A fő eseményekre Szeulban kerül sor 2027. augusztus 3-a és 8-a között, ahová több százezer fiatalt várnak a világ minden tájáról, hogy találkozzanak egymással, a találkozón résztvevő Leó pápával és a helyi egyház életével. Mielőtt Szeulba utaznának, a nemzetközi zarándokok részt vesznek a július 29-e és augusztus 2-a között Korea 15 egyházmegyéjébe megrendezésre kerülő Egyházmegyei Napok programban, ahol helyi közösségekben szállnak meg, és első kézből tapasztalják meg a koreai egyház hitét és kultúráját. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Üdik és remeg, ez a pohár túl keserű, vedd el, ha még lehet.
1: De jobban tudta az atya, hogy mit kell tennie. Fiam vagy, drága jó fiam, hát csak nyugodj bele. Azóta én sem kérdezem, mi

0: Kedves hallgatóink, Daloljatok az Úrnak című műsorunk következik, melyet a Magyar Katolikus Rádió készített. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk.
1: Daloljunk az Úrnak! Énektanítás a Váci Székesegyház Szent Cecília kórusának vezetésével. Karnagy, Varga László atya, az OMCE központi igazgatója.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm hűséges hallgatóinkat, akik napról napra együtt tanulják velünk népénekeinket. Ma egy szentségéneket tanulunk. Címe: Égből szállott szent kenyér. A Hozsanna 114-es számú éneke ez, az éneklőegyházban pedig a 169-es szám alatt találhatjuk meg. Köszönetemet fejezem ki a Székesegyház Szent Cecília kórusának, akik Vácott vállalkoztak arra, hogy ezt a felvételt elkészítsék, valamint Bednarik Anasztázia orgonaművésznek és Pál Amandának. Énekünk az egész teremtett világ dicsérete az oltári szentségben megjelent Isten előtt. Szentségi körmenetre, áldozásra szólaltatjuk meg, ekkor énekeljük.
1: Égből szállott szent kenyér, értünk ontott drága vér. Hittel áldunk és imádunk, bár az elme föl nem ér.

0: Légy szíves, Amanda, most imádkozd előre a szöveget, verszakonként, mi pedig ugyanezt megismételjük dallammal is.
1: Véghetetlen istenség, szerető nagy kegyesség, az oltáron velünk áldjon, tégedet a föld s az ég.

nap, hold, s fényes csillagok, imádságra gyújjatok. Hitünk fénye őt dicsérje, kit ragyogva áldotok.

Legyen egy szív, egy lélek azokban, kik dicsérnek. Ó, nagy Isten! E szentségben nyerjék meg, mit remélnek.

reménységünk csak Te vagy. Jézus, kérünk, el ne hagyj. Légy vezérünk, s hogy célt érjünk, országodba befogadj.

Ezt az éneket a Tárkányi Zsaskovszki féle énekeskönyvből vette át a Szent Vagy Uram és az Éneklő Egyház. A dallam a bécsi barokk harmónia elvű szerkezetet követi. Sorképlete A, B, C, D. Motetta elvű szerkezet, vagyis mindegyik sor új zenei anyagot kap. Az A sor a következő. Az úgynevezett B zenei sor pedig így hangzik. A harmadik sorban, a C sorban hittel áldunk és imádunk, szekvenciázó emelkedéssel törekszik felfelé a dallam. A negyedik sorban pedig, melynek a szövege a következő, bár az elme föl nem ér, fentről lefelé, C-től C-ig egy egész oktávot bejáró skálamenetben ereszkedik vissza újra a dallam, és nyugszik meg a tonikán. A jó és alapos tanulás titka a sok ismétlés. Énekeljük el most ezért újra az egész éneket.

Közben figyeljük meg, hogy az egész kompozíciót a ritmika egysége tartja össze. Az új stílusú népdalok visszatérő ritmusképlete van jelen ebben az énekben is. Az arzis, tézis lüktetése is összefogja a dallam szerkezetét.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Daloljunk az Úrnak! Énektanítást hallottunk a Váci Székesegyház Szent Cecília kórusának közreműködésével. Vezette Varga László atya, az OMCE központi igazgatója.
2: Kedves hallgatóink, elhangzott Daloljatok az Úrnak című műsorunk, melyet a Magyar Katolikus Rádió készített. További tartalmas időtöltést kívánunk!
3: Napbúcsúztató.
2: Kedves hallgatóink, a mai adás készítésében munkatársaink voltak Bercesi András, Berecz Renáta, Farkas Erzsébet, Grunda János, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Papildikó, Pap Péter, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna és Vasvári Bernadett. Néhány szót a folytatásról. Hamarosan beszélő könyvek, majd szerzetesek fél órája című műsorainkkal jelentkezünk. Egy óra után 7 nap, majd Líceumi Krónika című műsorunkat hallhatják. 2 után Kávéház, 3 után Itt élünk című műsorunkat sugározzuk. 4 óra után Nosztalgiázzunk Laci atyával című műsorunkat hallgathatják meg. Köszönjük megtisztelő figyelmüket rádiónk elnöke Buda Péter atya és igazgató főszerkesztőnk Bercesi András nevében is. A bemondót Molnár Andrást hallották. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel. Minden kedves hallgatónknak jó éjszakát kívánunk!

Megjelent az Úr Salamonnak éjszaka álmában. Így szólt Isten, kérj, mit adjak neked? Salamon azt felelte, adj szolgádnak éber szívet. Olvasom a Királyok első könyvében. Eddig nem kértetek semmit a nevemben, mondta Jézus. Hogy mondhatod ilyet tanítványainak? Persze, ő tudta, hogy az Isten képmására teremtett ember miben talál megnyugvást. A tanítványok még nevelésre és előkészítésre szorultak, hogy lelki életet kívánjanak. Amit eddig kértetek, ezt akarta Jézus mondani nekik, semmi ahhoz képest, amit el kell nyernetek. Miért kell hát imádkoznunk? Jézus kifejezetten nem nevezi meg, de megérthetjük szavaiból, hogy mi legyen igazi tárgya törekvésünknek. Kérjetek és kaptok, hogy örömötök teljes legyen. Azért imádkozzál tehát, ami ki tud téged elégíteni. Mert ha valami múló dologért könyörögsz, az a lényegessel összehasonlítva semminek számít. Aki ebből a vízből iszik, újra megszomjazik, mondja Jézus Jákob kútjánál. Leeresztjük emberi kívánságaink merítő vödrét a kútba, kihúzzuk és iszunk, hogy azután újból megszomjazzunk. Azért imádkozzál, hogy örömöd teljes legyen. Imádkozzál azért, ami képes kielégíteni. Mondd Fülöp apostollal, Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és ez elég lesz nekünk. A keresztény életben nincs más termékenység, mint az Istentől származó. A szeretett szolgálat és apostoli munka természeténél fogva megköveteli, hogy aki Krisztus szeretetét próbálják a világba vinni, előbb megismerjék őt személyes megtapasztalás ima által. Feltétele ez annak, hogy tanúságtételünk hiteles legyen. Ahol testvérek vannak, ott szülőnek is kell lennie. Nincs igazi testvériség a Földön anélkül, hogy az Atyát ne ismernénk el, mint annak forrását. Nincs apostoli munka küldetés nélkül, nincs igazi szeretet a Földön, mely ne attól jönne, aki maga a szeretet. Uram, szívünk nem talál nyugtot máshol, csak benned. Állandó keresésben élünk nap-nap után. Meg akarjuk találni életünk értelmét mindenképpen. S mégis mindig üresek vagyunk. Üresek, nem pedig jól lakottak. Lelkünk mélyén az éhség utánad kiált, Urunk, Istenünk.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Évtizedek óta nem látott mértékű beruházások indulnak a megújuló energia területén, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Elmondta, a kormány úgy döntött, hogy 2030-ig 4 gigawattnyi szélenergia kapacitást fejleszt Magyarországon magántőke bevonásával, hamarosan társadalmi vitára bocsátják a létesítési helyszíneket is tartalmazó dokumentumot. Hozzátette, a jövő hónap végén zárul a helyreállítási alapból hazahozott 1,5 milliárd eurós kerettel elektromos hálózatok fejlesztésére kiírt pályázat, amely célja az, hogy a hálózat extrém körülmények között is hibamentesen tudjon működni. Emellett 2030-ig a kormány 3 gigawattnyi áramtároló kapacitást kíván kiépíteni. Gondoskodnunk kell arról, hogy az oroszoktól és a magyar dunai vízszinttől is minél inkább függetlenül tudjuk biztosítani az energiaellátást és hazánk energiabiztonságát, fogalmazott a miniszterelnök. A két kormány által létrehozott szlovén-magyar közös alap arra szolgál, hogy a nemzeti közösségeink az identitásunkat megtartva meg tudjanak maradni szülőföldjükön, és ápolni tudják kultúrájukat és nyelvüket, jelentette ki Orbán Anita a szlovéniai Hodoson. A magyar külügyminiszter szlovén kollégájának meghívására tett egésznapos látogatást, amelynek végén közösen találkoztak a két ország kisebbségi vezetőivel. A látogatás zárásaként tartott sajtótájékoztatón Orbán Anita arról beszélt, hogy az idén Magyarország és Szlovénia részéről is 2 millió euróval feltöltött alap tette lehetővé a Hodosi Magyar Nemzetiségi Önkormányzat által működtetett ifjúsági központ felújítását is. A Morvavidéki magyarság és a Rábavidéki szlovének képviselőivel folytatott megbeszélésen arra is kitértek, hogy a két országnak ugyancsak kiemelt feladata a határmenti térségben a gazdasági fejlesztés. Már 3,3 milliárd forintnál is több közpénzt fizettek vissza azokból a támogatásokból, amelyeket a Nemzeti Kulturális Alap hírhedt ideiglenes kollégiuma ítélt oda, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán emlékeztetett arra, korábban jelezték az előző kormánytól kulturális támogatásból részesülőknek, hogy ha azt érzik, nem állt biztos lábokon a támogatásuk, inkább utalják vissza a vonatkozó összegeket. Kérésük után hirtelen megugrott a visszautalások számára.

0: szervezet. Azt írják, az alapvető tanfelszerelések biztosítása mellett a szervezet 2026-ban még nagyobb hangsúlyt helyez a személyre szabott hosszú távú esélyteremtésre. A kampány részeként működő lépcsőfok program mentorálással, korepetálással, tehetséggondozással és célzott természetbeni segítséggel kíséri a hátrányos helyzetű gyermekeket az egész tanév során. A közleményben idézték Zagyva Rihárdot, a Katolikus Karitász országos igazgatóját, aki elmondta, hogy a szervezet az elmúlt időszakban évente átlagosan 4000 gyermek iskola kezdését segítette, tavaly pedig 100 diák vett részt a lépcsőfok programban. Idén még több rászorulót szeretnének elérni, amihez az adományozók támogatását kérik. A Katolikus Karitász iskola kezdési akciója július 30-ától szeptember 15-ig tart. Sport. Bő 10 év légióskodás után visszatér a Ferencváros labdarúgó csapatához Nagy Ádám. A klub honlapja emlékeztetett rá, hogy a válogatott középpályás 2013-tól volt a Ferencvárosi Akadémia tagja, 2015. júliusában Thomas Doll irányítása idején került az FTC 2-ből az első csapathoz. A Fradiban 41 mérkőzésen lépett pályára, egy bajnoki cím és két magyar kupa siker után a 2016-os Európa-bajnokságra kijutott magyar válogatottnak is tagja volt. Ezt követően az olasz élvonalbeli Bolognához került. Végül az időjárásról. Általában derült vagy felhőtlen lesz az ég, de északnyugaton lehetnek kissé felhősebb körzetek is. Csapadék nem lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet jellemzően 17 és 22 fok között alakul. Ennél alacsonyabb értékek a hidegre hajlamos helyeken fordulhatnak elő, még a nagyobb városokban, vízpartok közelében, illetve a magasabban fekvő helyeken melegebb időre számíthatunk. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
1: Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
2: Kedves hallgatóink, Neil Boyd Egek mit évő legyek című regényének 17. részét Tóth Levente olvassa fel, a műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
3: Neil Boyd Egek mit évő legyek.

Lözvel atya közben betegségkelte a megválasztott polgármestert. Szürke öltöny, középmagas termet, rövidre nyírt fehér haj. Körülbelül 55 éves lehetett. Bemutattak, a polgármester keményen kezet szorított velem, majd leültünk a kenyér, dzsem és a cukormázas, krémes sütemények dús választéka elé. Nézze ezeket az ételhegyeket, mondta Mr. Appleby. Mrs. Spring képes lett volna egész Írországot táplálni az éhínség idején. Mr. Appleby és Mrs. Spring láthatóan régi cimborák lehettek. Hát nem csoda, mert, mondta Duddleswell atya, 16 főnyi élelmiszerjegye van, beleértve a macskájét, ami elpusztult, és egy Rufus nevű kutyájét, ami soha nem is élt. Nehogy az ő jelenlétében dicsérjen, tanácsos úr, intette Mrs. Spring, ha csak nem akarja megsérteni. Ebben a házban, Bert, mondta Duddleswell atya könnyedén, mint jó keresztény, vigyázok rá, hogy kotlósunk ne kotkodácsolhasson. Egy jó szóba tőle, válaszolt Mrs. Spring hasonló hangnemben, beletörne az ember foga. A plébános áthajolt az asztalon, vigyázzon, a jóságos asszonyság piskótájával, Bert, harag bele, és meg fogod cáfolni a régi angol közmondást. Melyiket, atya? Hogy nem tudod magaddal vinni, amikor elmész? Mindjárt nevettek, de úgy éreztem, a békés felszín alatt feszültség kezd kialakulni. Tudod, Bert, igazán büszkévé tettél bennünket, mondta Duddleswell atya, te vagy az első katolikus polgármesterünk. Még csak választott atya, be nem iktatott polgármester. Duddleswell atya nem vette tudomásul a kiigazítást. Nagyon nagy dicsőség ez a Szent Júdásnak, Bert, hiszen mindenki tudja, hogy a családod rendíthetetlen katolikus, római katolikusok elsősorban és mindenek előtt. Mivel a választott polgármester egy dzsemes kenyérbe harapott, hogy ne kelljen válaszolnia, éreztem, hogy egy kemény ütközetben eldördült az első.

első fegyver. És mik lesznek a feladataid, Bert? Kerti ünnepségek, bazárok, táncmulatságok, iskolák megnyitása, rendszeres üvegnyitogató leszek, úgy is mondhatnánk. Mrs. Pringle mosolyogtunk a szerény elméntségen, nem úgy Duddlesville atya. És esetenként ott leszel az Isten tiszteleteken is? Kérdezte. Egyes esetekben, atya, hivatalos minőségemben természetesen. Ó, Bert, sóhajtott Duddlesville atya, anglikán Isten tiszteleteken is? Az anglikán egyház a hivatalos egyház, atya. A jó böske királynő alapította, vagy 4 évszázaddal ezelőtt. Wow. Valójában őszentsége a pápa kiközösítette ezért. De csak folytasd, Bert. Mr. Appleby megpróbálta. A beiktatást mindig ott tartják. Csak nem az anglikán Szent Lukács templomban. Tudod, hogy mindig így van, atya. De Bert, eddig sohasem volt katolikus polgármesterünk, így hát erre még nincs precedens, igaz? Miért történne egy katolikus ember beiktatása anglikán templomban, egy anglikán pap celebrálásával, angolul mondott imákkal, úgy, hogy maga az Úristen se értsen egy szót se? Hát összetörne a szívem. Mrs. Spring közbeszólt, csak éppen, hogy mondjon valamit. A fűrészport majd felsöpröm én. Hogy ne kelljen senki mellett sem kiállnom 4 darab dzsemes kenyér elköltése után, figyelmemet most a krémes süteményekre fordítottam. Bert Appleby, hogy bebizonyítsa, nem hiába a veterán harcos, most ellentámadásra csoportosította erőit. Olvastad vagy nem olvastad a Catholic Heraldban, hogy a kánoni törvény alapján az egyház engedélyezi, hogy katolikus koszorús lányok részt vegyenek protestáns esküvőkön. Bizonyos körülmények között engedetkelletlenül Duddlesville atya, de furcsa esküvő lenne, ahová téged hívnának koszorús lánynak. Ugyanez az elv érvényes a polgármesterekre is, ha hivatalos minőségükben működnek. Más feltételek is vannak, mondta Duddlesville atya. Vagyis, folytatta Mr. Appleby, aki megtanulta a leckéjét, lélekben nem egyezik bele abba, ami ott történik? Éppen olyan jól tudom, mint akárki más, s ha hitetlenekkel nem helyes még csak a mi atyánkot is elmondani. Mivel nem kapott választ, folytatta. Minden esetre a zsebemben pergetem majd a rózsafüzéremet. Imádkozva a lelkész áttéréséért? Azért is, válaszolta Mr. Appleby, bölcsen meglovagolva a gúny hullámtaraját. Tudod, Bert, erősködött Duddlesville atya lelkipásztori hangvétellel, az anglikánok kívül vannak az egyedül igaz aklon, és így veszélyben vannak. Jó emberek, tudom, Isten szereti őket egészen biztos, de túlságosan hasonlítanak hozzánk, érted? Még szent áldozásuk is van, ami látszólag nem tér el Krisztus igaz testétől. De... érvelt Mr. Appleby, az eukarisztikát kenyér és bor formájában veszik magukhoz, mint az utolsó vacsorán. Így nem tévesztenek meg senkit. Téged talán nem téveszt meg mindez, Bert, de gondolj az egyszerű hívekre. Azt akarod, hogy miattad letérjenek a keskeny, igaz útról? Az utolsó pont döntőnek látszott. Némi gondolkodás után Mr. Appleby vigasztalanul így szólt. Meg kell hoznom az áldozatot, igaz? Minden katolikusnak kell hozni áldozatot, Bert, mondta Duddlesville atya megenyhülve, különösen azoknak, akiknek hivatása van, mint neked, meg nekem. Végül is katolikus, patikusok és fodrászok nem árulhatnak fogamzásgátlószereket, és ez nem teheti út az üzletnek, igaz? Akkor hát le kell mondanom, mert nem akarom, hogy a többi tanácsos gúnyt üzzön belőlem. Duddlesville atya úgy tűnt, csak a második felét hallotta meg Mr. Appleby megjegyzésének, és hogy kivédje, végső támadásra indult. Jézus Krisztust magát nem gúnyolták és feszítették keresztre, mert katolikus volt? Nem képzelheted el, hogy ő protestáns Istenes tiszteleten vegyen részt. Megállt, mintha a lemondásra való utalás csak most ért el volna az agyáig. Ki beszél itt lemondásról? Még át sem vetted a hivatalodat.
Mi hasznom lenne, mint polgármesternek, ha nem tudom a munkámat végezni? Hm? Jelentenem kell a tanácsnak, hogy ebbe a kerületben nem lehet katolikus polgármester. Nem lehet, képett el Duddleswell atya. Biggins tanácsos kárőrvendhet majd. Mindig azt mondja nekünk, katolikusoknak vigyázba kell magunkat vágni, ha a pap kiadja a parancsot. Az edény csörömpölésen és az én majszolásomon és nyelésem zaján kívül két teljes percig egyetlen hang sem hallatszott. Mrs. Spring nem bírta tovább a feszültséget. Csöngessenek, ha még akarnak teát, mondta és távozott. Nagyszerű asszony, mondta nagylelkűen Mr. Appleby. Hiszette, válaszolt Duddleswell atya, de nem igazán figyelt oda. Az életemet rábíznám, de valami fontos dolgot soha. Újabb csend lett, majd Duddleswell atya, mint aki bevallja, kijátszotta a kártyáit, kérésre fordította a szót. Bert, nem engednéd meg, hogy felmentést adjak neked? Köszönöm szépen, atya, de a katolikus polgármestereknek, ahogy Borbé társaiknak is, áldozatot kell hozniuk. Azzal, hogy nem lesznek polgármesterek? Nézd, Bert! Az udvari főceremónia mester katolikus. Hát ő vezeti a koronázási szertartást a Westminster apátságban, amikor az uralkodót az anglikán egyház fejévé koronázzák. És imádkozik közben a király megtéréséért? Kérdezte Mr. Appleby, jelezve, hogy még nem vonult teljesen vissza. Nem, nem, a lelkiismeretemet nem akaszthatom más ember hátára. Te nem házasodhatsz, én nem lehetek polgármester. Nem lehet valami engedmény? Kérdezte reménykedve Duddleswell atya. Még egy kis teát, ha szabad? Kérdezte Mr. Appleby, barátságosan feltartva a csészéjét. Engedmény? Bizonyára nem a hitemben. Oh, nem, nem, nem. És a lelkiismeretemben sem. Nem. Akkor hát, folytatta Mr. Appleby, jó ez a csésze tea. Kicsit gyenge, de iható, úgy gondolom. Azt mondanám, rávehetném a tanácsot, hogy a beiktatást a Szent Júdásban tartsák. Duddleswell atya megkönnyebbülten kezdett mosolyogni, de volna egy kis ára. Mennyi? Nem pénzben, érted? Vagyis meg kell győznöm a tanácsosokat, főleg Mr. Bigginst, hogy nem dugtál a reverendát zsebébe. És ezt hogy gondolod megtenni? Mr. Appleby letette a csészéjét. Úgy, hogy ráveszlek, vegyél részt az úszó ünnepélyen. Ó, kioszthatnám a díjakat, erre gondolsz? Kérdezte Duddleswell atya aggodalmasan. Ez az én feladatom. Arról van szó, hogy a papok versenyében az anglikánok és a metodisták ellen ússzak? Még a gondolat is gyötrelem volt számára. A metodistákról nincs szó, mondta Mr. Appleby. Ők visszaléptek, mert valamelyik papjukat megtámadta az úr szava. Duddleswell atya megkérdezte, ez hogy értendő. Valv lejtette a bibliáját a lábujjára és az eltört, de nélküled nincs verseny. Lehetetlen, kiáltott fel Duddleswell atya. Gyorsabban süllyednék el, mint a kőszikla. A halálomat kívánod? Nem tudsz úszni, atya? De tud, Mr. Appleby, szóltam közbe, ma reggel mondta nekem. Duddleswell atya vádlom mutatott az asztalon felhalmozott ételekre. Maga Jézus is elsüllyedne a vízekben, ha ezt mind meg kéne ennie. Nem, nem vagyok rá képes, nem vagyok formában. Jobban mondva, túl sok a formám. Szerénykedik, mint mindig, polgármester úr, mondtam. Duddleswell atya sötéten nézett rám. Köszönöm, Neil atya, mondta hála minden jelenélkül. Nincs mit, atyám, én szeretek bátorítást nyújtani, ha tudok. Mr. Appleby megkérdezte, tudok-e úszni, és én megmondtam, ez az egyetlen, amihez értek. Remek, kiáltotta, majd folytatta, és elmondta, hogy a papok versenye vegyes verseny lesz, három emberrel egy-egy csapatban. Akkor helyben vagyunk, mondta Duddleswell atya. Nekem csak egy káplánom van. Van egy barátom a székes egyházban, ajánlottam. Reading színeiben úszott, mielőtt a szemináriumba ment. Tom Fleming atya. Bert, sóhajtott Duddleswell atya. Lehet, hogy kicsit régi módi vagyok. Igen, az lehet, hogy az atyám, mondtam, hogy támogasson. De, folytatta. Azt nem kívánhatod, hogy közszemlére tegyem ki. Micsodát?
kérdezte gyorsan Mr. Appleby. A lelkemet és a pocakomat, a patás lábamat, ingerült ebben, a keblemet, meg mindent. Mi az, hogy mindent? Kérdezte Mr. Appleby választ várva. Tudod, Bert, én minden rossz helyen domborodom. Csak nem minden rossz helyen. És azt akarnád talán, hogy bűnös gondolatokat ébresszek a fiatal hölgyekben? Biztos vagyok benne, Mrs. Spring észre sem vesz majd, mondta csillapítóan Mr. Appleby. Ugyan, atya, csak pár hosszat kell megtened, és Szent Júdás megkapja az első katolikus polgármesterét. Szélesen mosolygott. Ez is egy kis áldozat azok közül, amit nekünk hivatással bíró katolikusoknak időnként meg kell hoznunk. Még aznap este később kakaót itt a Mrs. Spring konyhájában. Elszörnyedve hallotta, hogy Duddleswell atya vállalta, úszni fog a gála ünnepségen. Nél atya! A hang messziről hallatszott. Na, hát ez vagy éppen szül, vagy hajdoklik, mondta Mrs. Spring. Ezt az embert futószallagon állították elő, és bizonykodik majd, hogy kézzel faragták. A hang közeledett. Itt van, Neil atya. Ha megvehetném azon az áron, amit ér, mondta Mrs. Spring, és eladhatnám annyiért, amennyit képzel, hogy ér, vagyont szerezhetnék. Nevettem, és Duddleswell atya meghallotta. Mrs. Spring nem törődött vele, csak azt remélem, a mi kis vízi bébingből egy szívgörcs nem csinál majd hullát. Aggodalmának tárgya a folyosó másik végéről bömbölt. Lekötelezne, ha magának tartaná meg a pallérozatlan véleményét az egészségi állapotomról. És ki fogja magát kiteríteni, ha bekampecol? Próbálja inkább jókedvre deríteni, Mrs. Spring, suttogtam. Hogyan, csak hadd viszkessen a háta, azt mondom. Újabb kitörés. Hagyja a fiút, mielőtt szilánkokra lövöm. Szaladjon csak, kiskutya, mondta nyájasan Mrs. Spring. Ez az asszony képes lenne falábakat rakni a tyúkok alá, mondta Duddleswell atya, mikor megtaláltam, csak hogy igaza legyen. A dolgozó szobájában kényelmesen elhelyezkedve többet mondott a versenyről. A csapat minden tagjának két hosszat kell megtennie, az elsőt szabadúszással, a másikat háton, a harmadikat mellúszással. Darcy, a Szent Lukács templom főlelkésze, későn lett pap, már közel járt az 50-hez. Hajdan az oxfordi kékek között volt, és évei ellenére olyan erő, akivel számolni kell. Az új segédlelkészt, Pinkertont a hátúszásra nevezték. Ez olyan kövér fickó és olyan sokat dohányzik, hogy Duddleswell atya szerint inkább lebegni fog a vízen, mint úszni. A lelkésznek, Percival Prablenek a mellúszáshoz volt kedve. Nos, Neil atya, nekem erkölcsi kötelességem, hogy Prablellal álljak ki. Amellett ez az egyetlen fajta karmunka, amit valamennyire tudok. Na, maga mit választ? Hát a hátúszást választottam. Tom Fleming, mondtam, az első fordulóban fog úszni, ő remek krallozó bajnok. Az én problémám az, mondta Duddleswell atya, hogy időben jó kondícióba hozzam magam a versenyre. Utána nézett, és megtudta, hogy a Trickle Vane helyi úszodát a Bollington Hallt a hivatalos órák után szerény díjazásért magánemberek is igénybe vehetik. Pontosabban óránként 10 shillingért. Egy tisztességes mise ára, mormogta előjárom. Hivatalos órákon kívül? Kérdeztem lelkesen. Kedvem lenne egy kis késő esti úszáshoz. Elhiszem, de én úgy intéztem, 6-tól 7-ig menjünk, hogy az első misére 7:30-ra visszaérjünk. De ne felejts el, Neil atya, aki korán kell, aranyat lel. 6-tól 7-ig ismételtem. Azt mondta a fiacskám, hogy szeret úszni, és mi lehet kellemesebb, mint kimenni a tiszta levegőre, mielőtt még a nap sárgára érett. A kelletlenség árnyékát láthatta elsuhanni az arcomon. Gondolom, el akar kísérni. Ó, természetesen, atyám. Gyakorolni kell, hogy a protestánsok felül ne kerekedjenek. Ezzel egyetértek, atyám. A Bollington Hall üvegtetejű öreg szürketégla épület, iskolás gyerekek járnak oda tanítás után és hétvégeken. Belül a 25x10 méteres csempézett falu keskeny medencék vízhangozták kora reggeli lépteinket. A kísérteties világításban fény lett a klórszagú víz. A takarítónő, Miss Hattie Gale megmutatta az öltözőket.
Felöltve skútmintás úszónadrágomat, dideregve ácsorogtam az uszoda peremén, várva Dudleswell atya megjelenését. Úgy döntöttem, hogy az első megmártózás joga az övé kell, hogy legyen. Miss Gale felmosó seprűjére támaszkodva, szája sarkában cigarettát lógatva megkérdezte, gyakran jön ide uraságod? Túl gyakran, mondtam, vagyis ez az első alkalom. Örülök, hogy van valaki, akivel szót válthatok. Már vagy 10 perce várakozik arra az öreg mókusra. Mi van vele? Hát átöltözik. A kutya fáját, kiáltotta Mrs. Gale. Akkor látta meg Dudleswell atyát vastag fehér fürdőköpenyibe burkolózva, a fejét ezüst fürdősapkába gyömöszölte. Dudleswell atya megcélozva a medence sekély végét bedugta a vízbe nagy fehér lábujját és harciasan felhorkant a hidegre, majd főúri mozdulattal ledobta magáról köntösét. Oldalról, ahol álltam, láttam, hogy viktóriánus méretű egy részes, fényes, fekete fürdőruhát öltött. Nyakában ezüst feszület lógott, és mellére, úgy néztem, csodatévő érem volt tűzve. Mrs. Gale szája tátva maradt, cigarettája felső ajkáról lebillent a vízbe. Uram, atyám, mondta, hát tisztára olyan, mint egy nyavajás fóka. Amikor beugrott, az uszoda egész vize felcsapott. Nagy igyekezettel, fáradtságosan tempózott, sok vizet nyelt és fújt ki, de tudott úszni. Kötelességtudóan beugrottam, hogy ne legyen egyedül, és pár pillanat múlva már örültem, hogy eljöttem. Végül is megvoltak az Anyaszentegyház becsülete védelmében vállalt korai felkelésnek az előnyei.

0: Kedves hallgatóink, Neil Boyd Egek mit évő legyek című regényének 17. részét Tóth Levente előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Szerzetesek fél órája.
2: Kedves hallgatóink, műsorunkban Jackánics Fülöp ferences szerzetes előadását hallhatják, melyet a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán rendezett, a Bor ízei című konferencián rögzítettünk 2024. március 9-én.
3: Témám címe Szőlő és bor Jézus példabeszédeiben. Azt járom körbe, hogy az első századi palesztin társadalomban, akkor, amikor Jézus példabeszédeiben szőlőt, szőlős kertet vagy bort említ, akkor milyen gondolatok jutnak adott esetben eszébe a hallgatóságnak, amikor Jézus ezeket a motívumokat, ezeket a képeket használja. És nyilván óhatatlanul azzal kell kezdenünk, hogy mi volt a bor, illetve a szőlő szerepe az Ószövetségben, az ószövetségi zsidó gondolkodásban. Ugye azt, hogy hogy Palesztina földje bőségesen nyújt szőlőt és bort, nyilván az Ószövetség lapjain is tetten érhető, de ezen kívül is. Tudunk egy Krisztus előtti 18-19. Századból való egyiptomi történetről, Sinuhe története, aki a fáraó egyik tisztje volt, és különböző okok miatt be kellett járni a környező országokat, és átkelt Egyiptomtól keletre a Sínai félszigeten, Sínai sivatagon keresztül, és eljut Kánaán földjére. És azt írja róla, ez egy nagyon jó föld, fügei, szőlő, bőven van benne, több ott a bor, mint a víz. Tehát úgy beszél Krisztus előtt 1900 évvel ez a Sinuhe, hogy bőven találunk ott bort. Ez a kép, ez megjelenik az Ószövetség lapjain is. Itt természetesen gondolhatunk a Számok könyvére, ahol a Mózes kémei kikémlelik az országot, és hatalmas szőlőfürttel térnek vissza a táborhelyre, amely később nyilván érzékletes szimbóluma lesz a terület, az ország termékenységének. Isten áldása kíséri a bort, azt mondja a Deuteronomiumban, ha hallgatsz ezekre a rendeletekre, ha megtartod és teljesíted, akkor Isten megáldja méhed gyümölcséd, földed gyümölcsét, gabonádat, borodat, olajodat, állataidat és minden mást. Tehát tényleg Isten áldásának a jelképe a bor, és mint itt korábban volt erről szó, hogy ez a bor, búza és olaj hármassága, ez megjelenik a prófétáknál is, hogy ezzel fejezi ki a prófétai hagyomány Isten áldását az ő népére. Ugye egyrészt van egy főleg a későbbi írásokban erős eszkatológikus értelmezése a bornak. Itt főleg Izajás és Mikeás prófétát hoznám. Ide egy Mikeás, aki azt írja, hogy mindenki szőlője alatt és fügefája alatt ül. Ez nem csak egy ilyen fogság utáni restaurációs hangulatból gyümölcsöző megjegyzésem, tényleg egy kicsit a távoli jövőre, az eszkatológikus jövőre mutat előre, és innen már csak egy lépés az, hogy olykor messiási vagy messianisztikus proféciák vagy megjegyzésekben is előkerül a szőlő vagy a bor képe. Zárójelet hadd tegyek, amikor azért az Ószövetségben ilyen messiási megjegyzésekről beszélünk, akkor azért mindig vigyázunk arra, hogy vele ne essünk ugye a vágyvezérelt exegézis hibájába, hogy ott is valami jelképet lássunk, ahol nincsen. Tehát, hogy azt, ami nem messiási szöveg, azt ne olvassuk annak, viszont ami meg az, azt meg annak olvassuk. És például itt Jákob áldása a Teremtés könyvének 49. fejezetében, hogy a szöveg önmagában micsoda, az nagy kérdés, és itt különben sok nyelvi kérdés is van, hogy pontosan mit is akar jelenteni egy-egy mondat, vagy egy-egy szó, de hogy a rabbik egyértelműen messiási versnek tekintik, utána is néztem, hogy a rabbik ezt kifejezetten a messiás eljövetelével, vagy a messiás alakjával kötik össze ezt a verset. És nyilván nem csak a Isten áldása, nem csak eszkatológikus, nem csak messiási jelképe van a bornak, hanem olykor negatív értelemben szerepel. Erről is volt már szó, főleg a bölcsességirodalom beszél arról, hogy nyilván óva int a bor túlzott fogyasztásától, annak minden hatása az ugye ismeretes, pont ezért, mert szegénységbe taszít, és a bölcsesség megszerzését akadályozza. És pont ahogy a bor jelenléte, megléte az eszkatológikus áldásnak a szimbóluma, ugyanúgy a hiánya tud lenni egy eszkatológikus jel. Ugye Joel próféta a fogság után, egy nagy sáskajárás után eszkatológikus jelekkel beszél a végidőkről, most csúnyán szólva, és ott a sáskajárás egyik jele vagy eredménye az, hogy elvész a bor, elvész a búza. Tehát pont ez az eszkatológikus jel szerepel Joel prófétánál is. De talán a legegyértelműbb, legerősebb jelkép, vagy legmélyebb szimbóluma a szőlőnek, a szőlős kertnek, az az Izraellel való azonosítás. A 80. Zsoltár gyakorlatilag 2-3 versben elmondja az egész izraeli üdv történetet. Egyiptomból hoztad ki egy szőlőt, nemzeteket űztél el és elültetted. Tehát röviden elmondja gyakorlatilag egész Izrael történetét, és később ezt a képet főleg a proféták azok, akik tovább viszik, és talán náluk éri el a csúcspontját. Ugye Ózeás proféta, aki a szinkretizmus, a bávány imádás ellen emeli fel a hangját, azt mondja, hogy mint szőlőt a pusztában, úgy találtam meg Izraelt. Pont kifejezi azt, hogy mit keres egy szőlő egy pusztában, teljesen reménytelen jövő vár rá, és Isten az, aki még ebből a reménytelen jövőből is tudott valamit tenni a népért, és a következő fejezetben folytatja, lombos szőlőtő Izrael, de amennyi gyümölcsöt kellett teremnie, annyi báványolt átemelt. Pont a hűtlenség jelképe lesz Ózeásnál a bor, illetve a szőlő. Ugye Ezekiel próféta a 15. fejezetben beszél arról, hogy emberfia különben valamivel a szőlőtőke fája a többi fánál. Tehát maga a szőlő fája semmire sem alkalmas, ha nem terem szőlőt. Pont ez a kép Ezekielnél, hogy Izrael háza, ha nem terem szőlőt, és nem tartja meg a törvényt, akkor semmire sem való. Ez erős ítélet, vagy erős jelkép a választott népre, vagy népnek, és talán a legutolsó és legmélyebb, vagy legkidolgozottabb példája Izrael és a szőlőtő, vagy a szőlőskert azonosításának, az ugye Izajás 5. fejezetében található, az 5. fejezet elején, a híres ének a szőlőskertről, ahol Isten, mint szőlős gazda, egy kiváló szőlős kertet ültet, körbeveszi kerítéssel, tornyot épít benne, mindennel ellátja, aminek eredményeképp neki jó szőlőt kellene teremnie, és mégsem hozza meg ezt a jó termést. Ilyen képekkel találkozunk az Ószövetségben, hogyha szőlőt, bort vagy szőlős kertet keressük, és ez fontos volt ez a kitétel, mert innentől kezdve érthető adott esetben, hogy az Újszövetségben Jézus vagy az evangélisták hogyan használják ugye ezeket a motívumokat. Az egyik ilyen fontos jézusi példabeszéd, amely eszünkbe juthat ugye ebben a témában, az ugye az új bor, új tömlőbe való példabeszéde, de mindhárom szinoptikus evangéliumban megtalálható ez, hogy János tanítványai, vagy valakik, Márknál nem teljesen egyértelmű, hogy kik, oda mennek Jézushoz, és megkérdezik, hogy miért van az, hogy mi, amit János tanítványai böjtölünk, a farizeusok is böjtölnek, te és a te tanítványaid miért nem böjtölnek, vagy miért nem böjtöltök. És a Jézus itt egy három részes választ ad, böjtölhet-e a násznép, míg vele a vőlegény, senki sem var régi ruhára új szövetből foltot, és senki sem tölt új bort régi tömlőbe. Úgyhogy miről is van szó? Az a kép van mögötte, hogy a préselés után, ami még félkész bort, ami még erjed, és ezért a térfogata tágul, ezért ilyen állatbőrből készült tömlőkbe helyezték, amelyek együtt tudnak tágulni a még készülő borral, de ha túl régi tömlőbe tették, amely már elvesztette a ruganyosságát, akkor szét tudta feszíteni azt a régi tömlőt, és így a tömlő is, meg a bor is tönkre mehetett. Ez a kép van mögötte. Ahhoz, hogy megértsük ezt az új bor, új tömlőbe való példabeszédnek az értelmét, óhatatlanul körbe kell néznünk, és meg kell néznünk azt, hogy milyen szöveg környezetben van. és ezt különben halkan jegyzem meg, ezt minden evangéliumi perikópa esetében szükséges lenne megnézni. Tehát nem csak kiragadni a szövegkörnyezetből, hanem megnézni a szövegkörnyezetet is. Ugye Márk esetében, ez a Márk második fejezetében található ez a példabeszéd. Közvetlenül előtte Lévi vámos meghívása szerepel, és utána ugye Jézus lakomája a vámosokkal. Ezután szerepel ugye a kérdés a böjtről, amiről most szó van, és a következő perikópa rögtön ezután, ez a kalászszedés szombaton. Ez a három történet szerepel egymás után, és egyértelmű, miről van szó. Jézus hogyan viszonyul a zsidó vallásossághoz? És ha egymás mellé tesszük ezt a három perikópát, pont azt látjuk, hogy mintha egyre súlyosabban átlépne bizonyos határokat. Ugye először csak vámosokkal szóba áll, meg vámosokkal étkezik, ami már nem volt jó, de oké, még valahogy lenyeljük. Utána nem böjtöl, nem tartja meg az ősök hagyományát. Miért nem tartja meg? Sem Jézus, sem az apostolai az ősök hagyományát. És a harmadik, kifejezetten szombaton miért dolgoztok? Itt már kifejezetten törvény áthágásáról van szó, legalábbis a farizeusok értelmezésében. Minél jobban belemegy Jézus abba, mintha belemenne abba, hogy szabadon kezeli zsidó törvényeket. Ugye nem nehéz megérteni az egész perikópa értelmét, ugye a szövegkörnyezet is, meg a böjtről való kérdés is e felé irányítja a figyelmünket, hogy Jézus válasza, hogy az én tanításommal egy egészen új Isten kapcsolatra van lehetőség, amely szétfeszítené a régi kereteket, ezért egy új kereteket kell neki biztosítani. És ez a régi és új keretek megjelenik a szövegben is, méghozzá úgy, hogy az új bort új tömlőbe töltsünk megjegyzésben, hogy oinon neon eis askuskai nous. Két különböző melléknév szerepel a görögben az újra, és mind a kettő azt jelenti, hogy új. Ugye a bor mellett az a melléknév szerepel, hogy neos. Ez az időbeli új, ami friss, ami most készült. A tömlőknél ott a kainos, minőségileg újat jelképező vagy jelentő melléknév szerepel. Az időben újabb, frissebb jézusi tanítás, minőségileg újabb tömlőket, minőségileg újabb kereteket igényelne, hogy megmaradjon ez a tanítás. Érdekes megnézni azt, hogy ebben a perikópában igazából eszkatológikus jeleket látunk. Ugye erről volt szó még az ószövetségi résznél is. Ugye az első válasz Jézus a mennyegző, hogy böjtölhet-e a nász nép, ha vele a vőlegény, ugye a szövet, hogyan varjunk vagy ne varjunk, ugye új szövetből régi ruhára foltot, és ugye ez a bor. Itt van, aki mindhárom motivumnál eszkatológika, tehát végidőbeli motivumokat lát. A mennyegzőről talán nem kell túl sokat beszélnem. Mind az Ószövetségben, mind az Új Szövetségben, az evangéliumokban előkerül az a gondolat, hogy a mennyek országa az olyan, mint egy mennyegző. A Jelenések könyve, eljött a bárány mennyegzője. Vagy maga Jézus Máté 22-ben hasonló a mennyek országa a királyhoz, aki mennyegzőt készített fiának. A mennyegző, mint eszkatológikai kép, ez talán nem újdonság. A ruha esetében egy kicsit nehezebb talán az azonosítás. Itt eszünkbe juthat például a zsidóknak írt levél, amely idézi a 103-as Zsoltárt, és azt mondja, hogy a föld és a tekezed művei az egek, azok elmúlnak, de te megmaradsz, mint a ruha, mind elavulnak, összegöngyölöd őket, mint egy köntöst, és elváltoznak, mint a ruha. Egy egész eszkatológikai keretbe helyezi ezt a ruha motivumot, és ugye Krisztus az, aki amikor újra eljön, összegöngyöli a régi eget és régi földet, hogy egy új földnek adja meg a helyet. És ezt eszünkbe juthat nyilván például az apostol cselekedetei 10, Péter apostol látomása az égből leszálló lepedőről, ugye 4 csücskénél fogva száll le az égből, ahol ugye mindenféle állatokat lát. Tehát Péter látomásában az új világot látja, ahol Isten mindent rituálisan tisztává tesz. Kicsit ez is e felé vezet, és nyilván a bor, mint eszkatológiai kép, azt hiszem, hogy erről sem kell túlságosan sokat mondanom. Mózes kémei, akkor behozzák a hatalmas szőlőfürtöt, nyilván már jelzik is azt a bőséget, ami vár majd a zsidókra a bevonulás idején. Amire még érdemes ránézni ennél a perikópánál, hogy a különböző evangélisták, szinoptikusok hogyan változtatják meg a szöveget. Ugye mi a mainstream vélemény, hogy a három szinoptikus evangélium, evangélista Máté, Márk és Lukács közül Márk az első, ő írt legkorábban, és Máté és Lukács egymást nem ismerve, ismerve Márk evangéliumát feldolgozzák és megalkotják Márk alapján a saját írásaikat. Máté evangélista előtt ott van a márki szöveg, és ugye ő is beépíti a saját evangéliumába, és annyit tesz hozzá az egész példabeszéd végén, új bort új tömlőbe töltik, így mind a kettő megmarad. Ez az így mind a kettő megmarad, ez Máté sajátja. Ez nincs benne sem Márknál, sem Lukácsnál. De mi van mögötte? Márk, aki maga is zsidókeresztény valószínűleg, a címzetjei is, az olvasói is zsidókeresztények, akiknek fontos az, hogy valamennyire kiengeszteljék magukban a tórai törvénybetartást és a Jézusban eljött új Isten kapcsolatot. Hogy mind a kettő maradjon meg. Alakítsuk át valahogy a törvénybetartást úgy, hogy egyezzen, vagy legalábbis kiengesztelhető legyen a jézusi új tanítással. Ez fontos volt Máté olvasóinak. Lukács pedig betesz egy ilyen, azt mondják, hogy közmondást, és senki, aki óbort ivott, újat nem kíván, mert azt mondja, jobb az ó. Ez csak Lukács teszi bele, azt mondják a kommentárok, hogy itt Lukács igazából egy első századi közmondást használ, és azt építi be az evangéliumába. És még ez a bor és tömlő képe máshol is előkerül a Szentírásban, ugye a Sirák fia könyve és Jobb könyve, és Pirkéja volt, erről szeretném még egy-két szót mondani. Pirkéja volt az egy rabbinikus traktátus a Misnából, amely leginkább nem törvénybetartás, hanem etikai szabályokat tartalmaz, tehát nem azt arról beszél, hogy hogyan lehet jól élni. És a Pirkéja voltban találunk egy megjegyzést, amely kapcsolódik, vagy ugye ezeket a képeket használja, de azt mondja, aki fiataloktól tanul, az olyan, mintha éretlen szőlőt enne, vagy új bort inna azon mód a sajtóból. Ezzel szemben, aki a vénektől tanul, az olyan, mintha érett szőlőt enne, vagy óbort inna. Ugye látjuk, hogy a képi világ az hasonló, mind a bor, óbor, meg újbor, mind később a második résznél ott a kancsó, vagy legalábbis valami tároló edény tekintetében. A téma azért nagyon más. Tehát ugye itt arról van szó, hogy a régi és az új kancsó, azok öreg és fiatal túratanítók. És a régi és új bor, az pedig az ősi és kipróbált tanítás, vagy az új, nevezzük modernebb tanításnak, és hogy mennyire összeegyeztethető a kettő. És ha belegondolunk abba, hogy itt van ez a Pirkéja volt részlet, ahol szerepel ez az óbor, újbor, meg tömlők, ott van Sirák fia könyve, ahol szintén szerepel. Gondolhatjuk-e azt esetleg, hogy ezt az új bort, új tömlőbe, óbort, meg sehogyan, azt igazából nem is Jézus találta ki, hanem ezek a képek, ezek már éltek az első századi palesztin zsidóság társadalmában, ezek már keringtek ezek a képek, és Jézus felhasználta ezeket, a már ismert képeket, hogy ezzel új fényben világítsa meg a saját hivatását és személyét. Hát gondolhatjuk végül is. Vagy igazunk van, vagy nem. De hogy ezek a kérdések azonban itt vannak ebben a szövegben. Egy másik szöveg, amiről még röviden szeretnék szólni, ez a gonosz szőlőművesekről szóló történet. Szintén mindhárom szinoptikus evangéliumban szerepel, ismerős a történet, gazdag ember szőlőt ültetett, mindennel ellátta, mindent megtett, hogy jó termést hozzon, elment távoli országba, elküldte a szolgáit, hogy behajtsák a termést, de a bérlők gonoszul bántak minden szolgájával, megverték, vagy adott esetben meg is ölték, és a végén a saját fiát küldte el abban a hiszemben, hogy majd őt talán csak megbecsülik, de ugye őt megölték. Ahogy Jézus elkezdi a példabeszédet, rögtön egyértelmű volt a hallgatóságnak, bárhogy is fogja folytatni. Bármi is lesz a történet vége, ez rólunk szól. Az izajási történet olyan erősen Izrael népéről szól, hogy itt a hallgatóság rögtön tudta, hogy itt miről is van szó. Érdekes belemenni abba a témába, hogy mennyire részletesen kell szimbólumokat látnunk ebben a történetben, mint a Jézus által újra mondott izajási történetben. Hogy a szőlőskert Izrael népe, ez nem kérdés. Hogy az ember, aki ültette, ez Isten, ez sem kérdés. Hogy a szolgák, akiket küld, hogy behajtsák a termést, ezek a proféták. hogy a fiú, akit küld végén, ez maga Jézus, a szeretett fiú. És innentől kérdésessé válik, hogy találunk-e benne még más szimbolikát. És ahhoz, hogy ezt meglássuk, ahhoz érdemes a targumokat elővennünk, ugye a targum a héber ószövetség arámi fordítása. És megnézni, hogy az arámi hogy fordítja le Izajás történetét. Ugye ezt mondja az izajási történet, ugye a héber szöveg közepén tornyot épített, sajtót is vált benne. Hogyan alakítja át, hogyan bővíti ki az arámi fordítás, és szentélyemet építettem fel, és oltáramat is odaadtam, hogy engesztelést szerezzem bűneikért. Tehát úgy alakítja át az arámi fordítás, hogy a torony a szentét jelképezi, a sajtó pedig az oltárt. Egyértelmű kultikus környezetbe helyezi az egész történetet. És ha ez igaz, hogy a szőlőskert Izrael népe, és ha igaz, hogy a torony a szenté, és ha igaz, hogy a sajtó az oltár, akkor a bérlők, akik nem szolgáltatták be a termést időben, azok, akik a templomban szolgálnak, ergo a papok, vagy rajtok keresztül a nép vezető rétege. És innen érthető a perikópa záró verse, ugye Márknál. Ekkor el akarták őt fogni, de féltek a tömegtől, megértették ugyanis, hogy róluk mondta ezt a példabeszédet. Pontosan tudta a vezetőség, hogy ennek a példabeszédnek, izajási példabeszédnek, amit Jézus átalakít és felhasznál, nek van nagyon erős vezetők ellen való ítélete. És az ítélet itt nem a népre fog hárulni, hanem a vezetőkre, akik nem ismerték el Jézust. Tehát az egész perikópa végső értelme az az, hogy Jézus személyéről és hatalmáról beszél. Ez egész szövegkörnyezet arról szól, hogy Jézusnak honnan van a hatalma, melyen messiási és profétai tetteket hajt végre. Konklúzióm csak az, hogy amikor Jézus használja a szőlő és a bor képeit, akkor nem légüres térben beszél róla, hanem olyan elemeket használ, amelyeket jól ismert az első századi zsidó hallgatósága, és azért használja ezeket, és azért alakítja át, hogy ezzel még jobban kihangsúlyozza az ő személyét és küldetésének újdonságát. Köszönöm a figyelmet!

0: Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Egy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Évtizedek óta nem látott mértékű beruházások indulnak a megújuló energia területén, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Elmondta, a kormány úgy döntött, hogy 2030-ig 4 gigawattnyi szélenergia kapacitást fejleszt Magyarországon magántőke bevonásával, hamarosan társadalmi vitára bocsátják a létesítési helyszíneket is tartalmazó dokumentumot. Hozzátette, a jövő hónap végén zárul a helyreállítási alapból hazahozott 1,5 milliárd eurós kerettel elektromos hálózatok fejlesztésére kiírt pályázat, amely célja az, hogy a hálózat extrém körülmények között is hibamentesen tudjon működni. Emellett 2030-ig a kormány 3 gigawattnyi áramtároló kapacitást kíván kiépíteni. Gondoskodnunk kell arról, hogy az oroszoktól és a magyar dunai vízszinttől is minél inkább függetlenül tudjuk biztosítani az energiaellátást és hazánk energiabiztonságát, fogalmazott a miniszterelnök. A két kormány által létrehozott szlovén-magyar közös alap arra szolgál, hogy a nemzeti közösségeink az identitásunkat megtartva meg tudjanak maradni szülőföldjükön és ápolni tudják kultúrájukat és nyelvüket, jelentette ki Orbán Anita a szlovéniai Hodoson. A magyar külügyminiszter szlovén kollégájának meghívására tett egésznapos látogatást, amelynek végén közösen találkoztak a két ország kisebbségi vezetőivel. A látogatás zárásaként tartott sajtótájékoztatón Orbán Anita arról beszélt, hogy az idén Magyarország és Szlovénia részéről is 2 millió euróval feltöltött alap tette lehetővé a Hodosi Magyar Nemzetiségi Önkormányzat által működtetett ifjúsági központ felújítását is. A Morvavidéki magyarság és a Rábavidéki szlovének képviselőivel folytatott megbeszélésen arra is kitértek, hogy a két országnak ugyancsak kiemelt feladata a határmenti térségben a gazdasági fejlesztés. Már 3,3 milliárd forintnál is több közpénzt fizettek vissza azokból a támogatásokból, amelyeket a Nemzeti Kulturális Alap hírhedt ideiglenes kollégiuma ítélt oda, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán emlékeztetett arra, korábban jelezték az előző kormánytól kulturális támogatásból részesülőknek, hogy ha azt érzik, nem állt biztos lábokon a támogatásuk, inkább utalják vissza a vonatkozó összegeket. Kérésük után hirtelen megugrott a visszautalások száma. Mára pedig már több mint 3,3 milliárd forint közpénzt fizettek vissza, közölte a miniszter, kiemelve, hogy ezek között a részben vagy egészben visszautalt támogatások között több 10 milliós tétel is van. A közpénz átlátható, objektív és független elköltése a magyar emberek érdeke. Az érintett kollégium átvilágítása közben már az elmúlt időszakban is számos visszaélésre bukkantunk. A kultúrának nem a politika, hanem az emberek szolgálatában kell állnia, függetlensége pedig nem alkutárgya, fogalmazott Tar Zoltán. Tanfelszereléssel és mentorprogrammal segíti a rászoruló diákokat a Katolikus Karitás Legyen öröm az iskola kezdés elnevezési programja, közölte a segélyszervezet. Azt írják, az alapvető tanfelszerelések biztosítása mellett a szervezet 2026-ban még nagyobb hangsúlyt helyez a személyre szabott hosszú távú esélyteremtésre. A kampány részeként működő lépcsőfok program mentorálással, korepetálással, tehetséggondozással és célzott természetbeni segítséggel kíséri a hátrányos helyzetű gyermekeket az egész tanév során. A közleményben idézték Zagyva Rihárdot, a Katolikus Karitász országos igazgatóját, aki elmondta, hogy a szervezet az elmúlt időszakban évente átlagosan 4000 gyermek iskola kezdését segítette, tavaly pedig 100 diák vett részt a lépcsőfok programban. Idén még több rászorulót szeretnének elérni, amihez az adományozók támogatását kérik. A Katolikus Karitász iskola kezdési akciója július 30-ától szeptember 15-ig tart. Sport. Bő 10 év légióskodás után visszatér a Ferencváros labdarúgó csapatához Nagy Ádám. A klub honlapja emlékeztetett rá, hogy a válogatott középpályás 2013-tól volt a Ferencvárosi Akadémia tagja, 2015. júliusában Thomas Doll irányítása idején került az FTC2-ből az első csapathoz. A Fradiban 41 mérkőzésen lépett pályára, egy bajnoki cím és két magyar kupa siker után a 2016-os Európa-bajnokságra kijutott magyar válogatottnak is tagja volt. Ezt követően az olasz élvonalbeli Bolognához került. Végül az időjárásról. Általában derült vagy felhőtlen lesz az ég, de északnyugaton lehetnek kissé felhősebb körzetek is. Csapadék nem lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet jellemzően 17 és 22 fok között alakul. Ennél alacsonyabb értékek a hidegre hajlamos helyeken fordulhatnak elő, míg a nagyobb városokban, vízpartok közelében, illetve a magasabban fekvő helyeken melegebb időre számíthatunk. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
0: Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
3: Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina.

Felkészítő foglalkozásokat indít a legszegényebb településeken élő gyermekek számára a Máltai Szeretetszolgálat. A jelenlét pontokon a pótvizsgára készülő és tanulási nehézségek

program az ország 300 legszegényebb településén működik. Ebből mi vagyunk a legnagyobb megvalósító, 28 szervezet végez szociális munkát, de a Máltai Szeretett Szolgálat 112 településen van jelen egymaga. Most, hogy megnéztem a felzárkózó települések helyszínei közül, a 300-ból 83 Borsodabolj Zemplén megye területén található, tehát elég intenzív általában a program, meg a Máltai Szeretett Szolgálatnak is a jelenléte. És a minden településen van jelenlétpont, ami közösségi tér, és illetve a szociális munka központja. Ezekben mindegyikben van gyermeksarok, illetve tanulósarok kialakítva azoknak a gyerekeknek, akiknek az otthoni körülmények nem alkalmasak a tanulásra, tehát akár csak házi feladatot írni, bármire bejöhetnek. És egész évben zajlanak úgynevezett tanulássegítő foglalkozások, a bukások, iskolai lemorzsolódások csökkentésére, vagy hogy a gyerekeknek az iskolai teljesítményét, a hátrányaik ne rontsák tovább. Most nyáron speciális feladatunk a pótvizsgára készülő gyermekekkel való tanulás. Ezt most ezen a héten keresik meg a családokat, az érintett családokat a munkatársaink, és elkezdődnek. Ugye az augusztus utolsó hetében írja ki a legtöbb általános iskola a pótvizsgáknak az időpontjait, és akkor a következő heteket ezzel töltik a munkatársaink, illetve az érintett gyermekek. A tavaly évben megközelítőleg 200 gyermek fordult meg a jelenlét pontokon, akik pótvizsgára való felkészítésen vettek részt. Pontos százalékot nem tudok mondani, de elég jó hatékonysággal sikerült venni ezt az akadályt, úgy tudták folytatni a legtöbben évismétlés nélkül a tanulmányaikat. Tehát most is számítok olyan gyermekekre, akik még az elsőt most fogják kezdeni, de akár a családjuk, akár a szakemberek, a pedagógusok úgy ítélték meg, hogy egy pici előzetes beszoktatást segítő időszakban egy segítségnyújtás ráfér a gyermekre. Van néhány középiskolás diákunk is, akik ugye már nem a településen lévő általános iskolába járnak. Új kihívások közt kell helytállniuk, ez nagyon nagy választó víz, a felzárkózó településekről elkerülő gyerekeknek egy nagyon nagy része az első fél évben, vagy az első év végén kibukik a középiskolából, ők is segítségre szorulnak, de a mostani foglalkozásainkban érintett gyermekeknek az zöme, akikre számítunk, az második és hatodik évfolyam közötti gyerekek, de hát 8 évestől 11 éves korig lesznek a legtöbben, hiszen a hétköznapokban is ez a korosztály látogatja leginkább ezeket a foglalkozásokat. Még gyógypedagógusok és logopédusok is segítenek néhány településen. A legtöbb helyszínen a szociális munkásaink azok, akik a gyerekekkel leülnek tanulni, vagy pedig pedagógusok vagy önkéntesek jönnek, akár egyetemisták is ebbe segíteni. A személyes jelenlét és egyáltalán az, hogy odafigyelünk a gyerekekre és nem hagyjuk őket kallódni, ez a legnagyobb segítség. De nagyon sokszor fordulnak elő olyan problémák, hogy ilyen tanulássegítő foglalkozásokon már harmadikos, negyedikes gyerekek is vannak, akiknek még a betűknek a kiolvasása nem megy maga biztosan, és azt kell gyakorolni. Vagy például a egészen nagy gyerekeknél is szokott probléma lenni, például a pontosi, elipszilonosének a használata, akkor például azt gyakorolják. Vannak egészen nagy gyermekek, akik a matematikában addig magabiztosak, amíg a ujjaikon ki tudják számolni az adott feladatot, hogyha annál nagyobb számokkal kell dolgozni, akkor lefagynak és nem sikerül nekik a feladatot megoldani. Ez sok-sok gyakorlás, sok-sok türelem kell, és elsősorban ez az, amit a munkatársainktól, meg a segítőinktől megkapnak a jelenlétpontokon.

0: Idén is odaítélte a Superszum alapítványa Superszum háladíjat. A díjjal az alapítvány célja az, hogy elismerje és megjutalmazza a Borsoda-Bohus-Zemplén vármegyei pedagógusok és oktatók kiemelkedő munkáját. A díjhoz gyermekekre fordítandó támogatás jár, amit olyan projektekre lehet felhasználni, amelyek hozzájárulnak a példamutató és inspiráló pedagógiai munka folytatásához. A díjra a szülők anonim módon jelölhetik azokat a pedagógusokat vagy oktatókat, akik az elmúlt egy évben innovatív szemlélettel és kiemelkedő közösségformáló tevékenységekkel örvendeztették meg a közösséget. A részletekről Bernasconi Bush Katalin, az alapítvány elnöke adott tájékoztatást.
1: 2026, ez már a harmadik év, hogy a háladíjat átadjuk, vagyis háladíjakat. Eddig ebben az évben ugye egyet adtunk át, de még egy lesz. És ez azért egy kicsit több szervezést igényel, a második díjnak az átadása. 66 jelölés érkezett az idén, 66 pedagógusra. Én úgy gondolom, hogy ez azért azt is mutatja, hogy nagyon-nagyon-nagyon értékes.

Mégis is értékesnek tartják a szülők ezt a díjat. Ugye ezzel a díjjal nem csak egy plakett, egy kerámia plakett és egy oklevél jár, hanem 500 000 forint is. Ami azért egy pedagógusnak egy osztálykirándulásra, vagy egy olyan projektre, vagy terem díszítésre, vagy fejlesztésre nagyon hasznos. És mindig is kértük a díjazottakat, ugye, eddig 6 díjazott volt, hogy mutassák be azt a projektet, amire ezt a pénzt majd költeni szeretné. És az első díjazottunk idén Gálik Valentinné Kriszti néni, aki Kazincbarcikán az Egyesített Óvodáknak az egyik óvoda vezetője, és titokban megérkeztünk, és a Color TV-vel a Kazincbarcikán így a polgármester úrral egy kicsit így összeszervezkedtünk, hogy egy ilyen álprogramot csináltunk a gyerekeknek az óvodába. Nagyon élvezték egyébként, mert kressz program volt, tehát futóbiciklivel, motorral, mindenhova jöhettek, mehettek, és jó sokan voltunk az udvaron, de hát nem ez volt a program. És mindenki csak megérkezett, és nem értették egyébként, hogy ez a sok idegen, ez ellenőrizni jön-e őket, vagy miért vannak ott a polgármester úrral. Úgyhogy nagy meglepetés volt Krisztinek, hogy ezt a díjat, ezt ő nyerte, és hogy Kazincbarcikára is érkezett egy ilyen díj, és a polgármester úr is nagyon büszke volt erre egyébként. Tehát ő volt a legboldogabb, ő értékelte Kriszti után a legjobban ezt a díjat, hogy az ő városában egy ilyen pedagógus dolgozik. És most a második díjazottnál ezt így nem sikerült időben összehozni. Hát nem szabad semmit elmondani egyelőre. Jó lesz. Nem ebben a hónapban adjuk át, azt is elmondhatom, mert nem sikerült úgy összeszervezni, hogy méltó legyen az átadás. Tehát bemenni és átadni valakinek egy intézményben egy díjat, csak úgy nem. Ez egy szülői díj, tehát legalább a gyerekek vagy szülők is legyenek ott, hogyha lehetséges. Tehát ugye eddig próbáltunk évzáróra bemenni, vagy valamilyen módon ugye az intézménybe egy nagyobb tömeget egy kicsit úgy összehozni, vagy pedig bemenni egy ott lévő rendezvényre, megrendezett programra. Úgyhogy egy kicsit várunk, és szervezzük az átadást, de mindenféleképpen el fogjuk mondani. Szerintem a sajtónak úgy előre jöjjön velünk megint, akiknek ugye jeleztük, hogy díjátadás lesz a Kazincbarcikán. Nagyon nagy örömmel jöttek velünk Miskolcról is újságírók, úgyhogy örülök neki. Előre fogjuk itt is jelezni, hogy hova szeretnénk majd menni. Egy jelölés is elég, és egy olyan minőségi jelölést kell leadni, ami után ezért egy minimális nyomozás, idézőjelben nyomozás történik. Nagyon szép jelölések és nagyon értékes jelölések érkeztek hozzánk, és az ötfős kuratórium ki is választott egy párat, amire elkezdtünk egy kicsit nyomozni, amiután elkezdtünk érdeklődni a pedagógus iránt, és egyébként olyan sok értékes pedagógus van közöttünk. Olyan jó olvasni ezeket a jelöléseket és a visszaigazolásokat, hogy valóban így van, ahogy le van írva a jelölésbe. Tehát mi egy e-mail címet látunk, vagy aláírja a jelölő, vagy nem írja alá. Egy e-mail címről érkezik egy jelölés, és egy nevet látunk, egy intézményt látunk, és egy jellemzést, a programok bemutatását, amit eddig csinált, a tevékenységeit, amit eddig végzett. És azért ezután utána kell nézni valahol egy kicsit. Vannak, ugye hát majdnem mindenki pedagógus a kuratóriumban, vannak ismerettségek, vannak összeköttetések, úgyhogy hamar le lehet csekkolni szinte bárkit a megyében. Kriszti néniről elég volt tényleg 2 telefon, és mindenki. Tehát jöttek hozzánk vissza az e-mailek, jöttek vissza az üzenetek. Hú, a legjobb hely lenne, és hogy szervezzük meg, és tényleg nagyon-nagyon-nagyon jó lenne. És őre egyébként azt hiszem, hogy 3 jelölés érkezett, vagy 4, és mindegyik fantasztikusnak írta le, hogy a kuratórium első díjazottként őt választotta.

0: A Miskolci Egyetemen megnyílt a kollégiumi jelentkezési időszak az újonnan felvett hallgatók számára a 2026-2027-es tanévre. A diákokat modernizált épületek és összesen több mint 1600 férőhely várja, amelyből az első éveseknek több mint 300 helyet biztosítanak a Bolyai Kollégiumban és az Uni Hostel diákotthonban. Kónya Attila, az általános és hallgatói ügyeket koordináló igazgatóhelyettes kiemelte, hogy a korszerű infrastruktúra és a kedvező árak miatt idén is komoly verseny várható a szabad helyekért. A felsőbb évesek körében már lezajlott eljárás adatai alapján nagyjából 10%-os volt a túljelentkezés, az egyetem vezetése pedig az első évesek esetében még ennél is magasabb arányokra számít.
1: Úgy néz ki, hogy idén befejeződik a kollégiumi rekonstrukció. Jelenleg még folynak a munkálatok az EPER 2-es kollégiumban, de úgy készülünk, hogy a beköltözés előtt még egy főpróbában már tudunk vendégeket fogadni az épületben, és szeptemberben az EPER 2-es kollégiumban is beköltözhetnek a hallgatók. Az elmúlt években a kollégiumi rekonstrukciók folyamán az EPER 2-től az EPER 6-ig az épületek megújultak. Ezek azt jelenti, hogy szerkezeti átalakítások is történtek. Megszüntettük a közös vizes blokkokat, és a többségében 3, illetve 4 ágyas szobákból önálló 2 ágyas szobákat alakítottunk ki a rekonstrukció folyamán. Ezt megelőzőleg ugye az EPER 1-es kollégium is megújult. Ott ugye nem volt már szükség jelentős rekonstrukcióra, hiszen az korábban is apartmanházként üzemelt. Szeptembertől úgymond teljes kapacitással várjuk a hallgatókat. A 7 kollégiumi épületben, melyek mindegyike azért M-város a kampusz területén található, az Uni Hostel és az EPER 1-től az EPER 6-ig az épületek. Jelenleg a kapacitás az több mint 1700 fő, ebből a hallgatói létszám az több mint 1650, a fennmaradó helyek azok vendégek, levelezős hallgatók alkalmi elhelyezésére, illetve vendégoktatók, olyan egyetemi dolgozók, alkalomszerűen előadást tartó vendégek és egyéb meghívott személyeknek van általában fenntartva. A felvételi eljárások egy része már lezárult. A pályázati időszak az július 28-án kedden délbe indult, és egészen augusztus 11-én éjfélig jelentkezhetnek az első éves hallgatók, illetve azok a felsőbb éves hallgatók, akik mesterképzésen az első évüket kezdik. Azt érdemes tudni, hogy a jelentkezés az elektronikus úton zajlik. Korábban is az elektronikus pályázati rendszeren kellett benyújtani a pályázatokat. Ez azt jelenti, hogy a pályázati tájékoztatóban felsorolt dokumentumokat elektronikus formában kell felcsatolni egy számítógép vagy okostelefon segítségével a jelentkezőknek. Nagyon-nagyon fontos, és erre szeretném felhívni minden jelentkezőnek a figyelmét, hogy a pályázati tájékoztatót olvassa el. Ez ott, ahol a bejelentkezést meg tudja tenni az elektronikus pályázati rendszer felületén, ott megtalálja ennek a linkjét. Nem rövid a dokumentum, de érdemes elolvasni, mert az a tapasztalatunk, hogy nagyon sok a hiányos pályázat, és bár lesz az első éveseknek is hiánypótlási időszak, de jobb, hogyha a rendes pályázati időszakban formailag megfelelő pályázatot nyújtanak be, mert akkor nagyobb eséllyel fognak bekerülni. A pályázati elbírálás egy pontrendszer alapján történik, és a pályázati elbírálás és a döntés az a hallgatói önkormányzatok kezében van. Azért ott több eszem, mert ugye ezt mindenkor saját maga végzi. A hallgatói önkormányzatiság az egyetemen ugye az alapvetően kari szinten szerveződik, és a kari bizottságok, a kari kollégiumi bizottság bírálja el a pályázatokat, és a korábban ugye a kollégiumi bizottsági határozatok alapján felosztásra került férőhelyek számában tudják ugye a hallgatókat felvenni, ugye ezért van az, hogy a karok így gazdálkodnak a saját férőhelyeikkel. A felsőbb éveseknek, ugye ez a terminus technicus, annak a státusznak, amiben ők vannak, minden tanévben még tavasszal leszokott zajlani a felvételi eljárás. Ez azt jelenti, hogy a már egyetemi hallgatók jelentkezhetnek ilyenkor az eljárásban, és hát nyilván már megtudják gyakorlatilag május végére, június elejére azt, hogy a következő tanévben van-e kollégiumi férőhelyük.

0: Idén két összmagyar középiskolás tábort is szervezett a Rákóczi Szövetség sátoralja új helyen, amelyekre a Kárpát-medence mellett a diaszpórából is érkeztek magyar fiatalok. A közös programok, a kulturális élmények és az új barátságok mellett a táborok a magyar nyelv és identitás erősítését is szolgálták. Koleszer Krisztián összeállítását hallják.
1: A Kárpát-medence minden tájáról, sőt a diaszpórából is érkeztek fiatalok a Rákóczi tábor idei összmagyar középiskolás táboraiba, sátorodja új helyre. A többnapos program célja nem csak az, hogy tartalmas nyári élmény nyújtson a résztvevőknek, hanem az is, hogy erősítse a magyar identitást, segítse a magyar nyelv és kultúra megőrzését, valamint új barátságok és határon átívelő kapcsolatok születhessenek. A szervezők emellett arra is nagy hangsúlyt fektetnek, hogy a fiatalok megismerjék Zemplén természeti és kulturális értékeit. A tábor programjairól és célkitűzéseiről Lőrinc Brigittát, a Rákóczi Szövetség rendezvényszervezőit hallják.
2: A tábor összétszáma ismételten 900 fő, és érkeztek a Kárpát-medencéből, illetve a diaszpora magyar közösségeiből. Kárpát-medencéből érkeztek Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyből, Vajdaságból, a diaszpora magyar közösségeiből pedig többek között Japánból, Kanadából, Csehországból és Amerikából is. Igyekszünk olyan programokat készíteni a diákok számára, amelyben a magyar kultúrát, magyar nyelvet használhatják, tanulhatják, és ugye ez a legfontosabb célunk, hogy a szórványból érkező diákok magyar környezetben tudjanak érvényesülni, tehát ezáltal igyekszünk táncházat tartani számukra, színházi előadással kedveskedünk, illetve kirándulásokat is szoktunk készíteni, amelynek következtében Zemplén kincseit megtekinthetik.
1: A Rákóczi Szövetség összmagyar középiskolás táborának különlegessége, hogy nem csak a Kárpát-medence magyar lakta területeiről, hanem a világ számos pontjáról is érkeznek fiatalok sátorolja új helyre. Vannak, akik már gyermekkoruk óta magyar közösségben élnek, másoknak azonban ez az egyik ritka alkalom, amikor napokon át magyar szó veszi őket körül. Brösztl Arnóczki Emma családjával az Egyesült Államokban él, a magyar nyelvet nagymamája segítségével kezdte elsajátítani, a táborban pedig különösen nagy élményt jelent számára, hogy kortársaival is magyarul beszélhet.
3: Itt táborban nagyon szeretek, egész családom itt felnőttek sátorhelyben, itt Amerikában lakunk most. Egész családom most sátorhelyben vannak, és a táborban nagyon sok barátom csináltam, szeretek lenni velük, szeretek beszélni velük, szeretek enni együtt, szeretem mindent a táborba, a játékot, mi mentünk lovaskázni tegnap, mi mentünk fent a hídon, ez nagyon jó volt. Én pici voltam, akkor a nagymamám jött Amerikába, és tanult engem magyart. Mi én nem tudtam magyar, sok anyám, meg apám, és egész családom, akkor ő tudtam magyar, én meg nem értettem magyar, és nem tudtam beszélni magyart még. Most tudok érteni, meg beszélni magyarat.

0: Az FC 60 a labdarúgás mellett a kézilabda és a jégkorong fejlesztésére is nagy hangsúlyt fektet. Jó hír, hogy a 60-i jégpálya a tervek szerint szeptembertől ismét megnyithatja kapuit, jelenleg az ehhez szükséges engedélyezési eljárás zajlik. Emellett a kézilabda szakosztály is fejlődő pályára állt, a klub célja pedig, hogy a következő időszakban stabil utánpótlás bázist építsen ki mindkét sportágban. Így az FC 60 hosszú távú sportfejlesztési terveiben a labdarúgás mellett a kézilabda és a jégkorong is kiemelt szerepet kap. A részletekről Ofella Zoltán, a klub elnöke beszél.
1: Nem csak futball van ebben az egyesületben, hanem ugye van kézilabda és van jégkorong. Hát egy hatalmas nagy teher fog remélem a napokban leesni a vállunkról, mert úgy néz ki, hogy a építési hatóság visszajelzés alapján a jégpálya megkapja a használatba vételi engedélyt, és szeptembertől újra üzemelhet a jégpálya.
2: Ez jó hír lenne.
1: Nagyon bízom benne, hogy olyan feltételeket tudunk teremteni, hogy a lakosságnál sem lesz, a környezetünkben lévő lakóknál sem lesz ez probléma, mert azokat a feltételeket, amiket kértek tőlünk, teljesíteni tudjuk, ami azt jelenti, hogy szeretnénk úgy zajmentesen jégkorongolni, sportolni, hogy ne zavarja a pihenést a szomszéd lakóknál, úgyhogy bízunk benne, hogy ezt meg fogjuk oldani. A kézilabdánál ugye az utánpótlást kell megoldanunk, hát remélem, hogy ott is úgy rendbe tudjuk rakni a dolgokat, hogy el tudunk indulni a remélt korosztályokban, és ez a 60 városa újra utánpótlás egyik fellegvára lehet majd. Remélem, hogy el tudjuk indítani ezeket a programokat. Indulni fog a kézilabdában az iskolai programunk, és a megbeszéltek szerint most már több iskolában leszünk jelen a következő időszakban.

0: Mozgalmas augusztus várja a sárospatakiakat és a városba látogatókat. A művelődés háza szervezésében folytatódik a Bor térzene rendezvénysorozat és a mozipiknik. Emellett a térség egyik legjelentősebb kulturális eseménye, a Zempléni Fesztivál is számos programmal várja az érdeklődőket. A nyár hátralévő eseményeiről Mózes Árpádot, Sárospatak alpolgármesterét hallják.
1: A művelődési ház szervezésében történik. 4 hétvégén, 4 szombat este kerülnek megrendezésre, mindig más fellépőkkel. Ez szintén a művelődési ház patkójában, ott van fölállítva egy színpad, sörpadok, babzsákok, egyéb kellékek és egy fröccs terasz. Kellemes hangulatot biztosít a nyári szombatestéken itt a belvárosban a lakosság részére, illetve a turistáknak is. Csütörtökön folytatódik a mozipiknik. Szintén szavazhatnak a lakosok, hogy milyen film kerüljön levetítésre. Szombaton fürdőkészakája folytatódik. Bízunk a jó időben, hát a meteorológiai előrejelzések szerint megint kánikulával kell számolnunk. Lassan a végéhez élnek a művház rendezvényei, habár itt is lesz egy kis újdonság, de még nem akarom lelőni a poént. Egy augusztus végi rendezvényünk, ami újdonság lesz. Előtte a Zempléni Fesztivál. Tehát az ugye a térség egyik legnagyobb volumenű kulturális rendezvénye, és ennek Sárospatak az egyik fő szervezője, rendezvény helyszíne, és a művelődési háza a bázisa. Tehát én propagálnám, hogy mindenki mondja a rokonoknak, ismerősöknek, hogy ez egy milyen volumenű, milyen nívós rendezvény, mert szerintem ezért érdemes lejönni és több napot itt a környékünkön eltölteni.
0: A nyári kulturális programok mellett a kikapcsolódásnak is fontos szerep jut Sárospatakon. A Végartó fürdőben idén is több hétvégén várják a vendégeket a fürdők éjszakája rendezvénysorozat programjai, amelyek zenés estekkel és különleges hangulattal kínálnak esti feltöltődést, folytatta a város alpolgármestere.
1: Ennek amúgy nagyon régi hagyománya van városunkban. Tehát ugye a fürdő az a 60-as évek végén, 70-es évek elején épült egy medencével, és én gyerekkoromban már csak azért is emlékszem, mert én ott nőttem fel mellette. Tehát én a nyaraimat az egy melegvizes medencébe töltöttem, és már a 70-es években volt éjszakai fürdőzés. És akkor még ugye úgy működött a medence, hogy vasárnap este leengedték a vizet, hétfőn kimeszelték a medencét, és kezdték újból feltölteni. De már akkor is szombatonként nyaranta volt éjszakai fürdőzés. Itt nyaraló vendégek is vannak, valamint szlovák-lengyel turisták is részt vesznek. Viszont a mostani hétvégi az az országos fürdők éjszakájához kapcsolódó program volt. Annyi, hogy a Sárospataki fürdő ezt kibővítette, úgyhogy nálunk most egymás után 4 hétvégén is megrendezésre kerül. Változó a forgalom, tehát ez pont ugyanúgy, mint ahogy a nappali hétvégi fürdőkkel kapcsolatosan. Amikor süt a nap, kánikula van, akkor többen vannak, ha egy kicsit változékonyabb az időjárás, akkor sajnos százas, ezres nagyságrendben mérhető a vendégszám csökkenés.

0: Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Kolaszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk, addig is viszont hallásra.
1: Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
2: Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. Disszociatív identitászavar, egyenlős skizofrénia. A Pszichopercek mai adásában Tamás Virág és dr. Csordás Georgina pszichológus felderíti, milyen is valójában a disszociatív személyiségzavar, és miért nem azonos a skizofréniával. Továbbá az adásban szó esik az alterekről, vagyis a személyiségekről, a rendszerekről és annak működéséről is. Mindezelőtt viszont érkezzenek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei. Maradjanak velünk!
1: Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
2: Izgatott várakozás, felszabadult pillanatok és hatalmas öröm jellemezte az Eke Pontot partiját, ahol a felvételizők közösen várták a 2026-os felsőoktatási ponthatárok kihirdetését. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre az előző évi rekordszámtól is többen, 3180-an nyertek felvételt a 2026-os általános felvételi eljárásban. Nappali tagozaton mintegy 10%-kal többen kezdik meg tanulmányaikat, mint tavaly, összesen 1170 hallgató, levelező és távoktatás tagozatra pedig több mint 2018 fő nyert felvételt. Alapképzésen 2184, még mesterfokozatot nyújtó képzésen közel 900 fő tanulhat az Eszterházy hallgatójaként. Felsőoktatási szakképzésre pedig 141-en iratkoznak be szeptemberben. A leendő eszterházis hallgatók 80%-a állami ösztöndíjas képzésben vesz részt szeptembertől Egerben és Jászberényben. Intézményi hatáskörben ezentúl 8 fő nyert felvételt az Egri Hittudományi Főiskolával közös képzésünkre a kántor alapszakra, így az összes felvettek száma 3188 fő. Először került meghirdetésre a Művészeti Korona Vizuális Művészet alapszak nappali tagozaton, amelyen 11 fő kezdi meg tanulmányait szeptemberben. Jászberényben jelentős mértékkel 63%-kal nőtt a nappali tagozatra felvettek száma. A jászsági vállalkozók kezdeményezésére a Jászberényi kampuszon idén először indul műszaki menedzser alapszak nappali tagozaton. A legtöbben idén a pedagógus képzés képzési területen tanulnak majd, de kiemelkedő a gazdaságtudományi, az informatikai, a sporttudományi, illetve a művészeti képzési területre felvettek száma is. A bölcsésztudományi képzési területen a legtöbben pszichológia alapszakon kezdik majd meg tanulmányaikat. Büszkék vagyunk arra, hogy az informatikai karra 23%-kal többen, még a gazdaság és társadalomtudományi karra 13%-kal többen nyertek felvételt az idei évben. A gazdaságtudományi képzési területen, nappali tagozaton, állami ösztöndíjas képzésben valamennyi alapszakon minimum 400 pontot kellett elérni a sikeres felvételihez. A legmagasabb ponthatár a pszichológia alapszakon került megállapításra, állami ösztöndíjas formában legalább 424 pontra volt szükség. Olvasható az egyetem hivatalos oldalán. Elhunyt Vadászi János, egyetemünk jogelődjének, az Eszterházy Főiskolának egykori gazdasági főigazgatója. Vadászi János 1955-ben született Egerben. Az intézményben 1997-től közel két évtizeden át dolgozott. Gazdasági tanácsadónként kezdte meg munkáját, majd gazdasági főigazgatóként segítette az intézmény működését. Szakmai felkészültségével, előrelátó gazdasági szemléletével és felelős munkájával jelentősen hozzájárult az akkori főiskola stabil működéséhez. Az általa képviselt észszerű és következetes gazdálkodás biztos alapot teremtett az intézmény fejlődéséhez. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem közössége tisztelettel őrzi emlékét. Olvasható az egyetem hivatalos oldalán.
1: Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
2: A mai témánk pedig a disszociatív személyiségzavar, ami egy ritka, viszont annál súlyosabb mentális kórkép. Gyakran megjelenik filmekben, és sokan összekeverik a skizofréniával, azonban fontos tudni, hogy két teljesen különálló kórképről van szó. A beszélgetésünk apropóját azért adja a mai adásban a disszociatív személyiségzavar, hiszen, ahogy már a kis felkonban is elhangzott, legtöbben ezt ismerik máshogy is, gondolják, vonják össze a skizofréniával. Mik a legjelentősebb eltérések a két kórkép között?
3: Hát amikor ugye a médiában találkozunk vele, akkor azért mosódik össze ez a két személyiségzavar, mert a skizofréniánál is vannak ilyen hallucinációk, ahol például filmekben meg szokott jelenni az, hogy van mondjuk egy szereplő, akivel interakcióban van a főszereplő, és aztán a végén kiderül, hogy az a szereplő nem is létezik, hanem csak oda képzelte. És hogy nagyon sokszor ezt értékelik úgy, hogy ez egy másik személyiség. Hiszen ugye azt látjuk a filmekben, hogy egy másik ember van ott, akinek saját személyisége van, de hogy ez nem a disszociatív identitás zavar. A skizofrénia az úgy néz ki, hogy ilyen úgynevezett súbokban, tehát ilyen rohamokban zajlik, és hát ennek is több fajtája van, de az, amivel szokták keverni, azok azok a tünetek, amikor különböző hallucinációi vannak a személynek. Ez lehet képi, tehát lehet az, hogy lát olyan dolgokat, ami nincsen ott, de egyébként lehet nem csak vizuális, hanem hangban történő is, tehát lehet az, hogy mondjuk hall valamit. Van például olyan személy, aki arról számol be. Ezek ilyen internetes skizofréniával élőknek a beszámolói alapján, hogy például neki úgy kezdődött a skizofréniája, hogy egyszer csak azt hallotta, hogy olyan, mintha valaki így narrálná a napját. Tehát, hogy így élte az életét, és egyszer csak egy hang megszólalt, hogy és felkelt az asztalról, vagy az asztaltól. De hogy mindig mindent mondott, amit ő csinált. De lehet egyébként szenzoros is, tehát lehet olyan halucináció is, hogy például valaki azt érzi, hogy olyan, mintha hangyák, vagy mondjuk pókok rohangálnának rajta. Tehát, hogy az, hogy valami olyat oda képzel, ami nincsen ott. Egyébként nagyon sok minden más is lehet mellette, tehát lehetnek tévképzetek is akár elég gyakran, és hogy ezek azok a tünetek, amivel keverik. Most a disszociatív identitás zavarnál ott arról van szó, hogy a személyiség az nem egy személyiség, hanem több személyiség létezik egymás mellett. De ezek a személyiségek nagyon sokféle lehet, erről majd beszélgetünk egy kicsit, hogy vannak-e interakcióban, nincsenek-e, stb. Hiszen a filmekben is nagyon gyakran látni egyébként olyat, hogy valakivel beszélget a karakter, és aztán kiderül, hogy valójában ő nincs is ott, hanem egy másik személyisége, és ő volt mind ez alatt mind a két személyiség. Itt mondjuk a filmben valószínűleg disszociatív identitászavarról van szó, de általában, amikor csak azt látjuk, hogy valaki ott van és beszélget a főszereplővel, akkor az egy ilyen skizofrénia lenne inkább. Tehát emiatt a megnyilvánulás miatt szokták a kettőt keverni, én legalábbis úgy gondolom.
4: Ha jól tudom, vannak kutatások, amik cáfolják ezt, de azért legtöbb esetben arra hivatkoznak, hogy gyermekkori súlyos trauma.
3: Igen.
4: Okozza ezt a disszociatív identitás zavart, amit szerintem a továbbiakban hívhatunk DID-nek, szerintem úgy egyszerűbb lesz. Én arra lennék kíváncsi, hogy azért rengeteg gyereket ér rengeteg nagyon súlyos trauma, mégis, ahogy elhangzott, ez egy nagyon ritka betegség. Mi kellhet még a traumán kívül a kialakulásához, illetve milyen trauma váltja ki ezt?
3: Hát a disszociáció az ugye azt jelenti, hogy hasítás, és a disszociáció egy elhárító mechanizmus, egyébként ez egy olyan elhárító mechanizmus, mint például az elfojtás, tehát amikor érzelmeket, gondolatokat, emlékeket folytunk el. És hogy hát nagyon sokáig úgy gondolták, hogy ez úgy jön létre, hogy amikor a gyermek átél traumát, és nem csak egyszer, hanem folyamatosan, akkor kiskorban nem tud vele mit kezdeni a személyisége, mint azt, hogy lehasít egy másik személyiséget. Na most manapság már nem így gondolják, hanem azt gondolják a legújabb kutatások, hogy inkább arról van szó, hogy gyermekkorban nem annyira stabil még az én kép, illetve nem annyira van meg az, hogy egy személyiség van, hanem hogy ez egy kicsit fluensebb, tehát jobban fluktuálnak ezek, és hogy maga a trauma fogja meggátolni azt, hogy egy egységes személyiségé álljon össze. És hogy az, hogy hát mi az, ami miatt ez történik, ugye hát ez, ebben vannak erre is különböző kutatások, de ebben sincsenek egyébként egyetértések, hogy mi okozhatja ezt pontosan. De ugye vannak genetikai tényezők is például arra, hogy kinek milyen reakciója van a traumára, de hogyha most nem annyira ezekbe akarunk belemenni, hiszen egyébként ezek nagyon ellentmondásosak sokszor, hogyha csak ilyen hétköznapi fejjel belegondolunk abba, hogy mondjuk nagyon nagy stressz ér minket, most nem trauma, hanem csak egy stressz, most ez lehet akár egy vizsgaidőszak, bár most még így márciusban nem feltétlenül az, de majd nem sokára jönnek a hetek, amikor mindenki zéhát ír. Ugye az nagyon sokféle, hogy hogyan reagálunk erre, van olyan, aki pánikolni kezd, van olyan, aki inkább depresszívebb lesz, van olyan, aki mondjuk evészavaros lesz, van, aki meg stb. Tehát, hogy ez nagyon sokféle lehet, és ebben vannak genetikai tényezők is, szocializációs tényezők is, hogy ugye miért úgy reagálunk mondjuk a stresszre, ahogyan. És ugye a hasításnál is az van, meg a disszociációnál, hogy ez is nagyon sokféle lehet, viszont abban a helyzetben a személynek ez az egyetlen egy adaptív reakciója van erre a traumára, és itt most traumák alatt nem olyanokat értünk, hogy valakit beirattak óvodában 3 éves korában, és nem akart elmenni, vagy az óvónéni gonosz volt vele, hanem ezek ilyen nagyon-nagyon súlyos traumák. Most én itt a podcastben nem szeretnék konkrétumokat mondani, hiszen nem erről szól ez a műsor, de hogy tényleg ezeket a tényleg nagyon súlyosakat kell elképzelni, tehát hogy fizikai, akár szexuális bántalmazás is, és hogy ezek folyamatosan történnek, illetve olyan személy által nagyon sok esetben, akik közel vannak egyébként a gyermekhez. És ugye ebben az esetben mondják azt, hogy ugye a diszociatív identitászavar az technikailag egy kicsit olyan, mint a PTSD, tehát hogy ez egy trauma reakció, és akkor ugye vannak különböző személyiségek, amikben van olyan, aki például emlékszik a traumára, van, aki nem. Úgy mondják ezt, hogy ilyen amnézia falak vannak a személyiségek között.
4: A diszociációnak a DSM szerint 3 fő típusát különböztetjük meg. Mik ezek és mit lehet róluk tudni?
3: Utoljára majd a diszociatív identitászavarról beszélek. Van ezen kívül a diszociatív amnézia. Ez az, amikor valakivel valami nagyon rossz dolog történik, és ő elfelejti azt az adott esetet. Szerintem sokan vannak, akiknek az Édes Anna, mint kötelező olvasmány hagyott egy ilyen maradandó élményt, és abban, aki nem olvasta, az nem tudja, de aki olvasta, az tudja, hogy ott pont erről van szó. Hogy a főszereplő nagyon sok mindent elfolyt magában, nagyon sok negatív esemény történik vele, és egyszer csak így idézőbe kiakadt, hát most ezt így mondom, és elkövett erőszakos cselekményt, és erre az erőszakos cselekményre nem emlékszik. És nagyon hát nem nagyon gyakori, de hogy viszonylag gyakori szokott ez lenni, főleg akkor, hogyha valaki alkoholos befolyásoltság alatt áll mondjuk adott esetben. De ez nem csak az lehet, hogy ő követel valamit, hanem vele történik valami. Most mondok egy ilyen félig meddig tankönyvi példát, hogy mondjuk lehet, hogy van valaki, aki mindig félt a víztől, ilyen hidrofóbiája van, és mondjuk lehet, hogy kiderül, hogy ő kisgyerekként beesett egy kútba, és ő erre nem emlékszik, hogy ez mennyire rossz volt, de mégis megmarad egyébként a hatása. Tehát, hogy ez a fajta diszociatív amnézia. Akkor van a depersonalizációs vagy derealizációs zavar. Itt pedig arról van szó, hogy a személy az valahogy úgy érzi, hogy a saját gondolatai, érzései, az élményei, azok nem hozzátartoznak. Tehát, hogy ez egy olyan zavar, ahol egyébként ilyen nagyon, tehát hogy ami egy nagyon erős szubjektív szenvedéssel társul, tehát hogy ez egy rossz állapot, hogy úgy érzi, mintha ez nem is ő lenne, nem is vele történne. És akkor ez a második típusa, és akkor a harmadik az pedig ugye a diszociatív identitás zavar, vagy DID, ugye, hogyha amerikai rövidítést mondunk, illetve régen ezt hívták multiple personality disordernek, mint hogy többszörös személyiségzavar, de ma már ugye ez a diszociatív identitás zavar az, ami elterjedt. És ugye itt van arról szó, hogy több egymástól független személyiség létezik. Ezeket egyébként altereknek hívják, illetve azt a személyiséget, aki a legtöbbet van előtérbe, hostnak hívják, és nagyon fontos az, hogy egyik személyiség sem valósabb, mint a másik. Tehát nem arról van szó, hogy van egy eredeti, és abból jönnek le, vagy hasítódnak le plusz személyiségek, hanem itt arról van szó, hogy mindegyik ugyanannyira valid, csak bennük is vannak különbségek, tehát azt, hogy mennyi dologra emlékeznek, mi a funkciójuk. Vannak olyan személyiségek, amik teljesen összetettek, tehát hogy hát úgy kell elképzelni, mint egy ilyen sima ember, tehát hogy egy ilyen, nem tudom ezt most így hirtelen jobban mondani, de vannak olyan személyiségek, amik csak mondjuk bizonyos funkciókra vannak, vagy mondjuk olyan személyiségek, akiknél mondjuk traumát tartalmaznak, és lehet van olyan személyiség, aki nem is tudja, hogy ő egyébként egy ilyen diszociatív rendszernek szokták hívni magukat, szisztemnek, tehát nem is egy személynek. És akkor ugye a host az, aki a legtöbbet van az előtérben.
4: Néztem több ilyen videót TikTokon, ahol tartalomgyártók azt állítják, hogy DID-val élnek, és mondjuk egy ilyen switchet is megmutatnak, hogy hogyan történik ez az átváltás egyik alterből a másikba. Nagyon izgalmas volt egyébként ezt látni, viszont itt számomra annyira hihetetlen, még úgy is, hogy így az ember ismeri a hátterét ennek, annyira hihetetlen, hogy akárhogy elfogott egy ilyen kételkedés. És úgy tudom, hogy egyébként még kutatók is vannak, akik azt mondják, hogy ez nem létezik, és cáfolják.
3: Hát azt nem lehet mondani, hogy nem létezik, tehát hogy nem véletlenül van benne a DSM-be, de így köznapi emberek nagyon sokan vannak, akiknek ez ilyen furának tűnhet. Benne van az egyébként, hogy nagyon-nagyon ritka betegség. Tehát, hogy valószínűleg van egy csomó olyan tartalomgyártó, aki valójában nem DID-s, de ugye ezt most nem tudhatjuk természetesen. Illetve nekem is most, ahogy jöttem ide, így mondtam az egyik ismerősömnek, hogy hát is majd erről fogok beszélni, és akkor így rám nézett, ő nem velem egykorú, hát most sokat mondta, hogy nem velem egykorú, de hogy azért egy középkorú, nálam jóval idősebb, egy ilyen 50 pluszos emberről van szó, és így mondta, hogy ő szerint ez hülyeség, ez nem létezik. És hogy így, de, tehát hogy van ilyen, csak nagyon-nagyon ritka egyébként, illetve nagyon sok ember nem is tud arról, hogy ezzel él együtt. És szerintem emiatt lehet ez, illetve ez a váltás is nagyon érdekes, amikor ugye ezt felveszik, Ugye a személyiségek egyébként nem teljesen úgy működik csak az, hogy mindig egy másik van előtérben, vagy egy fronton, úgy is szokták ezt mondani, hanem vannak olyan állapotok, amikor ilyen társtudatos állapotban vannak, az ilyen kókáns, az angolul ez az állapot. Van egy ilyen analógia rá, amit én egyébként nagyon szeretek, hogy ezt hogy kell elképzelni. Hogyha elképzeljük az elmét úgy, vagy az embert, mint egy autó, akkor annak, akinek egy személyisége van, ugye ez a társadalomnak a túlnyomó többsége, ugye ez úgy néz ki, hogy ez egy egyszemélyes autó, egy ember ül ebben az autóban, és ő vezeti ezt. És a diszociatív identitászavarnál meg többen ülnek az autóba. Na most ezt az autót, aki vezeti, ugye ő van a fronton, ő az, aki most éppen irányít, ugye ő lát mindent, hall mindent, és ő irányít is mindent. Lehet lenni az anyósülésen, ugye ezt hívják ilyen társtudatos állapotnak, amikor a másik személyiség az úgy a közelben van, hallja, hogy mi történik, ha nagyon kell, bele is tud nyúlni, tehát ugyanúgy, mint ahogyan az anyósülésről is, hát nem csinálunk ilyet, de elvileg, ha nagyon kell, akkor mondjuk bele lehet nyúlni abba, hogy mit csinál a sofőr, illetve hát nagyon sok esetben át is tudja venni az irányítást. Ebbe az autóba lehet ülni hátul, ahol nem tudsz beleszólni abba, hogy mi történik, de nagyjából bizonyos dolgokkal tisztában vagy, hogy mi történik. Illetve ebbe az autóba lehet lenni a csomagtartóban is, ahol nem lát semmit, nem hallasz semmit, és lehet, hogy nem is tudod, hogy mi történik. Ugye ez a csomagtartóban levés, ez egyébként az amnézia, tehát az, amikor nem tudja, hogy mi történt vele, reggel felkelt, elindult, egyszer csak képszakadás, és akkor utána lehet, hogy este van, és nem is tudja, hogy milyen ruha van rajta, mert nem tudja, hogy aznap mi történt vele. Na, ilyenkor van idézőjelben a csomagtartóba, és valaki más vezette az autót. És ezek a váltások, ezek nagyon sokféleképpen nézhetnek ki. Hát ez ilyen külső szemmel ilyen furának nézhet ki, mert hogy hát ez nem olyan, mint egy szuperhős, hogy fogja magát, és akkor más lesz az arca, de hogy valóban, amikor megtörténik egy ilyen váltás, akkor teljesen más, hogy megváltozik a nonverbális kommunikációja, testtartása, mindene a személynek.
4: Meg sokszor még azt olvastam, hogy a hangja is, meg igen, különböző szokások, hogy mondjuk balkezes az egyik alter, a másik jobbkezes, sőt még egy olyan nagyon-nagyon régi eset is volt, hogy egy részleges bénulást kapott egy úr, és akkor derült ki, hogy diszociatív identitás zavara van, mert amikor átváltotta a másik személyiségére, annak már nem volt semmiféle mozgáskoordinációbeli problémája.
3: Ez ilyen érdekes, jó, hát persze ezek a beszámolók olyanok, hogy sose tudhatjuk, hogy ott valóban arról volt-e szó, de hogy igen, tehát voltak erre kutatások, hogy teljesen minden megváltozik, illetve már vannak olyan országok, ahol külön tanúskodhatnak az egyes személyiségek a bíróságon, tehát de hogy ez jó. Ennyire el van ismerve, hogyha mondjuk valakivel történik valami bántalmazás, akkor ugye nem biztos, hogy mindegyik személyiség tud róla, hiszen van egy csomó személyiség, ami direkt azért van, hogy ő ne tudjon róla. Nagyon gyakori, hogy van gyerek személyiségük, és hogy a gyerek az nem, tehát hogy tényleg olyan, mint egy 6 éves, és akkor úgy is viselkedik, tehát hiába van mondjuk egy 40 éves testben valaki, de hogy ő nem is tudja, hogy egyébként ő vele mi van, hanem csak így felszínre tör ez a személyiség, ez a gyerek személyisége, és akkor ő lehet, hogy nem is tud semmiről, tehát hogy a traumáról sem.
4: De egyébként ezek a személyiségek tudnak változni, fel tudnak nőni, vagy akinek van egy altere, aki mondjuk 6 éves, az soha nem fog felnőni.
3: Ez is egyébként nagyon eltérő, tehát vannak olyan személyiségek, akiknek fix a életkoruk, van olyan, akiknek változik, de akár lehet olyan, hogy ilyen folyamatosan változik dinamikusan, tehát hogy nem felnő, hanem mondjuk bizonyos életkorok között változik. Tehát hogy ez nagyon sokféle lehet egyébként, illetve az is sokféle lehet, hogy például lehet más neme a személyiségeknek, illetve vannak ilyen fiktív alterek, akikről meg azt kell tudni, hogy nem, tehát úgy fiktív személyiségek, hogy akár lehet az, hogy mondjuk valamilyen filmből, vagy meséből egy karakter, vagy lehet, hogy mondjuk valaki mondjuk egy sellő karakter, ugye, hogy ezért ilyen fiktívek, de ők ugyanúgy léteznek, csak ők magukat ugye ilyen fiktív karaktereknek definiálják, és általában megvan az oka annak, hogy ők miért léteznek. Ugye általában azért, mert hogyha a kisgyerekkel a trauma történik, akkor ugye ő idézőjelben azt tudja elképzelni, hogy mondjuk egy olyan fiktív karakter tudja mondjuk ezt túlélni, és akkor így jön benne létre ez a karakter, de általában nem ők szoktak a fronton lenni.
4: Szerintem térjünk rá egy kicsit a váltásra, amit már itt szegről végről említettünk, mert korábban beszéltünk ezekről a TikTokos arcokról, akik azt vallják, hogy DID-vel élnek, és ők az az érdekes, hogy mindannyian egyformán írták le ezt a váltást, és mindenki ilyen pislogásról, ilyen halánték, homlokfejtető környéki bizselgésről beszéltek, és kicsit olyan érzésről, mintha így el akarnának ájulni. Ez egyébként így valós, tehát tényleg ilyenekkel jár egy váltás?
3: Hát az a érzet, hogy egyrészt én nem vagyok klinikai szakpszichológus, illetve hát a klinikai szakpszichológusok között is az egy nagyon speciális dolog, hogyha valaki ilyen személyekkel foglalkozik. Ez ugye a klinikusok között, akik mentális betegekkel foglalkoznak, mindenkinek általában van egy szakterülete, hogy kikkel szokott foglalkozni, tehát hogy így ebből a szempontból én nem tudom azt mondani egyértelműen, hogy tuti, hogy ez így van, illetve hát erről azok a személyek tudnak beszámolni, akik ezzel élnek együtt, és akiknek van diagnózisuk, tehát hogy valóban ez így van. Ugye azért nehéz az, hogy a közösségi médiában nagyon sok embert látunk, és ugye valójában sose tudhatjuk, hogy valóban mennyire valós az, amit ők mondanak. De én is egyébként ezt hallottam nagyon gyakorian, hogy ilyen hasonló jelenségeket, illetve hát azt is, hogyha olyan a rendszer, hogy mondjuk egy kicsit tudatosabb, tehát hogy tudják a személyiségek, hogy ők egy ilyen rendszerben élnek, akkor azt is szokták érezni, hogyha egy másik személyiség így közel van, tehát ebben a társtudatos állapotban. De vannak olyan személyek, akiknél például az van, hogy mondjuk akár a hoston kívül a többi személyiség nem is tudja, hogy ők egy ilyen diszociatív rendszerben léteznek. Tehát, hogy az is például viszonylag gyakori lehet, hogy egyébként, hogy amikor ő van a fronton, akkor nem is tudja. És ugye az, hogy miért történik ez a váltás, ugye ennek is sok oka lehet. Ugye vannak olyan személyiségek, akiknek valami funkciója van, tehát például lehet, hogy mondjuk van egy olyan személyiség, aki kifejezetten mondjuk az ilyen higiéniai dolgok, ilyen fürdés, vagy ilyesmivel kapcsolatos dolgokat vesz át, vagy mondjuk segít. De lehet az is, hogy vannak olyan személyiségek, akik akkor aktiválódnak, hogyha bizonyos helyzetbe így triggerelődik a személy, tehát mondjuk az, hogyha valaki bántja őket, vagy akár csak az, hogy mondjuk nem túl kedves velük, vagy mondjuk egy olyan közegbe jönnek, ami mondjuk emlékezteti őket a traumára, és akkor lehet, hogy mondjuk egy kevésbé kedves személyiség előjön. Na most az nagyon fontos, hogy amikor vannak ezek a mindenféle ilyen filmes karakterek, ahol ugye nagyon szeretnek ezzel eljátszani a filmalkotók ezzel az ötlettel, hogy és akkor van egy, nem tudom én, egy sorozatgyilkos énje, meg egy nem tudom én milyen énje, hát hogy ez azért így nincs, mert ugye minden személyiség azért van, hogy védje saját magát. Na most ezért nem fog az megtörténni elég nagy valószínűséggel, amiket a filmekben látunk. Főleg azért is, mert maguk a személyiségeknek is amúgy nagyon sokszor van valamilyen mentális betegsége.
4: Igen, jó, hogy ezt említed, mert én is olvastam, hogy általában ez szokott társulni különböző társbetegségekkel, sőt úgy is, hogy akárcsak az egyik alterre jellemző az egyik betegség. Melyek ezek?
3: Hát ami ugye nagyon gyakori, ugye amiatt, hogy traumáról van szó, hogy valamilyen PTSD-vel, tehát ilyen poszttraumás stresszavarral, szorongással, pánikrohammal, depresszióval, tehát ilyenekkel társulhat, de bármi más is lehet, tehát hogy lehet az, hogy van egy olyan személyiség, akinek meg neki is van még egy személyiségzavara mondjuk pluszba. Tehát, hogy ez nagyon sokféle lehet, de az viszonylag gyakori, igen, hogy ez a traumával összefüggő ilyen hangulatzavarok és egyéb zavarok azok megjelennek.
4: Már a beszélgetés előtt mi beszéltünk a Széttörve című filmről. Igen. Nem tudom, ki mennyire látta, de ez a film, ez a DID dolgozza fel elég sajátos módon. Hát ebben vannak ilyen természetfeletti vonalak is még emellett.
3: Persze, mert mindig kell valami szuperhős vagy gonosz dolog, vagy
4: igen,
3: varázslat.
4: Sajnos, ami amúgy szerintem nagyon elrontja, és én nagyon sajnáltam a film végén, hogy ezt belehúzták, mert amúgy nekem nagyon izgalmas volt csak az alapötlet. Ott egy férfi, hát én nem is tudom, de legalább 10 személyiséggel él, és elrabol 2 lányt. Most én arra lennék kíváncsi, hogy neked pszichológus szemmel mennyire valós, vagy így milyennek látod ezt a média megjelenést, hogyha most ezt a nagyon természetfeletti átveszik az állatok tulajdonságait, és gyíkként felszaladunk a falra részt, azt kihúzzuk a forgatókönyvből.
3: Hát az a helyzet, hogy én egyben sose láttam ezt a filmet, mert én fel vagyok háborodva rajta. Mert mint nem felháborodva, csak én ezt egyébként egy kicsit károsnak tartom, mert mint nem feltétlenül azt, hogy létezik ez a film, hanem magát a reprezentációját ennek a betegségnek, vagy személyiségzavarnak, mert hogy az van vele, hogy ilyen nincsen, hogy neki áll elrabolni embereket. Tehát, hogy az a baj, hogy persze, hogy mindenki azt éli meg, hogyha van egy ember, akinek több személyisége van, akkor ki tudja, hogy milyen személyisége lehet. És ugye felmerülhet a kérdés, hogy akkor mi van akkor, ha az egyik az veszélyes. De alapvetően nem szokott ilyen lenni, abból, amit én tudok, meg amilyen szakmai tudásom van ezzel kapcsolatban, de hogy alapvetően ez nem nagyon történik meg, mert hogy inkább mindegyik személyiség arról szól tényleg, hogy magát védje, és sokkal gyakoribb egyébként az önsértés.
4: Ez lett volna a Pszichopercek e-havi epizódja. Köszönjük, hogy velünk tartottatok.
1: Lícómi Krónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.
2: Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
1: Líceumi Krónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.
0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
5: 2 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
6: Évtizedek óta nem látott mértékű beruházások indulnak a megújuló energia területén, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Elmondta, a kormány úgy döntött, hogy 2030-ig 4 gigawattnyi szélenergia kapacitást fejleszt Magyarországon magántőke bevonásával, hamarosan társadalmi vitára bocsátják a létesítési helyszíneket is tartalmazó dokumentumot. Hozzátette, a jövő hónap végén zárul a helyreállítási alapból hazahozott 1,5 milliárd eurós kerettel elektromos hálózatok fejlesztésére kiírt pályázat, amely célja az, hogy a hálózat extrém körülmények között is hibamentesen tudjon működni. Emellett 2030-ig a kormány 3 gigawattnyi áramtároló kapacitást kíván kiépíteni. Gondoskodnunk kell arról, hogy az oroszoktól és a magyar dunai vízszinttől is minél inkább függetlenül tudjuk biztosítani az energiaellátást és hazánk energiabiztonságát, fogalmazott a miniszterelnök. A két kormány által létrehozott szlovén-magyar közös alap arra szolgál, hogy a nemzeti közösségeink az identitásunkat megtartva meg tudjanak maradni szülőföldjükön, és ápolni tudják kultúrájukat és nyelvüket, jelentette ki Orbán Anita a szlovéniai Hodoson. A magyar külügyminiszter szlovén kollégájának meghívására tett egésznapos látogatást, amelynek végén közösen találkoztak a két ország kisebbségi vezetőivel. A látogatás zárásaként tartott sajtótájékoztatón Orbán Anita arról beszélt, hogy az idén Magyarország és Szlovénia részéről is 2 millió euróval feltöltött alap tette lehetővé a Hodosi Magyar Nemzetiségi Önkormányzat által működtetett ifjúsági központ felújítását is. A Morvavidéki Magyarság és a Rábavidéki szlovének képviselőivel folytatott megbeszélésen arra is kitértek, hogy a két országnak ugyancsak kiemelt feladata a határmenti térségben a gazdasági fejlesztés. Már 3,3 milliárd forintnál is több közpénzt fizettek vissza azokból a támogatásokból, amelyeket a Nemzeti